0: ki aztán később így élte az életét, és nyújtson nekünk is vigaszt, akármilyen kérdésfelvetéssel találkozunk az életbe, akármilyen kérdéseink vannak nekünk is, döntsük el, hogy hinni fogunk. Mert az üdvözülendők azok lesznek, akiknél ott van a Jézus hite. Segítsen ebben a mindenható az ő kegyelméből. Amen.
1: Délelőtti óránknak, az Isten tiszteletnek a végén énekelj el a gyülekezet a 280-as számú ének első és második verszakát. A 280-as számú ének első és második verszakát énekeljük, és majd ugyanebből az énekből énekünk imádság után.

0: hajtsuk meg is mi térdeinket.
1: Gondviselő jó atyánk, szerető Istenünk, szeretnénk megköszönni neked azt, hogy kegyelmedből még itt lehetünk házadban is, hogy élhetünk. Köszönjük szépen a bátorítást, a bíztatást, és köszönjük Krisztus Urunk üzenetét, hogy boldog az, aki meg nem botránkozik benned, benne. Urunk, add, hogy értsünk téged, add, hogy bízzunk benned, és kérünk szépen, add, hogy rá tudjuk bízni akkor is az életünket, amikor annyi kérdés van bennünk, talán zúgolódás, panasz, értetlenség, fájdalom a tapasztalt, látott események kapcsán. Kérünk, ajándékozz meg minket Jézus Krisztus hitével, azzal a bizalommal, hogy a látszat ellenére mi beléd fektetjük a bizalmunkat, és rád bízzuk az életünket. Drága jó atyánk, jelenlévek közül te ismered kinek-kinek a szívét, gondját, baját, örömét, és a megtett útját is. Szeretnénk egyet kérni tőled, hogy segíts célba érkeznünk, segíts ott lennünk a te országodban, és segíts abban is, hogy minden napokban mi téged tudjunk visszatükrözni, annak a békés megnyugvását, hogy jó veled járni. Kérünk, hallgass meg imádságunkat, és könyörülj rajtunk, Krisztus Urunk szent nevében. Amen.
0: A megkezdett 280-as számú ének harmadik verszakát énekeljük el.

Szeretettel köszöntelek benneteket ezen az igazán különleges szombatnapon. És tényleg különleges szombatnap ez, nem? Zoli is elmondta a hirdetésben, hogy egyrészt vannak vendégeink messziről is, külföldről is. Hány országból vagyunk? Szlovákiából mindenképp. Olaszországból. De mondhatjuk azt, hogy Közép-Amerikából. Vannak, akik Horvátországból jöttek, ugye? Örülök, hogy ennyien vagyunk együtt. Különleges ez a szombatnap azért is, mert köztünk van az FIK szervező csapata, és különleges ez a szombatnap, látjátok, ez nem díszlet. És nem is vásár, hanem mit jelképez ez az asztal? Mit jelképez ez az asztal? A bőséget, azt, hogy hálát adunk az Úrnak. Miért adunk hálát neki? Mit jelképez a sok zöldség, gyümölcs, kenyér? Hogyha egy szóval kellene elmondani, hogy ez Isten műve értünk micsoda, amit ez az asztal jelképez, akkor melyik szót használnátok? Gondoskodás, gondviselés, ugye? Jó, köszönöm. Ezt a címet adtam a ma délelőttnek. Azt a címet adtam neki, hogy történet a gondviselésről, és tudjátok, egy másik okból is különleges ez a szombatnap, és ez szintén elhangzott a hirdetésben, de ezt szeretném megerősíteni. Tudjátok, hogy 1844 éppen 175 évvel ezelőtt volt. 1844 októberében, és ugye most is október van, ugyanebben az időszakban a világ nem volt ilyen nyugodt hely, mint most. Legalábbis Magyarország. Magyarország azért még elég nyugodt. Ha kilépsz Magyarország határain, azért hallasz háborúkról és háborúk híreiről, ugye? Nem is kell messzire menni. Az idők azt mutatják, hogy Jézus közel van, de tudjátok, egy bizonyos szempontból túl nagy a csönd és túl nagy a nyugalom az egész világon. Tudjátok, miről nem beszélnek az egész világon? Van szó háborúkról, háborúk híreiről, klímaválságról, földrengésekről, nem is tudom, mi mindenről, tüntessünk péntekenként. Mindenről van szó. Egy dologról nincs szó. Miért van ennyi háború hírei? Mit jelez az, hogy ennyi természeti katasztrófa van? Mit jelez az, hogy a Föld klímája egészen megváltozott? Mit jelez az, hogy hatalmas viharok vannak? Mit jelez az, hogy az emberi gonoszság megsokasodott? Mit jelez? Hogy? Hogy Jézus visszajön. Képzeljétek el, ebben az egy tekintetben nagyon nagy a csönd a világban. És különösen a keresztény világban. Én ma a gondviselésről szeretnék nektek beszélni, és hogyha azt mondom, hogy gondviselés, akkor mint itt elég sok családos ember van, mi jut eszetek be először a gondviselésről? Kiről kell gondot viselni elsősorban? Egy családapának, egy családanyának? Hangosan a családról, így van. Kezdjük ezt a gondviselés történetet a családdal, jó? Mond valakinek valamit az a név, hogy Alexander Proudfit. Ne aggódjatok, nekem se, jó? Körülbelül tegnap estig nekem sem mondott semmit, de hoztam tőle egy idézetet, ami látjátok, tele van igeversekkel, és ki is emeltem a következő dián az igeverseket. Ez az ember írt egy prédikációs sorozatot, 13 prédikációból álló sorozatot. És ennek a címe az volt, hogy gyakorlati istenfélem. Prédikációk a gyakorlati istenfélemről. És ebből a nyolcadiknak az volt a címe, hogy mi a gyakorlati istenfélem a családban. Tanítsd a gyermeket az ő útjának módja szerint. És ebben a prédikációjában ez a Proudfit nevű baptista prédikátor azt írja, miközben gyermekeinknek segítünk felismerni a törvényszegés betegségét, itt a bűnre utal. Felismerni

segítünk a gyermeknek meglátni, hogy mi a bűn, ugye? Segítünk a gyermekeinknek meglátni, hogy mi a bűn, ugye? Fiam, ez nem jó, fiam, ez jó, ugye? Szoktuk ilyet mondani? Igen. A szülő kötelessége, hogy segítsen meglátni a gyermeknek a bűn mi voltát, de ez kevés. Azt mondja, a szülőnek egyúttal be kell mutatnia azt a kifogyhatatlan gyógyító erőt, amit kegyelem által nyerünk. Azt, hogy az atya elküldte az ő fiát, hogy a világ megváltója legyen, hogy az örökkévaló fiú, hogy hű megváltó lehessen, felvette magára a természetünket, átokká lett értünk, és teljes békességet szerzett keresztjének vére által, hogy ő mindenképpen üdvözítheti az emberi család bármely tagját, aki igényt tart a megváltásra az ő vére által. És hogy ő különös szeretettel hívja magához a kisgyermekeket. Egy elég érdekes prédikáció lehetett ez, ugye? Olvassa az ember, és azt mondaná, hogy szívesen meghallgatná, hogy hogyan beszélt ez az ember élőben. Nézzétek, mennyi igét idéz, csak egy bekezdésben. Összegyűjtöttem benne, hogy mely igéknek a motívumait lehet felismerni. Azáltal lett nyilvánvalóvá a szeretet, hogy az Isten szeretete, hogy az ő egyszülött fiát elküldte el világra. Ő Krisztus, az örök tökéletes fiú, a hű főpap, aki átokká lett értünk. Ő benne békéltetett meg Isten magával mindent. És hogy ő mindenképpen és teljes mértékben üdvözítheti azokat, akik általa járulnak Istenhez. És végül ezt az igét idézi be, engedjétek hozzám jönni a kisgyermekeket. Tudjátok, mit erről néhány versről szembe? A gondviselés. Az, hogy Isten előre gondoskodott arról, hogy te ő hozzá mehess. Minden feltétel nélkül. Minden előzetes képzettség nélkül, minden egyéb feltétel nélkül te mehetsz az Istenhez, mert ő gondoskodott arról, hogy legyen út hozzá. És most a gyerekek figyelmét szeretném kérni. Folytatódik a történet a gondviselésre. A gyerekek, tudtok rám figyelni egy picit? Ki az, aki tud rám figyelni? Kezeket fel. Idősebb gyerekek is emelhetik a kezüket. Köszönöm, Csengye. Szép dolog a háború? Nem. Nem. Képzeljétek el, Amerikában 1812-ben, hát ezt tudjátok, milyen régen volt? 200 éve. 200 év sok? Elég sok, az elég sok. Kitört egy háború. Úgy hívjuk, hogy az 1812-es háború, ezt a nagyobbaknak mondom, kitört egy háború, és képzeljétek el, Amerika háborúzott Angliával, Angliának még pedig a kanadai részével. Képzeljétek el, még az indiánok is beszálltak a háborúba. Az indián konfederáció az angolok mellett volt, de a csirokik, a kríkek, azok meg az amerikaiak mellett. Szóval egymásnak esett Amerika, és rengetegen haltak meg, rengetegen sebesültek meg, rengetegen sérültek meg, és ment a harc földön is, meg vízen is, nézzétek meg, egymásnak estek a nagy hadihajók. Épp itt egy angol hajó lángokban áll, ahogy egy amerikai, sokkal nagyobb, ugye amerikai ábrázolás, sokkal nagyobb és szebb amerikai hajó kilőtte. Egyébként a háború vége, nem tudom, hogy melyik a rosszabb, hogyha legyőznek valakit, vagy ha így marad, mint ez, mert ez döntetlen lett. Nem döntötték el, hogy ki győzött, úgyhogy békét kötöttek a végén. De képzeljétek el, még ez a szép nagy kapitólium, ami annyira hasonlít a Szent Péter bazilikára, mindegy. Ez a szép nagy kapitólium is ilyen csúnyán le lett rombolva. Ez a kép arról készült, annak a háborúnak az eredményéről, úgyhogy így is fogjátok az interneten megtalálni. Ez a szép fehér épület, az amerikai kapitólium is le lett rombolva. És ebben a háborúban volt egy kapitány. Nem mondom meg a kapitány nevét. Ez a kapitány egy nagyon-nagyon okos ember volt. És nagyon művelt ember volt, és nagyon jó katona volt. Szerette a hazáját. És a hazájáért ő mindent megtett azért, hogy ez a háború, ez a harc sikeres legyen, és azt csinálta, hogy ment körbe az országban, és gyűjtötte az embereket. Hívta őket, hogy gyerünk, védjük meg a hazánkat. Védjük meg az angoloktól a hazánkat. Úgyhogy ennek a kapitánynak lett is egy csapata aztán, ő gyűjtötte össze őket. És volt egy küzdelem, volt egy csata. És képzeljétek el, ebben a csatában körülbelül fél méterre. Mennyi fél méter? Kávé. Ennyi, ugye? Méternek a fele. Körülbelül fél méterre ettől a kapitánytól felrobbant egy bomba. Mi történne velünk, hogyha fél méterre tőlünk felrobbanna egy jó nagy bomba?
Képzeljétek el, ott a kapitány mellett ketten nagyon súlyosan megsérültek. Egy harmadik ember meg is halt azonnal. A bombától. Ettől a bombától, ami itt mellette robbant, a láva mellett. És mielőtt elmondom a történet végét, hogy meghalt ez a kapitány, vagy sem, hadd mondjak el róla valamit. Ez a kapitány egy becsületes jó ember volt. Nagyon művelt volt. De képzeljétek el, ő nem hitt. Miben? Mit jelképez ez az asztal? Mit mondtatok? Hangosan. A gondviselésben. Nem hitt abban, hogy Isten gondot visel a világról. Ez a kapitány úgy tartotta, hogy Isten fogta a földet, megformálta, és így eldobta. És a föld az csak megy a maga pályáján az univerzumban, nem törődik Isten ezzel a földdel. Az én életemmel se törődik, senkivel nem törődik. Mondjátok meg, ez a kapitány látott életében vajon betakarítást, szüretet? Szerintem látott. Evett ez a kapitány valaha finom reggelit vagy vacsorát? Szerintem evett. Honnan van a szüret, honnan van a betakarítás? Kitől van? Kitől van az, hogy a földben a maga egyszer csak úgy elkezd nőni, és ilyen gyönyörű, nem is tudom, cukkinik lesznek belőle, padlizsánok, pedig csak egy pici mag. Kitől van az? Mondjátok. Igen. Igen, az Úr így teremtette meg a földet, és nem csak megteremtette, elindította, hanem gondot visel. Azt olvasom a Bibliában, hogy az Isten adja a növekedést, ugye? Kitől van a napfény? Kitől van a napfény? Az Úrtól, így van, ő teremtette a napot. Kitől van az eső? Így van. Látom, jól tudjátok a válaszokat. Nézzétek, ez a kapitány evett reggelit, evett vacsorát, finom ebédet. Ez a kapitány volt már születen. Sőt, képzeljétek el, előtte, mielőtt katona lett, ő farmer is volt. Földet művelt. Tudta, hogy valaminek lennie kell. Valaki mégiscsak gondoskodik rólunk, de eljutott odáig, hogy velem biztos nem törődik. Velem Isten nem foglalkozik. Rólam nem visel gondot. És ez a kapitány, ezt a felnőtteknek mondom, milyen irányzathoz csatlakozott, deista lett. Deista. Deizmus tanultuk, ugye, történelemből. Tanultuk? Irodalomból, történelemből is. Ez a kapitány azt mondta, hogy Isten elengedte a földet, a föld repked, és nem törődik velem. Csak hogy ezen a bizonyos napon, amikor ez a bomba felrobbant a kapitány mellett, ketten súlyosan megsérültek, egy harmadik ember ott meg is halt. A kapitányon egy karcolás sem esett. Fél méterre robbant tőle a bomba, és a repeszekből fél méterről egy sem találta el. El tudjátok ezt hinni? Én nehezen, mert én már felnőtt vagyok. Ő is nehezen hitte el, és innentől kezdve nem hagyta nyugodni egy gondolat. Lehet, hogy mégiscsak van, micsoda? Gondviselés. Lehet, hogy mégiscsak történik valami? Lehet, hogy mégiscsak van valaki fent, és vége lett a háborúnak, és tudjátok, ez az ember, ez a kapitány, ez miben hitt? Abban, hogy az emberi értelem a válasz mindenre. És hazament, és nem tudott mit kezdeni azzal, hogy itt van mögöttem a háború, annyi embert láttam meghalni, és az emberi értelem ezen sem segít. Kell, hogy legyen valaki, aki gondot visel, de ezt a barátaimnak el sem mondom, mert végképp kinevetnek. Szóval hazament egy Lohampton nevű kis városkába, és ebbe a kis baptista gyülekezetbe járt. De nem azért járt, mert hitt Istenben. Gondolkodott, de nem hitt Istenben. De képzeljétek el, az anyukája azt mondta, hogy fiam, gyere el velem. Azt mondja, nem anyám, nem megyek, mert nincs prédikátor a gyülekezetben, és képzeljétek, ahol nincs prédikátor, ott akkoriban azt csinálták, hogy elővettek egy prédikációs könyvet, és felolvasták a prédikációkat. Anyám, nem megyek, mert amikor X testvér meg Y testvér olvassa a prédikációt, hát olyan csúnyán angolul beszélni nem lehet. Rosszul olvas, nem tudja felolvasni. Én nem megyek, én nem. Anyukája elment a baptista gyülekezetbe, és azt mondta a gyülekezet vezetőknek, hogy kedves testvérek, a fiam nagyon szépen olvas, nem lehetne, hogy őt bízzuk meg az olvasással. A gyülekezet ráállt, és következő vasárnap reggel azt mondja az anyuka a fiának, hogy fiam, a gyülekezet hivatalosan megkért, hogy te olvasd, szóval légy szíves, gyere gyülekezetbe. A kapitány úr elment a gyülekezetbe. És a kezébe adták Alexander Proudfit Gyakorlati Istenfélelem című prédikációgyűjteményének egy prédikációját.
És ez az ember, aki nem hitt a gondviselésbe, de valami már ott derengett neki. Ez az ember, aki nem hitt Istenben, nem hitt abban, hogy az Isten szereti az embert, pedig ő is volt már szüreten. Pedig ő is megeszi a reggeliét, vacsoráját, és tudja, hogy valaki gondoskodik róla. Ez az ember eljut, ahogy olvassa sorban a prédikáció mondatait, eljut ez a mondathoz. A szülőnek egyúttal be kell mutatnia azt a kifogyhatatlan gyógyító erőt, amit kegyelem által nyerünk. Azt, hogy az Atya elküldte az ő fiát, hogy a világ megváltója legyen, és hogy különös szeretettel hívja magához a... Kiket? Kiket hív Jézus? A kisgyermekeket, így van. És tudjátok, ezen a ponton én is majdnem úgy járok, mint ő. Tudjátok, mi történt vele? Olvasta a prédikációt, és nem bírta folytatni. Mert tudjátok, mi jutott az eszébe? Eszébe jutott az a robbanás, az, hogy a füle hogy csengett attól a bombától. Eszébe jutott az, hogy látja a három emberét összeesni, ebből kettő megsérül, a harmadik meg is hal. Eszébe jutott az, hogy ma reggel is ettem reggelit. És eszébe jutott az, hogy az anyukája mi mindent meg nem tett érte, csak hogy még te is olvashatod a prédikációt, csak gyere a gyülekezetbe. Az anyuka mindent megtett. És eszébe jutott az, hogy neki pont ez hiányzik az életéből. Hogy a gondviselés mögött van egy gondviselő. Van egy személy. Egy olyan valaki, aki tényleg megismerhető, megfogható. Egy olyan valaki, akiről azt mondja a Biblia, azáltal lett nyilvánvalóvá az Isten szeretete bennünk, hogy ő az ő egyszülött fiát elküldte a világra, hogy éljünk általa. Egy olyan valaki, aki azért jött el, hogy te és én éljünk általa. A történet vége a gyermekek számára most egyelőre az, hogy ez a bácsi akkor és ott megtért, képzeljétek el. Felnőtteket kérdezem, ki ez a bácsi? Ó, ügyesek vagytok, ugye? Ez 1816. szeptember 15-én történt. És azt olvasom a memoárjában, amiben visszaemlékezik erre az időszakra, erre a napra, hogy egyszer csak tisztán láttam a megváltó jellemét. Talán van egy olyan lény, és ezt a Ellen White Nagy Küzdelem című könyvében idézem, és ő is idézi William Millernek a visszaemlékezését. Talán van egy olyan lény, aki oly jó és oly könyörületes, hogy ő maga szerez engesztelést, bűnbocsánatot a vétkeinkért, és ezzel megment bennünket a büntetéstől. Azonnal éreztem, mennyire szeretetre méltó ez a lény. És azt képzeltem, figyeljetek, egy katona beszél, egy kapitány. Azt képzeltem, hogy a karjaiba tudnám vetni magam. És tudnék bízni a kegyelmében. Az az ember, aki egy igazán becsületes, tiszta szívű ember volt. Tényleg lehet mondani, hogy egy igazi minta amerikai volt. Művelt volt. Jót tett az emberekkel, szerette a hazáját, minden jót el tudsz róla mondani. Az élete nagyon-nagyon súlyos hiányban szenvedett. Mert egy valami hiányzott az életéből. Egy valaki. William Miller is élt a gondviseléssel, mert evett. Mert túlélt. Mert látott, ő is született. De a gondviselőt nem ismerte. Nem ismerte még azt a valakit, aki minden mögött áll. És tudjátok, mivel Miller egy nagyon erős jellemű ember volt, itt nem az következett, hogy halleluja, Jézus él, Jézus szeret engem, ámen, és folytatom az életemet. William Miller egy következetes, becsületes ember volt, és mi a legbecsületesebb tett, amit ilyenkor tenni lehet? Mi a legbecsületesebb, legtisztább következő lépés, ha felismered, hogy van egy megváltó, és ez a megváltó a Bibliában van benne, de te eddig soha nem hittél a Bibliában. Nem is foglalkoztál vele. Mi a legtisztább lépés, amit ilyenkor végre lehet hajtani? Ez az. Nagyon jó. Elkezded a Bibliát kutatni. 1816-ot írunk. Épp csak véget ért a háború. És William Miller azt mondja, hogy ő már nem katona, már nem kapitány, vége a háborúnak. Hazamegy szántani, vetni, végezni a dolgát. És közben, amikor csak egy leheletnyi szabad ideje van, William Miller a Bibliát kutatja. 2 éven keresztül.
És tudjátok, most már hetednapi adventistákhoz szólok, akkor jött ez, ugye? Ez mi? Látjátok ezt a szép diagramot? És hogyha elveszem a képet, le tudnánk rajzolni? Ha elveszem a képet, le tudnánk rajzolni ezt a szép diagramot? Még egy pár szó mutassam, ugye? Nem tesztellek titeket, nem vizsgáztatlak titeket, de tudjátok, hány hetednapi adventistát ismerek, aki azt mondja, hogy hát ezt utoljára a keresztségi tanulás alkalmával, vagy talán még akkor sem láttam, rajzoltam le, gondolkodtam róla, vagy nem is tudom. Tudjátok, hogy William Miller mit mondott erről az egész kérdésről? Szeretném, hogyha ezt az idézetet elolvasnánk. Miller megismeri a megváltót, és mint becsületes ember azonnal elkezdi kutatni a Bibliát. És a Bibliában tényleg megtalálja Jézust. Tényleg megtalálja azt, hogy van bűnbocsánat, van kegyelem, van örök élet. De nem csak ennyit mond, azt mondja, meggyőződtem arról, mondja Miller, hogy a teljes írás, amely Istentől ihletett, ugye, már a Bibliát idézi. Hasznos a tanítása, stb. Utána egy újabb idézet. És nem ember akaratából jött egykor létre, hanem Isten lelke által indított szent emberek írták. Figyelitek, már a szó használata is megváltozott. Azt mondja, ahogy beszél, a Bibliát idézi. Ezért a Biblia kronológiáját, a Bibliában lévő történelmet épp úgy a Szentírás részének és komoly megfontolásra méltónak találtam, mint a Szentírás bármely igéjét. Tehát, hogyha azt mondom, hogy Cyrus első esztendejében az ugyanolyan fontos, mint úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta? Igen. Ugyanabban a Bibliában van, ugyanaz az Isten ihlete, ugyanaz a Szentlélek hordozta a prófétát, amikor a próféta leírta. Tehát amikor azt olvasom, hogy ez a kis szarv nagy dolgokat szól, és szája és szemei vannak, Dániel könyve 7. fejezete, vagy ha azt olvasom, hogy feljött a tengerből egy hétfejű és tízszarú fene, vagy stb. Az is ugyanolyan fontos, mint amikor azt olvasom, hogy abban lett nyilvánvalóvá a szeretet, az Isten szeretete irántunk, hogy elküldte az ő egyszülött fiát, engesztelő áldozatul. Nem tudom, értitek-e, hogy ezek azonos súlyú kijelentések. Csak az egyik olyan csúnya, mert csúnya fenevad van benne, a másik meg olyan szép, mert ugye Jézus szeret. Csak hogy amit az előbb idéztem, az Jelenések könyvéből volt, és azt hogy hívjuk? Jézus Krisztus kijelentése, valamelyik őtök mondja. Jézus Krisztus kijelentése. William Miller 7 nappal át éve tanulta a Bibliát. Kutatásokat végzett, és tudjátok, ekkor Amerika és a világ már túl volt 2 eseményen. Nem tudom, tudjátok-e, mi volt ez a 2 esemény. A közelmúltban, az elmúlt évtizedekben történt 2 nagyon félelmetes dolog. Az 1700-as évek közepén, 1755-ben Lisszabont egy olyan földrengés rázta meg, ami nem lisszaboni földrengés egyébként, csak így szokták hívni. Még Amerikában is lehetett érezni. Tudjátok, Lisszabon Portugália, és az Atlanti-óceán túl végén még Amerikában is érezték. És az emberek miről kezdtek el prédikálni rögtön? A világ végéről. És tudjátok, hogy amikor Lisszabont elkezdték helyreállítani, mi volt az első rendelet, amit a helyi kormányzat hozott? Megtiltotta, hogy az emberek pánikot keltsenek azzal, hogy a világ végéről beszélnek. De aztán eltelt egy néhány év, és eljutunk 1780-ba. És 1780-ban Amerika fölött olyan misztikus, olyan megmagyarázhatatlan sötétség jelent meg, amit a tudomány, nézzétek meg Wikipédián. A tudomány azóta sem tud megmagyarázni. A Wikipédián a hivatalos magyarázat az, hogy nagy erdőtűz volt, és annak a füstje takarta el a napot. Csak hogy a beszámolók nem szólnak arról, hogy füstszag lett volna. Nem tudom, láttatok-e már nagy tüzet? Szagoltatok már nagy tüzet? Van füstszag? Igen. A beszámolók csak sűrű, sötét felhőkről beszélnek, amelyek olyan sűrűek, hogy gyertyát kellett gyújtani délben. 11-kor kezdődött a sötétség. És utána egy pillanatra megvilágosodott, vagy kezdett derengeni délután, de aztán eljött az este, és az este még borzasztóbb volt. Azt írják a korabeliek, hogy szinte a sötétség utána lévő éjjel elnyelte a gyertya fényét. El tudjátok ezt képzelni? Amerika szerte hatalmas sötétség. Mire gondoltak az emberek? Ki lehet találni? Az emberek összegyülekeztek, és rögtönzött prédikációkat tartottak. Miről?
A világ végéről. Aztán elmúlt a sötét nap, és mi történt? Semmi. Semmi. De aztán eltelik 18 év, és valami fantasztikus dolog történik. Valami olyan, amire senki nem számított. 18 évvel a nagy sötétség után egy Bertyi nevű tábornok bevonul a Vatikánba. Bevonul Rómába. És fogjulejti a legnagyobb keresztény egyház fejét, Róma püspökét, a pápát. Mi a különlegesebben? Az, hogy akik figyelték az eseményeket, tudták, hogy ez egy profécia teljesedése. És a legkorábbi forrás, amit erről találtam, az egy Drew Kressner nevű angol prédikátor tollából származik, aki történetesen 50 évvel az esemény előtt meghalt. 50 évvel ezek előtt, az események előtt Drew Kressner azt írja, nekem úgy tűnik, hogy ilyen 50 év múlva valami történni fog Rómában. Mintha az egyház és a pápaság intézménye kapna egy olyan sebet, ami halálos seb, amiből nagyon nehezen fog felgyógyulni. Aztán Drew Kressner meghalt, és nem érte meg azt, hogy ez a profécia teljesedett. Ezek már mind William Miller mögött voltak, ezek az események. Amikor ő 1816-ban elkezdte a Bibliát kutatni, akkor a keresztény egyházak már tudtak arról, hogy valami történik. Miért olyan fontos esemény az, hogy sötétség volt? Mert a Biblia megjövendeli, hogy sötétség lesz. Miért olyan fontos esemény az, hogy földrengés volt? Mert a Biblia azt jövendeli, hogy nagy földrengés lesz. És tudjátok, utána el kellett volna jönnie Jézusnak rögtön, nem? És mi már így visszamenőleg tudjuk, hogy hát igen, Jézus nem jött el, és Millerék csalódtak, stb. De szeretném, hogyha értenétek, és erről ebben a gyülekezetben már beszéltem, de hagyj erősítsen meg újra. Amikor látjátok a jeleket, földrengés, sötétség, vagy aztán évekkel később, ugye majd megtörténik a csillaghullás, ezek az események, ezek az egyszeri események, ezek az egyszeri események mind szimbólumai annak, amely majd nagyban fog megtörténni, amikor Jézus tényleg megjelenik a felhőkön. De akkor miért adja Jézus ezeket az egyszeri eseményeket? A sötétség 1780-ban, a földrengés 1755-ben, a csillaghullás 1833-ban. Hiszen az igazi beteljesedés majd akkor lesz, amikor Jézus megjelenik és megremeg a föld. Amikor az ég eltakarodik, mint egy papírtekercs. Amikor a csillagok lehullanak a földre, az ég erősségei megrendülnek. Miért van az, hogy egyszer is beteljesedik, és még egyszer nagyba? Egyetlen egy szó a válasz rá, és ma már többször mondtátok ezt a szót. Képzeljétek el, hogyha az a földrengés csak akkor jönne, amikor Jézus jön. Ha akkor lenne először ez a jel. Ha nem lenne előtte jel, hanem csak Jézus eljön, és pont, jön a földrengés, eddig nem volt semmi. Mondjatok nekem egy szót erre, amit ez az asztal jelképez. Miért vannak az idők jelei? Mert az Isten gondot visel rólad és rólam. Az Isten előre jelzi, hogy mi fog történni, és megteszi kicsiben. Nézd csak, látod ezt a kicsit? Na ez jön nagyba. Látod ezt a sötét napot? Ez jön az egész világra. Látod azt a csillaghullást? Ez fog történni. Nagyban. Nem csak egy meteor felhő, és nem csak Amerika szerte. Ezek az események mind szimbólumai annak, amelyek következnek. És tudjátok mit? William Miller nagyon becsületes ember volt, és becsületesen azt mondta, hogy rendben, hogyha el akarom fogadni a Biblia tanítását a megváltásról, akkor a Bibliát egésznek kell tekintenem, akkor el kell fogadnom mindazt, amit a jövőről ír. El kell fogadnom mindazt, amit a megváltás tervéről ír, az idők teljességének rendjéről ír. Amit a Biblia a történelemről ír, a Biblia egy és egész. Tudjátok, sokszor azért fázunk a bibliai proféciáktól, és azért volt nekem is nagyon sokáig rossz érzésem vele kapcsolatban, ezt el kell, hogy mondjam nektek. Mert a bibliai proféciák kutatása lesüllyedt arra a szintre, hogy megnézed a történelmet, megnézed a proféciát, teljesült, látod, jó vagyok, igazam van, mi tudtuk. Vagyis ott most már tudjuk utólag, mert... Lesüllyedt arra a szintre, hogy a bibliai proféciában nem Jézus közeledését látod, hanem a világ megbüntetését. És végre a világ megkapja magáit. Lesüllyedt arra a szintre, hogy az adventista identitásunkat ezzel
fényesítjük az emberek előtt, ficogtatjuk? Vagy ezzel riogatjuk az embereket? William Miller egy becsületes ember volt, és azt mondta, ha a megváltást elfogadom a Bibliából, akkor a kép egy, az egész kép egy, a megváltás és a proféciák egy, mert az egész bibliai profécia valójában a megváltásról és a gondviselésről szól. Arról, hogy az Istennek gondja van az ő igéjére, hogy beteljesítse azt. És mivel gondja van az ő igéjére, és látod, hogy teljesednek a jelek, tudhatod azt is, hogy a te életedben is beteljesedik minden, amit ígért. Tudhatod, hogy gondja van. Gondja van rád. És tudjátok mit? Ez egy nagyon klassz ábra. Szeretnék úgy bedobni hazamenés, tehát otthonra, házi feladatnak, jó, ha hazamentek. Három kérdést. Szabad? Még akkor is, hogyha utoljára a keresztségi felkészítéseden láttad, vagy akkor is, hogyha azt gondolod, hogy te ezt már nagyon vágod, az egész bibliai proféciát. Az első kérdésem, mibe betegszik bele Dániel? Dániel könyve 8. fejezet, és az utolsó vers az, hogy Dániel megbetegszik. A második kérdésem az, hogy miért sír Nehémiás? És a harmadik kérdésem az, hogy hol van a rendelet a falakról? És hogy miért ezeket a kérdéseket teszem fel? Nyilván, kinyitod a Bibliádat. Kinyitod a Bibliádat, minden hetednapi adventista honnan származtatja magát? Azt írja Elemájt a Nagy Küzdelem című könyvben, hogy a motto az volt 2000 és 300 este és reggel is. Kiderül a szent hely igazsága. Ez volt az identitásuk. Erről beszéltek. Még akkor nem hetednapi adventisták, csak adventvárók, adventisták, milleriták, ahogy hívták őket. És azt olvasom, hogy Dánielnek van egy látomása Dániel 8-ban. Állatokat lát ismét. Korábban már látott ilyen szimbólumokat, és az angyal meg is magyarázza neki, hogy nézd csak az ott, Perzsia az meg Görögország, de Görögország után az égnek négy szele felől, ez magyarban kicsit félreérthető, nem a négy szarvból, hanem az égnek négy szele felől, az egyik irányból magyarul nyugatról, kinő egy másik szarv, és ez a szarv megnő, és Isten káromló hatalommá válik. És azt olvasom róla, hogy Dánielt nagyon megviseli a jelenet, mert látja, hogy a szent föld, a szent város és a szent hely is tapostatik. És Dániel lelkéből jön a kérdés, amit végül az angyal mond ki, és azt mondja, hallottam egy szentet szólni, meddig tart ez a látomás a pusztító vétek felől, és a válasz az, hogy 2300 estéig és reggelig. És utána a hetednapi adventisták jönnek, vagy az még akkor a milleriták, és azt mondják, hogy hát igen, itt alkalmazni kell a napév elvet. Honnan tudod, hogy alkalmazni kell? Tudod miért? Tudod, honnan tudod, hogy alkalmaznod kell? Hogy Dániel beteg lett. Abból tudod, hogy alkalmaznod kell. Mert elkezdesz matekozni, és tudjátok, nem lehet megsorolni. Bocsánat, nem lehet megsorolni a matekot. Mert az Isten nem véletlenül tette ide, hogy akkor számolj ennyi hetet, aztán ennyi hetet, aztán még egy hetet, felezd el a hetet. Nem, véletlenül mondja ezeket a számokat. Nem mehetsz el rajta, és lapozhatsz oda, hogy de hát Isten úgy szerette a világot. Nem ennyi a Biblia. Az Istennek gondviselésének, az Isten gondviselésének része, hogy ezeket a számokat beletette. Miért? Hogy gondolkodj. De hát miért nem mondja meg kerekperec? Tudjátok, hogy ez Jézus módszere volt? Ez az elrejtegetés, ez Jézus módszerére val. Emlékeztek egy történetre? Oda mennek a tanítványok, és Uram, miért beszélsz velük példázatokban? Miért nem mondod meg nekik egyszerűen a mennyország titkait? Miért beszélsz példázatokban? És Jézus mit válaszol? Nektek megadatot, hogy értsétek az Isten országának titkait. Miért? Mert a tanítványok vették a fáradtságot, és oda mentek Jézushoz, és megkérdezték, hogy mi a magvető példázatának a lényege. Itt van ez a rengeteg szám, meg ezt add össze, meg stb. Miért, Uram? Gyere oda is kérdezd meg. Értitek a lényeget? Ezt szeretném ezzel mondani, hogy Isten egy csomó mindent elrejt a Bibliában, és azt gondolnád, hogy jó, hát a Biblia egy homályos könyv. Az anyósomnak a lelkésze, nem adventista lelkész, akkor ő még egy másik egyháznak volt a tagja, egy sokkal nagyobb történelmi egyháznak, és azt mondta neki a lelkésze, hogy Ilonka, ne olvassa a Jelenések könyvét, mert az veszélyes könyv. Szerintetek mi volt az anyósom következő dolga? Talán megbocsátja nekem, hogy kibeszéltem innen.
Igen, elkezdte jelenések könyvét olvasni. Nézzétek, kétféleképpen állhatsz hozzá a Biblia titokzatos részeihez. Az egyik megoldás az, hogy azt mondod, hogy túl titokzatos, lapozzunk János 3.16-hoz, az egyértelmű. Hadd mondjam el nektek, az sokkal titokzatosabb. Itt elég egy számológép. De azt, hogy Isten úgy szerette a világot, azt nem tudod kiszámolni. Azért vannak a titokzatos dolgok, hogy vedd a fáradtságot és kérdezz. És ha te kérdezel, akkor már egy kapcsolat van közted és az Úr között, le tudsz ülni elé, oda mellé, a trónja elé, és akkor ő elkezd téged tanítani, és azt mondja, alig vártam, hogy gyere. Hol voltál eddig? És Jézus ezt mondja a tanítványoknak, halljátok a magvető példázatát, és elmagyarázza. És Jézus ugyanezt csinálja a proféciával, halld meg a profécia értelmét, ennyi a lényeg. Dániel azt látja, hogy 2300 napig a szent helyet még tapossák. És ide felírtam nektek egy kis számolást. Ha utána nézel, hogy mikor kapja Dániel ezt a látomást, az 548. Tényleg ne haragudjatok, ennyi matek talán belefér, ugye? Szívem szerint levezetném a 490-et, de... Megkapja 548-49, ezen megosztanak a vélemények, de e körül megkapja a látomást. És a következő fejezet 10 évvel később úgy kezdődik, hogy Dániel még mindig ami a stresszel, hogy mi volt ez a 2300 nap, amiben belebetegedtem 10 évvel ezelőtt. És megnéztem, hogy Jeremiás által az Úr mit mondott, és azt mondta, hogy csak 70 év, Uram, csak 70 év. Mert hogyha ez a 2300 nap tényleg csak nap lett volna, Dániel nem betegszik meg, mert akkor a fogság megrövidül. Ha a 2300 nap Dániel könyve 8. fejezetében csak szó szerinti nap, akkor nem 70 éves a fogság, bocsánat, rosszul írtam a dátumot, nem 451, 551, vagy 541, rosszul számoltam, de szerintem értitek a lényeget. Akkor a 70 év helyett 61 néhány lett volna. Vagy 51 néhány, nem is számoltam ki. De Dániel tudja, hogy ezek nem napok. A szent helyet nem 2300 napig tapossák még, hanem azt látja, hogy 2300. És egy napot egy esztendőül az egyik kolléga, aki ugyanitt van fogságban velem, csak én a várban vagyok, ő meg a nép között, hogy hívják a kollégát? Ezékiel. Ezékielnek az Úr már kijelentette, hogy egy napot egy esztendőül számolj. És Dániel tudta, hogy Ezékiel milyen kijelentést kapott egy 30-40 évvel korábban. És tudta, hogy az a kijelentés, amit Ezékiel kapott, az már Mózesnél is megszólalt. Egy nap, egy esztendő. 40 nap, a kémek 40 napig járnak, 40 évig lesztek a pusztában. Egy napot egy esztendőről számolok. Ez nem új a Bibliában. És Dániel nagyon-nagyon lebetegszik. Tudjátok mennyire? Annyira lebetegszik Dániel, hogy az Úrnak 10 évet kellett várni arra, hogy folytathassa azt a látomást. 10 évet. Miért sír Jeremiás? Olvastátok ma a szombatiskolában, hogy miért sír Jeremiás? A 140 évvel korábban lerombolt falak miatt? Nem. Nem. A frissen lerombolt falak miatt. Tudjátok, a keresztény világ jó része azt hiszi, hogy az első rendelet Jeruzsálem falairól az éppen Nehémiás idején született, pedig nem. Van egy rendelet a falakról mégpedig Esdrás könyve 7. fejezetében. Ha kinyitod a nagy küzdelmet, azt találod, hogy Esdrás könyve 7. fejezetében Artaxerxész Longimánus adta ki az első olyan rendeletet, ami a falakról rendelkezik. És elolvasod, és nem találsz benne egy szót se a falakról. Feltűnt ez nektek? Biztosan feltűnt. Hol van itt szó a falakról? Adok nektek egy olyan 30 másodpercet, nézzétek meg ezt az igét, jó? Ez a rendelet legvége. Eddig csak a templomról beszél, azt megsugom. És innentől kezdve számoljuk a 490 évet, úgyhogy elég fontos lenne megérteni, nem? Mert a 490 évből számoljuk a 2300 évet is. Meg Jézus fellépését is. Meg Jézus halálát is. Meg István megkövezését is. Ez az a támpillér, ezen áll minden. Ezen a két versen. Mert Dániel könyve 9. fejezetében azt olvasom, hogy a Jeruzsálem újjáépítése felől való szózat
keletkezésétől. A Mesiás fejedelemig ennyi és ennyi idő. Hol van itt a fal? Segítek. Azt mondja, te Esdrás, a te Istened bölcs törvénye szerint rendelj ítélőket és bírákat, akik törvényt tegyenek. Akik nem tudják a törvényt, azokat tanítsátok. És aki nem cselekszi az Istenednek törvényét és a király törvényét, ítélet hozassék felőle. Megépül Jeruzsálemben a templom. Hol tanítják a törvényt? Hol vannak a bírák? Hol tartják a bírák az ítéletet? Hol? Nézzétek, Mózes 5. könyvében azt olvasom, hogy bírákat és felügyelőket állíts minden kaputba. Testvéreim, időszámítás előtt 400-as évek, az még a régi Izrael. Ott még nincs Pilátus törvényháza, ahova bemegyünk, és ott van az ítélet, és Pilátus ott tartja az ítéletet. Az ítélet mindig hol születik? A kapukban. Lehet egy városnak önkormányzata falak és kapuk nélkül? Bírói hatalomról van szó, itt már nem a templom megépítéséről. És tudjátok, utána Esdrás hálát ad az Úrnak, és bűnbánatot tart. És azt mondja, Perzsiának királya előtt az Úr minket kedvessített, és megépítettük Istenünk házát, megépítettük annak romjait, és arra indította Perzsiának királyát, hogy adjon nékünk. Igen, a Károli fordítás nagyon-nagyon-nagyon rossz ezen az egy ponton. Károli a kedvencem, de ezen a ponton nagyon rossz. Nem bátorságos lakozás. Arra van egy külön héber kifejezés. Azt mondja, arra indította Perzsia királyait az Úr, és ez az Úr jó volta, hogy adjanak nekünk falat Júdában és Jeruzsálemben. Ez még Nehémiás sírása előtt van. Képzeljétek el, Esdrás idején elkezdett épülni a fal. Meggyőződtem arról, hogy a teljes írás Istentől ihletett, és nem ember akaratából jött létre, hanem Isten lelke által indított emberek írták. Nincs jogom a profétikus idők felett elsiklani. Testvéreim, nem azért tettem fel ezt a három kérdést, hogy most egy prédikációval beletömörítsek mindent, amit a proféciáról tudni kell. Egy dolgot szeretnék elérni. Egyetlen egy dolgot. Legyél olyan, mint Miller. Légy becsületes, légy következetes. Fogd azt az igét, és te lásd meg magadnak, hogy a profécia úgy van-e. Miller nem használt kommentárt. Ezt megismétlem. Miller nem használt kommentárt. Csak a Bibliát használta. Miért? Mert meggyőződött arról, hogy az Istennek gondja van a saját beszédére, hogy gondja volt az életemre akkor, amikor felrobbant ez a bomba mellettem. Ahogy gondja volt rám, hogy ne süllyedjek mélyen a deizmusba, hogy elfelejtkezzek róla, hanem olyan helyzeteket hozott az életemből, amiből tudom, hogy gondja van rám. Nincs jogom elsiklani a teljes írás egy része fölött. Ez a záróige, amit szeretnék nektek elolvasni. Ez az Efézusi első levélből van. Az a baj a páli köszöntésekkel, hogy olyan hosszúak, és egy köszöntésből beletesz egy teljes evangéliumot. De most szeretném, hogyha a gondolatmenetre figyelnétek. Ezt elég gyakran szoktam idézni. Megpróbáltam most valahogy kiemelgetni belőle azokat a pontokat. Azokat a pontokat, amelyek éppen arról a gondviselésről szólnak, amiről ma beszéltünk. Testvéreim, a gondviselés nem egyszerűen egy terített asztal, ez itt egy szimbólum. A gondviselés sokkal messze menőbb, sokkal mélyebb dolog ennél. Nézzétek, Isten az ő szeretetében előre elhatározta, hogy fiaivá fogad minket Jézus Krisztus által. És ebben lelte tetszését, azt írja. Ezért benne, Jézusban van a mi váltságunk az ő vére által. Látjátok a gondviselést? Az ő vére által, bűneink bocsánata, a kegyelmének gazdasága szerint. És nézzétek, ezt a kegyelmet ő hogyan adja? Egy csepp? Nem, azt mondja, a kegyelmet ő nagy, milyen szó van ott? Nagy bőséggel közölte. Nézzetek rá erre az asztalra. Azt mondja, asztal terítesz nékem az én ellenségeim, hogy nem egyszerűen arról van szó, hogy Dávidot megeteti az Úr. Arról van szó, hogy a kegyelemben bővölködik Dávid. És az összes proféta és az összes hithős átélte ezt, hogy nagy bőséggel közölte velem az ő kegyelmét. És figyeljétek, nem csak a bűnök bocsánatát közölte nagy bőséggel. Nézzétek, hogy folytatja Pál.
nagy bőséggel közölte velünk az ő kegyelmének gazdagságát. Mivel együtt? Mi jár a kegyelemmel, a bűnbocsátó kegyelemmel együtt? Mi még? Bölcsesség. Nagy bölcsességgel és minden bölcsességgel és értelemmel. És mi van ebben a bölcsességben? Az, hogy, olvasd csak tovább, meg bátran megismerteti velünk az ő akaratának titkát. Tehát Jézus meghal, az ő vére folyik a Golgotán, és ennek örömére, ennek ez által Isten meg tud neked bocsájtani, de nem csak megbocsájt, ennél sokkal többet ad. Megbocsájtja a bűneidet, és a család tagja leszel. És mint családtag, ha van egy terve az apának, akkor a gyermek az tudhat róla. Hova megyünk? Hányszor kérdezik a gyerekeim, apa, akkor hova megyünk? Mondom, ma Ráckevére megyünk. És tudjátok, itt lakunk most már a szomszédban, hála az Úrnak, vissza tudtunk költözni, de mindig megkérdezik, hogy ma megyünk Ráckevére? Az azt jelenti, hogy jövünk ide a gyülekezetbe? Szeretnék tudni a tervemet. A gyerekeim nem csak azért szeretnek, mert megbocsájtok nekik, hogyha rosszalkodnak, hanem beavatom őket a terveimbe, és örülnek neki. Azt mondja, nagy bőséggel közölt velünk, közölte ezt a kegyelmet minden bölcsességgel együtt, és ez a bölcsesség abban van, hogy megismerteti velünk az ő akaratának titkát, és itt jön a kulcs szó, ez a lényeg. Mit ismertet meg velünk? Az ő vére által. Az idők teljességének tervét. A nagy tervet. Tudjátok, mi ez a nagy terv? Úgy hívjuk, hogy a megváltási terv. Az Isten évezredekkel ezelőtt elhatározott gondoskodása, a gondviselés terve, a megváltás terve. És ennek mi a vége? Az, hogy végül egybeszerkeszt mindeneket. Egybeszerkeszt mindeneket, amelyek mennyben és amelyek a földön vannak. Testvéreim, ez a zárszóm, és ez a felhívásom. Szeretnétek megérni azt a napot, amikor az Isten egybeszerkeszt mindent, ami mennyben és földön van? Mint hogyha szét esett volna valami, és azt újra össze kell szerelni. Igen, a megváltottak serege itt a földön kiesett abból a gyönyörű rendszerből, ami ott van fent, abból az országból, mintha leszakadt volna egy tartomány, és az Úr fogja, és az ő kegyelme által egybe szerkeszti. De nem a háttérben, és nem a függöny mögött, hanem elmondja neked és nekem, hogy fiam, lányom, így fogom egybe szerkeszteni. Nézd, itt vannak a csavarok. Itt vannak a vezetékek, gondoskodtam mindenről, lesz, hoztam forrasztót, mindent egybe tudok forrasztani, működni fog. Mert a megváltás terve a legcsodálatosabb terv a világon. Mert a megváltás terve működik, mert a megváltás tervének bizonysága az. Mi a bizonysága? Hogy életed van. Az, hogy ma élsz. És nem haltál meg akkor, amikor az első bűnödet elkövetted, vagy mutathatnék bármilyen pontra az életedre. Ez az asztal a bizonysága. Az ősz a betakarítás a bizonysága. 175 évvel ezelőtt ezen az őszön egy hatalmas mozgalom elérte a csúcspontját. És a következő két hétben erről fogunk beszélni még, és sokat fogunk beszélni róla. De szeretném, ha elsősorban és első körben erre emlékeznétek, és erre hívlak benneteket. Értékeljük azt, hogy ő megismertette velünk az ő akaratának titkát. Hogy egy család vagyunk, és az apa minket mindenbe beavat. Hogy egy család vagyunk, és neki gondja van arra, hogy az ő igéjét beteljesítse a te életedben, az én életemben. Arra hívlak ma benneteket, és kérlek, hogy legalább egy kis mozdulattal jelezzétek. Hajlandóak vagyunk a teljes írást a kezünkbe venni, és mint William Miller elkezdeni kutatni benne azt a Jézust, aki az életét adta értünk. És hogyha kronológiába, számolásba, proféciába ütközünk, akkor azt is az írás teljes részének tekintjük. Hajlandóak vagyunk erre? Szeretnétek velem együtt, én magam is, kutatni a proféciát? Nem úgy, mint ami, hogy is mondjam, az adventisták nagy büszkesége, hanem úgy, mint amiért Jézus a vérét adta, hogy közölhesse velünk. Szeretnétek? Akkor adok nektek, ahogy szoktuk ilyenkor, 2 perc gondolkodási időt. Míg csendben elgondolkodunk, beszéljünk az Úrhoz a szívünkben, és mondjuk azt neki, Uram, értékelni akarom ezt az ajándékot. Nem akarok elsikrani a profécia fölött. És köszönöm, hogy Jézus meghalt azért, hogy én értsem,
hogy mi történik, és hogy hova vezetsz, hogy a családtagi lehetek. Ámen. Mennyei Atyánk, gondviselő Istenünk, hálával van tele a szívünk, mert megemlékeztünk arról, hogy Te kezdettől fogva, még a Föld alapjának felvettetése előtt gondoltál arra, és gondoskodtál arról, hogy számunkra legyen út hozzád. Te láttad, hogy el fogunk szakadni tőled, és mégsem zárkóztál el tőlünk, mégis megteremtettél minket, és ugyanakkor megváltót is adtál értünk. Szeretnénk elsősorban hálát adni Krisztusért, azért a hű megváltóért, aki a vérét adta értünk, hogy mi a családtagjai lehessünk újra. Elszakadtunk tőled, Atyánk, és vétkeztünk ellened. És mindannyian ismerjük belül a szívünkben a saját bűneinket. Szeretnénk ezeket letenni eléd, és igényelni azt a kegyelmet, amit megígértél. Atyánk, szeretnénk neked hálát adni, nem csak a megváltásért, hanem azért is, hogy nap mint nap gondoskodtál rólunk, amit ez az asztal is jelképez itt. Szeretnénk neked hálát adni az egész elmúlt évért. Szeretnénk hálát adni neked, hogy tényleg mindenben gondoskodtál rólunk, a te terveid szerint. Nem akarunk elégedetlenek lenni, nem akarjuk azt mondani, hogy én ezt másképp képzeltem, vagy miért nem úgy csináltad. Nem vonunk téged felelősségre, hanem egyszerűen hálát adunk azért, hogy élünk, hogy közösségben lehetünk veled, és közösségben lehetünk egymással. Hálát adunk neked, hogy a természetet újra és újra megújítod még mindig, és hogy megígérted, hogy vetés és aratás el nem múlnak, amíg ez a világ világ. Atyánk, a világ tényleg úgy felbojdult, és annyiféle prognózis van, annyiféle erőrejelzés, az emberiség pusztulását jósolgatják, és nekünk tényleg egyetlen egy mencsvárunk maradt a Te ígéreteid, a Te gondviselésedről. Atyánk, adj nekünk nap mint nap hálás szívet. Megígérted, hogy vigyázol ránk, és érezzük is, hogy Te velünk voltál mindez idáig. Áld meg az előttünk álló évet is. Add, hogy hű bizonyságok lehessünk Te rólad, hogy mindig hálás szívvel jöjjünk eléd, és soha ne szakítsuk meg veled a kapcsolatot. Ezt kérjük az előttünk álló évre. Jézus nevében köszönjük, hogy meghallgattál. Amen.

Szeretettel köszöntök mindenkit, áldott szombatot kívánok mindenkinek innen Ráckevéről. A mai délelőttnek azt a címet adtam, hogy ne menj ki reggelig. És hogyha azt mondanám, hogy karantén húsvét, akkor valószínűleg azt mondanátok, hogy igen, 2020 április, pontosan egy évvel ezelőtt volt az első hullám, az első félelmek. Ha azt mondanám, hogy húsvéti kijárási korlátozás, akkor viszont azt mondanátok, hogy igen, ez meg 2021 húsvétja, a harmadik hullám. És igazatok van, de én most valami másról szeretnék szólni. Gondoltatok már arra, hogy maga a húsvét története, amit a keresztény világ most ünnepel, és a keresztény világnak ez az egyik legnagyobb ünnepe, maga a húsvét története éppen egy karanténnal, egy kijárási tilalommal kezdődött. Mózes második könyve elmondja nekünk a húsvét eredeti nevén a Páska történetét, az elkerülés ünnepének történetét, hogy hogyan keletkezett ez az ünnep. Mielőtt az Úr kihozta Izraelt Egyiptomból, egy különleges szertartást rendelt el. Tudnélik, minden családban, minden családfőnek ki kellett választani egy bárányt a nyájból. Egy esztendős kis bárányt. Ez a bárány 4 napig a családnál lakott. Nem a nyáj között, hanem 4 nappal húsvét előtt már ezt a kis bárányt be kellett vinni a házba. És vigyázniuk kellett rá. És azt olvasom Mózes második könyvében, amikor az Úr elrendeli a Páska bárányt. Szóljatok Izrael egész gyülekezetének, e hónap 10-én mindenki vegyen magához egy bárányt, és legyen nálatok őrizet alatt a hónap 14. napjáig. Majd a húsvét estén, amikor a kivonulás végbe ment, előtte ezt a bárányt meg kellett ölni, a báránynak meg kellett halnia. És ezt nevezi a Biblia húsvétnak. Ez a történet, a húsvét története, innen ered ez a keresztény ünnep is. És persze keresztényként könnyen beazonosítjuk, hogy mi mit jelent, de szeretném, hogyha egy picit még a mélyre néznénk ennek a történetnek. A bárány meghal. Izrael közösségének egész gyülekezete estennen ölje meg a bárányt. Ezt az utasítást adta az Úr. Miért kellett megölni a bárányt? Miért kellett megölni a bárányt? Miért kellett a báránynak meghalni? Mi történt ezzel a báránnyal? Ugye tűzön kellett megsütni. A húsát megette a család. A csontját nem volt szabad megtörni. De mi történt a vérével? Jól emlékszünk a történetre. Azt olvasom, hogy vegyetek egy kötés izsópot, mondja az Úr, és mártsátok a vérbe, amely az edényben van. Tudnélik, a bárány vérét egy edényben fogták fel, és hintsétek meg a szemöldökfát és a két ajtó felett abból a vérből. Ti közületek pedig, és nézzétek csak, hogy hangzik ez, ti közületek pedig, senki ne menjen ki az ő házának ajtaján reggelig. Nem erre szoktuk azt mondani, hogy éjszakai kijárási korlátozás? De igen. Miért kellett a házban maradni reggelig? Miért volt az első húsvét már önmagában egy kijárási korlátozás, egy karantén? Azért, mert átmegy az Úr, hogy megveri az egyiptomiakat, és meglátja a vért a szemöldökfán és a két ajtófélen, és elmegy az Úr az ajtó mellett. Elmegy mellette, innen van a Pesach szó, azaz kikerüli, Passover, angolul így mondják, elkerüli az ajtót, és nem engedi, hogy a pusztító bemenjen öldökölni a házaitokba. Miért került el a pusztító Izrael házait? Mert be voltak zárva az ajtók kulcsra? Nem azért, hanem mert meglátta a vért. Meglátta a vért az ajtó félfán. Meglátta a bárány vérét az ajtó félfán. A bárány vére az ember vére helyett. A bárány élete az ember élete helyett, az elsőszülöttek helyett. Igen, a húsvét eredeti története nem sonka, meg nyuszik, meg locsolkodás, meg pálinka, meg minden, ami a mai kultúrában ott van. A húsvét eredeti története élet és halál. Fogság és szabadulás, ítélet és felmentés. Egy új élet története. Vajon megértettük-e a húsvét eredeti jelentését? Pál apostol így fogalmaz az első korintusi levélben. Tisztítsátok el azért a régi kovászt. Legyetek új tésztává, amint kovász nélkül valók vagytok, mert hiszen a mi húsvéti bárányunk a Krisztus megáldoztatott értünk. A húsvéti bárány tehát magát Jézust, magát az áldozatot jelképezi, az ajtó félfára hintett vér pedig az elfedező vért, Krisztus vérét jelképezi, azt az értünk kiontott vért, amiről Péter apostol így ír, hogy nem veszendő holmi. Ez a vér nem veszendő holmi, nem arany vagy ezüst. A szabadságunk ára nem mérhető pénzzel, nem veszendő holmin ezüstön vagy aranyon vált.

adtatok meg a ti atyáitoktól örökölt, hiába való, semmire való életetekből. Igen, ha keresed az élet értelmét itt a Földön, a Biblia egy rövid távú választ ad a nagy filozófikus kérdésre, hogy mi az élet értelme. Péter azt mondja, semmi. Nulla. Üres. Ha csak ebből az életből, ebből a semmire való életből, ebből a hiába való életből meg nem vált, vissza nem vásárol az Isten. Nem ezüstön vagy aranyon, hanem drága véren, mint hibátlan és szeplőtlen bárányén, a Krisztusén. Amikor az izraelitáknak választani kellett egy bárányt a nyájból, akkor esztendős, épp, hím bárány kellett, hogy legyen. Ez jelképezi Krisztus tökéletességét, Krisztus szelídségét és Krisztus áldozatát. Ez a vér a bárányvére megtisztít. Azt olvasom a Jelenések könyve 7. fejezetében, hogy akik jönnek a nagy nyomorúságból, akik végül győztesként állnak az Isten trónja előtt, akikre Isten az ő pecsétjét helyezi, azok megmosták és megfehérítették ruháikat a bárány vérében. Mennyire ellentmondásos jelkép ez? Hiszen ha valamilyen ruhát, egy fehér inget belemártunk vérbe, akkor az piros lesz és nem fehér. De a bárány vére megfehéríti a ruhát. Jézus Krisztus halála, Jézus Krisztus áldozata, bár halálról beszélünk, mégis életet ad. A vérbe mártott ruha fehér lesz. Azt olvasom, megfehérítették ruháikat a bárány vérében, és János apostol így fejti ki ugyanezt a gondolatot, és százszor is előfordul ez a Szentírásban, hogy Jézus Krisztus, az Isten fiának vére megtisztít minket minden bűntől. A vér a bűnből való tisztulást jelképezi, ezért a ruhák, amiket megtisztít a vér, nyilván a jellemünket jelképezi. Krisztus tökéletes igazságossága. Ez a fehér ruha. Ez a bárány vérében megtisztított ruha. A vér nem csak megtisztít. Azt olvasom Jelenések könyvében, hogy ugyanez a vér győzelmet is ad. Győzelmet ad, mert a 12. fejezetben így szól, hogy ők, tudnélik az atyafiak, az egyházról beszél, a Krisztus követői legyőzték a vádolót, sátánt a bárány véréért. A bárány vére megtisztít, és a bárány vére győzelmet ad. A bárány véréért sátánt is képes vagy legyőzni. Ha Jézus Krisztus vére rajtad van, hogyha megtisztított az ő vérében, akkor a győzelem a tied. Miért olyan szükséges a bűnből való tisztulás? Miért olyan szükséges, hogy a bárány vére ott legyen rajtunk, és hogy győztesek legyünk a bárány vére által? Emlékezzünk az ószövetségi történetre. Szükség volt a bárányra, hogy a bárány vérét lássa az Úr az ajtófélfán. Ez jelentette a védelmet a pusztítóval szemben. Az a pusztító nem sátán volt. Az a pusztító, ott Isten ítélete volt, Egyiptom felett ítéletet tartott. És tudom, hogy nem népszerű bibliai tanítás ez, de a bűnzsoldja még mindig a halál. A bűnzsoldja a halál, írja a Római Levél 6. fejezete. És annó 3,5 ezer évvel ezelőtt, ugye, Krisztus előtt 1,5 ezer évvel, ahogyan az Úr végig járta Egyiptom házait, úgy ma is ítéletet tart. Azt olvasom Jelenések könyvében, hogy eljött az ő ítéletének órája. A 14. fejezet 7. verse ezt írja. Eljött az ő ítéletének órája. Igen, az Úr ítél. Az Úr vizsgál. Ő a vesék és szívek vizsgálója. És ez az ige, hogy az Úr a szívek és vesék vizsgálója, úgy folytatódik, hogy megfizet mindenkinek az ő cselekedetei szerint. Amikor az Úr megtisztít, a hitedet nézi. De amikor a legvégén ítéletet tart, a cselekedeteidet fogja megnézni. Azt fogja megnézni, hogy mit kezdtél a bárány vérével, éltél-e a győzelem lehetőségével, ami a bárány vérében rejlik. Szükségünk van a bárány vérére. Igen, az Úr akkor tud minket megkímélni az utolsó napon, hogyha a bárány vérét rajtunk látja, azaz, ha a ruhánk megtisztult az ő vére által. Mózes 2. könyve 12. fejezetében a páska bárány szertartása tele van a keresztre mutató jelképekkel. Ott van a vér, Krisztus vérét jelképezi. A vért az ajtó fél fára kellett, ugye a fán, el tudjátok képzelni a fán a vért, ahogy a keresztfán, ott folyt le a vér, ugyanúgy nézett ki az ajtó fél fán, ahogy folyik a vér. Ott van a bárány, Krisztus tökéletessége, Krisztus szelídsége, ártatlansága.
Ott van, hogy a báránynak nem volt szabad megtörni a csontját, azaz Jézus soha nem esett el, soha nem vétkezett, tökéletes áldozat volt. A csontok megtörése a bűnöket jelképezi, a bűnök elkövetését, és az abból fakadó fájdalmat. Ugye? Azt mondja Dávid, amikor vétkezett, hogy amíg elhallgattam a vétkemet, addig megavultak, összeszikkadtak a csontjaim. De Jézus vérét, Jézus csontjait nem volt szabad megtörni, ő soha nem esett el. A keserű füvek, amit a bárány húsával együtt kellett elfogyasztani, azt a keserűséget jelképezik, amin Jézusnak át kellett menni a Gecsemáné kertjében, amin a tanítványoknak át kellett menni, mikor látták, hogy a reményeik szerte foszlottak. Az izsóp, amit a vér hintésére használtak, az is a megtisztítás jelképe. Ezért használja ezt a jelképet az 51. Zsoltár. De a leírás egy nagyon fontos utasítással zárul. Azt olvasom, hogy Izrael népének el kellett mondani. El kellett mondani a következő generáció számára ezt az egész történetet és az összes jelképet. Így olvasom a fejezet vége felé, hogy mikor pedig a ti fiaitok mondják nektek, micsoda ez a ti szertartásotok. Akkor mondjátok, páska áldozat ez az Úrnak, azaz az elkerülés áldozata az Úr számára, aki elment Izrael fiainak házai mellett Egyiptomban, mikor megverte az egyiptombelieket, a mi házainkat pedig megoltalmazta. Ha ott van a vér az ajtófélfán, ne lépj ki a házból. Maradj karanténban, maradj elzárva, mert a pusztító el fogja kerülni a házadat. Mondd el a fiaidnak, hogy mit jelent ez. Mondd el a következő nemzedéknek. Miért fontos a következő nemzedéket megtanítani erre? Miért kellett újra és újra elmondani a páska jelentőségét? A bárány víre által nyert győzelemet az emlékezés, a bizonyságtétel teszi maradandóvá. Az atyák bizonyságot tettek a fiaiknak. Elmondták a szabadulás történetét. Hagy mondjam el, hogy a zsidóság körében ez 3500 éve így van. Az asztalnál a család körülüli a szédert, vagy a húsvéti vacsorát, és felidézik a történetet. A bizonyságtétel maradandóvá teszi a győzelmet. Ezért van az, hogy Jelenések könyve így fogalmaz, és az előbb csak félig idéztem az igét. Legyőzték azt, azaz legyőzték a vádolót a bárány véréért, és az ő bizonyságtételük beszédéért. A maradék nép, írja Ellen White, a bárány vére és bizonyságtételük szava által fog győzni. Sokan azt várják, hogy egyedül a bárány vére által győzzenek minden saját igyekezet nélkül. De láttam, hogy Isten kegyelmesen megajándékozott minket. Mivel? A beszéd hatalmával. Ő adta a nyelvünket, és mi felelősek vagyunk azért, hogy mire és hogyan használjuk. Dicsőítsük Istent ajkunkkal, beszéljünk hódolattal igazságáról és végtelen kegyelméről, és győzzünk bizonyságtételünk szava és a bárány vére által. Izrael népének el kellett mondani, hogy mi a jelentősége a bárány vérének. Fel kellett idézni a történetet is az emlékezés által, a felidézés által, az ifjabb generációnak való bizonyságtétel által. Erősödött a hitük. Megmaradtak a kegyelemben. Aki ilyen nyitott szívvel emlékezik Krisztus áldozatára, az megmarad az ő kegyelmében. Tegyünk róla bizonyságot. A beszédben hatalom van. Mondjuk el újra a történetet. Lehet, hogy már mindenki ismeri a húsvét történetét. De ezért mertem kiállni elétek, és nem szégyellem újra elmondani a jól ismert történetet. Jézus Krisztus az ige testé lett. Testé lett és közöttünk lakozott, szó szerint sátorozott, mondja János apostol. Erre utal az a jelenet, a páska bárány elrendelésekor, hogy 4 napon keresztül az a bárány nem a nyáj között volt, hanem bevitték a házba. Abba a házba, ahol végül 4 nappal később megölték, abba a házba, amelynek az ajtófélfájára a vére fog kerülni. 4 napon keresztül ott lakott a családdal. Igen, Jézus Krisztus közöttünk sátorozott. 2000 évvel ezelőtt Jézus kilépett a menny kapuin. Kilépett a hatalmas aranykapukon, és lejött a földre, hogy belépjen egy karanténba. Az univerzumnak abba a szegletébe, ami el volt zárva. Miért volt elzárva? Mert egy nagyon agresszív, nagyon fertőző és nagyon halálos vírus terjeng itt, amit úgy hívnak, hogy bűn. Az univerzum többi részétől el van zárva, muszáj volt elzárni. Már a mennyben
Már a mennyben izolálták ezt a vírust. Felismerték hamar, és rájöttek, hogy mennyire jól terjed. Nagyon gyorsan terjed. Mondhatnánk, 33%-os volt a terjedése. 100 angyalból 33-at megfertőzött. Igen, az angyalok seregének egyharmadát Sátán a csábításával, a hazugságaival, a bűnnel elragadta. De tudjátok, milyen jó a mennyei egészségügy, az Úr már tudta, mi az ellenszer. Már akkor tudta, mi az ellenszer, amikor a földön felütötte a fejét, a gyógyszer, a védőoltás már készen volt. Készen volt, nagyon régen készen volt. Péter apostol azt mondja nekünk, hogy a világ megalapítása előtt el volt rendelve a bárány. Eleve el volt, erőre el volt rendelve a világ megalapítása előtt. Jelenések könyvében is azt olvasom, hogy a bárány megöletett a világ megalapítása előtt. Isten nagyon hamar gondoskodott, nagyon hamar gondoskodott megoldásról. Jézus eljött közénk, közöttünk sátorozott, annak tudatában, hogy már a világ megalapítása óta ő tudta, hogy meg kell halnia. Ő volt az, aki fájdalmainkat hordozta, eljött a világunkba és a betegségeinket viselte. Krisztus azzal, hogy felvette az emberi természetet, kitette magát a földi élet viszontagságainak, próbáinak, kísértéseinek, lejött a földre, és nem angyalként lebegett felettünk, nem angyalok természetét vette fel, hanem az Ábrahám magvának természetét. Kitette magát mindazoknak a próbáknak, amiken te átmész. Jézus felvette a mi természetünket, és Ellen White nagyon különlegesen fogalmaz, és itt ki is tettem a linket, ha valaki szeretné egészben elolvasni angol szöveggel együtt ezt a különleges kéziratot, ezt a különleges bizonyságtételt. Az isteni természet az emberivel összekapcsolva képessé tette őt, Jézust arra, hogy engedjen Sátán kísértéseinek. Figyelem, képessé tette. De ez nem jelenti azt, hogy ő élt volna ezzel. Sőt, Krisztus, ami elesett, de nem megromlott természetünket vette fel, nem is romolhatott meg, ha csak nem hallgat Sátán szavára Isten szava helyett. Más szavakkal Jézus találkozott a vírussal, de nem fertőzte meg őt. És ez a találkozás nem, hogy beteggé tette volna, hanem épp ellenkezőleg immunreakciót váltott ki. Megteremtette számunkra az ellenanyagot. Hadd játsszak a szavakkal. Az emberi természetet hogy nevezi a Biblia? A bűnös emberi természetet? Test. Jézus soha nem volt testies. Ő mindig lelki volt. Nem test, hanem antitest. Jézus Krisztus megteremtette számunkra a lelki életet, olyan hatással volt az emberiségre, olyan hatással van az emberiségre Jézus földi élete, ami megteremti számunkra az ellenanyagot. Jézus győzelme a mi győzelmünk, micsoda reménység, megkísértetett, de soha nem esett el. Sátánnak nem sikerült behatolnia sem az elméjébe, sem az érzéseibe, hát még a tetteibe, szavaiba. Nem tudod behatolni. Tökéletes védelem, tökéletes immunpajzs. Ézsaiás így szól. Az ő sebeivel gyógyultunk meg. Megsebesítetett a mi bűneinkért, megrontatott a mi vétkeinkért. Békességünk büntetése rajta van. Sebeivel gyógyulunk meg. Jézus sebei jelentik a gyógyulásunkat. És Krisztus keresztjére feltekinteni. Igen, testvéreim, ez a mi immunerősítőnk a bűnnel szemben. Feltekinteni ő rá. Nézz fel és élsz. Amikor Jézus felemeltetett a kereszten, akkor mindenkit magához vonzott. A keresztben gyógyulás van. Ahogy annó, még Mózes idején, Jézus előtt 1500 évvel, Mózes felemelte azt az érc kígyót, és akiket megmart a kígyó, azok mind meggyógyultak, csak fel kellett nézni. Ezt a jelenetet idézi fel Nikodémus számára is. Amikor az emberfia felemeltetik, akkor mindenki meggyógyul, aki felnéz rá. Jézus győzelme több, mint győzelem. Azt olvasom ugyanebben a bizonyságtételben. Jézus több, mint győztes volt. Érdemei által megnyitotta az utat, hogy az ember is több, mint győztes lehessen, mivel Jézus szerette őt. A végtelen Isten fia a leggyengédebb együttérzéssel viseltetik a megkísértett egyház iránt. Ő tudja, hogyan segítse azokat, akik megkísértetnek, mivel ő maga is megkísértetett. Miért tudja, hogy hogyan segítsen?
mert ő maga is átment ezen a földi életen, bejárta előttünk az utat, nézz fel rá segítségért. Mit tudsz még tenni? Nézz fel rá erőért. Testvéreim, Jézus hamarosan eljön. Tudom, és mindannyian tudjuk, hogy az utolsó napokban élünk. Nem csak az idők jelei miatt tudjuk, hanem a bibliai proféciákból is tudjuk. A bibliai jövendőlésekből látjuk a korszakokat. És persze látjuk a világállapotát is. És itt van bennünk az a sóvárgás, várjuk és sietetjük Isten napjának eljövetelét. Jézus hamarosan eljön, magához vesz minket, de előtte még valaminek be kell következni. Előtte még lesz egy utolsó kemény próba. Az egyház átmegy egy nagy megpróbáltatáson, amit a Biblia úgy nevez, hogy a kegyelem idő lezárulása, a hétcsapás, Jákob éjszakája, rengetegféle képpel illeti ezt. Egy utolsó próba, egy utolsó teszt. De Jézus azt ígéri, hogy ezek a napok megrövidítetnek. Mondhatnám, hogy gyors teszt lesz. Jézus Krisztus félti az egyházat. Várja, hogy egyesülhessen az egyházzal, de előtte próbára kell tenni az ő népét. És a Biblia azt mondja nekünk, hogy szükségünk van a bárány vérére, hogy ezen a próbán megálljunk. Azt olvasom Jelenések könyvében, hogy boldog az, aki vigyáz, és őrzi azt a ruhát, amit megmosott a bárány vérében. Most már nem azt mondja a hét csapás alatt, a kegyelem idő lezárulása alatt, hogy boldog, aki újra és újra kimossa a ruháját, hanem azt mondja, aki megmosta a bárány vérében, az boldog, ha őrzi is azt. Azt olvasom Máté Evangélium a 22. fejezetében, a királyi mennyegző történetében, hogy a király bement és megtekintette a vendégeket, és a vendégek ruháját nézte. Alkalmas-e a ruha? Alkalmas-e a jellem? Krisztus tökéletes igazságába öltöztél-e? Ez a tesztkérdés. Krisztus tökéletes igazságába öltöztél-e? Ebben nem a te érdemeid, nem a te teljesítményed van. Ez maga Jézus Krisztus és az ő hatalma. És hogyha van jó cselekedet az életedben, tudj róla, hogy az is Jézus hatalma. Az mind az ő érdeme és az ő dicsősége. Lehetséges ez? Lehetséges az, hogy a király, amikor bejön és megtekinti a mennyegzőre összegyűltek ruháját, akkor az én ruhám, a te ruhád, ne legyen szennyes ruha. Lehetséges az, hogy megőrizzük azt a ruhát, amit Jézustól kaptunk. Lehetséges, hogy Krisztus jelleme, az ő igazságossága, a hozzávaló hasonlóság valóság legyen az életünkben. Záró gondolatként egyetlen igét szeretnék a figyelmetekbe ajánlani. Testvéreim! Most, hogy végigmentünk egy kicsit a húsvét történetén és annak jelentőségén. És látjuk, hogy a mostani helyzetünk már csak a kijárási tilalom miatt is összekapcsolódik annó a 3500 évvel ezelőtti első húsvéttal. Szeretném a figyelmetekbe ajánlani a tökéletes védőoltást. Szeretném a figyelmetekbe ajánlani azt az oltást, ami a bűn vírusától megvéd. Íme. Az ige azt mondja nekünk, én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők. Aki én bennem marad, mit jelent a szőlőtőként maradni? Tudnélik beoltva lenni. Aki én bennem marad, tudnélik beoltva, én pedig ő benne. Az terem sok gyümölcsöt, mert nálam nélkül semmit sem cselekedhettek. Ha én bennem maradtok, és az én beszédeim bennetek maradnak, kérjetek, amit csak akartok, és az meg lesz nektek. Abban dicsőítetik meg az én atyám, hogy sok gyümölcsöt teremjetek, és legyetek nékem tanítványaim. Testvéreim, hogyha van üzenete számunkra a húsvétnak, akkor ez legyen a legfontosabb üzenete. Jézus Krisztusban maradni, beoltatni ő bele. Ez a tökéletes védő oltás. Megvéd az utolsó napokban, megvéd az utolsó napok veszedelmeiben, megvéd, mert megigazít, mert gyümölcs termővé tesz. Az olyan ágakat, az olyan vesszőket, amelyek gyümölcsöt teremnek, azokat az atya nem metszi le. Azok fennmaradnak a szőlőtőkén, és abban dicsőítetik meg az Isten, hogyha mi teremjük ezeket a gyümölcsöket. Fogadjuk szelídséggel a beoltott igét, mondja az apostol. Az én beszédeim, ha bennetek maradnak, mondja Jézus, kérjetek, amit csak akartok. Mit kértek? Mit kérnétek ma az Úrtól? Azt mondja, kérj, amit akarsz, ha az Isten beszéde benned van. Kérj, amit akarsz, és meg lesz.
Nekem van egy nagy kérésem. Az én kérésem az, hogy ott állhassak majd a trón előtt, és mi a te kérésed? Abban dicsőítetik meg az én atyám, hogy sok gyümölcsöt teremjetek, és legyetek nékem tanítványaim. Úgy legyen, legyünk az ő tanítványai, legyünk szőlőveszők beoltva, örökre beoltva a szőlőtőkébe. Tőle életet nyerve, ő benne gyümölcsöt terembe, és őt dicsőítve. Amen. Atyánk, hálát adunk neked. Hálát adunk Jézus Krisztusért. Hálát adunk azért, mert Jézus kilépett a menny kapuján, és belépett ebbe a fertőzött világba. Hálát adunk neked, hogy ő soha nem viselt maszkot, és mégis az ő kedves arcát nézhettük, és ő soha nem fertőződött meg. Atyánk, tudjuk, hogy nekünk most olyan a helyzetünk, hogy megkövetel bizonyos egészségügyi szabályokat, és tudjuk, hogy fizikailag távol kell lennünk egymástól. De köszönjük neked, hogy Jézus soha nincs távol tőlünk. Köszönjük neked, hogy Jézus soha nem fertőződött meg. Hogy odalépett a lepráshoz, és nem elkerülte őt messzire, hanem éppen megérintette őt, és a dolgok mindig fordítva történtek nála. Nem megfertőződött, hanem az ő igazsága, az ő tisztasága a leprás emberé lett. És a leprás meggyógyult. Atyánk, ezek a betegek mi vagyunk. Szükségünk van a gyógyulásra, szükségünk van a bárány vérére. És köszönjük a te ígéretedet, hogy a pusztító elkerüli a házainkat. Igen, mert bízunk benned és Jézus áldozatában. Bízunk abban az ígéretben, hogy aki felnéz, annak örök élete van. Atyánk, köszönjük neked, hogy a szőlőtőként maradva, oda beoltva gyümölcstermő életünk lehet. Valósítsd meg ezt bennünk, dicsőítsd meg magadat bennünk. Segíts elfelejtkeznünk önmagunkról, és csak Jézust látnunk. Ez a szívünk vágya, ez a szívünk kérése így húsvét idején. Köszönjük ezt neked, fiad nevében.

A most elhangzó Bach kantáta magyar szövege így hangzik. Magasságos Isten, mindent tőled kaptam, amin van, az a te ajándékod. Hálával megyek arcod elé, és te mást nem is kérsz tőlem. Hálával áldalak téged.

Kedves hallgatóink, folytatjuk tovább akkor sorozatunkat, hogy a Biblia a magyar költészetben, ugye ez a sorozatunknak a címe, Vörös Sándorhoz érkeztünk el. Vörös Sándornak a költői pályáját kell megrajzolnom, és ezen belül kiemelni azokat a költeményeket, istenes verseket, a történelemről szóló kijelentéseit, amelyek bennünket most érdekelnek. Vörös Sándorról egyébként még élt, már kiadtak egy bibliográfiát, és már akkor a 80-as években ilyen vaskos volt a róla szóló kiadványok sorozata. Mivel Vörös Sándor ugye Vas megyéből származik, ott állították össze, de Budapesten már 1979-ben, tehát 10 évvel a halál előtt megjelent, a róla szóló cikkek, tanulmányok, kötetek bibliográfiája. A tólról vagy tölről sorozatban van egy ilyen nagyon jó sorozata, volt a Nemzeti Tankönyvkiadónak, róla is megjelent a Vörös Töl, Vörös Vörösről című kis könyv. Ugye ugyanezt kiadták Adi-tól, Adi-ról, Móriczról, tól, Móriczról, stb. Itt megjegyezném, hogy evangélikus család lévén más a betűkép és más a kiejtés, tehát Vörös, csupa ővel, így mondtam mindig Sanyi bátyám, akivel egyszer én is hosszabb rádióinterjút folytattam, belesüppedve a fotelbe, alig látszott ki belőle, nagyon kicsike ember volt, és mondta mindig, hogy Vörös, csupa ővel. És akkor ezt hát így kellett mondanunk. Van például olyan Vörös Imre nevű evangélikus teológus, aki úgy ír, hogy Ve-ö-re-ös. Ez egy nagyon régi magyar családnév az evangélikusság körében. Ő dupla V-vel és Ve-ö-resnek írja, de ezt Vörösnek kell mondani. Úgy, hogy a Batthyányit is Batthyánynak mondjuk, vagy a Dezsőfit is nem Dezsefinek mondjuk, hanem Dezsőfinek mondjuk. Tehát ezt úgy csak úgy mondom, hogy nehogy az egyik legnagyobb költőnket Vöresnek mondjuk, vagy másnak, ő Vörös Sándor névre hallgat. Tavaly volt az évforduló, tehát könnyen meg lehet jegyezni, 1913-tól 89-ig élt Vörös Sándor. A táj, amely szülte Csönge, gyönyörű múzeum van most egyébként ott ezen a Vasmegyei kis településen, hogyha arra tetszenek járni, tehát Szombathely környékén, akkor okvetlenül érdemes bemenni ebbe a csöngei kis múzeumba. Pécsett végezte a tanulmányait, és aztán Budapesten telepedett le, és az ő híres Ferenc-hegyi kis háza, aztán egyre nagyobb háza, zarándok helyévé vált nem csak a költőknek, íróknak, hanem a segélyt kérő embereknek. Vörös Sándor úgyis rendkívül jószívű ember volt, sokakat kisegített pénzzel, még többeket kölcsönnel, de sok magyar író, költő ki se tudta volna adni a műveit, hogyha első útja nem a Ferenc-hegyre vezetett volna. A 80-as évek elején mi is a Magyar Rádió megbízásából fölkerestük őt. Károlyi, amival együtt élt, gyermekük nem volt, de nagyon szerette a feleségét. 1947-ben egy híres zsoltárt is írt hozzá, ez már a mi körünkbe is beletartozik, mert tulajdonképpen az életre a felesége mentette meg. Kutyakölyök volt ez a Vörös Sándor. Nagyon ivott, és annyira a világháború idején és a világháború után szinte szétitta az eszét, majdnem szétitta az eszét, hogyha Károlyi, ami nem jelentkezik. És ha megtetszenek engedni, ezt rögtön fel is olvasnám, hogy volt egy olyan asszony, aki nekünk megmentette egy költőt, úgyhogy amikor befejeztük vele a rádióinterjút, rögtön mondta Sanyi bátyám, hogy de az amit is kérdezzétek, az amit is kérdezzük. Hát Károly, ami jó költő volt, meg jó műfordító volt, de ő mindig gyorsabban válaszolt Vörös Sándor a kérdésekre, hogy az amikára legalább még 20 perc jusson, mert ő becsületes akart lenni, hogy a feleségét nem akarta kihagyni, hogyha már egyszer fölkeresik. Ez különben így volt rádióinterjúkkal, tévéinterjúkkal, úgyhogy aztán egy ilyen külön kötet is megjelent, a Kulcsjuk Líra. Tudnélik, hogy Vörös Sándor ír az egyik szobában, Károlyi, ami ír a másik szobában, és a kulcsjukon nézik, hogy hogy állnak az írással, mert elég sajátságos volt a napirendjük. Tudnék, Vörös Sándor éjszaka szeretett dolgozni.
Napközben ő aludt általában, vagy kipihente a fáradalmakat, de éjszaka abban a csendben jött az ihlet. Egyébként az ihletről írta, a versírás ihletéről írta a doktori disszertációját a Pécsi Egyetemen, ahol Várkonyi Nándornak a tanítványa volt, és ez a disszertáció általában az összegyűjtött műveiben először 2 kötet, aztán 3 kötet, amit meg lehet kapni, ez szerepelni szokott, és nagyon érdekes dolgokat ír a versírás ihletéről. De ami a feleségét illeti, engedjék meg, hogy ezt a zsoltár, Vörös Sándornak nagyon sok zsoltára van, a magyar költészetben ő írta a legtöbb zsoltárt, már így, hogy címével is, hogy zsoltár. Ezek nem zsoltár parafrázisok, nem az ószövetségi zsoltárok újra eléneklései, hanem ő 1935-től 89-ig nagyon sok versének ezt a címet adta. Én, amit beválogattam tőle, 3-4 zsoltárt ebbe a gyűjteménybe, zárójelbe közlöm, hogy mikori, mert ugye ez 1947-es zsoltár. Tessenek figyelni! Mindig bízom az Istenben, mintha 1000 ház ablaka égne, úgy lakik ő, míg üresnek látszik az utca. Körülálltak a vadállatok csorgó szájjal, s úgy voltam, mint aki a tár torkok felett repül a szélben. Bolondként rám kiabáltak, s megtöltött éber csenddel az én uram. Mézes bort itatott velem, és adott igaz asszonyt, s akik önmaguk istenei, magukat fallják és elfogynak. Ugyan mit ártanak én nekem, kit a hatalom szétold a tiszta szavakban? És mi módon veszítenék el, mikor mint kagylót és szivacsot vett fel az örvény? A magukba rogyók lángjára kosár borul, falára penész, de él, ki az eleven tűz fészke fölött jár. Ugye ez szabad vers, tehát itt a zsoltárokban nincs rímelés, csak egy bizonyos ritmikusság van. Egy csodálatos rövid zsoltár, és itt hangzik el, hogy adott igaz asszonyt. Valóban, hogyha Károly Ami nem áll Vörös Sándor mellett, én azt hiszem, hogy Vörös Sándor nem élte volna meg azt az életkort, végül is, hát mennyi életkort élt meg, 89-13, az nem nagy életkor, ez a 76 év, de Vörös Sándor élete nagyon törékeny volt, és sokan már a halálát várták, mert a magyar költők azért borzalmas kicsapongásokba tudnak elmerülni. Tehát ebből mentette meg Károlyi Ami. Vörös Sándor az a költőnk, akire azt lehet mondani, hogy a magyar költészet csoda gyereke. Ha mondjuk most az 1810-es években ülnénk itt együtt, mondjuk 200 évvel ezelőtt, akkor azt tudnám önöknek mondani, hogy a magyar költészet csoda gyereke mondjuk Csokonai Vitéz Mihály. Valóban Csokonai nagyon nagy költő, nagyon invenciózus, nagyon találékony nagy költő. Mondjuk 100 évvel ezelőtt ülnénk itt, akkor azt mondanám önöknek, hogy a magyar költészet csoda gyereke, már elnéz, megint egy Mihály, Babits Mihály. Annyi vers témát, annyi témát versé tenni, amit Babits tett, összevéve talán a magyar költők nem tettek. Neki minden témából vers lett. Ő az, aki a legtágabban nyitotta a világ, aki mindent be tud emelni a verselés körébe. De most azt kell mondanom 2014-ben, hogyha az elmúlt 300 év magyar költészetét nézem, a legnagyobb csodagyerek az Vörös Sándor. Miért? Azért, mert valami olyan káprázatos nyelvi tehetsége volt. A magyar nyelvből azt fölfedezni, ami benne van, de azelőtt senki nem látott meg, mert hogy hát a költészet mégiscsak nyelvi jelenség. Nyelvi és zenei jelenség. Bizonyára már tetszenek tudni, akik sokan járnak erre a sorozatra, vagy régebb óta eljárnak, tudják, hogy azt szoktam mondani, hogy minden nyelvben van egy bizonyos ritmikus lehetőség halmaz. És minden nyelvben más van. A magyar nyelv nagyon gazdag nyelv, ez nem valami sovinizmus mondatja, hanem ez ténylegesen így van. Ez az is mutatja, hogy a legtöbb nyelv ebből a nagy nyelvi lehetőség halmazból, ritmikus halmazból általában 2 vagy 3 versrendszer tudott kivajudni, vagy mint a kagyló a gyöngyöt kihozni magából. Például az angolok, franciák, németek, 2-3 versrendszerük van. Például ezek a derék nagy nyelvek és kultúrák nem tudják lefordítani
a Homérosz Iliászát vagy Odüsszeiáját abban a mértékben, tehát mondjuk egy hexameteres mértékben, mert ahhoz kerékbe kell törni a nyelvüket, tehát élvezhetetlen, tehát lefordítják más mértékben, vagy lefordítják csak úgy, mintha ott nem is lenne hexameter. De a magyar nyelvben, ugye melyik a legrégebbi magyar nyelv emlékünk? Világnak virága, keserűen kínzatul, vosszegekkel veretül. Tehát a magyar nyelvnek a legősibb ritmus képlete, amit így nevezünk, hogy ütemhangsúlyos vagy szólam nyomatékos ritmus képlet, az a tá ti ti ti tá ti tá ti ti tá. Tehát van egy erős nyomaték, és utána egy, kettő, legfeljebb három. Utána már egy újabb szólamot érzünk. Tehát ez a magyar nyelvnek az ütemes verselés. A magyar, az eredeti magyar verség ütemes, vagy később így mondták, hogy egy szólam nyomatékos verselés. Amikor az első biblia fordítások készülnek, 1540-ben Szilveszter János megjelentetti Sárvárott az új szövetség fordítását, hát előhangot akar írni hozzá. És akkor elkezd írni, hogy proféták által szólt régen néked az Isten. Hát na, de ez egy hexaméter. Azt addig még senki nem próbálta. Szilveszter kipróbálta, nem kellett a magyar nyelvet kerékbe törni, anélkül is meg tudta csinálni, és 1540 óta mind a mai napig Vörösmarty Mihályon, Petőfin, Aranyon át Juhász Ferencig mindenki írja a magyar hexamétereket. Keresztúri Dezsőnek külön versgyűjteménye van Magyar Hexaméterek címe, és kiderült, hogy a magyar nyelv jobban alkalmas a hexamétere, mint az a nyelv, ami föltalálta, tehát a görög és a latin nyelv. Vörös Sándor is nagyon sokat írt egyébként. Kialakult a második versrendszer. Aztán jött Kazinczy és a nyelvújítás kora, ugye nyugati költeményeket fordítottak, sok Shakespeare-t, meg Goethe-t, meg minden, és akkor kialakult az, hogy a magyar nyelv, hát ha már tud ütemhangsúlyosan megszólalni, meg tud szólalni hexaméterbe, akkor mi probléma, hogy a spanyol, portugál, olasz, francia, német, angol verse is, ami végül is egy jambikus valami, ma minden látszat, porla, dó, szívemre, csendes, hóhalá, csak én vagyok itt, síró, görbe, számsködbe néző kétködös szemem. Úgyse tetszel kitalálni, első verse volt Pilinszky Jánosnak. Tiszta jambus, émeigő is jambus, nem? Cukros már. Elrontja a gyomrot, a titá, titá, titá, titá, elalszunk rajta. De a magyar nyelvet nem kell kerékbe törni, a harmadik versrendszer is rendelkezésünk rá 200 éve. Aztán jöttek a szabad versek. Ugye Füst Milán, Kassák Lajos, 100 évvel ezelőtt rádöbbentek, hogy a magyar nyelv alkalmas arra, erre a ritmikus prózára, vagy ritmikus, csak ritmikus versése, mindenféle rím és más adalék nélkül, negyedik versrendszer. Aztán kiderült, hogy van két olyan költőnk, akinek annyira zenei a beszéde, hogy egyszerre lehet két versrendszerbe skandálni őket. Lehet őket ütemhangsúlyosan is, meg lehet őket klasszikusan is. Lehet őket klasszikusan is, meg lehet a másikat szabad verssel is. Kialakult a szimultán versrendszer, a két legnagyobb költőnk, akinek tényleg a zeneiségével lopják be a szívünkbe magukat, Berzsenyi és Ady. Berzsenyi és Ady ezért nagyon nagy költő, mert olyan versbeszéde van, hogy az egyszerre ének, dal, zene, minden benne van. Tehát egy Berzsenyi vers, meg egy Ady vers, persze a legnagyobbak, azok ilyen szempontból verik az egész magyar költészetet, és Szuromi Lajos irodalomtörténész kollégám külön vaskos könyvet írt ez, hogy a szimultán verselés. Mi nekünk öt versrendszerünk van, de Vörös Sándor a világon meglevő 22 versrendszerből az öthöz még oda tapasztott mindent, mondom, az angolok, németek, franciák két-három versrendszerbe tudnak beszélni. Nem tud a legnagyobb költőjük se többen, mert a nyelv nem alkalmas rá, és nem is fedeztek fel több ritmikai lehetőséget, de Vörös azt mondja, a gyerekeknek írok verset. Őszi éjjel, őszi éjjel, izzik a galagonya ruhája. Mi az érdekesebben?
Az az érdekesebb, hogy megmutatja, hogy a magyar nyelv tényleg azt tesz a szavakkal, amit akar. Mind a három sor ugyanolyan hosszúságú, pedig az első, nem tudom én, 11 szótagos, a másik 8, a harmadik meg 3. Őszi éjjel, őszi éjjel, izzik a galagonya, izzik a galagonya ruhája. Hát ki tudja ezt megcsinálni? Ki tudott olyan versformákban írni a magyar költészetben, amelyet sem azelőtt, sem utána senki nem próbált, a görög verselésnek a legritkább ritmikai lehetőségeiben. Ezért mondta, amikor 13 éves volt Vörös Sándor, ezt mondta róla Babits Mihály, ettől a gyerektől még kiszámíthatatlan meglepetéseket várhatunk. Ettől a gyerektől még kiszámíthatatlan meglepetéseket várhatunk, és ez igaz proféciának bizonyult, mert már a két világháború között Vörös Sándor szépen Vas megyétől Baranyáig, ahogy ugye nem budapesti volt, de élénken levelezett például Babitssal, mindig mesternek szó, ó, mester. Kosztolányival, legnagyobbakhoz ment. Van egy Hála áldozat című verse Vörösnek, azt mondja, hogy három költő előtt hajt fejet, és mutat be nekik áldozatot. Adinak, Babitsnak, Kosztolányinak. Legtöbbet talán Babitsnak köszönhetett, hát ő fedezte föl. Babitsnak csodálatos érzéke volt különben különböző nemzedékek beli költők felfedezéséhez. Tehát érdemes ezt megjegyezni, ettől a gyerektől még kiszámíthatatlan meglepetéseket várhatunk, és ez bejött. Na de mi emelte föl Vörös Sándort? Az emelte föl, hogy ő nem csak furfangos, ügyes, játékos verselő volt, hanem komolyan gondolkozott az élet kérdéseiről. Evangélikus családba született, de úgy érezte, hogy valahogy a protestantizmus elszürkült a 19.-20. századra, ez neki nem elég. Elkezdett mindenféle világeszme iránt érdeklődést mutatni. Főleg a kelet bűvölt el. Keleti utakat tett például a 30-as években, elment Indiába, Kínáig. Föl akarta fedezni úgy a világot, mint hogy egy költőt ismerek, a portugál Camões-t, aki neki indult, aztán Portugáliától Kínáig meg se állt. A Vörös is ilyen volt, minden pénzét összegyűjtötte, ő látni akart, és hát döbbenetes, most ugye mi, hogy Lao Tse-t úgy olvassuk, ahogy olvassuk. Hát ez Vörös Sándornak köszönhető, mert Lao Tse-t, meg a kínai költőket, igaz, hogy Kosztolányi kezdte először fordítani, de aztán Vörös Sándor fordította akkor, amikor neki más babér nem termett, ugye, mert gondolhatjuk, hogy 1947 után teljesen elhallgattatták ezt a sziporkázó, tág, szabad elmét, és akkor fordításokból ért, tehát kb. Ennyit fordított össze. Annyira belejött a fordításba, annyira, hogy mondjam, az orosz népek irodalmától Kínán, Indián, hát a fél világnak a költészetét behozta ide Magyarországra, és olyan, hogy mondjam, megoldásokat találva, egyszer egy nyári tábor végén, ugye a nyári tábor végén tábortűznél szoktunk énekelni, és valaki kérdezi tőlem, milyen szép ennek a Bach kantátának a szövege. Üdv rád és házad népére, te jó szántó vető, te mindig szívesen fogadsz, miként a nyár idő. Ím eljöttünk szép lányodért, kit vár a vőlegény, szívében mint száz rózsa tő, virul a halk remény. Valaki mondja, ki fordított ezt, hogy szívében mint száz rózsa tő, virul a halk remény. És én itt csak akkor kapcsoltam, amikor a választ meg kellett elmondani, ez Vörös Sándor. Mellesleg Vörös Sándor egy Bach kantáta fordítója. De Vörös Sándor annyira belejött abba, hogy minden hangszeren beszél, mindenféle költői hozzáállást visszaadni. Például a 70-es években irodalomtörténészek tanácsára előveszi a régi magyar költészetet, ilyen soha ki nem adott költőket. Viszik nekik a Széchenyi könyvtárból a régi kéziratokat, meg nem tudom én, ős nyomtatványokat, és megjelenteti a három veréb hat szemmel. Három veréb hat szemmel. Tetszenek tudni, mi ez, hogy három veréb hat szemmel? Nem mindig ilyen bigfangos címeket adott. Három veréb hat szemmel, ez annyit jelent, hogy a magyar költészetnek a soha nem méltányolt kis aranyrögeit
kiássa, kicsit kipofozza, megtisztítja, és azt mondja, tudjátok, hogy milyen nagy költészetünk van. Tudjátok, hogy Arany János begyűjtött egy költeményt, 3 sor, Nagybányáról gyűjtötte be Arany László, Arany János fia. És Kosztolányi azt mondja, hogy ez a legnagyobb magyar vers, és ti ezt nem ismeritek, mondja Vörös Sándor, ezzel kezdi a 3 verép 6 szemmel. Mi ez a vers? Talán már említettem önöknek. Csontkürtök harsognak, aranydeszkáknak, földi

aranydeszkák hasadnak. Föl a mennyei asztalosok készítik a napi munkát. Mindenki munkához lát. A kakasok is munkához látnak, a mennyei asztalosok is munkához. Mi a harmadik sor? Földi férgek mozognak. Ezek vagyunk mi, nem kell magunkat bemutatni. Földi férgek mozognak. Elindulnak az emberek a maguk kis férgecske útjaira, kis hangyák gyűjtenek mindent. Na, például ezekből áll a három veréb hat szemmel, azt mondja Vörös Sándor, a csuda vigyel, hát a magyar költészetben ennyi sok ritkaság, senki nem méltányolja. Hát akkor kitalálok egy magyar költőt. Kitalálok az 1810-es évek körül egy magyar költőt. Mondjuk, hát én férfi vagyok, férfi ne legyen, nő lesz akkor. Nő vagyok. És elkezd írni verseket, és kiadja Psziché címmel. Külön nagy kötet, Psziché, 1810-es években élt magyar költőnő, aki ungvárnémeti tósztlótásznak a pályatársa, stb. És ilyen és ilyen. Beöltözik egy 150 évvel azelőtt élt, soha nem élt, de ő kitalálja, és ontja a verseket, különböző szerelmes verseket, istenes verseket, azt mondja az ember, ki ez a Vörös Sándor? Én ezeket az évtizedeket átéltem, minden évtizedben egy újabb csodálatba merültünk, hogy mit csinál még ez a vörös a nyelvvel? Mit csinál még a költészettel? Mindent meg lehet csinálni a költészettel? Ő nő is lehet, 150 évvel ezelőtt nő is lehet, ő epekedik meg, mit tudom én, mindent megjelent, hogy neki ez nem probléma, azt csinál, amit akar. Akkor Pirinszky János azt írta abban az időben, nézem Vörös Sándor virtuózitását. De Pirinszky ugye az ellentétes költő, aki a kopár egyszerű jambusaival mondja mindig ugyanazt a kalapácsütést, mindig azt mondja, hogy nyomorgunk, gonoszok vagyunk, ilyen az élet, és mindig. És azt mondja, Vörös Sándor meg ilyen színpompás, meg minden. De én azt látom, hogy a nagy színpompa mögött egy esengő és nagyon gyönge, de a gyöngeségét nem palástoló embernek a megnyilatkozása áll. Vörös gazdagsága mögé bújik, mert ő mindent meg tud csinálni a nyelvvel, a gondolat, neki nem probléma egy gondolatot kifejteni. Tetszenek tudni, hogy amikor az ember egy költővel párhuzamos időkben él, és például, ha nagy verset akarnak olvasni a magyar költészetben, senki nem tudott megcsinálni, akkor olvassák el Vörös Sándornak az Elveszített napernyő című versét. Micsoda téma! Egy fiatal pár elmegy a természetbe, ott kirándul, de véletlenül elhagyják a napernyőjüket. Elég értékes napernyő, mert ott leírja, hogy melyik része, honnan a világ melyik részéből jött a fája, a sejme, a nem tudom honnan. Ott hagyják a napernyőt, és Vörös Sándor megírja, de mint egy hatoldalas vers ez, nem egy hatverszakos, hogy az elveszített napernyő hogy bomlik szét ott a természet lágyölén, és hogy költözik vissza újra az univerzumba. Hát ha én ezt kiadnám költői feladat, hogy kérem, most jön a költészetnap, olyan sok marhaságot csinálnak a költészetnapja, hogy a reggeltől estig felolvasnak, meg mit tudom, ilyen mennyiségi dolgokat csinálnak, ahelyett, hogy minőségi dolgokat csinálnak, mondjuk az elveszített napernyőről legyen 20 előadás az országban. De nem jut eszükbe, inkább leülnek, aztán a Radnóti színpadon, a rádióban, meg mit tudom hol, reggeltől estig egymásnak, mintha a költészet ilyen kerepelés vagy gajdolás lenne. Ez egy marhaság, így lejáratni a költészet napját. De hogy én kiadnám most, hogy kérem, írjon valaki verset az elveszített napernyőről, nem hogy 5 sor tud-e írni, vagy 15-öt, de Vörös egy akkora verset írt ebből, és az egész világ szemléletét meghatározó nagy verset. Ő evangélikus volt, de a legnagyobb Mária himnuszt is egy evangélikus költő írt, az a Salve Regina. Ha az elveszített napernyő mellett még valami nagy verset akarnak olvasni, Salve Regina, ez is egy 5-6 oldalas, hatalmas vers, a nőiségnek, az anyaságnak, az anya-fiú kapcsolatnak, de ez olyan barokkos, nagy, hú, hát ezt nem lehet leírni, egy előadás rámenne egy ilyen versre. Tehát lehetne Vörös Sándorból egy egész sorozatot is tartani, vagy a Mahruk veszése. A Mahruk veszéséből egy nagy törzsfőnöknek, meg egy idegen nép vezérének a Mahruk veszése. Hát olyan hatalmas költői poémát ír egy egész nagy hőskültemény, amit az ember lélegzete áll,

0: tehát a szavakat nem lehet érteni, csak a szavaknak a hangulatát lehet érteni. Vagy, hogy bibliai dolgot is mondjak, Józsefet eladják testvérei. Józsefet eladják testvérei. Ahogy eltervezik, hogy Józsefet eladják, és akkor mindenki ott megjátsza, hogy mennyire szereti mégis, de hogy jó lesz neked Egyiptomba, nagyon jobb lesz neked ott, mint itt a sátorok között. De ez mondjuk egy 8 oldalon. A különböző testvérek álsága, gonoszsága, szemforgatása. És aztán az utolsó befejező strófa, amit mindig Ferenczi Károlynak a festmény előtt szoktam a Magyar Nemzet Galériában elmondani, hogy Józsefet eladják testvérei, ugye 1900-as festmény előtt. Egy félelmetes dolgokat tud megcsinálni Vörös Sándor. Tehát azt csinál a költészettel, a verseny, tehát mintha játék lenne. Nem véletlenül ő írja a Bóbitát, ugye a magyar gyerekeknek a legkedvesebb versgyűjteményét. Honnan veszi ezt Vörös Sándor? Kicsit lehangoló dolgokkal kell önöket untatnom. Vörös Sándor a gyermekkorában nagyon erős behatást kapott a spiritizmustól. Egyáltalán már fölhívta mindenki figyelmét, hogy ez a fölajzott lelki állapot és szellemi állapot nagyon sok költőnknél a spiritizmusból táplálkozik. Ilyen volt például Komjáti Jenő, aki kifejezetten a spiritizmusból táplálkozik. Komjáti Jenő nagyon nagy költ, ilyen extatikus nagy költeményeket írt a századfordulón, Komjáti Jenő. Ilyen volt maga Kosztolányi, aki nem csak a költészetében idézi meg a spiritista szeánszokat, de minden regényében. A Néró a véres költőtől kezdve az Édes Annának is, az Aranysárkányig, Móricz Zsigmond riportokat írt spiritista szeánszokról. A két világháború között, Trianon után a spiritizmus úgy ömlött ránk, mint itt a rendszerváltás után az okkultizmus. És Vörös Sándor már Vas megyei kis gyermekkorában, az édesanyja spiritista szeánszokra járt, tehát egy ilyen nagyon felbojdult ideg és lelki állapot, és erre jött rá egy meghatározó embernek a máig őszintén fel nem tárt hatása. Én próbáltam belőle kivenni, amikor ott beszélgettem vele, hogy mester, mondom neki, hogyan tudná most a viszonyát Hamvas Bélához tisztázni? Kérdeztem tőle a 80-as években. Mert a 30-as években Magyarországon feltűnt egy gondolkodó, Hamvas Béla, most már itt a megyében is, ugye megyével kapcsolatos, mert Tiszapalkonyára helyezte Lukács György elvtársa 1947 után. Tehát Hamvas Bélát nagyon üldözték, nagyon nem szerette az új társadalmi rend, a Rákosi rendszer. De Hamvas Béláról el kell, hogy mondjuk, hogy a legnagyobb magyar új gnosztikus. Ő nem annyira keresztény, ő egy gnosztikus gondolkodó, vagyis az a felfogása, hogy fel kell fedezni az archaikus nagykultúrákat, a régi 3-4 ezer évvel ezelőtti kultúrákat, azoknak az emlékeit, és azokból kell a modern embernek táplálkozni, mert a modern embernek nincs szellemi tápláléka. Mert a hétköznapokban a politika az minden csak nem szellemi táplálék. A politika olyan mocsárba húzta le az embereket, egyáltalán a hatalmi gondolkodás, a tömegmanipuláció, hogy a politikával jobb nem foglalkozni, az egy mocsár. Csak lefelé húzza az embert. Na de sajnos az egyetemek, a közoktatás, tehát ahol még az ember szellemet várna, az is a politika kezében van, nagyhatalmi játékok kezében van, tehát olyan mélyre süllyesztették, és azt mondja, hogy Hamvas, hogy vissza kell nyúlnunk a régi kultúrákhoz, és a régi kultúrák, amit összehalmoztak arra, hogy kell élni. Azt kell eltanulni, de ezt már közösségi méretekben nem lehet eltanulni, mert közösségi méretekben az emberiség megy lefelé a lejtőn a vasgolyó gyorsaságával. Csak egyénileg lehet eltanulni, hogy egyénileg, ha bár a világ megy lefelé, de a legerősebb pont a történelemben mégis az egyén. Társadalmakat nem lehet megmenteni, közösségeket nem lehet, azokat össze-vissza zavarják, egyik faltól a másik falig lökik, manipulálják, azt nem tud. Te egyedül tudsz ebből kiállni, ebből a lejtmenetből, és ezért Hamvas Bél egy ilyen magánüdvözülést, egy ilyen gnosztikus, persze benne van Buddha, benne van Konfúcius, Konfúciusz, benne van Mohamed, benne van természetesen Jézus Krisztus, hogy ne lenne benne, de nem Jézus Krisztus az egyedüli. Minden benne van. És Vörös Sándor, amikor megjelenteti a legnagyobb köteteit, már 1942-ben a Medúza kötete, állítólag sokan így mondják, a kritikus, hogy ennél jobb kötete nem is jelent, meg azóta sem. Sem a merülő Szaturnusz, sem más, a Medúza kötet a legnagyobb. Vagy például a Teljesség felé, amelynek az ajánlásában ott van, hogy Mesteremnek, Hamvas Bélának. Teljesség felé nagyon nagy gyűjtemény, az tulajdonképpen egy ilyen világbölcsesség sűrítmény, tesznek biztos önök is ebből ismerni részleteket, egy tudás van, a többi csak toldás. Alattad a föld, fölötted az ég, benned a létra. Ez például a leghíresebb. De ez tényleg nagy mondás, nem? Szóval egy tudás van, a többi csak toldás. Máskor azt mondja a Vörös, hogy csupa mellébeszélés. A döntő dolog az, hogy alattad a föld, fölötted az ég, és benned a létra. Te olyan ember vagy, aki valahonnan, valahova törekszel, eljutsz a földtől az égig, akarsz igazi égi életet élni, igazi istenes életet élni, és nem ide akarsz beleragadni a pénz, a hatalom, a hajszolt élet posványában, hanem akarsz emberhez méltó életet élni. És ezek számára állítja össze a Teljesség felét, amit mindig újra és újra kiadnak. Kevés magyar költő írt ehhez hasonló nagy dolgot. Talán a prózában Márai Sándor Hüves könyve indít el egy hasonló folyamatot, ugye ez is a két világháború között, már a második világháború árnyékában, hogy valamit mentsünk a régi kultúrából, mert ezek a költők és írók megérzik, hogy a második világháború az egy gongütés, és a második világháború után már az emberiség nem tud kigyógyulni a nyavajáiból. Nem tud kigyógyulni, ezt látjuk is. Az első világháború nagyon megrázta az emberiséget, akkor el se hitték, hogy van ilyen. A másodiknál már úgy mentek bele, hogy már volt 1-20 éve, most csinálunk még egyet. Azután meg eszkalálták a háborút úgy, hogy már hétköznapokban is beköltöztették a háborút, nem? Nem kell kimenni a hadszíntérre, menjél be a munkahelyedre, van ott háború elég. Nem kell még munkahelyre se járni, mert nincs munkahely, éljél a hétköznapokban, ott is van háború elég. Ha kevés, akkor adok neked, kapcsolj be egy tévét vagy internetet, nyomjál meg egy gombot, aztán majd tönkrevág az jobban téged, mint egy háború. A második világháború után az emberiség nem tud kigyógyulni. Ezt különben megírta a Vörös Sándor a 60-as években, ami a legkonszolidáltabb magyar évtized, és megszólal Vörös Sándor a merülő Szaturnusszal, nagyon nagy verse, merülő Szaturnusz, hogy vége az emberiségnek. Ők már valahogy akkor megérezték, hogy az emberiség ilyen formában, ami felé halad, menthetetlen. Menthetetlen. Ezért nekik, ők azt mondják, hogy csak egyéni út van, csak az egyéni útra tudnak valamelyes tanácsot adni. Ezért meghatározó Hamvas Béla Vörösnél. Amikor ezt megkérdeztem tőle a 80-as években, már elütötte a dolgot. Akkor nem volt szalonképes még Hamvas Béla, szóval jött a rendszerváltás, és akkor hova tovább, már egyedül Hamvas Béla a szalonképes, de hát most már ilyen nincs is, hogy ki a szalonképes, ki nem. Hadd említsek önöknek ebből az időből egy istenes versét. Szonett, tehát 14 sor, az a cím, hogy Isten. Figyeljék meg, hogy mennyire felemás vers. Istenről bizonyos alapdolgokat elmond, és soha így a magyar költészetben nem szóltak Istenről, viszont elmond olyan dolgokat is, amelyek teljesen a keleti vallások befolyását mutatják. Vörösnek ekkor alakul ki, tehát a 30-as, 40-es években ez a vegyülékes, szintetikus világnézete, mondom Hamvas Béla hatására, hogy tulajdonképpen mindenütt keresi az Istenit. És megtalálni véli minden kultúrában, nem csak az európai kereszténységben, minden kultúrában. Ezért aztán őt nagyon felértékelik, már abban az időben, most meg még inkább, mert most a kereszténységről úgy beszélni, mint Istentől jövő vallás. És a többi vallásban, amelyben ugyan vannak jó dolgok, de nem Istentől jönnek. Sem a hinduizmus, sem a buddhizmus, sem az iszlám. Erről most így nem beszélnek, kivéve engem, akit önöknek elmerem mondani, mert hát a Bibliához mérjük a dolgokat, hogy a Biblia szerint Istentől csak egy hit és egy vallás jön, amelyben ő megnyilatkozik. Ez a Biblia vallása. többi vallásban is vannak igaz dolgok. Mindegyik beszél a szeretetről, mindegyik beszél a másik megbecsüléséről, de úgy összekeveredve minden más dologgal, hogy minden más vallás, hinduizmus, buddhizmus, iszlám, gnosztikusok, törzsi vallások egy nagy vegyülékes egyveleget képeznek, ami a Biblia mérlegén a bálványimádó vallásoknak a tüneteit hordozzák. Tehát figyeljék a versben, hogy mi az, ami átütő erővel hathat ránk, és mi az, amihez egy kis kérdőjelet tehetnénk ki, de ettől még nagyon nagy szonett ez a vörös vers, az a címe, és érdekes, hogy ebbe a Vörös Sándor füves könyvébe, ahol teljes verseket nyilván nem válogatnak be, de ezt teljesen beválogatták. Ne mondd, hogy rossz az élet és az Isten. Ne koldulj tőle kellemest. Világa nem a boldogság langyos pocsolyája, s nem azért van, hogy téged megsegítsen. Akit veled istenként elhitettek, cifrára mázolt otromba fabálvány, más dolga sincs, mint szentül áldogálván lesni, hogy tőle mit kéregetnek. Ő más, több, nincs rá szavam, csak dalom. Hogy illetné a mérhetetlenséget igazság, jóság, csöp, ész fogalom? Azért, hogy néked kása nem jutott, kár a világot rossznak mondanod, te vagy ő érte, és nem ő te érted. Ugye megdöbbentő vers, mert kimeri ezt így kimondani, hogy akit veled istenként elhitettek, cifrára mázolt otromba fabálvány, más dolga sincs, mint szentül áldogálván lesni, hogy tőre mit kéregetnek. Nagyon kemény valláskritika ez, és vörös valláskritikája mindig ül. Például van egy verse, amelyben egy nagyon hosszú versem, négy sor így hangzik, hogy hellén szem és héber látomás egymást pocsékul elrontotta, menny gyümölcs és pokol tojás lett paradicsomos rántotta. Vagyis, amikor összezagyválták a görög kultúrát, meg a bibliai kultúrát, hellén szem és héber látomás egymást pocsékul elrontotta, menny gyümölcs és pokol tojás, tehát amikor összezagyválták a mennyről, a pokolt behozták, ami hát nem bibliai fogalom, lett paradicsomos rántotta, tehát ez a gúny, ez a vitriolos irónia, amit odavág. Tehát Vörösnek a vallás kritikája mindig a helyén van. Ő látja, hogy az európai kereszténység hogy torzult el. Látja, hogy a szinkretizmus a 4. századtól fogva, hogy zagyválta össze, hogy keverte össze a vallásokat, és ma egy ember Európában a világra jön, vallás címén mit kap? Hagyományt, babonát, szokásokat, de nem kap gondolkodást. Ma-holnap már a keleti vallások tagjai többet gondolkodnak, mert ők legalább azon gondolkodnak, hogy hogy vegyenek levegőt, vagy hogy mi a helyes állás, vagy egyáltalán mi a jóga légzés, vagy hogy mi a helyes táplálkozás. Már ugye oda jutottunk, hogy a buddhisták meg a hinduisták nevelik itt Európában egészséges életmódra az embereket, mert a Bibliának az egészségügyi tanításait például soha senki a reformáció korában sem még, csak a 19. századtól fogva kezdi. Tehát ez nagyon igaz, hogy akit veled istenként elhitettek, cifrára mázolt otromba, fabálvány, kinek más dolga sincs, mint szentül áldogálva lesni, hogy tőle mit kéregetnek. Tehát ilyen adok-kapok, do ut des, hogy mondta a latin nyelv. Adok, hogy kapjak. Adunk valamit az Istennek, elmegyünk templomba, vagy elmegyünk gyülekezetbe, az Isten adjon nekünk valamit, hogy a gyereket fölvegyék az egyetemre, ne legyek csóró, szegény ember, hanem stb. Tehát ilyen szempontból ez valami hatalmas verszak. Vagy a befejezés is, hogy azért, hogy néked kása nem jutott, kár a világot rossznak mondanod, te vagy ő érte, és nem ő te érted. Tehát mi nem azért vagyunk itt a világ, hogy kiszolgáljon bennünket a világ, hát mi is tehetnénk a világért, meg a másik emberért, nem? De hogy Søren Kierkegaard, a nagy dán filozófus mondta, a modernkor embere arról híres, a tömegember, a mai társadalom embere, hogy mindig kiszolgáltatni akarja magát. Mert ilyen civilizációt építettünk. Autó kell, sportcsarnok kell, most csak kinézek, hogy mit látok itt. Ezek ugye lássanak el minden, én fit akarok lenni, ilyen akarok lenni, szolgáljon ki az élet. Hogy én mondjuk, ha valakit itt látok, segítségre szorul embert, hogy most segítsek, hát az segítsen más. Hát jöjjön a rendőr, vagy jöjjön valami jótékonysági egylet, valami, az a mai ember nem így gondolkozik. Ez is igaz. De fölteszem önöknek a kérdést, hogy azt mondja, ne mondd, hogy rossz az élet és az Isten. Ne koldulj tőle kellemest, ez is elmegy. Világa nem a boldogság langyos pocsolyája. Ez egy kicsit erős, nem? Isten világa nem a boldogság langyos pocsolyája, és nem azért van, hogy téged megsegítsen. Hát ez valahogy nem a kereszténység Isten képére val. Mert a kereszténység, a Biblia azt hirdet, hogy Isten azért van, hát ő felajánlja a segítséget. Az már tragédia, hogy az ember nem kér belőle, vagy az ember nem akarja Isten segítségét. De a kereszténység, a Biblia azt hirdeti, hogy Isten segíteni akar, sőt nem is akárhogyan föl akarja emelni, meg akarja váltani az embert. Melyik vallás hirdeti azt, hogy Isten nem azért van, hogy téged megsegítsen? Az a vallás, amelyben nincs is személyes Isten. A keleti vallások. Keleti vallások azt mondják, hogy az Isten bennünk van. Nincs külön Isten, hát ugyan kérem Isten, ezt kivetítették az nem. Mindenkiben ott van az isteni, mindenki fedezze fel magában az istenit. Nincs személyes Isten, te vagy az Isten. És a hinduizmus és a buddhizmus, ami nagyon erősen jelen van Vörös Sándor egész költészetében. Mondom, Hanvas Béla még inkább felerősíti. Én írtam egyszer, még Vörös Sándor írt egy nagyon részletes tanulmányt erről, nagyon megragadott egyszer Vörös Sándornak egy zsoltára, a De Profundis. A De Profundis a latinul annyit jelent, hogy a mélységből, ez a 130. zsoltár latin. A mélységből kiáltok hozzád, Uram, Uram, hallgasd meg könyörgő szavamat, legyenek füleid figyelmesek könyörgő szavamra. Ennek a zsoltárnak a parafrázisa, de nem teljes parafrázis természetesen a Vörös Sándor De Profundis, de tessenek megfigyelni, hogy mennyire ellentétes ezzel, mert a kereszténység, a Biblia mindig azt hangsúlyozza, hogy Isten fölajánlja a segítségét, Isten jön, keres bennünket, utánunk, és azt mondja, hogy ember, ne veszél el, hát itt vagyok, jobban szeretném a te boldogságodat, mert nem igaz, hogy a világom nem a boldogság langyos pocsolyája. Igen, én boldogságra teremtettelek, örök életre teremtettelek. Ember, nem akarsz élni? És hogy kezdődik a Vörös Sándor De Profundis? Félelmetesen. Bárhonnan is lettem földre űzve, ruhámból-e lenti akol bűze, nem múlik el soha. Itt Istennek barmas virága tolong egymás elevenét rágva, szörnyű lakoma. Jót soha se vártam. De mégse hittem, hogy így sok nyomor zsúfolódik itten. Más csillag fia, ha percig kóstolna kínunkba, gőzzé omlana. Megveszekedett egy kezdés, nem? Kegyetlen egy kezdés. Azt mondja, hogy engem nem, az egész teremtés rossz, az egész világ rossz. Elhibázott ez, Istennek barmas virága tolong egymás elevenét rágva, szörnyű lakom itt, egymást eszik, minden egymást, ez mindenki a másikon élősködik. Hát ez a világ a halál tanyája. Mindenki máson akar meggazdagodni, mindenki a másikból akarja kiszívni a vért. És akkor mondja, hogy itt törik a földet, kizsigerelik a földet, ez egészen hatalmas nagy vers, én ezt elemzés tárgyává tettem, akkor Juhász Ferenc volt az Újírásnak a főszerkesztője, közölték is a verset, és elküldték Vörös Sándornak, és én ott leírtam a verselemzésben, hogy ez teljesen a keleti gondolkodásmód. Mert a keleti gondolkodásmód miben tér el a Bibliától és a kereszténységtől? Nagyon, nagyon fontos dologban tér el. Mert hogy úgy mondjam, a kezdő lépés az ugyanaz mind a kettőnél. A Biblia is azt mondja, hogy mondja a 90. Zsoltárban Mózes, hogy az életünk ideje 70 év, vagy ha feljebb 80 esztendő, és a nagyobb része nyomorúság és fáradtság, és gyorsan tova tűnik, mintha repülnénk. Szóval az életünk nyomor. Az életünk nyomor. Leépülés, és végén a halál. De ez nem azért ilyen ez az élet, mert Isten ilyennek teremtette. Isten nem nyomorra teremtett bennünket. Nyomorra mi változtattuk az életet, hogy az Isten szándékával ellentétben beengedtük a világba a rosszat. A rossznak a követői lettünk, tehát a sátán, Jézus így mondta, hogy sátán gyermekei. Így mondta a vallási vezetőknek Jézus, ti az ördög atyától valók vagytok mindnyájan. János 8:44. Keleti vallások mit mondnak? Azt mondják, az életnyomor, ugyanazt mondja, ez a kezdődik, az életnyomor, leépülés, betegség, halál, de tudjátok miért, emberek? Azért, mert már eleve ilyen. Mert jobb lett volna, hogy az élet nem is jött volna létre, jobb a tiszta léttelenség, a nirvána sokkal jobb. És tudjátok, mikor kerültök ti a nirvánába? Akkor, hogyha a földi életetekben megtanultok lemondani a létezésről. Azért kaptad az életet, hogy lemondjál a létezésről, mert a létezés, az élet az egy lefokozott valóság, a tiszta valóság, a tiszta nem lét, a nirván, az jó, ha nincs semmi, vagy nem élünk, az jó, de mivel itt élünk, anyagban is élünk, hát testben, ez borzalom. De hogyha te nagyon élni akarsz, ha nagyon élni akarsz, és nem elég ez az egy élet, hogy erről lemondjál, akkor újra fogsz majd testesülni, reinkarnáció, addig fogsz újra testesülni, ha kell 8-szor, 10-szer, 9-szer, amennyiszer csak nem tudsz lemondani a létezésről, újabb emberi gunyát öltesz, vagy lehet, hogy állatba fogsz jönni, nem tudom micsoda, ez a reinkarnáció most nagyon terjed, ugye? És mikor jutsz a nirvánába, hogyha élő állapotban azt mondod, hogy jobb nem lenni, mert a lét az fájdalom. A lét az fájdalom. Se testünk, se lelkünk nem kívánja, de ha már ezt akarjuk, hát akkor fájdalom. Ha rájössz arra, hogy jobb ebből kilépni, akkor élő, tudatos állapotban mondj nemet a létezésre. És a nirvána az időtlen, örökkévaló, szent nem lét, a semmi maga a semmi jobb, mint a van. A van az csak probléma. Nem tudom, hogy tetszene-e érezni. És amikor másodszor megszólalhattam, Vörös Sándor nem kommentált. Utána találkoztam vele, akkor sem válaszolt erre a Hamvas Béla dologra. Harmadszor az életében akkor szólalhattam meg, amikor erről a kötetéről írtam a Szegedi Tiszatáj című folyóiratba bírálatot. Hát akkor sorra jelentek meg, nem volt év, amikor Vöröstől kötet ne jelent, minden, mondjuk ilyen kötet, hogy 111 vers, el tudják önök képzelni. Tehát Vörös volt a bestseller a 80-as években, már 70-es évek végén, 80-as évek, 111 vers. Megjelentették a szimfóniáit, nota bene, hogy a magyar költészet legnagyobb szimfóniáit Vörös írta. Csak úgy jelzem önöknek, ha nagy szimfóniát akarnak olvasni, a harmadik szimfóniáját olvassák el. Lenyűgöző. Egy előadás nem elég rá. A negyedik szimfóniának az alcíme Arany János emlékének lenyűgöző. Tehát tizenvalahány szimfóniát írt, vagy ha nem volt mi, akkor azt mondja 35 vers. Azt is kiad. Vörös Sándor 35 vers, mind elkapkodtuk, lám én is megvettem akkor ezeket a köteteket. De akkor megjelent ez a kis kötet, és elolvastam, hogy ide föltett a kötetnek a borítójára föltette az egyik versét. Nagyon leleplező vers. Amikor még senki se voltam, fény, tiszta fény, a kígyózó patakokban gyakran aludtam én. Hogy majdnem valaki lettem, kő, durva kő, hegylejtőn, jég erezetten hömpölygetett nagy erő. És végül élni derültem, láng, bőre láng, a szerte határtalan űrben mutatom valódi hazánk. Ki tetszenek ebből hallani valamit? Mert olyan játékos, olyan szép, olyan könnyed, olyan szemléletes. De mit jelent az, hogy amikor még senki se voltam? Amikor még senki se voltam, fény, tiszta fény, a kígyózó patakokban gyakran aludtam én. Amikor az ember még semmi se, senki se volt. Tehát szeretnék ilyesmit képzelni. Még senki se voltunk. Magunk voltunk a nagy semmi. Mint a fény. Egy személytelen, bár éltető erő, amikor még senki se voltam, fény, tiszta fény, a kígyózó patakokban gyakran aludtam én. Csodálatos lehetett, nem, amikor még semmi se voltam. Hogy majdnem valaki lettem. Micsoda szavak, hogy majdnem valaki. Amikor az ember megszületik, majdnem valaki. De hogy lehetne a fényhez képest hasonlítani? Mihez? Kő, durva kő. Az ember megszületik, és egy nagy probléma halmaz születik. A kő szív, bibliai fogalom is, Ezékiel könyve, Jókai kőszívű ember, onnan vette. Kő, mindannyian kőszívek vagyunk. Nagy probléma minden ember, mert mindennek képzeli magát az ember, Vörös azt mondja, majdnem valaki. Hogy majdnem valaki lettem, kő, durva kő, hegylejtőn, jég erezetten hömpölygetett nagy erő. Az életnek a micsoda feszítése, meg itt az emberi élet, micsoda nagy kövek szegülnek szembe kövekkel, csattannak egymáson, micsoda élet ez az emberi, és végül élni derültem, láng, bőre láng. A szerte határtalan űrben mutatom valódi hazánk. Hol van a valódi hazánk? Az űrben, semmiben. Semmiből jöttünk, semmibe megyünk. Teljesen keleti gondolatkör. Ezt a magyar költészetben, amit itt Vörös csinál, Vörös előtt egy költő merte így kimondani. Vörös Marti már pedzegette az éj monológiában, hogy a sötétből jöttünk, és a sötétbe megyünk, és ez egy persznyi lét ez a földi lét, de Vörös Marti azért még megmaradt egy keresztény gondolatkörben. Az a költő, aki azt mondta, hogy hát annál mi van a semmi ősebb, annál mi van a semmi ősebb, még nekem is ismerősebb, mert ez az élet merősebb. Aki játszott a rímekkel, a szavakkal, aki azt mondta, hogy tudjátok, mi lenne jó emberek? A semmi. Mert ami itt van, amit ti mindennek éreztek, a lét, meg a történelem, hát ez maga a borzalom. A semmi lenne a jó. Ez Kosztolányi. És Vörös Sándor az, aki az íre fölteszi a pontot, és aki ebben a kötetében, ez egyik utolsó nagy kötete, mert aztán Vörös Sándor is elérte a leépülés, tulajdonképpen egy nagyon erős depresszió végzett vele. Hihetetlenül erős depresszió. Szegény csak cigarettán élt, csak éjszaka élt. Borzalmas volt látni, nekem mondom, pár óra elég, és amikor nála voltunk a Magyar Rádióval, hogy egyszerűen a magyar nyelvnek egy ekkora nagy művésze. Belezuhant a maga választotta a gondolkodás és filozófia mélységeibe, és bár ott volt benne mindig az, hogy Istenem, Istenem, meg hogy az Isten valamiképp, hát nem tudom, hogy ismerik-e ezt a humoros versét, ne botránkozzanak meg rajta, Istent nem hiszed, gyűlölöd, unod, de nem kétkedsz a Rolls-Royce autóban, cifraronyban, ringó-ringyó popóban, terjeszt ki rájuk ateizmusod. Ő a maga számára istenkereső emberként definiálta magát, ő a maga számára a világot úgy akarta felfogni, mint az Istennek nem a langyos pocsolyája ez a világ, amiben mi boldogságot keresünk, de annyira elvitte ez a keleti gondolkodás és ez a keleti misztika is. Szerintem, ha valaki spiritista szeánszra járt, az egész életben nem tudja elfelejteni. A spiritizmustól mindenkit óva intek, az úgy felborítja az idegrendszert, hogy én az beláthatatlan következményt sejtek ebben. Nem ezzel akarom persze magyarázni az egész Vörös Sándor költészetet, a Kései nagyversében sokat írt a depresszióról, hogy azt érzi, hogy mint egy ördögi erő beszívja magába a depresszió. Én nem tudom, hogy Vörös Sándornak az emberi pályája hol végződött, mert amikor a halálhírét bejelentették, az olyannyira emlékszem rá, mint hogyha tegnap lett volna, hogy a Kossuth Rádió déli krónikájában bejelentik, hogy Károlyi Ami ezzel fordul a magyar nemzethez, hogy Vörös Sándor hazaérkezett. Már akkor gondoltam, hogy hazaérkezett. Mi az, hogy hazaérkezett? A semmi? Vagy hova? És hogy ne gyászoljuk, mert Vörös Sándor ezt jobban várta, mint azt, ami itt volt a földi életben. Tehát nagyon megrendítő volt ez, ezt így hallani. És utána is sokat gondolkoztam azon, hogy Vörös Sándor az egész nagy költészetében, vagy mi volt az utolsó igazi mély vallomása az emberi létezésről. És én egy 1986-ban írott versében találtam ezt meg, ezt is beválogattam ebbe a gyűjteménybe, mert ez viszont egy félelmetesen nagy vers, attól eltekintve, hogy 9 sor. De persze a nagy verseket nem rőfre mérik. Amikor tetszenek tudni, megkérdezték egyszer Pirinszkit, hogy szerinte melyik a magyar költészet legnagyobb versora. Ő azt mondta, hogy Vörös Sándor 8 sorosa. Én akkor nem ismertem, rögtön kikerestem, a Ronyszőnyeg című verses kötetnek 13. darabját jelölte meg Pirinszki, és azóta én is ezt elmondom, és meggyőződésem, hogy tényleg a magyar költészet egyik legnagyobb verse. Ez a 8-soros így hangzik, én is világot hódítani jöttem, tehát én is világot hódítani jöttem, s magamat meg nem hódíthatom. Csak ostromolhatom nehéz kövekkel, vagy ámíthatom és becsaphatom. Valaha én is úr akartam lenni. Ó, bár jó szolga lehetnék. De jaj, szolga, csak egy van, az Isten. S uraktól nyüzsög a végtelenség. Spirinszki azt mondta, hogy ő ennél nagyobb magyar verset nem tud. Valóban technikailag is, költészetileg is, de amit mond még inkább, azt lehet mondani, hogy páratlan kincse a magyar irodalomnak. Mert én is világot hódítani jöttem, mindenki ezzel lép be a földre, nem? Gyerekkor, ifjúkor azt mondjuk, hogy majd én megmutatom, hogy másképp kell, én nem buta felnőttek, mit hazudoznak itt össze-vissza, meg hibát hibára halmoznak. Majd én megmutatom, hogy hogy kell élni. Én is világot hódítani jöttem. És az a gyors rácsapás, amikor azt mondja, és magamat meg nem hódíthatom. Vörös Sándor ezt különben többször kifejezte, és örülök, hogy Steiner Tágota ilyen típusú verseket sokat beválogatott ebbe a gyűjteménybe. Tehát többször kifejezte azt, hogy az a nagy baja az emberiségnek, hogy mindenki a társadalmat akarja megjavítani. Mindenki át akarja szabni a társadalmat, hogy ez nem lesz így jó, majd máshogy kell, ezt kell megváltoztatni, azt kell. Tehát az ember miért nem önmagát változtatja meg, az egyetlen egy embert? Miért kell mindjárt millió embereknek megváltoztatni az életét? Amikor a magunk életét nem tudjuk megváltoztatni, akkor honnan vesszük a bátorságot, hogy azt mondjuk, hogy ennek így kell lenni, úgy kell lenni, meg az az igaz, amit én mondok. Én is világot hódítani jöttem, s magamat meg nem hódíthatom. És micsoda nagy sor, amivel rácsap, vagy ostromolhatom nehéz kövekkel, tehát vannak emberek, akik tényleg magukat meg akarják változtatni a saját erejükből. Nem megy. Akkor is, mint a vár ostrom, hogy fölvonultatom az ágyukat, és lövöm a várat, lövöm a gyenge pontjaimat, hogy majd más ember leszek, csak ostromolhatom nehéz kövekkel. Mások meg mit csinálnak? Vagy ámíthatom és becsaphatom. Vannak emberek, akik mások akarnak lenni, ebbe erőt is fektetnek, és vannak emberek, akik hazudoznak, és azt mondják, jó vagyok így, ahogy vagyok. Nem vagyok én olyan rossz. 4 sorba benne van az egész élet. Én is világot hódítani jöttem, és magamat meg nem hódíthatom, csak ostromolhatom nehéz kövekkel, vagy ámíthatom és becsaphatom. Nyilván olyan súlyos ez a 4 sor, csodálatos technikával visszaköt az eredetihez, valaha én is úr akartam lenni, tehát ugyanazt mondja, mint az első sor, csak már valaha én is úr akartam lenni. Ó, bár jó szolga lehetnék. Megint ez a rácsapásos szerkezet. Nem uraknak kellene lennünk, de a gyerekeknek is, amikor az verset elemzem, mondom, gyerekek, valaha én is úr akartam lenni. Ó, bár jó szolga lehetnék. 2 életút van. Vagy ezt követed, vagy ezt. De jaj, szolga, csak egy van, az Isten. Spinészkinek igaza van, mert ennél világosabban megfogalmaz, hogy mi a különbség Isten meg mi köztünk. Mi nagy urak akarunk lenni, Isten pedig végtelen türelemmel szolgál, hangtalanul türelemmel szolgál. De jaj, szolga, csak egy van, az Isten, és uraktól nyüzsög a végtelenség. Mindenki úr akar lenni. Félelmetesen tragikus, irónikus, humoros, tehát ami Vörösben páratlan, hogy ezek az esztétikai vagy minőségek mind összegyűlnek. De hogy említettem önöknek,
1: amikor
0: keresgéltem, hogy mi Vörösnek az utolsó megszólalása, az utolsó mély megszólalása, 1986-ban találta meg 3 évvel a halál előtt, már akkor is erősen depressziós volt, de ezt a 9 sort megint csak ajánlom a figyelmükbe, az a címe, az elsüllyedt jelek. Az elsüllyedt jelek. És tessenek megfigyelni. A szél eltörli lépteim nyomát. A sárga lépteim nyomát. Itt csata volt, és minden fuldokolt, más nyom eltörli lépteim nyomát. Te Isten ellen még több kudarc, a lehetetlen táján mit akarsz? Őrizni lépteim nyomát. Rendkívül súlyos vers. A szél eltörli lépteim nyomát, így ez mit jelent, hogy a szél eltörli lépteim nyomát? Hát sokat tartunk magunkról, de mint amikor megyünk a homokba vagy a sivatagba, megyünk, jön egy szél, és a lépteink nyomát elviszi, és semmi nem marad belőle. Magyar televízióban elemeztem ezt a verset, kaptam rá 15-20 percet. Fönt van a Magyar Egy honlapján. És ott összefüggésbe hoztam ezt a verset Babits Mihálynak a Csak posta voltál című hatalmas versével, nagyon nagy vers, az a Csak posta voltál, ami azt a kérdést veti fel, hogy mik vagyunk mi emberek itt a Földön? Milyen nyomai van annak, hogy mi egyáltalán léteztünk itt a Földön? Mit csináltunk mi itt a földi élet elég súlyos évtizedei alatt? Hagytunk magunkról valami maradandó nyomot? Ez a Csak posta voltál című Babits versnek a kérdése, ki úgy véled nyomot hagysz a világnak. Kérdezd a szőnyeget, mely dupla lépted súlyát ismeri, hogy mit hagysz neki. Tehát így kezdődik ez a vers. Milyen nyomot hagyunk itt? Előre vittük a világot egy arasszal? Tettünk valami jó dolgot? Boldogítottunk embereket? Megsegítettünk szerencsétleneket? Valóban az Isten azt mondja, hogy ezek az emberek méltók az örök életre? Mert nem hiába élték végig ezt a pár évtizedet. Mit csináltunk? Azt mondja Vörös, a szél eltörli lépteim nyomát. Ha nem a szél, a sár eltörli lépteim nyomát. Tehát ha nem a levegő, nem a szél, akkor a víz. A sár eltörli lépteim nyomát. Nem marad utánunk semmi. Itt csata volt, és minden fuldokolt. Pedig mekkora csata az élet? Mi minden folyik itt egy nap során? Miféle emberi akaratok, szándékok feszülnek itt egymással? Itt minden nap egy csata. Hát egy csatatér ez az egész világ. Itt csata volt, és minden fuldokolt. Fuldokolt. Fuldoklás. Ez egész élet. Fuldoklás. És jön a harmadik sor, azt mondja, más nyom eltörli lépteim nyomát. Ha nem a szél, nem a víz, akkor mások nyomulnak a helyünkbe, jön az új nemzedék, az a viszontlátásra, te öreg hülye, menjél a csodába. Ugye, tehát tetszenek látni, ilyen egyszerű dolgokban, mi minden van e mögött, tehát ilyen ismétli, mint a kalapácsütés, a szél eltörli léptennyomát, a sár eltörli léptennyomát, más nyom eltörli. Mi a csodának vagyunk? Minek születünk mi itt a világra? Van értelme a létezésünknek? Ezért most megszólítja az Istent. De nem így, hogy Istenem, nem úgy, mint Berzseny, hogy Istenkit a bölcs rángesze föl, nem él csak titkon érző keble óhajtva segy. Nem, azt mondja, te Isten arc. Mi a különbség a között, én azt mondom, hogy Istenem, hogy azt mondja, te Isten arc. Kell-e még több kudarc? Ugye mindannyian tetszettek látni Buddha szobrát. Én nagyon sok Buddha szobrot láttam be, ne tessenek ezért megvetni engem, csak a rendszerváltás után sok előadást tartottam a Magyar Alföldön, Soltva téren, és mindenki Buddhát vásárolt. A rendszerváltás utáni magyar tragikomédiának egyik főszereplője volt a Biogiriszta, csak úgy mondom, hogy nemzetünk kis történelmében az ember Biogiriszta, hogy aki nagy Biogirisztából természetesen az osztrák betétek, meg piramis játékok nyilván, az vegyen egy buddhaszobrot, és mindig simogassa a hasát a buddhaszobornak. Úgyhogy én fényezett Buddha szobrokat láttam. Mentem, meghívtak engem különböző családi otthon, láttam, milyen fényes ez a Buddha-nak a pocakja. Mindig simogatták, dőlt a pénz hozzá. Tehát dőlt a pénz hozzá, mert aki először ment bele a biogirisztába, vagy aki először rohant ki Ausztriába maga 100 000 forintjával, az nyilván, hogy fél éven belül már Mercedesbe jött, de aki meg a késre kapcsolt és vitte a 100 000-ét, aztán búcsút is mondhatott neki a biogirisztába. 100 000-nek is, Buddhának nem maradt, továbbra is ott maradt, ők is simogatták, csak hát nekik nem termett már annyi babér. Te Isten arc, tehát ez is, hogy azt mondja Vörös, hogy most van Isten, nincs, hogy néz Isten erre az egész komédiára, amit itt folyik? Te Isten arc, kell-e még több kudarc? Kinek kudarc ez az élet? Nekünk kudarc, vagy neki kudarc? Nekünk kudarc, vagy neki kudarc? A lehetetlen táján mit akarsz? Mit akarsz az emberekből? Az emberekből akarsz örök életre méltó embereket formálni? Nem látod, hogy ezek az emberek, ezek a semminél is rosszabbak? Feszíti a húrt. Benne van minden ebben a sorban. Benne van egy keresztény töprengése, benne van egy keleti gondolkodás is, amiért én nagynak tartom ezt a verset, ez az utolsó sora. Itt én hinni remélem, hogy Vörös Sándor számára a kereszténység Istene felé billen a mérleg, amikor azt mondja, tehát ne tessenek elfelejteni, hogy mit mondott a vers, a szél eltörli lépteim nyomát, a sár eltörli lépteim nyomát. Itt csata volt, és minden fuldokolt. Más nyom eltörli léptei nyomát. Te Isten arc, kell-e még több kudarc? A lehetetlen táján mit akarsz? Őrizni lépteim nyomát. Ezt nagyon nagy sornak tartom, mert itt úgy érzem, hogy Vörös előtt valami megnyílt az, hogy minden embernek van egy igazi története. Mellesleg ezt Hanvas Béla is pedzegette, mert az egyik legnagyobb műve a Láthatatlan történet. Abban a művében Hanvas, amikor tudós volt Hanvast olvasni, a Hanvas tanítványok csempészték ki nekünk, főleg Dul Antal, aki aztán később a Hanvas életmű kiadója lett. De amikor megkaptam a szamizdat Hanvas Bélát, akkor visszavittem, mindig meg kellett mondani, hogy tetszett vagy. Azt mondtam, hogy hát ezzel nem értek egyet, akkortól fogva nem kaptam Hanvas Bélát. Látták, hogy én nem állok be, hogy a gét, tehát nem kaptam Hanvas Bélát, de azért a láthatatlan történetben azt írja Hanvas, hogy ki ismeri itt a történelmet? Az egész emberi történelem is egy rejtés számunkra, hogy itt mi történt. Mert ugye a történelem a kölcsönös meghamisítások története, ugye? A történelmet úgy meghamisítja mindenki, meg minden rezsim, meg minden ország, de az egyéni életek története és a meghamisítások története. Ki tudja, hogy itt ki volt ki, és a ki az mi volt, ezt ki tudja. És azt mondja Hanvas, hogy a láthatatlan történet az igazi történet, nem a látható, meg nem az, amit tanítanak az iskolában. Itt valaki tudja, hogy mi volt. Valaki. Ez a valaki tán az Isten, akitől bújni hasztalan. Nem hiszek az elrendelésben, de van egy erős ős uram, már gyermekül vermébe ejtett, mint bölcs vadász gyönge vadat, elbocsátott, de nem felejtett, szabadon sem vagyok szabad. Nagyon nagy vers, mindig mondtam, hogy tessenek elolvasni, most újra mondom Babits Mihálynak az Elbocsátott Vad. Az Elbocsátott Vad című hatalmas vers, nagyon nagy istenes vers. És azt mondja itt Vörös, hogy őrizni lépteim nyomát, hogy valaki megőrzi az ember emlékképét, valaki itt ebben a sok kicsinyes darutörpeharcba, kakasviadalba is belelát itt a dolgoknak a mélyére, és amit megőriz magában. Miért őriz? Hát a őrizni csak azért őriz valaki, mert szándéka van vele. Jób könyve 14. fejezete, Jób könyve 14. fejezete a Bibliának legősibb irata mondja, hogy Isten tartogatja magánál minden egyes ember emlékét. Ó, bár csak rejtegetnél magadnál, míg el nem múlik a haragod, kívánkoznál kezeidnek alkotása után. Isten minden egyes ember emlékképét megőrzi. Pontosan tudja, hogy ember mivel küszködött, mi fájt neki, mennyi szenvedése volt. Tehetett volna jobbat? Nem tehetett jobbat, mert nem engedték a körülmények. Isten nagyon kegyelmes lesz. Azért őriz mindenkit, mert Isten igazság és jog alapján vissza fogja adni az életet bizonyos embereknek az örök életre, más embereknél, akiknél szintén megőrzi az emlékképüket, ott viszont azt mondja, ez az ember nem őszintén küzdött. Ez az ember önmagának is ellensége volt, amellett, hogy másoknak ellensége. Nem tudok neki örök életet adni. Vörös számomra ezzel lép ki. Ez egyik utolsó nagy költeménye, ezzel lép ki az életből, és ezt azért tartom nagy dolognak, mert mintha az egész élet küzdelmére is azt mondaná egyszerű szavakkal, hogy ítélje meg az Isten. Ítélje meg az Isten. Nem ő akar bírája lenni önmagának, nem ő akarja ezt meg azt kijelenteni, mint egy igazi nagy költő. Nem tudom, hogy teszem kérdeznem be a 9 sorban, mennyi feszültség van. A szél eltörli lépteim nyomát. A sár eltörli lépteim nyomát. Itt csata volt, és minden fuldokolt. Más nyom eltörli lépteim nyomát. Te Isten arc, kell-e még több kudarc? A lehetetlen táján mit akarsz? Hogy lehet, hogy Isten számára az egész világtörténelem a kudarcok sorozata, a lehetetlenségek lehetetlenségének a sorozata, de mégis Isten lesz a győztes. Mert hogy mondta Jézus, ha csak egyetlen egy ember a sok milliárd közül, ha csak egy a sok milliárd közül, aki eddig élt, elfogadta azt, hogy van értelme küzdeni, mert igenis itt nagy a tét, örök élet vagy elveszés. És küzdött őszintén, becsületesen, és elfogadta ebben a küzdelemben Isten segítségét, akkor ő őrzi léptei nyomát. Itt a világon lesajnálhatják, itt történelemkönyvekben nem fog belekerülni, egy nemzedékkel később már azt is elfelejtik, hogy volt a világon, mert itt minden lenullázódik, itt minden megsemmisül. Minden. De egy valakinél nem. Mert egy valaki a legkisebb jó dolgot, amit szívünkből tettünk, amit nem érdekből tettünk, magáért, a szeretetért tettük, az meg fog maradni, és annak visszaadja az életet. Őrizi, őrizni lépteim nyomát. Mintha ő is most jönne rá. Az egész vers úgy halad előre, hogy az ember a végsős, hogy te Isten alsz, kell-e még több, a lehetetlen táján mit akarsz? Vert helyzet. És ezután ott jön ez a sor, őrizni lépteim nyomát. Ezért én, nekem mindig is kedves költőm volt Vörös Sándor, amikor találkoztam vele, mindig úgy gondoltam, hogy egy kisgyerekkel találkozom. Már maga a hanghordozás ilyen, hogy kérdezzétek meg az amit. Tehát egy gyerek volt, gyerek. De hát hogyan is mondta Kassák Lajos? Nagy mondat ennek a Kassáknak, hogy a költő az az ember, aki öregként kezdi, és gyerekként végzi. Mi ugye hétköznapi emberek azok gyerekként kezdjük, nagy öregekként végezzük, nagyon bölcsek lettünk, le tudjuk söpörni a félvilágot, olyan bölcsek lettünk, de azt mondja Kassák, a költő az fordított életet él. Az a költő, aki öregként kezdi, és gyerekként végzi. Vörös Sándor egész életében gyerek maradt, ilyen szempontból. Ő a gyermekségnek ez a nagy énekese, hogy ez a gyerek kapott ilyen spiritista, meg keleti, meg hát a 20. század ezt kevés ember ússza meg, hogy okkultizmus nélkül végigélje az életet. Szóval a 20. században, minthogyha minden ember céltábla lenne, ha nem kell neked mondjuk az agykontroll, akkor jó lesz a transzcendentális meditáció. Ha nem kell neked a tenyérjóslás, jó lesz a fekete mágia? Hogyha nem kell ez, akkor jó lesz a másik? És ugye 359 ajánlatunk van. Az mind ilyen. 359. A körnek egy fokán, a 360. fokon van egy tiszta ajánlat, hogy úgy szerette Isten a világot. Képes volt az egyszülött fiát is odaadni érte, hogy ha valaki csak úgy föltekint, és őtőle kér segítséget, az el ne vesszen, hanem örök élete legyen. És valahogy ebben a 20. században azt gondolom, mert visszaemlékezem a 60-as, 70-es évekre, amikor az én nemzedékemnek Pirinszki, Rónai, Vörös Sándor az olyan fáklya volt. Azt tudtuk, hogy a szociálban nem lesz sok idő és erő, de hát mindenki annak tapsolt, mint most másnak tapsolnak, amiben szintén nincs sok erő, de hát az emberek mindig valaminek tapsolnak, nem? Különösebb meggondolás nélkül. Az embereknek mondanak 2-3 hazugságot, már vert helyzetben vannak az emberek. Hogyan is mondja a Vörös híres aforizmája? Nekünk is szól, a hazugság sosincs egyedül. A hazugság sosincs egyedül. Hazugsággal mindig társul még egy csapat hazugság. És a mi nemzedékünknek azért Vörös Sándor volt az a költő, aki ha kiment mondjuk Pirinszkivel a londoni költőfesztiválra, mert ilyenekre kiengedte Acél György, mert Acél György azért tudta, hogy ezek a legnagyobb költők ilyéssel együtt. Persze, amikor Vörös Nobel-díjra terjesztették, csak megfúrták, mindenkit megfúrtak Magyarországon, akit Nobel-díjra terjesztettek, ezért lett ugye olyan Nobel-díjasunk, amikor már nem volt, a fúró már nem működött annyira, meg hát nekünk a költőink sokkal nagyobbak, mint a prózaiunk. Kertész Imre különben nagyon jó írói, nem akarom őt lebecsülni, de mondjuk egy Kertész Imrét Babits mellé, vagy Adi mellé, most tessenek elgondolni ezt az érdekességet, hogy mondjuk azt mondjuk, hogy volt nekünk a 20. században már Nobel-díjas időszakban, na de hát Tolstoj is élt a 20. században, és Szüli Prudom kapta a Nobel-díjat. Tetszenek ismerni, ugye? Szüli Prudom, mint Nobel-díjas, Tolstoj, aki meg, hát ott. Tehát ennyit a díjakról, hagyjuk ezeket, ezek nem sokat jelentenek, de a mi nemzedékünknek mégis volt az a tudat, hogy van egy magyar költő, aki a nyelvvel valami olyan bájos játékossága, és olyan kedvessége, olyan gyermeki kedvességgel áll elő, de ez a költő azért az elveszített napernyő, a Salve Regina, a Makruk veszése, a Józsefet eladják testvérei, ezeknek a hatalmas nagy verseknek a költője. Én, amikor megjelent a 3 veréb 6 szemmel, akkor már rosszat sejtettem. Amikor a Psziché megjelent, akkor már sírni való kedvem volt. Mert ez már Vörös tehetségének egy olyan túlburjánzása, amiben én olyan túl sok értéket nem látok akkor sem, ha mind a mai napig és valóban az idők végezetéig Vörös Sándor verhetetlen marad. Mert ilyet senki nem tudott megcsinálni, amit ő megcsinált ezzel. De nekem Vörös Sándor így lép ki a költészetből és az életből is. 1986 az elsüllyedt jelek. Valaki őrzi lépteim nyomát. Hát ez csak most ilyen ízelítőül tartottam ezt az előadást. Ha bele akarnak tekinteni, akkor van egy hüves könyvem Vörös Sándortól. Vörös Sándor köteteket egyébként antikvárokba is nehéz kapni. Ez is egy mindennél jobb lakmuszpapír. Nehéz kapni. Őt elkapkodták, újabb kiadásai meg nincsenek. Most a levelezését adják ki, vaskos kötetek, költőktől levelezés annyira nem érdekel engem, bár Vörösnek nagyon értékes levelei vannak. Én azt gondolom, hogy Vörösnek az igazi nagy költeményeit kellene kiadni, és ilyen módon Vörös Sándor még talán közel is kerülhetne az olvasókhoz. Ez már a magyar könyvkiadásnak a problémája. Nem tudom, hogy valakinek van-e kérdése Vörösről. Hát azt gondolom, hogy semmi különösebb betegség. Tehát a depresszió az leverte és lesoványította, ugye a halál pontos okát, nem meg annyit cigarettázott, hogy lehet, hogy valami tüdő probléma is volt, de nem volt neki. Tehát ő abba hagyta az ivást, tehát ahogy megnősült, abba hagyta az ivást, erősen ráfeküdt a munkára, és ahol megjelent a feleségével, ott mindig valami eseményt tudott produkálni, akár csak egy mondatával. Nehéz volt a helyzet, mert tessenek meggondolni, hogy élt Illyés Gyula. Illyés is nagyon nagy költő, Nagyon nagy költő. De a költészetben azért Vörös egy kicsit nagyobb. Éltek olyanok, mint Vas István, Pilinszky, stb. Senki nem volt rá igazán irigy, mert mindenkin segített. Én egyszer az Írószövetségben voltam, Kerényi Grácia ült mellettem, aki Kerényi Károly ókortudós lánya volt, és szorongatta egy kötetét, ott adta el nekem, ott régen így ilyen szamizdat költék, ott, hogy mit tudom én, 225 forint, kivettem 225 forint, azt mondja, a Sanyika adott rá pénzt. Vörös Sanyika volt, a Sanyika volt tét lélek, aki

Tomnak a legértékesebb része, egy óriási palotát építettek, és hát ott éltek. De azt tudom mondani, hogy egyszerű ember maradt, a megszólalásaira mindig kíváncsiak voltunk, de az utóbbi 4-5 évben lehetett látni már, hogy ő mondta, mint a penészbe hálóz a depresszió. És akkor már ment szét, akkor már írt olyan dolgokat is, amik hát nem annyira költői dolgok, de azért ebben a kötetében, amit én hát próbáltam elemezni a Tiszatájban, azért vannak olyan versek, például van egy olyan vers, aminek minden kijelentése ismétlés, és az ismétlésből él meg a vers, tehát ez is egy félelmetes dolog, hogy egy olyan verset írni, hogy minden panelja ismétlődik, de ha befejezésül egy nagyon egyszerű verset választhatnék, mert minden regiszteren játszik, 5 manuálos orgona Vörös Sándor, és hogyha azt idézem önöknek, hogy Grékó példázata a géniuszról. Egyedül ballagok éjben, sötétben, mécset gyújt valaki a messzeségben, falusi házában kanócot égett, mely alig fényli be a szoba mélyet. Fél homályban tesz-vesz a mécs gazdája, épp csak semminél több pislogó lángja. De a vándoroknak vezérlő fényjel mérföldekre látszik, ha vak az éjjel. Csillogása jelzi falum irányát, mint hatalmas mágia az éjszakán át. Visszavágyódás a szülőföldre, a faluba, a régi gyermekkorba, ez El Greco példázata a géniuszról. De csodálatosak a kis versei, ne tessenek elfelejteni, a legtöbb egysoros verset Vörös Sándor írta. A legrövidebb verset ő írta, tojás, éj. Nem héj, tojás, éj. Vajúdik a sírásó felesége. Istent látjuk, mint saját szemünket. Istent látjuk, mint saját szemünket. Ebből van mint egy 101 sorosa. A legnagyobb 2 sorosokat, 4 sorosokat is ő írta. Erdő mélyén 3 ház. Fegyház, kórház, hullaház. Mindben van egy-egy kedvesem. Csak velem nincs senki sem. Ugye? Tehát az ilyen finom, ilyen Arany Jánosi, mély humorú dolgokat. Egyiket kórházba juttattam, másikat fegyházba juttattam, harmadikat már a hullaházba sikerült eljutatni, tehát nincs velem senki. Ugye az ember, aki mindig panaszkodik, ugye a jóságról is milyen verset ír, hogy hát az a jóság, hogy mindenki jót akar. De hát miért van ennyi rossz? Hát mindenki jót akar. Tehát Vörös Sándor nagyon, tehát 5 manuálos orgona mindenféle regiszteren játszik, páratlan katedrálisba lép valaki. Én csak jeleztem azt, hogy itt a katedrálisban azért egy Barlám és Józsafát is ott van, tetszenek tudni, hogy Buddha is a keresztény szentek sorába emelkedett, ez a Barlám és Józsafát története. A középkorban nem vették észre, hogy egy buddhista legendát tettek középkorival, ezt Katona Lajos mutatta ki. Annyira összekeveredtek a vallások, tényleg menny, gyümölcs és pokol, tojás, paradicsomos rántottát csinált, és még ezt is látta ez a Vörös Sándor. Más kérdés. Rónai Györgynek írta a 60. születésnapjára, hogy a 60 év, mit mindketten megértünk, nem jelenti azt, hogy már mindent megértünk, sem azt, hogy mindent megértünk, csak 1-2 garas talán megértünk. Ugye ilyenre Arany János volt utoljára, tehát az, hogy a magyar szavakban, a magyar kifejezésekben ez a sok értelműség. Tehát ez is Vörösnek a sajátossága. Hát ő a legfőbb csoda gyerekünk, és őtőle kiszámíthatatlan meglepetéseket kaptunk. Ez Babicsnak a szava teljesedett. A csönd az méltó a költészethez. Köszönöm szépen.

Hát szeretettel köszöntünk mindenkit a második részének az előadásunkon. A mai előadásunk címe mi mindennapi kenyerünket, ugye? Az első előadáson volt a három kérést vizsgáltuk meg. Ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved és jöjjön a te országod címmel. És a bevezetés, a megszólítás, hogy hogyan szólítsuk meg az Istent. Most a negyedik kérést szeretnénk megbeszélni, ami arról szól, hogy a mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma. Ugye ez egy eléggé húsba vágó kérdés, lehet így mondani, és nagyon sok embert foglalkoztat. Talán az előző három kérdés nem is annyira tiszta, mert nem tudja az ember mindnek a fogalmát, de ez, hogy a mindennapi kenyerünket add meg nekünk, azt hiszem, ez mindenkiben visszhangzik. És a mindennapi kenyér, mint olyan eléggé a történelemben sokat foglalkoztat a dolog volt, mert nagyon sok ember várja mindig a mindennapi kenyeret, hogy itt nem csak a kenyérről magáról van szó, hanem maga a megélhetésről van szó. És hát azt látjuk, hogy nagyon sok embernek, hát az emberiségnek a nagy részének ez mondhatnám mindennapos gond a mai napig is. Ez a mindennapi kenyérgond nem volt megoldva, és aztán most nincs megoldva. Ugye miért ezzel a kéréssel folytatódik az imádság? Ugye szenteltessék meg a te neved, hogy jöjjön a te országod, és a mi mindennapi kenyerünket ad meg nekünk. Ugye ez hogy kapcsolódik az előző háromhoz? Ugye nagyon egyszerűen az előző három kérés az főleg lelki dolgokat taglalt, hogy az ember hogyan mutassa be az Istent, hogy az Isten akarata hogyan válik valóra ezen a földön, és de nyilván mi fizikai lények is vagyunk, és kenyérre is szükségünk van. Az Isten ezt jól tudja. Ugye hát szokták mondani, hogy most lelki dolgokkal lehet táplálkozni, meg kell is, de fizikai dolgokra is szükség, és az Isten ezt jól tudja, és ő szeretné azt is megadni nekünk, de ezt is szeretné, ha kérnénk tőle. Mielőtt rátérnék arra, hogy pontosan mit is tartom ez az a kérés, és tényleg az ember hogyan tárja ezt az Isten elé, és mit is takar ez a mindennapi kenyér, utána néztem az interneten, hogy végül is a mai világban hogy is van meg ez a kenyér az emberiségnek, és hogyan nem. Hát mit mondjak, elég megdöbbentő adatok vannak. Ilyeneket írtam ki, hogy például mai a világban, amikor az ENSZ azt hiszem kitűzte, hogy 2000-re megszüntetik a Földön az éhséget, hát ahhoz képest ma 1 milliárd ember éhezik. Ugye vagyunk mennyi? 7 milliárdan, és abból 1 milliárd ember naponta éhezik. Aki, nem tudom, éhezett már valaki életében? Mondjuk nem evett 4 napig. Hát nem azért, mert beteg volt, hanem mert nem volt mit enni. Hát voltál cukros kenyered, de hogyha nem lett volna semmi. Ugye mi ebben az ország, Magyarországon nem is tudjuk pontosan, hogy a legtöbb nem ismer az éhezést. Hát ne is ismerem, mondjuk nem kívánom senkinek, de aki már esetleg volt olyan helyzetben, én voltam olyan helyzetben, hogy nem tudtam menni, mert akartam, de mindig közbe jött valam, aztán úgy kezdtem érezni, mit jelent éhezni, amikor az ember már ugye megkíván mindent. Ugye először csak álmodik az ember, hogy milyen jó, ha lenne ezt megenném, aztán jó lenne már a kenyér is, csak lenne valami. Ugye az ember kezdi lefeladni, de már mindegy, mit csak valamit egyen. 1 milliárd ember éhezik, és ebből 200 millió gyerek. Az valami rettenetes. 200 millió gyerek éhezik. Hát akinek van gyereke, és ha nem tudna neki adni, és látna, hogy ott a kezébe sír a gyerek enni, az valami iszonyatos szívfájdító lett. És 200 millió gyerek ma is éhezik, nincs mit enni. És amellett a Földön annyi élelmiszert termenek, hogy 10 milliárd embernek elég lenne. Ugye most vagyunk 7 milliárd, amíg 3 milliárd embert jó tudnánk lakatni. Ugye 1 milliárd ember éhezik, akkor a harmad elég lenne annak, amit megtermelünk, hogy megszűnjön az éhség. Magyarországon azt mondják, hogy 100 000 ember éhezik. Ugye az azt jelenti, hogy nincs meg mindig az az ételmennyiség, vagy olyan minőség, amit kellene megadni az embereknek. Évente mit gondolunk, hány millió ember hal éhen? 55 millió ember hal éhen. Azon 5, majdnem 6 magyarországnyi lakosság, akik éhen halnak egy évben. Amikor 10 milliárd emberre való élelmiszer termel az emberiség. És mégis egy évben 55 millió ember hal éhen. Az valami hihetetlen szám. Naponta 150 ezer ember pusztul el éhen. Ugye naponta 150 ezer ember. Akkor ebből 96 ezer gyerek.
Ugye ma is meghalt, ugye mi nem is tudjuk, meghalt 96 ezer gyerek. Akkor ilyen adatok vannak még, hogy Európában és Észak-Amerikában egy ember évente, mint egy... Ja igen, ez egy másik oldala. Még egy ilyen érdekes lebontásba adják meg, hogy minden órában 4000 ember hal meg, percenként 66, másodperceként egy ember palánta élete vész oda, mert nincs mit ennie. Ugye, mire befejezem a előadást, mennyit is olvastunk? Hogy egy órában 4000 ember hal meg. Egy, mire azt befejezzük, 4000 ember most megint meghal ilyen. Csak mi azt ugye nem tudjuk, mert itt élünk. És amellett ennek ellenére figyeljük meg, hogy az emberiség mégis hogyan foglalkozik az élelmiszerre, vagy hogyan viszonyul hozzá. Szóval Európában és Észak-Amerikában egy ember évente mintegy 115 kg élelmiszert pazarol el. Egy évben több, mint egy más élelmiszert csak elpazarolnak, ugye az kukába kerül. A szerényebb régió, mint Dél-Ázsiában vagy Afrikában 11 kilót. Ugye a fejlett országokban 115-öt, ahol meg nincs mindenki 11-et, ami azt jelenti, hogy a százszorosát pazarolják el a fejlett országokban az emberek. Azt mondja, a FAO szakértői szerint az élelmiszer fajtájától függően a veszteség 27% között van, és összességében meghaladja az évi 1 milliárd tonnát. Az Európai Unióban évente 70 millió tonna élelem végző a szemétben. 70 millió tonna szemét, vagy étel, gondoljuk már bele. Azt mondja, a világon keletkező élelmiszerfeleslegnek már a fele is elegendő lenne az összes éhező ellátásához. Magyarországon fejenként 40 kg élelmiszer dobunk ki, évente 500 ezer tonnát, ez körülbelül 200 milliárd forint. Ugye az érdekes adat, mert ugye Magyarországon, mint a magyar nép általában nagyon szeret panaszkodni és sírni, hogy nincs mit enni, és hogy ugye teljesen lehetetlen. Amellett azért kidobálnak az emberek 200 milliárd forint értékű élelmiszert a kukába. De ez igaz is, mert ugye aki kicsit szétnéz a környezetünkben, mindenki tudja, mennyi ételt kidobálnak az emberek. Hát most is mentem hazafelé, egy ilyen kifli volt a kuka mellé dobva. Ugye. Vagy sokszor látom a munkahelyemen, hogy a gyerekek visszahozzák még az almát is. Vagy a narancsot. Vagy játszanak az étele, dobálják egymásra zsemlével. Meg mit tudom. Ugye csak azért mondom itt Nyíregyházán, hogy ez nem, mit tudom én, Győr, vagy nem Amerika, ahol jól élnek, úgymond, hogy valahogy az ételnek semmi becsülete nincs. Ugye, amellett az emberek panaszkodnak és zúgolódnak és sírnak, hogy kevés a fizetés, miből fog megélni, mit adja a gyereknek enni, ugye ezt mondják az emberek. Közben meg azt látjuk, hogy valahol az ételnek a megbecsülése az teljesen kiveszett ebből a társadalomban. Ugye amikor mi voltunk gyerekek, ez így nem volt. Anyukám még arra is megtanított, hogy találunk az utcán egy darab kenyeret, vegyük fel, másnál jó lesz a moslékba. Hát nem is dabálták el a gyerekek az élelmiszert. Örültünk, ha kaptunk valamit. Mi felszedtük az almát, ha leesett a szekérről, a porból. Most eldobálják az almát. Úgy hihetetlen, hogy a jólét az ide vezet, hogy sajnos tönkreteszi a gyerekeket, és semmi megbecsülés nincs az életnek, vagyis az ételnek. Ugye azért mondtam ezt, soroltam fel, mert sok emberben felmerül az a kérdés, amikor hall ilyen rémisztő számokat, meg látjuk ugye a televízióban ezeket az éhező gyerekeket csontig soványodva, alig bírnak levegőt venni, felpuffadt hassal, hogy na akkor hol az Isten? Miért hagyja ezt az Isten? Hát most akkor elgondolom, az Isten ezt hagyja. Rengeteg élelmiszert szállítottak, még te mai napig szállítanak a fejlődő ország, hogy az éhező gyerekeknek, de elvész a korrupció zsákut szájában, a fegyveres konfliktusokban, ugye ott is állandóan ölik egymást az emberek, mindig polgárháborúk dúlnak. A Föld még ebben az áldatlan állapotban is annyi sok ugye, természeti katasztrófa van, meg annyi rengeteg árvizek, és ennek ellenére mégis megterem annyi élelmiszert, hogy elég volna 10 milliárd embernek. És ennek ellenére az éhezők száma meg csak nő. Azt is olvastam múlva, hogy bejött ez a gazdasági válság, az éhezők száma hirtelen megugrott 70 millióval. Hirtelen. De nem látjuk azt, hogy az élelmiszerre takarékosabban bánnának. Valami hihetetlen pazarlás van, és ugye mégis az emberek, amikor látják azt, hogy gond van, akkor azt mondják, az Isten, milyen Isten az, ami hagyja, hogy emberek éjjel halnak. Az Isten nem ránk bízta, hogy segítsünk a másikon. Ugye a másik ok, hogy egyik az, hogy kapzsiság, az emberek kapzsiak és mohók, és pazarlóan élnek, akiknek megvan.
Másik oka az éhezésnek, hogy én nem tudom, de ilyen statisztika ugye nincsen az interneten, hogy vajon hányan kérik a mindennapi kenyeret. Hányan kértek fel úgy Magyarországon, hogy az Istentől kérték, hogy adja meg a mindennapi kenyeret. Ugye, hogyha az Isten tartsa fenn az életünket, hogy adjon, amire szükségünk van. Ugye, nem tudom, erre nincsen statisztika, de valószínűleg szomorú statisztikánk jönnek, hogy ez. Ugye még azok az emberek is, akik úgymond hívőnek tartják magukat, ott sincs, azt hiszem, az az imádkozó lelkület, hogy ők komolyan kérik azt, hogy az Isten ma is adja meg azt, ami a betörő falatot, és fenntartsa az életüket. Ugye onnan is mondjuk lehet következtetni, hogy láthatjuk azt, hogy az emberek ugye mitől várják, hogy az életük jobbra forduljon? Hát változzanak a körülmények, a politikában a hatalmasok hozzanak olyan törvényeket, adjanak állást, adjanak több fizetést, rendezik az én életemet a hatalmasok, és akkor gondolom, hogy nekem jobb lesz. De ki kér az Istentől? Olyan szépen mondja a Zsoltárosban, hogy jobb az Úrban bízni, mint emberekben reménykedni. Jobb az Úrban bízni, mint fő emberekben reménykedni. Ugye mindig a nagyoktól várjuk a megoldást. Az a dolgát, miért nem ad nekem állást, miért nem emeli fel a nyugdíjat, miért nem ad nekem több fizetést. Ugye állandóan az emberek ezt mondják. De ki fordul az Istenhez? Ugye sajnos Magyarországon is hiába keresztény országban élünk. Mégis, hát az egyházon is az emberek a politikusoktól várják, hogy adjon több pénzt. Mindig adjanak több pénzt. Ugye? A hívő ember az Istentől, vagy az a fő emberekben bízik. Vagy emberekben reménykedik, hogy majd neki jobb lesz az élete, vagy az életszínvonala. Miért is kell kérnünk? Ugye mondtam, hogy hát ki kéri. De miért is kell nekünk kérnünk? Hát az Isten nem tudja, hogy nekünk erre szükségünk van. Nekünk ez tényleg... engem hívnak, de nevezem fel. Nekünk ezt tényleg kérni kell? De Isten nem tudja, hogy... Szervusz Isten! Isten nem tudja, mire van szükségünk? Azért mi, akinek van gyereke, és ugye nekem is van, azért jó esik a szülőnek, ha a gyerek ugye nem belemászik, mert elnézést sokszor a hűtőszekrénybe, vagy csak úgy fogja, amit úgy meg kell, és elvesz, hanem kéri. Hogy mondjuk nálunk a nagyok is mai napig megkérdezik, hogy anya, abból lehetünk, vagy mi tehetünk? Ugye megkérdezik. Miért? Nem ehet? Hát tehet, nem? Az Isten épp is szeretné, hogy mi is kérjünk tőle, mint a gyermek kér a szülei, az atyát. Ugye a imádságnak úgy is kezdődik, hogy mi atyánk. Hát az atyánk szeretné, ha kérjünk tőle. És nem azért kérünk, mint az Isten amúgy nem adna. Ugye ilyen dolgokat írtam le, hogy azért kell kérnünk az Istentől, mert egyrészt kifejezzük az irántoló bizalmunkat, hogy mi tőle várjuk. Nem fő emberektől, meg emberektől. Bízunk benne, mikor kérjük, hogy meg is adja. Az furcsa lenne, hogy kérnek a gyerek az anyát, és azt mondja az apját, hogy nem adok. Nem adok. Éhezzél. Ugye? Hát az Isten az ad nekünk, ha kérünk tőle. Ugye a bizalommal kérjük. Vagy pedig kérjünk tőle, mert szeretnénk, hogyha az Isten is minket megtanítani jó szívűségre, takarékoskodásra. Hát ha az Isten ad nekem valamit, és én mondjuk, Isten ezen engem hálára indít, akkor ha az Istennek hálás vagyok, akkor az ember, aki az Istennek hálás, az nem úgy gondolkozik, hogy ő másnak is adni akar. Vagy legyünk olyan önzőek, hogy csak mondjuk magunknak kérjünk. Az, hogy ugye a mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, ugye a nékünk az többes számban van. Azért nem úgy működik, hogy hát nekem az Isten adja meg, hát kérje mindenki magának, nem? Nem. Az Isten azt szeretné, hogy mi úgy kérjük, hogy mindenkire gondoljunk, és ha az Isten ad nekünk, legyünk érte hálásak, adjunk másoknak is, vagy itt nem csak a konkrét a kenyerre van szó, amit az Isten nekünk ad, anyagi javakat, abban adjunk másoknak is, Isten minket jó szívűségre szeretne nevelni. Hálára szeretne nevelni. Takarékosságra. Mert ha az Istentől kaptunk valamit, azt mondja, becsüljük meg. Ne szórjuk szét, ne pazaroljuk el. Mondjuk az Isten számon is kéri tőlünk, hogy én adtam neked, te hogyan bántál vele? Hogyan bántál a felhasznált javakkal? Akkor még szeretnék ehhez kapcsolni egy igét felolvasni a Filippi levél 4. fejezet 6. versében. Szóval semmi felől ne aggódjatok, hanem imádságotokban és könyörgésetekben minden alkalommal háladással tárjátok fel kívánságaitokat az Isten előtt.
Azt mondom pedig, aki szűken vett, szűken is arat. Aki bőven vett, bőven is arat. Ugye itt azt fejezik ki, hogy egyrészt, hogy háladással tárjuk fel a kívánságot, hogy mindig az embernek hál legyen az Istenért, hogy ő ma is megadta, mert ugye, hogy hogyan kell kérni, hogy a mindennapi kenyerünket adj meg nékünk ma. Nem erre a hónapra, meg erre a hétre, hanem azt mondja, hogy ma. Hogy holnap mi lesz, azt nem tudhatjuk. Azt mondja, Jézus, elég mindennapnak a maga baja, a mával foglalkozunk. A holnap nincs a hatalmunkban. Ha kérünk valamit, az Isten adja meg nekünk ma. Azt mondja, ezt hálásak legyünk érte. És azt mondja, aki bőven vett, bőven is arat. Ha az Isten ad nekünk, és kaptunk bőven, és mi azt adjuk, azt mondja, hogy bőven is aratunk. Hogy így folytatja, hogy a jó kedve az adakozó szereti az Isten. Hogy az ember örömmel ad, mert ő is kapott. És tudja, hogy az Istentől kapta. Ami az Istennél elfogy, hogy nála szükélybe lenne a hogy ő nem tudná eleget adni. Hogy az egész emberiségnek is adná eleget, ad eleget. Csak az emberek nem úgy élnek vele. Azt mondja, még befejezésről a Korintusi Levél 9. fejezetében Pál apostol, hogy mindenben meggazdagodjatok a teljes jó szívűségre, amely általunk háladás szerez az Istennek. Azt mondja, hogy meggazdagodjunk a teljes jó szívűségre. De milyen csodás az Istentől, ha mi kérünk, Isten közben arra nevel minket, hogy mi hálásak legyünk, jó szívűek legyünk, kérjünk másoknak is. Ugye voltam már olyan helyzetben, hogy nem tudtam a másiknak mit adni, de egyet tudtam érte imádkozni, Isten segítsen neki. Mert nekünk nincs mindig hatunk ma, hogy segítsünk, mert nekünk mondjuk nincs tele a zsebünk pénzzel. Ugye? Nem tudunk abban a helyzetben az embernek odani 5 milliót, hogy mondjuk ne vigyék el a házát. Mert nem tudunk. De egyet kérhetünk, hogy az Isten segítse meg. Azzal a lelkülettel. Ugye észrevenni a másnak a baját, hogy imádkozni, és segít, hogy az Isten segítse meg. Azért gondoljunk bele, hogy ha a hívő emberek észrevennék, hogy a másiknak mire van szüksége. És ők őszintén imádkoznának. Lenne ilyen nyomor Magyarországon? Hogy az embereket kihasználják és kizsákmányolják? Ugye akkor nem azt látunk, hogy az egyik ember keres naponta 1 milliót, a másik meg mit tudom én 1000 forintot. Észre, hogy a másiknak is szüksége van. Ugye még egy nagyon fontos dolog, az Isten meg akar minket tanítani, hogy elégedettek legyünk. Ugye az Isten nem ad nekünk ilyen terő-terő asztalkámat. Az Isten nem azt mondja, hogy hát ha kértek, akkor én bőségbe öntöm. Emlékszünk, mikor az 5000 embert Krisztus jól tartotta, és ugye a kenyeret meg a halat megszaporított, ugye volt, azt hiszem, 5 kenyér meg 2 hal, és azt mondja, hogy összeszedtek utána még 12 kosára. Jézus Krisztus miért nem adott még gyümölcsöt hozzá, meg különböző, mit tudom én, dolgokat? Miért csak kenyér volt, meg hal? Miért ilyen egyszer éte? Lehetett volna hatalmába? Azt mondja, hogy nem. Isten mindig egyszer ételt ad, és azt adja, amire éppen szükségünk, és nem többet. És azt mondja, megtanít minket, hogy elégedettek legyünk. Pál apostol úgy mondja a Filippiek levélben, hogy megtanultam, hogy azokban, amelyekben vagyok, megelégedett legyek. És tovább folytatja, tudok megaláztatni, és tudok bővölködni. Mindenben és mindenekben ismerős vagyok. A jó lakással is, az éhezéssel is, a bővölködéssel is, a szükölködéssel is. Mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít. Ezt a Pál apostol azt mondja, hogy megtanulta. Nem egyből rájött. Nekünk is sokszor meg kell tanulnunk, hogy megelégedettek legyünk. Azt mondja, volt úgy, hogy éheztem is, volt úgy, hogy bővölködtem is. Akkor se panaszkodtam, amikor éheztem, és akkor se voltam hálatlan, amikor bővölködtem. Nem magamnak tudottam, most milyen jól megy a sorom. Mindig hálás volt, és nem volt elégedetlen. Elfogadta az Istentől, amikor nem volt mit tenni, hogy az Isten akarata, az Isten majd megadja. Sokan mondták már nekem életem folyamatot is, mert a Bibliát, hogy azért mi imádkozom, hogy hiszel azért a boltban, nem adnak semmit. Ugye? Ugye azt hallottuk már ezt a járasztól, de azért a boltban nem adnak, az nem lehet fizetni. Elnézést. Dolgozni kell, meg pénz kell. Imádkozhatsz te. Ugye ezt így odavogják kicsit ilyen nyersen, vagy kicsit ironikusan. Hát persze, az ő szemszögből érthető, mert ők azt tapasztalták, hogy ha van valami, ha dolgoznak. És hogyha mégis elértek valamit, azt maguknak tanítják, nem az Istennek.
Viszont aki megismerte az Istent, megismer az Istennek a szeretetet, az Istennek a kegyelmét, és meg is tudjuk azt, hogy minden az Isten hatalmában van. Az is, hogy azt mondja például beszélkében, azt mondja, hogy az is, hogy eszünk is, iszunk, és hogy jól van dolgunk. Ez is az Istennek az ajándéka. Az emberek azt gondolják, hogy az ő ügyességük, az ő erejük, az ő képességük, az ő helyzetük, az ő nem tudom miük, az, ami segít nekik, és akkor ők meg tudnak élni. Hát a gyengék imádkoznak, mert ők gyengék. Mert ők nem erősek, nem okosak, hát ők inkább imádkoznak, majd az Isten segít nekik. Ez nem így van. Pontosan az erősek fegyver az ima, mert bíznak, hogy az Isten megsegít őket. Ez nem azt jelenti, hogy nem kell dolgozni, tévedés ne essék. Ugye az Isten felszólt minket a 4. parancsolatban, hogy 6 napon át munkálkodjál, és végez minden dolgodat. De ők mindig tudják, hogy az erőt, a képességet, a munkát, hogy azt is, hogy például hogy esik az eső májusban, ugye milyen nagy ajándék, nem? Hát most én hiába vetettem, mert megültettem a paradicsomot, meg a paprikát, tehát nem esik az eső. Ugye az emberek már rögtön kétségbe estek, mikor még nem volt az esős idő, ugye május, mikor volt áprilisban, hogy már szárad ki a föld, szárad a gabona, drága lesz a kenyér, mi lesz velünk? Ugye. Aztán, amikor meg esik az Isten megáldja a földet, és bőven terem, akkor büszkék, hogy na most mennyi tudtunk betakarítani, milyen ügyes voltam én. Elfelejtik, hogy kinek tartoznának hálával. Ugye. Akkor az ember az ügyes, ha meg nem esik, akkor meg az Isten hibás, miért nem bocsátás őt a földre, meg egyáltalán. Szóval sajnos az emberek így gondolkodnak. A Bibliában most nem tudtam minden példát felhozni, de ha aki olvassa, csak mondjuk abból a szemszög, az Isten hányszor segített csak az éhezőkön. Ugye más nem mondjuk, amikor vonult az Isten népe a pusztában. Ugye, és ott túl sok mindent nem tudtak volna enni. Ugye egy olyan két és fél milliós tömeg. Hát ma is egy komoly katonai műveletlen nagy embert ellátni, ugye? Pedig van konzerv, meg tartós élelmiszer, meg zacskós, meg minden. És az Isten vezette a népet, és volt mit enniük. Volt mit inniük. Ott a pusztában. Az Úr gondoskodott róluk. Adott nekik ugye mannát. A kősziklából vizet fakasztott. Vigyázott rájuk. Nem éheztek. Hogy olvashatunk ilyen egyszerű történeteket a Bibliában, amikor a Királyok könyve, az elsők, a második királykönyv olvasható a 17. fejezetben, amikor Illést is hollók táplálták, amikor ugye Akháb király üldözte és elmenekült a pusztába, és az is hollókat küldött az Isten, táplálják, és a patak vizét itta. És ugye Illés ott lakott, és találkozott egy özvegy asszony, aki tudta, hogy a Sereptől jött az asszony, így van a Bibliában, és nagy éhség volt a földön, és hát neki se volt mit enni. És az Isten hogyan segítette meg? Azt mondja, adott neki, még nem esett az eső, olajat és lisztet, semmi mást. De azt mondja, addig, míg az éhség tartott, volt egy edénye, kettő, egyik olajot, másik liszt, és azt mondta neki Illés, hogy ki nem fogy a liszt, és ki nem fogy az olaj, míg tart az éhség. És nem fogyott ki. Mondja, ez is csoda volt. De az Isten képes csodákat tenni. Egy egyszerű özvegy asszony, hogy az Isten mégis így megsegítette. Vagy amikor éhség volt, és amikor Elizeus próféta munkálkodott, akkor neki se volt nagyon mit tenni a prófétáknak sem. És egyszer vitt nekik egy ember, nem írja a nevét, egy ember 20 árpa kenyeret. Az árpa kenyerről tudni, hogy az a szegények kenyere volt amúgy. És azt mondja, egyik tanítva, hogy uram, hát mi ez ennyi embernek, mert voltak 100-an. Azt mondja, add oda, meglátod, még marad is. És hogy tudjuk, hogy régen milyen volt a kenyér, az nem ilyen 2 kilós, vagy 1 kilós, ilyen kerek lapos kenyereket ettek, ami valószínűleg egy kenyere talán egy embernek elég lett volna, és volt 20. Azt mondja, adtak, odaadta a 100-nak, és még maradt is. Jó szövetség, ismerős, hogy kis is ugyanezt tett, amikor megszabadott a kenyeret, hogy ő is 2 kenyeret, meg 5 halat, és 2 halat, meg 5 kenyeret szétosztott, ott is árpa kenyér volt, és aztán mennyit gyűjtöttek össze utána? Ugye 12 tele kosárra. De nem a moslékba. Ugye? Nem hogy most, hogy kiosztják nálunk is az ebéd, és összeszedünk a malasznak egy csomó moslékot, mert a gyerekek elhaigálják, vagy nem kell, vagy nem eszik meg. Azért gyűjtötték össze, mert az Isten mutatta, hogy nála nincsen felesleg, hogy elpazarolom és elhaigálom. Hogy olvashatjuk még, amikor
József idején, amikor ugye még vissza, mielőtt kivonultak Egyiptomból Mózessel, Ábrám idejében, amikor Józsefet is eladták, és ugye akkor is éhség volt a földön, és ugye ott nem csoda történt, hát mondtad, nem csoda, ugye Józsefet az Isten elvitte Egyiptomba azért, mert látta erről, hogy 7 esztendei éhség lesz a földön. És Jákob meg a családja úgy menekült meg, hogy Józsefet eladták ugye rabszolgának, az Isten ott ugye magas polcra helyezte, és aztán később József gondoskodott a családjáról. Mert elmentek, és Egyiptomba vásároltak gabonát. Ugye József értelmesen megszervezte azt, hogy amikor bőségben termett, akkor nem pazaroltak, meg eladták, mint Magyarországon szokták, mert Magyarországon a bőségen terem gabona, akkor azt ott lehet, hogy eladják ezek a gabonakereskedők külföldre jó pénzért, amikor nincs, azt mondják, venni kell külföldön drágán. Ilyet nem csinált, hanem begyűjtötte, beraktározta a gabonaházakba, és amikor jött az 7 szükesztendő, akkor szépen adta, akinek kellett. Ugye tanulhatnánk tőle a mai miniszterek, a gazdászok, hogy hogyan kell, amikor nehéz idő van, amikor jólét van. Ugye szoktam mondani, hogy Magyarországon 2 baj van általában a gazdászok, vagy a gazdálkodóknak, hogy amikor sok terem, akkor kevés. Ez a 2 probléma. Már sok, akkor olcsó, ott rohad a fa alatt az alma, meg a gyümölcs, meg a kutyának nem kell elnézést, ugye? Először, amikor uborkát elmert húgom, és a trágyára haigálták, mert nem kellett senkinek. Viszont amikor nem termett, ugye emlékszünk, hogy lefagyottam 1-3 éve, volt akkor micsoda rága lett a gyümölcs rögtön. Mintha nem tudnánk elraktározni. Hát régen is el tudták. Akkor meg akkor felviszik az árat az égben. Na, ez a 2 probléma általában az embereknek, a sok terem, meg a kevés. Olyan szépen mondja Dávid a Zsoltárok könyve 37. fejezet 25. versében, hogy gyermek voltam, megismélhettem, de nem láttam, hogy elhagyottá lett volna az igaz, a magzatja pedig kenyérkéregetővé. Ugye Dávid olyan 70 éves koráig ért, azt mondja, gyermek voltam, gyermekkoromban se láttam, megöregettem, egész életem, és nem láttam azt, hogy aki az Istent félte, aki az Istentől remélte az élete fenntartását, hogy az kenyérkéregető lett volna, hogy kordosbotra jutott volna. Ez érdekes megállapítás, nem? Nem azt mondja Dávid, hogy dúskálta Jakab és gazdagon élt, ugye, mert van ilyen tanítás, nem mondom még közösségben, hogy azért vagy szegény, mert nem bízol az Istenben. Jézus gazdag volt? Nem mondhatnánk, akkor ő sem bízott az Istenben? Ugye, milyen furcsa lenne. Ha bíznál, az Isten téged megáldana. De azért nem áll meg, mert te nem bízol, meg hitetlen vagy. Vagy nem adsz elég adományt nekünk, mert te biztos irigy vagy. Ugye sajnos ilyen pszichikai ráhatások van, de ez butaság, hogy ilyen nincsen. Bibliában van gazdag ember is, ugye Ábrám gazdag ember volt, vagy Jób, az Isten megáldotta, de volt szegény ember is, ugye, mint Ámos prófét, és szegény pásztor volt, ugye annak idején. Vagy Jézus Krisztus, vagy a tanítványa, egyszerű halászemberek voltak. Nem vetette fel őket a pénz, és mégis Krisztus kiválasztott őket, és hű emberek voltak. Mégis van valamilyen feltétel annak, hogy az Isten meghallgassa a kérésünket? Mert lehet, hogy valaki már elnézést így próbálkozott az, hogy imádkozott az Istenhez, és azt mondja, nem hallgatta meg. Vagy hát nem teljesítette. Mégis küszködik az életben. Mégsem simultak el az anyagi gondjai. Mégis sok problémába ütközik. Állandóan egyik bajból esik a másikba. Hol anyagi problémája van, hol betegség jött, hol emberi problémák vannak. Az egész létét állandóan veszély fenyeget, ugye aggodalmaskodik. Akkor most az Isten nem hallgatja meg azt, vagy az Isten valami feltételt szab ennek, hogy ő most meghallgasson valakit, és tényleg segítsen neki? Így gondolunk. Létezik ilyen feltétel? Felolvasok hozzá egy igét. Nem is egy igét szeretném a Bibliából felolvasni, mert ez egy kicsit hosszabb rész, csak azért, mert ez nagyon jó szemléltet az, hogy Krisztus maga mondta, mert minden korban az emberek emiatt aggodalmaskodtak. Minden korban, hát ugye megvolt a létbizonytalanság, háborúk, éhség, járványok, ugye sok, minden kornak megvolt a maga baja. De azt hiszem, hogy amit Jézus Krisztus mondott, az minden korra igaz. Itt a Máté Evangélium 6. fejezete 25. versét olvasom.
Azért azt mondom néktek, ne aggodalmaskodjatok a ti értetek felől, mit egyetek és mit igyatok, sem a ti testetek felől, mibe öltözködjetek, ahogy nem többé az élet, hogy nem az eledel, és a test, hogy nem az öltözet. Tekintsetek az égi madarakra, hogy nem vetnek, nem aratnak, sem csűrbe nem takarnak, és a ti mennyei atyátok eltartja azokat, nem sokkal különbek vagytok-e azoknál? Kicsoda pedig az közületek, aki aggodalmaskodásával megneveleti termetét egy arasszal? Az öltözet felől is mit aggodalmaskodtok? Vegyétek eszetekbe a mező lilőmeit, mi módon növekednek, nem munkálkodnak és nem fonnak. De mondom néktek, hogy Salomon minden dicsőségében sem öltözködött úgy, mint ezek közül egy. Ha pedig a mezőnek füvét, amely ma van, és holnap kemencébe vetetik, így ruházza az Isten, nem sokkal inkább titeket, ti kicsiny hitűek. Ne aggodalmaskodjatok tehát, és ne mondjátok, mit igyunk, vagy mit tegyünk, vagy mibe öltözködjünk, mert mindezeket a pogányok kérdezik, mert jól tudja ti mennyatjátok, hogy mit, mindezekre szükségetek van. És akkor most jön az, hogy Krisztus szabott egy feltétet, hogy mindezekre szükségetek, de hanem keressétek először az Isten országát és az ő igazságát, és ezek mind megadatnak néktek. Ugye Krisztus sok mindent elmond. Szóval, ne aggodalmaskodjatok. Hát az Isten tudja. Hát látjátok, Isten eltartja a madarakat is. Azt mondja, hogy nem többek vagytok ti. Ugye a mezők lőmánál az Isten nem jobban gondoskodik rólatok? Azt mondja, az Isten nem figyel rátok, nem tudja, hogy mit kell nektek adni. Azt mondja, hanem keressétek először az Istennek az országát és az igazságát. Azt mondja, és akkor mindez megadatik néktek. Jézus Krisztus egy hatalmas alapelvet akar nekünk mondani. Mi emberek úgy gondolkozunk, hogy ezt kell megszereznem, erre van mindig szükségem. Na majd, hogyha mindez meg lesz, akkor nyugodtan esetleg még, talán még egy kicsit ráérek az Istent is keresni, már elnézést. Akkor majd ráérek, elmegyek, mit tudom én, olvasom a Bibliát. Ugye sokan azt mondják, na majd, ha nyugdíjas leszek, akkor már ráérek, ugye, akkor nincs semmi ról, mert nem kell hajtanom, hogy fenntartsam az életemet, na akkor előveszem már a Bibliát, mert kicsit már oda nézek, már az Isten is mit mond, vagy akkor jobban eljárok templomba, vagy mit tudom én, az emberek sokszor így arra jelzik. Nem érkezek ilyesmivel foglalkozni, hát nekem dolgoznom kell. Most ki Isten keresne? Ugyan már? És sajnos ugye megfordul. Krisztus mit mondta? Azt mondja, fordítsuk meg az egészet. Az hogy is mondta, ha nem keressétek, mikor? Először. Ha keressük először az Isten országát, azt mondja, akkor mindezek megadatnak néktek. De Isten külön még más is mond ezzel. Azt is mondja ezzel, hogy nem a ti dolgotok, hogy fenntartsátok magatokat. Az az enyém. Az bízzátok rám. Azt mondja, hogy az aggodalmaskodással meg tudjátok növelni a termetetekre egy arasszal is. Azt mondja, ez épp olyan lehetetlen, hogyha én mindig aggodalmaskodok, mi azzal több lesz nekem? Most én elpanaszolom, hogy nekem ez sincs, meg az sincs, meg ama sincs. Miért? Megoldottam vele a problémát? Hát miért ilyen beteg a magyar nemzet? Hát ha aggodalmaskodás összetudnánk gyűjteni, akkor itt tenger lenne. Meg a panaszkodást, ugye? És megoldotta a problémákat? Vagy több lett vele a kenyér? Vagy van állásom? Ha én elpanaszolom mindenkinek, hogy nekem milyen, mennyi bajom van, az jó? Azzal megoldottam valamit? Szóval Krisztus, hogy nem tudjátok, hogy ezt rám kéne bíznotok? Tudjátok, hogy ki kérdezi ezt mindig? Ugye itt azt mondja a pogányok, de tudjuk a Biblia a pogányok, az mit jelent, hogy más népek, azt mondja a hitetlenek, akik nem is bíznak bennem. Azok kérdezik ezt mindig. Most akkor Magyarország, ugye szoktam mondani, hogy most pogányország vagy keresztény? Hát ha ezt szerint nézzük, akkor kevés keresztény él ebbe az országban. Mert ezt a pogányok kérdezik, hogy mit tegyünk, mit igyünk, és mi öltözködjünk. Körülbelül ez az általános kérdések mindig megvannak. Azt mondja, Krisztus nem. Ez a feltétele. Hogyha mi ezt komolyan vesszük, akkor az Isten maga gondoskodik rólunk. Azért, mert ő megígérte, és az Isten nem csapja be az embert. Olyan szép mondja az Úr Jézus, hogy kéretek és adatik néktek, keressetek és találtok, zörgessetek és megnyitatik néktek. Azt mondja, hogy avagy ki az az ember közületek, aki az ő fia kenyeret kér tőle, követ ad neki. Jézus azt mondja, hogy hát ha ti emberek vagytok, és hogyha a gyerekek kérnek tőletek kenyeret, ti mást adnátok neki? Azt mondja, úgy folytatja, hogy és a halat kér vajon kigyújtád néki? Ha azért ti a gonosz létetekre tudtok a ti fiatoknak jó ajándékokat adni, mennyivel inkább ad a ti mennyegyetetek jókat azoknak, akik kérik tőle? Hát azt mondja, hogy ti gonosz létetekre mégis igyekeztek a legjobbat adni a gyerekeiteknek. Azt mondja, mennyivel inkább az Isten?
ad nektek jót, ha kéritek tőle. De hozzáteszte, ha kéritek tőle. Szóval az Isten ezt a feltételt szabta. Ugye sok ember mondja, hogy ismerek én is olyat a munkatársaim közül, hogy hát Jánoskám, imádkozom én, de látod mégis. Ugye? Van, aki hajlik, hogy imádkozik. Azt mondja az írás, hogy kéritek, de csak azért kéritek, így mi a Biblia, hogy a gerjedt elméteknek költsétek, vagyis a kívánságétokra. Sokszor az Isten azért nem adja, amit kérünk, mert tudja az Isten előre, hogy ha én megadnám nektek, azzal csak visszaélnétek. Akkor jól élünk, az Isten el van nekünk felejtve. Mert ugye, mikor tanul meg az ember imádkozni? Ugye múltkor beszéltük ezt, mikor bajban van. És akkor kijön a bajból? Ugye milyen gyorsan elfért az ember, hogy az Isten megadta, megsegítette, aztán el van felejtve az Isten. Ha megint bajban, akkor megint előveszem. Az Isten azt szeretné, hogy ugye, ha mind, azért mondtam, hogy akik bíznak az Istenben, azok úgy bíznak, hogy mára is kérik. Minden nap, mert tudják, hogy minden nap az Istenen a kutalva, és az Istentől várják az életük fenntartását. Akik nem bíznak, azokat a nehézség arítja, hogy most kérjük, de holnap már nem kérjük, mert most megállok én magam is, mert most már nem kell nekem az Isten, meggazdagodtam. Ugye van egy ilyen szép jellemzés a Bibliában, hogy gazdag vagyok, meggazdagodtam, most már semmire nem szükségem. Jelenések könyvében. Most már semmire, most már az Isten se sincs szükségem, csak addig kellett, míg én szegény voltam. Ugye mit jelent az, hogy keressük először az Isten országát? Mi az Isten ország? Ugye a munkó erre volt szó, hogy az Isten országáról. Keressük az ő igazságát. Hol lehet azt megtalálni? Ugye talán

van egy ilyen dokumentumfilm a internet, az hogy magyar retro. És akkor mondja, ilyen 1970 valányban adják, és mondja, hogy a magyar ember mindenütt teszik. És akkor megy a kamera, és kérdezik a kedves utazót a vonattól, hogy ön miért teszik? Az a miénk, amit megeszünk. Ez volt rá a válasz. Ez egy klasszikus, ez még 70 valány volt mondani. Még nevettem rajta. Az a miénk, amit megeszünk. Ezt szokták ma is mondani különben. Ugye? Hát az Isten az ilyen embernek megadna, akkor mi lenne? Hát az, hogy a világ jobbik fele túlsúlyos. A világ másik fele meg teljesen ilyen hal. Kb. Ez lesz belőle. Visszélnek vele az emberek. Mit is kell nekünk keresni elsősorban? Először. Az Isten országát. De mi az Isten országa? Az Isten országa az lelki ország. Azt mondja Krisztus, Isten országa ti bennetek van. Nekünk a lelki táplálékot kell elsősorban keresnünk. A fizikait azt megadja az Isten. Amire szükségünk van, és tudja, mennyire van szükségünk. Na de hogy, ugye mondtam, hogy ki kéri a fizikait. Na de ki kéri a lelkit? Hát a fizikai is sokan szokták kérni szavaikban, de ki kéri a lelkit? Ugye a mai világban sajnos azt látjuk, hogy amilyen a kenyérnek a minősége, amilyen kenyeret gyártanak, ugye, a fehér kenyér, ami üres, tartalmatlan, hát valószínűleg, vagy hogy mondjam, körülbelül olyan üres, tartalmatlan semmi az a lelki dolog, amit az emberek ráöntenek. Az a rengeteg visszataszító és üres, semmit mondó filmek vagy irodalom, ugyanúgy az embernek a lelkét táplálna valami értelmes dolog, ami szellemileg, lelkileg erősítené, vagy bátorítaná, vagy fenntartaná, az elnézést, hogy azt szokták mondani, hogy csúnya, hogy olyan moslékot öntenek az emberekre. Nincs benne semmi. És ugye aki ettől úgymond megcsömöllik, az keres valami jobbat, keres valami igazabbat, valami szebbet, ami az ember lelkére, nekünk szükségünk van arra, hogy mi lelki táplálékot tegyünk. Annyira szükségünk van, hogy lelki táplálékot nem is lehet élni. Ugye, amikor Jézus Krisztus megkísértette a sátán, akkor mit mondott neki? Hogy azt mondta Krisztusnak 40 nap éhezés után, hogy változtass a köveket kenyerekké. És akkor Jézus mit válaszolt? Hogy nem csak kenyérrel él az ember. Nem azt mondta, hogy nem kenyérrel, hogy nem csak kenyérrel az ember, hanem Isten minden igéjével, amely ő szájából származik. És azt mondta, hogy él. Nem csak kenyérrel él, hanem azzal is él, ha az Isten igével táplálkozik. Szüksége van ehhez az élethez. Sajnos a mai világban, hogy hát látjuk, hogy az emberek mivel táplálkoznak. Mit adnak az embereknek úgymond lelki táplálék gyanánt? Sajnos az egyházokban is azt tapasztalom, hogy vagy érzelmes, üles frázisokat, vagy szólamokat mondanak, vagy politizálnak, lehet választani. Vagy megy a külső ünnepség, a forma, a ceremónia, meg a szórakoztatás. De jó, kell érezni magunkat, tehát szórakoztassuk. Megy a zene, különböző színjátszás van, nagyokat mondanak a hívőknek, hatalmas felvonulások vannak, mindenféle, a lélek pedig nem kapja meg a táplálékot. És az emberek hazamennek üresen, és folytatják az életüket, ottól abba hagyták. És várják a következő adagot, mint a morfiót, hogy megint elmenjünk, és megint szórakozunk. És sajnos már Isten tisztelet gyanánt az embereket szórakoztatják. Nem azt adják, ami kell az emberek, nem azt a kenyeret adják. Olyan szépen kér az Isten az embert, az Ézsaiás 55 másodikban, szinte kérleli sírva, hogy azt mondja, hogy miért adtok pénzt azért, ami nem kenyér? És gyűjtötök kincseket azért, ami meg nem elégíthet. Hallgassatok rám, hogy jót tegyetek, és gyönyörködjék lelketek kövérségben. Ugye miért adunk pénzt azért, ami nem kenyér? Hát szoktam mondani azt, hogy ha az emberek amennyi pénzt, csak elnézést, ugye a hölgyet, csak cicomára költenek, hogy így fogalmazzak, ugye abban minden benne van a cicomába. Ha annyit törődnénk a lelkünkkel, mint a külsőnkkel, ez maga lenne a mennyország. Ugye? És arra érdekes, hogy meg nem sonálják a pénzt, meg az időt sem. De arról van szó, hogy olvassanak valami értelmeset, nincs nekem arra időm. Ugye nincs idő. De utána járnak, pénzt azért keresnek, hogy elköltsék semmire. Miért adtok pénzt azért, ami nem kenyér, ami meg nem elégíthet?

Hallgassatok rám, hogy egyetek, ugye, jót egyetek, gyönyörködjék a lelketek. Nem tudom, mikor tapasztaltunk utoljára azt, hogy az embernek belsőleg gyönyörködött valamiben. Ugye nem csak a szemébe. Ugyan jó volt, olyan öröm töltött, hogy végre valami értelmes, szép, igaz, tiszta dolgot láttam, vagy hallottam, vagy tapasztaltam. Ugye sose felejtem el, hogy csak egyetlen igaz dolgot mondjak, amikor voltunk egyszer a strandon, mert régebben volt, és akkor csak azt láttam, hogy két idős ember megy, egy néni, meg egy bácsi, és semmi különleges nem volt, mint csak az, hogy fogták egymás kezét. Az nagyon szép volt. A idősek voltak, vagy 80 évesek. Hogy kifejezték, még akkor is fogták egymásnak a szeretetüket. Ez egy szép dolog, és visszaadta a másik emberre is. Csak egy egyszerű dolgot mondjak, ugye. Vagy amikor megnyilvánul valami jó a másik ember, van a másik ember, hogy olyan ritkán tapasztaljuk, nem, hogy olyan jó lelkűen viszonyultak hozzánk, hogy hivatalban nem elküldtek. Nem? Az orvos visszaköszönt. Mit tudom én? Ugye, ami nem kerül pénzbe. Ugye? Amit úgy lehetne adni. Vagy olyan értelmes filmet adnak, ami úgy tényleg azt mondja, az épített. Ezt jó volt megnézni. Ebből én tanultam. Ez úgy megnyugtatott, kicsit elcsendesített. Ez úgy megerősített lelkileg. Azért úgy kicsit bátrabb lettem. Nem, az embert nem elcsüggesztette, vagy nem csak kikapcsolta az agyát, aztán nézett ki, és nem tanul semmit. Amikor az ember úgy tényleg úgy együtt érez azzal, látja. Sajnos ezek egyre ritkábbak. Az emberek lelkileg halottá válnak ebben a világban. Élnek és nem élnek. Ugye Jézus idejében is azt mondta Jézus Krisztus, hogy ők élnek, de halottak. Az az élő, aki a lelki kenyérrel táplálkozik, abban élet van. Aki nem táplálkozik, az meghalott. Bár él. Mi az az élet kenyere? Mi az a kenyér? Ugye ki tudja, hogy a kenyér az minek a jelképe a Bibliában? Ugye van a fizikai kenyér, de a kenyér az egy jelképes kifejezés a Bibliában. Ugye a kenyér az jelenti az Istennek az igéjét, de ki az Istennek az igéje? Az maga Jézus Krisztus. Szeretném ezt a részt felolvasni a János Evangélium 6. fejezetéből, hogy ezt hogyan fejezte ki maga Jézus Krisztus. Ugye a zsidók azt mondták, arra hivatkoztak, hogy nekünk az Isten mannát adott a pusztában. Nem is az Isten, bocsánat, Mózes. Mózes mannát adott. Azt mondja Jézus, hogy nem Mózes adta nektek, hanem egy az Isten. Azt mondja, hogy Isten nem azt a kenyert fog nektek, hanem azt mondja, azt a kenyert, ami tényleg kenyér, amit azt mondja, az Isten ad majd az embereknek. És így mondta nekik, én vagyok az életnek kenyere. Azt mondja, ti atyátok a mannát ették a pusztában, és meghaltak. Azt mondja, hiába kaptátok a mannát, mégis meghaltatok. Ez az a kenyér, amely a mennyből szállott alá, hogy ki egyék belőle, és meg ne haljon. Én vagyok az élő kenyér, amely a mennyből szállott alá. Köszönöm. Azt mondja, én vagyok az élő kenyér, amely a mennyből szállott alá. Különben érdekes, hogy Jézus húzott egy párhuzamot. Azt mondja, a manna is a mennyből hullott, de azt mondja, én vagyok az élő kenyér, amely szintén a mennyből száll alá. Mert a manna, ami ott hullott, mindig azt fejeztek a zsidóknak, azt kell tudna látni, hogy az a kenyér, az kenyér, de mindig Krisztusra mutat. Azt mondja, én vagyok az élő kenyér, ami a mennyből hullott alá, szállott alá, ha valaki eszik a kenyérből, él örökké. Azt mondja, az atyátok a mannát tették a pusztában, de meghaltak. De aki eszik ebből a kenyérből, azt mondja, az él örökké. És ez a kenyér pedig, amelyet én adok, az én testem, amelyet én adok a világ életéért. Ugye sokan ezt is félreértik. Azt gondolják, hogy ha ugye különböző egyházokban különböző képpen van úrvacsora, ugye van a katolikusoknál ostya van, a görög katolikusoknál aztán kis kocka kenyér és borral együtt adják, reformátusan is úszom, ott is kenyér van, máshol nem tudom, hogy hogy van, de általában kenyeret adnak, vagy kovásztalan kenyeret, és ugye azt gondolják sajnos a hívők sokszor tudatlanul, hogy hát ha én elfogadom azt az ostyát, vagy azt a kenyeret, akkor az van, mint valami, ennek valami varázsszer, vagy nem tudom micsoda, az tényleg Krisztus teste, és akkor én most élek. Így tanítják. Mert azt ugye a pap átváltoztatta a Krisztus testévé. Hát ugye a teremtő majd, ugye a teremtmény teremti a teremtőt, ugye ez egy nagyon furcsa dolog lenne. Mi is az az élő kenyér? Ha ki eszi Krisztus testét, mi a Krisztus teste? Azt mondja Jézus Krisztus, a lélek az, ami megjelenít, a test nem használ semmit. A beszédek, amelyeket én szólok nektek,
az lélek és élet. A beszéd, akkor azt mondja, az a kenyér. Miért mondja, hogy enni kell az ő testét? Mert Krisztus a testet öltött ige. Ő azonosult azzal, amit mondott. Ő nem úgy volt, mint emberek, hogy más mondunk és más cselekszünk. Ő, amit beszélt, ő ugyanaz volt. Na, nem várt külön. Úgy, mi emberek sokszor ezt mondjuk, aztán azt cselekesszük. Nem vagyunk azonosak a szavainkkal sokszor, vagy nem minden esetben. Jézus Krisztus tökéletesen azonosult azzal. Az ő beszéde, sőt azt mondta, hogy az az én beszéde nem is az enyém, hanem az atyámé. János evangélium így kezdődik, hogy az ige testé lett, és lakozott mi közöttünk. Krisztus volt maga az ige, és ha az Isten beszédével táplálkozunk, akkor lelkileg táplálkozunk. Az Krisztus, maga Krisztus, azonosult azzal, az ő beszéde. Különben egyszerű elv, ha valakinek én olvassam a könyvét, ugye valahol azonosulok a gondolataival, nem? És akkor az az. Ha én olvassam az Isten beszédét, azonosulok azzal, aki azt mondja Istennel. Az az. Persze elfogadom természetesen. És akkor az hat rám. Az engem megelégít. Krisztus így, ilyen módon költözik Krisztus belé. Azért mondja Krisztus, hogy én ő bennük. Hogyan lehet mi bennünk? Ha az ő beszédével táplálkozunk. Ha az Isten igéjét napon olvassuk. Ugye, mert mindennapi kenyerünket ad meg nékünk ma. És az ember minden nap él az Isten igéjével. A János a 17. fejezet 3. versében azt mondja Jézus Krisztus, hogy az pedig az örök élet, hogy megismernek téged az egyedül igaz Istent, és akit elküldtél, a Jézus Krisztust. Ugye az pedig az örök élet, hogy megismerjük Krisztust, megismerjük az ő beszédét, az az örök élet feltétele. Az Isten nem csak fizikailag akar minket, ugye fizikailag meddig életünk ezen a földön? Hát túl sokáig nem. Ugye? Ki meddig? De ha az Isten igéjével táplálkozunk, akkor meddig élhetünk? Azt mondja, örökké. Az az örök élet feltétele. Ha az Isten beszédét befogadjuk, akkor az ember örökké él. Azt mondja Krisztus, hogy aki eszi az én testemet és issza az én véremet, örök élete van annak. Örök élete. Nem azt mondja, hogy lesz, azt mondja, hogy van. Örök élete van annak. És miért van neki örök élete? Mert az Isten igéje megváltoztatja az embert. Az Isten beszéde az élő és ható. Az Isten igéjét, ha olvassuk, megváltoztatja a gondolkodásunkat, szembe tudunk menni a saját természetünkkel, átalakítja az egész embert, és maga az ember megváltozik. Mert testi lényből, mondhatnám önző emberből, az Isten igéje egy önzetlen embert formál. Miért kell meghalni minden embernek? Mert a bűn fizetsége a halál. Mikor lehet örök életet élni? Az ember önzetlen lényé válik, és az Isten eredetileg is erre teremtette. Csak hát tudjuk, bejött a bűn. És csak az Isten igéjével tudom legyőzni az önzésemet. Ha én naponta nem táplálkozom Isten igéjével, én magamról is tudom, akkor rögtön a természetem erősödik. És akkor az jönnek a kívánságok, hogy mi kéne nekem, meg miért ilyen rossz nekem, meg stb. Ugye az ember mondja magáit. Ha az Isten igéjével az ember táplálkozik, az Isten felülemel az embert ezen a világon. Megmutatja, hogy az élet több. Ugye, hogy is mondta a Mártin, olvashattuk, hogy a test az több, mint ez az élet. De Isten nem azért teretted minket, hogy már elnézést együnk, kinyük, aztán halljunk meg. Az több. Ez a test azért több, mert az Isten itt szeretne velünk lakozni, hogyha befogadjuk az ő beszédét. Krisztus azt mondta, hogy én vagyok a szőlőtőke, ti pedig a szőlővessző. Ugye, ahogy összenő a szőlővessző, a szőlőtőke, olyan szoros kapcsolatot szeretne velünk ápolni. És ugye a szőlőtőkéből jön a nedv, a szőlővessző, úgy terem gyümölcsöt, ugye? Ez egy szoros kép, hogy Krisztus ilyen szép képet használ. Akik az Isten igéjét olvassák, azok olyanok lesznek, mint a szőlővessző, és a tőke fogja őket táplálni, az Istennek a beszéde. Dávid és a Zsoltárokban nagyon sok igét olvashatunk, ahogy kifejezte Dávid, hogy az Isten igéje számára mennyire fontos, és mennyire neki az élet. Azt mondja Dávid a Zsoltárok 17. fejezetében, az emberek cselekedeteinél a te ajkad igéjével vigyáztam az erőszakosnak ösvényeire. Azt az emberek, egy kicsit érdekes kifejezés, az emberek cselekedeteinél a te ajkad igéjével vigyáztam. Azt mondjuk, az emberek gonosz cselekedtek, ugye az erőszakosnak ösvény, azt mondja, az emberek, az erőszakosok járják a maguk útját.
Az önzemrek mennek a maguk fejé, azt mondja, de a te ajkadnak az igével én tudtam vigyázni, hogy nehogy én is rátévedjek. Az Isten beszédi, megőzi az embert. Azt mondja, a te igéd olyan, mint a lábamnak a szövétnek a világossága. Az ember látja, hogy ebben az életben mi a helyes. Azt mondja az Jézus Krisztus, hogy szenteld meg őket a te igéddel, mert a te igéd igazság. Hát a mai világban sok igazság van. Már nem úgy értve, sok igazság van. Mindenki fújja maga igazságát, ugye? Mindenkinek igaza van. Mindenki másik hazudik, de nekem igazam van. Körülbelül ez az alapállás. Egy igazság van ezen a földön, kedves hallgatók, az Isten igéje, mert a te igéd igazság. Az ember amúgy mindenestől fogva hazug. Csak az Isten igazsága tudja az embert igazzá tenni, az ő igéje tudja megváltoztatni. Minden ember hazug. Senki se született igaznak. De aki befogadja az Isten beszédét, azt az Isten igazzá tudja tenni, meg tudja változtatni. Még egy befejező gondolat. Azt gondolnánk, ugye, hogy az Isten igéje van erőtelen most, nem? Ki hallgatja ezt? Kinek kell az Isten beszéde? Hát most, ugye most is ennyien ülünk itt. Hányan kíváncsiak arról, hogy kérjék az Isten csak, hogy a mindennapi kenyeret adja meg? Szeretnék, ha meg lenne, de hát ki fordul az Istenhez? Ki keres az Isten igéjét? Néha az emberek úgy vannak az Isten igéje, hogy az a régi dolog, az olyan szenteskedő dolog, vallásoskodó, időseknek való, meg a fanatikusoknak. Ugye? Az emberek nagy tömegben most nem keresik az Istennek az igéjét. De van egy szép prófécia a Bibliában, mert azt mondja, hogy fogják. Ez az Ámos könyv a 8. fejezet 11. versében van. Ímé napok jönnek, azt mondja az Úristen, és éhséget bocsátok-e földre, nem kenyér után való éhséget, sem víz után való szomjúságot, hanem az Úr beszédének hallgatása után. Szóval talán nekünk, akik itt vagyunk, most hihetetlen, hogy az Isten egyszer támaszt egy olyan éhséget a földön, amikor az emberek ezt fogják keresni, éhezni fogják az Isten beszédét. Hogy hallgassák az Isten beszédét. Amikor az emberek nagy tömegben felfognak, és keresik az Isten beszédét. És tudjuk, hogy mi fogja ezt kiváltani? Miért fogja kiváltani, hogy az emberek fogják keresni? Egyrészt kiváltja azt, hogy az emberek lehetetlen helyzetbe fognak kerülni. Maga az emberiség is, meg az egyes ember is. Már most is látjuk, hogy vannak lehetetlen helyzetek. Épp tennap voltam egy kis faluban, és ott egy bácsi mondta nekem, hogy mennyi problémája van. Hogy volt, sorolta, hogy a felesége beteg, hogy neki is akarja, szóval nyugdíjasok is, tényleg volt neki problémája. És azt találtam neki mondani, hogy az Isten lehetetlen helyzeteket idéz elő, hogy az embert tehetetlenít tegye, hogy az Istennek lehetséges legyen rajta segíteni. Mert az ember csak akkor lehet segíteni, az ember először tehetetlen lesz, mert addig mi akarunk mindig valamit tenni. Szóval az Isten néha lehetetlen helyzet hozza az embert, hogy az Isten tudjon érte tenni valamit. És az emberiség olyan helyzetbe kerül, amikor a lehetetlen helyzetekbe kerül, mert most is mondja, sok ilyen, akkor az ember két utat választhat. Vagy keres az Isten országát és az igazságát először, vagy más megoldást keres, hogy a régen rossz, ugye. Vagy sír, zokog, vagy nem tudom, mit fog csinálni. Vagy öngyilkos, azt meg tönkre mennek az emberek, ugye, ki mit választ. Vagy csal, lop, hazudik. Lehet válogatni, ugye? És azt mondja, ez fogja az embereket arrintani, másrészt az Isten szeretné, azt mondja, most is van az Istennek egy népe a földön, és az Isten azt szeretné, hogy az a nép megnyilvánuljon. Az Isten kifogja, úgy, hogy a Szentlélek kiárasztja az Isten az ő szent lelkét, és az a maga, amit most ugye az a nép vet, mert veti azt a magot, az egyszer be fog érni. Ugye most olyan jól látni, hogy tavasszal mi is elvetettük a föld magot, és akkor olyan hihetetlen volt, hogy nem látszik semmi. Ki fog az kelni? Picike mag. És olyan hihetetlen, hogy ki kell. Lehet, hogy megszoktuk, de nekem ugye, hogy itt élek, már régen vetettem, olyan furcsa, hogy elvetettük a magot, és kikért. És akkor láttam, hogy ott van. A retekből már lettünk is. És olyan picike egy mag. És a történet még így lesz, az Isten most is gondoskodik arra, hogy vessék a magot, és akik befogadják azt a magot, a mag pedig szintén az Isten igéje, az majd egyszer szárba fog szökkenni, és nagyon sok ember akkor azt mondja, keresni fogja. Szeretnék az Isten igét igazán hallgatni. Ráadásul ugye az emberiség nagy része kezd megcsömölni ettől a világtól. Annyi a visszataszító, undorító dolog.
az igaztalan dolog, annyi az emberekben a tényleg a megcsümölés, hogy kiábránul elnézést, a világban belefáradnak ebbe az életbe, és keresnek valami jobbat. És az Isten, amikor látja ezt az emberekbe, azt mondja, éjséget támasztok bennük az Isten beszéde órán. Gondoljuk bele, egyedül tiszta beszéd, csak az Isten beszéde. Ugye? Az Isten beszéde tiszta. De az emberek beszéde milyen? Hát a zavaros, egyszerűen már követhetetlen. Ugye? És mikor hallják a tiszta beszédet, és keresik, és olvassák az Isten tiszta beszédét, az megelégíti a szomjas lelkeket. És az Isten akkor fogja lezárni ezt a történet, és akkor fogja jönni. És azért kérje ezt tőlünk, hogy kérjük minden nap ezt a kenyeret. Ugye kérjük a fizikai megtartásunkat minden napra, de először kérjük a lelki kenyeret. Még egy apró történet, emlékszünk, hogy Jézus Krisztus beszélgetett a szamaritánus nővel. Ugye mentek Szamáriába, egy ellenséges falu volt, ahol nem szerették a zsidókat, mint most is sok helyütt, és akkor ott volt egy másik nemzetbeli nő, egy szamaritánus, ugye félig zsidók voltak, meg félig nem zsidók, és nem szerették a zsidókat, meg szemben voltak egymással, és elkezdett Jézus beszélni ezzel a hölgyel. Közben a tanítványok elmentek a faluba, hogy vesznek valami ennivalót, valami ugye. Ilyes volt, és ahol visszamentek, akkor látták, hogy Jézus beszél ez a hölgyel, és akkor mondták neki, hogy uram, hát ugye hozták a kenyeret, azt mondja Jézus, hogy van már nékem eledelem, amit ő adott. Hiába, ugye még vizet kér, úgy szólt a hölgyet, hogy adj innom. A hölgy elfelelkezett neki inni is adni. Jézus nem is ivott, nem is evett, és mégis azt mondta, van nekem eledelem, amit én adhatok. És az a eledel volt az Isten igéje, amit annak a másik embernek ő átadott. És ez neki olyan örömet okozott, hogy se inni, se enni nem is akart. El is felékezett róla. Szóval először ezt kérjük, mert az megelégíti belőle a lelket. Kérjük, mondom, a kenyeret is, másodikat. De én azt kérem mindenkinek, hogy mi is éhezzük és szomjuk az Isten beszédét. Ebben a gonosz világban csak az Isten igéje tart, meg semmi más. Mehetünk a főemberekhez, meg bízhatunk emberekben, meg szíthatjuk a politikust, meg mehetünk a totózóba is, ugye, ott van mellettem. Bízhatunk sok mindenben, meg nem tudom miben, de én azt hiszem, hogy Isten pont azért engedi meg ezeket a nehéz helyzeteket itt, nem csak nekünk, hanem a világon nagyon sok embernek, hogy keressék az Isten országát. Ahhoz, hogy sajnos ebben az életben annyira sokan szenvednek, azt meg az Isten számon kér azoktól, akik megtették volna, hogy segítsenek, de nem tették meg. Hát az Isten odaadta az embereknek, mondom most is a javakat, és nem segítenek az embereken. Én azt kívánom, hogy mi éhezzük az Isten igazságát, szomjúzzuk, és keressük először az ő országos igazságát. Köszönöm a figyelmet.

0: Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat a Biblia 10 vázlat proféciája című sorozatunk első alkalmán. A sorozat 12 részes lesz, és a Bibliában található 10 vázlat proféciát fogja felölelni. Minden vázlat proféciára egy-egy alkalmat szánunk. Az eddigi, illetve a tavalyi sorozathoz képest az is újdonság, hogy minden előadáson előadó művész fogja megszólaltatni a verseket. Ezért köszöntöm most újra körünkben Nyári István előadó művészt. Kedves hallgatók, a mai alkalommal tehát belevágunk a Biblia 10 vázlat proféciájába, hogy mi ez, hogy vázlat profécia, ezt majd el fogom mondani az előadás során, hiszen a Bibliában többféle profécia típus található. Fel lehet osztani a bibliai proféciákat formai szempontból, és a mi felosztásunk ezt követi. Ugye vannak vázlatproféciák és vannak pillanatkép proféciák, majd ezekről beszélek, és fel lehet osztani tartalmi szempontból, hogy vannak messiási proféciák, vannak Izrael proféciák, és van egy különleges profécia típus még az úgynevezett feltételes proféciák, ezekről is majd lesz szó. A mai alkalomnak azonban az a feladata, hogy egy kicsit a jövőről elgondolkozzunk, úgy, ahogy a kísérő lapunknak a hátulján van egy rövid kis írás, hogy mi indokolja a jövővel való foglalkozást. Ez is az előadásunknak a címe, hogy a jövő rejtélye és reménye. És tetszenek találni itt egy kis Petőfi verset is a felhők időszakából, 1846-ból, hogy Petőfi is hogyan élte meg az időnek a múlását és az időbeliséget egyáltalán, ami alól egyikünk se vonhatja ki magát. Ugye lehetne mondani Kant híres kifejezésével, hogy a tér és az idő az, amiben minden ember létezik, amelyben minden emberi élet történik. Mi most nem annyira a térben fogunk mozogni, bár az egész évi sorozatunkban abban is, hanem inkább a történelmi időben fogunk mozogni, de a mai előadást arra szánnánk, hogy néhány alapvető kérdést föltennénk és próbálnánk megválaszolni a Biblia alapján. Hát az első kérdés, amit nagyon sok ember felvet a mai napokban, hogy egyáltalán érdemes-e foglalkozni a jövővel. Azt is meg kellene mondani, hogy ezt miért mondják az emberek. Kicsit úgy eltávolítva maguktól ezt a kérdés felvetést, hogy érdemes-e foglalkozni a jövővel. Én úgy gondolom, hogy szerepet játszik ebben a kérdés felvetésben az, hogy a jövőről nagyon sokféle módon beszélnek az utóbbi időben. Vallási közösségek is. Különböző jövendőlésekre, proféciákra hivatkozva, nem egyszer lejáratva ezeket a jövendőléseket, proféciákat. Aztán vannak vallási közösségeken kívüli megéledések, például gondoljanak az elmúlt néhány évben Magyarországon is megéledő úgynevezett Nostradamus kultuszra. Ugye, hogy Nostradamus a 16. századi Franciaországban élő zsidó származású orvos, ezekben a különleges négy sorosaiban, amelyből van körülbelül 4000, hát mennyire megmondta a jövőt, és hány kiadvány lát napvilágot Magyarországon, komoly kiadók is, mint legutóbb a Magyar Könyvklub egy hatalmas, nagyméretű könyvet jelentetett meg, már immáron az ötödiket, ami Nostradamus jövendőléseiről szól. És hát ugye közeledünk a 2000. év felé, és ilyenkor mindig van egy ilyen felfűtött érdeklődés és lelkesedés, és ilyenkor az emberek úgy először mindent bevesznek, utána viszont a nagy csalódás nyomán felvetik a kérdést, hogy hát az egyik ezt mondja, a másik azt mondja, engem megállítottak az utcán, ott erről akartak meggyőzni, egy komoly kiadó megjelentett Nostradamusról könyvet, ott meg arról akarnak meggyőzni. Szóval az emberekben egyrészt ezért is van egy bizonyos fajta viszolygás a jövőt illető proféciákkal szemben, mert úgy gondolják az emberek, hogy itt tulajdonképpen csak becsapják az olvasót, vagy azokat, akikkel meg akarnak vetetni egy-két könyvet. Volt az ókori világban, Rómában egy rövid közmondás, ami így szólt, hogy harus pici, harus pex. Ugye ezek a béljósokról, meg a madárjósokról szólt ez a közmondás, ami egyszerűen annyit jelent, hogy a jóst a jós. Mit is akar kifejezni ez a rövid közmondás, hogy a jóst a jós meg tudja ismerni, és tudja, hogy hol akarja az embereket bolonddá tenni. Egyszerűen csak az embereknek a figyelmét felcsigázni, és mondani valamit nekik a jövőről, aztán amiután lehet menni, hogy most vagy beigazolódik, vagy nem. Egyrészt talán ez az oka annak, hogy az emberek hogyha meghallják, hogy jövendőlés, meg profécia, meg jóslás, akkor egy kicsit úgy visszajognak, és sokaknak a hátuk is borzong. De van egy másik oka is, azt hiszem, annak, hogy a jövővel foglalkozni az most kockázatos dolog, és ez pedig az, hogy elég nehéz ma a jelen. Ugye nagyon sok ember azt mondja, hogy elég a ma terhét elviselnünk. Nem, hogy még a jövőről gondolkozzunk, hogy mit hoz a jövő, különben is a jövőről sok szépet nem mondanak, inkább riogatnak azzal, hogy milyen lesz a jövő, hát elég nekem a mának a terhe, a mának a gondja, azt tudjam elviselni, nem, hogy még a jövővel is gondolkozzam. Én úgy gondolom, hogy, és egyetlen egy igeverset írtam fel a táblánknak a legfelsőbb részére, hogy mégis ezekre az ellenvetésekre azt kell, hogy válaszoljuk, hogy igenis szükség van arra egyénileg is és közösségileg is, hogy a jövőről valamilyen képünk legyen. Mert az emberi életnek egy alapvető ténye és egy alapvető oszlopa a reménység. Tehát az, hogy hogyan is nézhetünk a jövőnk elébe, az egyén életünket tekintve, a család életünket tekintve, egy nemzet életét tekintve. Pál apostol is azt mondta, hogy a nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam. Én úgy nézek a jövő elébe, hogy amiért én küzdöttem a múltban és a jelenben, azért az Isten elteszi nekem azt a koronát, amit megad nekem, de nem csak nekem, hanem mindazoknak, akik vágyva várták az ő eljövetelét. Tehát úgy gondolom, hogy ez a bibliavers azért tud válaszolni erre a sok emberi félreértése és aggodalmaskodása, mert az ember számára igenis kell valami jövőkép, igenis kell valami reménység, hogy nem csak a múltban éltem, ami már visszafordíthatatlanul elmúlt, nem csak a jelent taposom, amiről ugye Petőfi írja ezt a kis versikéjét, hogy hát a jelen is milyen vigasztalan, mert a jelen tulajdonképpen micsoda. A jelen az fél lépés múlt, ami már vissza nem hozható, és fél lépés jövő, ami még nincs itt, tehát a jelen is olyan megfoghatatlan dolog. Nyugodtan ki lehetne mondani azt, hogy igenis mi inkább a jövőben élünk. Ugye, mert a múlttal már nem tudunk mit tenni. A jelenben adott napi problémák vannak, de az ember számára, hogy miért is élek, hova vezet az egész emberi létezésem, egyénileg is és közösségileg is. A legnagyobb tartomány, amire nekünk a szemünk rányílik, ez a jövő. És hát itt kell elmondanom azt, hogy aki a Bibliát ilyen szempontból tanulmányozza, az meg fogja látni, hogy a Biblia mind a két szempontot mennyire kielégíti. Az egyéni szempontot is, és a közösségi szempontot is. Ugye a Bibliát, aki el akarja olvasni, és neki kezd a tanulmányozásához, az fogja meglátni, hogy tulajdonképpen az özönvízig a Szentírás egy egységes emberi történelmet mond el. Nem is részletezi ezt az emberi történelmet, egy-két fejezet szól az özönvíz előtti, tulajdonképpen majdnem 17 évszázadról. Ami az özönvíz után történik, ott lép be a Bibliában az egyéni életeknek, a nemzetek életének és az egész világtörténelem életének a rajza. Először az egyének életével kezdi a Szentírás, de vele párhuzamosan a nemzetek életével. Hadd tegyem hozzá, hogy a Biblia szerint az özönvízig nem voltak nemzetek. Az özönvízig egységes volt az emberiség. Az özönvíz után alakultak ki a népek, a nyelvcsaládok, tehát a nemzetek, a rasszok, a különböző nyelvek. Tehát az özönvíz utáni korszak azért részletesebb a Bibliában, mert az általunk ismert emberi történelemre most már ez a jellemző, a népeknek a szakadatlan küzdelme, úgy, ahogy azt a 46. Zsoltárban lehet olvasni, ez a második igeje, amit felírtam, ami nem véletlenül keltette fel Luther Márton érdeklődését az 1520-as évek végén, az alapján írta tudnélik a 46. Zsoltár alapján az Erős Vár, ami Istenünk című híres költeményét, amit saját maga meg is zenésített. A Bibliából azt látjuk, hogy a világtörténelemnek a fogalma, illetve az, hogy a történelemnek az egyéneken és a nemzeteken kívül van egy olyan fő sodrása, ami egy ilyen ellenállhatatlan medret vágy ki magának, tehát amit ma világtörténelemnek nevezünk, ez az időszámításunk előtti 6. században alakul ki. Tehát még egyszer mondom, az özönvízig egységes az emberiség, az időszámításunk előtti 23. században, 24. 23. században kezd kialakulni az általunk ismert történelme az egyének, nemzetek történelmével, és az időszámításunk előtti 6. században belejutunk egy közös sodrásba, amit így nevezünk, hogy világtörténelem. Ezért látjuk majd azt a jellegzetességet, hogy a nagy történelmi proféciák akkor keletkeznek, amikor a zsidó népet elviszik a babiloni fogságba, illetve amikor a fogság idején él, ez az időszámításunk előtti 7. század vége, 6. század és az utána következő időszakok, döntő módon a 6. század. A 10 vázlat proféciát majd Dániel könyvéből vett jövendőlésekkel fogjuk kezdeni. Dániel proféta az időszámításunk előtti 7.-6. században élt, végigélte a babiloni fogságot, és a 10 vázlat profécia közül 4 az ő könyvében található. Valaki megjegyezte, és teljes joggal, hogy a világtörténelemről beszélni Dániel könyve előtt nem lehet, Dániel könyve nélkül szintén lehetetlen. Az, hogy mi az, hogy világtörténelem, és a világtörténelemnek egy egységes sodrása van, ez Dániel könyvéből tanuljuk meg. Méghozzá úgy tanuljuk meg ezt a Bibliából, hogy az egyéni élet, a közösségi élet és a világtörténelem élete mindig párhuzamban van egymással, tehát a Biblia ezt a 3 fokozatot mindig egymásra építi. Körülbelül olyan, ezt irodalom szeretőknek mondom, mint a magyar költészetben is nagyon ritka az a költő, épp most nem fog ma megszólalni, aki ezt a 3 szintet mindig egységben látja. Az egyéni élet szintjét, a közösségi nemzeti élet szintjét, és a világtörténelemnek, az emberiségnek az élet szintjét. Ez a rendkívüli költő a magyar irodalomban, Vörös Marti Mihály. Most azonban egy másik költőt hadd idézzünk, mint egy bevezetésül ennek az első gondolatnak az illusztrálására, aki az egyéni életnek és a nemzeti életnek, de a nemzeti életen túlmutatóan talán a környékbeli, tehát a magyarság szempontjából a környékbeli nemzeteknek az életét is a versnek a fénykörébe vonja, és ez József Attilának a híres verse, amelyet most csak meghallgatunk, mert hiszen verselemzésekre itt ebben a sorozatban módunk nem nyílik. De József Attilától is figyeljük meg ebből a hatalmas nagy költeményéből azt, hogy hogyan rétegeződik egymásra az egyéni élet, az egyéni visszaemlékezés, a nemzetnek az élete és a dunatáji népeknek az élete, beboltozva azzal a hatalmas reménységgel, mert mondom, a történelemben mindig valami reménység kell azért az embernek, hogy ne érezze magát valami bányalónak, ami állandóan kering és visszatér arra a helyre és sötétben tapogatózik. Tehát a vers beboltozódik azzal a reménységgel, hogy talán lehetséges a népek, a nemzetek között harmóniát teremteni, legalábbis egy bizonyos helyen, a Kárpát-medencében. Hát ez az, amit majd a bibliai vázlatproféciáinak a 3. előadásán fogunk látni, a Dániel könyve 7. fejezetéről szólva, hogy mit is mondott Isten a nemzetek életéről, és hogy lesz-e kiegyenlítődés a nemzetek között. És egyáltalán a világtörténelem hogyan fog kinézni a nemzetek élete szempontjából. Most azonban hallgassuk József Attila híres versét.
1: József Attila a Dunánál. A rakodópart alsó kövén ültem, néztem, hogy úszik el a dinnyehéj. Alig hallottam sorsomba merülten, hogy fecseg a felszín, hallgat a mély. Mintha szívemből folyt volna tova, zavaros, bölcs és nagy volt a Duna. Mint az izmok, ha dolgozik az ember, reszel, kalapál, vályogot vett ás, úgy pattant, úgy feszült, úgy ernyedett el minden hullám és minden mozdulás. És mint édesanyám, ringatott, mesélt, s most a város minden szennyesé. És elkezdett az eső cseperészni, de mintha mindegy volna, el is állt. És mégis, mint aki barlangból nézi a hosszú esőt, néztem a határt. Egykedvű, örök eső módra hult, színtelenül, mi tarka volt a múlt. A Duna csak folyt, és mint a termékeny, másra gondoló anyának ölén a kisgyermek, úgy játszadoztak és nevetgéltek a habok felém. Az idők árján úgy remegtek ők, mint sírköves, dülöngő temető. Én úgy vagyok, hogy már 100 000 éve nézem, amit meglátok hirtelen. Egy pillanat, s kész az idő egésze, mit 100 000 ős szemlélget velem. Látom, mit ők nem látnak, mert kapáltak, öltek, öleltek, tették, amik kell. És ők látják azt, az anyagba leszálltak, mit én nem látok, ha vallani kell. Tudunk egymásról, mint öröm és bánat. Enyém a múlt, és övék a jelen. Verset írunk. Ők fogják ceruzámat, és én érzem őket, és emlékezem. Az anyám kún volt. Az apám félig székely, félig román, vagy talán egészen az. Anyám szájából édes volt az étel, apám szájából szép volt az igaz. Mikor mozdulok, ők ölelik egymást. Elszomorodom néha emiatt. Ez az elmúlás. Ebből vagyok. Meglásd, ha majd nem leszünk. Megszólítanak. Megszólítanak, mert ők én vagyok már. Gyenge létemre így vagyok erős. Ki emlékszem, hogy több vagyok a soknál, mert az ős sejtig vagyok minden ős. Az ős vagyok, mely sokasodni foszlik. Apám s anyám már válok boldogon. S apám, anyám maga is ketté oszlik, s én lelkes egyé így szaporodom. A világ vagyok. Minden, ami volt, van, a sok nemzetség, mely egymásra tör, a honfoglalók győznek velem holtan, s a meghódoltak kínja meggyötör, Árpád és Zalán, Verbőci és Dózsa, török, tatár, tót, román kavarog-e szívben, mely e múltnak már adósa, szelíd jövővel. Mai magyar. Én dolgozni akarok. Elegendő harc, hogy a múltat be kell vallani. A Dunának, mely múlt, jelen s jövendő, egymást ölelik lágy hullámai. A harcot, amelyet őseink vívtak, békévé oldja az emlékezés. S rendezni végre közös dolgainkat. Ez a mi munkánk, és nem is kevés.
0: Kedves hallgatók, ha úgy elfogadjuk, csak ennyi röpke kis bizonyítás után, hogy mennyire fontos a jövővel foglalkozni, akkor persze a következő kérdés, hogy a jövővel foglalkozni, ez nem csak annyit jelent, hogy ismereteket szerezni a jövőről, hanem valami ilyesmi, hogy felkészülni a jövőre. Tehát nem azért érdekel bennünket a jövő, mert valami kíváncsiságot akarunk kielégíteni, és bizonyos kérdésekre választ akarunk találni, hanem az a második nagy kérdésünk, hogy fel lehet-e készülni a jövőre. Felírtam itt a táblára a Prédikátor könyve 9. fejezet 14. versét, ami egy igen szemléletes kép formájában nyitogatja az ember szemét, talán fel is olvasom a Bibliából ezt a rendkívül ilyen szép megfogalmazású verset, amit Salamon így írt, tehát Prédikátor 9. fejezet 14. verse. Mert nem is tudja az ember az ő idejét, mint a halak, melyek megfogatnak a gonosz hálóban, és mint a madarak, melyek megfogatnak a tőrben, miképpen ezek azonképpen megfogatnak az emberek fiai a gonosznak idején, amikor az eljön rájuk hirtelenséggel. Ugye két hasonlatot választ itt Salamon, talán mindannyian láttunk már ilyen jelenetet, hogy a halakat kihúzzák a, a vízből, és ott fickándoznak, még vissza akarnának menni a szabad tengerbe vagy tóba, de már nem tudnak. Tehát már a háló kifogta őket. Vagy egy másik kép, hogy fölállítják a tőröket, a kelepcéket, ugye a madaraknak, vagy állatoknak az erdőben, és beakad a lábuk, és hiába verdesnek a szárnyukkal, nem tudnak már elmenni. Beakadt a lábuk, tehát ott vannak. Nos, miért ez a kettős hasonlat? Azt mondja Salamon, hogy ilyen az az ember, aki nem foglalkozik a jövővel, akit nem érdekel az egyénileg és közösségileg, hogy mit hoz a jövő, és nem tud felkészülni a jövőre. És aztán jön a jövő, tehát jönnek a holnapok, holnap utánok, és az ember csak úgy sodródik, és egy idő után észreveszi, hogy ő nem is ott van, ahol lenni szeretne. Na de miért? És ilyenkor szokták az emberek ráfogni azt, hogy hát mert ilyen a világ, vagy ilyen a társadalom. A Biblia nem mondja ezt, hogy az ember determinált lenne, és csak úgy, hogy a nagy sodródásban oda sodródik, ahova éppen nem akarja. A Biblia azt tanítja, hogy az ember fel tud készülni a jövőre. Nem kell, hogy bennünket hirtelenséggel érjenek a dolgok. Hogyan is mondja Salamon, még egyszer felolvasom ezt a részt. Mert nem is tudja az ember az ő idejét, mint a halak, melyek megfogatnak a gonosz hálóban, és mint a madarak, melyek megfogatnak a tőrben, miképpen ezek azonképpen megfogatnak az emberek fiai a gonosznak idején, amikor az eljön rájuk hirtelenséggel. Ugye az egyéni életünkben, de a közösségi életben is van ilyen, amit a Biblia így nevez, hogy a gonosz ideje. Pál apostol is ezt mondja az Efézusi levélben, hogy a napok gonoszak. Tehát az egyéni életünkben, meg a közösségek életében is vannak emberpróbáló idők, vannak nehéz idők, és hogyha az ember a nehéz időkre nem készül fel, akkor ránk jön valami olyan ellenállhatatlan sodrás, azt mondja, nagy hirtelenséggel megfogják az embereket, mint ahogy a halakat a hálóba, vagy ahogy a madarakat a tőrbe. És ez az, amit az ember meg tudna tenni, hogy ne akadjon be az ember a hálóba, és ne akadjon be a tőrbe. Hanem az ember tájékozódjék az iránt, hogy mi a történelem, mi várható a jövőtől, és mi az én részem a holnapban és a holnap utánban. Szóval ez rendkívül fontos dolog, és azért írtam ide ez alá rögtön azt a sokat idézett Biblia verset, amit én legalábbis nagyon sokat szoktam idézni, és nagyon szeretem ezt a 2 Timotós 3.16-et, amely hírül adja azt, hogy tulajdonképpen az egész Biblia ezért jött létre. Tehát az egész Biblia azért jött létre, hogy bennünket fölkészítsen a jövőre. Mert mit is mond itt Pál apostol? A teljes írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a fedésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre. Mindezek nagyon szép lépcsőfokok, de most nem ezért idézem a verset. Tehát mire való a Biblia? Hasznos a tanításra, fedésre, megjobbításra, igazságban való nevelésre. És most jön a számunkra lényeges rész. Hogy tökéletes legyen az Isten embere minden jó cselekedetre felkészített. Tehát a Biblia azért jött létre, Isten azért adta számunkra a Bibliát, hogy felkészítsen, mire készítsen bennünket fel. Hogy a gonosznak idején, a rossz történelmi időben, az emberpróbáló időkben is mi jó cselekedeteket tudjunk végrehajtani. Amivel nyilván az ember személyisége épül, az ember jelleme fejlődik. Tehát, hogy az embert ne sodorja el se a háló, se a tőr, hanem a nehéz helyzetekben is meg tudjon állni az ember, minden jó cselekedetre felkészített. Itt is megállnék egy pillanatra, mert ez egy rendkívül fontos gondolat, és itt is van egy magyar költő, aki tulajdonképpen egész életében vívódott azzal, hogy mifelé megy a történelem. Ő nagyon látta azt, hogy nem jó felé megy a történelem. De mivel már a lámpás nem volt, és bizonyos értelemben nem lehetett a kezében, pedig protestánsnak született Arany János, de a múlt századi protestantizmus a proféciákat már félretette, és már sehol nem tanították, sem a katekézisekben, sem a felsőbb teológiai tudományokban a profécia ismeretet, hiszen a 18.-19. században bekövetkezett a protestantizmusnak a nagy pálfordulása, tudnék az, hogy lemondani a proféciákról, nem fogadni el a bibliai jövendőléseket, mondván, hogy Isten nem adhatott jövendőléseket, mert hát nem egyezik az emberi rációval. Ugye a 18.-19. században a protestáns gondolkodás elfogadja a racionalizmust, és a Bibliából itt csak annyit fogad el, ami emberi értelemmel átlátható. Hát a proféciákat nem nagyon lehet átlátni emberi értelemmel, az biztos, Mert egyetlen egy olyan lény van, ugye a híres erdélyi fejedelem mondása szerint a világegyetemben, aki ezt a három dolgot meg tudja tenni. Aki látja előre a jövőt, aki újjá tud teremteni, és aki örök életet tud készíteni. Szóval Bocskai fejedelem ezzel nagyon fején találta a szöget, és ebből én csak az elsőt hadd emeljem ki, aki látja előre a jövőt. Egyetlen egy ilyen lény van a világegyetemben, és ez az Isten. Az előrelátás, a jövőbe való látásnak a képessége, de úgy, hogy nem úgy látja Isten előre a jövőt, hogy ő tulajdonképpen korlátozná a teremtményei szabadságát, és kényszerrel, erőszakkal vinné oda az egyéni és közösség életet, ahova ő akarja, nem így látja előre Isten a jövőt, hanem úgy, hogy mindenkinek meghagyja a szabadságát. Az egyéneknek, a közösségeknek is, az egész történetben a tökéletes szabadság törvénye érvényesül, hogy Jakab apostol mondja, hogy csak nézzünk bele a szabadság tökéletes törvényébe, mondja a Jakab levele első fejezetében. Isten mindenkinek meghagyja a szabadságát, megvan a szabadsága a kísértőnek, sátánnak is, aki bele tudja az embereket vinni a rosszba, megvan a szabadsága az embereknek is, a döntési, a választási szabadságuk, mégis Isten előre látja a jövőt. Hát ez biztos, hogy emberi ésszel nem azt mondja, hogy nehezen felfogható, ez felfoghatatlan. Hogy lehet az, hogy valaki előre látja a jövőt, amikor mindenki szabad, mindenki úgy dönt, ahogy a maga elgondolása szerint határoz, és ő mégis előre látja, hogy a döntéseknek az eredménye mi lesz? Hát ez biztos, hogy az Istennek a kiváltsága. És ez az Isten kép, és a proféciákat adó Isten a múlt században már a protestáns gondolkozásból kezd hátrálni. És ezért ez a nagy költőnk, aki az életének egyik legnagyobb gondolati versét írja meg a most fölhangzó verssel, 1850-es különben a 48-as, 49-es forradalmak után ez az Arany János vers, sajnos nem nagyon ment be ez a magyar irodalmi közgondolkozásba, a Gondolatok a béke kongresszus felől című vers, amely elég hosszú vers lesz, tessenek majd jól figyelni rá, hogy Arany hogy küzdködik a történelemmel, hogy mifelé harad a történelem, és az a versnek az a végkicsengése, hogy a történelem borzalmas helyzetek felé rohan, nem is tudjuk nyomon követni, hogy mit érlel a történelem. A végén rájátszik még Istenre is, azt mondja, hogy bölcs Isten az, aki rendel, de aztán ez az egy sorral tulajdonképpen el is intézi ezt a kérdést, semmiféle profétikus tudás és tanulság a versben nem jelenik meg, csak egy végső nagy erkölcsi summázat, ilyen nagy sztoikus summázat, hogy a történelem rohan a maga fékeveszett pályáján. Egy valamit tudunk tenni, hogy erkölcsös emberek legyünk, tisztességes emberek legyünk, békében, harcban legyünk emberek, méltó képmása az Istennek és polgára a hazának. Ezzel záródik le egy kicsit egy korábbi költészeti stílus, az Almanach Líra szerint arany verse, tehát valami végső erkölcsi summázatot kell mondani, de érezzük, hogy a versnek az egész folyamatából ez nem nő ki szervesen. Egy megrendült vers ez, amelyben a költő azon töpreng, hogy vajon hogyan tudunk mi felkészülni a jövőre. Hát ez derül ki, hogy nagyon bizonytalanul, és talán sehogyan sem. Tán néhány sorára hadd hívjam fel a figyelmet ennek a versnek, hogy mennyire aktuális ez a vers. Ugye több mint 140 éve íródott, de ilyen szavak és ilyen mondatok vannak benne, hogy az emberi történelem bűzhött állóvizében, ugye bűzhött állóvizében új bűnök milliárdjai vannak keletkezőben. Ugye döbbenetes, hogy az emberi történet bűzhött álló vizében új bűnök milliárdjai vannak keletkezőben. Most ezt a képet meg is magyarázza, egy kicsit fogalmakra is lefordítja, midőn a munka és vagyon egymástól messzi esnek. Tehát amikor az emberek nem munkával szerzik a vagyont, és ugye amikor a munka és a vagyon egymástól messzi esnek, és a tökélyre vitt csalást mondhatni rendszeresnek. Az ember úgy beleborzadt, hogy mit látott Arany János 1850-ben, milyen csalásokat láthatott. Esetleg, hogyha belenézhetne mondjuk 1990-es évekbe, hogy akkor erről milyen papír kiégető verset lehetne írni, amikor ő 140 évvel ezelőtt azt írja, hogy a tökélyre vitt csalást mondhatni rendszeresnek. Midőn eltűnve a szerény családiság zamatja, a nő erényét, s ami több, a férj nejét eladja, midőn apától a fiú, rokontől a rokonság, s mérsékli bűne tudatát a kétes vér azonság, midőn a gazdag megkövül és a szegény elfásul. Egy szóval a polgárodás fordul reánk csapásul. Tudjuk, hogy Arany János az egész életében tulajdonképpen azzal küszködött, mint nagy történelmi dilemmával, hogy adva van egy család, adva van egy nemzet a maga hagyományával, és akkor jön egy idegen fuvallat, ugye ő az egész kapitalizmust ennek tartotta, ugye amit ő polgárodásnak nevez, polgárosodásnak nevez régi magyar kifejezéssel, akkor felbomlik a család, felbomlik a nemzet, minden ripityára törik, szóval mi jó van ebben? Mi jó van ebben? Ezt írja ő meg már a Toldi estéjében, 1848-ban, ugye az idős Toldinak és a királynak a híres párbeszédében, de ezt írja meg 1850-ben a Gondolatok a békekongresszus felőlben, és tulajdonképpen az élete végéig Arany ezzel a nagy kérdéssel küszködik, az egyéni életek is felbomlanak, a családok is felbomlanak, a nemzet is felbomlik, egy őrült vagyon és pénzhajhászás veszi a kezdetét. Hova fog ez jutni? Hol fog ez kiukadni? Hát egyelőre ennyit a töprengésből és abból, hogy Arany János valóban úgy látja, hogy ezekre a nagy kérdésekre nincs válasz. Miért látja így? Mert Arany János, aki az idős szülei már gyerekkorától fogva a Bibliára tanítottak, és megtanították a Bibliára, és valóban a Biblia sok részét betéve tudta Arany János, de amire sem a szülei nem tanították, meg sem a felekezete nem tanította meg, és a múlt század közepe főképp nem tanította meg, hogy a Bibliából valamit nagyon komolyan kell venni, hogy Isten hogyan is adta elénk a jövőt a proféciákban, a jövendőlésekben. Arany János költészetében ezt sehol sem találjuk. Mielőtt tovább mennénk, azért ezt a nagy történelmi versét hallgassuk meg.
1: Arany János, gondolatok a békekongresszus felől. A múlt időnek bölcsei századokon keresztül örök mozgót követeltek a véges emberésztől. Az újkor bölcsessége, mely amazokat neveti, az örök béke, nyugalom vesző lovát kergeti. Nagy gondolat. Képzelni is dicső, fenséges eszme. Az ember nem, mint egy család, szeretettől övezve testvériségben, mint talán Káin előtt élhetett. Az írás, hol jegyezni kezd, jegyez csak gyűlöletet. Miképp egy Isten atya van az égben egy családnak, kit a művelteken kívül minden népek imádnak, úgy lenne földön józan ész az egy közös hatalom, törvény, igazság, akitől jő büntetés, jutalom. Hogy vér a vért ne ontaná, hiú bálványi véget, bosszulni sértett áljogát, vagy nemzet büszkeséget, hogy fajra fajt ne költene az ápolt népgyűlölség, s nemzet ne kísérné tapssal más nemzet sírba döltét, hogy a virág és a gyümölcs, mit a jó földhoz ingyen, soha ne lenne had miatt feldúlva téreinken, s a vérvonalt, hol lengtenek hazug hírnév zászlói, ne kísérnék az éghalál sötét szárnyú hollói. Hogy ne siratná az anya élő fiát halottul, ne retteghetne a jegyes a mátkai napoktól, ne venné fel a koragyászt kicsiny árvákkal, árván a nő, ki nem virraszta még férje halálos ágyán, hogy az utódok sírjait ne számlálná meg a vén, hazája vagy idegenföld vidékeit nevezvén, s ne nézne könnyező szemmel a kéklő messzeségbe, keresve, kérdve hasztalan, ki fogja már szemétbe. Hogy a késő emlékezet, miképp gyermekkorára, álomgyanánt eszmélne csak a rég eltűnt csatákra, és lenne béke, oly örök, mint Isten szellemében, megkezdve itt, állandóul folytatva majd az égben. Hiú szándék, Vesztett erő így küzdelemre szállni megáradott nemes lelkek sziklába vert hullámi. A megkövült gonoszságból, melynek tövén kihaltok, nem érdemes, amit talán századokig lenyaltok. Mióta és míg a világ, nem volt-e, nem leende erős, ki nyomni mindig kész, s ki elnyomassé gyenge? Amaszt miképp mérséklitek, hogy enyhe légyen lánca, miképp ezt, hogy nagyon súlyos békóit megnerázza? Avagy kifékezendi meg az ember szenvedélyét, midőn iszappal hányja fel háborgó lelke mélyét, midőn az ész, a bölcsesség megbántva, meggyalázva, mint a hajdan prófétái vonul remeteházba. Nem lophaté megint egy új Prométeusz égi lángot, kinek fénylő szövét neke felgyújtsa a világot? Nem leheté ismét egy új népáradás-e földön? Nézzétek a történetet, és mondjátok, képzelődöm. Ó, a világ története szoború egy tanulmány. Mint buborék tűnik fel ott nép, nép után kimúlván, jaj annak, mely már tündökölt. Annak közelg halála, elsimul a víztükre, és új haptól reája. Isten egészbe működik. Egészre fordít gondot. Midőn egy nép, mint a kovász megérett és megromlott, midőnben és lélekben

0: Rokontól a rokonság, s mérsékli bűne tudatát a kétes vérazonosság. Midőn a gazdag megkövül, és a szegény elfásul, egy szóval a polgárodás fordul reánk csapásul, akkor elétör egy vadnép szilaj véres erénye, és elborít, mint a tenger hullámi vagy fövénye. Adjátok a meddővitát! Bölcs Isten az, ki rendel. Az ember tiszte, hogy legyen békében, harcban ember. Méltó képmása Istennek, s polgára a hazának. Válassza itt, válassza ott a jobbik részt magának.
1: De akkor tegyük fel a következő kérdést, hogy hát ha a jövőre, jövővel foglalkozni kell, és fel is kell készülni a jövőre, akkor van-e erre egy megbízható segítség? Tehát van-e vezérfonalunk arra nézve, hogy a jövővel hogyan is kell foglalkozni, és hogyan is lehet felkészülni rá? Szeretnék itt idézni Ézsaiás könyve 46. fejezetéből, ez is egy híres bibliai szakasz, a 46. fejezet 9. és 10. verséből, amelyben a következőket olvassuk. Izrael népének egy viszontagságos idejében küldte Isten ezt a figyelmeztetést a babiloni fogság előtti évszázadból Ézsaiás prófétától. Emlékezzetek meg a messze régi dolgokról, hogy én vagyok Isten és nincsen több, Isten vagyok és nincs hozzám hasonlatos, aki megjelentem kezdettől fogva a véget, és előre azokat, amik még meg nem történtek, mondván, tanácsom megáll, és véghez viszem minden akaratomat. Kedves hallgatók, a Bibliában tehát találunk olyan részeket, amelyek szó szerint állítják azt, mit is állítanak? Pontokba szedném. Egyetlen egy lény van, aki látja a jövőt. Erről már beszéltem. Egyetlen egy lény van, aki ki tudja nyilatkoztatni ezt a jövőt, aki, hogyan is mondja a proféta, aki a kezdettől fogva megjelenti a véget. Ez a másik nagy dolog. Tehát Isten, aki látja előre a jövőt, a kezdettől fogva megjelenti a véget. Tehát az emberi történelemnek nincs olyan rejteke, ami az Isten figyelmét elkerülné. Isten az emberi történelemnek a nagy sodrását, a nagy folyamatát a kezdetektől fogva megjelenti. Ez rendkívül fontos lesz az egész sorozatunk szempontjából. Mert azt fogjuk látni ebben a 10 vázat proféciában, hogy az érti meg a történelmet, aki tényleg megtanul történelmileg gondolkozni. Mit értek ezen, hogy történelmileg gondolkozni? Aki valóban látja a történelemben az okokat és az okozatokat. És az okozatokban az újabb okokat, újabb okozatokat. Tehát, hogy a történelem, mint a láncszem egymásra épül, egy szakadatlan folyamatot képez. Tehát Isten megjelenti a kezdettől fogva a véget, vagyis Isten nem elkápráztatni akar bennünket különböző dolgoknak a kijelentésével, amelyek csak úgy lógnak magukban a történelmi időszalagon, hanem Isten a kezdettől fogva a véget megjelenti. Ugye az előadás elején említettem Nostradamust. Nostradamus 4000 sorából, tessenek figyelni, 4000 sorából körülbelül 30 sorra szoktak hivatkozni. Tehát 4000 sorból 30 sorra, hogy azok megjelentik a jövőt. Például támadás föntről, emberek lenn a föld alatt. Megjelenik a videófilm, ugye Nostradamus videófilm, rohannak az emberek a II. Világháború idején a német támadások elől, repülő támadások elől, ugye a londoni föld alattiba. És megjelenik alatta a felirat, hogy támadás felülről, emberek a föld alatt. Az ember nem tud hova lenni a csodálkozásra. Tényleg, hát ez előre megmondta. Jön a másik bevágás, hogy Napóleont viszik valahova Szent Ilona szigetére, és akkor kinagyítanak egy történelmi filmből egy részletet, hogy mi volt annak a hajónak a neve, amivel vitték Napóleont. Bellerophon. Ez is benne van abban a 30 sorban. Hogy, nem tudom, Bellerophon megy dél felé. Tehát csak Napóleon lehet, mint az előbbi is csak London bombázása lehet. Na de hogy mi köze van a hajónak a világtörténelemhez, ami vitte Napóleont a Szent Ilona szigetére, meg mi köze van mondjuk ehhez a londoni bombázásnak, azt már nem mondják el ezek az okos könyvek, amelyek azt mondják,

0: mondják, hogy a világ legnagyobb jósa ugye Nostradamus volt. Mit akarok ezzel érzékeltetni? Ne fogadjunk el olyan jóslásokat és olyan jövendőmondásokat, amelyek így kiragadnak részeket. Hogy mondjuk Napóleont ilyen nevű hajó vitte, meg ott ez és ez történt. Nem, a történelmet nekünk egészben kell látnunk. A történelmnek mi a kezdettől fogva a végig a folyamatát kell látnunk, úgy, ahogy az előbbi versekben is a költők is ráéreztek erre ösztönszerűen. Ugye József Attilát is a Dunának a folyása, tehát ugye szokták a történelmet egy nagy folyamnak állítani, tehát egy ilyen költői képen egy nagy folyamnak állítani, vagy Arany János is népáradásról beszél, mint a népvándorlásnak egy folyamatáról, hogy most egy újabb népáradás, népvándorlás fog majd elkezdődni a Földön, mert a nemzetek egymással acsarkodni fognak. Tehát ő egy folyamatot lát a történelemben. Igen, a Biblia is követeli tőlünk, hogy mi is folyamatot lássunk, mert én vagyok Isten, és nincs hozzám hasonlatos. Én, aki megjelentem kezdettől fogva a véget, előre azokat, amik még meg nem történtek, mondván, tanácsom megáll, és véghez viszem minden akaratomat. Ez a harmadik dolog. Isten nem téved a proféciákban. A proféciákat ne úgy vegyük, hogy van a Bibliában ennyi és ennyi profécia, mint ugye a Nostradamusnál van 4000 sor, és 30 sorból próbálják a világtörténelmet kihüvelyezni. A Bibliában, ha van 500 profécia, mert konkrétan van, nem tudom, 500 pillanatkép profécia, és van mondjuk 10 vázat profécia, ami most pár hónap alatt meg fog elevenedni előttünk. Összesen 10 vázat profécia van. Ebből a 10 vázat proféciából az egész történelem folyamatának meg kell elevenedni. Hadd hivatkozzam még egy nagyon fontos igeverse, Ézsaiásnak majdnem kortársa Ámos proféta, akinek a könyve 3. fejezete 7. versében olvashatjuk azt a csodálatos, szépségű, nagyon rövid, velős, de nagyon szép megfogalmazást, hogy Isten arról biztosítja az embert, hogy megjelenti az Isten előre a véget, és semmit nem cselekszik az én Uram az Úr, míg meg nem jelenti az ő szolgáinak, a prófétáknak. Ugye ez áll Ámosnál, ugye az Ézsaiás szinte folytatva, hogy Isten semmit nem cselekszik addig, ameddig előre meg nem jelenti a szolgáinak, a prófétáknak. Fogunk majd foglalkozni ilyen jelenettel az áttekintésünk során, hogy az időszámításunk előtti 4. században Nagy Sándor vonul az óriási hadseregével Jeruzsálem felé. Bekebelezte már az északi országrészt, a samaritánusok földjén is átment, és hát megsarcolta ezeket a népeket, és vonul Jeruzsálem felé, és Jeruzsálemben kinyitják a kapukat, mennek ki Nagy Sándor elé a díszes ruhába öltözött papok, és átadják neki ünnepélyesen a város kulcsait, és Nagy Sándor nagyon kedvesen fogadja őket, majd meglátjuk, ha felidézzük ezt a jelenetet, hogy miért, de utána van egy érdekes dolog, hogy Nagy Sándor, amikor látják a zsidó papok, hogy milyen kedves a világhódító Nagy Sándor, és úgy ő beszédbe legyedik velük, akkor hivatkoznak arra a jeruzsálemi papok, hogy te felőled, Nagy Sándor, már prófétált, ami egyik prófétánk, Dániel. És oda viszik elébe a bibliatekercset, kinyitják, és rámutatnak arra, ahol Dániel próféta Nagy Sándor előtt csaknem 300 évvel, és egy bizonyos folyamat részeként valóban proféciát mondott arról, hogy jön fel majd a történelem színpadára a görög birodalom. Nagy Sándor megdöbben, és annál inkább tiszteletben tartja a zsidókat és a zsidók vallását, különböző kiváltságokat ad Jeruzsálemnek, és vonul tovább a következő hadjáratára. Mit tudtak itt megmutatni a zsidó papok? Azt, hogy Isten semmit sem cselekszik addig, ameddig ki nem jelenti az ő szolgáinak, a prófétáknak. És egy leírhatatlan hatással volt Nagy Sándorra. Vagy ugye mondhatnék egy másik jelenetet is, amire sokszor szoktam hivatkozni, hogy a proféciákban mennyire kell hinni. Így lehet ezt talán egy kicsit humorosan mondani, hogy tényleg a proféciákban nem 100%-osan szabad hinni. A proféciákban csak 1000%-osan szabad hinni. A proféciákat elejétől végéig meg kell ismerni, alaposan kell tanulmányozni, és hogyha mi látjuk, hogy ez a profécia mennyire pontos, mennyire világos, akkor a proféciának minden szavában kell hinni. Melyik a nagy példa? A nagy példa Jézusnak a híres proféciája, amelyről majd külön előadásunk lesz, Jézus nagy apokaliptikus beszéde, amit Jeruzsálemben itt az Olajfák hegyén mondott, és amelyet annyira pontosan megjegyeztek a követői, hogy a rákövetkezendő keresztény nemzedékek ezt szó szerint tudták Jézusnak a proféciából azt a kis részletet, hogy Jézus azt mondta a keresztényeknek, a követőinek, hogy amikor Jeruzsálem körül látjátok majd azt a pusztító utálatosságot, amikor feltűzi Róma a hadi jelvényeit és körbefogja a várost, ti már akkor, amikor az első csapatok megérkeznek, később látjuk a történelmből, hogy ugye Jeruzsálemnek három ostroma volt, a Cestius féle ostrom, aztán a Vespasianus és végül a Titus féle ostrom. Csak a harmadik ostromnál esett el Jeruzsálem, a Titus féle ostromnál 70-ben. De az ostrom már 66-ban megkezdődött. És Jézus azt mondta, hogy amikor megkezdődik az ostrom, tehát magyarul az első ostromnál, amikor a római csapatok feltűzik zászlaikat, akkor aki Júdeában lesz, aki a mezőkön lesz, aki a háznál dolgozik, az gyorsan pakoljon össze és fusson ki Jeruzsálemből. Így alapították meg az első keresztény várost, ami itt van a térképünk is jelzi, északra, jóval északra Jeruzsálemtől Pella városát. A keresztények, akik átélték ezt az ostromgyűrűt Jeruzsálemben, az első ostromgyűrűkor, mert pontosan emlékeztek erre az egy kifejezés, hogy amikor látjátok azt a pusztító utálatosságot, ugye Rómának volt ez a jelképe a dánieli proféciáktól fogva, a keresztények már akkor kezdenek gondolkozni azon, hogy nekik innen menni kell. Egy nagyon rövid lehetőségük van az első ostrom idején, amikor Cestius időlegesen visszavonul észak-nyugati irányban, akkor elhagyják keresztények a várost, egészen más helyen le is telepednek, utána az ostromgyűrű bezárul és 3 évig ki nem nyílik, mindenki ott veszik a városban. Ha ezt keresztények nem vették volna komolyan, amit így mondott Ámos után maga Jézus Krisztus is a híres búcsú beszédeiben, a János Evangélium a 15. fejezet 14-15. Versében, könnyű megjegyezni, János 15-15-ben van tulajdonképpen a lényeges rész, amire én akarok célozni. Jézus azt mondta, hogy én barátaimnak mondalak titeket. A szolga nem tudja, hogy mit cselekszik az én ura, az ő ura, de én barátaimnak mondalak titeket, mert mindazt, amit az atyától hallottam, megjelentettem néktek. Tehát Jézus azt mondta, hogy az ő követőit barátainak tartja. Az az ember, aki Krisztust követi, azelőtt nyilván megnyílik a Szentírás, és a Szentírásban Isten szavai, az isteni jövendőlések, azok úgy hangoznak, mint egy barát jótékony tanácsai a másik nehézségben lévő baráthoz. És ezért komolyan veszi ezeket. És hálás azért, hogy Isten felvilágosítja őt a jövőről. Én csak 3 biblia verset írtam fel a táblára, olyanokat, amelyek, hogy úgy mondjam, dogmatikailag jelzik azt, hogy a proféciáknak milyen súlyuk van. Isten az, aki tud adni proféciát, és elejétől a végig a világtörténelmet ki is nyilatkoztatta, tanácsa megáll és véghez viszi minden akaratát. 1000%, hogy amit az Isten erőre kimondott jövendőlésben, az beteljesedik. Ezen az ember sorsa függhet, mert hogyha az ember nem veszi komolyan a proféciákat, akkor mint halak a hálóban, madarak a tőrben, megfogatik az ember a gonosznak idejében, és az ember sodródik, és végül elvész valahol a történelmnek abban az útvesztőjében, ahol meg is állhatna. De itt szeretném röviden előre vetíteni azt, hogy most mi a proféciák hatalmas nagy összességéből tulajdonképpen csak egy profécia típust fogunk tanulmányozni. És ez lesz a vázlat proféciáknak a típusa. Nagyon röviden elmondanám, hogy milyen proféciák vannak még a Bibliában. Tulajdonképpen a Biblia önmagáról, majd fogom idézni ezt a verset. Tehát a Biblia önmagáról azt állítja, hogy egészében véve profécia. De a szűkebb értelembe vett proféciákat formailag 2 csoportra tudjuk osztani. Egyrészt a vázlat proféciák csoportjára, másrészt a pillanatkép proféciák csoportjára. Ugye mi csak a vázlat proféciákat fogjuk ebben az évben venni, és ez is egy nagyon gyors ütem lesz, mert egy alkalom nem elég egy vázlat proféciára, tehát nagyon rövid kell, hogy legyek. A vázlat proféciákat az jellemzi, hogy egy bizonyos adott történelmi időpontból kiindulva a Jézus második eljöveteléig ível, mind a 10 vázlat profécia, összesen 10 vázlat profécia van a Bibliában, ezért is ez a sorozatunk címe, hogy a Biblia 10 vázlat proféciája. Szinte minden vázlat proféciának más a kiinduló pontja, de mind a 10-nek ugyanaz a vége, a világtörténelem lezárulása. Tehát ezek az egész világtörténelmet átpásztázzák, egy hatalmas folyamatot állítanak elénk, amely folyamatot röviden, vázlatosan elevenítenek meg. Tehát ezek nem mennek nagyon bele a részletekbe, mert nagyon jól tudta Isten, hogy az embernek mire van szüksége. Nekünk az életben mindennel így vagyunk. Szükségünk van az összefoglaló vázlat jellegű rövid, tömör bemutatásra, és szükségünk van egy-egy dolog részletezésére. Az egy-egy dolog részletezését hajtják végre a pillanatkép proféciák. Ezekből van körülbelül úgy 500, mondjuk egy kerek számot. Tehát amit a vázlat proféciák előre kijelentenek, ez a 10 vázlat profécia egy folyamatot, azt a folyamatot a pillanatkép proféciák részletezik. Ezért mind a kettőt ismernünk kell, mert aki nem ismeri a vázlat proféciákat, nem tudja fölrakni rá a pillanatkép proféciákat. És aki csak a pillanatkép proféciákat ismeri, az esetleg eleshet azon, hogy nem tudja, hogy az mire vonatkozik. Általában a pillanatkép proféciák két nagy történelmi szakaszra vonatkoznak, Jézus első és második eljövetelére. Ez tehát mondjuk a proféciák formai felosztása. A proféciák tartalmi felosztás szerint a következők lehetnek. A proféciáknak a jelentékeny hányada messiási profécia, mégpedig Jézusnak az első és a második eljöveteleire vonatkozó jövendőlés. Erről is fogok majd beszélni, hogy miért ez a két kitüntetett történelmi esemény van a világtörténelemben. A második profécia típus tartalmilag ezek az úgynevezett Izrael proféciák. Mivel ezeket az Izrael proféciákat rendkívül sokan és főleg a mi korunkban félreismerik és félre is magyarázzák, ezért ajánlom fel mindenkinek, akinek nincs meg a jó hírnek ez a 92/1-es száma, hogy ezt nyugodtan elviheti az előadás után. Ennek a számnak az első nagy tanulmányát ajánlom a figyelmükbe, amelynek ez a címe Jeruzsálem, Jeruzsálem, és az alcíme pedig ez, a zsidó nép szerepe a végidőben. Tudnilik, az Izrael proféciákat úgy értik félre az emberek, hogy nem is tudják, hogy mit jelent az, hogy Izrael. Itt van a félreértésnek az alapja és a kulcsa. Mindenféle proféciát, amely Izraelről szól, azt a mai világban protestáns magyarázók, lassanként már katolikus magyarázók is mind a zsidó népre utaló proféciának vesznek. Ugye ez az óriási tévedés, mert az Izrael szónak az az értelme, hogy Isten harcosa. Ugye az Izrael nevet Jákob pátriárka kapta, amikor jött hazafelé Mezopotámiából, és elérkezett a Jabbók folyóig, itt van a Jabbók folyó, amely beleömlik a Jordánba, és itt a Jabbók révén Jákob pátriárka küzdelmet folytatott egy égi küldöttel, akiről kiderül ugye a bibliai leírásból, hogy Jézus Krisztus volt, ugye, tehát az az Isten, aki őt megáldotta, mondta is Jákob, hogy láttam az Isten színről színre, és megszabadult az én lelkem, és Jákob pátriárka nevét Jézus Krisztus Izraelre változtatta. A Jákob annyit jelent, hogy ügyeskedő, csaló, az Izrael annyit jelent, hogy Isten harcosa. Itt ebben a hitküzdelemben lett Jákobból Izrael. A régi ügyeskedő Jákobból az Isten harcosa. És ettől a pillanattól fogva a hébereket szokták nevezni izraelitáknak is, mint ahogy később majd aztán zsidóknak is nevezik, ami ugye a Júda törzséből elterjedt elnevezés. De az Izrael szó a Bibliában nem csak a zsidó népre vonatkozik. Az azonosítást a Galata levél 6. fejezetében találhatjuk meg, amelyben azt mondja Pál apostol a Galata beli keresztényeknek, hogy békesség rajtatok az Istennek Izraelén. Tehát Izrael ez a mindenkori hívő népnek is a kifejezése. Az Izrael szónak a Bibliában tehát három értelme van. Első értelem egy konkrét személynek, Jákobnak a megváltozott neve. Jákobból hogyan lesz Izrael? A második értelem a Jákob családja, amely megszaporodik és létrehozza az Izrael törzsét, a zsidó népnek az elnevezés. Ez a második elnevezés. És a harmadik, amivel a proféciákban legtöbbnyire találkozunk, főleg a Jézus második eljövetelére vonatkozó proféciákban, hogy az Izrael jelenti az Isten mindenkori hívő népét. Tehát a végső időkben, a történelem végén az igazán hívő Krisztusban hívő keresztényeket. Fogunk erről majd részletesen beszélni, de már előre is közölném azt, hogy nem csak Nostradamus jelenség van Magyarországon, hanem van ilyen jelenség is, amit számtalan könyvkiadó és folyóirat kiadó ont az országra, hogy a zsidó népnek az általános megtéréséről beszélnek. Általában mindig erre szoktak hivatkozni, hogy a Közel-Kelet, igen, mindig azzal kell foglalkoznunk, nem véletlenül vannak most ott olyan rendkívüli politikai események. Na, tessenek elolvasni ezt a tanulmányt, Jeruzsálem, Jeruzsálem a számnak az első tanulmánya, amely az Izrael proféciákat megvilágítja és megmagyarázza, hogy az Izrael proféciák a mindenkori hívőnépre vonatkoznak, természetesen ez az ókorban a tesz szerinti Izraelre vonatkozó proféciákat jelenti, de az Izrael népe elvetése után a mindenkori hívő keresztény közösségekre vonatkozó proféciákat gyűjti egybe. És van még egy érdekes profécia típus, és azért jelöltem be, hogy tulajdonképpen ez a pillanatkép proféciák csoportjában és az Izrael proféciák között található, tehát megint csak az Izrael proféciák egy alcsoportja, ez a feltételes proféciák. A feltételes proféciákról részletesebben nem tudok beszélni, csak most ejtem el ezt a rövid megjegyzést, hogy feltételes profécia ez annyit jelent, hogy Isten adott bizonyos ígéreteket a zsidó népnek, az Izrael népének. De ezek az ígéretek nem valósultak meg. És erre feltetnénk Pál apostol stílusában a kérdést, hogy hát akkor az Isten tévedett a proféciákban? Isten megígérte a zsidó népnek például azt, hogyha hazajönnek majd a 70 éves fogságból, akkor ilyen és ilyen templomot fognak építeni. Benne van Ezékiel könyve végén. Ha elolvassuk a templomépítést, az új templomépítést az Ageus és Zakariás könyvéből, azt látjuk, hogy nem olyan templom épült. Hát akkor az Isten tévedett? Isten megmondta Ezékiel proféta által, hogy ilyen és így fogja újjáépíteni a nép a templomot. Nem olyan templom épült. Igen, ám csak itt látjuk, hogyha úgy részletesebben foglalkozunk ezzel a profécia típussal, hogy Isten adott valóban jövendőlést és ígéretet az Izrael népének, de a nép hűtlensége miatt nem valósult meg az isteni kijelentés, nem valósult meg a testi Izrael esetében, de meg fog valósulni a történelem végén a lelki Izrael esetében. Feltételes profécia. Isten feltételhez kötötte, amely feltételnek az egyik nem felelt meg, és nem valósult meg, de amely feltételnek a másik meg fog felelni, és ezért ezek a feltételes proféciák sem olyanok, amelyek nem valósulnak meg. Nem valósultak meg a test szerinti Izrael esetében, meg fognak valósulni a lelki Izrael esetében. A felosztásáról, tehát ami annyit illet, hogy a formai és a tartalmi felosztásról, és akkor befejezésül még ennek a bevezető előadásnak a befejezésül, még a vetítésünk előtt szeretnék még egy kérdéskört érinteni, illetve kettőt is, de nagyon röviden. Az egyik az, hogyha mi valóban érdeklődést kell, hogy mutassunk a jövő iránt. De nem csak, hogy úgy mondjam, ilyen szellemi érdeklődést, hanem bennünket nagyon komolyan érint a jövő, bennünket, meg a családunkat, meg hát azért az ember tényleg közösségi lény, nem mehetünk el olyan dolgok mellett, amik az emberiségre várnak. Mi is az emberiség egyik atomja, egyik része vagyunk. És látjuk, hogy van megbízható útmutatás. Nem kell béljósokhoz és madárjósokhoz menni. Még Nostradamus sem kell megvásárolni. De amivel foglalkozunk a bibliai proféciák, azokat nagyon komolyan kell venni. Azokat tényleg tanulmányozni kell. Itt egy különleges kifejezésre hadd hívjam fel a figyelmet, amit Jelenések könyve első fejezet első három verse közül a harmadik versben olvashatunk, mielőtt útjára indulna a Biblia utolsó nagy profétikus könyve, tehát még egyszer mondanám, hogy itt ez a könyv tárgyalja nagyon részletesen Jelenések könyve első három fejezetét, és hát ennek lesz folytatása nyilvánvalóan a negyedik fejezettől fogva, de ha valaki már jó időben szeretne bekapcsolódni a vázlat proféciákba, mindenkinek ajánlom ezt a könyvet, tehát Vankó Zsuzsának a Jézus Krisztus apokalipszise című könyvét, mert hasonló részletességgel nem találjuk bemutatását annak, hogy a vázlat proféciák mennyire pontosak és mennyire hitelt érdemlők. És külön ezt a szót ez a könyv is magyarázza, hogy János apostol a bevezető három igeverset így fejezi be, hogy boldog az, aki hallgatja, aki olvassa, és megtartja prófétálás beszédeit. Ezek szerint ez a kis szócskával, hogyha mi megismerjük a proféciákat, ezeket meg lehet tartani. Mit jelent ez, hogy meg lehet tartani a proféciákat? Ez annyit jelent, hogy egy más életszemlélettel élni. Egy valóban profétikus életszemlélettel élni. Egy valóban a jövőt ismerő életszemlélettel élni. Hát ez egy hatalmas dolog azért, nem? Én meg vagyok győződve arról, hogy a legtöbb ember ma azért boldogtalan, és azért szomorú, és azért, hogy keserű, mert nem lát jövőt, illetve nem lát emberhez méltó jövőt. És itt nagyon együtt is lehet érezni az emberekkel, mert aki csak egy kicsit is körülnéz a világban, azt mondja, hogy hát ez a világ egyre durvább lesz, ez a világ egyre kíméletlenebb lesz, hát hol van itt a fedezék, hol van itt az oltalom, hol van itt a hajlék, ahol az ember meghúzhatja magát. Ugye hol van az, amit a mózesi 90. Zsoltár így fejez ki a kezdő mondatában, hogy Urunk, Istenünk, te voltál hajlékunk nemzedékről nemzedékre. Szóval a mai ember hajléktalan. A mai embernek nincs igazi hajléka. Recseg, ropog minden az emberek alatt, és az emberek nem látnak szilárd pontot a lábuk alatt. Nagyon meg kell értenünk itt a mai embereket, de éppen ezzel kapcsolatban lehet ezt a hatalmas nagy reménységet fölvetni, hogy aki megismeri a proféciákat, aki olvassa, aki hallgatja a proféciákat, az meg is tudja tartani, tehát egy más életszemléletre fog jönni. Tehát egészen másképp fogja élni az életet, mert pontosan tudja, hogy mi vár a föld lakosaira, pontosan tudja, hogy a történelem mibe fog torkolani, pontosan tudja azt is, hogy a vázlat proféciák alapján, hogy most körülbelül hol járunk, nem is olyan nagyon körülbelül, egészen pontosan hol járunk a történelemben. Szeretnék felolvasni ezzel kapcsolatban a példabeszédek könyve 3. fejezetéből egy gyönyörű vallomást, hogy aki látja maga előtt az utat, az hogyan él. Aki látja maga előtt az Isten által előrejelzett utat, az hogyan él. Az ő útjai gyönyörűséges utak, és minden ösvényei békesség. Mondja a példabeszédek 3.17-ben. Az ő ösvényei gyönyörűséges utak, és az ő ösvényei békesség. És folytatom a 23. verstől, akkor bátorsággal járod a te utadat, és a te lábadat meg nem ütöd. Mikor lefekszel, nem rettegsz, hanem lefekszel, és gyönyörűséges lesz a te álmod. Ne félj a hirtelen való félelemtől, és a gonoszok pusztításától, ha eljő, mert az Úr lesz a te bizodalmad, és megőrzi a te lábadat a fogságtól. Kedves hallgatók, itt csodálatosak ezek a versek költőileg is, de én az igazságtartalmukra hadd hivatkozzam inkább. Azt mondja itt Bölcs Salamon, hogy eljön a történelemben a fogság ideje. Eljön a történelemben a gonoszok pusztításának az ideje. Eljő. Azt mondja, eljő. A történelem egyre inkább elsötétedik. Ugye a Biblia mennyire összefügg egyik kijelentés a másikkal, hát tessenek csak ilyen dolgokra gondolni, amit éppen az elmúlt fél évben tanulmányoztunk, hogy mit is mondott Jézus a 10 szűz példázatának a leírásában, mikor jön el a vőlegény, mikor jön el Jézus Krisztus. Éjfélkor kiáltás lőn, imhol jön a vőlegény. Tehát a világ éjféli órájában jön el Jézus Krisztus. Egy sötét órában, amelyről Ézsaiás könyve 60. fejezete is azt mondta, hogy sötétség borítja a földet és éjszaka a népeket. Hát így függnek össze évszázadok távolából egyes bibliai kijelentések. Ézsaiás azt mondja az időszámításunk előtti 8. század, hogy sötétség borítja a földet, éjszaka a népeket. Előtte 200 évvel azt mondta Salamon, hogy eljön a pusztítás ideje és a gonoszság ideje, de nem illet téged, nem férkőzhet hozzád, hogyha az Úr útján jársz. És utána 1000 évvel és Ézsaiás után 800 évvel azt olvassuk ugye Jézus Krisztustól, hogy a példázatában, hogy a világ éjféli órájában jön el a vőlegény. Szóval ki tudna összeállítani 1000 év távlatából ilyen proféciákat? Azért tessenek erre gondolni, hogy a magyar nép ebben az évben ünnepli az államalapítás, illetve hát az állammá szerveződésnek az 1100 éves évfordulóját. Hát ha a magyar történelemben 3 ilyen kijelentést találnánk, hogy Anonymus ezt mondta, nem tudom én, Rákóczi amaszt mondta, és Kossuth Lajos amaszt mondta, és az a 3 kijelentés egybevág, akkor azt mondhatnánk, hogy micsoda elméink voltak, de hát ilyet nem találunk. Ilyet nem találunk. Emberileg megmondani, hogy mit hoz a jövő, hát ezt nem lehet megmondani. A holnapra és holnap utánra sem, még kevésbé évszázadokra és évezredekre. És azt mondja itt Bölcs Salamon, hogy eljön az emberi történelemre a pusztítás ideje. Ugye a Jelenések könyve mutatja majd be, hogy a 7 csapással hogyan záródik be az emberi történelem. Eljön az emberi életben a fogságnak az ideje, amikor a gonoszság és az önzés megsokasodik, és a rossz abban tetszelek, hogy a jó teljesen le fogja győzni. De Isten előre kijelenti, hogy akkor bátorsággal járod a te utadat, és a te lábadat meg nem ütöd. Mikor lefekszel, nem rettegsz, hanem lefekszel, és gyönyörűséges lesz az álmod. Hát itt van szó a hétköznapi életünkről. Aki megtartja ezeket a jövendőléseket, a sem felkeltében, sem pedig elalvásában nem fog rettegni, nem fogják félelmek gyötörni, hanem Isten felszabadítja a kínzó emberi érzések fogsága alól az ilyen embereket, mert az ember érzi azt, hogy Isten nem véletlenül jelentette ki előre, hogy Jézus Krisztus maga is mondta, hogy ezeket azért beszéltem néktek, hogy amikor bekövetkeznek, meglássátok. Tehát Jézus nem véletlenül mondta el, hogy miket fognak tenni a tanítványaival, főleg Máté 24., Lukás 21. és János 16. fejezete szerint, hogy ez a 3 legsúlyosabb fejezet Jézus jövendőlésében, Máté 24, Lukács 21 és János 16. Jézus azt mondta, hogy amikor meg lesz, akkor higgyetek, és higgyetek a megszabadítás módjában, és az isteni közbelépésnek a mértjében is, és a módjában is. És ezzel összefüggésben hivatkozom az utolsó Biblia verseit, már nagyon lent a tábla aljára írtam, hogy Péter apostol 2. levelében az 1. fejezetben van talán a bibliai proféciákról az egyik legszebb hasonlat és a legszebb leírás. Péter 2. levele 1. fejezet 19. és 21. versei között, amikor azt mondja Péter apostol, ugye az egész kereszténység előtt elismert apostol tekintély, most még ezt is hadd vessem elébe, hogy Péter apostol levelében találjuk ezt, hogy a prófétai beszédre pedig jól teszitek, ha figyelmeztek, mint sötét helyen világító szövétnekre. Ugye sötét helyen világító szövétneknek vagy lámpásnak nevezi Péter a prófétai beszédet. Tehát proféciák nélkül tulajdonképpen világosan látni nem lehet. Proféciák nélkül hitelt érdemlően keresztény életet élni nem lehet. Proféciák nélkül csak sötétségben lehet tapogatózni. Ezt nagyon jól látjuk Jézus első eljövetelénél is. Proféciák nélkül, profétikus ismeret nélkül a sötétség borult egész Izrael népére. Mi kezdte a zsidó népet felvilágosítani Jézus eljöveteléről? Milyen proféciák világossága? Ugye egy több évszázada mondott profécia, amelynek alapján a napkeleti bölcsek elindultak, mert komolyan vették azt a proféciát, és elindultak a csillag után, hogy megtalálják a messiást. A Símeon proféciája, aki tudta jól a jeruzsálemi templom, hogy kit tart a kezében. És milyen érdekes, hogy betű szerint a jeruzsálemi papok is ismerték a proféciákat, sőt Heródes a királyuk is, de nem hittek, tehát nem tartották meg ezeket a proféciákat. És mindannyian a sötétséget élték továbbra is. Péter apostol azt mondja, a proféciák sötétben világító szövétnekek. De utána tessenek elolvasni az idézett ige szakaszban majd otthon, hogy miket mond még ezután Péter apostol. Azt mondja, mert tudjuk azt, hogy az írásban egy szó sem támad saját magyarázatból. Erre külön felhívom mindannyiunknak a figyelmét, mert most a bevezető előadáson nyilván ilyen általános dolgokkal kellett foglalkoznom, de én azt hiszem, hogy a következő előadásoktól fogva csak azt tudja a mi sorozatunkat nyomon kísérni, aki ezt a fél mondatot el tudja fogadni. Mi ez a fél mondat? Hogy a Szentírásban, a Bibliában egy szó se támad saját magyarázatból. Tehát aki úgy gondolja, hogy a Biblia az egy nagyon szép emberi dokumentumgyűjtemény, meg egy nagyon szép ilyen emberi műveltség történeti dolog, az nem fogja tudni követni ezeknek a proféciáknak a menetét. A Bibliában egy szó se támad saját magyarázatból. Tehát nem úgy van az, hogy úgy általában igaz a Biblia, de egy-egy szó mondjuk Mózestől származik, egy-egy szó mondjuk Pál apostol saját bölcsességéből származnék, ez nem így van. A Bibliában egy szó sem támad saját magyarázatból, hanem az Isten lelkétől indítatva szólottak az Istennek szent emberei. Tehát a proféciák magyarázatánál rendkívül fontos ez az összefüggés, hogy a proféciák előtt tényleg úgy álljunk meg és úgy olvassuk, a legközelebbi alkalomra a Dániel könyve második fejezetét kérném szépen, hogy mindenki olvassa el, tehát Dániel könyve második fejezetét, a Bibliának az első vázlatproféciáját, de hát ne egyszer, ne kétszer, hanem olyan 8-10-szer olvassuk el azt a második fejezetet, hogy lássuk is, hogy mi van abban. Lássuk is, hogy itt tényleg egy szó sem támad saját magyarázatból, és akkor nem lesz majd félelmetes számunkra a jövő, akkor felkeltünkben és lefekvésünkben nem kell számolnunk rettegéstől és gyötrelemtől. Befejezésül a vetítésünk előtt még egy versünk van, egy félelmet és rettegés sugárzó vers. Adi Endre a harmadik költő, akit ma meghallgatunk, és az egyik legnagyobb verse az, amit megszólal. Sajnálatos módon, hogy ezt nem tudatosítja az oktatás, hogy az eltévedt lovas Adinak talán a legeslegnagyobb verse. Miről szól az eltévedt lovas? Egy nemzet tragédiájáról. Melyik nemzetéről? A magyarról. Miért borzalmas ennek a nemzetnek a történelme? Azért azt mondja Adi, mert olyan ez a magyar nép, mint aki kijött Ázsiából, mint egy lovas, ami kijött a sztyeppékről, és itt össze-vissza kódolog, nem találja Európában sem a helyét. Eltévedt lovas. Nagyon egyszerű költői eszközökkel egy keretes vers ez, tehát az első verszak és az utolsó verszak ugyanaz. Azért majd figyeljenek fel ezekre a súlyos, nagy, nagyon egyszerű kijelentések, de micsoda súlyos, nagy múltat, jövőt érintő szavak. Hajdani eltévedt utas, vág neki új hináru útnak. Új hináru út. Amilyen rossz volt a múlt, olyan bizonytalan és hinaras a jövő. De nincsen fény, nincs lámpaláng, és hírük sincsen a faluknak. Mi a legborzasztóbb, amikor nincs fény, nincs lámpás, nincs szövétnek, amiről éppen Péter apostol beszélt. Meg fogjuk látni majd a sorozatunk során, hogy a magyar történelemben voltak olyan időszakok, és ez elsősorban a 16.-17. század volt, amikor prédikátorok, protestáns prédikátorok megfogva ezt a világosságot, pontosan megmutatták, hogy a magyarság hol jár, és hol járhat akkor, hogyha valóban az Isten útjait követi, mint hogy a zsidó nép is ott járt, amikor az Isten útjait követi, és amikor nem, akkor pedig messze távol attól. Ugye Károlyi Gáspár, ami Bibliánk fordítója, 1563-ban tett közzé egy profécia magyarázatot, de ezen kívül még számos protestáns prédikátor profécia magyarázatára fogunk hivatkozni. Most azonban a vetítésünk előtt befejezésül szólaljon meg Adi Endrének a verse.
1: Adi Endre, az eltévedt lovas. Vaküggetését hallani eltévedt hajdani lovasnak, volt erdők és ónádasok láncolt lelkei riadoznak. Hol foltokban imitt-amott őssűrűből bozót rekedt meg, most hirtelen téli mesék rémei kielevenednek. Itt van a sűrű, a bozót, itt van a régi tompa nóta, mely süket ködben lapult vitéz bús nagyapáink óta. Kísértetes nálunk az ősz, s fogyatkozott számú az ember, s a dombkerítéses síkon ködgubában jár a november. Erdővel, náddal pőre sík benőtteti hirtelen újra novemberes ködös magát, múlt századok ködébe bújva. Csupa vérzés, csupa titok, csupa nyomások, csupa ősök, csupa erdők és nádasok, csupa hajdani eszelősök. Hajdani, eltévedt utas vág neki új hinárú útnak, de nincsen fény, nincs lámpaláng, és hírük sincsen a faluknak. Alusznak némán a faluk, múltat álmodván dideregve. S a ködbozótból kirohan ordas, bölény és nagymérgű medve. Vaküggetését hallani hajdani eltévedt lovasnak, volt erdők és ónádasok láncolt lelkei riadó.

Igen. Tehát proféta ábrázolásokat látunk. Először Donatello két proféta ábrázolásával kezdjük a sort, aki a nyugati festészetben, főleg az itáliai festészetben megalapozta a profétáknak az ábrázolását, általában könyvvel vagy irattekercsel gondolkozva és a jövőbe néző emberekként ábrázolja őket a 15. században. Mehetünk a következő képünkre. Szintén Donatello proféta ábrázolása, nem adott nevet ezeknek, de azt tudjuk, hogy ihletőjévé vált Michelangelo híres proféta ábrázolásainak, amelyekből ma többet meg fogunk nézni. Mehetünk tovább. A ketté szakadt ország életében az északi ország rész fogságba vitele, és aztán főleg a déli fogságba vitele után, illetve közben bontakoznak ki a nagy történelmi proféciák. Miért ezeknek a proféta egyéniségeknek adta Isten a világtörténelmről a leghatalmasabb látomásokat? Talán azért, mert Izrael népe életében a legsúlyosabb időszak volt ez, a mélypontja volt a történelmüknek, amelyben a legnagyobb reménység kellett, hogy felvillanjon, és sokszor túlmutatva a zsidó nép történelmén, immár az egész világ történelmre terjeszkedve ki. Következő. Ézsaiás prófétát már a kora középkortól fogva ábrázolják domborműveken is, és más freskókon, majd táblaképeken is. Ez például egy dombormű, amelynek a velünk szemben bal oldalán látjuk a prófétai tekercset. Ugye régen papíruszra vagy pergamenre írtak, és azért ilyen hosszú kibontott ez a tekercs, mert mutatja azt, hogy Ézsaiás jövendőléseiben, ha bár nincsenek benne vázlat proféciák, de a pillanatkép proféciák annyira számosak, hogy megelevlendik Izrael felemelkedése, ugye a vigasztaló jövendőlésekben, a messiás eljöveteléről itt, első eljöveteléről itt olvassuk a legnagyobb jövendőléseket, és áttűnnek ezeken a második eljövetelre vonatkozó proféciák. A következő képünkön Michelangelónak a híres Ézsaiás freskóra a római Sixtinából, menjünk talán közelebb hozzá. Látjuk itt is egy hatalmas könyv az, amely a bal könyöke alatt van, és amelyet úgy kinyit, félbe nyitva kinyit. Ugye Ézsaiás könyve tulajdonképpen, ha durva felosztásban akarnánk tárgyalni, két nagy részből áll. Az első rész a megsemmisítő proféciák az Izrael népe hűtlensége miatt, és a 40. fejezettől pedig a vigasztaló proféciák, hogy Isten fog majd fölemelkedést adni a népnek. Még közelebb menjünk talán a profétának az arcához. Ézsaiás királyi származású, nagyon művelt ember volt, a könyve az egyik legmagasabb stílussal megírt könyv az Ószövetségben, de egy nagyon mélyen gondolkozó ember is volt, akit nem hagyott részvétlenül a népének a történelme. Ez mindig jellemző a profétákra, hogy az egyéni életsorsuk, a nemzet életsorsa szinte úgy egybefort, és ezért is adhatott nekik Isten ilyen kijelentéseket, mert szinte magukénak érezték a nemzet jövőjét, vagy az emberiségnek a jövőjét. Tehát Isten mindig csak olyanoknak adott kijelentéseket, akik ezt gondolatihletés által, vagy álmok által, vagy látomások által fel is tudták fogni. Következő képünkkel egy 10.-11. századi bizánci miniatúrához érkezünk, Ézsaiás imájára, hogy megérkezik az isteni válasz. Persze ezek a bizánci miniatúrák mindig ilyen görög jósnőkkel együtt akarják ábrázolni a bibliai prófétákat, ezért mindig kettős az ábrázolás, bal oldalt és jobb oldalt látjuk, hogy Ézsaiásnak megnyílik a menny, és Isten küldi az üzenetét. A következő képünkkel egy újabb prófétához érkezünk, Joel könyve, egészen rendkívüli irat a Bibliában, szerzőjét Michelangelo így ábrázolja, megint csak látjuk a hosszúra nyúlt tekercset, általában ilyen hosszúra nyúlt tekercs olyan proféták kezében van, akik valóban egész folyamatokat mutatnak be.
Most Joel prófétánál sincsenek vázlat proféciák, de a két pillanatkép profécia az első pünkösdről és a második pünkösdről, tehát Jézus első eljövetele utáni lélek kiárasztásról és a második eljövetel előtti lélek kiárasztásról, minthogyha a kettő párhuzama, tehát amit néz most a szemével, menjünk még közelebb talán, amit néz a szemével így a képünk jobb oldali részére fordulna, az fog majd kiteljesedni ott a jobb oldali részben, amikor, illetve most szembe vagyunk vele a baloldali részben, a jobb kezében, ami majd a tekercsnek a végén található. Joel próféta könyve különben a mai napság olvasható legaktuálisabb bibliai könyv, ami csak a második eljövetel előzményeit tárja fel. Majd fogunk rá utalni, mint ahogy Jelenések könyve is számtalanszor visszahivatkozik rá. Következő képünkön látjuk azt a falut, illetve annak a falunak a környékét, ahonnan a Bibliának egyik legrokonszenvesebb próféta egyénisége származik, Anatótból. Anatót, és utána Jeruzsálemben hajtja végre a küldetését, ahova még a fazekas műhelyébe is leküldi az Úr a könyve 18. fejezete szerint, hogy a predesztinációs tanítást és a jövőről szóló tanítást megértse. Tudnék azt, hogy miért nem lesz mindenki jó edény, amikor az Isten minden embert jó edényi akar formálni. Hogy az Isten mindenkiből valami szép jellemet, jó személyiséget akar kihozni, és nem lesz minden emberből igazi ember. Ezt érti meg a fazekas műhelyében, ma is sok fazekas van Jeruzsálemben, hajtják a korongot, és jó agyagot vesznek a kezükbe, értik is a mesterségüket, de nem minden agyagból lesz jó edény. Ez a próféta Jeremiás, a sínai félszigeti Katalin kolostorból való ez a mozaik, görög felirása is Jeremiás. A következő képünkön egy középkori ábrázolás Jeremiás prófétáról is, akkor nézzük Jeremiás életének egy-egy mozzanatát, például a járom bemutatást, ugye Jeremiás az, aki pontosan megjövendüli, hogy a zsidó nép 70 évig lesz fogságban. Ézsaiás is jövendőlt már arról, hogy a fogság bekövetkezik, de Isten küzdött azért, hogy a nép megtérjen, és a fogság enyhe legyen. És először Jeremiás a nyakába vesz egy fajármot, hogy ez a felvidéki, paludjai protestáns templom belső ábrázolás mutatja, és megjelenik a baloldalt látható király és főnemesek előtt. Előjön egy hamis próféta, és összetöri a próféta fajármát. És utána kell a prófétának a nyakába venni egy vasjármot, amivel világossá válik a profécia, mivel a nép nem fogadta el az intést, ezért nem valami könnyű fogság következik, hanem hosszadalmas 70 éves fogság. De miután Jeremiás bemutatta ezt a jelképes jövendőlést, amiből mindenki érthetett, nézzük a következő képünkön, és valóban elesett Jeruzsálem, Jeremiás siratja Jeruzsálemet. Ez is Michelangelo Sixtinából való freskója, a népét sirató, a népe sorozatos rossz választásait sirató próféta. Talán nézzük a következő kinagyítást is, aki valóban együtt érez a népével. A próféták rendkívüli személyiségek voltak, akikben az igazságosság és a szeretet mindig egyesült. Ezért mondhatjuk, hogy Jézus előképei is voltak. Jézus, akiben egy volt a kegyelem, az igazság, ugyanúgy a próféták személyében is találkozott ez a két halhatatlan isteni jellemvonás. Egyrészt az igazságosság, másrészt azonban az együttérzés, a szeretet. Tehát nem egy ilyen részvétlen próféták, vagy állandóan sötét képet felfestő próféták voltak, hanem megmutatták a sötétet, de amikor nem került el a nép, akkor mélyen megrendültek a nép hűtlenségen. A következő kép, ahogy Jeremiás siratja Jeruzsálem elvesztését, Holbein 1538-as metszetén a feldúlt város fölött sír a próféta, és ezt talán még nagyobb erővel fejezi a következő képünkön
ki Rembrandtnak a Jeremiás próféta siratja Jeruzsálem pusztulását, ez a kinagyítása képről is látjuk, hogy amire támaszkodik, rajta is van a német szó, illetve a hollandus szó, hogy Bibel, és ez a teljes kép háttérben, ahogy felég, elég Jeruzsálem, és az omladékok előtt a próféta, aki hiába küzdött 40 évig a népért, nem hallgattak rá. Következő képünk Ezékiel, a fogságnak a másik nagy próféta egyénisége, aki a babiloni foglyok között teljesítette szolgálatát. Ismét az a kinyújtott hosszú tekercs jelenti, hogy hatalmas nagy jövendülések. A következő képünkön, a kinagyításunkon látjuk a tevékeny prófétát, talán még menjünk közelebb, az éberen figyelő és Isten szándékait torzulásmentesen közvetíteni akaró próféta arckép áll előttünk Michelangelo freskóján. Következő képünkkel az ezékieli profécia elevenedik meg előttünk, a hatalmas nagy jövendülés, illetve látomás az első fejezetből, ahogy a menny a földet éri. A menny és a föld közötti állandó összeköttetés, a hatalmas fényesség, ugye egy kicsit már torzítva ábrázolt, nem felnőttnek, hanem gyerekeknek ábrázolt angyalok az Úr színe elől, és a négy állatnak az arca, hogy a föld négy égtája felé forog, és a mennyi és a föld állandó kapcsolata ebben az Ezékiel első fejezetebeli látomásban, ami jelöli azt, hogy a proféciák által tart Isten állandó kapcsolatot, és a gondviselése azok alapján bontakozik ki a földön. Következő képünkön látjuk a híres ezékieli jövendülésnek, a 37. fejezet jövendülésének a bemutatását Luther 1532-es Bibliájából, Lukács Cranach metszete, ahogy kivezeti Isten a prófétát egy völgybe, és a völgyben elszórt csontokat lát. Ilyen az Izrael népe, ilyen a választott nép is. Hogyan élednek majd meg ezek a csontok? Te tudod, Uram, mondja a próféta Istennek, akivel beszél. És aztán az első dolog, hogy ezekre a csontokra inak hús rakódik, elkezdenek megelevenedni ezek a csontok, és a harmadik rész, amikor már épp testű emberek állnak fel, tehát Isten a csont száraz, hitetlen állapotból is fel tud ébreszteni, a hívő népet is talpra tudja állítani, még akkor is, amikor senki nem hisz benne. Luther korából és főleg Lukács Cranach mesteri metszetének következtében jól látjuk ezt a nagy igazságot, hogy Isten elő fog állítani majd egy hívő népet Jézus második eljövet előtt is, holott úgy néz ki ma a helyzet, hogy a világon csak egy ilyen kiszáradt csont kereszténység van. Nem látjuk az igazi kereszténységet. A következő képen, akivel elkezdjük majd a proféciák bemutatását a következő alkalommal, Dániel Michelangelo metszetén is, illetve freskóján is, nem véletlen a kis mitológiai atlasz oda festése a hatalmas könyv elé, mert valóban az egész világot és az egész világtörténelmet tartja a hátán. Nézzük még a következő kép kinagyítását is. Általában Dánielt mindig fiatalon ábrázolják, holott látni fogjuk, hogy igencsak idős korában kapja majd, idősödő korában kapja majd a hetedik fejezetbeli álmot. De Dániel próféta minden festőnek az emlékezetében, az a fiatal Dániel,

Szeretettel köszöntök mindenkit ismételten. Először a gyerekeknek szólok néhány szót, utána pedig egy vallástételi meghallgatást fogunk sor keríteni. Hát kedves gyerekek, nem tudom, hogy van-e közöttetek olyan, aki már valaha félt? Azt tegye fel a kezét. Igen. Nagyon örülök, hogy föltettétek. Így vagyunk mi emberek. Hogy bizony, kiskortól kezdve nagyobb korig félni szoktunk bizonyos helyzetekben. Van, aki a sötéttől fél, van, aki állatoktól fél, különféle félelmeink vannak. De én azt szeretném nektek elmondani, hogy a múlt héten repülővel Angliába mentem, hogy ott találkozzak adventista testvéreinkkel, és olyan rossz idő volt, hogy a repülő miközben közelített a repülőtérhez, nem tudott leszállni. Nem csak, hogy nem tudott leszállni, hanem leföl, és oldalra is mindenfele vetette a szél. Hát, gondoljátok, hogy akik az utasok voltak, ők féltek, vagy nem féltek? Hát, volt, aki sikongott, a mellettem ülő utas, az meg belemarkolt a kezembe. Úgy érezte, hogy nagyobb biztonságban van, hogyha vele

0: sarka. Ennek ellenére nem tudott a gép leszállni, úgyhogy tovább kellett menni egy másik városhoz. Közben az üzemanyag is elfogyott. Én pedig mentem, hogy majd prédikálni fogok. Úgyhogy arra gondoltam, miközben a repülőn voltam, hogy hát, hogyha ide ki kellett jönnöm és prédikálnom kell, akkor nagy baj nem történhet. És eszembe jutott Pál apostolnak az élmény, amikor a hajó került egy ilyen nagyon nagy viharba, és azt imádkoztam, bár csak nekem is lenne, hogy fölállhatnék a repülőgépen, és azt mondanám, kedves utasok, senki nem fog semmilyen sérelmet szenvedni, csak a repülő pusztul el. De nem ez volt benne, az volt bennem, hogy milyen jó lenne, hogyha meg lehetne ragadni az emberek szívét ekkor. Annyira vágyakoztam rá, hogy hogyan lehetne Istent közelebb vinni hozzá, mert mindenről beszélnek, csak éppen Istenről nem. De amiért az egészet elmondtam, az a következő, amit fel is szeretnék nektek olvasni, a 73. Zsoltárból így hangzik. De én mindenkor veled vagyok, te fogod az én jobb kezemet. Amikor a repülőn ülve vizsgáltam a szívemet, képzeljétek el, nem féltem. Tudtam, hogy angyalok vannak ott, és tudtam, hogy a Szentlélek Isten is ott van, és ő pontosan tudja, hogy ennek miért és hogyan kell történnie. Nincsen semmi félnivalom. Jegyezitek meg, te mindenkor velem vagy, ezért nem félek. Ha sötétségben lennétek, vagy hirtelen anya vagy apa nincs otthon, és valami, vagy nincs ott abban a helyzetben, és hirtelen félelem jut eszetekbe, akkor mondjátok azt, te tudom, hogy velem vagy, nem félek. Te tudom, hogy fogod a jobb kezemet, nem félek. Mi adventisták, mi keresztények, a mennyei atya gyermekei, nem félünk. Mert olyan atyánk van, aki mindenről tud. Mindenről tud, hogy mi történik velünk. Előre tudja, hogy miért kerülünk abba a helyzetbe. És fogja a jobb kezünket. Ebben a pillanatban is, nem tudom, tudjátok-e, sajnos nincsen olyan szemüvegünk, amivel ezt láthatnánk, hogy ez a hely tele van angyalokkal. Minden egyes gyerek mellett áll egy erős angyal. És vigyázz rád. A mennye, hogyha elmondja, hogy mit kell tenni, és ő azt teszi. Hogy nehogy bántódásod essen. Ha sötétben vagy, vagy a sötétség árnyékában, tudom, nem így, hiszen így van pontosan a szöge, nem félek, mert tudom, hogy te veled vagy, hogy te velem vagy. Elolvasom még egyszer, olvasadok el otthon. Zsoltárok könyve 73. fejezet, 23. verse, 73-23. De én mindenkor veled vagyok, te fogod az én jobb kezemet. Nem félek. Menjetek a helyetekre. Kedves gyülekezet, a mai alkalommal biblia tanulmányozásra hívlak benneteket. Egy olyan biblia tanulmányozásra, ami napjainkban a politizálás legkisebb szándéka nélkül kérdés sok keresztény számára. Sok keresztény számára kérdés az, ami már az ókorban, Krisztus előtt több száz évvel ezelőtt is kérdés volt, ami Krisztus idejében is kérdés volt, és ami ma is kérdés, mi a keresztény viszonya az államhoz? Mi a keresztény viszonya, mint állampolgárnak? Ahhoz az országhoz, az ország vezetőségéhez, amelyben él. Ez a kérdés azért is van napirenden, mert hallgatom a rádiót, és hallom, hogy valamelyik zsidó szervezet így vagy úgy dönt, a kormány így vagy úgy dönt, és az ember elbizonytalanodik, hogy nem emberképpen szeretnék tájékozódni, hanem szeretném, hogyha a Szentírás mutatna nekem útmutatást arra, és mindannyiunknak, hogy mi a keresztény, a Krisztus követő tanítványnak az útja. Nyissuk ki a leghíresebb igénél, ami ezzel foglalkozik. Krisztust magát keresték meg ezzel a kérdéssel. Persze nem a tanulás vágyával, hanem azzal a prekoncepcióval, azzal az előszándékkal, hogy csapdába ejtsék őt. Mind a három szinoptikus, a három evangélista leírja ezt a történetet. Én Márk evangéliumát választottam, a 12. fejezetet, az én Bibliámban az 59. oldal. Olvassuk el, mi történt. 12. fejezet, 13. verse így hangzik. És küldtek hozzá némelyeket a farizeusok és a Herodes pártiak közül, hogy megfogják őt a beszédben. Egyetértettek ebbe. Farizeus, Herodes párt, itt most nem volt különbség. hogyha csapdába kell csalni a megváltót, akkor összeszövetkeznek a gonoszok. Hogy csapdába fogják őt beszédében. Azok pedig oda mentek, és mondták neki, Mester, tudjuk, hogy igaz vagy. És nem gondolsz senkivel, mert nem tekintesz emberek személyére, hanem igazság szerint tanítod az Istennek útját. Szabad-e a császárnak adót fizetni, vagy nem? Fizessünk-e, vagy ne fizessünk? Milyen érdekes. Tudták róla, hogy ő nem tekint emberre. Tudták róla, hogy egyetlen egy mérce van az élete számára, az pedig a Szentírás, az Isten szavának az iránytűje, aszerint fog megnyilvánulni. Azt mondták, ebben nem tudjuk őt kikezdeni. De hogyha majd a Szentírás szerint fog válaszolni, amiről nekik nagyon korlátolt elképzeléseik voltak, ha majd a Szentírás szerint fog válaszolni, akkor csapdába kerül. Akkor csapdába kerül. Ő pedig, 15-ös vers, ismerte az ő képmutatásukat, és mondta nekik, mit kísértetek engem, hozzatok nekem egy pénzt, hadd lássam. Azok pedig hoztak, és mondta nekik, ki ez a kép és a felírás a pénzérmén? Azok pedig mondták neki, a császáré. És felelt Jézus, és mondta nekik, adjátok meg, ami a császáré, a császárnak, és ami az Istené, az Istennek. És elámulkodtak ő rajta. Csapdába akarták fogni, az Isten szavával akarták őt szintvallásra kényszeríteni, és így aztán majd elítélni, bármit is mond. És amikor az Szentírás szerint válaszolt, akkor elámulkodtak, hogy a Szentírás tanítása messze meghaladja az ő korlátolt elképzeléseiket. Azt mondta Krisztus, adjátok meg a császárnak, ami a császáré, és adjátok meg Istennek, ami az Istené. Azt mondta, egy teljesen, tisztán, megrajzolható határt lehet szabni a között a dolgok között, ami a császárra tartozik, amivel a császárnak tartozunk, és azok között a dolgok között, aminek Istennel tartozunk. A keresztény ember, a Krisztus tanítványa nem jöhet zavarban. Azt mondja Krisztus, ameddig nem világos ez számotokra, akkor valamit nem értetetek meg jól. A császára vannak, császára tartozó dolgok, a kormányzatra tartozó dolgok, és vannak az Istenre tartozó dolgok. Itt csak zárójelben jegyzem meg, hogy itt az egyik feléről beszél az állam és a keresztény kapcsolatáról. Melyik ez a fél? Ez a fél az, így mondja, adjátok meg, adjátok meg. Azt taglalja ebben a biblikus elvben, hogy mivel tartozunk mi az Istennek, mivel tartozunk mi az államnak. Azt nem mondja, hogy mit ad az Isten, és mit ad az állam. Jó? Először ez az elv azzal foglalkozik, azt kérdezték, kell-e adót fizetni a császárnak? Tartozunk-e valamivel a császárnak? Nem azt kérdezték, a császár adhat-e nekünk valamit, a császártól elfogadhatunk-e valamit? Azt kérdezték, mit adjunk a császárnak? És azt válaszolta, van olyan, amit a császárnak kell megadni. És a kettő nem összetéveszthető. Most lapozzunk a Rómabeliekhez írt levélhez, ahol Pál apostol a Szentlélek indítatása által isteni magyarázatot ad erre a jézusi szakaszra. Rómabeliekhez írt levél 13. fejezet. Azt mondta Jones, amikor az amerikai kongresszus meghallgatásán állt Blair szenátornak, hogy ez a nagyon tömör mondat, adjátok meg az Istennek, ami az Istené, és adjátok meg a császárnak, ami a császári, ennek az isteni kifejtése, az isteni magyarázata Pál apostol által jön a Róma 13-ban. Olvassuk el együtt. Nézzük meg, Pál hogyan magyarázza a császárnak és Istennek való elvet. 13. fejezet első verse. Minden ember engedelmeskedjen a felső hatalmasságoknak, mert nincsen hatalmasság, hanem csak Istentől. És amely hatalmasságok vannak, az Istentől rendeltettek. Az én Bibliámban a 190. oldal. Azért, aki ellene támad a hatalmasságnak, az Isten rendelésének támad ellene. Akik pedig ellene támadnak, önmaguknak ítéletet szereznek. Azt mondja Pál apostol nagyon egyértelműen, az államhatalom, a polgári hatalom, az állami vezetés Istentől rendelt intézmény. Isten állít királyokat és dönt királyokat. Isten az, aki, már az Ószövetségben is olvastuk, a tenger, a népek tengeréből előhoz birodalmakat. Isten az, aki azt mondja, ezeknek a népeknek már csak 490 éve van. A zsidó népre 490 év szavatott, Dániel könyve 9. fejezete. Mindenkiről tudja, kinek mennyi idő rendeltetett. Ő tartja kezében a történelmet. Azt mondja Pál apostol, azért, aki ellene támad a hatalmasságnak, az Isten rendelésének támad ellene. Nagyon kemény szavak. Nagyon kemény szavak. Add meg a császárnak, ami a császári, mondja Jézus, azt mondja Pál apostol, aki az államnak támad neki, az Isten rendelésének támad ellene. Nagyon, nagyon súlyos kijelentések. Ezért olvassuk a prófétától a bizonyságtételekben, legyünk nagyon óvatosak, amikor az államhatalommal kapcsolatban nyilvánulunk meg. Legyünk nagyon óvatosak, mert a szavainkból ki fognak ragadni olyan részeket, ami nem azt jelentette, de majd ellenünkre fordítják. Azt mondja Pál apostol, minden lélek engedelmeskedjék a felső hatalmasságoknak, és aki ellene támad a hatalmasságnak, az Isten rendelésének támad ellene. Akik pedig ellene támadnak, önmaguknak ítéletet szereznek. Mert a fejedelmek nem a jó, hanem a rossz cselekedetnek rettegtetésére vannak, akarod-e pedig, hogy ne félj a hatalmasságtól, cselekedjed a jót, és dicséreted lesz attól. Ugye érezzük, hogy Pál apostol kifejti, hogy mi a császárhoz való kapcsolatunk. Ez az isteni magyarázata az előző ige szakasznak. Mert Isten szolgálja a fejedelem, ugye ő, a te javadra. Azt mondja Pál apostol, az állam hatalom, az állam szervezet a keresztény ember javát is szolgálja. Hogyha nincsen rend, rendetlenség van, az nem Istentől van. Mert Isten szolgálja a te javadra, ha pedig a gonosz cselekszed, félj, mert nem ok nélkül viseli a fegyvert. Mert Isten szolgálja, bosszúálló a haragra annak, aki gonosz cselekszik. Ennek okáért szükség engedelmeskedni, nem csak a haragért, hanem a lelkiismeretért is. Azt mondja egy más helyet az apostol, ne csak színből engedelmeskedjetek, ne csak úgy szolgáljátok színből, hanem szívből. Ugyanezt mondja Pál apostol is. Szívből. Milyen az, amikor valaki a pogány király lovát fogva az esőbe fut, pedig előtte éppen ő volt az a próféta, akinek a szavára tűz szállt alá az égből. És a bálványimádó pogány feleséget tartó király lova előtt fut, és vezeti a sötétben. Ez az állam hatalomhoz való viszony, keresztényi viszony. Mert azért fizettek adót is. Na most elkezdi Pál, ugye? Visszatér, amit Jézus, azért fizettek adót is. Mivel, hogy Istennek szolgái, akik ugyanabban foglalatoskodnak. Milyen érdekes, hogy mi fizetjük a tizedet Istennek, és fizetjük az adót az államnak. És azt mondja Pál apostol, mind a kettő bibliai. Adjátok azért mindenkinek, amivel tartoztok. És most figyeljük, mert most kifejti Pál apostol, hogy nehogy eltévedjünk, hogy mi az, ami a császárra vonatkozik, és mi az, ami nem vonatkozik a császárra. Most kifejti, hogy amit a császárnak meg kell adni, az meddig tart. Olvassuk együtt. Adjátok meg azért mindenkinek, amivel tartoztok, akinek az adót az adóval, akinek a vámot a vámmal, akinek a félelemmel a félelemmel, félelmet, akinek a tisztességgel a tisztességet, senkinek semmivel ne tartozatok, hanem csak azzal, hogy egymást szeressétek, mert aki szereti a fele barátját, a törvényt betöltötte. Mert ez, ne paráználkodjál, ne ölj, ne lopj, hamis tanúbizonyságot ne szólj, ne kívánj, és ha valamely más parancsolat van, ebben az igében foglaltatik egybe, szeressed fele barátodat, mint te magadat. Milyen érdekes, Pál apostol azt mondja, felsorolja a 10 parancsolatból a második tábla parancsolatait. Pál apostol nem ismerte az első 4 parancsolatot? Milyen érdekes, hogy elmondja, hogy szeresd a fele barátodat, ne törje a házasságot, ne lopj, a másik jó hírnevét tartsad be, ne kívánd meg a másik feleségét, ugye? Ezeket sorolja, És azt mondja, és ha még van valami parancsolat, abba teljesedik be, hogy szeresd a te fele barátodat. Azt mondja Pál apostol, a császárra vonatkozó dolgok az ember és az ember közötti kapcsolatra vonatkoznak. Ugye? Nem azt mondja, abba teljesedik be, hogy szeresd a te Istenedet teljes szívedből, teljes elmédből, teljes lelkedből. Nem ezt mondja. Pedig az legalább akkora parancsolat. Hanem azt mondja, szeresd a te fele barátodat. Azt mondja, hogy az államhatalom azért van, hogy az állampolgár és az állampolgár közötti viszonynál tartsa a kezében a kardot. Tehát, hogyha valaki lop, akkor a fejedelem megbünteti. Ugye? Hogyha valaki másnak a jó hírnevét törvényt sértően károsítja, akkor az államhatalom megbünteti. Ha valaki nem fizet adót, akkor megbünteti. A császárnak a jogosítványa az ember és az ember közötti viszonyban lévő rend fenntartása. Értjük ezt? Tehát azt mondja Pál apostol, hogy a második kőtábla az, aminek a védelmére a fejedelem rendeltetett. Add meg a császárnak, ami a császáré, engedelmeskedj a polgári törvényeknek, és akkor nem lesz büntetésed. Akkor nem lesz büntetésed. Milyen érdekes, hogy Pál apostol ebben az inspirált magyarázatban nem foglalkozik az első tábla törvényeivel. Azért nem foglalkozik, mert ahhoz a császárnak nincsen jogosítványa. Adjátok meg a császárnak, ami a császáré, tartsátok be az állam törvényeit, ne vonjátok magatokra feleslegesen a fejedelemnek a büntetését, haragját, de van egy másik, az első kőtábla, az embernek az Istenre, az Istennel való kötelezettségeit tartalmazó követelmények. Az nem a császárnak a területe. Mondhatná egy keresztény császár, hát vegyük törvénybe azt, hogyha valaki nem megy templomba a hétnek egy bizonyos napján, akkor azt büntessük meg. Ez a törvény, ez a fajta elképzelés a császár hatáskörébe tartozik? Nem. Tehát azt mondja a császár, de hát jót fog tenni az embereknek, hogyha egy héten egy napot azért barátságban, testvéri közösségben Istennel töltenek. Hát én Isten hívő fejedelem vagyok, miért ne erősítenék rá? Ugye? Azt mondja Krisztus, add meg a császárnak, ami a császáré, és Istennek, ami az Istené, az első kőtáblához a császárnak nincsen köze. Mert hogyha a császár azt szeretné, hogy az alattvalói higgyenek Istenbe, és szívből keresztények legyenek, ami rendben is van, akkor azt is szerethetné, hogy a szívében senki se forgasson házasságtörő gondolatot. Tehát egy olyat is mondhatna, mivel én keresztény fejedelem vagyok, ezért olyan törvényt hozok, hogyha valaki egy férfi egy nőre bűnös szándékkal tekint, akkor büntessük meg. A lelkiség, ugye? Ez már nem a császár feladata. Mert hogyha a császár ezt venné magára, akkor azt is magára kéne venni, hogy azt mondja egy tolvaj, igaz, hogy elloptam a trafikban, amit elloptam, de megbántam. És a Biblia azt írja, hogy meg kell bocsátanod, fejedelem. Akkor megbocsátok, mert keresztény vagyok. Elmehez büntetlenül. Elmegy, megint lop. Aznap visszahozzák, azt mondja, megint megbántam. Elmehez büntetlenül, mert a keresztény, mert azt mondja a Biblia, aki megbánta, az elme. Értjük, ugye? Nem bízta a császárra az Isten és az ember kapcsolatát, nem bízta a császár az ember lelki életének szabályozását. Egyedül az alattvaló polgár-polgár közötti kapcsolatot bízta rá. Így Dióhéjban tehát az első fele, hogy ezért mondja Pál apostol azt, hogy imádkozzunk a mi országunk vezetőiért. Imádkozzunk, hogy Isten szent lelke, angyalai jóra befolyásolják őket. Aki olvasta Dániel könyvét, olvashatja, hogy Dánielhez már 3 héttel korábban eljött volna az angyal, és mondta volna neki, hogy mi a látomás lényege. De azt mondta az angyal, nem tudtam jönni, mert Kűrosznál kellett lennem, és 21 napig viaskodtam vele, hogy végre hallgasson a jóra. De még rám se hallgatott az angyalra. Ezért eljött, aki olyan, mint Isten, eljött Krisztus mellém, és ő is azon munkálkodott, hogy Kürosz végre jó döntést hozzon. A király, a világ feje rossz döntést akart hozni, és a menny ereje dolgozott rajta, hogy jó felé befolyásolja. Hogy jó felé befolyásolja. Isten tartja kezében az uralkodókat. Nem az én feladatom. Nem az én feladatom, hogy uralkodókat kritizáljak, vagy szemben. Az én feladatom az, hogy keresztényképpen éljek. Adjam meg a királynak, ami a királyé, adjam a császárnak, ami a császár, és adjam meg Istennek, ami az Istené. Ugye ebben az is benne van, hogyha nekem meg kell adni Istennek, ami az Istené, akkor a császár bármit mondhat, hogyha nekem szombaton, péntek naplementétől szombat naplementéig szent napnak tartom, ha a császár akármilyen ítéletet hoz, én akkor is a szombatot megünneplem. Mert az az Istenre tartozó kötelességem, és a császárnak nincs joga beleszólni. És hogyha a császár beküld a kemencébe, akkor majd meglátjuk, ha akarja, megment, ha akarja, eléget. Ha bedobott az oroszlánok barlangjába Dánielt, akkor akar, megment, akkor felfalatat. Az Istenre van bízva. Nekem az a kötelességem, hogy megadjam Isten nekem az Istené. És az én életem jó illatából lássák azt, hogy igazi keresztény vagyok. Az én cselekedeteim jobban protestálnak, mint a szavaim. Sokkal jobban. Megjegyezte Patriarkák prófétákban Ellen White, külön egy mondatot írt, amikor kiadta a rossz indulatú rendeletet a király, amit csak Dániel ne hozta, Dániel, ott van a mondat, és Dániel nem protestált. Miniszterelnök volt. Az első ember volt a király után, ő mehetett volna először azt mondani, király, hát rossz törvényt hoztál. Hát rossz törvényt hoztál, nem lehet ezt. És Dániel nem protestált, hanem továbbra is megadta az Istennek azt, ami az Istené, ami az első táblán van. Kinyitotta az ablakot naponta háromszor, és imádkozott úgy, hogy hangosan az ellensége is hallották, és Istenre bízta, hogy dönt királyokat, állít királyokat, és hogy mit fog vele tenni. Azt mondták a Sidrák, Misák, ha nem tenni is, mi tudjuk, hogy jó úton járunk. Tehát messze nem azt jelenti az ad meg a császárnak és az Istennek azt, hogy nekünk meg kell alkudnunk. Úgy kell, és addig kell a császár törvényeitnek engedelmeskednünk, amíg az nem ütközik az első kőtábla parancsolataiba. Add meg a császárnak, mert a császári második kőtábla, add meg az Istennek, ami az Isteni első kőtábla. Ez persze most nagyon leegyszerűsített nyilván, mert amikor Krisztus a hegyi beszédben kifejtett, hogy a második kőtáblánál az, hogy ne őj, az azt jelenti, hogy ne is haragudj, a te atyád fia mindjárt fölemelte a mércét. Hogy a második kőtáblát is csak úgy lehet megtartani, hogyha Istennek engedelmeskedünk, és Istentől kérünk erőt. A császárnak is meg lehet tartani, persze, törekszem rá, mint állampolgár, de én Istennek akarok engedelmeskedni, a ne őj, ne lopj, ne paráználkodjban is. Ha azt mondja, soha a szívedben ne fordulj meg olyan, hogy egy másik nő megtetszik, akkor isteni erő, isteni hatalom kell hozzá, hogy a második kőtáblát betartsam Isten szerint szívből. Értjük, ugye? Na ez az első fel, nagyon elment az idő sajnos, mert kevés időm volt. Ez az első része a keresztény és az állam kapcsolatának. De tegyük fel a második kérdést, amivel nem foglalkozik a mit kell megadni a császárnak kérdés. A második kérdés az, hogy mit fogadhatok el a császártól, és mit fogadhatok el Istentől. Hát a második kérdés könnyű. Mit fogadhatok el Istentől, amit ad nekem? Ott nincs nagyon választásom, ugye? Néha megkérdezi, hogy mit szeretnél. Ezt a büntetést, azt a büntetést, vagy amazt. Volt már ilyen a történelemben, és akkor választhatott. Azt mondta, akkor is azt mondta, a te kezedbe akarok esni. A te kezedbe akarok esni. Tehát ezzel nem kell foglalkoznunk. Nyugodtak lehetünk, békességben lehetünk. Amit Isten adni akar nekünk, azt elfogadjuk. Jób is elfogadta. De a másik kérdés, a császár, amit adni akar, azzal mi a helyzet? Azzal mi a helyzet? Vajon a Biblia tudatlanságban hagy bennünket? Abban a kérdésben, hogy mit fogadhatunk el a fejedelemtől? Vagy a Biblia minden élethelyzetre választad? Én szerintem a Biblia minden élethelyzetre választad. A Biblia annyira választad minden élethelyzetre, hogy így írta le, ugye a mi okulásunkra irattatott meg, mi elhívott nép vagyunk. Isten országát építjük. Úgy is mondhatnám, az Isten templomát építjük. A romok helyreállítói vagyunk, ugye? És nehézséges viszontagságos időben, mindenhol kívülről, belülről jönnek a támadások, a nehézségek. A régi romok megépítői vagyunk. És milyen érdekes, hogy az Ószövetségben pontosan az első templom romjainak újjáépítői kerültek abba a kérdésbe, hogy mit lehet elfogadni a fejedelemtől, és mit nem. ott volt lerombolt Jeruzsálem, ott volt a lerombolt Jeruzsálem, és újjá kellett építeniük. Nézzük meg, hogy a Biblia mit válaszol arra, hogy miből újították fel Jeruzsálem templomát, miből finanszírozták a hitbeli tevékenységeket, például áldozat bemutatása, Istenhez való járulás, templomi szolgálat. Nézzük meg a Bibliából. Mi a Biblia népe vagyunk. Minden kérdésben itt egy kicsi, ott egy kicsi, összegyűjtögetjük. Aztán utána hazamegyünk, és megnézzük, hogy úgy vannak-e azok. És azt mondjuk, hogy nem, hát a Bibliában még ezt is találtam, meg azt is találtam, meg amazt is találtam, üljünk le még egyszer, beszéljünk róla. És együttesen jussunk el a világosságra. Én azt találtam, hogy amikor a romokat helyre kellett állítani, akkor először is Isten azt mondta Jeremiás prófétán keresztül, hogy 70 év múlva újjá fogják építeni, megkezdik a Jeruzsálem újjáépítését. Sőt, egy uralkodó, egy világuralkodó, Kűrosz vagy Círusz nevét úgy beleírta a tekercsebe, hogy Círusz még meg se született. Azt mondta, Kűrosz, te fogod az én templomomat újjáépíteni. Te vagy a világbirodalom első embere, neked parancsoltam meg, hogy építs újjá Jeruzsálem templomát. Ha nézzük meg Esdrás könyvét először, akkor kicsit munkás lesz, még egy 10 percet kérek tőletek. Elhúzottunk a mai napom. De nézzük meg, hogy mit olvasunk Esdrásnál. Az én Bibliában a 488. oldal. Esdrás első fejezete. Olvassuk gondosan. Círusz perzsa király első esztendejében, hogy beteljesedjék az Úrnak Jeremiás szája által mondott beszéde, felindította az Úr Círusz perzsa király lelkét, és ő kihirdettetté az ő egész birodalmában élőszóval és írásban is a következőket mondván. Azt mondja, hogy a Szentírás az Isten világ birodalmak vezetőinek szívét tudja felindítani, megindítani, mint az ő teremtményét. Nem úgy, mint, persze nehéz elválasztani, hogy ő most Círusz, aki nem a világ uralkodója, hanem ő most a magánember, ő egy, a kettő ugyanaz, de mégis azt mondja itt a Szentírás, hogy felindította Kűrosz szívét, meg is értem. Hát meglátta a tekercsében a nevét, hogy még nem is tudtál rólam, és én már neveden hívtalak téged, és építsd újjá. Hát, hogyha ilyen elhívást kap valaki, az felindítja a szívét. Szerintem az újonnan keresztelkedő is érzi, hogy Isten a szívének szól. Kűroszt név szerint szólította. Felindította a szívét, és azt a rendetet adta ki, nekem megparancsolta az Isten, hogy építsem újjá Jeruzsálemet. Tehát megállapíthatjuk, hogy vannak olyan esetek, amikor úgy kap az Isten népe anyagiakat, lehetőséget, hogy valamelyik nagy embernek a szívében valami megmozdul. Ez Kűrosz esete. Ha ő nem lett volna király, persze most ha nem lett volna, ez persze nem biblikus, nem történt, lehet, hogy egy kis ember, de hogyha megindította volna őt az Isten, akkor is adakozott volna. Történetesen király volt. Halleluja. Nem volt persze véletlen. De mint egyén mondhatta volna azt is, hogy nem. Hiszen hallottuk, mondtam Dánielről, ott volt vele 21 napig egy későbbi eseménykor, és akkor ellenállt. Círusz ellenállt, nem akarta. Itt nem állt ellen. Egyéni döntést hozott. És aztán, mint király, kiadta a rendeletet. Tehát el kell ismerni, itt nem arról van szó, hogy valami más rendelet vagy körülmény oldalvizén a zsidók is jól jártak. Itt a zsidóknak szólt a rendelet. A zsidóknak szólt, és méghozzá azért, mert pozitív érzelmek, pozitív szívbeli állapotba került Kűrosz. Nem olvasom el, az idő kevés, ugye arról szól a rendelet a Kűrosznak, hogy minden zsidó hazamehet, és megépítetik a templomot. És a templom építéshez visszaadja Nabukodonozor által elhozott edényeket, és ad hozzá lehetőséget, hogy mindenki gyűjtsön adományokat, és abból építsék újjá. Tehát az első szabály, nem a szabály, az első bibliai megértésünk az az, hogy van olyan, hogy elfogadhatunk a királytól, akkor meg főleg, hogyha Isten munkálkodik a lelkén, és nekünk egy kedvező rendeletet hoz. Ezzel szerintem semmelyikünknek nincsen semmi baja. Különben érdekes, mert az elődeink, a pionírok, ott történt egy ilyen, hogy Afrikában az egyik kormányzó azt mondta, hogy adok nektek ingyen földeket. Szükség is volt rá, hiszen kellett menni az evangéliumot. Adok nektek ingyen földeket. Erre John Sayk gyorsan megírták Amerikában, hogy hát nehogy már elfogadjátok ettől az embertől, még akkor is, hogyha a kormányzó szívét fellelkesítette, mert ezek amúgy elrabolják a benszülöttektől a földeket. Ne fogadjátok el. De azt mondja a Biblia, az ottani uralkodó, akit Isten rendelt oda, a szívében megindul, és odaadta nekik. Hát Kürosz sem békésen szerezte a javait különben. Egy másik népet leigázott. Néhány ezeren meghaltak, hogy ő legyen az uralkodó. És utána odaadta. Így van ez. De az első szabály, vagy első bibliai elv, hogy igen, van olyan amikor az uralkodó megindul, és támogatásban részesít. De menjünk Esdrás 6. fejezetéhez. Közben, akik a Bibliának ezt a részét nem annyira ismerik, elmondom, hogy elkezdték építeni a zsidók a templomot, de ez nem nagyon tetszett a környező népeknek. És ahogy ma is van politika meg a népeknek különféle taktikázás, akkor is volt. És a környező népek szépen egy jelentést írtak a következő, már nem Kürosz ült a trónon, királynak, hogy hát itt építik a zsidók a templomot, és csak emlékeztetünk téged, király, hogy ez a zsidók, ez nem jó nép, ezek nagyon pártos nép. Amint meg lesz a templom, utána majd kell nekik a várfal, akkor majd nem akarnak adót fizetni, különben is ők ilyen magukat különnek tartják a többieknél, és majd ellenet fognak itt ebben a tartományban ügyködni, és különben sem szeretik azt, hogyha más nép igaj alatt vannak, meg messiást várnak, aki majd kifogja őket ebből a elrontott helyzetből ki fogjuk hozni. Tehát egy ilyen jelentést írtak, hogy így kell a zsidókra nézni. Most nézzük meg, hogy mi történt. Küldje továbbá hozzám Szamballat ilyen módon 5-5-ször az ő legényét, akinek kezében egy felnyitott levél volt, melyben ez volt írva, a szomszéd népek közt az a hír, és Gasmu is mondja, hogy te és a zsidók pártot akartok ütni, annak okáért építette a kőfalat, és hogy te leszel az ő királyuk, e beszédek szerint, sőt, még prófétákat is rendeltél, akik hirdették, te felőled Jeruzsálemben ezt mondván, király van Júdában, és most e dolgoknak híra a királyhoz is elérkezett, annak okáért gyere és tanácskozzunk együtt. Én pedig küldék hozzá ilyen üzenettel, nem történt semmi olyan, amiről te mondasz, hanem csak magadtól gondoltad mindazt a szívedben, mert mindezek el akarnak valaminket rettenteni, ezt mondván leveszik kezüket a munkáról, és az félben marad. Azért hát, Úram, erősítsd meg az én kezeimet. Szóval, amikor ez a beárulás történik, akkor az uralkodó Dárius utána néz annak, hogy mi van a könyvtárban. Milyen rendelet van, és megtalálják a könyvtárban azt, hogy Círus azt a rendeletet hozta, hogy támogatja a templom újjáépítését. De amit ki akarok emelni, az a következő. Dárius szívét nem indította meg az Isten. Dárius ült a birodalom tetején, és jött hozzá egy beáruló levél, ami arról szólt, hogy a zsidók pártoskodni akarnak ellene. És akkor ő, mint király, mint hivatalnok, elrendelte a könyvtárosánál, az írnokainál, hogy nézzék meg, hogy milyen rendelet van. És amikor megtalálták Kürosz rendeletét, akkor ő ezt a rendeletet megerősítette. Sőt, a rendeletben azt írta, hogy a folyóvizen túl lévő tartományok adójából, a király erdejéből és kincstárából támogassák a templom építését és a templom szolgálat munkáit. Tehát a második uralkodó, Dárius, nem isteni rendelés útján, nem Istennek a szívére való hatásán keresztül döntött így, hanem mint egy hivatalnok, mint egy király, aki úgy működik, ugye, mint ezek az ókori királyok, hogyha valamilyen rendelet születik, akkor azt nem másítják meg. És milyen érdekes, Ellen White ezt írja, amikor John Sayk nem akarták, hogy elfogadják az afrikai adományt, illetve nem akarták elfogadni az adókedvezményt, arra utasítalak benneteket, hogy olvassátok el Esdrás és Nehémiás könyvét. Olvassátok el, hogy Kürosz hogyan adott adományokat, és olvassátok el, hogy Dárius hogyan adta a támogatást. Pont, és a következő mondat, amit ki akarok emelni, ez a legfontosabb. Dárius után. Ezt mondja a proféta. Vannak olyanok, akik nem szimpatizálnak az Isten művével. Vannak olyanok, akik nem értenek együtt Krisztussal. És vannak olyanok, akik, az ellens, akik nem akarják segíteni a munkánkat. Vesző, ezen az alapon ne utasítsátok vissza adományaikat. Pont. Ellen White azt mondja, a Nehémiás és Esdrás könyvében kétféle uralkodóval találkozunk. Az egyik uralkodó, akit a szíve felindított, a másik uralkodó, aki végrehajtja a rendelkezést. Pedig nem szimpatizál a zsidókkal. Pedig tanácskozásra hívja őket, hogy tényleg pártot akartok ütni ellenem? Legyünk nagyon óvatosak. Mindaddig, amíg a keresztény viselkedésünk, a keresztény életmódunk, követhetjük a 10 parancsolatnak az előírásait, mindaddig, amíg ezt megtehetjük, addig nincs akadálya annak, hogy elfogadjuk a fejedelmek adományait. Azt mondja Ellen White, mint végső elvet. Azt kérdezem tőletek, kicsoda, kié a hegy minden vadja? Kié minden hegy? Kié minden erdő? Ha éheznék, nem szólnék neked, mert minden az enyém. Az Isten hívőket és nem hívőket, szimpatizásokat és nem szimpatizásokat felhasznál arra, hogy Isten népe a romokat építhesse. Ez a Biblia tanítása. Én nyitott vagyok arra, hogy mindenki menjen haza. Mindenki vizsgálja meg, hogy valóban így vannak-e ezek. Mindenki vizsgálja meg, hogy valóban a bizonyságtételében Ellen White azt mondja, hogy elfogadható. De legyetek nagyon óvatosak. Legyetek bölcsek, és legyetek szelidek. Az óvatosság, a bölcsesség azt jelenti, hogy nyilván templomot építhetek belőle, mert maximum, hogyha megvonják, akkor a tégla már ott van, a kő már ott van. De vigyázzunk arra, hogy papi fizetést, lelkészi fizetést ne adjunk belőle. Tanári fizetést ne adjunk belőle. Értjük az óvatosságot? És ha visszavonják, mert azt látják, hogy a viselkedésem, a keresztény viselkedésem már üti az államvezetőnek az elgondolását, akkor visszavonja. Ne hozzunk magunkra előbb nyomorúságot, mint hogy az kellene. Ne hozzunk magunkra előbb nyomorúságot, mint hogy az kellene. Elnézést kérek, hogy a mai alkalmat erre használtam fel, de szerintem minden kérdést a Biblia alapján ki kell tisztáznunk. Szeretném, hogyha valamelyik délután, amíg hazamentek, megnézitek, és a Bibliából. Én most nem idéztem, nem mondtam olyanokat, hogy mert hogyha azt gondoljuk, hogy akkor így vagy úgy, vagy amúgy. Mi a Biblia népe vagyunk. A Biblia alapján kell közös nevezőre jutnunk. Ugyanígy szerintem meg kell vizsgálnunk a Biblia alapján azt is, az is jelentős kérdés a mai kereszténység számára, hogy a keresztény egyházak között, a keresztények között milyen kapcsolatnak kell lenni. Hogyan viszonyult Krisztus a szamaritánusokhoz, hogyan viszonyult a farizeusokhoz, hogyan viszonyult a római pogányvalláshoz. Nézzük meg, tisztázzuk ki, és utána dicsőítsük Istent, hogy világosságot ad nekünk. Én nem gondolom, hogy tudom a válaszokat. Nem gondolom, hogy ti tudnátok. Azt mondja Isten, hogy a tanácsosok sokasága. Én arra szántam ezt a mai napot, hogy felhívással forduljak hozzátok, hogy üljünk le és beszélgessünk. Menjünk haza, gyűjtsük ki, és a következő után üljünk le egymásra, és nézzük meg igét, igével összevetve. Nekem nagyon jó tapasztalataim vannak ezzel kapcsolatban. Kívánom mindenkinek, hogy ne csak ebben a kérdésben, mit lehet az államtól elfordulni, és mit nem. Mi tartozik az államra, és mi Istenre. Ne csak ebben a kérdésben, hanem életünk, a hétköznapjaink, amikor szembe megyünk minden kérdésére, keressük a Biblia iránymutatását. Amen.
1: Isten tiszteletünket befejezzük. A 79-es számú közös énekünket keressük meg, és énekeljük el az első, 5. és 6. verszakát.

0: az imádsághoz, ha tehetjük, hajtsuk meg térdeinket.
1: Mennyei jó atyánk, szerető Istenünk, köszönjük neked a Bibliát, és köszönjük, hogy együtt tanulmányozhatjuk. Kérünk téged, ébresz vágyat mindannyiunkban, hogy tegyük félre előzetes elképzeléseinket, üresítsük meg valamennyien magunkat, és olvassuk együtt a Bibliát, beszélgessünk annak bizonyos kérdésekhez vágó szakaszairól. Kérjük a Szent Lelket, hogy egymással tanácskozva sziklára állítsd a mi lábunkat. Mennyei Atyánk, egyedül Te rád szabad tekintenünk. Egyedül Tőled kell a világosságot várnunk. És kérünk Téged, mint Salamon, adj nekünk bölcsességet. Adj nekünk bölcsességet, hogy megérthessük, hogy világosságai lehessünk a világnak. Mennyei Atyánk, olyan sok bibliai példa van arra, hogy uralkodók, látva az istenfélő életet, látva a rendíthetetlen Istenhez való, Te hozzád való hűséget, és az annak megélését, ezeken a tapasztalatokat látva világuralkodók fényhez jutottak, és birodalmak világosságot kaptak. Mennyei Atyánk, segíts nekünk, hogy mi is világosság hordozói lehessünk. Olyan nagy a sötétség ebben a korban. Annyira szükség van arra, hogy emberek magas polcokon, alacsonyabb polcokon kapcsolatba kerüljenek velünk, jó illatot árasszon az életünk, és hogy ezzel közelebb kerüljenek hozzád. Mennyei Atyánk, olyan sok mulasztásunk van ebben. Olyan sok szégyenteli bűnünk van ebben. Bevalljuk ezt neked. Kérünk téged a mi tehetetlenségünkben, hogy tégy bennünket világossággá. Szólj a mi szívünkhöz egyen-egyenként, hogy Te tőled kérjük a kérdéseinkre a választ. Többet olvassuk a Bibliát, mint bármi mást, és gondolkodjunk, elmélkedjünk felette, hogy tiszta lelkiismerettel, tiszta szívvel, ahol nincsen semmilyen félelem, úgy tudjuk veled élni napjainkat. Kérünk arra is téged, hogy a holnapi alámerítésre küld el a Te szent lelkedet, hogy együtt örvendezzünk az angyalokkal és a mennyel. Kérünk arra, hogy Györgyit Te erősítsd meg, Te vezesd, és ugyanígy bennünket is, hogy mielőbb találkozhassunk Te véled. Köszönjük, mennyei Atyánk, hogy ilyen reménységünk van. Köszönjük, hogy szeretsz bennünket, és vezetni kívánsz bennünket Jézusunk által. Amen.
0: A megkezdett 79-es számú közös énekünk 7. és 12. versszakát énekeljük el.

0: Szeretettel köszöntelek benneteket. Szeretném, hogyha megnyitátok velem Isten igéjét, az első Timóteusi levél, Pál apostol levele Timóteushoz. Ott a 3. fejezet és 15. versét fogjuk olvasni. És míg keresitek, hagyd mondjam el, hogy egy kicsit a dátum miatt is, most van 2025. augusztus, a dátum miatt is választottam ezt az igeszakaszt. Noha szeptember elején kellene erről beszélnem, de nem én leszek itt beosztva, úgyhogy most ragadtam meg a lehetőséget. És hogyha elolvastuk együtt az alapigét, akkor elmondom, hogy miért beszélek erről. Timóteus, első levél, 3. fejezet, 15. verse. De ha késném, hogy tudd meg, vagyis hogy ezekből tudd meg, mi módon kell forgolódni az Isten egyházában, amely az élő Istennek egyháza, az igazságnak oszlopa és erőssége. Egy másik fordítás szerint, ha késnék, ezekből tudd meg, hogyan kell forgolódni az Isten házában, amely az élő Isten egyháza és az igazság oszlopa és erős alapja. Pál apostol levelet írt Timóteusnak, és azt mondja, azért írom ezt a levelet, hogy értsd, hogy hogyan kell az Isten egyházában mozgolódni. Hogyan kell forgolódni. Ha tudod, hogy valahol hogy kell forgolódni, akkor ha egy házban tudod, hogy kell forgolódni, akkor valószínűleg te ott, hogy érzed magad? Otthon érzed magad, ugye? Otthon. Pál azt mondja Timóteusnak, szeretném, ha otthon éreznéd magad az Isten egyházában. És tudjátok, az otthonnak vannak szabályai. Vagyis tudd meg, tanuld meg, tudnod kell, hogy hogyan kell forgolódni, hogyan kell működni, hogyan kell az Isten egyházában. Hogy megyek ezt a forgolódást? Mondjunk erre más szavakat. Például hogyan kell viselkedni, bár az egy külső dolog, de igen, mondjuk viselkedni. Mi mondjatok még? Tevékenykedni. Nagyon jó. Mondjatok még?
1: Alkalmazkodni.
0: Ugye? Igen, ez is a viselkedéshez tartozik. Igen. És hogyan kell mondjuk egymással kommunikálni, valamint hogyan kell? Azért az Isten egyházának van azért egy elég fontos. Igen? Mondd bár. Vannak szabályok, tehát hogy hogyan kell az Isten, ismered-e az Isten egyházának szabályait? Mert hogy ez a ház, azt mondja, ez az igazság, itt olvastunk? Oszlopa is erőssége, erős fundamentuma. Vagyis az Isten egyházában forgolódni, viselkedni, kommunikálni, egymáshoz kapcsolódni, stb. Nem pusztán ennyit jelent, hogy vagyunk egy közösség, hanem egyben közösen mi csinálunk? Vigyázunk valamire, ami közös, ugye? Vannak bizonyít oszlopok. Na most, hogyha valaki nem tudja, hogyan kell forgolódni, akkor adott esetben kirúgja ezt az oszlopot, ugye? Nem? Azt mondja Pál, hogy én azt szeretném, hogyha ezt megtanulnád. Timóteus az elég tapasztalt valaki volt, de mégis azt mondja neki Pál, szeretném, ha ezt jól értenéd, nagyon jól értenéd. Nagyon jól értenéd, hogy hogyan viszonyulj a testvéreidhez, nagyon jól értenéd, hogy hogyan kommunikálj, nagyon jól értenéd, hogy hogyan kell az igazságra vigyázni. 2015. szeptember 4-én este itt voltunk a gyülekezettel. Emlékeztek arra az estére? Ez egy péntek este volt. Ki emlékszik rá, emelje a kis kezét. Legalább ketten emlékeznek rá, nagyon jó. Mi történt 2015. szeptember 4-én? Aznap este csatlakoztunk, és a heten napja dönt Isten egyházhoz, és egyben azóta vagyok, emlékeim szerint azóta vagyunk presbiterek, ugye? Előtte Sanyi voltunk meg Peti, azóta Sanyi és Peti maradtunk, ugye? Mert hogy az igazság oszlopa is erőssége, ez az Isten, és nem az, hogy az ember kapott egy szolgálatot, az nem jelenti azt, hogy megváltozott az iránta tanúsítandó, hogy is mondjam, viszony. Tanuld meg, hogyan kell az Isten egyházában forgolódni. Ez az igazság oszlopa is erőssége. Tanuld meg, hogyan kell kapcsolódni. Egy olyan egyházhoz csatlakoztam, ahol nincs helye pápai hatalomnak. Értsétek jól ezt a dolgot. Azaz nem egy piramisba, egy ilyen piramisba csatlakoztam, hanem elvileg egy fordított piramisba. Ugye? Csatlakoztam egy olyan egyházhoz, amely azt tűzte a zászlajára, hogy vigyázunk azokra az igazságokra, amelyeket az Isten ránk bízott. És tudjátok, ha most elkezdenek titeket egyenként kérdezgetni, hogy mi volt a legnagyobb örömöd, meg mi volt a legnagyobb félelmed ebben az időszakban, szerintem tudnánk egy listát. Tudnánk?

a világ másik végébe, és ez nekünk addigra már szó szerint tapasztalatunk volt. Elmentünk több ezer kilométerre, Kinshasában bemész, és ugyanazt a szombatiskolát olvasod, mint magyar nyelven. Vagy elmész, nem is tudom, voltam Párizsban, voltam Amszterdamban, mind a két helyen bementem a nemzetközi gyülekezetbe, ugyanolyan testvéreket találok, mint ti vagytok. Abban az értelemben, hogy tudom, hogy otthon érezhetem magam. Hát bátran forgolódhatok ott, mert otthon vagyok. Emlékszem, ugyanúgy jártam mind a két gyülekezetben egyébként. Amsterdamban késett a zongorista, a gyülekezet elkezdett énekelni, odaszaladtam gyorsan, elkezdtem kísérni, és akkor utána a következő alkalommal, amikor megjelentem, akkor már automatikusan odaültettek. Párizsban ugyanígy jártam, ott meg délutára nem maradt a zongorista, én még maradtam, a gyülekezet elkezd uniszonóba énekelni, odaszaladtam gyorsan, megpróbáltam megtalálni a hangnemet, szerencsére nem volt 8 kereszt. És tudjátok, ugyanazokat az alapokat találom mindenhol. Azt mondja nekünk Jelenések könyve 14. fejezete, hogy ez az üzenet, ez minden népnek, nyelvnek, ágazatnak szól. Ez azt jelenti, hogy ezek szerint minden nép, nyelv és ágazat között találsz olyanokat, akiket ránézel, és rögtön tudod, hogy a testvéred. Ugyanakkor, amikor Párizsban voltam egy, azt hiszem, hogy észak-macedóniai sráccal, igen, valahonnan a Balkánról egy sráccal voltunk, tehát egy szobába kerültünk ezen a konferencián, és elkezdtünk beszélgetni első este, még úgy óvatosan kérdezgettük egymást, tudjátok felmérni a terepet, és kiderült, hogy ugyanabban a házban forgulódunk, ugyanazokkal az oszlopokkal. Hamar barátokat találsz. De most hagyd beszéljek egy kicsit a félelmeimről is, jó? 10 évvel ezelőtt a legnagyobb félelmem, nem tudom, ha meg kéne nevezni egyet, úgy végig kérdeznélek titeket, hogy kinek mi volt a legnagyobb. Most erre nem kell válaszolni, jó? Most én fogom elmondani a legnagyobb félelmemet, mert a 4. fejezet az Efézusi levélben folytatódik. Csupa jó dologról beszél, azt mondja, hogy az Isten lelki ajándékokat ad az egyházban, azért, hogy építse az egyházat. Azt mondja, hogy együtt eljutunk az érett férfiúságra. És aztán elmondja, és itt jön a nehéz rész, ennek az okát. Ez a 14. vers. Nézzetek rá velem együtt, Efézusi levél 4. fejezet 14. vers. Azt mondja a 14. vers, hogy azért szükséges, hogy eljussunk a felnőtt korra, hogy ne legyünk többé gyermekek, akiket ide stova hány a hab és hajt a tanításnak akármi szele, stb. Ennek különböző okai lehetnek, lehet tévedés, de lehet rossz indulat is mögötte. Bármi. És én azt mondtam az Istennek, hogyha én bemegyek ebbe a házba, ahol ilyen erős oszlopok vannak, akkor ugyanoda a szél ne fújjon már be. Milyen nyilázárók vannak itt. Ugye? De azt mondja, hogy az egyház nem ússza meg azt, hogy a tanítás mindenféle szele fújjon. Sőt, ha megengeditek, idézem Ellen White-ot. 1889-ben írja, még egyszer mondom a dátumot, 1889. Ha egy kicsit ismeritek az adventista egyház történetét, akkor ezek a dátumok, meg ez a korszak azért elég sokat mond. Azt mondja, a tanítások szele vadul fog fújni körülöttünk. Ó. Tudjátok, én ettől tartottam a legjobban. De ez volt a legnagyobb félelmem. Amikor ugye ez éppen az ellenkezője annak, mint amit itt az előbb felvázoltam, hogy elmehetsz a világ bármely pontjára, és testvéreket találsz, akik ugyanúgy látnak, mint te, ugyanabban hisznek, mint te. Hogyan lesz így ez az egyház az igazság oszlopa és alapja, vagy erőssége? Hogyha mindenféle szél fújhat itt. Mikor csatlakoztunk, akkoriban az előtte lévő években ismerkedtem meg ilyen fogalmakkal, hogy az adventizmus elé tesznek ilyen kiegészítő szavakat. Hallottatok ilyeneket, hogy liberális adventizmus, progresszív adventizmus, moderált adventizmus, evangélió adventizmus, konzervatív adventizmus, szeparatista, ultrakonzervatív adventizmus, stb. Yeah. És tudjátok, ez nekem új volt, bocsánat, nem fogok most viccet mesélni, de aki akar, rákeres, van ilyen baptista vicc, ezt nem tudom, tudjátok-e. Hát akkor most nem mesélem el, de szünetben elmondom. Tudnélik, a baptista testvéreinknél is ott van ez, hogy melyik északi vagy déli, melyik konferencia szerint is a többi. Egy humorista ebben még egy jelenetet is csinált. És tudjátok, én nem így gondoltam a Jelenések 12. fejezetén végén megjelenő egyházra, amelyről azt írja Jelenések 12-17, azt hiszem, hogy háborút indít a sárkány az asszony magvának maradéka ellen, akik megtartják Isten parancsolatait, és náluk van Jézus bizonságtétele. Sokkal inkább

Inkább egységesnek véltem ezt az egyházat, és azzal kell szembesülnöm, hogy nem vannak ám itt irányzatok. És teológiai sterilitásra számítottam, és nem azt kaptam, és tudjátok, ez az idézet azért folytatódik. Nem csak ennyi, hogy a tanítások szele vadul fúj körülöttünk, hanem azt mondja, ettől nem szabad megrendülnünk. Tessék? Nem azt mondja, hogy menekülj, vagy csináltasd meg a nyilászárókat, nem. Azt mondja, hogy ettől nem szabad megrendülnünk, Isten megadta nekünk az igazságosság és igazság hibátlan mércéjét, a törvényt és a bizonságtételt. Azért nagyon jók ezek a kifejezések, mert az igazság és igazságosság, ez mit jelent? Righteousness, truth, vagyis gyakorlati igazság, igazságosság és elmélet. Isten megadta nekünk az elmélet és gyakorlat, pontos mércéjét, ezt hol találod? A törvényben és a bizonságtételben, és nyilván itt nem tudom mennyire fedezitek fel, de itt Ézsaiás könyve 8. fejezet 20. versének a szavait használja. Azt mondja ez a vers, hogy a tanításra és a bizonságtételre, vagyis a törvényre, a tórára és a bizonságtételre hallgassatok. És ezek fantasztikus szavak. Tudjátok, hogy miért? Mert a tórát azt tudjuk, hogy mi, az a törvény, ugye Mózes 5 könyve. De a bizonságtétel, ez nagyon-nagyon jó az a héber szó. Azt mondja, hogy mit jelent, amikor valaki bizonyságot tesz valamiről? Hogy tudsz valamiről bizonyságot tenni? Mit mond Jézus? Arról tudunk bizonyságot tenni, amit ismerünk, amit hallottunk és láttunk. Ez János 3. Ugye? János 3 16 után mondja, vagy előtt. Azt mondja Nikodémusnak, hogy csak olyanról tudunk bizonyságot tenni, ami már van, amiről már van ismeret. Vagyis a bizonyság a héberben azt jelenti, hogy duplikátum, ismétlés. Oké? Okay? Azt jelenti, hogy kétszeres, megkettőzés. Ez az eredeti szógyuk. De tudjátok mit? Ebből a szóból képezi a héber. Kapaszkodjatok. A közösség vagy gyülekezet szót. Igen, a bizonyság. Vagyis bizonyságtevők közössége. Egy szóval mondja. Úd. Vagy édál. Úd a bizonyság, édál. Az a közösség. Tehát egy közösség attól közösség, hogy valami mellett hitelt tesz, valami mellett bizonyságot tesz. Azt mondja, hogy az Úr minket, mint egy közösséget hívott el, és azért adta a törvényt és a bizonyságtételt, hogy ne kelljen megijednünk a szelektől. Azt mondja, hogy a tanításra és a bizonyságtételre hallgassatok. Ha nemekként szólnak, vagy akik nemekként szólnak, azoknak nincs hajnaluk. Nagyon sokszor hallottam ezt a kifejezést, és most nekem szegezte valaki egy hónappal ezelőtt, kb. Egy pár héttel ezelőtt, hogy mit jelent az, hogy omega válság? Ti erről hallottatok? Hallottatok, igen. El is tudnátok mondani, hogy mi az? Az a baj, hogy erről a kifejezésről egyrészt ilyen adventista terminológiává vált. Pedig Ellen White egyszerűen csak azért használta ezt a kifejezést, tőle ered. Azért használta, mert mi is szoktuk mondani, hogy na, kipróbáltam mindent átolt szettig. Ugye? Hallottatok ilyet, ugye? Ha valaki beteg, akkor az orvos már mindent felét átolzéig. Alfától omegáig mondja az angol. Az A-tól Z-ig, angol azt mondod, hogy from alpha to omega. Vagyis, hogy mindent kipróbálsz. Ez a válság, vagyis ez a kifejezés onnan jön, hogy Ellen White arról beszélt, hogy Sátán a végén A-tól Z-ig mindent ki fog próbálni. Hogy az igazság oszlopait és erősségeit, ami ezt a közösséget egyben tartja, azokat kimozdítsa, megmozgassa, hogy lerontsa. Semmilyen eszközt nem hagy figyelmen kívül, amit erre fel lehet használni. És innen van az omega kifejezés. És tudjátok, adventista írásokban sokszor szoktam ilyet találni interneten, hogy ez az omega, nem, amaz. Az omega csak azt jelenti, hogy a sorozat vége. És az omega előtt még van alfa, beta, gamma, delta, epsilon, stb. A-tól Z-ig mindent kipróbál. De hogy konkrét legyek, azért Ellen White beszél erről tényleg konkrétan. És ha megengeditek, felolvasok egy idézetet. Rendben van? Tudtok rá figyelni? Még nem evett meg minket a 40 fok, ugye? A szemelvények első kötet eredeti lapszám szerint 204. oldalán megtaláljátok azokat, amiket olvasok. Arról beszél, hogy a lelkek ellensége igyekszik valamit elfogadtatni, valamit átvinni, áttolni az egyházon. Ez szerint a hetednapi adventisták körében egy nagyszerű reformációnak kell végbe mennie. A reformációval egyébként semmi bajom, de figyeljétek, hogy miről szól ez a reformáció. És tegyétek fel magatoknak a kérdést, hogy szeretnétek-e az egyházban ilyen jellegű reformációt.
Ez a reformáció a hitünk oszlopait képező tanítások feladásából állna. Szeretnétek? Az a baj az oszlopokkal, hogyha elkezdjük őket kiütni, akkor mi történik? Kérdezem itt azokat, akiknek nekem van tapasztalatuk. Az épület összeomlik, így van. Azt mondja, Sátán, a lelkek ellensége szeretné elfogadtatni azt, hogy egy olyan reformációra van szükség, ami a hitünk oszlopait képező tanítások feladásából áll. Mit eredményezne ez a reformáció? Ok, okozat? Ez a jó a prófétai szóba egyébként. Elkezdi az oknál, és folytatja az okozattal. Mit eredményez ez a reformáció? Mit eredményezne feltételes módon? Az igazság alapelveinek elvetését, amelyet Isten bölcsessége adott a maradék egyháznak. A vallásunk megváltozna. Hamisnak tartanák meghatározó alapelveinket, amelyek az elmúlt 50 évben a művet meghatározták. Most már 180 évről beszélünk. Hamisnak tartanák azokat az meghatározó alapelveket. Fel tudjátok sorolni ezeket a meghatározó alapelveket? 5 van belőle. Szünetben felsoroljuk. Jó? Hamisnak tartanák azokat a meghatározó alapelveket, amelyek meghatározták a művet. Új szervezet alakulna, más jellegű könyvek kerülnének kiadásra, és elméleti bölcselkedés uralkodna köreinkben, mondja ez a magyar fordítás. Ezen a ponton a figyelmeteket szeretném kérni. Jó? És utána, ha szeretnétek, kimegyünk a táboron kívül, és megkövezhettek. De én azt fogom közvetíteni, amit olvastam. Jó? Az eredeti angolban ezt írja Ellen White. A system of intellectual philosophy would be introduced. Vagyis az intellektuális filozófia egy rendszerét vezetnék be. Én meg fogtam magam és rágoogliztam, hogy mi ez egy system of intellectual truth. Képzeljétek el, konkrétan van egy ilyen könyv, ami Ellen White idejében született ezzel a címmel, The System of Intellectual Truth, vagyis hogy intellectual philosophy. Az intellektuális filozófia rendszere. Ez a könyv címe. És egy Asa Mahan nevű lelkész és tudós, egyébként akadémikus, tehát főiskola alapító valaki írta, professzor volt. Ez a műve az emberi gondolkodás, érzelmek és akarat alapvető működését vizsgálja, hangsúlyozva ezek összefüggését, összhangját és szerepét az erkölcsi fejlődésben és az igazság keresésében. Na még egyszer. Ez a könyv arról szól, hogy vizsgálja az emberi gondolkodás, érzelmek és akarat alapvető működését. Hangsúlyozva ezek összhangját és szerepét az erkölcsi fejlődésben, az igazság keresésében. Folytassam az idézetet? A 19. században és korábban az intellektuális filozófia, mint kifejezés, főként az angol száz országokban terjedt el, és a lélek az emberi gondolkodás és érzékelés tanulmányázását jelentette, amit ma úgy ismerünk, mint, mondjátok, pszichológiaként ismerünk. A modern pszichológia önálló tudománnyá válása előtt ez a terület filozófiai keretek között vizsgálta a mentális folyamatokat. Akkor most még egyszer olvasom, hogy Ellen White mit mondott. Hogyha ez a reformáció eredményes, feladjuk az igazság alapelveit, a vallásunk megváltozik, a meghatározó alapelveinket már hamisnak tartanánk, új jellegű könyvek kerülnének kiadásra, és intellektuális filozófia uralkodna, annak a rendszere uralkodna köreinkben. E rendszer létrehozói eljárnának a nagyvárosokba és csodálatos munkát végeznének. A szombat természetesen nem lenne olyan fontos, mint ahogy annak teremtő Istene sem. Semmi sem állhatna az új mozgalom útjába. A vezetők ugyan azt tanítanák, hogy az erény jobb, mint a bűn, de Istent nem keresve emberi erőre támaszkodnának, ami pedig az Úr nélkül mit sem ér. A 11. Zsoltár 3. versében azt olvasom, hogy amikor az alapok, a fundamentumok is elrontattak, mit cselekedett az igaz. Testvéreim, 10 évvel ezelőtt ez volt a legnagyobb félelmem. De nem a félelemmel fogom befejezni, jó? Most jön a második fele. Hát az Isten nem hazudik nekünk, és nem beszél mellé. A Biblia nem, hát most idézek egy nem keresztény zenészt. A Biblia nem arról szól, hogy Jézus szereti az eperfagyit. Ezt ismeritek ezt a mondást? Tőlem hallhattátok egy nem, tudtommal nem keresztény valakitől származik, aki zenész, és így jellemezte
hát nyilván zenészként a lájtos keresztény zenét, hogy tartalmilag nem több, mint eperfagyi. Az ige több ennél. Több, mint eperfagyi, bár én nagyon szeretem, de az ige több ennél. Isten azért adta az ő igéjét, hogy kifejezze felénk, nem kerülgetem a forrókását, mindent elmondok neked, amit tudnod kell, hogy ne tévesd el az utat. Isten igéje nem hazudik, nem beszél mellé, hanem a szemünkbe mondja azt, hogy hol van probléma, és merre lehet a megoldást megtalálni. És most hagyd beszéljek a megoldásról. Ugyanezekben az években, 2010-es években jött szembe velem az első Korintusi Levél 11. fejezete, és ebben a gyülekezetben már nagyon sokat beszéltem veletek erről, és most beszélek újra. A 11. fejezet 18-19. verse. Tudom, sokszor hallottátok tőlem, de én nem érzem kínosnak ezt megismételni, számotokra pedig bátorító, mondja Pál apostol. Azt mondja, hogy amikor egybe gyűltök, úrvacsoráról beszél, 1 Korintus 11-18. Először is, mikor egybe gyűltök a gyülekezetben, hallom, hogy szakadások vannak köztetek, és valami részben hiszem is. És tudjátok, amikor ezt olvastam, sőt a folytatás azt mondja, hogy szükség, hogy szakadások is legyenek köztetek, akkor én bennem az vetődött fel, hogy akkor tényleg az Isten így gondolta, hogy ha valami nem stimmel, akkor szakadj. Ott van benne, van a görögben a skizma szó. És nyilván egy olyan kultúrából jövök, ahol a megoldás az volt, hogyha nem értünk egyet, akkor te jobbra, én balra. Csak hogy Pál valami egész másról beszél. Nyilván fogtam a kis telefonomat, ahol nem kell görögül se tudni, hanem rákattintasz a szóra, megnézi neked az összes előfordulást, és azt találtam, hogy amiről itt Pál beszél, hogy amikor egybe gyűltök, azt hallom a gyülekezetben, hogy szakadások vannak köztetek, ott van az a szó, hogy skizma, ugyanezt a szót Pál még kétszer használja, ugyanebben a levélben. Idézem mind a hármat. Tehát, amikor egybe gyűltök, hallom, hogy elkülönések, skizmák vannak köztetek. 1:10. Kérlek azonban titeket, atyám fiai, ami Urunk Jézus Krisztus nevére, hogy mindnyájan egyképpen szóljatok, ne legyenek köztetek elkülönülések, skizmák. Valamint 12. fejezet 25. vers, hogy ne legyen elkülönülés, szakadás, skizma a testben, hanem ugyanarról gondoskodjanak egymásért a tagok. Pál azt mondja, hogy igen a szakadásra, vagy azt, hogy nem. Mondjátok meg. Nem. Nem, semmiképp. Azt mondja, kérlek, ezt ne. És akkor felvetődött bennem a kérdés, jó, de akkor a 19. vers miért mondja azt, hogy ez egy szükségszerűség? Szükség, ott van, oda van írva, látjátok? Szükség, hogy szakadások is legyenek köztetek. Megoldás, micsoda? Fogod a reklám nélkül a Bible Discovery-t, vagy valamelyik alkalmazást, amit kedvelsz. Rákattintasz a 19. versben a szakadás szóra, és azt fogod találni, hogy nem skizma van ott, hanem hairesis. Hairesis. Igen, eretnekség. Csak hogy az eretnekség régen nem azt jelentette, hogy igen, égetés lesz a főtéren délután, ugye? Az a középkornak a szüleménye, az inkvizíció szüleménye, az eretneket égetni kell. Nem, az eretnek embert kerülni kell, azt mondja Pál. Dante írja az isteni színjátékban, hogy változott meg, hogy kerüld az eretneket, tehát ne légy vele egy úton, tehát tedd el az útból. És így alakult ki az inkvizíció. Csak Dantét idéztem. Az eretnekség eredetileg azt jelentette, hogy másképp gondolkodni tanítás területén. Csak hogy az eretnekséghez hozzákapcsolódik a Bibliában a hairesis szóhoz, az a szó, hogy veszedelmes. Vagyis, ha másképp gondolkodsz az evangéliumról, előbb-utóbb valahol találod magad, ami adott esetben nem a mennyek országa. Ugye? A teológiai különvélemény az nem jelenti azt, hogy neked automatikusan a tűzben a helyed, oké? Tehát nem inkvizíció, de nem jelenti azt a teológiai vélemény, hogy nyugi, ugyanazt a hegyet mászok más irányból, nem? Azt mondja nekünk Júdás levele, és azt mondja nekünk Péter apostol második levele, második fejezete, hogy ide, közénk lesznek, akik veszedelmes, vagyis kárhozatba vezető különvéleményeket fognak megfogalmazni. És most nagyon szépen lekerekítettem, amit Péter mond. Vagyis azt mondja nekünk ez az ige, hogy lesznek külön vélemények. De nézzétek, Pál mit mond? Vetítsük csak ki még egyszer azt a 19. verset. Nem azt mondja, hogy rettenj meg, mert itt teológiai külön vélemények lesznek, hanem azt mondja, hogy ez egy szükségszerűség és próba. Miért? Mert a cél
és Péter apostolt idézem, hogy a ti kipróbált hitetek, amely sokkal értékesebb, mint a tűzben megpróbált arany, az dicséretre, tisztességre és dicsőségre méltónak találtassék Jézus Krisztus megjelenésekor. Vagyis azt mondja Pál, Péterhez hasonlóan, hogy azért szükségszerűség, hogy ellenvélemények legyenek, igen, itt bent. Vagy mondom másképp, hogy a nyílászárók nem jól működnek, és a tanítás minden szele fúj, azért szükségszerűség, hogy kipróbált légy. Hogy kipróbált légy. És engedjétek meg, hogy még egy Ellen White idézetet felolvassak. Megengeditek? Van még hozzá erőtök? Köszönöm. Ez az 5. kötet, 707. oldal. És tudjátok, amikor eljutottam erre a pontra, kezdtek elmúlni a félelmeim. Kezdett az a görcs, hogy mi lesz, mert bekerülök egy új kultúrába, egy új közösségbe. Új testvéreim lesznek. Mi lesz most? És nézzétek, azt olvasom, hogy az, hogy Isten népe között nincsenek vitás kérdések, mondom másképp, teológiailag steril környezet, hogy nincsenek vitás kérdések, vagy élénk viták nem bizonyítja, hogy mindenki a helyes tanhoz ragaszkodik. Tessék, 30 évig azt hittem, hogy ez ezt jelenti. Életem 30 évében ezt gondoltam, az első 30-ban. Ellenkezőleg, okunk van nyugtalankodni, hogy nem tudjuk tisztán megkülönböztetni az igazságot a tévedéstől. Ha a Szentírás kutatásánál nem merülnek fel újabb kérdések, nem támadnak véleményeltérések, ugye? Amelyek az ige kutatására serkentenek, akkor sokan, mint hajdan majd, egyszerűen csak hagyományokhoz ragaszkodnak majd. Értitek, mi a különbség az értelmesítés a hagyomány között? Könnyű kideríteni, mondjuk például úgy, hogy feljön valami kérdés köztünk, amiben nem értünk egyet. És kiderül, hogy a te hited lehet, hogy nem tudod megindokolni a Bibliából, és ezzel fogja folytatni. Láttam, hogy akik állítólag ismerik azt a bizonyos, sokat emlegetett, jelenvaló igazságot. Zárójel, mit jelent ez a kifejezés, fordítsuk le magyar nyelvre. Az igazságnak az a szegmense, amely kiemelten aktuális a mi időnkben. Értjük ezt? Nem kell adventista nyelvezet, nem kell új elméleteket gyártani. Azt jelenti, hogy az igazságnak vannak bizonyos pontjai, melyek most kiemelten érvényesek. Mondok egy példát, jó? És utána megyünk tovább az idézettel. Jelen való igazság az, hogy hamarosan eljön Jézus. Idáig? Igen. Aki majd ide fog jönni a Jordán partjára, és majd megkeresztelem. És rámutatok, hogy ő az Isten báránya. Ez jelen való igazság most? És mi a helyzet 2000 évvel ezelőtt? Ez volt a jelen való igazság, az aktuális. Keresztelő János várta, hogy mikor jelenik meg, és amikor meglátta, azt mondta, íme az Isten báránya, és Jézus bemegy hozzá a vízbe, keresztelő János sokkot kap, és azt mondja, figyelj, miért jössz ide, nekem kellene általad megkereszteltetnem. És azt mondja Jézus, várj, minden igazságot, ezt a jelen való igazságot most itt be kell töltenünk, és megkeresztelkedik. Kell Jézusnak újra keresztelkedni? Lesz ez újra érvényes igazság? Nem. Visszatekintünk rá, mint igazságra, de már nem jelen való igazság, hanem örök igazság. Ugye? Viszont aktuális igazság, vagy a korunknak szóló üzenet, használjátok bármilyen más kifejezést, nem kell leragadnunk az adventista bevett kifejezéseknél. Csak a tartalmát értsd, mert különben a hagyományokban hiszel. Azt mondja, sokan, akik állítólag tudják, mi a korunknak szóló igazság, azt sem tudják, miben hisznek. Nem ismerik hitük bizonyítékait. Testvéreim, hagyományokban hinni, az azt jelenti, hogy nem tudod, miért hiszel benne. És az a jó hírem, hogyha fogod, és az általad megismert igazságokat újra megvizsgálod, és most megint Ellen White-ot idézem, de csak parafrázisban. Az igazság semmit nem veszít az értékéből. Bátran vizsgáld újra, csak megerősödsz. Tudjátok, hogy hányszor próbálták már kikezdeni a hitemet? De szerintem ti is tudtok mesélni. És valahányszor megpróbálják kikezdeni, nem kell szégyelni, nem kell felhúzni magad, nem kell az inkvizítort előadni, hogy mi az, hogy az én hitemmel. Nem, hát menj vissza, nézd meg újra. És aztán örülj. Mert megtalálod újra ugyanazokat az alapokat. Az igazság semmit nem veszít az értékéből az alapos kutatás által. Vannak, akik viszont hagyományokban hisznek, és nem értékelik a most folyó munkát, folytatja Ellen White. Amikor eljön a megpróbáltatás ideje, lesznek olyanok, akikről bár ma másoknak hirdetik az igét, álláspontjuk megvizsgálásakor kiderül majd, hogy sok mindent nem tudnak elfogadhatóan megindokolni.
Ha elválasztják majd őket testvéreiktől, kénytelenek lesznek egyedül, magukra hagyatva helytállni, és csak akkor döbbennek rá, milyen zavaros felfogásuk volt arról, amit addig igazságnak tekintettek. Amikor ez a mondathoz eljutottam, kezdett kapizsgálni a dolog. Ó, tehát Isten nem szeretné, hogy én egy, újra mondom ezt a kifejezést, steril teológiai környezetben beüljek a kis karosszékembe, és nyugodtan élvezzem azt, hogy én az igazság birtokosa vagyok. Nem. Megráz. Megrázza alattam a karosszéket. És azt mondja, állj fel, és menj az igéhez. Ha Isten ezt nem tenné meg, akkor besüppennénk. Nézzétek csak, hogy folytatja. És ez a mondat vette le végképp a terhet a szívemről. Isten fel fogja ébreszteni népét. Ha más eszközök nem használnak, tévtanokat, heresies, hieresies, tévtanokat fog beengedni közéjük. Ezek megrostálják őket, elválasztva a polyvát a búzától. Tessék, lehetséges, hogy Istennek elfogynak az eszközei. Lehetséges, hogy a cím, amit az igehirdetésnek kiírtunk, hogyha már elfogytak az eszközök, ez Istenre vonatkozik. Hát nem mindenható? De mindenható. Csak hogy ő maga szabott magának egy keretet. Tudjátok, mi az a keret? A szabad döntésed. Isten nem inkvizítor. Még egyszer elmondom. Isten nem inkvizítor. Ha elfogynak az eszközei arról, hogy meggyőzzön az igazságról, ha elfogynak az eszközei azzal kapcsolatban, hogy téged rávegyen, hogy az igét kutasd, akkor azt mondja, tudod mit? Akkor olyan dolgokkal fogsz szembesülni itt bent a házban, ami az igazság oszlopa is erőssége. Olyan dolgokkal fogsz szembesülni, amikre muszáj valahogy reagálnod, és persze lehet többféleképpen reagálni. Lehet úszni az árral, lehet azt mondani, hogy én ezt nem tudom, mindent lehet csinálni, csak nem soknak van értelme. Ugye? Minek van értelme? Tanuld meg. Hogyan kell forgolódni az Isten egyházában, amely az igazság oszlopa is erőssége. Igazság, elméleti és gyakorlati nem elválasztható a kettő egymástól. Tudd meg magadról biztosan, hogy hagyományok szerint követsz egy vallást, és csak hagyományból jössz el szombatonként? Vagy el tudod mondani magadnak, vagy annak, aki a reménységedről kérdez, hogy figyelj, én a Teremtő Istenben hiszek. Akinek azt mondom, hogy problémám van, és ő azt mondja, legyen. És lesz világosság. Nem a probléma, világosság. Azt mondom neki, hogy fájdalmam van, és ő megint kimondja a legyen szót, de nem a fájdalomra, hanem akarom, gyógyulj meg. Azt mondod az Istennek, hogy nem tudok mit kezdeni ezzel és ezzel a helyzettel az életemben, és ő megint azt mondja, legyen. És lett világosság. És ő teremtő hatalommal, teremtő szóval megoldja azt. Tehát én ezért ünneplek szombatot. Értitek, mi a különbség a között, hogy úgy nőttem fel, hogy szombaton gyülekezetbe megyünk, ez a hagyomány, vagy abban kezdtem növekedni, hogy megértettem, mi a szombat. Mind a kettő a felnövekedésről szól, csak az egyik hagyomány, a másik meg a saját meggyőződésed. És amikor bekövetkezik ez, amiről itt olvastam nektek, hogy el vagy választva a testvéreittől, hogy nincs ott a presbiter, akit majd megkérdezünk, a lelkész, akit majd megkérdezünk, vagy a pattársam, akit megkérdezünk, bárki, hanem csak te vagy, akkor neked saját bizonyítékaid vannak, nem a zsebedben, a szívedben. Arról, hogy merre tovább, arról, hogy mi az igazság, arról, hogy mi az igazságosság, hogy egy adott helyzetben mi lenne az igazságos tett, mert az igazság lényege, hogy gyakorlatias. Azt olvasom, hogy amikor a fundamentumok is elrontottak, mit cselekedett az igaz? Egyszer egy testvérem, nagyon-nagyon régi barát, tényleg régi kiskorom óta ismerem, és nagyon kedves a szívemnek, felhívott és nekem szegezte ezt a kérdést. Igen, határozottan. Amikor az alapok is elrontottak, hová lett az igaz? És tudjátok, nem voltam felkészülve erre a válaszra, mit tudtam csinálni, ott vagyunk telefonban, fohászkodtam. És azt mondta, hogy uram, erre most mit mondjak? De ez egy fél másodperc volt. Mert utána az Úr azt mondta, hogy majd megmondom, hogy mit mondj. Amikor a Szentlélek válaszol, mindig hogyan válaszol? Mondjátok. Ó, ezt nagyon kell tudnunk. Ha a Szentlélek válaszol, igével válaszol. Ez nagyon fontos. Isten által, szeretetből, de a lélek mindig az íráshoz vezet, és az írást adja vissza. És tudjátok, átvillant rajtam ez a teljes tehetetlenség, hogy most egy ilyen nekem szegezett, elég határozott kérdésre mit tudok reagálni, és az Úr azt mondta, hogy csak mondd ezt.
Ézsaiás 58.12. Mikor a fundamentumok elrontottak, mit cselekedett az igaz? Megépítik, fiaid, a régi romokat. Az emberültők alapzatait felrakod, és neveztete romlás építőjének, ösvények megújítójának, hogy ott lakassanak. Ezt az igét válaszoltam. És a testvérem, aki felhívott, értékelte, képzeljétek el. Ez Jézus módszere. Mit csinált Jézus, amikor megkérdezték? Mindig azt mondta, hogy mint van megírva, mint olvasod. A helyes válasz mindig az igében van. A Szentlélek mindig az igét fogja adni. És tudjátok mit? Ha az igét adja, akkor abból megnyugvás születik. Talán nem fog megkövezni ez a testvérem, hogyha elmondom, hogy egy éven belül csatlakozott egy gyülekezethez, ahová nagyon sokáig besetette a lábát. És amikor beszélünk mostanában, akkor mindig az, hogy akárhova nézek, mindenhol testvéreket látok. Testvérem, az ige hatalom, az Isten hatalma az üdvösségre. Mi történik, amikor a fundamentumok elrontottak, írja a 11. Zsoltár 3. verse. Így folytatja a 4. vers. Az Úr az ő szent templomában, az Úr trónja az egekben, az ő szemei látják, és szemöldökei megpróbálják az emberek fiait. Szinte ide kívánkozik a Habakkukig, emlékeztek? Ami azt mondja, hogy ellenkezőleg az Úr az ő szent templomában hallgasson előtte az egész föld. Testvéreim, amikor Isten leül az ő szent templomában, és a szemei megpróbálják az emberek fiait, nos, az most van, azt tudjátok. Ugyanez az ige szakasz azt mondja nekünk, hogy amit most Isten tesz, hogy megpróbál minket, hogy próbára tesz, vagy hogy ítéletet tart. Ez a megpróbáltatás számomra kezd egy nagyon-nagyon pozitív dologgá válni. Tudjátok miért? Mert a megpróbáltatás az azt jelenti, hogy jó úton jársz, igen, hogy kipróbáltál leszel. Mert a reménység, mondja Pál, nem szégyenít meg. Ugye? Krisztus nem azért van a mennyben, hogy mi megszégyenüljünk. Nem azért adta nekünk a reménységet, hogy megszégyenüljünk. És azt mondja, hogy ezért dicsekedünk. Minden, akár megpróbáltatásban, akármi jön. Mert az Isten szeretete kiöntetett a mi szívünkbe a Szentlélek által, aki adatott nekünk. Azt mondja, az Úr az ő szent templomában ott ül, és megpróbál minket. A szemei megpróbálnak, a szemöldökei megvizsgálnak, azt mondja. Ilyen szép kép, nem? Én szeretném látni azokat a szemeket. Ti szeretnétek látni? Szeretnék a szemébe nézni, annak a valakinek a szemébe nézni, aki engem megpróbált. Testvéreim, nem Sátán próbálgat minket. Lehet, hogy ő van a kísértések mögött, meg stb., de engedély nélkül semmit nem tehet az életedben. És amire viszont engedélyt kap, abban az Istennek a kegyelme, az Istennek a megtartó ereje ott van. Én megrettentem attól, hogy az ilyen letisztult, és hogy is mondjam, kis kényelmi doboz környezetemből bekerüljek egy ilyen színes egyházba. Ma már inkább lelkesít. Hát tudjátok, sok mindennel szembesülök, és nem tudok mit csinálni, muszáj állandóan visszajönnöm ehhez a könyvhöz. Hogy önmagam számára is válaszokat tudjak adni, nem beszélve azokról az e-mailekről, a Facebook üzenetekről, és stb., amit meg másoktól kapok, és válaszokat kérnek tőlem, meg várnak tőlem. Mit tudok tenni? Azt mondom, hogy itt van ez a könyv. Esetleg adok támpontot, hogy figyelj, olvasd csak el a Korintusi levél első fejezetét, vagy bocsánat, 11. fejezetét. Vagy olvasd el az Efézus levél 4. fejezetét. Mit tudok tenni? Az igéhez irányítok mindenkit, aki hozzám jön. Krisztushoz irányítunk mindenkit, nem? Nem követőket vonzunk be, nem rajongó tábort építünk. Krisztus rajongó táborát építjük. Azt mondja, ha a dolgok, és ez az utolsó idézetem, és befejeztem, ha a dolgok a művezetésében helyreigazítást igényelnek, Isten gondját fogja viselni, és a helytelenségeket kiigazítja. Higgyetek abban, hogy Isten biztos kikötőbe vezeti azt a hajót, amely népét hordozza. Ha azt gondoljátok, hogy a mű veszélyben van, pánikoljatok, írjatok körlevelet, hívjatok össze rendkívüli testvérgyűlést, imádkozzatok. Mégpedig így, Uram, vedd át a kormánykereket, vezess át bennünket a nehézségeken, vezess bennünket a kikötőbe. Vajon nincs elég okunk hinni abban, hogy az Úr győzelemre vezet minket. Amen. Atyánk, hálát adunk neked az Úr Jézusért, aki győzött a kereszten, és győzelemre vezeti az ő népét.
Atyánk, tudjuk, hogy a történelem legvégén vagyunk. És nem tudjuk, hogy mennyi idő van hátra, és nem is az időt akarjuk tudni. Egy dolgot akarunk tudni egészen biztosan, hogy Jézus, ami tökéletes közben járunk, ügyvédünk, hogy az ő kezében, jó kezekben van a mi ügyünk, a mi életünk. Köszönjük, atyánk, azt a szolgálatot, amit Jézus végez, most miértünk ott előtted, hogy vérére hivatkozva mondja el a neveinket. És atyánk, miközben te ott ülsz a Szent Templomban, mi szeretnénk itt hallgatni előtted, hogy Habakuk írja, szeretnénk elhallgatni, lecsendesedni, egy kis áldott csendben lenni és megtalálni a békességet. A békességet abban, hogy a te igéd még mindig hatalom, hogy te szeretnéd, és nem csak szeretnéd, hanem véghez is viszed a mi szívünk átformálását, hogy nálad tökéletes gyógyulás van, és hogy nálad biztonságban vagyunk. És bármilyen szelek fújnak, vigyél minket mindig az igéhez, ez a legrövidebb út. A legrövidebb út az egyenes. Vigyél a te igédhez. Adj nekünk figyelmet, szabadíts meg attól a betegségtől, ami mindannyiunkban ott van, ez a koncentrációzavar, hogy nem tudunk elmélyülten és hosszan gondolkodni a te igédről, hanem mindig van valami, ami megzavar. Vigyél el a pusztába. Hagy legyünk egy kicsit áldott csendben. Köszönjük, hogy amit elkezdtél jó dolgot, azt véghez viszed. Bízunk benned. Vedd át a kormánykereket, és vidd kikötőbe a hajót Jézus nevében. Amen.

Sok szeretettel köszöntöm kedves gyülekezetet, testvéreinket, és sok szeretettel köszöntöm a gyerekeket is, és veletek kezdenék egy kérdéssel, azt hiszem mindenkinek lenne válasz arra a kérdésre. Szeretném megtudni, hogy kinek mi a kedvenc itele. Kinek a kedvenc itele, tessék? Rántott a tojás, nagyon jó, ki a következő? Tessék? Milánói makaroni, fantasztikus. Következő, tessék. Na, gyümölcs, nagyon jó. Tessék István, tejbegríz. Kinek még van? Van valakinek kedvenc étele? Mindenkinek van, ugye? Nekem a aranygaluska. És hiesztetek-e már, gyerekek? Úgyhogy több napig nem kaptatok ennivalót. Ki az, aki már akár egy napig nem kapott semmit ennit? Senki, ugye? Nem tudtok, mit jelent éhezni. Ha valaki nem eszik sokáig, még lesz annak az embernek? Mi következik azzal az emberrel? Tessék, meghal, nagyon jó. Hát nem jó meghalás, de jó válasz. És tudjátok-e, jó Istennek mi volt a kedvenc étele? Jézusnak például. A füge. Igen, az is a kedvenc étele jó Jézus Krisztusnak. Mi volt még másik? Tessék. A hal, nagyon jó, mert szaporította sok halt. Mi volt még kedvenc étele Jézusnak? A hal is, igen. És volt olyan időszak, amikor Jézus Krisztus 40 napig nem evett. Se a hal a kedvenc ételet nem evett, se a fügét nem evett, de meg is élt tovább. Nem halt meg. El tudunk képzelni? Mit evett ő, nem halt meg 40 napig? Mi volt a kedvenc étele? 40 napon keresztül. Hol volt az 40 nap? Sivatagban, igen. És mit, ott mit csinált? Tessék, Dorika. Imádkozott, nagyon jó. És mit evett? Mondjatok. Nem tudtak, mit evett 40 napig? Nem evett tojás. Nem ivott, nem evett semmit, de a Biblia mondja nekünk, hogy valamit evett Jézus Krisztus. Szeretnék olvasni a Bibliából, mikor Sátán odament megkísérteni Jézus Krisztus, és akkor azt mondta neki, hát Jézus, láttam, hogy nagyon-nagyon fáradt vagy, éhes vagy, le vagy merülve fizikailag, hát ott van melletted egy óriás kövek, és változtassad ezeket a köveket, hogy mi legyen belőle? Hogy kenyer legyen belőle. Hát most akkor fogunk kideríteni, hogy mit evett Jézus 40 napon keresztül, és mit válaszolt neki Jézus? Mit válaszolt a sátánnak? Emlékeztek? Így van, így van. Nagyon jó, tökéletes. Úgyhogy Jézus Krisztus akkor mit evett? Miből élt 40 napon keresztül? Tessék! Isten igéjével, hát a gyerekek, a kedvenc ételeinken kívül tudunk is tovább élni. Isten igéjével, ha minden nap megesszük azt az igét, akkor mondjatok nekem, hogyan lehet azt az igét megenni. Jézus Krisztus hogyan evett azt az Isten igéjét? Megfogta, és levágta, és betette a vízbe, és megfőzte, és hogy evett azt az igét? Hol lehet találni az Isten igéjét? Tescóban? Tessék, hol? Imádkozás közben, nagyon jó. Tessék? A Bibliában, nagyon jó. Dorika, még? Igen, a Bibliában, imaházban, például ma is Isten igéjét fogunk enni. És aki megeszik az Isten igéje, annak mi lesz? Meghal? Annak lesz halála? Meg fog halni?
Nem. Jézus Krisztus meghalt. Igen, meghalt, és utána mi történt vele? Feltámadt, így van. Tehát, ha mi eszünk a rántott tojást, meg eszünk a milanói vagy aranygaluskát, meghalunk, és utána nem fogunk feltámadni, de viszont az Isten igéjét megeszünk, akkor ha meghalunk is, akkor is feltámadunk is, örökön fogunk élni Istennel. Isten segítsen, hogy menjetek haza, és mondjatok anyukájátoknak is, hogy mindig beszéljenek nektek Isten igéről, és olvassátok Isten igéről, és imádkozzatok, ahogy Jézus Krisztus is megcsinálta, és akkor így lesz is örök életetek. Nagyon köszönöm szépen a válaszaitokat, és akkor menjetek vissza a helyetekre. A kedves felnőttek, lapozunk a Bibliánkat a Máté Evangéliumának a 24. fejezetében. Máté Evangéliumának 24. fejezetének a első versétől 11. versig terjedő szakaszt szeretném olvasni. Így hangzik ez a jó ismert ige. És kijövőn Jézus a templomból. Tovább ment, és hozzámentek az a tanítványai, hogy mutogassák neki a templom épületeit. Jézus pedig mondta neki, nem látjátok mindezeket, bizony mondom nektek, nem marad itt kőköven, amely nem romboltatik. Mikor pedig az olajfák hegyen ültek, hozzámentek a tanítványai, magukban mondván, mondd meg nekünk, mikor lesznek meg ezek. És micsoda jel lesz a te eljöveteletnek és a világ végének. És Jézus felelvén mondta nekik, meglássátok, hogy valaki elnehítesen titeket, mert sokan jönnek majd az én nevemben, akik ezt mondják, én vagyok a Krisztus, sokakat elhiteknek. Hallanatok kell majd háborúkról, háborúk híreiről, meglássátok, hogy meg ne remüljetek, mert mindezeknek meg kell lenniük, de meg nem ez itt a vég. Mert nemzet támad nemzet ellen, és ország ellen, és lesznek éhségek, és dőkhalálok, és földindulások sok mindenféle. Mindez pedig a sok nyomorúságnak kezdete. Akkor a nyomorúságra adnak majd benneteket, és megölnek titeket, és gyűlöletesek lesztek minden nép előtt az én nevemért. És akkor sokan megbotránkoznak, és elárulják egymást, és gyűlölik egymást. És sok hamis proféta támad, akik sokakat elhitetnek. És mivel a gonoszság megsokásodik, a szeretet sokakban meghidegül. De aki mindvégig hálhatatos marad, az üdvözül. És az Isten országának ez az evangéliuma hirdetetik majd az egész világon, bizonságul minden népnek, és akkor jön el a vég. Kedves gyülekezet, jó ismert szakasz a Bibliában. Úgy gondolom, hogy sokszor is olvastunk, átmentünk rajta, és felfogtunk is a mondani valóját. De úgy gondolom, ennek a szakasznak mindig újabb mondani valója lehet az ember számára és a hívő számára. Ez a szakasz Jézus Krisztus második visszajöveteléről beszél, illetve a világ végéről beszél, mert ez a két fogalom azonos. Jézus Krisztus második visszajövetele és a világ vége, ez két azonos fogalom. Mivel a Krisztus második visszajövetele lezárja az egész föld történelmünknek, a földünknek történelmének a utolsó szakasza, és onnantól fogva kezdődik egy újabb szakasz,

az egész világon, azért, hogy az emberek tudják, hogy a Krisztus második visszajövetele következik hamar. Engedjetek, hogy néhány előzményről beszéljek erről, az történetnek a előzményeiről, hogy Jézus Krisztus bement a Jeruzsálem templomba, amit tudjuk akkor, tehát az olyan monumentális építmény volt, hogy mindenki, aki bemegy oda, és csodálkozik, hogy Salamon milyen képes volt, mire volt képes ezt a hatalmas nagy építményt létrehozni. És a gyönyörű módon volt felépítve mindenféle aranyokkal, csodálatos, és a zsidók igazából imádták azt a templomot, és nagyon nagy jelentőséget tulajdonították. Krisztus bement ebbe a templomban, kijött, és semmi megnyilvánulása nem volt. Természetesen, hát azt mondta, imádkoztam Istenhez, és ennyi volt, megyünk tovább a halály hegyekre. És a tanítványok megfogták Krisztus, azt mondták, hát azért nem ennyi, ez a templom, ez fantasztikus dolog, nézd csak, hogy épült, csodálatos. És a Krisztus erre pedig olyan válasz adott nekik, ami kicsit elgondolkodtatta őket. Azt mondja, hogy majd meglássátok, hogy ezek mindezek nem lesznek. Nem marad köven, nem marad semmi, és elpusztul az egész. Született zsidóként tanítványok nem tudták felfogni, hogy elpusztul a templom. Hát azt jelenti, hogy akár is maga az Isten, vagy nem is létezne. És ez a kérdés foglalkoztat őket, hogy ha a templom elpusztul, tulajdonképpen azt jelenti, hogy nincs is tovább élet. Azt jelenti, hogy vége van a zsidó népnek, azt jelenti, hogy vége van az egész világnak, azt jelenti, a világ vége. Így felfogták a világ végének eseményei. És tudjuk, hogy az a Krisztusnak a profetikus beszéde tulajdonképpen a két eseményre utált, a Jeruzsálem pusztulása és maga a világ végére utált. És próbálta Krisztus tulajdonképpen erre is választ adni, mert amikor felmentek a hegyre, feltettek a kérdést a tanítványai, hogy Mester, mondd már nekünk, mi lesz az eljöveteletnek jele, és mi lesz a világ végének a jele? Mi lesz az, hogy annak a jele, hogy megtudjuk, hogy most a Jeruzsálem templom pusztulni fog. Jeruzsálem pusztulni fog. Mi lesz annak a jele? Akkor Krisztus válaszolt nekik erre, ezek a szavakkal, és tovább is lehet olvasni, de mindannyian tudjuk, csak a 14. versig olvastunk, hogy mi fog következni. A mai délőtt Isten tisztelet során szeretném a három fő gondolatot elemezni. Az első gondolat az pedig, hogy hogyan és milyen szempontból szoktunk mi vizsgálni a Krisztusnak második visszajövetelét, illetve a világ végét. Milyen szemszögből szoktunk értelmezni, szoktunk megvizsgálni, megérteni ez a két eseményt. Mert vannak ugyanakkor, hogy az emberek akár globálisan gondolkodik erről az eseményről, az emberek talán egyénileg gondol erről az eseményről, az ember csak esetleg szűkíti a saját országára. De ha megnézzük a zsidóknak a kérdéseire, tanítványoknak kérdéseire, elsősorban szűkítettek az ő környezetükre. Jeruzsálem, zsidó nép. De utána tagították az értelmüket is, hogy hát akkor, ha már mi elpusztulunk, akkor szerint a világ is elpusztul. Tehát ez lenne az első kérdés, amivel foglalkoznánk, hogy milyen szempontokból, szemszögből szoktunk mi vizsgálni és értelmezni a Jézus Krisztus második visszajövetelét. És második gondolat az, hogy hol van hangsúly ebben a beszédben. Jézus Krisztus második visszajövetelére van hangsúly, vagy a jelekre van hangsúly? A kérdésnek hangsúlya mire vonatkozott inkább? A második visszajövetelére, vagy a jelekre? És a harmadik gondolatunk arról fog szólni, hogy mik a feladataink, kötelességeink, mit vár tőlünk az Isten, és mit kell magunktól is elvárni ebben az időszakban.

0: Kezdjük azzal az első gondolata, hogyan és milyen szempontból szoktunk vizsgálni és értelmezni Jézus Krisztus második visszajövetelét. Azt láttuk, hogy a tanítványok igen szűkítettek elsősorban Jeruzsálemre, zsidó népre, és utána pedig úgy gondoltak, akkor ha már nekünk végünk van, akkor az egész világnak is vége van. És akkor így feltettek a kérdést. Tehát ez nagyon pozitív magatartás volt is a zsidók részéről. Ha nem csak magukról gondoltak, hogy nekik vagy lesz a jó a világ vége, vagy rossz lesz a világ vége. Hanem gondolkodták azon, hogy az egész világnak vagy jó lesz, vagy rossz lesz. És így tettek fel a kérdést Jézusnak, ami úgy gondolom egy nagy tanúság számunkra, hogy amikor mi szoktunk elemezni ezt az eseményt, akkor sokszor nem nagyon gondolunk globálisan. Van, akik gondolnak globálisan, hogy ez egy globális esemény, vannak, akik szűkítik. De a helyes magatartás nem más, mint a minden területre vonatkozólag gondolni erről az eseményről. Globális szinten az egész világra nézve, a saját országomra nézve, a saját gyülekezetemre nézve, a saját családomra nézve. Mit jelent a Krisztus második visszajövetele? Hogyan hat ránk? Milyen jelek lesznek? Mert a jelek nem csak a világra lehet találni, a jelek is a saját családjainkban is lehet találni. Az idők jelei a saját gyülekezeteinkben lehet találni. És meg fogunk látni, hogy Krisztus, amikor elkezd beszélni, pont azt kezdte elemezni, hogy kicsit, hogy tagítson a zsidoknak gondolkodása, hogy nézzük, hogy milyen területekre fog vonatkozni, fog kiterjedni az én jövetelemnek, a második jövetelemnek a jelei. És a nagyon komoly, és a sok területet érintette az ő beszédében. És utána a végén pedig a saját életünkre. Milyen jelzések van, milyen jelek mutatkoznak, ami igazából jeleznenek, hogy Krisztus második visszajövetele közel van. És a Krisztus a válaszaiban nem annyira tette a hangsúlyt a második visszajövetelet, mert ez egy esemény, egy momentum. De Krisztus a jelekre próbált többet beszélni. Jelekről, az idők jeleiről, arról többet beszélt, mint maga az ő második visszajövetele. Mi előzi azt? Az ember azt a jelekről megérti, felfogja, akkor sokkal könnyebben tudja felkészülni, tud felkészülni a Krisztus második visszajövetelére. Sokkal könnyen tud készen lenni, sokkal jobban tud vigyázni magára, másokra, Isten művére. Ébren tud maradni az ember, és az az ember nem fog halogatni a Krisztusnak a visszajövetelét. Mert tudja a jelek alapján, hogy milyen időszakban élünk. És akkor nézzük meg, hogy milyen jelek vannak. Olvasom ismét a 4. verstől a 8. És felelvén mondta nekik Jézus, meglássatok, hogy valaki el ne hitessen titeket, mert sokan eljönnek majd az én nevemben, akik ezt mondják, én vagyok a Krisztus, és sokakat elhitetnek. Hálonatok kell háborúkról, háború híreiről, meglássatok, hogy meg ne remüljetek, mert mindezek meg kell lenniük, de még ez nem itt a vég. Mert nemzet támad nemzet ellen, ország ország ellen, és lesznek éhségek, dőkhalálok, fejdundulások, mindenféle. Mindez pedig a sok nyomorúságnak kezdete. Milyen jelekről beszél Krisztus itt, és milyen területre terjednek ezek a jelek? A 4. és 5. vers Krisztus lelki területet érint elsősorban. Egyházi területet érint, közösség területet érint elsősorban. Azt mondja, hogy meglássatok, sokan jönnek az én nevemben. Hogy én vagyok a Krisztus. És valaki, meglássatok, valaki ne hitessen titeket. Hogy az utolsó időben könnyen lesz hitetni embereket, félrevezetni embereket. Az utolsó időben az emberek beteg, lelkileg betegek lesznek. Az emberek tulajdonképpen az Istennel való kapcsolatuk szintje nem olyan lesz, amit Isten elvárna tőlük. Azt mondja, hogy sokan jönnek az én nevemben, akik azt mondják, én vagyok a Krisztus. Elgondolkodtam, hogy miért mondja, hogy emberek jönnek az én nevemben, és utána megint azt mondja, én vagyok a Krisztus. Ez nagyon két dolog, hogy nevemben, Krisztus nevében beszél, és utána azt mondja az ember, ő maga Krisztus. De ha végig gondolunk, a Krisztus kifejezés nem azt jelenti, hogy ő a Jézus Krisztus, aki megjelent, bár hogy a mai világban már hallottunk, rengeteg Krisztus is megjelent, aki valaki megnevezte, hogy maga Krisztus, de Krisztus itt nem arról beszél, hogy ember megnevezi, hogy maga Jézus Krisztus, ha visszatér, hanem a Krisztus kifejezés, mint a megváltó, mint a mésiás, a megoldás adó kifejezésről van szó itt. Hogy sokan fognak megjelenni, akik ezzel a címszó alatt fognak mondani, én tudok a megoldást adni. Én tudok megoldani a dolgokat. Én tudok megváltani a világot, az embereket, az életedet. Remélem, hogy rengeteg valás, rengeteg okkult valás, meg a spiritizmus jelenségek vannak a mai világban. Ami, ha megnézzük, akkor minden ezek a vallások, vagy ezek a mozgalmok valamilyen formában megoldást akarnak adni az ember. Olyan megoldás, ami az ember keres már jó régóta, amit már a világ kezdetétől az ember keres. Vagy ki lehetne a megváltó? Ki az, aki megszüntetne a világnak legnagyobb problémáit? Ki, aki megszüntetne a világ nyomorúságát? Hogyan tudunk megszüntetni a bűn problémáit? És önmegváltók alakulnak, másra tanítanak, nem a Krisztusra hívnak a figyelmünket. De ez nem csak a spiritizmus világában, nem csak az okkult világában, nem csak a nem keresztény világában, hanem az Isten egyházában is. Mikor az emberek akarnak uralkodni másokon, amikor az emberek inkább szeretnének félrevezetni másokat, mikor az emberek nem engednek, hogy az emberek jussanak Istenhez. A gyülekezet, amikor kicsit megpróbálom ez a mai délelőtt Isten tisztelet kicsit abból a szemszögéből gyakorlati tapasztalatokat mondani, amit nem régen szereztem, amikor az ember utazik különböző országban, rövid időn belül találkozik különböző hívőkkel, különböző emberekkel, különböző felekezetből való emberekkel, akikkel akár is együtt dolgoznak, vagy együtt loknak, hogy miképpen hisznek az emberek, hogyan vélekednek a világ végeiről, ez nagyon döbbenetes. Nagyon döbbenetes, mert ha mi csak itt vagyunk Magyarországon, a saját országunkban,
1: Ön az Adventnet rádiót hallgatja.

Témánk Jézus tanításai a törvényről. Lehet, hogy valakiben felmerül egy kérdés, hogy a múlt alkalommal arról volt szó, hogy az elveszett embert kereső Isten és az elveszett ember megtalálása, a Biblia tanítása az újjászületésről, és lehet, hogy valaki arra gondol, hogy miért éppen ezt a sorrendet követjük. Ugyanis Jézus korában például a farizeusok úgy gondolkoztak, hogy a törvényről előbb kell beszélni, mint a megtérésről, vagy az újjászületésről. Mert hát a megtérés az pont azt jelenti, hogy egy ember megismeri a törvényt, és megtartja, és akkor majd egy megtért, újjászületett embernek tekinthető. De a Szentírásból azt értjük meg, hogy az ember önerejéből sem megérteni, sem megtartani nem tudja az Isten erkölcsi törvényét a maga igazi mi voltában. Tehát azt mondhatjuk, hogy igazából az újjászületés vagy megtérés által nyílik ki az embernek a szeme és a szíve arra, hogy az Isten törvényét meg is értse, és hogy azzal mindinkább szívből és teljes mértékben azonosulni tudjon. Szeretnék a témánk elején felolvasni az Ószövetségből egy nevezetes messiási jövendőlést. Ez Ézsaiás könyve 42. fejezetében található. Ugye sokszor említettük, hogy mielőtt Jézus megjelent volna a földön, az Ószövetségi szent iratok szinte részletesen leírták a személyét, a szolgálatát, sok-sok apró mozzanatot is felelevenítve, olyan egyértelmű jövendőlések hangzottak el az eljövendő messiásról. És most Ézsaiás proféta könyve 42. fejezetéből olvasom az első 4 verset. Szeretném megemlíteni, ahogy kezdődik, hogy ímé az én szolgám, ez a héber szövegben úgy hangzik, hogy Ebed Jahve, az Úr szolgája. Ezt szokták így emlegetni, hogy az Ézsaiás könyve híres Ebed Jahve énekei, amelyek mint az Úr kivált képen való szolgájáról, mint aki Isten tökéletesen képviseli, úgy beszélnek a messiásról. Olvasom tehát a 42. fejezetből az első verstől. Ímé az én szolgám, akit gyámolítok. Az én választottam, akit szívem kedvel. Megállok egy pillanatra ennél, hogy akit szívem kedvel. Emlékszünk, hogy milyen szózat hangzott el Jézus felett a keresztségekor? Ez az én szeretett fiam, akiben én gyönyörködöm. Tehát például ez is olyan jellegzetes részlet, hogy Isten úgy beszél az eljövendő messiásról, az ő igazi szolgájáról, mint akit az ő szíve kedvel. És így folytatja tovább, lelkemet adtam ő belé, megint jellegzetes, ugye, mert a messiás név azt jelenti, hogy felkent Szentlélekkel teljes, tehát itt is azt mondja, lelkemet adtam ő belé, törvényt beszél a népeknek. Nem kiált és nem lármáz, nem hallatja szavát az utcán. Megrepett nádat nem tör el, a pislogó gyertya belet nem oltja ki, a törvényt igazán jelenti meg. Nem pislog és meg nem reped, míg a földön törvény tanít. A szigetek várnak tanítására. És olvasom még ugyanebből a fejezetből a 21. verset is. Ugyancsak az Úr szolgájáról mondja. Az Úr az ő igazságáért azt akarta, hogy a törvényt naggyá teszi és dicsőségessé. Ha valamennyire egy első hallásra meg tudtuk figyelni, akkor észrevehetjük, hogy a törvény szó többször szerepel ebben a szakaszban. Tehát ez az ige szakasz arra utal, hogy a messiásnak az egyik, a szolgálatának az egyik döntő része lesz, hogy a törvényről tanítson. Így mondja, törvényt beszél a népeknek. Aztán így mondja később, a törvényt igazán jelenti meg. Ez az egyik legszebb mondat, nem? Próbáljuk az emlékezetünkbe vésni. Mi hangzott el a messiásról? A törvényt igazán jelenti meg. Ebbe bele van rejtve az is, hogy mások nem igazán szóltak a törvényről. Már eleve, ha ezt a szót, hogy halljuk, hogy törvény, a legtöbb mai embernek egy ellenszembes szó, mert mindjárt arra gondolnak, hogy valami követelő akarat, valami, ami büntet, hogyha nem engedelmeskedünk, de itt, amikor azt mondja a messiásról, hogy ő a törvényt igazán jelenti meg, akkor egy nagyon szép hasonlatot alkalmaz. Azt mondja, hogy nem kiált, nem lármáz, nem hallatja szavát az utcán. Azt mondja, a pislogó gyertya belet nem oltja ki,
és a megrepett nádat nem törje el. Gondolom, mindegyikünk érzi, hogy ez egy hasonlat. Tehát a gyengékkel, az erőtlenekkel, szeliden, türelemmel, szeretettel bánik. Aztán azt mondja róla, hogy ő maga nem pislog és meg nem reped. Az azt jelenti, hogy ő maga tökéletesen megtestesíti a törvényt. Ő maga ingadozás nélkül teljesen betölti, mégsem ítélkezik a gyengéken, a megrepett nádat nem törje el, a pislogó Betjabelet nem oltja ki, és ehhez fűzi ezt a megjegyzést, hogy a törvényt igazán jelenti meg. Tehát nem valami félelmetes, szigorral, követelő igénnyel, büntető tekintéllyel hirdeti a törvényt, hanem úgy, hogy ő maga azt teljesen betölti, teljesen megvalósítja, és mégis a gyengékkel és az erőtlenekkel valami különleges szeretettel és türelemmel bánik. Aztán később így olvassuk, ezt olvastuk a 21. versben, hogy az Úr azt akarta-e a Messiás által, hogy a törvényt naggyá teszi és dicsőségessé. Tehát kimondhatjuk, hogy már az ószövetségi messiási proféták utaltak rá, hogy az eljövendő megváltó egy nagy törvénytanító lesz. És még egyszer mondom, hogy véssük az emlékezetünkbe ezeket a gyönyörű, szép jellemzéseket, a törvényt igazán jelenti meg, és a törvényt naggyá teszi és dicsőségessé. És akkor állítsuk emellé a messiási jövendőlés mellé azt, hogy földi életében maga Jézus mit mondott, hogy ő milyen kapcsolatban áll a törvénnyel. Gondolom, hogy a jelenlévők között többen vannak, akik a hegyi beszédből ismerik Jézusnak egy nevezetes kijelentését. Ezt Máté evangéliuma 5. fejezetének a 17. versében lehet olvasni. Ezt mondta Jézus: ne gondoljátok, hogy jöttem a törvény és a proféták eltörlésére, nem jöttem, hogy eltöröljem, hanem hogy betöltsem. Mire utal ez az érdekesen fogalmazott mondat? Azt mondta Jézus, hogy ne gondoljátok. Ezek szerint gondolta valaki? Vagy az a gyanú keletkezett Jézus körül, hogy ő azért jött, hogy a törvényt eltörölje? Pontosan. Kik támasztották ezt a gyanút, sőt, kik fogalmazták meg kifejezetten ezt a vádat, hogy Jézus egy törvényrontó, egy törvényszegő, azért jött, hogy a törvényt eltörölje? A farizeusok és az írástudók, Jézus korának a vallási vezetői és a vallási szakértői. És mi a háttere? Hogyan érthetjük meg, hogy azt a messiást, akiről előre ez volt megírva, hogy a törvényt igazán jelenti, meg a törvényt naggyá tesz és dicsőséges, és törvényt beszél a népeknek. És aki maga félreérthetetlenül kijelentette, hogy ő nem azért jött, hogy a törvényt eltörölje, hanem hogy betöltse. Tehát ő nincs ellentétben a törvénnyel. Milyen alapon, miért vádolták mégis azzal, hogy ő el akarja törölni a törvényt? Ahhoz, hogy ezt megértsük, tudnunk kell egy kicsit Izrael történetének a lelki hátterét, hogy milyen állapotban voltak, mire Jézus eljött. Hogy a zsidó nép számára Isten magas rendű törvényeket adott. Megismertette velük az ő örök erkölcsi törvényét. Adott számukra ilyen átmeneti időre szóló nemzeti törvényeket, pedagógus törvényeket, amelyek kimondottan Izrael társadalmi élete szabályozására szolgáltak. Adott nekik egészségügyi törvényeket, és adta nékik a jelképes istentiszteleti szertartási törvényeket, hogy felkészítse őket az eljövendő megváltó jövetelére, hogy megértsék a megváltás nagy alapigazságait. És Mózes által az Úr világosan mondta nekik, hogy ez a törvény a ti bölcsességetek, ez a ti életetek, és Mózes 5. könyve 28. fejezetében azt mondta az Úr, hogy elétek be adom az áldást és az átkot, ha megtartjátok ezeket a törvényeket, ti lesztek valamennyi nép közül az enyéim, és ti lesztek a népek vezére és bölcsessége, ha pedig nem tartjátok meg, akkor beteljesednek ezek és ezek az átkok. Sajnos Izrael történetében nem valósult meg a törvények betöltése, sem az erkölcsi törvényé, de még a könnyebb, időleges nemzeti törvényeké sem. És amikor eljött az időszámításunk előtti 6. század, akkor a Jóisten a profétái által kihirdette, hogy nem hagyhatja többet őket fenyíték nélkül a felhalmozódott történelmi bűnök is elhajlás miatt, és meghirdette, hogy a babiloniaiak elpusztítják a várost, a templomot. És ez a történelmi lecke,
hogy az izraeliták sokáig nem akarták hinni, amit Jeremiás mondott, meg korábbi proféták is, hogy milyen történelmi fenyíték éri őket. De utána nem az teljesített a hamit, amit hamis proféták mondták, hogy békesség, biztonság, nem jön rátok veszedelem, hanem szó szerint minden, amit az Isten profétái mondtak. Ez egy nagyon hatásos történelmi lecke volt. Ugye, ahogy a Jóisten megígérte, hogy visszahozza a maradékot a babiloni fogságból, úgy is lett, 70 év múlva a Júda népének egy része, akik egy annyi ember, akik képesek voltak újraindítani a nemzet életét, visszatértek őseik földjére, és először egy nagyon egészséges, nagyon tiszta vallási reformáció indult meg. Aki ismerős a Bibliában, azt tudja, ez volt az Esdrás-Nehémiás féle reformáció. És tényleg meg akartak térni szívükből az Úrhoz. De nagyon hamar ez a nagyon jól induló pozitív reformáció eltorzult, elfajult. Egyrészt megmaradt belőle valami, ami jó. Nagyon érdekes, még egyszer mondom, hogy a történelmi lecke milyen hatásos volt, mert Izraelben soha többet nem létezett bálványimádás. Az addigi történelmüknek, mint egy 1000 éve alatt folyton hol ilyen bálványimádásnak, hol olyan bálványimádásnak a követői lettek, és folyton bukdácsoltak. Babiloni fogság után soha többet semmilyen bálványimádás közöttük a fejét fel nem üthette, vagy meg nem maradhatott. Örökre eltűnt a több nejűség közülük, az se volt többet. Egy sereg kérdésben nagyon pozitív eredménye megmaradt ennek a reformációnak, de a torzulás ott történt, ők maguk is így nevezték el, hogy egy igazi nomokrácia jött létre. Nomos görögül azt jelenti, hogy törvény, nomokrácia azt jelenti, hogy törvényuralom. Tehát így nevezték magukat, hogy ők a törvény vallása, és az ő minden bozgóságukat arra összpontosították, hogy a törvényt a legaprólékosabban részletezni, és a törvényt nagy szorgalommal, erőfeszítéssel, odaadással minden porcikájában megtartani. És ennek az eredménye lett, hogy megpróbálták így önerőből, félelemből, illetve a jutalom reményében megtartani a törvényt, és még jó sok emberi magyarázattal, meg emberi részletezéssel kiegészíteni. Egy olyan vallásosság lett a vége, amit Jézus földi életében a következőképpen jellemzett. Máté evangélium a 23. fejezetéből olvasom az igét. Ez Jézusnak a farizeusok és írástudók elleni nagy vádbeszéde volt a földi szolgálata végén, és én olvasom most, tehát Máté evangélium a 23. fejezetéből a következő verseket. Így olvasom Máté evangélium a 23. fejezetében először a 4. verset és az 5. vers elejét. Ezt mondta Jézus a farizeusokról és az írástudókról, a népnek, a nagy tömegnek. Mert ők nehéz és elhordozhatatlan terheket kötöznek egybe, és az emberek vállaira vetik, de ők az ujjukkal sem akarják azokat illetni. Tehát azt mondta Jézus, hogy a törvényből, a nagyon aprólékos törvény szabályzatból és ismeretből csináltak, így mondta, nehéz és elhordozhatatlan terheket kötöztek össze, és az emberek vállára vetették. Aztán szeretném olvasni a 23. verstől. Ezt mondta Jézus. Jaj nektek képmutató írástudók és farizeusok, mert megdézsmáljátok. Mit jelent az, hogy megdézsmáljátok? Ugye a magyar dézsma régi szó, a decima latin szóból ered, és azt jelenti, hogy tized. Azt mondta tehát Jézus, megtizedelitek a mentát, a kaprot és a köményt. Ugye az Ószövetségben ott volt a tizedadásnak a rendelése az Isten művére, és olyan precízek voltak a törvény megtartásban, hogy ugye ma is tudjuk, hogy ezek alig értékelhető kerti növények, a menta, a kapor, meg a kömény. És akkorúban ugye még terményben adták a tizedet. Azt mondta, még a mentából, meg a kaporból, meg a köményből is gondosan félreteszik a tizedet, hogy sehol meg ne rontsák a törvényt. És akkor így folytatta tovább. De elhagyjátok, amik a nehezebbek a törvényben. Az ítéletet, ez az értelme az igazságos ítéletet, az irgalmasságot és a hűséget,
Pedig ezeket kellene megtartani, mert ez a törvény lényege, az igazságos ítélet, az irgalmasság, a hűség, és a mazokat sem elhagyni. Azoknak is megvan a helye, de ez a lényeg. De ti pedig megfordítjátok, aprólékosan ügyeltek a külső részletekre, de ami a nehezebb, ami a törvénynek a lényege, ami az erkölcsi veleje, azt elhagyjátok. És utána így folytatja, vak vezérek, akik megszűritek a szúnyogot, a tevét meg elnyelitek. Innét származik a mondás, hogy a szúnyogot megszűrni és a tevét elnyelni. Ezt Jézus mondta, ezt a hasonlatot. Akik szőrszál hasogatók vagytok a törvény részleteiben, és pontosan annak a legfőbb lényegét mellőzitek. Aztán így folytatta, jaj, néktek képmutató írástudók és farizeusok, mert megtisztítjátok a pohárnak és a tálnak külsejét, belül pedig rakva azok ragadománnyal és mértéktelenséggel. Vak farizeus, tisztítsd meg előbb a pohár és a tál belsejét, hogy a külsejük is tiszta legyen. Megkérdezem, elég érthető hasonlat ez? Ugye, tehát, mintha balgatagon valaki folyton csak a külsejét tisztogatja egy edénynek, és belül mi van, az nem számít. És Jézus azt mondta, a belsejét kell előbb megtisztítani, és akkor a külseje minden külön erőfeszítés nélkül magától is tiszta lesz. Tehát ilyen vallásosságot eredményezett a reformációnak az eltorzulása. És most tegyük fel azt a kérdést, hogy Jézus hogyan állította helyre a törvénynek az igazi értelmét, vagy az igazi jelentőségét, hogyan tanított igazán a törvényről, hogyan tette azt naggyá és dicsőségessé. Hát figyeljük meg sorra, hogy Jézus mit tanított a törvényről. Legelőször is azt mondta, hogy emberi szabályokat, emberi magyarázatokat hozzátenni a törvényhez tilos. Emberek ne akarják jobbá, precízebbé csiszolni az Isten törvényét. Ő meggondolta, hogy mit mond. Tehát egyetlen vallásnak, egyetlen egyháznak sincs joga az Isten törvényeit kiegészíteni. Vagy részletezni, és megmagyarázni, hogy azt hogy kell pontosan megtartani. Amit Isten az embernek szánt, azt ő jó pedagógiával pontosan tudta, mennyi az, mi az, mit mond. Tehát a törvényhozó Istennek a hatás körébe ember ne avatkozzék bele, ne ruházzon föl emberi, egyházi vagy vallási rendeléseket isteni tekintéllyel. Hogyan szólt erről Jézus? Olvasom Máté evangélium a 15. fejezetéből az első 9 verset. Máté evangélium a 15. fejezetéből olvasom. Akkor írás tudók és farizeusok jöttek Jézushoz Jeruzsálemből, mondván, miért hágják át a te tanítványaid a vének rendeléseit? Figyeljük, mit kértek számon Jézustól? Nem a mózesi törvény rendeléseit, vagy az írások rendeléseit, hanem a vének rendeléseit. A bölcsek, a vallástanítók rendeléseit kérték számon. Mert nem mossák meg kezeiket, mikor enni akarnak. Ha most valaki azt gondolná, hogy a véneknek volt egy nagyon bölcs, higiénikus rendelkezésük, hogy kezet kell mosni étkezés előtt, és hogy Jézus ezt kifogásolta volna, nem erről van szó, ne essünk tévedésbe, hanem az Ószövetség népének a Jóisten adott egy sereg jelképes tisztulási szertartást, amivel azt akarta megértetni velük, hogy az életük mindenütt fertőzve van önzéssel, bűnnel, és hogy nekik tisztulásra, Isten általi tisztulásra, Isten kegyelme általi tisztulásra van szükségük. De ezt jól félreértelmezték, jól elcsavarták az értelmét, és azt hozták ki belőle, hogy ahogy az ember a tisztátalan külvilággal, meg tisztátalan pogányokkal érintkezik, így szinte materiálisan fertőződik a bűnnel, és mielőtt ők bementek a saját házukba, vagy étkezéshez ültek, legyen szertartásos mosakodást rendeltek el a vének, hogy eltávolítani a tisztátalanok, a törvény nélküliek, a pogányokkal való, meg a bűnösökkel való érintkezés okozta tisztátalanságot. És nézzük, hogy Jézus erre a panaszra, amit tettek a tanítványai ellen, hogy nem tartják meg a vének rendeléseit, ezt a szertartásos dolgot. Jézus mit mondott? Ő pedig felelvé mondta nékik, ti meg miért hágjátok át az Isten parancsolatát a ti rendeléseitek által? Figyeljétek, Jézus mit állított szembe? Isten parancsolata és a ti rendeléseitek. És akkor mondott egy példát. Mert Isten parancsolta ezt, tiszteld apádat és anyádat. A 5. vers, ti pedig ezt mondjátok, aki atyának vagy anyjának ezt mondja, templomi ajándék az,
amivel megsegíthetlek, az olyan akár ne is tisztelje az ő atyát vagy anyját, és erőtlenné tettétek az Isten parancsolatát a ti rendeléseitek által. Tudnilik, mire utalt itt Jézus, hogy volt egy ilyen rendelkezés, hogy valaki felajánlja a vagyonát a templom javára, azt korbánnak hívták, mondja is az egyik evangélium, hogy korbán. Ez azt jelentette, hogy amíg ő él, addig haszonélvezője a vagyonnak, de utána, az a halála után a templomra szállás, ez egy borzasztó kegyes cselekedetnek számított, hogy valaki azt mondja, hogy korbán, és ezt majd életében ő haszonélvezi, aztán az a templomi. De és akkor, ha jött az apja vagy az anyja, akin anyagilag segíteni kellett volna, mert öregek, akkor azt mondja, szétárja a kezét, korbán az, amivel megsegíthetnélek, de hogy is a templom javát félti, hanem hogy ő haszonélvezzen mindent, és ezen a jogcímen senkinek ne segítsen életében. És Jézus erre a képmutatásra mutatott rá, és azt mondta, erőtlenné tettétek az Isten parancsolatát a ti rendeléseitek által. Képmutatók, igazán profétált felőletek Ézsaiás mondván, ez a nép szájával közelget hozzám, és ajkával tisztel engem, a szíve pedig távol van tőlem. Most figyeljünk, egy döntő kijelentés, ez a koronája Jézus szavainak, pedig hiába tisztelnek engem, ha oly tudományokat tanítanak, amelyek embereknek parancsolatai. Megkérdezem, fontos alapelv ez? Örökre szóló alapelv, amit Jézus mondott? Megtisztította a törvényt az emberi rendelésektől. Azt mondta, hogy hiába tisztelnek engem. Lehet egy nagyon jó szándékú, buzgó kegyesség. De azt mondta, amik emberek parancsolatai, azt nem szabad hozzátenni az Isten törvényéhez. És még később ezt is mondta, így olvastuk a 13. versben, minden plánta, amelyet nem az én mennyei atyám plántált, kitépetik. Vagyis azt mondta, hogy csak azok a törvények érvényesek, amelyeket az én mennyei atyám plántált, amit maga az Isten adott, ami az Isten szava, ami az Isten beszéde. Ez volt az egyik cselekedete Jézusnak, hogy megtisztítsa a törvényt az emberi rendelésektől, hogy azokat lehántsa, amit már még körül bástyázták a törvényt. A következő fontos cselekedete Jézusnak a törvény helyes tanításánál az volt, hogy Jézus rámutatott, hogy az örök erkölcsi törvényt ne keverjék össze az Izraelnek adott időleges rendelésekkel, és ne gondolják azt, hogy azok egyenértékűek, mert Isten sok mindent az emberi kemény szívűséghez szabott, amit, mint az egész testi leszármazás szerinti nemzetegyháznak adott törvényeket. Köszönöm, egy kicsit kinyitod megint. Szeretném olvasni Máté evangéliuma 5. fejezetéből, a hegyi beszédből a következő részletet. Máté evangéliuma 5. fejezetében így olvasom a 38. verset. Ezt mondta Jézus, hallottátok, hogy megmondatott a régieknek, szemet szemért és fogat fogért. Ezt a zsidók nagyon, nagyon tetszett nekik, ez is úgy gondolták, hogy ők az erkölcsi törvényt tökéletesen megtartják. De ha valaki utána néz, ott van a szöveg alatti jegyzetben Mózes 3. könyve 24:19-20, miről van ott szó, ez a bírói törvény volt. Tehát, hogy a felhatalmazott bíróság, milyen, hogy az igazságszolgáltatásban milyen elvet kövessen. De az Istennek az örök erkölcsi törvénye, amely azokra vonatkozik, akik hisznek, akik üdvözülni akarnak, amely nem egy testies, vegyes nép körében a bűn féken tartására szolgál, hanem ami a hívőknek adatot, ami az Isten országára való alkalmasságot jelenti, az ennél sokkal magasabb rendű törvény. És Jézus ekkor mondta, én pedig azt mondom néktek, ne álljatok ellene a gonosznak, vagyis nem szemet szemért és fogat fogért, ne add vissza, ne törleszd vissza a te ellenségednek, amit veled szemben tett. És ekkor mondta Jézus ezeket a hallatlan igéket, még olvasom tovább, 43. vers, azt mondja, hallottátok, hogy megmondatott a régieknek, szerest fele barátodat és gyűlöld ellenségedet. Mindenkit szeretnék meggyőzni, vagy megnyugtatni, hogy az Ószövetségben nincs ilyen ige, hogy szerest fele barátodat és gyűlöld ellenségedet. Az Ószövetségben csak Isten azt mondta, hogy ne légy gyűlölködő, ne gyűlöld a te atyát, fiát szívedben, hanem szeress fele barátodat, mint magadat. A zsidók ezt tökéletesen rögtön átértelmezték, hogy tehát csak az atyám fiát, a saját nemzetembelit ne gyűlöljem, és kiegészítették azzal, hogy az atyát, fiát, azt szeresd, mint önmagadat, de az ellenségedet gyűlöld.
De nem vették észre azt, amit egy kicsit lejjebb ott van a törvényben, félreérthetetlenül, Mózes 3. könyve 24. fejezet 20. versében, amikor Isten azt mondta, hogy egy törvényre legyen nálatok. Egy törvénye legyen a honfitársadnak, és egy törvény a jövevénynek. Én vagyok az Úr. Tehát az Úr megmondta, hogy idegen és saját nemzetbeli egy törvénye legyen, nincs különbség. És mégis megfogalmazták ezt az elvet, hogy szeresd felebarát, szeresd a te atyád fiát, de gyűlöld a te ellenségedet. És Jézus pedig így mondta nekik, én pedig azt mondom néktek, szeressétek ellenségeiteket, áldjátok azokat, akik titeket átkoznak, hogy legyetek a ti mennyei atyátok fiai, aki felhozza az ő napját mind az igazakra, mind a hamisakra, esőt ad mind az igazaknak, mind a hamisaknak. Tehát Jézus megmutatta azt, hogy az örök erkölcsi törvény az több, mint a bírói törvény, meg az Izraelnek adott időleges törvények, és ha valaki Isten, és nevelő törvények, és pedagógus törvények, annak az örök erkölcsi törvényt kell megismernie. Vagy idézhetném Máté evangéliuma 19. fejezetéből, amikor Jézust megkérdezték, hogy szabad-e elválni. És akkor Jézus nekik a teremtői törvényt idézte, azt mondta, hogy a teremtő férfiúvá és asszonyjá teremtette, és idézte a házasság alapító igéit, és azt mondja, azért többé nem kettő, hanem egy, és hozzátette, hogy amit Isten egybe szerkesztett, ember szét ne válassza. A zsidők rögtön neki szegezték, akkor miért mondta Mózes, hogy adjunk vállólevelet? Hát te másképp tanítod a törvényt. És akkor Jézus erre így válaszolt, megtaláljuk Mózes, illetve Máté evangélium a 19. fejezetében. Ezt mondta Jézus, Mózes a ti szívetek keménysége miatt engedte meg, hogy elváljatok. Vagyis Jézus azt mondta, hogy a polgári törvényben, ami az egész vegyes népnek szólt, a Jóisten volt olyan reális, hogy hiába szabta volna ő a legmagasabb rendű erkölcsi törvényt. Akik nem hisznek, azok tudta, hogy úgyse tartják meg. És azért a Jóisten azt tette, hogy legalább mérsékelte az elbocsátott asszonyok helyzetét, legalább nem lettek kitaszítottak és törvénytelenek, és rendelkezett az elbocsátó levél felől. De azt mondta a Jóisten, vigyázzatok, ez a ti kemény szívűségetekhez szabott törvény volt, az örök erkölcsi törvény más. Így mondta Jézus, de a teremtéstől fogva nem így volt. És nektek, ha Isten országába akartok jutni, akkor nem csak a pedagógus törvényeket, nem csak a bírói törvényt, nem csak a testies, alacsony rendű néphez szabott, féken tartó törvényeket kell megtartani, az emberi kemény szívűséghez szabott törvényeket, hanem az örök erkölcsi törvényt. A maga igazából mi voltában úgy, ahogy a Teremtő azt elgondolta és meghatározta. És Jézus hogyan különböztette meg az örök erkölcsi törvényt a törvényen belül? Hogyan mutatott rá, hogy mi is annak a lényege? Olvasom Máté evangélium a 22. fejezetéből. Máté evangélium a 22. fejezetében így olvasom, hogy Jézust, akit, ahogy említettem, mindig törvényrontónak tituláltak, és folyton a Sanhedrin elé idézték, mint aki megszegi a törvényt. Ezt mondták néki. A farizeus pedig, halván, hogy a szadduceusokat elnémította, a 34. verstől olvasom, egybegyűltek, és megkérdezte őt közülük egy törvénytudó kísértvénőt, és mondván kísértvénőt, tehát őrbe akarták csalni. Mester, melyik a nagy parancsolat a törvényben? Jézus pedig mondta nékik, szeresd az Urat a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Ez az első és nagy parancsolat. A második pedig hasonlatos ehhez, szeresd fele barátodat, mint magadat. E két parancsolattól függ az egész törvény és a próféták. Tehát, mit mondott Jézus? Azt mondta, hogy a 10 parancsolat az örök erkölcsi törvény, az Isten által adott törvényeken belül. És még a 10 parancsolatot is összefoglalta két alapelvben, és nem csak annyit mondott, hogy szeretet, hanem még körül is írta, hogy az ember félre ne értse, azt mondta, szeresd a te Urat, a te Istenedet, fontolgassuk csak e szavak mélységét, teljes elmédből, teljes lelkedből, teljes szívedből, egy másik evangéliumban még ezt is hozzáteszi, minden erődből. Kifelel meg ennek.
Aztán azt mondta, ez az első is a nagy parancsolat, vagyis azt mondta, hogy az ember mindenek előtt Istennek, aki teremtette, aki gondot visel, aki fenntartja, neki tartozik ezzel az abszolút szeretettel, hűséggel, engedelmességgel. És azt mondta, a második parancsolat hasonló ehhez, amivel azt fejezte ki, hogy nem tudja megtartani másodikat senki maradéktalan az első nélkül, mert szeretni Istentől kell megtanulni, és ha valaki nem szereti az Istent, aki igazán szeretetre méltó, akkor hogy fogja szeretni a gyarló és bűnös embert? És azt mondta Jézus, hogy szeress fele barátodat, mint magadat. És hozzátette, két parancsolattól függ az egész törvény és a proféták. Vagyis azt mondta, hogy minden isteni törvény erre az alapelvre épül. Távolabbról még a pedagógus törvények is, az időleges törvények is, de ez a végső alapelv, és ez mindennek a veleje. És ha valaki azt gondolja, ezt Jézus fogalmazta meg először, akkor nagyon meglepődünk, mert mind a két mondat benne van az Ószövetségben. A Mózes 5. könyvében van az, hogy szeresd az Urat, a te Istenet teljes elmédből, teljes szívedből, minden erődből, és Mózes 3. könyve 19. fejezetében szó szerint benne van, hogy szeresd fel a barátodat, mint magadat. Tehát Jézus semmi más nem csinál, csak idézte az Ószövetségből. És mi ennek a jelentősége? Azt mondta, ha kutattátok volna az írásokat, érthettétek volna, hogy mi a törvény. Tehát emberek torzították el az Isten által adott törvényt. Isten épp elég világosan tanította, hogy mi az erkölcsi törvény lényege, és hogy az erkölcsi törvény mindennek a magva és a mindenek felett való. Nem az Isten által tanításának a világosságában volt a hiány, az ember torzította el. És Jézus most visszaállította a törvényt a maga helyére, nagyjá és dicsőségessé tette, és igazán tanította. Ugye, és Jézus itt mutatott rá, hogy mit jelent a törvényt betölteni. Ugye, így fogalmazott, emlékszünk, hogy nem azért jöttem, hogy eltöröljem, hanem hogy betöltsem. És amikor így fogalmazott, hogy szeresd az Urat, a te Istenedet, nem akárhogyan, teljes elmédből, teljes szívedből, minden erődből, ezzel azt mutatta, hogy ezt jelenti, hogy nem csak a tiltó parancsolatokat át nem hágni, mert a tiszt parancsolat, legtöbb parancsolat a tiltó formában van fogalmazva. Ami azt fejezi ki, hogy sajnos a megromlott emberi természettel ütközik. És azt fejezi ki, hogy Isten ezáltal valamelyest féken akarta tartani, amit a legprimitívebb ember is megélhet, hogy ne tedd. De Jézus azt mondta, hogy a tiltó parancsolatoknak a át nem hágása nem elég az Isten országára való alkalmassághoz. Az örök erkölcsi törvény be kell tölteni, színig kell tölteni. A tiltásnak az ellenkezőjét teljes mértékben meg kell valósítani. Azt a pozitívumot, ami a tiltásnak az ellenkezője. Fontos fogalom ez, hogy a törvény betöltése? De Jézus nagyon-nagyon sokszor rámutatott, hogy miközben ők mindig a törvénynek a külső formáját akarták megtartani, és azon rettenetesen szőrszálhasogatóak voltak, közben pontosan a vét, ami

Hasonló sok mesterkélt, kifundált emberi törvény készült, és Jézus azt mondta nekik, hogy ne ítéljetek a látszat szerint, hanem igazi ítélettel ítéljetek. És akkor egyszer például ezt mondta nekik, azt mondta, hát nem az ember lett a szombatért, hanem a szombat az emberért. Ez olyan mondása volt Jézusnak, mint hogy mi szoktuk mondani, hogy nem az ember van a rendért. Ismerjük, hogy van olyan mániákusan tiszta és pedáns háziasszony, bocsánat, nem akarok senkit megbántani, de ha valaki földúlja a család békességét azért, és rettenetes rákiabálások és rendelutasítások következnek, ha valaki nem pontosan tartja meg a rendet, akkor tulajdonképpen azt csinálta, mintha az ember lenne a rendért, és nem a rend az emberért. Ugye? És Jézus azt mondta, hogy ti a szombattal is ezt csináljátok, mintha az Isten csak azért teremtette volna az embert, hogy rigorózusan megtartsa az abszolút munkaszünetet, de kimondta viszont Jézus a pozitívumot, az ellenkezőjét, de az emberért lett az a parancsolat érvényes, és azt mondta azzal, hogy én embereket meggyógyítottam, hogy én embereknek visszaadtam az isteni teremtő hatalommal az egészségüket, én azzal nem hágtam át. Az Isten az életfenntartás és a szeretet szolgálatát végzi mindig, naptól függetlenül, és a kenyérkereső munkát és a hétköznapi fizikai robot munkától tartózkodjék az ember, de ne forgassátok ki ezt a parancsolatot az eredeti értelméből. Tehát így tette Jézus mind pontról pontra nagyrá és dicsőségessé a törvényt. Arra is rámutatott Jézus, hogy a törvényt megtartani, illetve a szeretetet gyakorolni, a szeretet nagy parancsolatát megtartani, az igazából nem más, mint az abszolút igazságosság. Jóisten semmi más nem kér, csak azt, hogy igazságosak legyünk egymáshoz. És ezt juttatta Jézus kifejezésre a hegyi beszéd híres aranyszabályával, hogy ez Máté evangélium a 7. fejezetének a 12. verse, valószínűleg mindenki hallotta életében legalább egyszer. Ehhez kapcsolták joggal ezt a meghatározást, hogy aranyszabály. Azt mondta Jézus, amit szeretnétek, hogy az emberek tegyenek veletek, ti tegyétek mindazt ővelük. Ez egy olyan egyszerű mondat, de a mélységein rengeteget lehet gondolkozni. Mert Jézus hozzátette ehhez is, nagyon érdekes módon azt mondta, ez a törvény és a próféták. Tehát ugyanazt mondta, amit a kettős nagy parancsolat után, hogy ez a törvény és a próféták lényege. Ez a szeretet, ez maga a szeretet. Ha ezt teszed, az jut erről az embernek eszébe, amit János apostol ír a levelében, az első levele, 3. fejezet, 18. versében, azt írja, a fiacskáim, ne szóval szeressünk se nyelvvel, hanem cselekedettel és valósággal. Ugye a legtöbb ember a szereteten mit ért? Kedves szavakat, elágyuló érzéseket, és az emberek többnyire szóval szeretlek. Mondja az anya a gyerekének, imádlak, a következő percben azt mondja, hogy agyoncsaplak, ha nem fogad szót. Ugye? És mondja a férje feleségnek a nagy szeretet vallomásokat, de a következő percben gorombán rárival és megalázza. Ugye? Tehát milyen mélységesen igaza van, amikor azt mondja az apostol, hogy fiacskáim, ne szóval szeressünk se nyelvvel, hanem cselekedettel és valósággal. És Jézus az aranyszabályban megmutatta, hogy mit jelent nem szóval és nyelvvel, hanem cselekedettel és valósággal szeretni. Azt mondta, ilyen egyszerű. Amit szeretnétek, hogy veletek tegyenek, ezt mindenki föl tudja mérni, hogy neki mi esne jól másoktól. Azt mondta, azt teted ővelük. Megkérdezem, hogy az emberi logika ezt így szokta fölfogni? Pont fordítva. Azon mindenki szeret elmerengni, és panaszkodni, és elsóhajtozni, hogy én hogy szeretném, milyen legyen hozzám a munkatársam, a főnököm, a barátom, a feleség, a férj. Ezt mindenki el tudja sorolni, meg annyiszor. És mindig mi az elvárás, hogy legyen ő ilyen. Én akkor szeretni fogom. De Jézus azt mondta, értsd meg, hát miért ez az igazság, hogy ő kezdje? Honnét vettette azt, hogy az igazság az, hogy neki kell kezdeni? Azt mondta Jézus, nem. Amit te szeretnéd, hogy veled tegyenek, rajta. Ne válj semmire, ne szab semmi feltételt. Ez az igazság. Cselekedd meg vele. Na ez a szeretet a valóságban. Amikor azt mondom, hogy a másik ugyanolyan érző, szenvedéstől rettegő, boldogságra vágyó, szeretetre szomjas ember, mint én is vagyok. És nekem az a feladatom, hogy feltétel nélkül, őrá várakozás nélkül, én teszem, mindentől függetlenül én teszem. Ezt kívánja az igazság. Ez a törvénynek a betöltése. Megkérdezem, egyszerű aranyszabály?

0: Kedves jelenlévők, én úgy szeretném, ha mindenki az agyába vésné. És reggeltől estig mindig valahol úgy visszaugrana a gondolatunkba, és olyan gyakorlati alkalmazásban megjelente előttünk, hogy hallanánk azt a sugást belülről, hogy most te mit szeretnél, hogy veled tegyenek? Rajta, tedd meg, ott a másik. Ne szóval szeressünk se nyelvvel, hanem cselekedettel és valósággal, ami ez az Istennek az erkölcsi törvénye. Megkérdezem, hasonlítható az Isten törvénye a bonyolult földi törvénykönyvekhez? Az ember elrémül, mikor elmegy egy ilyen könyvvásárra, és megnézi a jogi könyvkiadónak a könyveit, mennyi eszméletlen mennyiségű lap és vaskos kötetek, törvények és törvényértelmezések és törvényalkalmazások, és az Isten törvénye, erkölcsi törvénye pedig végtelenül egyszerű. És Jézus mondott egy hatalmas mondatot az erkölcsi törvényről. Az a tapasztalatom, hogy ezt majdnem senki nem veszi észre az evangéliumokban. Én pedig ezt egy hatalmas, csodálatos mondatnak érzem, és szeretném, ha itt most mindenki megismerni és megszeretni ezt a rövid kis mondatot. János evangélium a 12. fejezet 5. versében Jézus ezt mondja: én tudom, hogy az ő parancsolata örök élet. Rövid mondat? Elég rövid. Hatalmas mondat? Azt mondta Jézus, én tudom, hogy az ő parancsolata örök élet. De most már tudjuk, hogy ezen a parancsolaton mit kell érteni? Nem emberi rendeléseket. Se egyházi, se vallási, semmilyen emberi rendelést. És nem azt kell érteni ezen a törvényen, amit Isten csak időleges, pedagógus törvénynek szánt, emberi kemény szívűséghez szabott törvénynek szánt, hanem amit Jézus mindig megkülönböztetett, és már az Ószövetség is megkülönböztetett, és ha igazán odafigyeltek volna az Isten szavára, megérthették volna a régiek is, és meg is értették az igazán hívők. Az Isten erkölcsi törvényéről mondta Jézus, az egyetemes örök erkölcsi törvényről, ami egyetlen egy alapelv, a helyesen értett, az igazságosságban, az abszolút igazságosságban kiteljesedő szeretet. Az a törvénynek a betöltése. És Isten semmi más nem kíván, és azt mondta, hogy én tudom, hogy az ő parancsolata örök élet. Vagyis Jézus azt mondta, hogy az ember csak akkor alkalmas az örök életre, és csak akkor juthat az Isten országába, ha ezzel a törvénnyel összhangba jut a gondolkodásában és a cselekedetében. Mert Jézus azt próbálta megértetni, hogy csak a mi elveszett bolygónk él az önzés törvénye szerint, az én szeretet és az én középpontuság törvénye szerint. De az Istennek a romlatlan világ mindenségében uralkodik ugyanaz a törvény, amit maga Isten tökéletesen megtestesít, és arra senki nem alkalmas, hogy annak az örököse legyen, és senki nem tud abba beilleszkedni, aki ezen a földön nem azonosul ezzel az erkölcsi törvénnyel, nem kezdi azt élni, nem gyönyörködik benne, nem fogadja el elméje teljes meggyőződésével, és az Isten kegyelme által nem küzd, hogy a saját más irányú, más ösztönökre beállított természete ellenében ez szerint a törvény szerint éljen. Én tudom, hogy az ő parancsolata örök élet, mondta Jézus. Tehát az Isten törvényén nem lehet eleget gondolkozni. Az Ószövetségben talán vannak, akik ismerik az első Zsoltár szavait, azt mondta, boldog ember az, aki az Isten törvényéről gondolkodik éjjel és nappal. Ne gondoljuk, hogy ez sok vagy fölösleges. Hogy az Isten törvényét hogy kell alkalmazni a gyakorlati életben, és milyen szépséges az, mikor valaki ezt a törvényt betölti. Ezen rengeteget lehet gondolkozni. És ez egy óriási, szeretetteljes meghívás az embernek, hogy készüljön az örök életre, és itt kerüljön a földön összhangba az Istennek az erkölcsi törvényével. Ez Jézus tanításának a veleje. Így tanította ő a törvényt igazán. Így tette a törvényt naggyá és dicsőségessé. És végül szeretnék még egy nagyon fontos kérdést föltenni, hogy lehet a törvényt megtartani. Ugye még említhetném az Ószövetségben a 119. Zsoltárt, akinek itt közülünk van ideje rá, illetve mindenkinek ajánlanám, hogy vegyünk időt rá. Olvassuk el otthon ezt a 119. Zsoltárt. A leghosszabb Zsoltár, a 150 Zsoltár között. És mindenki figyelje meg, hogy olvassuk, és még mindig nem unalmas. Érdekes módon, mintha mindig ugyanazt mondaná, de mindig van benne egy új szín, egy új hangsúly, és az egész tudjuk, hogy miről szól, a törvény dicséretéről. Az örök erkölcsi törvény dicséretéről. Próbáljuk elolvasni ezt a Zsoltárt. És ez a Zsoltár azt mondja el, hogy így mondjam, ezer húron gyönyörű költészettel, azt az egy mondatot, amit Jézus mondott, tudom, hogy az ő parancsolata örök élet. És azt, amikor ezt a Zsoltárt elolvassuk, amiben ismétlődik ez a gondolat, hogy azt mondja Zsoltár, hogy gyönyörködöm a te parancsolataidban. Gyönyörködöm, azok abszolút igazságosak, tökéletesek, és én gyönyörködöm benne. Amikor az ember ezt végigolvassa, akkor még elevenebb ez a kérdés, de én, meg ezek a törvények, ez olyan távolság, és ahogy én magamat ismerem, és hát ez egy olyan elérhetetlen hegycsúcsnak tűnik, és hát hogy lehet, akkor ki fog örök életet nyerni? Hogy lehet ezt a törvényt megtartani? Hát pontosan ez a kérdés merült föl Jézus egyik beszélgetésében, és én szeretném idézni ezt a szakaszt a Bibliából. Máté evangélium a 19. fejezetéből. Ez az a híres kis párbeszéd a gazdag ifjúval. Gondolom vannak, akiknek ez is emlékezetes. Máté evangélium a 19. fejezetéből olvasom a 16. verstől. És ímé hozzájött egy ember, és mondta néki, jó mester, mi jót cselekedjem, hogy örök életet nyerjek? Egy másik evangélium azt mondja, hogy letérdelt Jézus, hát ő megindult volt. És azt mondta, jó mester, mit cselekedjem, hogy az örök életet nyerjem? Nagy emberi kérdés, fontos emberi kérdés. És nézzük meg, hogy Jézus mit válaszolt. Először még egy külön kérdés. Mielőtt válaszolt volna, föltett neki vissza egy kérdést. Azt mondta, miért mondasz engem jónak? Senki sem jó, csak egy az Isten. Erre Jézus arra utalt, hogy ugye ez a gazdag ifjú óvatosan csak mesternek, rabbinak mondta Jézus, nem ismert el messiásnak. És akkor, mintha Jézus úgy szeretettel rávezetni akarta volna, azt mondja, te azt mondod, hogy jó mester, milyen jóságot érzel bennem? Ha valami emberfelett és természetfelett jóságot érzel bennem, akkor vondd le a következtetést, mert senki sem jó, csak egy az Isten. Emberből az a rendkívüli jóság, igazság, tisztaság soha nem telik, ami Jézusban megnyilatkozott. Ugye ez a kis rövid szelíd kérdése Jézusnak erre utalt, serkenteni akarta a gazdag ifjú hitét, hogy benne felismerje és elismerje a messiást. És akkor Jézus utána válaszolt a kérdésére, és azt mondta, ha pedig be akarsz menni az életre, tartsd meg a parancsolatokat. Következetes volt Jézus önmagához. Az előbb olvastuk a szavát, én tudom, hogy az ő parancsolata örök élet. Most pedig megkérdezték, hogy mit cselekedjem, hogy az örök életet elnyerjem, és Jézus válasza mi volt? Ha pedig be akarsz menni az életre, tartsd meg a parancsolatokat. A gazdag ifjú, nem csodálkozhatunk, hogy visszakérdezett, hogy melyeket. Mert mondtam, hogy a zsidók csak egy hatalmas törvényhalmazt ismertek, amely minden volt, az időleges rendelkezések, az emberi rendelések. És hát a gazdag ifjú, mivel Jézus csak azt mondta, tartsd meg a parancsolatot, visszakérdezett, hogy melyeket. Jézus pedig mondta ezeket, ne őj, ne paráználkodjál, ne lopj, hamis tanúbizonyságot ne tégy, tiszteld atyádat és anyádat, szeresd fele barátot, mint magadat. Hát akkor mit válaszolt Jézus, melyeket? A 10 parancsolatait. Nyilván nem sorolta föl mindegy 100-ig, csak úgy példaként idézett néhányat, ezeket a parancsolatait. Megint a zsidók nomokráciáját, törvényvallását, ez a fiatal ember meg volt győződve, mit gondolunk milyen szempontból, hogy külsőleg. Külsőleg látványosan ő ezeket nem hágta át, és azt mondta, hogy én rendben vagyok ezzel a törvénnyel, én ezeket mind megtartottam ifjúságomtól fogva, és Jézus ezt egy pillanatig nem is cáfolta, tehát valószínűleg az átlagnál egy sokkal erkölcsösebb, jobbra törekvő életet élő valakiről volt szó. De azért valami nyugtalanította őt, mert megkérdezte Jézusról, mi fogyatkozás van bennem. Szóval ő érezte, hogy valamit még kérdezni kell Jézustól, hogy mit cselekedjem, hogy az örök életet elnyerjem. Volt valami nagy hiányérzete, volt valami aggodalom, valami szorongás benne, hogy neki mégiscsak van valami fogyatkozása. Mit válaszolt Jézus? Mondta neki Jézus, ha tökéletes akarsz lenni, eredj, add el vagyonodat. És itt most a tökéletesen, nehogy félreértsük, valami átlagnál magasabb. Jézus nagyon sokszor mondta, minden embernek mondta, legyetek tökéletesek, mint a ti mennyei atyátok tökéletes. A Biblia azt írta, hogy a megismert világossághoz képest teljesen azonosuljon az ember vele. És akkor azt mondta neki, így folytatta, ha tökéletes akarsz lenni, eredj el, add el vagyonodat, oszd ki a szegényeknek, és kincsed lesz a mennyben, és gyerkövess engem. Vagyis Jézus azt mondta, rátapintott a lényegre, ez a fiatalember magasrangú volt, és vagy vagyona volt, és ezt ő nem vette észre, hogy ez a bálványa. És azt mondta Jézus, ha be akarod tölteni a szeretet törvényt, miért ülsz te ezen a vagyonon? Segíts a szegényeken. Mire jó a vagyont halmozni? És aztán meghívta őt. Ez egy nagyon megtisztelő meghívás volt. Kövess engem, a munkatársai közé hívta, a szűk tanítványi csapatba hívta. És szeretettel mondta neki, nem csinálsz rossz cserét, oszd el vagyonodat a szegényeknek, és kincsed lesz a mennyben. És kövess engem. És akkor így olvassuk tovább, az ifjú pedig e beszédet hallva elment megszomorodva, mert sok jószága volt. Tehát képtelen volt tovább lépni a törvény külső kívánalmai átnemhágásánál, hogy ő be is töltse a törvényt, hogy ő igazán a szeretet szerint vágyjon dolgaival, erre nem volt képes. Megjegyzem, hogy Jézus nem kívánja mindenkitől, hogy minden vagyonát ossza szét az emberek, nem erről van szó. De ennek a fiatal embernek sok jószága volt, és a bálványa volt, és az életének a megkötözője volt. És Jézus azt mondta, szabadulj tőle, és jár is kövess engem. És végül ezt mondta Jézus, hogy felsóhajtott, és szomorúan mondta, hogy mi nehezen mennek be a gazdagok. Igazából azt akartam, akik a gazdagságukban bíznak, akik valamihez kötődnek az Isten országába. Erre nagyon megszomorodtak és megrendültek Jézus tanítványai, és így olvasom a 25. versben, amikor ezeket hallották, felettébb álmélkodták, és mondták, kicsoda üdvözülhet tehát. Vagyis azt mondták, Uram, ha ez a szimpatikus, erkölcsös életű fiatalember, aki megindult a te tanításodon, és feltette a kérdést, hogy mit cselekedjem, hogy örök életet nyerjek, ez se volt képes az igazi szeretetre és az önzetlenségre. Hát, ha még ez se tud a te követőd lenni. Egy másik evangélium mondja, hogy Jézus megkedvelte ezt a fiatalembert. Tehát valami nagyon szimpatikus és vonzó vonások voltak benne, és Jézus tényleg szeretettel hívta. És az is olyan jellemző, hogy megszomorodva ment el. Tehát nem vállat vonva ment el, hanem megszomorodva, mint aki tudja, hogy óriásit veszített, és rettenetesen sajnálta, hogy lemondjon az Isten országáról, de mégis képtelen volt a választást megtenni. És akkor ezért kérdezték Jézustól a tanítványát, Uram, hát van, talán valaki üdvözülhet, valaki föl fog készülni az örök életre, hát ki alkalmas rá? És figyeljük meg Jézus válaszát, ez egy döntő válasz volt. Jézus pedig rájuk tekintvén mondta nékik, embereknél ez lehetetlen. De Istennél, vagy így is fordíthatjuk, Istennel együtt minden lehetséges. Hát talán most megértjük, hogy miért ebbe a sorrendbe vettük, hogy előbb beszéltünk a múltkor az újjászületésről, a megtérésről, és most a törvényről. Mert Jézus azt mondta, hogy lehetetlen a törvényt önerőből az igazságát megérteni, önerőnkből a szívünkben azonosulni vele. Még csak az elménkkel se tudunk összhangba jutni vele maradéktalanul. Találunk mindenféle kibúvókat, meg önigazolást az önzésünkre, ha csak az emberi dolgokra támaszkodunk. De megtartani az önzés, az én középpontuság törvényére beállt, annak az ösztönös reflexeivel rendelkező természetünkben nem. Ez emberileg teljesen lehetetlen. De Jézus hozzátette, de Istennél, Istennel együtt minden lehetséges. És én szeretném befejezésül most elolvasni még az Ószövetségből, Ezékiel próféta könyvéből, hogy a jó is, ezt se Jézus tanította először, hogy a törvénnyel nem tud az ember összhangba kerülni, a bűnös természetű, a megromlott emberi természettel rendelkező, mert nem tud. De ez a nagy örömhír, hogy az Isten mégis nála lehetséges, ő meg tud gyógyítani, ő az elveszett embert helyre tudja állítani, föl tud készíteni az örök életre. Ezt már az Ószövetségben is elmondta a Jóisten világosan, és sajnos Izraelnek ez a szomorú nomokráciája, ez a törvény uralom, ez a szigorú, rideg, ellenszembes törvényeskedés, ami igazából összeütközésbe került a szeretet törvényével, nem az Isten hibájából alakult ki, hanem mert nem kellően értették meg, és nem kellően kutatták az írásokat. Ezékiel próféta könyve 36. fejezetéből olvasok egy igeszakaszt. Ezékiel könyve 36. fejezetéből, olvasom a 26. és 27. verset. Ezt ígérte Jóisten, hogy ha a babiloni fogságból hazatérnek és megtérnek, ilyen reformációt szeretett volna ő. Erre hívta őket. Ezt mondta. és adok néktek új szívet, és új lelket adok belétek. És elveszem a kőszívet testetekből, és adok néktek hús szívet. Megállok egy pillanatra, ráismerünk az újjászületés titkára. Mit mondott a Jóisten, ami testtől született, ezt mondta Jézus ugye föld életében, test az. Ami az önzés törvényével megkötözötten született olyan, de ha ami lélektől született, lélek az. Ne csodáljátok, hogy azt mondtam, szükség néktek újonnan születetek. Tehát olyan változásnak kell végbe menni az emberben, az elméjében, a gondolkozásmódjában, az Istenhez való viszonyában, mintha csak újra született volna. És Jézus ezt így juttatta kifejezésre, azt mondta, adok, illetve itt már, bocsánat, az Ószövetségi próféta Ezékiel így juttatta kifejezésre, illetve Isten így szólt általa, és adok néktek új szívet, és új lelket adok belétek. És elveszem a kőszívet testetekből, és adok néktek hús szívet. Kicserélem a gondolkozásotokat, az egész belsőtöket. És az én lelkemet adom belétek, és azt cselekszem, hogy az én parancsolataimban járjatok, és az én törvényeimet megőrizzétek és betöltsétek. Hadd olvassam még egyszer, fontolgassuk csak. És az én lelkemet adom belétek, és azt cselekszem, hogy az én parancsolataimban járjatok, és az én törvényeimet megőrizzétek és betöltsétek. Összhang van az Ó és Új Szövetség között? Igazán mondta Jézus, hogy nem azért jöttem, hogy a törvényt és a prófétákat eltöröljem, hanem hogy betöltsem. Jézus ugyanezt képviselte. Azt mondta, embereknél ez lehetetlen, de az Isten mit ígért? Először kicseréli a gondolkozásmódunkat, először újjáteremti a belső világunkat, aztán, mikor már a szívünk megnyílt az Isten iránt, mikor már teljes bizalommal vagyunk iránta, mikor már egyet tudunk érteni vele, akkor mit csinál? A lelkét adja nekünk, a szent lelket adja, és azt mondja, én cselekszem. A szent lélek által én cselekszem bennetek, hogy az én törvényeimet, az én parancsolataimban járjatok, és az én törvényeimet megőrizzétek és betöltsétek. Jeremiás proféta meg az Ószövetségben mit ír? Ez egy másik proféta, ugyanabban az időben működött. Csak most szóban idézem Jeremiás könyve 31. fejezetéből. Isten azt mondta, ez lesz az az új szövetség, amit kötök Izrael házával. Ez lett volna az az igazi reformáció, megújulás, amit viszont az Isten mindenkivel kész megkötni, aki elfogadja. Azt mondta, az én törvényemet az ő elméjükbe és szívükbe írom be. Megkérdezem, gyönyörű ígéret? Tehát azt mondja, hogy Isten ezt a nagy erkölcsi törvényt, ami maga az örök élet, azt mondta, ami elménkbe és ami szívünkbe írja be, ha mi ezt engedjük, ha mi ehhez megnyitjuk az ajtót. Tehát akkor ne ijedjünk meg az erkölcsi törvénynek a magas kívánalmaitól. Azt hiszem, hogy ha egy ember igazán elgondolkodik rajta, akkor egyet tud érteni az erkölcsi törvényt, ez az igazság, ez a szép. Ez a valódi szeretet. Ez az, ami az emberek boldogságát hozna, az én boldogságomat is. De ne retteljünk meg akkor sem, amikor arra gondolunk, hogy bár az elmémmel egyetértek, hogy fogom megtartani. Mert az Isten szeretettel ezt mondja, adok nektek új szívet. Én adom a lelkemet belétek, hogy az én törvényeimet megőrizzétek és betöltsétek. És azt mondja, az én törvényemet az elméjükbe és a szívükbe írom be. Hát így te tanított Jézus igazán a törvényről, és szabadította meg a törvényt az emberi torzításoktól, és így tette nagyjá és dicsőségessé a törvényt, mint ami teljesen megegyezik az Isten jellemével, mert az Isten maga a szeretet. És Jézusról is mit mondtak tanítványai? Azt mondták, mi láttuk az ő dicsőségét, az ő jellemének a dicsőségét, mint aki teljes volt kegyelemmel és igazsággal. Tehát Jézus úgy tanított a törvényről, ezért tudta igazán megjelenteni a törvényt, mert ő maga 100%-ig meg is tartotta. Ő megtestesítette azt, amit tanított. Hát bárcsak a Jóisten adná, hogy annak a parancsolatnak, ami maga az örök élet, mi is ilyen képviselői lehetnénk, hogy nem csak szépen tudunk róla beszélni, vagy nem csak az elménkkel egyet tudunk érteni, hanem igazán tudnánk képviselni, azáltal, hogy meg is tartjuk, nem a saját erőnkből, nem a saját igyekezetünkből, hanem az Isten kegyelmének az ereje által. Hát befejeztem akkor a mai előadásunkat, és mint más alkalommal is, tartunk egy kis szünetet, és utána szeretettel várunk beszélgetésre mindenkit, aki részt kíván venni. Tessék, igen.
1: Úgy is értjük, nincs. Hát a gazdag ifjúnak a példabeszéde engem mindig is izgatott. Olyan szempontból, és szeretnék erre választ kapni, hogy ugye lehet, hogy megrekedünk mi is a krisztusi tanításokban. Én biztos az elején megrekedek, hogy azt mondja Jézus, hogy úgy üdvözölsz, ha betartod a szabályt, a törvényeket, ő betartja, és ez nem elég, hanem adja el a vagyonát. Tehát én szerintem a kereszténység is beleesett ebbe a hibába, hogy akkor legyünk szegények. Tehát az a megoldás, hogy legyünk szegények. Tehát a példabeszédeknek is mindig van egy mélyebb tartalmuk is, és ezt a mélyebb értelmezést viszont teljesen szabadon választott. Mert erre nem nagyon tanítanak bennünket úgy nagy általánosságban. Tehát ha mélyebben elgondolkozom ezen, akkor én arra gondolok, hogy talán Jézus azt gondolta, hogy a szeretet útja az, az amikor nincsenek ragaszkodásaim. Hogy jó ez a gondolat.
2: Nagyon. Tehát nem ragaszkodom, tehát ez mint egy általános érvényű dolog, hogy hát persze, hát van vagyonom, hát mindenkinek van valamilyen. És lehet, hogy azt gyűjti is, csak ne legyen az ön célú, vagy ne az legyen a legfőbb polcon.
0: Igen.
2: Tehát ez mind nem ragaszkodás. Mi jöhet ki még ebből az emberből?
0: Igen.
2: A ragaszkodás mentes.
0: Igen.
2: Aztán. Következő tőlem
0: várnám. Igen. Nagyon örülök a hozzászólásnak, és alapvetően nagyon helyes is a megoldás, ez a ragaszkodásmentesség, mert rögtön hadd tegyük hozzá, hogy mi derült ki a gazdag ifjúnál, hogy ragaszkodott. Annyira ragaszkodott, hogy nem a Jézus követés akadályává lett számára, hogy így mondja a Biblia, megszomorodva elment, mert sok jószága volt. Tehát a jószága miatt nem vállalta Jézusnak a követését. Tehát azt, hogy Jézus tanítványává legyen, és az Isten országa hirdetőjévé legyen, mert jobban kötődött a rangjához és a vagyonához. Az Ószövetségben találkozunk azzal, hogy igazán Isten hívő emberek jómódú emberek voltak. És Isten egyiknek se állította azt a követelményt, hogy adja el a vagyonát. Ugye gondoljunk arra, hogy Ábrahám egy gazdag, egy dúsgazdag fejedelem volt, és mehetnénk tovább. De miért? Mert ők teljesen szolgálatnak tekintették. A bibliai kulcskifejezés erre, hogy vagy Isten vagyonkezelőjének tekinti magát. Tehát úgy tekinti, hogy nem az övé, és azzal a szeretet, az adás, a szolgálat alapelve szerint bánjon. Lehet, hogy valakinek Isten éppen azt a talentumot adja, hogy ügyesen tud gazdálkodni, de azért jó néhány olyan embert lehetett látni, aki az tényleg mindig, hogy így mondjam, nem a maga önző céljaira fekteti be, hanem ő neki erre van adottsága, képessége, jól gazdálkodik, de azzal állandóan szívesen ad másoknak, meg a Jóisten művének. Ugye Jézus azt mondta, hogy aki ad, annak adatik. Tehát az adás, az megsokszorozza. De aki féltékenyen őrzi, és az önzésének bezárkózik, annak nem való. Valaki azt mondta, hogy a pénzzel bánni csak annak jó, aki utálja a pénzt. Annak nem veszélyes a pénzzel van, aki egyébként utálja a pénzt. És annak nem veszélyes a hatalom, aki utálja a hatalmat. És ebben van igazság. Akinek ez soha nem öncél, akinek ez mindig csak egy eszköz. Tehát itt a ragaszkodás volt a probléma. És amire utalt még a megjegyzés, hogy ugye gondolom, hogy arra vonatkozott, hogy a középkorban kialakult a szegénységi fogadalom, ugye? Gondolom, hogy arra, hogy úgy jutunk az Isten országába, hogyha önkéntesen egy kolduló szerzetes rendekre gondoljunk, ez teljesen tévút volt. Szóval attól, hogy én vagyonmentesen élek, szétvedhet a büszkeség, büszke lehetek arra, hogy én lemondtam mindenről, és most ugye én ezt megvalósítottam, szóval ez önmagában nem üdvözít. Jézus szavának nem az volt a lényege, hogy add el a vagyonodat, hanem az volt, hogy kövess engem. Az volt a lényege, hogy kövess engem. És azért mondta csak, hogy add el a vagyonot, mert ettől nem tudta. Ehhez való ragaszkodás miatt nem tudta követni a gazdag ifjú. Lehet, hogy egy másiknak mást mond, mert attól nem tudja követni. Tehát a döntő felhívás az volt, hogy kövess engem. Tehát az örök élet útja, ha követjük Jézust az erkölcsi törvény betöltésével és igazi azonosulással, pusztán valamilyen cselekedettel, hogy vagyontalan szegénységben élünk, vagy egyebekben, ezzel nem tudjuk megváltani magunkat, és nem tudjuk alkalmassá tenni az örök életet. Tehát minden részében egyetértek a megjegyzéssel. Igen. Tessék?
3: Nagyon kevésszer hallunk az igényből azt, hogy igaz a paszt, ugye, amikor az apostol arra tanít minket, hogy Jézus Krisztusban Ábrahám áldásában is részesülünk, és hát nagyon nem tudom, hogy hányan tudják, hogy vajon, hogy ha Jézus Krisztusban vannak, akkor mi az ő örök részük az Ábrahám áldásában, hogy egyáltalán tudják-e, hogy mik az Ábrahámnak tett Istennek az áldása és az Ábrahámnak tett ígérete, amivel Jézus Krisztusban, ahogy az ige mondja, örököse vagyok ennek.
0: Igen. De most én nem tudom, hogy pontosan mire gondolt, de minden esetre az ábrahámi ígéretek a testi Izraelnek testi vonatkozásban szóltak, a lelki Izraelnek lelki vonatkozásban szólnak. Tehát mondjuk vannak ilyen nézetek, ismerek ilyen nézeteket, hogy amelyik nem a szegénységben látja a megoldást, hanem azt mondja, hogy ha te az Isten gyermeke vagy, akkor te anyagilag jól állsz, mert az Isten megáld. Hát ez se helyes. Az életkörülményeink és nagyon különbözőek. Ha Jóisten az Ószövetségben egy csomó óvást mondott a szegényekről, és azt mondta, hogy szegények mindenkor lesznek köztetek, és szívükre kötötte a szegényeket, és nem mondta azt, hogy ezek a szegények bűnösök, vagy ezek a szegények kimaradtak az Ábrahám áldásából, mert nagyon különbözőek a jellemünk, nagyon különböző az, amit le kell rólunk csiszolni, és a Jóisten mindegyikünket a maga bölcsességében olyan életkörülmények között vezet, amelyek a legnagyobb javunkra válnak. Tehát csak egy biztos, hogy aki az Istenben elrejtett életet él, az annak mindig békessége van. Az el tudja mondani azt, amit Pál, aki azt mondta, hogy én megtanultam, hogy amiben vagyok, megelégedett legyek. Azt mondta, tudok bővölködni is, tudok szűkölködni is. Egyikkel is ismerős vagyok, másikkal is. Ez az igazi. Mikor valakinek nem lázad az Isten ellen, ha szegény, nem bizakodik el, ha gazdag, nem fogja vissza az Isten országa követésétől se a szegénység, se a gazdagság. Hanem ő neki ezek mind eszközök, ezek mind külső körülmények, és ő követi az Isten erkölcsi törvényét, akár ilyen módban van, akár olyan módban van. Szóval én erre ezt tudom válaszolni. Tessék, kinek volna további kérdése? Bátran tegyük föl, majd fölállok, egy kicsit jobban lássam, ki jelentkezik. Tessék parancsolni. Igen. Igen, hát én ehhez csak annyit szeretnék hozzáfűzni, hogy erre nem mondta Jézus, hogy ebben kövessük, hogy ne legyünk otthonunk. Sőt, azt mondta, hogy ne aggodalmaskodjatok, hogy mit tegyünk, mit ígyunk, mi beöltözködjünk, mert a ti mennyi a atyátok tudja, hogy ezekre szükségetek van. A Jézus küldetése kivételes volt. Az, hogy Jézus annyira teljesen a misszióra tudta szánni az életét, ő nem szabta azt törvényül se azt, hogy családja ne legyen, se azt, hogy vagyona le legyen. Ő azt mondta, hogy ahogyan a minket az Isten vezet. Ugye, azt mondta Pál apostol, hogy ki, ahogy, amint elhivatott, abban maradjon meg. És azt mondta, hogy az Isten majd az ő jellem fejlődését kézbe veszi. Tehát azt tudom mondani, hogy külső cselekedetekkel nem lehet magunkat megtisztítani. Vállalhatunk szegénységet, sanyargathatjuk magunkat akárhogyan. A szívből kell kiindulni a dolgoknak, és mondjuk, hát itt a szegénységi fogadalomnak még az a szépséghibája megvan, hogy miközben ugyan egyesek szegénységi fogadalmat vállaltak, azért maga az egyház azért a gazdagságot mindig kultiválta, tehát ott mondjuk a szegénységi fogadalomból nem lett az, hogy osszuk szét a szegényeknek. Szóval tehát azt kell mondanunk, hogy nem az a törvény, még egyszer mondom, hogy szegény legyél, vagy gazdag legyél, se az egyik, se más, az a törvény, hogy kövess engem. És hogy bízzunk abban, hogy az isteni gondviselés irányítja a körülményeinket. Még kinek volna kérdése, vagy hozzászólása? Tessék?
3: Még én azt hozzászeretnék tenni, hogy amikor olvasjuk a két tárlát, az átok és az áldás hozzánk leírva mind a kettő, az áldásnál soha nem olvasom a szegénységet, és az áldásnál soha nem olvasom a gazdagságot.
0: Uh-huh. Igen, igen. De mondjuk itt, de azért ez egy népnek szólt, Izrael népének szólt, itt hadd mondjam, ezt nem lehet egyénekre alkalmazni, mert Izrael népével a Jóistennek volt egy elgondolása. Az volt az elgondolása, ezt megmondta Izrael népének, hogy rajtuk keresztül szeretné a többi népnek bemutatni, hogy mennyivel magasabb rendű az élete annak a népnek, amely Isten törvényei szerint él. Tehát ő egy mintát, egy példát akart általuk mutatni a többi népnek. És azt mondta, hogy ha mint nemzet megtartják az egészségű törvényeket, a nemzeti törvényeket, az erkölcsi törvény, akkor azt mondta, hogy a virágzó lesz az országuk, és ez példa lesz a többi népnek. De egyéni vonatkozásban igen szeretném mondani, hogy a szegénység az óriási áldás tud lenni. Adott esetben egy másik önzetlen embernél a gazdagság tud áldás lenni. Én például kimondottan súlyos szegénységben nőttem föl, édesanyám egyedül nevelt hármunkat, 50-es évek Budapest, ugye nem kell magyarázat hozzá, egy asszony, három gyereket, jövedelem nélkül elhelyezkedni se tudott, egyik kicsi, másik pici, meg hát nem is olyan körülmények voltak, és borzasztó nehézségek voltak, ugye? Én emlékszem olyanokra, ha sok mindenre gyerekkoromból, akkor még a cipős dobozokat is vissza lehetett vinni, azok is mindig visszakerültek, meg emlékszem, hogy még a marhatök is megevésre került a kertből, meg sok minden. De azt tudom mondani, ha én a szép emlékeim, a legszebb emlékeim ahhoz fűződnek, hogy a szegénységnek az idejében az Isten hogyan segített meg, ha olyan tapasztalatokat szereztünk, hogy sokszor mondani, hogy semmivel nem cserélném el a világon semmivel ezt a gyerekkort, igenis merem állítani, hogy hatalmas áldás volt az, hogy mindenkinek meg kellett tanulni, dolgozni, megbecsülni, és megtanultunk hinni, hogy amikor minden kötél szakadna, akkor jön az isteni gondviselés. Szóval el se tudom felejteni, hogy hányféle csoda történt abban az időben velünk, amit mindig időről időre felelverítettünk és mondtunk egymásnak. És tényleg ezt mondhatjuk, hogy minden lehet áldás, minden életkörülmény lehet áldás, hogyha Krisztust követjük, és ő fordíthatja a javunkra. Tessék, van-e valakinek még kérdése, vagy mondani való? Tessék!
4: A Bibliában többször találkozunk a felebarát kifejezése, hogy ez milyen ember?
0: Nagyon jó. Jaj, de örülök ennek a kérdésnek. Nagyon helyes. Ugye, ami magyar fele barát szavunk is valahogy azt érzékelteti, hogy hozzá tartozik, mintha az egyik feled lenne. Van az Ószövetségben egy érdekes kifejezés, az Izsaiás könyve 58. fejezetében, ahol azt mondja, hogy az utolsó falatodat is adod az éhezőnek, és azt mondja róla, hogy tested elől el ne rejtsd magadat. Nagyon érdekes kifejezés. Mi az, hogy tested elől el ne rejtsd magadat? Igazából ez a kifejezést azt mondja, ugyanolyan érző test, mint te. Ugyanúgy, ugyanazokra van szüksége. És te úgy tekintsd, hogy az egyetemes emberiség szövetének egy része vagy. A te felebarátod az ugyanolyan emberi lény, mint te. Ugyanolyan szükséglete és ugyanolyan jogai vannak. Ugye erre utal egy kicsit a felebarát kifejezés, vagy ez a jellegzetes ószövetség, hogy tested elő el ne rejtsd magad, vagyis kinek kerüld, mint a pap és a lévita a szükségbe lévőt, és nehogy gondosan elrejtőzzél, hogy ne kelljen észrevenni a szükséget, hogy ne kelljen adni. Ugye azt mondja, tested elő el ne rejtsd magadat. Tehát ezt a kérdést Jézusnak is föltette valaki, hogy ki a felebarát, mert ez is mutatja, hogy az Ószövetségben milyen világosan benne volt az erkölcsi törvény lényege, hogy egy alkalommal nem Jézus válaszolt a kérdésre, hogy mi a nagy parancsolat a törvényben, hanem megint feltették neki ezt a kérdést, és akkor a Jézus egy írástudónak, aki ezt őt kísértve föltette, visszakérdezte. Azt mondta, hogy van az írásban, mint olvasott. Hát törvénytudó vagy, mondd meg te. És ez egy nagyon intelligens törvénytudó volt, intelligens lelkű, mert ugyanazt a két elvet idézte, amit Jézus. Azt mondta, ugye, ezt meg lehet Lukács evangélium a 10. fejezetében találni ezt a történetet. Azt mondta, szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes elmédből, teljes lelkedből, és szeresd fele barátodat, magadat, nincs más ezeknél nagyobb törvény. Jézus mit mondott rá? Azt mondta, jól feleltél, ezt cselekedd és élsz. Erre az ember meghökkent. És visszakérdezte Jézustól, de ki az én fele barátom? Vagyis azt mondta, hogy hát szép dolog, hogy szeresd fele barátod, mint önmagadat, de ki mindenkit kell nekem úgy szeretni, mint önmagamat? Ez egy nagyon nagy kívánalom. Hát ki az én fele barátom? És talán vannak a jelenlévők, akik tudják, hogy Jézus a kérdésre mit válaszolt, nem egy mondattal, hanem egy példázattal. Elmondta az irgalmas samaritánus példázatát. És ugye a példázat arról szól, hogy egy zsidó embert kifosztottak a rablók, amint a templomból ment el, és ott feküdt vérbefagyva Jerikói úton, és kirabolva, és ment arra egy pap és a lévita, akik jöttek a templom szolgálatba, és mindig gondosan elkerülte, hogy a lelkiismeretével ne kelljen segíteni, és a kényelmetlenséget magára venni. Vagy ne támaga is kitegye magát rablók támadásának. És azt mondja, hogy jött arra egy samaritánus, ugye egy olyan samaritánus, akik rettenetes ellenségeskedésben voltak a zsidókkal. Ugye Jézusnak odavágták egy alkalommal, nem jól mondtuk, hogy samaritánus vagyis ördög vagy benned, mert samaritánus az körülbelül azzal volt egyelő, hogy ördög van benned. És akkor Jézus elmondta, hogy ez a samaritánus meg mit csinált, az nem kikerülte, odament, és Jézus olyan gyönyörű szépen mondta, hogy föltette a saját állatára, elvitte a vendégfogadóházhoz, ott ápolta, mikor tovább kellett menni, a fogadósra bízta, még pénzt is adott neki, hogy gondot viselje róla, és még azt is mondta, ha még ezen felül ráköltesz, visszajövök, megadom neked. Tehát úgy segített, hogy ez az ember teljesen talpra álljon, és az övéihez biztonságba hazajusson. Nem csak éppen elvitte valameddig, vagy első segélybe részesítette, teljes segítséget nyújtott neki. És Jézus ennek ezt a példázatát, például Jefferson, az egykori amerikai elnök, ugye az alapvető emberi jogok nagy profétája, ő azt mondta, hogy Jézus a irgalmas samaritánus válaszával a következőképpen válaszolt arra a kérdésre, hogy ki az én fele barátom. Azt mondta, az ellenség is, és az eretnek is. Mert ugyan a zsidók, egy samaritánusnak a zsidó az egyszer ellenség volt, nemzeti ellenség, másodszor eretnek, mert vallásukban is teljesen szemben álltak egymással. Tehát ez egy csodálatos megfogalmazása volt Jeffersonnak, ki az én fele barátom, az ellenség is, az eretnek is. Minden ember, akit az Isten hozzád hasonlóan teremtett, minden ember. De a példázatban rejlik még egy mondani való, mert mindannyiunkban úgy van, hogy hát szép dolog azt mondja, hogy az egész világot szeretnünk kell, meg minden embert, na, de hát ki tud minden embert szeretni. Még az van a példázatban, akit az Isten az utadba hoz, aki a segítségedre szorul, az a te fele barátod. Tehát Jézus azt mondta, hogy mindegy, ha ellenség, ha eretnek, akárki, akivel te éppen összetalálkozol, akit utadba hoz, a Jóisten is segítségre szorul, most ő a te fele barátod, akit úgy kell szeretni, mint önmagadat. Ugye világos beszéd és egyértelmű válasz. Tehát igazából a fele barát fogalma az, arra épül, hogy egy teremtünk van, egy teremtő atyánk van, és mi mindnyájan az ő gyermekei vagyunk, és neki tökéletesen egyformán kedvesek vagyunk, mert Isten a szeretet. És ha mi az Isten gyermekeinek valljuk magunkat, ha az Istent, mint teremtőnket elfogadjuk, teremtő atyánkat, akkor ebből következik, hogy mindazokat, akiket ő teremtett, ha betegek, ha nyomorultak, ha bűnösök, ha elesettek, ha tönkrementek, ha ellenségesek hozzánk, mindegy. Azért is meghalt Krisztus, és az Isten szeretete azért is küzd, és az Isten azt az embert is szeretné megmenteni. Ez a gondolkozásmód van abban, hogy szeresd fele barátodat, mint magadat. Tessék, kinek lenne még hozzászólás, vagy kérdése? Tessék!
5: Most szeretem ezt a segítését, milyen mélyik segítség, mert egy idő után azért azt mondja az ember, hogy már nem tudok tovább segíteni, hogy már eredet segítettem, már többet. Vagy ilyen,
0: hogy nagyon-nagyon jó gyakorlatias kérdést hallottunk, és fölhangosítom, hogy mindenki értse, viszontlátásra. Ez a nagyon jó kérdés az volt, hogy meddig kell segíteni valakinek, mert milyen mélységbe menjünk el ezzel a segítésben, mert hogy van olyan, hogy azt mondjuk, hogy most már eleget segítettem, és úgy tűnik, hogy vagy értelmetlen, vagy nem hasznos, vagy nem bírom tovább. Nagyon egyértelműen megválaszolhatjuk ezt a kérdést. Így lehet megválaszolni. Mindaddig segítened kell, amíg segíteni tudsz. Ha az illető már elutasítja, és már erőszak lenne, és már kárára lenne, akkor nincsen erőszak, akkor vissza kell lépned. De ne az önzésünk soha nem lehet a segítés határa, hanem az, hogy a másiknak már nem szolgálja javát. Csak ez lehet. Mert éppen az irgalmas samaritánus példázatánál mutattam rá arra, hogy Jézus azt mutatta, hogy az a valódi felebaráti szeretet, amikor annyit segítesz, amennyit elképzelni lehet. Ugye, mert itt már nem tudod tovább fokozni a példázatban. Mindent megtett, amit lehetett. Mindent, amit józan értelemmel. Tehát még egyszer nem annyit tett, hogy első segélynyújtásban részesítette, nem annyit tette, hogy elvette a vendégfogadó házhoz, és azt mondta, folytassa más. És nem azt tette, hogy amikor még ott egy kicsit ápolt, aztán ő útjára ment most már, majd vegye át az Isten a gondját, hanem amit tudott, még pénzt adott a fogadósnak, abszolút saját ügyének tekintette, és azt mondta, még ezen felül vissza ráköltesz, visszajövök és megadom néked. Tehát ez az az igazi szeretetből való segítés. Más a kötelességtudatból való segítés, más a bizonyos, más az igazi szeretetből való segítségnyújtás. Ez annyira az életben olyan csodálatos, mikor az ember olyan valódi felebaráti szeretettel találkozik. Ugye van egy ilyen ige, azt mondja, minden időben szeret az igaz barát, és testvérül születik a nyomorúság idején. Ez így is van. Amikor a szeretet a maximumot teszi. És csak az a határa, tehát ne az önzésünk szabályozza, sosem mondjuk ilyet, hogy eleget segítettem. Segíteni nem lehet eleget, hanem ha már az illetőnek kárára van, mert ellene fordul, vagy szembeszegül, vagy tehetetlenné teszi őt. Szóval nem az igazságosság és a szeretet elvével ellenkezik, hogy mi csak szorgalmasan adnánk, vagy tennénk, akkor nem szabad folytatni. Tessék.
6: Amivel az ember gyakran találkozik, ugye mikor segítünk, ebben a példabeszédben az is megvan, hogy ő útjára ment, aki segített. Tehát neki megvolt a maga útja. Tehát aki segít, az maradjon meg a maga útján, ő nem mehet bele gödörbe, mert csak úgy tud segíteni, hogyha ő megmarad önmaga, és úgy tesz meg mindent a másikért, mert különben nem tud.
0: Igen.
6: Mert különben nem tud segíteni. Neki a maga útjára el kell menni,
0: igen,
6: de mindent adjon meg.
0: Igen. Igen, mert a Bibliában ez két párhuzamos ige van, azt mondja, hogy egymás terhét hordozzátok, úgy töltsétek be a Krisztus törvényét. De ugyanúgy nem sokkal később azt mondja, ki a maga terhét hordozza. Tehát mind a kettő érvényes, hogy egymás terhét hordozzátok, úgy töltsétek be a Krisztus törvényét, de nem állhatunk az Isten helyére. És úgy így mondjam, nem erőszakolhatunk ki valamit, vagy nem segítünk azzal a másiknak, hogy teljesen a helyére állunk, és olyan felelősségeket veszünk magára, mert ez ő felelőssége. Azt nem. Tehát ez helyén való. Ez mindenképpen helyén való. De mondom, soha se az önzésünk szabjon határt, hanem azt, ami igazságban és szeretetben, ha még egy bármi mozdulatot tudunk tenni, azt tegyük meg. Azon semmi megbánni való nincs. Soha. Csak akkor, hogyha azt mondjuk, hogy itt most nem, én nem tudok Istenként megváltani embereket, az én feladatom az, hogy segítsek a végsőkig, de tovább, desély. Kicsit hangosabban, ha lehet.
7: Azt szeretnék mondani, hogy egy személyen dolog, hogy én voltam már ilyen helyzetben, közeli szerettem, hogy éreztem, hogy én most ebben a beszélgetésben, ebben a szituációban már nem tudok segíteni. És akkor valahol, nem azt mondom, hogy feladtam, hanem abba hagytam azt a ráhatást, azt a sok-sok beszédet. Hagytam, hogy ő beszéljen, és akkor ott valami, nem tudom, biztos, hogy fontos dolog, hogy valami történt, és megenyhült ez a helyzet, meggondolta magát, másképp kezdett látni, illetve nem ellenkezett, hanem fogadóvá vált, és így ezt többször megértem, tudtam megmagyarázni, remélni.
0: Igen, hát a Jóistennek a bölcsessége kell ahhoz, hogy embereken segítsünk. Szóval az ő tanácsa állandóan kell hozzá. Van egy ige, amit én nagyon-nagyon szeretek a Timóteushoz írt második levélben. Azt mondja, nem félelemnek lelkét adott nékünk az Isten, hanem erőnek, szeretetnek és józanságnak lelkét. Nem szép ige? Még az eredeti szöveg így is fordítható, hogy erőnek, szeretetnek és tiszta gondolkozásnak a lelkét. Tehát, hogy nem esztelenül kell segíteni, ezt teljes szívvel segíteni, de az Isten tanácsára támaszkodva, és mindig azt nézve, mi szolgálik a másik javára. Szóval nem így van, hogy fölteszünk egy szemellenzőt, és csak nekem az a dolgom, hogy segítsek, hanem erő, szeretet és tiszta gondolkozás lelkét adta az Isten. És akkor mindig megtaláljuk a helyes utat és a helyes mértéket. Van még valakinek kérdése? Tessék? Igen, mindjárt.
3: Sokat zöntölődtem így magamba az Istennel, a valami dolgaimmal kapcsolatban, és egy egy nagyon-nagyon-nagyon kemény igével világosított meg a Szentlélek, és meg is említette előtte, nagyon nagy kegyelem volt akkor nekem, Jakab apostolnak a leveléből, hogy azért nem kaptál, mert a terjedelmére használtak volna. Nagyon-nagyon sokat tanultam belőle, és az életem, és abban a pillanatban, amikor a Szentlélek meg is elemítette az igét, olyan értelemben, hogy az elmémet visszavitte abba az időszakba, amikor, de a szellemet, amikor megtéretlenül az ölembe tett volna az Isten egy nagyobb összeget, hogy bizony 100%-ig a romlásomat okozta volna, és amikor én utána hálát adtam az Istennek, hogy nem adott megtéretlenül, és így mondom, a szívembe véstem az ő igéjét, már mindez, és megköszöntem neki, nem zsörtölöttem, megköszöntem, hogy nem adott. Döbbenetesen megváltozott az anyagi minden vonatkozásban az anyagi év, az életem, szóval minden pozitív, még pozitívabbra fordult, és ezt mindenkinek mondom, hogy addig ne is kérjen, ameddig nem az ige szerint él, és a szerint használja.
0: Én azt mondom, mikor valaki még a hogy úgymond megtért, és el ne bizakodjon. Nagyon kevés ember az, aki a gazdagság kísértésében bajba nem esik. Dávid már csak az Isten embere volt. Csoda. Én ezt most nem személyesen önre vonatkozóan mondtam, hanem általános érve, hogy ne is kérjünk Istentől. Ő tudja, mi válik javunkra. És nem, mert ugye így hangzott, hogy megtéretlenül. Ne. Én azt mondom, a megtért ember is megkísérthető. És csak a jó Isten tudja, hogy mi van javunkra. Tessék!
8: Még azt szeretném kérdezni, hogy a segítséggel kapcsolatban van olyan segítség, amikor másokon segítsünk, de az a mi kárunkra van. Tehát, hogy anyagi kár, vagy ilyenek.
0: Hát csak az a kérdés, hogy valóban tudok-e segíteni a másikon. És a szeretet parancsa mit mond, és a Szentlélek mit mond abban a percben. Ugye a Biblia mond ilyet is, hogy van, amikor utolsó falatodat adod oda az éhezőnek, hogy a szareptai őzd, vagy azt, hogy azt adta oda, és az Isten megáldotta. Tehát ilyen is van, de kell a bátorság és a hit, de sohasem úgy, hogy ez nekem lelkileg okozzon kárt, azt soha nem. Nem kívánja a Jóisten. Az igazi, az Istentől tanácsolt segítségnyújtás, az mindig pozitívan hat vissza arra, aki teszi. Az neki mindig áldás lesz. De esetleg konkrétan gondoltál valamire? Nem csak úgy általánosságba vetetted föl. Igen. Igen. Igen. Tessék.
3: Van egy olyan imádság, azt hiszem a Bibliában, hogy Uram, ne adj.
0: Úgy van. Példabeszédek könyve végén. Így van. Se.
3: Visszatérve a középkori egyház gazdagságára, nem szabad elfelejteni, hogy a gazdagságából, ami összegyűlt innen, amonnan keletkeztek a csodálatos templomok műalkotások, annak voltak költség, kihatásai, ami bizony a szegényeket táplálta, mert a munkást fizetni kellett. Aztán a kórházak fenntartása, mert szintén nem volt ingyenes, iskoláltak is az egyház tartotta, mi akkor az se ingyenes.
0: Igen. Hát mindegyikünk eldönti, hogy erről a kérdésről mit gondol, azért teljesen tökéletes nem volt a gyakorlat, úgy gondolom. Mindezeket figyelembe véve se. Tessék!
9: Mivel a törvényt nem tudjuk önmagunk betölteni, hogyan vehetjük igénybe az Isten segítségét?
0: Igen, na hát ez még azt hiszem a koronája a kérdéseknek, mert azt mondjuk, mivel önerőnkből nem tudjuk megtartani a törvényt, de szeretnénk, hogyan vehetjük igénybe a Jóisten segítségét. Hát az egyik dolog, amit tennünk kell azt, hogy a törvény megértéséhez állandóan az Isten igéjével legyünk kapcsolatban. Mert erre mondom én azt, hogy még ha valaki őszintén megtért is, vagy kedveli a Jóisten dolgait, vagy elméletben egyetért vele, úgy el tud homályosulni az ember gondolkozása. Annyira fölül tud kerekedni az önzés és az önigazolás. Tehát, hogy így mondjam, a tiszta gondolkozásunkat, az önzetlen gondolkozást, az Isten szeretet törvényével való összhangot, csak az igazság beszéde állandó, vele való állandó kapcsolattal lehet fenntartani. Azt mondja Pál apostol, hogy teljes írás Istentől ihletett, és hasznos, alkalmas az intésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre, hogy tökéletes legyen az Isten embere. Élethosszíglan szükségünk van az igazságban való nevelésre, mert az emberi természetünk ezzel ellenkezik. És És hogyha mi meg akarjuk őrizni a tisztán látásunkat erkölcsi kérdésekbe, sőt azt szeretnénk, hogy az mélyüljön, csiszolódjon, nem tudjuk nélkülözni az Isten igéjével való kapcsolatot sohasem. Mert saját magunktól nem tudunk hibátlanul gondolkozni erkölcsi kérdésekben. Komoly alázat kell, hogy ezt elismerjük, de biztos, hogy így van. Az ember sokszor visszatekint az életébe valamire, pedig akkor is becsülte az Isten dolgait, és akkor azt mondja, hogy nem láttam át, szóval nem volt igazságos, nem volt helyes, nem ítéltem meg jól ezt a dolgot. Tehát, hogy az ember folyton fejlődjön és növekedjen, ahhoz van szükség a másik, pedig, hogy az Isten lelkét hívjuk segítségül. Tulajdonképpen azt, hogy a mi megromlott természetünk késztetéseivel szemben, mindig az Isten szent lelke késztetései legyenek belül. Ez nagyon komolyan kell vennünk azt, amit a Biblia így mondta, hogy a ti testetek a Szentlélek temploma, vagyis az Istennek a legnagyobb segítsége, amit nekünk ad, ez tulajdonképpen a szövetség. A Biblia tele van azzal, hogy Isten és ember szövetsége, hogy Isten szövetségesnek hívja az embert. Na de ez a szövetség nem egy illúzió, ez nem egy elmélet. Ennek a szövetségnek a valósága az, amit Isten mondott, lelkemet adom ő belé, ugye? Mondta az Isten szolgájáról, és olvastuk Ezékiel könyvében, lelkemet adom belétek, és azt művelem, hogy az én törvényeimet megőrizzétek, és az én parancsolatomat betöltsétek. A Szentlélek az a bizonyos halk és szelíd hang belül. Amikor az önző természetünk ad egy reflexet, egy indítást, egy látást, akkor a Szentlélek belül szembesít egy másikkal. És meghagyja nekünk a szabad választást, hogy melyiket fogjuk tenni. Tehát a Szentlélek soha nem kényszerít, nem ragad meg minket. A mi választásunkra továbbra is szükség van, és a mi döntésünkre. De hogy így mondjam, mindig ad egy önző látásmódunkkal, vagy az önző ösztönös reagálásunkkal szemben egy másik, az a halkszelit hang, egy másik látást, egy másik sugallatot, és ránk bízza a döntést. És ha úgy döntünk, hogy a szeretett törvény szerint akarunk tenni, akkor ad hozzá erőt, hogy azt mi meg is valósítsuk, és ad hozzá tanácsot. Szóval ezek azok a segítségek, amit a Jóistentől kaphatunk. Tessék!
10: Ehhez a témához kapcsolódok, talán jól gondolom, hogy valamelyik könyvben olvastam.
0: Kicsit hangosabban, ha tetszik, tudja mondani, hogy hallják, jó?
10: Hangosabban? Igen.
0: Ez hangos itt is?
11: Nem.
0: Nem. Jó, akkor nincs. Igen.
10: Hogy ezt a mondatot olvastam, hogy a nehézségbe ütközöl, vedd imára felszólításnak.
0: Nagyon hát, szép és igaz mondás.
10: Hogy akkor fordulj.
0: Igen.
10: Mert együtt meg tudod oldani, ahogy itt elhangzott nélküle.
0: Igen, igen. Hát igen, a Jóisten, annyi, ha tényleg figyelünk a szavára, annyi sugallatot és tanácsot tud adni, hogy hogy töltsük be a szeretett törvényt is, és mi az, amit tennünk kell. Szóval ezt szinte vég nélkül lehetne sorolni, hogy hogyan segít nekünk, és a Jóisten soha serbe nem hagy. Szóval, ha valaki önzetlenül segít a másiknak egy adott helyzetben a Szentlélek késztetésére, biztos, hogy a Jóisten őt nem hagyja el. És a kellő időben majd ő áll mellé segíteni. Tehát az Isten igéjére van szükségünk, hogy a tiszta gondolkozásunkat, az erkölcsi gondolkozásunkat csiszolja, és a Szent Lelket kell kérnünk, hogy a természetünk ellenében adja meg a jó késztetéseket, a helyes késztetéseket. Hogy mi, mert tudjuk, hogy az ember a legjobban hol szokta elrontani a dolgot, az óvatlan pillanatokban, nem? Sokszor az ember úgy leülne, és úgy nyugodtan végig gondolná a dolgokat, akkor a jót választaná. De amikor hirtelen föllobban benne az, a természetes ényének egy indulata, vagy egy gondolata, akkor mire észbe kap, már ki is mondott, vagy meg is csinált valamit, amivel maga se ért egyet. A Szentlélek abban tud segíteni, hogy azokban a döntés pillanataiban mindig megszólal az az ellenpont, az a halk és szelíd hang. Van egy vers, azt hiszem Turmezei Erzsébetnek a verse, nem úgy versként nagy, hanem a mondani valója szép, azt mondja, hogy mást mond a jog, mást mond az ész, és mást mond a szeretet. És akkor leírjam pár beszédeket, és azt mondja, mindig arra a harmadikra hallgass, mert az a szeretet.

Nagyon sok szeretettel köszöntöm a gyülekezetet, és külön szeretettel köszöntöm azokat, akiket nem ismerek, és akik azóta lettek gyülekezetünk tagjai, hogy én erre jártam. Az Isten különösen áldjon meg benneteket, és szolgáljátok az Urat. És benneteket is, kedves gyerekek. Én azt szeretném megkérdezni tőletek, hogy szeretitek-e, ha esik az eső? Szeretitek, ha esik az eső? Nagyon nem szereted. Nagyon jó, nagyon ügyes vagy. Tehát egy kicsit nem is szeretjük, ha esik az eső, de szükség van az esőre. Ugye? Mégiscsak szükség van rá. Hát nem lenne eper, gondoljatok bele, pedig azt biztos nagyon szeretitek. Ugye? Meg a cseresznye sem, meg a megy sem, meg a többi finom gyümölcs sem. Tehát mondhatjuk azt, hogy szükségünk van, hogy essen az eső? Képzeljétek el, milyen poros lenne Budapest, ha nem esne az eső. Ugye? Néha biztos hallottátok már, hogy csak esne az eső, mert olyan por van és olyan meleg van. Ha, igen, mert az esővíz az tiszta, ugye? Főleg, ha nem az elsőt isszuk, ami a port is lemossa. Szükségünk van a vízre. Mire jó a víz, gyerekek? Mit csinál? Ugye? Igen, tehát a virágok is nőnek, a növények is, az eper is, meg mi magunk is. Ti nőnétek, ha nem innátok vizet? Lehet-e víz nélkül élni? Meddig bírnátok víz nélkül, szerintetek? Főleg ilyen melegben. Bizony hamar mondanátok apának, anyának, hogy olyan szomjas vagyok. És kitől van a víz? Kitől jön az eső? Ki adja? Ki adja az esőt? Tudjátok-e? Hangosan mondod? Ki adja az esőt? Ugye a jó Isten. És amikor nincs eső, akkor szomorkodhatunk, mert volt a történelemben egyszer olyan esemény, amikor nagyon nem szerették az emberek a jó Istent, nem tisztelték, és bálványokat imádtak. Azt mondták, hogy az esőt nem is a jó Isten adja. És Illés prófétán keresztül azt üzente a Jóisten, hogy akkor most nem lesz eső. Ha úgy gondoljátok, hogy a bálvány adja az esőt, akkor nem lesz eső. Mindaddig, amíg meg nem tanuljuk azt elhinni és elfogadni, hogy minden jó az Istentől jön. Az Istennek a jó adománya az eső, meg a tiszta víz is, amit megihattok, az is az Isten ajándéka. És tudjátok, az eső még a Szentléleknek a jelképe. Úgyhogy amikor a vízre gondoltok, meg amikor esik az eső, mindig jusson eszetekbe, hogy a jó Istentől jön ez az áldás. És adjatok hálát ti is a jó Istennek ezért az ajándékáért is. És kérjétek, hogy a Szentlélek esője, a Szentlélek áldása, ami ott a szívetekben békességet ad, örömöt ad, szeretetet munkál, az legyen ott a szívetekben. Könnyű szeretetben élni, gyerekek? Könnyű mindig szeretni egymást? Ugye nem? És a Szentlélek esője, a Szentlélek áldása ezt is elvégzi a szívetekben, ha kéritek, hogy töltsön be benneteket szeretettel, békességgel, örömmel. És gondoljatok erre, hogy az Isten megadja, ha hiszitek, ha kéritek. Köszönöm szépen, hogy figyeltetek. Kedves gyülekezet, egy másik ajándékára is emlékeznénk a jó Istennek, hogy a szombatnap a szent gyülekezés napja. Miért is adta Isten a szombatot? Mi a célja Istennek a szombatnap ajándékával, a szombat áldásával? Azt olvashatjuk a 10 parancsolatban, Mózes 2. könyve 20. fejezetében, hogy Isten emlékeztetni akar bennünket a teremtésre.
Azután Mózes 5. könyve 5. fejezetében, a 14. 15. versben, tehát Mózes 5. könyve 5. fejezetében, a 14. és 15. versben emlékeztet bennünket arra, hogy nekünk nem csak a teremtésre kell emlékeznünk, hanem arra is, hogy szolgák voltunk Egyiptom földjén. A bűn szolgaságából való szabadulásra is emlékeztet bennünket Isten, amikor összegyülekezünk, és ezért mondja, hogy megemlékezzél arról, hogy szolga voltál Egyiptom földjén. És a 14. versben, amikor azt mondja, hogy semmi dolgot ne tégy, se magad, se fiad, se lányod, se szolgád, se szolgáló leányod, és sorolja, akkor azt mondja, hogy megnyugodjék a te szolgálód és szolgáló leányod, mint te magad. Nyugtalan ez a világ? Szükség van-e a megnyugvásra az otthonunkban, a családunkban? Hogy megnyugodjék. Hogy nyugalom és békesség legyen a családban, a családokban. Sátánnak eltökélt szándéka, hogy tönkreteszi a családot, a családokat és a gyülekezetet. És ha ezt a kettőt elérte, akkor tulajdonképpen semmi más nem is kell tennie. És ezért én a mai alkalommal, amikor bevezetőben azt emeltük ki, hogy nekünk szükségünk van a szombatnapi összegyülekezésre, hogy emlékezzünk arra, hogy nekünk milyen hatalmas teremtő Istenünk van, akinek semmi sem lehetetlen, és amikor emlékezünk arra, hogy szabadító Istenünk van, aki azt ígérte, hogy meg is szabadítja ő Izraelt minden ő bűnéből, sőt, hát szabadítóként mutatkozik be számunkra az élet különböző nehézségeiben, megpróbáltatásaiban is. És azért is döntünk Isten mellett, és döntöttünk, mert erre a szabadításra vágytunk, és erre van folyamatosan szükségünk. Most próbáljuk meg átgondolni a mai délelőttön, hogy mi a célja az összegyülekezésnek. Miért gyűlünk össze szombatnapon, és miért szólít meg bennünket Jóel könyvében az Isten, amikor a végidőre vonatkozó útmutatásait, tanácsait adja, amikor Jóel könyve 2. fejezetének a 16. versében ezt olvashatjuk: gyűjtsétek össze a népet, szenteljétek meg a gyülekezetet. Hívjátok egybe a véneket, gyűjtsétek össze a kisdedeket és a csecsszopókat, menjen ki a vőlegény az ő ágyasházából, és a menyasszony is az ő szobájából. És aztán így folytatja, hogy a tornác és az oltár között sírjanak a papok, az úr szolgái mondják, és mondják: légy kegyelmes, ó Uram, a te népedhez, és ne bocsáss szidalomra a te örökségedet, hogy uralkodjanak rajtuk a pogányok. Miért mondanák a népek között, hol az ő Istenük? Mi a célja az összegyülekezésnek? Én két pontban határoztam meg a mai alkalommal erre a kérdésre a választ. Valaki ellen kell összegyülekeznünk, és valakiért. Ki lehet az, aki ellen kell összegyülekeznünk? Nem egymás ellen. Itt a földön senki ellen nem kell összegyülekeznünk. Van egy nagy ellenségünk, Sátán, aki minden rossznak az elindítója, és amikor az ige oltalmat akar ígérni nekünk, akkor ebben az oltalomban csak úgy részesülhetünk,
ha az ellenség nem lehet jelen az életünkben. Mi jellemzi Sátánt? Beleviszi az embert a bűnbe, aztán úgy hagyja, hogy kétségbe essen az ember. A bűnnek a következménye a halál és a végleges elveszés. Nem lehet olyan cél, amiért érdemes lenne összegyülekezni, vagy bármit is tenni. Viszont azért, hogy ez ne valósuljon meg az ember életében, azért nekünk össze kell gyülekeznünk. Össze kell gyülekeznünk, hogy aki erősebb az ellenségnél, az jelen lehessen az életünkben. Ez pedig az Isten. Az Isten jelenléte az ember életében nem automatikus és természetes. Noha az Isten részéről természetes. Mert ő maga keres bennünket. Azt mondja a Zsoltár, hogy az égből letekint az Úr. Látja az emberek minden fiát. Ő alkotta mindnyájuk szívét, jól tudja minden tettüket. Isten odafigyel mindenkire ezen a világon. Nincs olyan ember, aki elkerülné az Isten figyelmét. De a mi részünkről, hogy mi viszonozzuk az Isten kereső, szerető tekintetét, hogy mi felemeljük a mi tekintetünket az Istenhez, és tudjon bennünket a szemeivel tanácsolni, ez az ember számára küzdelem. Az énünk megtagadását jelenti. A világ ezernyi hívogató kísértésének a megtagadását. És ezért az Isten azt mondja, hogy nem elég az otthoni imádság. Nekünk közösen is küzdenünk kell az Isten jelenlétéért az életünkben, a gyülekezetünkben, mert Istent egy szóval így fejezhetjük ki, ahogy bemutatkozik, hogy ő a szeretet. Hogy az életünkben mindennek a mozgatórugója a szeretet legyen. Mégpedig az Istentől való szeretet. Ennek a következménye lesz a valódi élet. Ugye Jézus azt mondta önmagáról, hogy ő benne volt az élet. És nekünk arra az életre van szükségünk, amilyen életet Jézus is élt ezen a földön. És hogyha ezt keressük, ha ezért gyülekezünk össze, akkor ez a megtartásunkat, a megmenekülésünket fogja jelenteni. És akkor megvalósul az Isten törvényének a rövid összefoglalása, hogy szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből, minden erődből, és szeresd fele barátodat, mint önmagadat. Akkor megvalósul az a profécia, ami Jézus életében beteljesedett, hogy szeretted az igazságot, és gyűlölted a gonoszságot, a hamisságot. Az igazság iránti szeretet, az igazság iránti elkötelezettség, és a bűn gyűlölete az, amit Isten ki akar teljesíteni az életünkben, hogy az egyik teljességre jusson, a másik pedig teljesen eltűnjön az életünkből. A bűn a lázadás lelkülete. Ezért olvashattuk Jóel könyvéből a felhívást, mert ezt a célt Isten nem tudta még elérni az életünkben, és ezért olvastuk, hogy gyűjtsétek össze a népet, szenteljétek meg a gyülekezetet, és ebben mindenki vegyen részt, a kisgyermekektől elkezdve, aki csak él és mozog és el tud még jönni. Aki pedig nem, azokat látogassátok. Melyik volt az első ilyen kis csoport, kis közösség, amit Isten meg akart áldani, hogy megvalósítsa az életükben az ő célját? Ugye, nagyon egyszerű a válasz, mert az első emberpár Ádám és Éva, és az ő győzelmes életüknek az Isten jelenléte, az Isten ígéreteire és az Isten felhívásaira való teljes odafigyelés volt
a lehetőség, hogy megvalósuljon az életükben az Isten terve és célja. Isten folyamatosan látogatta az első emberpárt, hogy a hűvös alkonyatkor, és szeretném felvetni a kérdést, hogy mit teszünk esténként. Reggeli rövid áhítat, esti áhítat, vajon mennyire tudja betölteni a szerepét? Hűvös alkonyatkor az Isten meg tud-e látogatni bennünket? Szóval milyen megrendítő, hogy amikor bekövetkezett az első bűneset, amikor az első emberpár inkább az ellenségre figyelt, akkor ez a találkozás már elmaradt. És milyen megrendítő, hogy az első emberpár összefogott még a bűneset után is. Volt összefogás, volt összegyülekezés, és készítették együtt a körülkötőket. Tehát az ember nem csak a jóban tud összefogni, hanem a rosszban is. De ott már nincs ott az Isten. És amikor az Isten megjelent, akkor féltek, elrejtőztek, mert a lelkükben már nem volt ott az a békesség, az az őszinte, tiszta vágy az Isten után, az Isten akaratának a megismerése után, és az Istennel való személyes beszélgetés után. Pedig mennyire ez a kulcsa mindennek, hogy az Isten megtarthasson bennünket. Mert valami ott belül az emberben nagyon megváltozott. És Isten ezt szeretné helyreállítani, hogy az iránta való bizalom az megújuljon és megerősödjön, és az ember tudjon a meggyőződése szerint dönteni, ha valami nem sikerült az életében, és ne meneküljön az Isten szent színe elől. A következő gyülekezés, amit szeretnék kiemelni, egy vallási szertartás. A Kain és Ábel bemutatták az áldozatot. Ott voltak együtt egy gyülekezetben. És mi lett a vége? Az összegyülekezésnek az igazi célja, hogy az egyes ember szívében, életében megerősödjön az Isten utáni vágy, az Isten iránti elkötelezettség. Ahogy a Zsoltár mondja, hogy szívembe rejtettem a te beszédedet, hogy ne vétkezzem ellened. A Szentlélek bennünk akar lakozni, és közvetíteni akarja a menny áldását gazdagon és bőségesen. És az Isten jelenlétének a hiánya okozta azt, hogy már két ember között is megosztó lett a közösség. Az ellenség könnyen meg tud osztani egy közösséget. Családban, munkahelyen, gyülekezetben. Milyen könnyen eléri azt, hogy emberek egymás ellen forduljanak. Hogy ne a szeretet megértésével figyeljenek a másikra. És mennyire kell küzdeni azért, hogy ne ez a közösség, ne ez a megosztó jelenlét jellemezze az életünket, hanem az Isten áldásának, az a másikat segítő, a másikat a terheivel, bűneivel is befogadó, segíteni akaró magatartás és lelkület. Lehet, hogy ma ő gyenge, de lehet, hogy holnap én leszek az. És milyen rossz az, ha elutasítanak és nem segítenek. A Szentírásban az özönvíz követte a másik nagy összegyülekezést, és milyen szomorú, hogy kevesen voltak. De az a kevés egy család volt. Noé, amikor Istentől megkapta az útmutatást, tudott olyan befolyással lenni a szeretteire, bizonyára könyörgött és imádkozott, hogy együttesen építették a bárkát. Nem tudjuk, hogy mások segítettek-e egy darabig, vagy már az elején elutasították. De most is bárkaépítés idejében élünk. Csak ez nem fizikai bárka, hanem hitben kell olyan életre eljutni,
amiben az Isten szava iránti szeretetből való engedelmesség teljesedik ki az ember életében, az Istent tisztelő ember életében. És a cél megvalósult, mert Noé és családja megmenekült. Sajnos másokat nem tudtak megmenteni, pedig de szerette volna Isten. Bizonyára Noé is, és a családtagjai is. Építhettek volna sok-sok bárkát, hogy mindenki beleférjen. De az emberek nem akarták. A jó példa időnként úgy tűnik, hogy kárba vész. De nem, mert az Isten tudja minden tettünket. Következő összefogás negatív. A bábeli toronyépítés. Az Isten azt mondta, hogy széledjenek szét a földön, és kis csoportokban gyülekezzenek össze. A családokban, a nagyobb családokban. Töltsék be a földet. Ehelyett az emberiség azt választotta, hogy szét ne széledjenek, hogy maguknak nevet szerezzenek, hogy talán egy következő özönvíz elől, előre oltalmat készítsenek önmaguknak. Úgy döntöttek, hogy építenek egy nagy tornyot. Csak abban nem gondoltak bele, hogy egy toronyba nem fér bele mindenki a vész idején. Ez eleve csak egy kis résznek a menekülését jelenthette volna, de a bárka sem magától maradt fenn. A bárkához is kellett az Isten megtartó kegyelme. Nincs semmi, amit mi építünk, ami elégséges lenne a megtartásra. Egyedül az Isten szava iránti engedelmesség. És ez az összefogás, összetartozás, a bábeli nagy összefogás az Isten akarata ellen, ez meg fog valósulni. Látjuk már az új nagy Bábel, nagy Babilon épülését a világban, és ezzel szemben egyetlen egy védelem és oltalom van. Mert ott lesz a hitetés, elhites, azt mondta Jézus, hogy megpróbálja az ellenség elhitetni, ha lehet a választottakat is, hogy a nagy összefogásban erő van, de nem elég az Isten neve. Az összefogáshoz az Isten személyes jelenlétére van szükség. És arra, hogy ki tudjuk mondani azt, és ki akarjuk mondani, hogy ne az én akaratom legyen meg, hanem az Istené. Amit az Isten tervez, mindnyájunkkal a hétköznapokban, munkát, családot illetően, hogy ne én irányítsam az én életemet, hanem az irányítást engedjem át az Istennek. Egy nagy összefogással szemben a maradék úgy tűnik, mintha vesztes lenne a profét. A profécia viszont megerősít bennünket, hogy csak azok tartatnak meg, akik összefognak a Szentlélek vezetésével, küzdenek az Isten személyes jelenlétéért, akik küzdenek az ellen, hogy az ellenség ne találhasson helyet, ahol megvetheti a lábát az életünkben. És hogyha Isten ezt el tudja érni, hogy szeretjük az igazságot, és egyre inkább gyűlöljük mindazt, ami az Isten szavával ellentétes, amire az ige azt mondja, hogy ez bűn, mert tönkretesz, lehet, hogy nem rögtön, de előbb-utóbb igen. Ezért nagyon nagy szükségünk van arra, hogy azt az igei összefogást, összetartozást, összegyülekezést, ezt gyakoroljuk a családban, a gyülekezetben, hittestvéri baráti körben, akikkel lehet. A következő történet, amire szeretnék utalni, Királyok első könyve 12. fejezetében,
Ugye Salamon halála után Roboám lesz a következő király. Azt olvastuk az alapigében, hogy az összegyülekezésben családi szinten kell gondolkodnunk. Legyen benne ott idős, fiatal, gyermek, vőlegény, menyasszony, mindenki, ahogy egy családban is. Jelen vannak a fiatalok és az idősek. Olyan a megrendítő történet, hogy Roboám, amikor királlyá teszik, ugye visszajön Jeroboám, és a nép véneivel együtt elmennek Roboámhoz, és kérik, hogy könnyítsen rajtuk, könnyítsen a szolgálatukon, mert Salamon ahhoz, hogy fent tudja tartani azt a nagy pompát, gazdagságot, ahhoz súlyos adókat vetett ki a népre, és a nép azért könyörgött, hogy könnyebbítsen a király rajtuk. Roboám azt mondta, hogy majd megbeszéli a nép véneivel, a király a vénekkel, és ugye a vének azt tanácsolták neki, hogy ha meghallgatja a nép kérését, a nép kívánságát, akkor a nép szolgálni fogja őt, és az ország felemelkedését fogja ezt továbbra is jelenteni. Olyan megrendítő, hogy ezután Roboám királyról azt olvassuk a 8. versben, hogy de ő megveté a vének tanácsát, tanácsot tartott az ifjakkal, akik ővele együtt nevelkedtek, és aki őneki udvaroltak, és a fiatalok egy egészen más tanácsot adtak neki. Azt mondták, hogy ne engedjen a nép kérésének, sőt, legyen még keményebb a néphez. És a király kemény választ adott a népnek, megvetve a vének tanácsát, mert az összegyülekezés nem a bibliai elv sem bátorítanám a

Azt olvassuk a Szentírásban, hogy fiaid majd megépítik a régi romokat. Készüljetek erre. Legyetek újjáé, az Isten újjáépítő munkájában, Isten hasznos eszközei. De imádkozzatok együtt, kérve az Isten áldását, segítségét. A következő történet, amit szeretnék még felidézni, amire nézve Ellen White azt tanácsolja, hogy Dániel és Jelenések könyvét Jézus eljövetel előtt jó, ha rendszeresen tanulmányozzuk. Összegyülekeztek a héberi fiak. Megnéztem a Bibliát, és nekem úgy tűnik, hogy nem csak 4 fiatal került a király udvarába. Dániel eltökélte az ő szívében, hogy ő hűséges marad. Általában van egy vezér alak, aki indítványos kezdeményez. És én most azt mondom, csak 3 csatlakoztak hozzá. De ennek az összegyülekezésnek, ennek az összetartozásnak, ennek az együttküzdésnek hatalmas eredményei lettek. Mert kitartottak minden körülmények között. Megtapasztalhatták azt, hogy az Isten kegyelemre és irgalomra méltóvá tette őket, és nagy feladatokat tudtak betölteni fiatalon, Nabukodonozor udvarában, és hűségesek tudtak maradni, tulajdonképpen egy világgal szemben, ott, amikor az aranyálló képet felállítatta Nabukodonozor, amikor mindenki meghajolt, de ezek a fiatalok nem. És az ő erejük az összefogásban, az összetartozásban, a közös könyörgésben volt. Amikor jött egy nehézség, ez volt az első. Imádkoztak a mennyistenéhez. Az ő segítségét kérték és várták. És az Isten hatalmasan megnyilatkozott. És segített, hogy a nehézségek megoldódjanak. Hogy erőt nyerjenek a kitartásra. Hogy amikor ott álltak az égő tüzes kemence ajtajánál, amikor ott álltak Nabukodonozor előtt, félelem nélkül tudták szolgálni az Istent. És óriási ellentét volt az ő nyugalmuk, békességük, amikor kimondták azt, hogy a mi Istenünk meg tud szabadítani minket az égő kemencéből, a te kezedből is, ó király. De ha nem tenné is, mi akkor sem leszünk megalkuvók, és nem szolgálunk más Istent, csak akit mi megismertünk, a mi teremtőnket. Milyen óriási ellentét volt Nabukodonozor eltorzult arca, haragja, és az ifjak nyugodt, méltóság teljes magatartása között. Közös összefogás nélkül nem tud az ember ilyen erőre szert tenni. És ennek a közös összefogásnak az lett az eredménye, hogyha egyedül kell megállni, mert Dánielnek egyedül kellett megállni, akkor egyedül volt ott a király udvarában, amikor kiadták a rendeletet, hogy csak a királytól szabad kérni. És Dániel hűséges volt, és az események és a körülmények nem tudták befolyásolni őt. És ezt külön szeretném kihangsúlyozni. Sátán nagyon sokszor a körülmények, az események befolyásával akarja bombázni, nem csak a fiatalokat, az időseket is. Miért lennél más? Miért nem tudsz egy kicsit jobban alkalmazkodni, egy picit többet engedni? Az Isten pedig hűségre hív bennünket, mindnyájunkat. És az Isten hűséges. Ő egyetlen gyermekét nem hagyja magára, aki az Isten áldására vágyik. Ha Sátán meg tudta volna őket osztani, mi lett volna ennek az eredménye? De ők kitartottak. Egymást erősítették. Nincs leírva, hogy esetleg valamelyik gyengébb volt, vagy félénkebb szívű. Nyilván lehetünk ilyenek, hol az egyik gyengébb, hol a másik. De az ige azt mondja, hogy mi tartozunk ezzel, hogy hordozzuk az erőtelenek erőtlenségét, és ne magunknak kedvezzünk, és ne engedjük el egymás kezét. Jézus életét szeretném idézni. Tulajdonképpen befejező példaként,

0: Jézus és a 12 tanítvány egy család voltak. Egy közösség. Összetartoztak. Igazi egységet képeztek a 12 tanítvány Jézussal? Teljes egységben voltak egymással? Nem. Jézus mennyire vágyhatott erre, hogy ez a közösség megvalósuljon? Hogy ne az foglalkoztassa őket, hogy ki a nagyobb, ki az első, ki hova ül. Mert amikor vitte magával Pétert, Jakabot és Jánost, a többiek elkezdtek irigykedni, féltékenykedni, miért ő, miért nem mi, miért nem én. Az utolsó vacsora történetére ott voltak mindnyájan. Jézus azt mondta, készítsék el a páska bárányt, és ott voltak, összegyülekeztek. Betölti-e mindig a közösség a maga szerepét? Isten ott a szívünkben szeretne megszólítani bennünket. Jézus megmosta a tanítványok lábát, elég volt ez? Még mindig nem volt elég. Még mindig nem tudtak összeforni úgy, hogy egymást erősítsék. Jézus halála mély megrendülést jelentett a számukra. Úgy érezték, hogy magukra maradtak. Volt, akik elmentek, ugye az Emmausi tanítványok, hogy hát mit csináljunk? Ketten elindultak haza. A többiek összegyülekeztek, bezárkóztak, mi lesz velünk? Nehogy Jézus sorsára jussanak. Megoszlott egy kicsit a csoport, de a Jézus iránti vágy, tisztelet, szeretet, az ott volt bennük. Talán az Emmausi tanítványok fogalmazták meg azt, hogy pedig mi azt reméltük. És a reménységünk úgy tűnik, hogy semmi vélett. És Jézus feltámadásakor, amikor megjelenik közöttük, akkor érthetjük meg, hogy ennek a közösségnek, a valódi közösségnek az összetartó ereje Krisztus áldozatában rejlik. Krisztus személye sem elég, hanem az áldozata szólít meg bennünket, akkor nem jut el az ember arra az alázatra, arra az igazi önfelismerésre, ami által nem tartja magát sem különnek, sem semmi másban elütőnek a többiektől, hanem megvalósul az, hogy egymást különnek tartván ti magatoknál együtt küzdeni a közös célért. Jézus megnyilatkoztatta az ő elméjüket, hogy értsék az írásokban a Krisztusra és az ő áldozatára vonatkozó igei gondolatokat. És aztán, amikor Jézus a mennybe ment, amikor elbúcsúzott tőlük, akkor azt mondta, most ne menjetek sehova. Maradjatok Jeruzsálemben. Alkossatok igazi lelki közösséget. Készüljetek az áldásra, amelyet az Isten meg akar adni nektek. És a tanítványok megfogadták. Ott voltak együtt a felházban, 120-an is együtt tudtak lenni, együtt tudtak könyörögni. Azt írja Ellen White, hogy minden nézeteltérést elrendeztek. Nem volt semmi akadály, ami a közöttük lévő, az egymás között lévő kapcsolatot megrontotta volna. És amikor szívük, lelkük egy volt ebben a küzdelemben, és eljutottak oda, hogy egy akarattal együtt voltak. Ez pedig nem az én akaratom, nem a te akaratod, nem a harmadiké, hanem az Istené. Akkor az Isten megadta azt a nagy áldást, a pünkösdi áldást, ami által elvégezhették azt a munkát, amire hívta és küldte őket Jézus. hogy menjetek, hirdessétek az evangéliumot minden népnek. Menjetek, induljatok el Samárián keresztül a föld végső határáig, hogy senki ne legyen ezen a földön, aki a Krisztus ismerete nélkül él, és aki nem kap lehetőséget arra, hogy dönthessen. A közösség olyan mértékben tudja betölteni a szerepét, amilyen mértékig jelen lehet Krisztus. Amilyen mértékig engedjük azt, hogy a Szentlélek munkálkodjon bennünk, munkálkodjon értünk. Így készülhetünk fel az ígéretek beteljesedésére, és otthoni olvasmányra javasolom mindenkinek Joel próféta könyvének az elolvasását. Egy lap az egész. És ott vannak az ígéretek, azt mondja az ige, kipótolom néktek az esztendőket, amiket tönkretett sok minden. Adok nektek bőségesen a megváltó áldozatának az áldásából. Kaptok gabonát, bort, olajat, és megújultok. És az Isten azt ígéri, hogy megújít a maga teljességével, hogy ne legyen szeplő, sömörgözés, vagy valami afféle, hanem hogy az ő népe lehessen szent és fedhetetlen. És megvalósuljon, hogy az összegyülekezés célja valakiért történik, az Isten jelenlétéért, valaki ellen, hogy a bűn már ne uralkodhasson rajtunk. És az Isten így adhasson nekünk reménységet. Jó Isten, áldja meg a gyülekezetet, segítsen benneteket, otthon a családban. Nyilván, aki egyedül hívő a családban, annak a legnehezebb. De egyedül is megállhat az, aki szereti az Istent, hogy el ne csüggedjen, hogy reményét ne veszítse. Gyűjjetek össze, barátok, ismerősök, kisebb csoportokban. Használjátok ki minden lehetőséget. És gondoljatok minden szombaton arra, emlékezzünk a Teremtőre, aki nem csak a napot, holdat, csillagokat, füvet, fát, virágokat, állatokat teremtette, hanem azt üzeni nekünk, hogy aki Krisztusban van, új teremtés az. A régiek elmúltak, ímé újjá lett minden. Adja Isten, hogy megdicsőülhessen így az ő neve mindnyájunk életében, és az Isten örömmel tekinthessen le ránk kegyelméből. Amen.
1: Isten tiszteletünket befejezzük, és énekeljük a 313-as számú énekünket, annak az első két versét imádság előtt, és a harmadikat imádság után. 313-as számú éneket énekeljük.

0: örök Istenünk. Olyan érthetetlen számunkra, hogy te miért is akarsz velünk közösségben lenni. Hiszen a mi életünkben oly sokszor ott van a halogatás. Még dolgok el tudják figyelmünket vonni arról, hogy te legyél az első és a minden életünkben. Kérünk téged, bocsáss meg ezt nekünk, és újíts meg bennünket. Segíts, hogy ne megosztott szívvel szeressünk téged, mert akkor csak megosztott szívvel tudjuk szeretni egymást is, és szégyent hozunk a te szent nevedre. Hiszen olyan a kapcsolatunk egymással ezen a földön, amilyen kapcsolatban vagyunk veled. Gyógyíts azért bennünket, kérve kérünk, állíts helyre minket, hiszen te méltóságra teremtettél bennünket, hogy megdicsőíthesd rajtunk, általunk a te nagy nevedet. Könyörgünk és kérve kérünk, segíts, mindnyájunkat a szükségletünk szerint áldj meg, és add, hogy tudjunk úgy önvizsgálatot tartani, hogy szeressünk téged, szeretünk-e téged, és gyűlöljük-e a bűnt. Add Istenünk, hogy ezt a menny által felkínált lehetőséget, hogy gyakoroljuk a közösséget, az összegyülekezést a családban, a gyülekezetben, baráti körben. Add, hogy éljünk ezzel a lehetőséggel, mert te azt ígérted, hogyha szívünket megszakadjuk, és együtt könyörgünk áldásaidért, együtt kérjük bűneink bocsánatát, irgalmadat, kegyelmedet, akkor te jössz, és gazdagon megáldasz bennünket. Jöjj így közén, kérve kérünk, és áldj meg nem csak bennünket, hanem az egész világon a te népedet, hogy minél előbb eljöhessen Jézus, és vége szakadjon annak a sok-sok szenvedésnek, ami itt van az ellenség uralma miatt. Köszönjük, hogy rád tekinthetünk, hogy te mindent megteszel ezért. Köszönjük irántunk való szeretetedet. Köszönjük, hogy te vagy a nagy orvos, aki gyógyítasz. És köszönjük, hogy ma is itt vagy velünk, hogy a te jó céljaidat megvalósítsd életünkben. Drága megváltónk nevében jöttünk eléd, aki által te ezt megteheted. És köszönjük, hogy küldöd a te szent lelkedet. Áldva legyen érte nagy neved, Istenünk. Amen.
1: Távozás előtt a 313-as számjegyű énekünk harmadik versét énekeljük.

Kedves hallgatók, nagyon fontos, lényeges és kényes témához is érkeztünk, hogy vajon a mai világhelyzetben, amely rendkívül zűrzavaros, nem csak gazdaságilag, politikailag, de minden bizonnyal az vallásilag is, vajon a Biblia milyen fény bocsát a mai világunkra ilyen szempontból, hogyan mutatja be a mai vallásokat, felekezeteket, egyáltalán várható ez a Bibliától, benn van-e a Bibliában ez a minősítés, ez a bemutatás. Mivel hatalmas a témánk, néhány alapvető megadott szempont alapján szeretném elvégezni az áttekintést, úgyhogy az első nagy kérdés, amit egy ilyen témánál fel kell vetni, és ezzel szeretném kezdeni a témát, hogy mi is ez, hogy vallás? Az elmúlt hetekben, hónapokban sok vita folyik erről Magyarországon. Hát a parlament is erről vitázik már, ugye a törvény módosítással kapcsolatosan. Elhangzott sok képviselő részéről, hogy definiálni, meghatározni kellene azt, hogy mit is nevezünk vallásnak. De a parlamenten kívül a hírlapi nyilatkozatokban, a publicisztikában is rendkívül sok cikk lát napvilágot, hogy mi nevezhető vallásnak, mi tarthat jogot, igényt a vallás elnevezése, és mi nem. Nem közömbös kérdés ez, hogy mi a vallás, bár mi itt egy rövid előadás keretében biztos, hogy nem fogunk ennek a mélyére eljutni, de néhány segédfogalmat, vagy néhány fogódzót talán szeretnék nyújtani a kedves hallgatóknak. Először is azzal kezdeném, hogy a vallásnak a kifejezése, a vallásnak a szava a mi európai kultúránkban egy latin szóból származik, ami elterjedt az összes európai nyelvben, tulajdonképpen majd, hogy nem minden európai nyelv, néhány kivétellel köztük a magyar, ugye kivétel, a vallást a latin religió szóból képezi, illetve ennek a szónak a német, francia, angol változatai jelölik azt, hogy vallás. A latin nyelvben nem tudom, hogy ismerjük-e, hogy ezzel a kifejezéssel szó szerint mit jelöltek. A religió szónak a valószínű eredete a latin religere igéből származik. A religere ige annyit jelent, hogy valamihez aggályosan kötődni, ragaszkodni. Tehát vallásnak a rómaiak, és előttük már a görögök is azt nevezték, amihez az emberek, nagy tömegei az embereknek aggályosan kötődnek, ragaszkodnak. Tehát tulajdonképpen ebben a kultúrában, a görög-római kultúrában, a vallás egyenlő volt az ősök hagyományával. Tehát amit az apáink, nagyapáink, ükapáink követtek, mint világfelfogást, mint hiedelemrendszer, mint szokásrendszer, tehát ez a legjobb, tehát szokásrendszer, hagyományrendszer, ezt nevezték vallásnak. Horácius beszél az egyik költeményében arról, hogy a vallás tulajdonképpen egy üzleti kapcsolat. Hogy ki az az istenség, akit mi Jupiter néven tisztelünk, meg a felesége, akit Juno néven tisztelünk, vagy a görögök is Héra néven és Zeus néven tiszteltek, ezt nem bizonyosan tudjuk. De hát mivel az őseink is a Zeus vallást, vagy a Jupiter vallást követték, hát mi is kövessük ezt, koszorozzuk meg ezeknek az isteneknek a szobrait, a templomait mindig hozassuk helyre, hogy ne omladozzanak. Adunk valamit az isteneknek, hogy ők is megsegítsenek bennünket. A görög-római kultúrában ehhez a religió szóhoz egy közmondás is kapcsolódott, a do ut des közmondása. Adok, hogy kapjak. A vallás adok-kapok viszony volt, tehát az istenségnek mi megadunk bizonyos dolgokat, külső formaságokat, fogadalmakat, más egyéb cselekményeket, és ennek fejében az üzleti vállalkozásunkban, a családunk fenntartásában az istenség segítsen bennünket. Ez a vallás felfogás olyannyira mélyen gyökerező, hogy tulajdonképpen az európai kultúrában is ez a religió felfogás terjedt el, mind a mai napig is, hogyha például Magyarországon bárkivel, mint ismeretlen emberrel beszélünk, és néhány mondat után a vallásra kerül a sor, körülbelül ilyen mondatokat várhatunk, hogy én ebbe a vallásba születtem bele, az őseim ilyen vallást követtek, én ebben születtem, és ebben is szeretnék meghalni, ez is sokszor elhangzik. Szeretném felhívni nyomatékosan a figyelmet arra, hogy a Biblia ezt a vallás fogalmat nem osztja és nem hirdeti. A Bibliában egészen más vallás fogalom található,
Felírtam egy bibliai verset, az első Korintus levél, második fejezet, ötödik versét. Ugye Pál apostol egy nagy görög városban, Korintusban is gyülekezetet alapított, és oda több levelet is írt, és az első levele, második fejezet, ötödik versében azt mondja, hogy a ti hitetek, vagy a ti vallásotok ne emberek bölcsességén nyugodjék, hanem az Istennek erején. Tehát itt Pál apostol ebben a rövid kijelentésben külön választ vallást és vallást, azt mondja, hogy van olyan vallás, amelyek emberek bölcsességén alapszanak, és van olyan vallás, amit maga az Isten ad az emberiségnek, amit maga Isten jelent ki önmagáról, a teremtő munkájáról, a fenntartásáról, az emberi élet céljáról és rendeltetéséről. Tulajdonképpen Pál apostolnak ez a kifejezése nem szó szerint, de tartalmilag visszaidézése Jézus Krisztus egy nevezetes tanításának, hiszen Jézusnak is nap-nap után állást kellett foglalnia az igaz vallás ügyében, és felolvasnám a szintén táblán jelzett ige szakaszt, Máté evangélium a 15. fejezetében a 7-től a 9-ig tartó verseket, hogy egy ízben Jézus mit is mondott a vallásról és a hitről, egy olyan világban, amelyben mindenki vallásosnak tartotta magát, a zsidó nép vezetői, szadduceusok, farizeusok, Heródes pártiak, de az őt követő tanítványok is pályáztak nyilván arra a címre, hogy ők igaz vallást követnek. Így mondta Jézus, képmutatók, igazán profétált felőletek Ézsaiás mondván, ez a nép szájával közelget engem, és ajkával tisztel engemet, szíve pedig távol van tőlem, pedig hiába tisztelnek engem, ha olyan tudományokat tanítanak, amelyek embereknek parancsolatai. Kedves hallgatók, ebben a két biblia versben két hasonlóság van. Az egyik az, hogy Pál is azt mondja, hogy ne emberek bölcsességén alapuljon a vallásunk. Jézus is azt mondja, hogy ne emberek hagyományán, ne emberek tanításain alapuljon a vallásos meggyőződésünk. A másik dolog pedig az, hogy Jézus egyenesen ki is mondja, hogy aki az életben nem jár utána annak, hogy mi az igazi vallás, és hogyan található meg az igazi vallás, hanem egy ember elgondolja, hogy ő vallásos ember lesz, mondjuk ilyen alapon, hogy az ősei milyen vallást folytattak, ő is ebben a vallásban fogja gyakorolni a hitét. Jézus azt mondja, hogy hiába tisztelnek engem, ha olyan hagyományokat hirdetnek, melyek emberek parancsolatai. Tehát megjelenik Jézus tanításában ez a kifejezés, hogy nagyon sok ember vallásként valami hiába való dolgot űz. Talán mondhatnánk azt is, hogy jobb lenne, ha nem tenné. Mert az olyan vallás, amely nem tudja, hogy mitől származik, hogy mi a mértéke, hogy melyek a fő tanításai, csak egy szokást, egy hagyományt folytató vallás, ez Jézus szemében semmit nem ér. Még akkor sem, ha egyébként egy igaz valláson alapuló hitrendszert követnek az emberek, de gondolkodás nélkül. Tehát azt tudnám önöknek mondani, hogy a Bibliában csak kétféle vallás található. Az életben sokszor az emberek a megzavarodásig vitatkoznak arról, hogy hát annyiféle vallás van. Hogyan tudjak én rendet teremteni ennyi sok vallás között? Vannak ugye a kihalt nagy világvallások, vannak az élő világvallások. Most is van ugye legalább 5-6 nagy világvallás, aztán nem is szólva az egyes nagy vallásokon belüli sok-sok felekezetről és felekezeteken belül még külön egyházakról, de a Biblia szerint kétféle vallás van. Az egyik vallás, ami valamilyen módon emberek parancsolatain, emberek hagyományain alapul, tehát ez a religió, ez az emberi vallásosság, a másik fajta vallásosság pedig, ami Istentől származik, és amit Isten adott az emberiségnek, vagyis tulajdonképpen röviden és velősen így mondhatnánk a Biblia vallása. A Biblia nagyon határozottan azt mondja, hogy kétféle vallás van. A Biblia vallása, amely önmagát Istentől eredőnek tartja, a másik csoportba pedig mindazok a vallások beletartoznak, amelyek ugyan hivatkoznak Istenre, hivatkoznak isteni tanításokra, de nem tudják bizonyítani és igazolni, hogy Istentől származnának. Rögtön ennél az első pontnál hadd hívjam fel az önök figyelmét arra, hogy a bibliai vallásnak van egy nagyon nagy jellegzetessége, amit sokszor elszoktak az emberek felejteni, vagy könnyedén tovasiklanak fölötte,
Tudnék, a Biblia azt mondja, hogy az az igazi vallás, amit ellenőrizni lehet, és az embernek ellenőrizni is kell, hogy milyen vallást követ. Ellenőrizni viszont csak azt a vallást lehet, ami ellenőrizhetővé teszi magát. Ma a legtöbb vallást nem lehet ellenőrizni, ezért az emberekben joggal alakul ki az a kép, hogy csak hinni kell, és azt a hitet kell követni, ami hozzáfűz az adott valláshoz. A legtöbb vallást azért nem lehet követni, nem lehet ellenőrizni, mert nem adja meg az ellenőrzési lehetőséget. Mit értünk ezen? Például valaki muzulmán vallású, az iszlámot követi. Az iszlám vallás arra hivatkozik, hogy ő Istentől eredő vallás, időszámításunk szerint a 7. században született, és ez az igazi vallás. Allah az igaz Isten, Mohamed az ő prófétája, és minden ember, ha igaz vallást akar követni, el kell fogadni a muzulmán vallást. Ennek érdekében az iszlám nem riadt vissza, máig sem riad vissza, hogy ezt a vallást erőszakkal terjessze az egész földkerekségen, és bizony ennek a vallásnak a követői, a számuk jócskán több százmillió, ugye állítólag már az 1 milliárdot is meghaladja. Miért mondtam azt, hogy ezt a vallást nem lehet ellenőrizni? Azért mondtam, mert az iszlámnak a szent könyve a Korán, ami a kezünkben lehet, a Koránról el kell, hogy higgyük, hogy létezett egy természet fölötti megjelenés, megnyílt az ég, megjelent Isten küldötte, és Mohamednek különböző tanításokat adott át, Mohamed azonban írástudó nem lévén lediktálta ezeket a tanításokat, és így jött létre a Korán. Tehát egy ember kapott Istentől kinyilatkoztatásokat, egy kiválasztott ember volt a történelemben, se azelőtt, se azután ilyen kiválasztott ember nincsen. Nekem el kell hinnem, hogy amit Mohamed kapott, mint kinyilatkoztatást, az igaz, az Istentől jövő. Ha én ezt nem hiszem el, akkor nem lehetek muzulmán, és nem pályázhatom arra, hogy különböző ígéretek beteljesülése az életemben is beteljesüljön. Na de hogy lehet ezt ellenőrizni? Hogy tudjam én azt ellenőrizni, hogy Mohamednek valóban Isten vagy egy isteni küldött jelent meg, valóban azt írta le, amit hallott, és egyáltalán miért egy embernek jelent meg az Isten a történelem során, és miért a 7. században, mi volt azelőtt, és mi van azután? Ugye az iszlám vallásról mindannyian tudjuk, hogy az egyik gyökere az Ószövetségbe nyúlik, a másik gyökere az Új Szövetségbe, és a harmadik gyökere az arab törzsi vallásokba. Ezek a vallások egymással összeegyeztethetetlenek, tehát a judaizmus, a kereszténység és az arab törzsi vallásokat, ezeket nem lehet közös nevezőre hozni. Tartalmilag is, hogyha elkezdem ellenőrizni ezt a vallást, egy sor ellentmondás fog kiderülni, miközben olvassuk a Koránt, vagy az iszlám hitrendszert tanulmányozzuk. Kedves hallgatók, mennyire más a kereszténység? Ugye a Bibliát 16 évszázadon át írták. 16 évszázadon keresztül több mint 40 ember részesült Istentől álomban, látomásban, gondolatihletésben. Lehet ellenőrizni, hogy amit az egyik mondott, ugyanazt mondja a másik. Amit az egyik megjövendölt, az beteljesedette, vagy sem. Tehát erre nagyon szeretném felhívni mindannyiunknak a figyelmét, hogy csak olyan vallást szabad elfogadni, amit ellenőrizni lehet. Ellenőrizni viszont csak azt lehet, ami ellenőrizhetővé teszi magát, még egy lépéssel megtoldom a gondolatmenetet, ellenőrizhetővé pedig az a vallás teszi magát, amelyben proféciák és beteljesedett proféciák vannak. Ilyen beteljesedett proféciák az iszlámban sincsenek, a keleti vallásokban sincsenek, a törzsi vallásokban sincsenek, beteljesedett proféciák csak a Bibliában vannak. Ezért hangzott el Isten részéről, és ezt a Biblia verset is felolvasnám, Mózes 5. könyve 18. fejezetéből, hogy amikor Isten tanította a zsidó népet arra, hogy hogyan éljen Kánaán földjén, elhangzott egy ilyen kijelentés is, hogy hogyan különböztessék meg az igaz vallást és a hamis vallást. Más néven, bibliai szóhasználattal, amit itt majd olvasni fogjuk, Mózes 5. könyve 18. fejezet 21. és 22. versében, az igaz prófétákon alapuló vallást és a hamis prófétákon alapuló vallást. A következőt mondta Isten a zsidóknak. Tehát Mózes 5. könyve 18. fejezet 21. versétől. Ha pedig azt mondod a te szívedben, miképpen ismerhetjük meg az igét, melyet nem mondott az Úr?
Tehát azt mondja az Isten, hogy ha majd fölteszitek a kérdést, hogy amikor majd a történelemben jönnek sokan, és vallásokat hirdetnek, és Isten nevében lépnek fel, hogyan ismerhetjük azt meg, ami nem az Istentől származik? Ha a próféta az Úr nevében szól, és nem lesz meg, és nem teljesedik be a dolog, ez az a szó, amelyet nem az Úr szólott. Elbizakodottságból mondott azt a próféta, ne félj attól. Tehát rendkívül egyszerű dolgot mondott az Isten a zsidóknak Mózes által, ha a próféta az Úr nevében szól, és nem lesz meg, és nem teljesedik be a dolog, ez az a szó, melyet nem az Úr szólott. Tehát a hamis prófétasság az, hogy valaki valamit mond, kijelent, hogy ez és ez a dolog be fog teljesedni, évek, évtizedek, évszázezrek után, és hogyha ez nem teljesedik be, akkor teljesen bizonyos, hogy nem az Isten szólt. Tehát a beteljesületen proféciákból lehet látni, hogy ezek nem Istentől jövő vallási tanítások. Tehát ez volt a zsidók számára az első és legfontosabb dolog, amit az Isten mintegy kikötött, hogy vizsgálják meg a prófétákat. Azt mindenki mondhatja, hogy az Isten nevében jön. Arra mindenki hivatkozhat, hogy ő az Isten küldötte. Amikor Jeruzsálemet körbevették például a babilóniaiak, és Jeremiás már jó előre közölte, hogy Jeruzsálem el fog esni. És akkor időszámításunk előtt a 7.-6. században vagyunk, fellépett egy Hanániás nevű próféta ugyanitt Jeruzsálemben, és azt mondta, hogy Jeruzsálem nem fog elesni. A zsidó nép az Isten választott népe, Isten megoltalmazza ezt a népet, a babilóniaknak nem fog sikerülni Jeruzsálemet bevenni. És Hanániás még odáig is vetemedett, hogy amikor Jeremiás be akarta mutatni, hogy igenis el fog esni a város, a népet el fogják hurcolni fogságba, de kérlelte az embereket, hogy térjenek meg, fajármot vett magára, és fajárommal járta végig a várost, hogy tudnék, elkerülhetetlen a fogság, de könnyű lehet a fogság, ha az emberek megváltoznak. Akkor Hanániás odament, és összetörte ezt a fajármot, és azt mondta, hogy ez mesebeszéd, gyalázkodni kezdett Jeremiással szemben, ez nem fog beteljesedni. Isten parancsára ugye tudjuk, hogy Jeremiás egy vasjármot vett ezután a nyakába, jelezve, hogy igenis elesik a város, és a fogság is 70 éves lesz, hosszú lesz, kínos, keserves fogság lesz. Mindenki ellenőrizhette, mondom, a 7. század végén vagyunk, 605-ben esett el először Jeruzsálem. Utána a második ostroma 597-ben volt, a harmadik ostroma 586-ban, és akkor a templomot is lerombolták a babilóniaiak. Tehát tulajdonképpen Jeremiás szavát egy fél emberöltön belül mindenki láthatta, hogy beteljesedett, és Hanániás szava nem teljesedett be. Tehát rendkívül egyszerű ez a dolog. A Biblia tel is teli van jövendőlésekkel, nem csak ilyen évekre, évtizedekre menő jövendőlésekkel. A Bibliában több évszázadra előre szóló proféciák is vannak. Jézus első eljöveteléről, a kereszténység történetének is különböző szakaszairól. Ezeket ismerjük meg, és hogyha látjuk, hogy ezek beteljesednek, akkor láthatjuk, hogy a Biblia az igaz vallás könyve, az Istentől jövő könyv, és azok a vallások, amelyek azt mondják önmagukról, hogy isteni az eredetük, és természetesen nem lehet kétségbe vonni, hogy minden vallás tartalmaz igaz elemeket is, de külön fölhívnám a kedves hallgatók figyelmét, hogy olyan vallás nincsen, legalábbis az általunk ismert világszéles vallások között, amelyekben ne lennének igaz tanítások. A dolgot ugye az nehezíti meg, és az bonyolítja, hogy minden vallásban vannak igaz kijelentések. De ebből még nem következik az, hogy minden vallás igaz lenne. Ebből épp az következik, hogy nagyon veszélyesek a vallások, mert egy-két igaz kijelentés tövéből kinőnek aztán a hamis és teljesen félrevezető erkölcsi tanítások. Egy hatalmas keveredést képeznek a vallások. Az ember számára olyan vallásra van szükség, amely szintisztán világosan megmutatja azt, hogy ki az Isten, miért teremtett bennünket, és hogyan kell élnünk. Erről Jézus a hegyi beszédben szólt, tehát a Mózes 5. könyve 18. fejezete után még erre is hadd hivatkozzam, a Máté evangélium a 7. fejezetében, a 15. verstől a 23. tartó részben
A hegyi beszéd végén szólt Jézus arról, hogy majd sokan jönnek az ő nevében, és sok mindent fognak hirdetni, de Jézus a végső ítéletben azt fogja mondani, hogy soha nem ismertelek titeket. Ezek a hamis proféták nem csak zagyvaságok, vagy nem csak sötét dolgokat hirdetnek, lesznek benne igaz tanítások is, de Jézus mégis azt mondja nekik, hogy soha nem ismertelek titeket. Az igaz és hamis vallás meghatározása különben a Bibliának fő vonulatához tartozik, már az Ószövetségben állandóan azt látjuk, hogy a bálványimádó vallások és az igaz Izraelnek adott vallás közötti különbségtételről van szó, de az Új Szövetségen is végigvonul ez a különbségtétel. Például az egyik leghíresebb, a János első levelében a 4. fejezet első 3 verse, amely kifejezetten mondja, hogy van, amiről meg lehet ismerni, hogy ez Istentől jövő tanítás, és elmondja, hogy az Istentől jövő tanítás mit szól a megváltóról, a megváltásról, Krisztusról, és van, aki ugyancsak Krisztusról beszél, de nem úgy beszél Krisztusról, mint testben, mint emberi természetben megjelent Krisztusról, és ez az antikrisztus lelke, amely eljön, de a világba van már. Tehát a Bibliának hatalmas vonulata állítja egymással szembe az igaz vallást és a hamis vallást. Ennyit talán erről a vallásnak, mint fogalomnak a meghatározásról és a Bibliában vett komoly szerepéről, hiszen az nem mindegy, hogy az ember mit követ, milyen eszméket követ, mire teszi fel az életét, és egyáltalán, hogy az ember a maga keresése, kutatása közben milyen vallást fogad el igaznak. Még egyszer mondanám, az a felfogás, hogy bele lehet születni egy vallásba, ez nem bibliai felfogás, illetve a Biblia közli azt, hogy az Isten megmutatta egyszer a történelemben, hogy igen, lehet így is tekinteni a kérdést, mindenki, aki az Ószövetségben zsidónak született, Isten azt mondta rájuk, hogy ti az Isten választott népe vagytok, de a zsidó népnek az 1500 éves története éppen azt mutatja be, hogy a beleszületés általi vallásosság, ez az út nem folytatható. A zsidó népnek a kudarca, az, hogy egy nagy tömeg, egy hatalmas nép nem lett más nép, mint a többi nép, ennek tudható be, hogy beleszületés által nincs megváltozás. Megváltozás felnőttkori döntés, gondolkodás, keresés, személyes választás nyomán van, és a Bibliában ezért mondhatjuk azt, hogy az igazi vallást az ember választhatja, elnyerheti, mindenféleképpen kereséssel, szembesítéssel lehet megnyerni, vagyis innen a nagy felhívás, tehát amit még egyszer mondok, hogy csak olyan vallást kövessenek, amit ellenőrizni lehet. Csak olyan vallást lehet ellenőrizni, ami ellenőrizhető, és egy vallást ellenőrizhetővé azt tesz, hogy benne jövendőlések, proféciák vannak, amelyeket tudunk ellenőrizni, hogy ezek valóban beteljesedtek-e. De kedves hallgatók, azt gondolom, hogy a mi nagyobb kérdésünk itt Európában és Magyarországon az, nem is a nagy világvallásokhoz képest való viszony, bár ez se kis kérdés, mert mindannyian tudjuk, hogy most az egész földön azért a minden világvallás terjed. Ugye amikor volt a Horthy Miklós újra temetése, és megjelent Horthy Miklós unokája, őróla is megírták, hogy muzulmán vallású lett, tehát hogy az előbbi vallásnál maradjak. Tehát azért a világvallások is nagyon terjednek, Magyarországon is megjelent a Krisna tudatúak, megjelent ugye is bejegyzett vallás, az iszlám vallás is, tehát nagy világvallások is minden országban terjednek. De ettől függetlenül azt hiszem, hogy a nagyobbik kérdésünk az, hogy a kereszténységen belül, a keresztény felekezeteken és egyházakon belül, hát hogyan láthatunk világosan, hát hol vannak azok a keresztény közösségek, amelyek valóban a Bibliának megfelelő közösségek, amelyekre valóban azt lehet mondani, hogy Istentől alapított közösségek? Azt szeretném önöknek mondani, hogy ez a kérdés is rendkívül egyszerűen megválaszolható a Biblia alapján, bár itt tényleg az egész Bibliát kell kézbe vennünk és keresnünk azt, hogy most mi a 21. század elején hol találhatjuk meg azt az igazi közösséget, amit valóban az Isten alapított, az Isten vezet a történelemben.
mindannyian társas lények vagyunk, mindannyian közösségre vágyakozunk, családi közösségre, vagy baráti közösségre, de hát azért hadd mondjam ki, hogy tulajdonképpen azért valamilyen vallási közösségre is mindenki vágyakozik. Nem jó az, hogyha rögtön az ember ezt egy-két nap alatt akarja megoldani, ez nagyon veszélyes dolog, hogy rövid időn belül akar az ember találni vallási közösséget magának, ez bizony egy fáradtságos munka, ez nem egy rögtöni dolog, de maga ez az irányultság, ez a vágy, ez jogosult, hogy szeretnénk hasonló gondolkozású emberek közé kerülni, hasonlóan az Istent tisztelő, de az Istent a saját szava alapján tisztelő emberek közé kerülni. Hol lehet ilyen közösséget találni? Evégből szeretnék önöknek egy kis, hát nem akarom elkönnyíteni a témát, nem azt mondom, hogy egy kis játékot ajánlani, de minden esetre egy kis közös gondolkodásba szeretném önöket invitálni. Képzeljék el a következő helyzetet. Mondjuk 3000 évvel ezelőtt élünk. Tegyük fel, élhettünk volna, tehát ez esetleges ilyen szempontból, hogy mi most születtünk meg. Mondjuk 3000 évvel ezelőtt élünk, időszámításunk előtti 10. század környékén. A kérdés az, hogy ha most akkor összejöttünk volna így néhányan, és föltette volna valaki közöttünk a kérdést, hogy annyi vallás van már a Földön, de hol van az igaz vallás? Tudtunk volna válaszolni erre a kérdésre? Akkor is sok vallás volt. Ugye már léteztek a keleti vallások, a föníciai vallások, a közel-keleti, az egyiptomi vallás. Hát nagyon sok vallás volt. Hát ennyi nem, mint most, de azért a két kezünkön nem tudtuk volna megszámolni, annyi sok vallás volt. 10. században, hogyha hozzáférhettünk volna minden vallásnak a tanítási rendszeréhez, kijelentéseihez, el tudtuk volna dönteni, hogy Isten melyik vallásra mutat rá? Tehát maga az Isten vélemény nyilvánított, hogy hol van az ő igazi egyháza, hol van az ő igazi közössége. Én azt hiszem, hogyha 3000 évvel ezelőtt találkoztunk volna, és mindenhez hozzáfértünk volna, 10 perc alatt el tudtuk volna dönteni a kérdést. Tudnilik, a Bibliában Mózes első könyve 12. fejezet első 3 versében ott van a történet, hogy Isten kiválasztja a sémiták közül Ábrahámot, elhívja Úr városából, és ígéreteket ad neki, hogy nagy néppé teszi, majd földet ad neki, és az ő utódai közül származik majd a megváltó, az emberiség messiása, majd megáldatnak te benned a föld minden nemzetségei. Ugyancsak Mózes következő második könyvében, a 19. fejezetben, az 5.-6. versben olvashatjuk azt, hogy Isten azt mondta már a nagy néppé lett zsidó népnek, ugye az Ábrahám utáni 5., 4., 5. nemzedékben azt mondta az Isten, hogy ti vagytok nekem papok birodalma, szent nép, ti vagytok az én népem. Tehát, hogy ha hozzáférhettünk volna minden vallásnak a dokumentumaihoz, ilyen kijelentés csak egy helyütt olvashattunk volna, hogy az Isten maga ezt a népet, a zsidó népet szent népnek nevezi, önmagáltal kiválasztott, az ősatjától, Ábrahámtól kiválasztott és segített népnek. Tehát én azt gondolom, hogy rövid tanácskozás után eljutottunk volna arra a meggyőződésre, hogy sok vallás van, de csak egy vallásra mutat úgy rá az Isten. Csak egy vallás könyvében olvashatunk arról, hogy maga az Isten jelöli meg, hogy a sok vallás között az én igazi vallásom, az én igazi egyházam ez. Haladjunk tovább ebben a játékban. Ha mondjuk 1970 évvel ezelőtt találkoztunk volna, időszámításunk szerint 31-ben, Jézus halála időpontjában, feltámadása, mennybe menetele az első apostolok időpontjában, amikor szintén sok vallás volt, tetejébe pedig ott volt a zsidóságon belül az addigi tanításokat követő, vagy a farizeusi tanításokat követő vallásosság, és ott volt 12 tanítvány vallásossága, akik a pünkös napján hirdették az evangéliumot. Ha megint hozzáférhettünk volna az akkori dokumentumokhoz, írásművekhez,
nem sokára ezután, néhány évvel ezután, ugye a 30-as, 40-es években született meg például Máté evangéliuma, akkor vajon 1900, kb. 70 évvel ezelőtt eldönthettük volna-e, hogy most a zsidóság az igazi egyháza az Istennek, vagy már egy új közösség indult a történelem országútján, és ez a kereszténység. Máté evangélium a 21. fejezetében a 42. és 44. vers között olvashatjuk Jézusnak a nevezetes kijelentését, amelyben azt mondta Jézus a zsidóknak, a zsidó vallási vezetőknek, hogy elvétetik tőletek az Istennek országa, és oly népnek adatik, mely megtermi annak gyümölcsét. Hát Jézus maga mondta világosan, hogy a zsidó népnek, mint egyháznak az ideje lejárt. A zsidó nép abban a pillanatban, amikor sem Krisztust nem fogadta el, sem a róla szóló evangélium hirdetést nem fogadta el, mint nép. Mert azután is mind a mai napig minden zsidó ember elfogadhatja Krisztust, de mint nép mind a mai napig nem fogadja el ugye a zsidó nép Jézus Krisztust. Tehát Jézus ezt világosan mondta, hogy elvétetik tőletek az Istennek országa, oly népnek adatik, mely megtermi annak gyümölcsét. Tulajdonképpen Jézus itt visszaidézett egy ószövetségi prófétát, Dániel könyve 9. fejezetében, a 24. és 27. versekben olvashatjuk, Idői profécia keretében, ez az úgynevezett híres 490 éves idői profécia, hogy mikor jár le a zsidó népnek a kiválasztottsága, ezután már nem Isten egyháza a zsidó egyház, a zsidó nép. Ennek következtében olvashatjuk, hogy Péter apostol, amikor pünkösd napján elmondta a beszédét, és az ott összesereglett zsidóknak az apostolok cselekedetei 2. fejezet 40. verse szerint ezt mondta, azért magatokat.

népen, hanem a kereszténység. Természetesen a keresztény közösségeken belül is nagyon sok probléma volt, emberi problémák, gyülekezeti problémák, de ez semmit nem von le annak a tanításnak az érvényességéből, hogy Isten rájuk bízta az ő beszédeit. Mert kedves hallgatók, a kereszténységről gondolkozva ne tessenek elfelejteni azt, hogy a kereszténységen belül mi nevezhető igaz egyháznak. A kereszténységen belül nem az nevezhető igaz egyháznak, ahol csupa igaz ember találkozik, mert ilyen egyház nem volt, csak egyszer lesz majd a történelem legvégén a bibliai jövendőlések szerint. De igaz egyháznak az nevezhető, amiről a Római Levél 3. fejezetének első 2 versében Pál apostol így nyilatkozik, hogy az Isten rájuk bízta az ő beszédeit. Úgy ott fölteszi a kérdést Pál, hogy a zsidó nép miért volt más, mint a többi nép. Miért a zsidó nép volt az Isten egyháza, miért nem a kínai, miért nem az indiai? Azt mondta, hogy milyen tekintetben különb a zsidó a többi népnél. Szóval egy tekintetben különb. Az Isten rájuk bízta az ő beszédeit. Tehát a zsidó nép nem volt jobb nép, mint a többi nép. Ez egy félreértés, hogy valaki azt mondja, hogy a zsidók, nem tudom, jobb nép voltak, vagy magukat nyilvánították választott népnek. Ilyen nincs a Bibliában. A Biblia elmondja, hogy a zsidó nép kis nép volt, voltak nagy népek, voltak híres népek, erős, hatalmas népek. Isten mégis egy kis népre bízta az ő beszédeit. Az egyház, a bibliai egyház fogalmat e felé vigyük tovább. A Biblia szerint az nevezhető Isten egyházának, amely képviseli Isten tanításait, amely a Bibliából feltárja és az emberek elé állítja az Isten tanításait. Az Isten rájuk bízta az ő beszédeit. Ezt jó megjegyezni. Ezért mondja később ugyanez a Pál apostol az 1. Timóteus levél 3. fejezet 15. versében, hogy az Isten egyháza az igazság oszlopa és erőssége. Tehát megint egy másik egyház meghatározása a Bibliában, az Isten egyháza az igazság oszlopa és erőssége. Vagyis az Isten egyháza ott keresendő, ahol a Biblia beszédét, mint egy igaz beszédet maradéktalanul az emberek elé állítják, az igazság oszlopa és erőssége lesz a Biblia beszéde, tehát az emberek mértéket kapnak. Szóval ez egy másik kérdés, hogy az emberek ezt hogy fogadják el, és hogyan élik. A Biblia beszél arról, hogy sokszor a zsidó egyház is, a keresztény egyház is maga tette tönkre a maga misszióját. Mivel? Nem úgy élt, ahogy tanította. Sajnos az Ószövetségben is ez volt a nagy probléma, de most az elmúlt 2000 évben az újszövetségi egyház idejében is ez a nagy probléma, hogy nem úgy él, ahogy tanítja. De azt gondolnám, hogy tehát ha 19-20 évszázaddal ezelőtt találkozunk, megint csak el tudtuk volna dönteni, hogy most már nem a zsidó nép képviseli Isten tanításait, most már maga Jézus mondta, hogy elvétetik tőletek az Istennek országa, oly népnek adatik, mely megtermi annak gyümölcsét. Tehát azért Jézus belefoglalt ebbe a kifejezésbe, hogy azért az egyháznak az kell, hogy legyen a célja, hogy amit tanít, aszerint éljen is. Ugye a gyümölcstermés az mindig a jellemnek a megváltozása, a Krisztushoz hasonló jellemvonások felöltése. Na de most jön a nagy kérdés. Jöjjünk egy kicsit közelebb a mi korunkhoz. Mert talán önök közül is sokan el tudják ezt első hallásra is fogadni, hogy 3000 évvel ezelőtt a zsidók képviselték Isten igazságait, rájuk bízta a beszédeit. 1900 évvel ezelőtt a kereszténység, az ős kereszténység képviselte az Isten beszédeit. Na de hát az elmúlt 2000 évben a kereszténység történetében hát történt egy és más. Az egyik legfájóbb dolog, hogy a kereszténység nagyon sok részre szakadt. Nagyon sok keresztény felekezet van. Hát most, tessék most megválaszolni a kérdést. Nem 1970 évvel ezelőtt vagyunk, kis maroknyi jeruzsálemi gyülekezet, egy terjedő kereszténység idején, hanem hogyha mondjuk előre ugrunk a történelemben, akár csak néhány évszázadot, már azt látjuk, hogy a kereszténység nagyon sok felé szakadozik. Hát hol van ezután az igaz egyház, hol van 1500 évvel ezelőtt, hol van 1000 évvel ezelőtt, 500 évvel

Ezért aztán jussunk el, hogy ma hol van. Kedves hallgatók, a Biblia világosan feltárja számunkra a kereszténység nagy szakadásait. A bibliai proféciák, amelyek Dániel és Jelenések könyvében foglalnak helyet, és ehhez kapcsolódóan más könyvekben is, például a II. Tesszalonikai levélben, feltárják előttünk, hogy az az egységes kereszténység, ami elindul itt a történelemben, a Krisztus keresztje, halála és feltámadása idejétől, és megy előre a történelemben, ez a kereszténység valóban csak egy bizonyos időpontig volt egységes. Meg is tudjuk pontosan húzni azt a hatalmas, nagy választó vonalat, így két vonallal is hat húzzam itt a táblánkon, amelyre a bibliai jövendőlések rámutatnak, hogy ettől a pillanattól fogva a kereszténység elkezd osztódni. És ez a 4.-6. század közötti rész. A 4. századig a kereszténység egységes, a 4. századtól fogva a kereszténység elkezd egyre több és több részre esni. A nagy kérdés, ami mind a mai napig megosztja a tudósokat, de a felekezeteket is, sőt az egyszerű hétköznapi hívőket is, hogy minek a következtében történt meg a kereszténység első nagy megoszlása. Itt biztos, hogy valami történelmi tudatra szert kell tennünk. Vissza kell mennünk abba az időbe, ahol ez bekövetkezett, rá kell mutatnunk arra, hogy miért következett ez be, ki volt ezért a felelős, és tulajdonképpen hogyan is ragadható ez meg, hogyan lehet ezt megfogalmazni, miben állt ez a megoszlás. Dániel könyve és Jelenések könyve mellett, ahogy említettem, a 2. Tesszalonikai levél foglalkozik ezzel a kérdéssel, egyébként Pál apostol Tesszalonikába eljutva Dániel könyvét magyarázhatta az ottani keresztény közösségnek. A tesszalonikai keresztény közösségről csak annyit hadd mondjak, hogy ott egy különös hiba, vagy egy különös téveszme ütötte fel a fejét. Nagyon közelre várták Jézus 2. eljövetelét, olyannyira, hogy már felhagytak a munkavégzéssel is az ottani keresztények. Hát nem dolgoztak, azt mondták, hogy ez már olyan közel van Jézus 2. eljövetele, nem érdemes semmibe se belefogni. Ennek ugye a két levelet írt hozzájuk Pál apostol, egyébként a városban 2-3 hetet töltött, úgy alapította ezt a közösséget, utána írta nyilván a leveleket hozzájuk, és ebben az egyik levélben hangzik el például az a híres kijelentés, éppen azért ebben, mert ez volt a probléma, hogy aki nem akar dolgozni, az ne is egyék. Ez a Tesszalonikai 2. levél 3. fejezet 10. versében hangzik el, ez a, aki nem akar dolgozni, az ne is egyék. De ahogy elmondta a jövendőléseket Pál apostol a Tesszalonika belieknek, ugyanebben a 2. levélben, a 2. fejezet 3. versétől a következőt mondta. Ne csaljon meg titeket senki semmiképpen, mert nem jön el az addig, tehát nem jön el Krisztus 2. eljövetele addig, míg nem bekövetkezik előbb a szakadás, megjelenik a bűn embere, a veszedelemnek fia, aki ellene veti és fölébe emeli magát mindannak, ami Istennek vagy istentiszteletre méltónak mondatik, annyira, hogy maga ül be, mint Isten az Isten templomába, Isten gyanánt mutogatván magát. Nem emlékeztek-e, hogy megmondtam néktek ezeket, mikor még ti nálatok voltam? És most tudjátok, mi tartja vissza, amiért csak a maga idejében fog az megjelenni. Működik ugyan már a törvényszegés titkos bűne, csak hogy annak, aki ezt még most visszatartja, félre kell az útból tolatnia. És akkor fog megjelenni a törvénytaposó, akit megemészt az Úr az ő szájának lehelletével, és megsemmisít az ő megjelenésének feltűnésével, akinek eljövetele a sátán ereje által van, a hazugságnak minden hatalmával, jeleivel és csodáival, és a gonoszságnak minden csalárdságával azok között, akik elvesznek, mivel hogy nem fogadták be az igazság szeretetét az ő üdvösségükre. És azért bocsátja rájuk Isten a téveigés erejét, hogy higgyenek a hazugságnak, hogy kárhoztassanak mindazok, akik nem hittek az igazságnak, hanem gyönyörködtek az igazságtalanságban. Ez a Bibliának sorrendben a 6. nagy vázlat proféciája. Nem tudom most az egész proféciát önök elé tárni, erről itt ezen a helyen különben egy külön előadást tartottam évekkel ezelőtt,
Én önöknek csak egyetlen egy szókapcsolatot szeretnék kiemelni, hogy miben ragadható meg a kereszténység első nagy megoszlása, amelyről azt mondja Pál apostol, egy sor dolgot mond, hogy működik a törvényszegés titkos bűne, megjelenik a bűn embere, a veszedelem fia, aki ellene veti, fölébe emeli magát Istennek, és mindannak, ami Isten tiszteletre méltónak mondatik. Ez az egyetlen egy kifejezés, amit szeretnék önöknek a figyelmébe ajánlani, a harmadik, negyedik versben a veszedelem fia kifejezés. Amikor a történelemben, a keresztény egyház történelemben megjelenik a veszedelem fia. A veszedelem fia kifejezés a Bibliában egy valakire van lefoglalva. János evangélium a 17. fejezetében található csak még meg ez a fogalom ezen kívül, ahol Júdást jellemzi, jelenti. Tehát tulajdonképp ez, hogy veszedelem fia, ez Júdásnak egy másik elnevezése. Tehát a kereszténység történetében egy júdási dolog fog bekövetkezni. Mi a júdási dolog? Az árulás. Valaki elárulja a kereszténységet. Ki csoda? Aki belül van a kereszténységen. Tehát Júdás is belül volt, a körön belül volt, a 12 tanítvány egyike volt. Tehát világosan mondja itt a profécia, hogy a kereszténység első nagy megoszlását az fogja szerezni, hogy a kereszténységen belül kifejlődik egy árulás, megjelenik egy személy és egy intézmény, ami Krisztus helyébe állítja magát, ami elvárja azt a tiszteletet önmaga irányában, amit csak Krisztusnak jár egyedül, és ez a veszedelem fia, a bűn embere, innen indul el a kereszténység első nagy megoszlása.

0: Nagy szeretettel köszöntöm kedves vendégeinket új sorozatunk első előadásán, amelynek az a címe, hogy az emberi lét kiváltságai. Köszönjük a megtisztelő figyelmüket, jelenlétüket, hogy ebben a hideg időben eljöttek, és reméljük, hogy nem csalódnak, hiszen valóban olyan témákról lesz majd szó ebben a sorozatban, amely tényleg nagy ajándék, az emberi lét nagy ajándéka. Így például a mai alkalommal is az agynak a különleges nagy képességeiről, hatalmáról lesz szó. Hatalmas nagy ajándék az agy, amivel rendelkezünk mindannyian, de sokan úgy éljük le az életünket, hogy egész életünk végéig nem tudatosul bennünk, hogy milyen nagy ajándéknak vagyunk a részesei, és mire lenne képes az agyunk. Majd mutatok néhány olyan példát, amikor meghökkenhetünk, és hát az igazság az, hogy tulajdonképpen mindannyiunk agya elképesztő dolgokra lenne képes, ha mi használnánk az agyunknak a kapacitását. Hát majd szeretnék egy-két gyakorlatot elmondani önöknek, vagy tanácsot, amivel gyakorolhatjuk, hogy felébresszük az agyunknak ezeket a különleges képességeit és erőit. Aztán a második témánk az önismeret lehetőségei és útjai lesznek. Mindannyian vágyunk reális önismeretre, hogy ne alacsonyabb rendűnek, vagy magasabb rendűnek képzeljük magunkat másoknál. Hogyan lehet ezt megvalósítani, mi a reális önismeretnek az útja. A harmadik előadás minden bizonyan nagyon izgalmas lesz, számomra is az egyik legizgalmasabb téma, a női és a férfi lét kiváltságai, illetve a csapdák elkerülése. Hogy hogyan beszél a nő, és hogyan beszél a férfi, és hogyan értheti meg a két nem egymást, hát nem kis kérdés ez. Ugye, akik házasságban élnek, azok nagyon jól tudják, hogy sokszor milyen nehéz megérteni egymást. Hát, hogyha megértjük azt, hogy teljesen másképp működik a női agy meg a férfi agy, akkor könnyebb lesz ezt megvalósítani, és hogyha itt tudunk lépéseket tenni a másik nem irányában, hát tényleg csodákra számíthatunk. Tapasztalatból tudom, jó néhány alkalommal beszélgettünk erről a témáról, tartottunk előadásokat, és minden alkalommal sokan úgy ráébredtek velünk együtt is, hogy milyen nagy lehetőségek vannak itt. Aztán a következő téma a kapcsolatteremtés, kommunikáció, hogy jól értsük egymást. Ez is nagyon fontos téma, hiszen van egy speciális területe a megértésnek, a kommunikációnak, a női és a férfi lét, de van egy általános területe, hogy minden emberrel kapcsolatban hogyan kellene viselkednünk, hogy tényleg jól értsük egymást. Mert nagyon sokszor elmegyünk egymás mellett, mint a párhuzamosok. És ennek is vannak törvényszerűségei. Ha ez jól működik, akkor az a helyünkre kerülünk. Megfigyelték a Kék Zóna című könyvben, aki talán olvasta, a National Geographic adta ki, hogy a leghosszabb ideig élő és a legegészségesebben élő emberek azok, akik jó kapcsolatban vannak másokkal, akik szociális hálóban élnek, családi közösségben, akik megértetik magukat mással, és tudják közölni a szívük, lelkük érzéseit, vágyait, gondolatait más emberrel. Azért nem mindegy, nem? Tehát elszigetelten magányosan éljük-e az életet, vagy pedig úgy, hogy emberi kapcsolatainkban bőségesen, gazdagon tudunk adni is, és kapni is szeretetet. Egy üdítő téma lesz a természet szépségének gyógyereje, ahol végig vetíteni fogok, és a természeti képeken keresztül majd kérdéseket teszünk fel, hogy vajon mit jelent, mit üzen a természet? A szépsége mit üzen? Nagyon közel érint ez a téma, erről írtam is két albumot, sok fotóval megjelentettünk, és hát rengeteget tanultam a természettől, remélem sikerül valamit ebből megcsillantani. Aztán a testi-lelki tisztulás lehetősége, utolsó előtti témánk. Az emberi létnek nagy lehetősége az, hogy sajnos az időközben felgyűlemlett mérgeinket fizikai és lelki értelemben is egyaránt, hát kiürítsük, hogy megszabaduljunk tőlük. Ez a téma lesz ekkor soron. És az utolsó pedig tényleg koronája az egész sorozatnak, mint egy összefoglalója is, a szeretet életrendje. Hogyan tudunk szeretetben élni? Milyen törvényei vannak a szeretetnek? Sokszor kiderül, hogy teljesen mások, mint amit mi gondolunk szeretetnek. Mert a szeretet az egészen más, sokszor, mint a hétköznapi életben használt szeretet. Sokan azt mondják, hogy féltékeny vagyok, mert szeretlek. Csak az enyém légy, mert szeretlek, ugye? Pedig egyik sem a szeretet. Azt mondja a szeretet himnuszában Pál apostol, hogy a szeretet nem féltékeny. Nem irigykedik, nem kérkedik, nem gőgösködik, haragra nem gerjed. Mit jelent az, hogy mindent hisz? Remél a szeretet, és hogy nem fogy el soha. Semmi áron. Na hát ezekről fogunk beszélgetni, gondolkodni. Na de induljunk el a mai témánkkal. Az emberi lét kiváltsága az agy csodálatos öngyógyító képessége. Ezt a címet Elden Chalmersnek az Agy csodálatos öngyógyító képessége című könyvéből vettem. Nem bánom, hogy pontosan ugyanaz a cím, mert ez egy olyan könyv, amit úgy érzem, hogyha lehetséges, mindannyiunknak el kellene olvasni. Nekem óriási élmény volt, évekkel ezelőtt olvastam. Az egész szemléletmódomat módosította, megreformálta, és egészen közel vitte, hogy úgy mondjam, a boldogabb léthez, és az örömteli élethez, ahol megismertette, és abban különbözik más könyvektől, például mondjuk az Agy évtizedében dr. Bánki M. Csaba könyvétől, bár ez is nagyon érdekes, ajánlom kedves figyelmükbe, és más agy élettanát, anatómiáját leíró könyvektől. Engem mindig is érdekelt ez a téma, biológia szakos tanárként. Mindig foglalkoztam ezzel a kérdéssel, mert izgatott, de aztán mindig úgy el is kedvetlenedtem, mert letettem, és hát mondom, mit kezdjek én ennyi információval, most hogyan lehet ezt alkalmazni az életben, és ez a könyv ezért nagyszerű, mert ez gyakorlati tanácsokkal, konkrétan a hétköznapi élet perceiben, döntéseiben lebontva megmondja, hogy hogyan lehet ezt alkalmazni, hogy tényleg felébresszük az agyunknak gyógyító képességeit és erőit. És beszél két folyamatról, a lelki épülés folyamatáról és a lelki leromlás folyamatáról. És ezeknek a folyamatoknak, főképp az épülés irányában, olyan útját mutatja be, ami mindannyiunk rendelkezésére áll, élhetünk vele. Úgyhogy ezért ajánlom kedves figyelmükbe ezt a könyvet elolvasásra. Hát nem tudom, mennyire tudjuk beszerezni, sajnos kifogyott a kiadótól, de majd ösztönözzük őket, hogy nyomják ki újra. A közösségünk adta ki itt a könyvkiadónk, de hát sajnos elfogyott. Én azért egyet tudtam hozni, meg azt hiszem láttam ott is egyet, azt oda tudjuk adni, vagy esetleg kölcsönbe is, akkor az mehet körbe, addig érdemes elolvasni. Tehát ez a szerző egy rendkívül derülátó, optimista szerző, és különféle fontos dolgokat ír a könyvében, amikről majd szeretnék néhány gondolatot idézni is. De menjünk tovább. A lenyűgöző tények. Az első pont, amivel érdemes foglalkoznunk, egészen 1968-ig azt gondolták, hogy 12-14 millió agysejtje lehet, milliárd agysejtje lehet az embernek, míg ekkor egy John Platt nevezetű híres ideggyógyász azt mondta a vizsgálatai alapján, hogy körülbelül 100 milliárd agysejtünk lehet. 100 milliárd, nem tudom, el tudják-e képzelni, mit jelent ez? Elképesztő, és minden egyes agysejtünk 1000 más agysejttel van átlagban kapcsolatban. Ez 100 billió ideg átkapcsolódási pontot jelent. Ez felfoghatatlan. Ez azt jelenti körülbelül, hogyha életünk minden egyes másodpercében, ha körülbelül 80-90 évig élnénk, hogyha minden egyes másodpercében körülbelül 30 ezer döntést hoznánk, akkor sem tudnánk kihasználni az agyunk kapacitását. Hát kihoz másodpercenként 30 ezer döntést, ugye? Felfoghatatlan. Ezek olyan tények, olyan... Tessék?
1: Beletartoznak az agynak azok a döntései is, ami a mozgást...
0: A vegetatív idegrendszeri folyamatok, azok automatikusan zajlanak le, amelyek minél inkább az agytörzsi, meg a gerincvelői folyamatoknál zajlódnak, de a szürke ezekben nem számít bele. Tehát ezek a tudatos részére írja, hogy ezzel függ össze. És még akkor is óriási szám ez, hogyha tudjuk, hogy naponta sajnos mintegy 50 ezer neuront, agysejtet veszítünk el, ez éves szintre lebontva körülbelül 18,5 millió agysejt veszteség. Nem beszélve arról, hogyha valaki alkoholizál, vagy olyan szereket szed, amikkel radikálisan pusztítja az agyát, annak ennek többszöröse, százszorosa, ezerszerese lehet. Tehát egy alkoholos állapot, vagy egy részeg állapot tömértelen mennyiségű agysejtet pusztít el, és úgy gondolták, és ez így is van, hogy az agysejtek a születésünk után nem sokkal teljes végleges számban vannak, és nem szaporodnak, de mégis az új kutatások azt mondják, hogy valóban, amikor egy agysejt elpusztul, akkor az úgynevezett makrofágok, ez egy ilyen falósejt, egy ilyen fehér vérsejte, ami pusztítja az elpusztult sejteket, felfalja, és a megmaradt űrt, ugye azért kell felfalni, mert az ott lévő elpusztult sejt különben a bomló rothadó anyagaival megfertőzni azt a területet, tehát el kell onnan tisztítani, de úgynevezett asztrocitákat küld a szervezet, amelyek ilyen csillagalakú támasztó sejtek, és ezek segítségével a megmaradt űrt, és itt jön nagyon fontos dolog, hogy vár az agyunk a parancsra. hogy milyen kapcsolatokat létesítsen, mert a megszakadt hiányérzeteket és a kapcsolathiányokat ő megpróbálja kipótolni, és kapcsolatokat létrehozni, és ha ösztönzést érez az agy, hogy valamilyen irányban mondjuk tanuljon, valamit végrehajtson, valamit cselekedjen, valami határozott döntés irányába mozduljon el, akkor elkezdi abban az irányban pótolni ezeket a kapcsolatrendszereket. Tehát nem sejtek épülnek újjá, hanem kapcsolatok gazdagodnak. Ez egy nagyon nagy felfedezés és lehetőség az ember számára. Tehát így, ha pusztulnak is az agysejtjeink, ha mi egy aktív szellemi életet élünk, hogyha használjuk az agyi kapacitásunkat minél inkább, ezért van létjogosultsága, a nyugati világban már sok helyen meg is tették, hogy egyetemeket nyitnak nyugdíjas korú embereknek, meg idős embereknek, és több egyetemet elvégeznek simán, ha használják az agyukat. Ha valaki pedig nem csak néz mellettem maga elé, vagy a tévét nézi, annak szépen leépül az agyi tevékenysége. Azt is megfigyelték, hogy az agysejtek leginkább a kérgi részen pusztulnak, tehát az agy külső, legaktívabb, új információkat szerzett részénél, míg a belső agytörzsi részénél, ahol a mozgás, a nyelés, az alvás, a légzés központjai vannak, tehát magyarul folyamatos használatban vannak, ott nem pusztulnak szinte egyáltalán. Ugye ezért is van az, hogy sokan elfelejtik az újabb szerzett információkat, de egészen régi gyerekkori élményekre nagyon emlékeznek. Tehát ezért is van egy törvény, amit a szerző így fogalmaz meg, vagy használod, vagy elveszíted. Vagy használod, vagy elveszíted. Ez egy törvény. Tehát ne ijedjünk meg attól, hogy szellemi életet kell érni, ha könyveket kell olvasni, hogyha tudni, tanulni kell újra, hogyha új dolgokat kitűzünk, megtanulunk egy nyelvet. Emlékszem, kedves lelki édesapám 84 éves korában tanult meg pianinozni. Sose késő. Sose késő, bátran induljunk el és fedezzük fel. Rengeteg fajta kapcsolat van, nem sorolom fel őket, az agyi területek között, különféle speciális rostok, a bal és a jobb agyféltekén keresztül is, meg egymással is, hosszanti és merőleges irányban is, mindenféle sugárirányban kapcsolatok vannak, szinte felfoghatatlan mértékben és mennyiségben. Így néz ki ugye egy mikroszkopikus felvétel egy agysejtről, neuronról, amelynek ugye dendritjei vannak és axonjai és egymással kapcsolatos összeszövődéseik, olyan, mint egy háló, és nagyon érdekes az egész felépítése is. Hát ugye itt az ábrán, az Emberi Test című könyvből kivett ábrán látható, hogy például az agykéregnek bizonyos felületei, nézzük meg, a legelemibb életanyi funkcióig is meghatározott területe van. Ezt úgy tudták megvizsgálni, hogy nyitott agyműtéteknél, amikor a koponya kézzelfogható és látható volt, akkor adott ponton egy elektródával ingerelték, és mondta, hogy mondjuk a szemhéjam ekkor megvibrál, vagy viszket, ugye? És akkor így egy nagyon alapos munkával feltérképezték. Feltérképezték, és persze, hát ugye látjuk, hogy millió fajta területe van, és ahol például történik mondjuk egy agyvérzés, vagy egy vérömlegy, vagy egy embólia, vagy valami elzáródás, hogy egy terület nem kap vért, rendkívül érzékeny az agy a vér minőségére, a vér oxigén és táplálék minőségére. Tehát nagyon fontos, hogy jó mélyeket lélegezzünk, hogyha helyes agyműködést kell megvalósítani. Egyik előadáson talán mondtam is, hogy megfigyelték szenilitásban, súlyos depresszióban szenvedő időseknél egy otthonban, hogy az ő tudtukon kívül csak egy résen beengedtek annyival több oxigént, hogy körülbelül a szobának az oxigén telítettsége 1%-kal megnőtt. És addig komor, bús, maguk elé néző emberek hirtelen felnéztek, elkezdtek kommunikálni egymással, vidámak voltak, mosolyogtak, semmi mástól, csak az oxigéntől. Egyáltalán nem mindegy, hogy milyen levegőt szívunk, és hogy hogyan lélegzünk. Például ez is nagy mértékben befolyásolja az agyi tevékenységet, olvashatunk erről sok érdekeset. Hát persze, sokak számára nagy kérdés, és számomra is, és hát nem véletlenül egy ilyen házban tartunk előadásokat, mert én nehezen tudom elképzelni, ezzel a témával is sokat foglalkoztunk, vannak erről külön előadás sorozataink a teremtés vagy evolúció kérdésével, hogy lehet az, amikor az evolúciónak egyik nagy állítása az, hogy olyan kapcsolatokat, olyan fejlődést, olyan lehetőségeket enged meg a szervezet, a biológiai szervezet magának, amit használ is. Hát mi másodpercenként 30 ezer döntést nem képtelenek vagyunk hozni, létrehozni. Sokkal több van az agyunkban, mint amit meg tudunk élni. Honnan van ez? Evolúciólag értelmetlen és indokolatlan, hogy valami olyasmit csinálni, ami sose használ. Vagy nagyon-nagyon ritkán csak pici részét használja. Hát én számomra, megmondom őszintén, az az ige zeng a fülemben, meg a lelkemben, amit a Prédikátor könyve 3. fejezet 11. verse mond, hogy mindent szépen csinált az ő idejében, mármint a Teremtő, és adta a világot is az ember elméjébe. Itt az eredeti héber szó azt jelenti szó szerint, hogy az örökké valóságot. A szerző is ír elő egy fejezetet, egyik professzorával beszélgetett az egyetemen, ahol tanult, és ezt a kérdést felvetette neki, és nem tudott rá válaszolni, hogy hogy lehet ez. Ez evolúció szempontjából logikátlanság, és én úgy gondolom, viszont ő is hivatkozott erre a gondolatra, hogy a Teremtő olyan aggyal látott el bennünket, ami, hogyha nem romlott volna meg a gondolkodásmódunk, és a bűn által nem fertőződött volna meg az ember, képes lenne az örökké valóságot befogadni. Hihetetlen dolgok vannak az agyunkban, amelyeknek töredéknyi részét sem használjuk. Majd mindjárt szeretnék mutatni néhány példát, és ajánlom, hogy önöknek meg is tudják nézni az interneten filmen az úgynevezett szavantokat, akik rendkívüli agyi képességgel rendelkeznek, miközben fogyatékosak. De majd mindjárt rátérünk erre is. Tehát ez is egy olyan kérdés, ami el kell, hogy gondolkodtasson bennünket, hogy Pascal jut eszünkbe, aki azt mondta, hogy az ember egy nátszál, egy kis semmi a világ mindenséghez képest, de gondolkodó nátszál. És a gondolkodásával fel tudja fogni a világ mindenséget, rá tud kérdezni. Se egy kutya, se egy macska, sem egy csimpánz nem képes rákérdezni a világ mindenségre. És a helyünkre ebben a világ mindenségben, és a saját agyunkra az ember képes erre. A Teremtőt mutatja be ez a nagy lehetőség. Na hát a szavantok, ez a Leslie Lemke nevezetű úriember, ez egy olyan szegény gyermekként született, akinek az agya, amikor megszületett, teljesen be volt gyulladva, és hogy megmentsék az életét, a jobb agyféltekéjét ki kellett venni teljesen. De emellett be volt gyulladva az idegrendszere következtében a két szeme is, és hát látjuk is, hogy mind a két szemét is ki kellett venni. Ott volt egy kis lényként, egy kis vegetatív lényként a környezetében, a szülei nem is vitték haza, azt mondták, egy ilyen gyerekkel, hát agytalan, szemtelen, szóval hogy mit kezdjünk egy ilyen gyerekkel. Ott maradt a kórházban, és senki nem törődött vele, éppen csak etették, meg életben tartották, aztán egyszer csak megjelent egy hölgy, ha jól tudom, tehát 8 éves kora körül, van is erről egy kis film az interneten, hogyha beírjuk a nevét, megtaláljuk. Aki magához vette ezt a gyereket, akkor kezdte el ölelgetni, simogatni, meg egyáltalán emberi hangokat adni neki, és közben. Ez a gyerek szinte semmire sem volt képes. Addig, amíg egyszer csak 12 éves kora körül, abban a családban, ahol volt, ezt meséli el pót anyuka, hogy egyszer este szól a férjének, hogy kedvesen, kapcsolt ki a tévét, mert véletlenül úgy látszik, bekapcsolva hagytuk. Szerintem nem kapcsoltuk be, én nem néztem ma este a tévét. Hát hallod, a zene szól a szobából. Nem kapcsoltam be a tévét, és bementek, és mit láttak, hogy pár nappal előtte ez a bizonyos szavant, ugye, tehát olyan fogyatékos, aki rendkívüli agyi képességekkel rendelkezik. Csajkovszkijnak a nem tudom hány nappal ezelőtt hallott valami művét, talán valami zongora művét, hibátlanul, utolsó hang hibátlansággal lejátszotta. Ekkor vették észre, hogy attól kezdve, ha ő bármit meghallgatott, hibátlanul lejátszott. A világhírű zeneművészet belőle, járja a világot, és zenél. De nem tud fölöltözködni, de nem tud rendesen enni, nem tudja magát ellátni. Tehát úgy tűnik, hogy valami olyan agyi képessége rendelkezik, ráadásul pont a jobb agyféltekét vették ki, ami pont a művészi hajlamok irányában a szintetizáló látásmóddal rendelkezne. Hát szóval ide jutott ez a szegény fiatalember, de aztán ide jutott ez a szegény fiatalember. És nem csak ő, van körülbelül, ha jól tudom, több száz ilyen szavánt a világon, meg lehet nézni a listájukat az interneten, lehet róla képeket szerezni. Például ez a Stephen Wiltshire, nem tudom pontosan, hogy kell tenni ezt a fiatalembert, őről is van egy 13 perces film, bemutatja, hogy felültették Rómában egy helikopterre, és körbevitték Róma városa fölött. Csak így nézte. És amikor lejött, akkor egy olyan 13-15 méter hosszú félköríves, hatalmas, nagy vásznat látják ott körbehelyeztek, és elindult egy ponton, és lerajzolta az utolsó pillanatig, és hát számos helyen rávetítették azt a pontot, ahol körülbelül látta, és a fényképet, és tökéletesen egyezett a Pantheon, a Kolosseum, stb. De ő is szavant, ő is fogyatékos. Aztán láttam egy olyan úriembert, aki képes arra, hogy amikor meglát egy tárgyat, vagy egy állatot, a lehető legbonyolultabbat is mindegy, fogja az agyagot, vagy a plasztilint, és úgy, ahogy van ott a kezébe, gyorsított felvételre mutatták, térben megcsinálja. Mint egy számítógép. Van egy másik szavant, aki képes, ahány könyvet elolvasott, mindegyik könyvet szó szerint tudja és ismeri, és pontosan oldalra megmondja, hogy melyik oldalon mi van, valaki a telefonkönyveket ismeri, valaki a stb. Egyik ilyen emberről olvastam, hogy már 12 000 könyvet elolvasott, és hát folyamatosan olvasa tovább a könyveket, élő lexikontként kezelik, bárhova rákérdeznek, mindent el tud mondani. Az más kérdés, hogy szerintem mennyire érti, vagy nem érti, de képes rá. De miért mondtam ezeket a példákat? Nem azért, hogy különlegességekről beszéljünk, de ugye látjuk itt, hogy elindult például. És rajzol, utána többször ráállítják a térképet, és meg összevetik a térképpel, és hát döbbenetesen látják, hogy hát passzol, ott van. Honnan van ezekben a fogyatékosokban ez a képesség? Illetve önökben bennem nincsen vajon? És azt próbálták leírni, nem tudták megfejteni ezt a titkot, mondanom sem kell, de azt azért jelzik, hogy nekünk, átlagos embereknek vannak bizonyos horizontális jellegű ismereteink, amelyek nem engednek bizonyos mélységben, mert az élet dolgaihoz az agyunk nem enged mélyebbre hatolni egy adott kérdésben. Bár azt is megfigyelték, hogy ha valaki vészhelyzetbe kerül, és valamire emlékeznie kell, amit már úgy gondolja, hogy rég elfelejtett, nem voltunk még itt el az életben. És nagyon akartunk rá emlékezni, és ezt csak beugrott a kép. Én voltam itt többször is. Hát magyarul, ha nagyon akarnánk, elő tudnánk hozni ezeket a képességeket. Ismerek én is olyan embereket, olvastam könyvben, akik börtönben voltak, és nem juthattak hozzá például a Bibliához, mivel nem volt más lehetőségük, megtanulták a Bibliának a könyveit kívülről. Volt olyan valaki, aki az egész Bibliát megtanulta kívülről. Önök vajon nem lennének képesek rá? A színészek miért tudnak megtanulni 50-100 oldalnyi szöveget kívülről? Aztán vagy elfelejtik, vagy nem. Mi is képesek lennénk rá, ha így edzenénk az agyunkat. És ezzel csak annyit szerettem mondani, hogy itt a szavantoknál valószínűleg egy olyan dolog van, hogy nincs ez a horizontális jellegű egyenletes eloszlás és gátlás, hogy úgy mondjam, hanem áttöri ezt a falat, és mélyebe hatol az ismeret. És bár szeletszerű az ismeret, erre képes, de másra alig, de abban a mélységben hihetetlen dolgokra képes az agy. De potenciálisan ez azt jelenteni szerintem, hogy a mi agyunknak is vannak ilyen képességei, csak valahol elrejtve, valahol eltemetve, valahol nincs a felszínen. Nem létszükséglet, nincs indok, hogy előjöjjön. De egy biztos, hogy azt, amit egyszer az életben megfigyeltünk, amire a figyelmünket fordítottuk, az az agyban ott megmarad, képként, emlékképként. És valamilyen formában előhozható lenne. De hogy hogyan, ugye ez egy nagy kérdés. No hát, menjünk tovább. Az agy öngyógyító képességénél legelőször mindenképpen az akaratról kell beszélnünk. Ellen Goodwight írja, az akaraterő az emberi természet irányító ereje, ez uralkodik összes képességeinken. Az akaraterő nem ízlés, nem hajlam csupán, hanem döntő tényező, amely az emberekben munkálkodik. Az akaraterő az, ami az egész lényünkön uralkodik, a döntés, a választás hatalma. Rögtön szeretném megemlíteni, hogy nyitott agyműtéteknél figyelték ezt meg, amikor kérdezték a pacienst, hogy most mit érez, egy adott ponton ingerelték, és mondta, hogy most egy emlékképet lát, most egy szagot érez, most ezt és ezt gondolja, stb., ami az illető agyterülettel kapcsolatos emlékkép felvillant. És akkor azt mondta az orvos, most arra kérem, hogy most gondoljon erre, vagy végezze el ezt a matematikai feladatot, és közben ingerelték azt a pontot, amit az előbb pontosan leírtak, hogy mit érez. Mondjuk egy emlékkép. És azt vették észre, hogy ha ő akarta, és ő úgy döntött, és úgy választott, hogy most nem ad teret annak a különben ingerlő, felszínre törő képnek, akkor az akaratával felül tudja írni. És ezt most fogalmazza meg, hogy ez egy döbbenetes dolgot támasztott alá, magyarul, hogy az akarat szabad. Hiába jönnek bennünk elő képek, gondolatok, emlékképek, vagy érzések, ha mi mást akarunk, ha mi mást választunk, ha mi döntünk, ha mi határozott döntést hozunk, akkor képesek vagyunk felülírni a múlt, a jelen hatásait, ösztönző dolgait, szokásainkat, és rengeteg érdekes tapasztalatot fogalmaz meg arról, hogy hogyan vagyunk erre képesek, az akarat erejével. Azt mondja, ha uralkodik minden képességek, van gondolkodó képességünk, érző képességünk, érzelmeket érezhetünk, van képzeletünk, szándékunk, beszélő képességünk, cselekvő képességünk. Mindezeken az akarattal lehet uralkodni. Ugye tudjuk nagyon jó, hogyha valaki akar valamit, akkor általában ezt meg is csinálja. Nem? Az akaratnak olyan hatalma van, hogy az ember képes felhőkarcolókat emelni, vagy vannak olyan emberek, akik az óceánon keresztül mennek egy kis csónakkal, mert akarnak keresztül menni, és elképesztő teljesítmények. Valaki bele is hal, de az út közben hal bele, vagy majdnem a célnál, ugye sokszor, mert ő végre akarja hajtani azt a dolgot. Ilyen az akarat, óriási nagy hatalma van. Hagy idézek egy könyvből, egy kis nagyon rövid történet, pár perces, de nagyon mélyen hatott rám. Egy kisfiúról szól, az Erőleves a léleknek című könyvből, vagy bocsánat, majd, igen. Talán még előtte ezt, mert aztán így jön itt jön ez a bizonyos történet. Tovább olvasom a könyvből, azt mondja, az akarat hatalmas, annyival erős, hogy segítségével uralni lehet a képzeletet, sőt még a betegségeknek is ellenállhatunk. Értelmünk és idegeink erőre kapnak és felfrissülnek, ha akaraterőnket gyakoroljuk. Az akaraterejét nem értékeljük kellőképpen. Tartsuk ébren akaraterőnket és irányítsuk helyesen. Ez élénkíti egész lényünket és csodálatos segítséget nyújt egészségünk megőrzéséhez. Nagy hatalom a gyógyításban. Megfigyelték, hogy ha valaki akar gyógyulni, a gyógyulás sebességét sokszorosára kapcsolhatja, ha akar. Ha valaki nem akar, ki is mondja, én nem akarok meggyógyulni, nem akarok tovább élni. Emlékszem, nemrég láttam egy ilyen filmet, ahol azt mondta idős férfi, aki elvesztette a feleségét, hogy nem bírom elhordozni a veszteségét. Nem tudok nélküle élni. Nem akarok élni. Meg fogok halni. Úgyhogy elmondom, hogy mi legyen a halálom után, és elmondta. És valóban így volt. Elmondta. Nem volt különösképpen semmi baja. Nem akart élni. És rövid idő múlva meghalt. Tehát élet és halál kérdése van a agyunkban, ha így mondjam, vagy az agy döntéseinkben. És hát erről majd szeretnék néhány példát elmondani, hogy hogyan tudjuk ébren tartani az akaraterőnket. Na de előtte ez a kis történet, az Erőleves a léleknek című könyvből való. Jack Canfield és Mark Victor Hansen írta ezt a könyvet. Különleges kis történetek, de valós történetek ezek. És ebben egy fiúról szól a szerző, aki... mert kapcsolatban ezt olvasom. A kisvidéki iskola épület régi módi hasas szenes kályhával fütötték. Egy kisfiúnak kellett minden korán reggel begyújtani, hogy a tanítás kezdetére átmelegedjék a tanterem. Osztálytársai egyik reggel arra értek oda, hogy az iskola lángokban áll. Az eszméletlen fiúcskát félholtan vonszolták ki a tűzből. Az alsó testén súlyos égési sérülésekkel szállították a közeli megyei kórházba. Borzalmasan összeégett gyerek félájúton hallotta, mint az orvos az anyjával beszél. A doktor kijelentette, hogy biztosan meg fog halni, és minden jel erre is vallott, hiszen a tűz iszonyatos pusztítást végzett a teste alsó felén. A bátor kisfiú azonban nem halt meg. Eltökélte magát, hogy életben marad, és az orvos elképedésére ez sikerült is neki. Amikor túl volt az életveszélyen, ismét kihallgatta a felnőttek halk beszélgetését. Az orvos közölte az anyjával, hogy szinte jobb lett volna, ha a gyerek meghal, mert sérülései miatt annyi izomszövet pusztult el, hogy egész hátralévő életében rokkantságra lesz kárhoztatva, alsó végtagjai teljesen használhatatlanok. A fiú megint gondolt egyet. Márpedig ő nem lesz nyomorék, járni fog. Sajnos azonban a derekától lefelé teljesen elveszítette mozgásképességét. Vékonyka lábai haszontalan függelékké silányodtak, végül hazengedték a kórházból. Az édesanyja minden nap megmasszírozta a lábát, de az tökéletesen érzéketlenné vált. Egyáltalán nem tudta mozgatni. Elszántsága azonban egyre erősödött, hogy újra járni fog. Idejét ágyban vagy tolókocsiban töltötte. Egy verőfényes napon az anyja kitolta a kertbe, hogy friss levegőt szívhasson, ő pedig a helyett, hogy nyugton maradt volna, kivetette magát a kerekes székből, hason kúszott a fűbe, maga után húzva a lábát. Így vergődött el a telküket szegélyező fehér léckerítésig. Emberfeletti erőfeszítéssel felhúzta magát a lécekhez, azután centiméterről centiméterre végigaraszolt a farács mentén, és egyfolytában arra gondolt, hogy járni fog. Figyeljük, mert nem azt mondja, hogy járni szeretnék, mert jó lenne, bárcsak. Nem, ő járni fog. Ettől kezdve nap-nap után gyakorolt, lassanként kikoptatta a gyepet a kert körül a kerítés mellett, mindennél jobban vágyott arra, hogy lábába visszaköltözzen az élet. A napi masszázs, a fiú vasakarata, meg a szüntelen gyakorlás végül meghozta az eredményt, újra fel tudott állni. Aztán támaszkodva, később segítség nélkül járni. Majd pedig futni. Újra iskolába járt. Egy idő után futva, pusztán a futás öröméért. Az egyetemen bekerült az atlétikai csapatba. Azután elérkezett a nap, amikor az egykor halálra ítéltnek vért gyerek, akiről azt hitték, hogy soha nem tud járni, nem is reménykedhet abban, hogy egyszer futhat. Ez az elszánt fiatalember dr. Glenn Cunningham a Madison Square Gardenben felállította az egymérföldes futás világcsúcsát. Az akarat hatal. Ez a fiú akart valamit, senki nem bíztatta. Senki nem reménykedett benne. Különben megjegyzem, ez a könyv azért azt is írja, hogy ha valaki hisz valakiben, ez egy furcsa dolog, felfoghatatlan, de ha valaki hisz valakiben, és bátorítja, és masszírozza a lábát, és próbál neki segíteni, bár szinte reménytelennek tűnik, de ha valaki szeret valakit, ez a szeretet, és eseteket ír le, ez a szeretet, valaki irányába nyújtott szeretet, most a Leslie Lemke talán más eset, de azért őt is valaki szerette. Képes arra, hogy megváltoztassa a szinte fizikailag lehetetlen dolgot, ez persze agyi szintre lebontva azt jelenti, hogy az illető területre nézve halott agysejtek helyett a plasticitás elve érdekében a környező agysejtek között olyan kapcsolatok alakulnak ki, hogy átveszik azt a szerepet. És szinte ugyanúgy, vagy, lásd, még jobban el tudják látni, mint egy hétköznapi ember azt a funkciót. Kedves hallgatók, ez a képesség, gondolják, hogy csak ebben a kis nyomorult fiúnak az agyában volt benne? Az önökében nincs benne? Hát ezért érdemes ezzel a kérdéssel foglalkozni. Na de hogyan tartsuk ébren akaraterőnket? Ezen is úgy sokat gondolkodtam. Az egyik dolog, amit talán a legegyszerűbb így fogalmaznék meg, hogy hozzunk napi szinten döntéseket. Ne csak ilyeneket, hogy hát megpróbálom, meg jó lenne, meg talán. Döntéseket. A döntés azt jelenti, hogy ma ezt megcsinálom. Nem fanatizmusból, és nem azért, mert valami félőrültek vagyunk, hanem mert például szeretnénk azt tényleg megvalósítani, és meg is akarjuk magunkat feszíteni annak érdekében. Hát persze aztán itt is egy nagy kérdés vetődik fel, hogy mi az, amit olyan biztosan megcsinálhatunk és akarhatunk, ami emberi akaraterőnkkel. A Biblia azt mondja, hogyha egyezik a teremtő akarat erejével. Hogyha megegyezik azzal, hogy például jellemben fejlődjünk, hogy az önzésünkkel szembeforduljunk, hogy másik embernek segítsünk. Ez olyan dolog, amiért hasztalan feszíthetjük meg magunkat. Ebben támogatásunk lesz, teremtő fog bennünket támogatni. Tehát hozzunk döntéseket. Kedves hallgatók, olyan szomorú megnézni a világot, például a legnagyobb kérdésekben sokan nem használják az agyukat. Nagyon sokszor az emberek úgy élik le az egész életüket, hogy beleszületés alapján vannak valamilyen helyzetben. Nagyon sok embertől már idős korában voltam, miért így étkezik? Vagy miért így él? Hát az anyukám, az apukám, de van ennél jobb is? Megszoktam. Hát ez nem az agy használata. Ezek berögzött, mechanikus cselekmények. Majd mindjárt beszélünk a szokások változtatásáról. Valaki egész életében, hány embertől hallottam, mert megkérdeztem, hogy a hitéről, hogy hogy gondolkodik, és azt mondta, hogy hát én ebbe születtem bele. De mondom, ha Indiába született volna, akkor indiai hitű lenne? Vagy hindul inne? Vagy ha Mohamed, akkor Mohamed hitű lenne? Hát mondom, az embernek van lehetősége gondolkodni. És ha van jobb annál,

0: Másik nagyon érdekes dolog, amit tanácsolunk, hogy hozzunk olyan döntéseket, gyakoroljuk magunkat abban, hogy ha valamit meg szeretnénk tenni, és nem is tiltja meg senki, és nincs is semmi akadálya, és nem is rossz az a dolog, különben szívesen megtennénk, mondjuk ki rá bátran azt, hogy erről most lemondok. Önuralmat gyakorlok. Azt írja a szerző, akitől idéztem többször, hogy az a jellem nem más, mint a tudatosan kialakított szokásaink rendszere, az akaraterőből és az önuralomból tevődik össze. Ha mi tudatosan hozunk olyan döntéseket, amivel önuralmat gyakorlunk, ez hatalmas dolog. Senki se szabja meg, mi szabadon döntsünk. Megyünk mélyebb szintre. Hozzunk olyan döntéseket, ami nekünk nincs kedvünkre, de másnak örömet okoznánk vele. Tudom, kezdik érezni, hogy az énnel szemben, az önzéssel szemben hogy kezdünk mélyebbre hatolni? Tehát, hogyha mondjuk a házastársamnak, vagy a gyermekemnek valami jó lenne, de nekem nincs hozzá kedvem, mert meg kell magamat feszítenem, meg a kényelmemről le kell mondanom, stb. De megteszem ő érte. Ez az akaraterő ébrentartása és gyakorlása, és ez élénkíti a lényünket, mert akkor nem magunkra figyelünk, hanem a másik emberre. Megyünk tovább, a harmadik szint. Döntsük el, hogy például egy napon keresztül nem mondunk senkiről semmi rosszat. Beszél, önuralom. Hogy nem mondunk senkiről semmi rosszat. Hogyha valakinek mégis kritikát kell elmondanunk azért, hogy segítsünk rajta vagy a helyzeten, el lehet önök szerint a kritikát úgy mondani, hogy közben nem mondunk rosszat a másiknak? Tessék? El lehet. Lehet azt úgy körbeírni, lehet olyan kérdéseket feltenni, amivel a másikban élénkíthetjük a gondolkodást. Menjünk még mélyebbre. Döntsük el, hogy egy napon keresztül mondjuk, ja bocsánat, megyünk tovább, nem, hogy nem mondok róla rosszat, hanem jót fogok mondani az emberekről. Még azokról is, akikkel kapcsolatban vannak negatív észrevételeim, inkább a pozitívumai domborítom ki, és tudatosan figyelem magamat, hogyha szóba jönne az, hogy én most beszélnék negatívumáról, akkor tudatosan a pozitívumát emelem ki. Még mélyebb szintre megyünk, döntsük el, hogy nem engedünk meg rossz gondolatot a másik ember irányába. Zakariás könyvében olvassuk azt, hogy hogy is van pontosan, ha valakinek eszébe jut? Még szívében se gondoljon az embert gonoszt az ő fele baráta ellen. Gondolat. Tudják, hova jutunk ezzel? Hogyha gondolatainkat képesek vagyunk uralni, akkor nem a csapongó gondolataink, nem az össze-vissza járkáló fantáziaképeink uralnák a hétköznapunkat, hanem tudatos, akaraterő által meghozott döntésekkel tudnánk élni. Micsoda minőségi többlet ez. Aztán majd külön nagy téma lesz, és majd a női és a férfi témánál majd szóba fogom hozni, hogy hogyan tudjuk gyakorolni az akaraterőnket, és ébren tartani a házastársa vagy a más nevű társunkkal kapcsolatban. Tessék?
1: Amikor ilyen rendszeresen gondolkozunk...
0: Nem. Nagyon jó a kérdés, és nagyon, nagyon vág. Azt kell válaszolni, hogy igen, ezáltal a tudatos akaraterő gyakorlás által a probléma megoldó képességünk nő, és az asszociációk, az agyi kapcsolatok kezdenek átrendeződni. A kritikus látásmód és szellem helyett, mivel mindjárt a szokások kialakításánál fogom ezt elmondani, ami most következik, azt, hogy olyan bejárt pályáik vannak az agyunknak, amelyen a megszokott úton módon szokunk gondolkodni, érezni, akarni, képzelni, beszélni, cselekedni, ehelyett, ha mi tudatosan kezdünk új pályákat kiépíteni, akkor képesek vagyunk új nyomvonalakat is ráépíteni. Ez pedig akkor, amikor majd egy mentalitás, vagy egy jellem, amiről ön kérdez, mint magyar jellem, vagy pedig egy magyar szokás, bizony képes ezt is befolyásolni. Persze ilyen tudatosan egy ország, hogy gondolkodjon, az eléggé...
1: Magyar jellem, az alkotó
0: vagy alkotó jellem, igen, ez lesz a harmadik fejezet, ebből következik.

0: következik. Tehát a kérdései mind arra kérdeznek rá, amit majd nem fogok még mondani, de annyit hagy mondjak el, hogy igaza van, amikor megvizsgálták azt, hogy például egy amerikai ember és egy magyar ember között egy felmérést végeztek, és felmérték mondjuk pszichológiai tesztekkel, hogy milyen a személyisége, és milyenek a megoldó képességei, az IQ-ja és a EQ-ja, és azt állapították meg, hogy például mondjuk 80%-ban kimagasló képességei vannak, tételezzük, hogy mind a kettő ugyanezt állapítják meg a magyarnál, meg az amerikaiainál. Van egy bizonyos százalék, ami mondjuk, hogy középszintű, és van egy-két olyan képesség, ami gyenge. Az amerikai embernél megfigyelték, egy örömújongás tör ki belőle, hogy 80%-ban ilyen jól vagyok. És akkor ezeket erősítenem kell. A magyar embernek pedig mi a legelső kérdése? Mi az az egy vagy kettő, amiben rossz vagyok? Tehát a nagyon érdekes, hogy a személyiség fejlődést a látásmód segíti elő. Hogy a látásmódunkban a pozitívumokra vagyunk beállítódva, az értékre, a szépségre, a továbblendítő mozzanatra, mert abból lehet kiindulni, arra lehet továbbra építeni, de hogyha arra vagyunk ráállítva, hogy mi nincs, meg mi rossz, akkor ez egy alapvető rossz szemléletmódot takar a háttérben. Na de itt vagyunk a szokásoknál, mindjárt a megváltoztatásáról már beszélünk is. Ugye logikus, hogy az akarat erő gyakorlásából következik az, hogy vajon megszabadulhatunk-e a rossz szokásainktól. A szokások tulajdonképpen nem mások, mint automatizált, ismétlődő cselekedetek, amiket nem kell gondolkodni. Csak úgy csináljuk, úgy automatikusan, ugye? Ezek az agyi szinten úgy működnek, hogy vannak az agyunkban idegsejtek, amelyek között egy bizonyos kapcsolat van egymással, különféle axonokkal, nyúlványokkal, vagy dendritekkel kapcsolatban vannak, és ezeken keresztül, mintegy, hogyha most egy ilyen, mondjuk az agynak látnánk egy térképét, akkor hirtelen, hogyha fényjel jeleznénk, akkor azt a bejárt pályát, egy fény végigfúz, mint csíkként azon a két területen, és körülbelül vagy több területen, és akkor befényli azt a területet. Tehát körülbelül valami ilyesmi lehet az útja. Csak az érdekes, megfigyelték, hogyha például akkor, amikor ezt a mikroszkóppal, elektromikroszkóppal és nagyon finom mikroszkóppal megfigyelték, hogy akkor, amikor például az embernek ingerlik az agyát, és ő tudatosan a megszokott bejárt pálya helyett egy döntés miatt egy másik pályát jár be, például mondjuk hajlamos a kritikára, és a kritika helyett azt mondja, hogy tudatosan ellentétben egy dicséretet mondok. Abban a pillanatban egy úgynevezett buton, ugye, ami mindjárt talán itt írtam le, vagy nem írtam le, mindegy, képes kialakulni egy ilyen kis végfácska egy másodperc alatt. Tehát magyarul, hogyha mondjuk eddig ezen a pályán futott le az információ, persze megfelelő szinapszisokkal, ahol ingerületváltvívő anyagok vannak, és mondjuk az acetilkolin, ami ilyenkor a szinapszisból kiáramlik, akkor ingerli a sejtet, hogy hajtsa végre azt az utasítást, akkor ő mondjuk ebbe az irányba gondolkodik, egy más pályát kezd kiépíteni, de ebbe az irányba minél többször hajtotta végre azt a cselekedetet, annál jobban megerősítette az agyi idegpálya rendszer magát ilyen kis végfácskákkal. Tehát egyre több buton kezdett kialakulni, gombocska, ugye így nevezik. És amikor elkezdi az ember az ellentétes pályán mozgatni a cselekedeteit, az akaratát, a gondolatait, akkor kezdenek kis butonok kialakulni a másik pályán is. És addig kell neki küzdenie mindig tudatos döntéssel, ugye logikus a dolog, ameddig több nem lesz, és egyszer csak akkor felülírta. Ez az ismétlődés jelentősége. Hogy meg kell törni a megszokott ritmust. Itt van különben ez a kis szinapszis, ahol ez a bizonyos ingerület vívő anyag van. Különben megjegyzem, az acetilkolin nevezetű anyag az, ami nyitott utat enged egy információ áramlásának, és van egy úgynevezett GABA nevezetű, ez is egy sav, ami viszont legátolja annak az információnak a futását, függően attól, hogy hogy döntünk. Tehát van egy támogató, meg egy gátlófázis, és ami azt mondjuk, hogy nem, például mondjuk az ember elhatározza, hogy a mai naptól kezdve nem vacsorázom, van rajtam 10 kiló fölösleg, és én úgy döntöttem, nem szeretnék meg jól, nem, meg megpróbálom. Ugye ezt tudjuk, hogy emögött mi van. Az a magunknak kedvezmény van, hanem azt mondom, hogy úgy döntöttem, ami azt jelenti, így is fogok cselekedni. A döntés ez ezt jelenti. Határozottnak kell lenni a döntésnek, és egyértelműen. És nincs kis kiút meg, kis kapu. Úgy döntöttem, hogy ma este nem vacsorázom, de idáig mindig vacsoráztam. És ideig mindig az szokott lenni, délelőtt nem voltam éhes, és inkább délelőtt nem ettem, és akkor este meg jól beettem. És akkor most akkor mi fog történni? Reggel nagyon éhes lesz, ugye logikus. Reggel fog jó ízűen enni, ami jó, nagyon, az egészség számára. És mondjuk egyen délbe, de nem fog vacsorázni, vagy délután egy kicsit, de nem fog vacsorázni. 3-4 napon keresztül ez egy kínlódás lesz. Gondolom tudják miért, ugye? Mert a megszokott pályákkal szemben kell cselekedni. Ez pedig lemondás, ez pedig akaraterő, ez pedig küzdelem. Ráadásul, ha még mások vacsoráznak is, ugye? Még végig is kell nézni. Meg a illatokat érezni. De ennyi idő kell, kb. Egy 3 nap kell, amíg nagyon szenved, vagy szenved az ember, de utána kezd a dolog könnyebbé válni. Mert megfigyelték az agyban, hogy az agy az elmúlt 3 napnak a információból rakja össze a következő napra való elvárásait, vagy lehetséges útjait. Tehát hatalmunkban van kiépíteni új pályákat, és a szokásainkkal ellentétben új lehetőségeket, új pályákat kialakítani. Tudják, ez mit jelent? Ez azt jelenti, hogy magunk teremthetjük az életünket, hogy magunk léphetünk új pályákra. Igen, szenvedést is jelent, amíg gyakoroljuk, amíg be nem járatjuk, de hát így van az izommal is, nem? Hogyha valaki elkezd edzeni, először nagyon fáj az izom, de utána, ha túlesik a fáradtságon, és egy hét múlva is edz tovább, ugye, vagy mi is, amikor szoktunk menni edzőtáborokba, vagy különféle helyekre, vagy elmegyünk síelni, akkor ugye az első napokban nagyon fáj minden. De a harmadik, negyedik napon már nem. Ötödik napon már élvezzük, hatodik napon pedig már úgy érezzük, hogy most már kicsattanó erőnk van. Hozzászokott a szervezetünk, bejáródtak azok a pályák, kezdtünk kiépíteni egy rendszert a szervezetünkben. Tudatos gondolkodással segíthetjük magunkat a szokásaink megváltoztatásában, a jellemünk megváltoztatásában. Érdemes ezeket a tudatos lépéseket megtenni, csak mindegyikről egy pár szó. Tudatosítsuk, hogy milyen rossz szokásaink vannak, amin szeretnénk változtatni. Vannak ilyenek? Vagy talán mindenki tökéletes? Nekem vannak, ugye? És tudatosan döntsük el, hogy ezen változtatok. Tervezzük meg, hogy hogyan. Rendkívül fontos, hogy szeretem vagy nem szeretem kérdést feltesszük. Szeretem a csokoládét, de nekem nem jó a csokoládé. A szervezetemnek nem jó. Nem kell magyarázni, miért nem akarok belemenni, ugye? Milyen furcsa. Szeretem a testem, az érzékeim, a kívánságom szempontjából, az eszem meg azt mondja, hogy nem szeretem. Most akkor mit csinálja? Az értelemnek kell uralnia, az akaratnak kell uralnia az embert, nem az érzelmeinek vagy a vágyainak, hanem azt kell mondani, mint ahogy emlékszem arra az orvosra, Dr. Nixon, akit egyik szanatóriumban hallottam, ő csokoládéfüggő volt, egészen odáig ment, hogy már 1 kilót megevett. És mivel szív specialista volt, egyszer ment haza az autóval, az 1 kiló csokoládé elfogyasztása után, és egyszer csak érezte, hogy szívinfarktus jelei vannak. Gyorsan vette a telefon, telefonált a kórházba, a kollégáinak, készítsétek elő az a rendelőt, mert valószínűleg szívinfarktusom van, megyek vissza. És ment vissza. És ott magam elé nézett az ülőkére, ott voltak a csokoládék. Ez meg fog engem ölni. Ez meg fog engem ölni. És az autó úton eldöntötte, hogy ő többet soha nem eszik csokoládét, és ezt a halálos ellenségét ettől kezdve gyűlölni fogja. Tehát magyarul egy érzelmi ellenállást, egy érzelmi állásfoglalást kell azzal szemben kialakítanunk. Érdekes módon a Biblia ezt például alátámasztja, azt mondja, szeretem az igazságot, gyűlölöm a gonoszságot. Érdekes, soha nem a szemét, de a bűnt lehet gyűlölni. A szemét nem, a személyért Krisztus az életét adta, de a bűnt lehet gyűlölni. Nagyon érdekes. Nem vagyunk fakírok, senki se szeret szenvedni. A rossz helyett építsünk be valami jót, jutalmazzunk meg magunkat valami jóval. Legyünk értelmesek, ne menjünk a kísértés közelébe. Ha próbálgatjuk magunkat, előbb-utóbb elbukunk. És a saját erő sokszor kevés, magasabb hatalomhoz kell fordulnunk. Ez a számbavétel a tudatosságot célozza, a tervezés a bűngyűlöletet vagy a rossz szokással szembeni érzelmi állásfoglalást, ami mind fontos ahhoz, hogy tudjunk győzni, az, hogy a helyét valami jóval töltsük be, vagy pont ellentétes cselekedetet hajtsunk végre. Tehát például, ezt emlékszem, egy bölcsidős embertől hallottam, azt mondja, hogyha a rossz kijönne a szádon, akkor abban a pillanatban bent hoz egy döntést, most a jó fog kijönni a számon. Arany János, amikor felidegesítették, azt mondják, hát biztosan felideges, akkor ön is nagyon káromkodik. Hát nem káromkodom, mondta Arany János. Hát mit csinál? Hallgatom. Na de hogyha nagyon felidegesítek, akkor mit csinál? Még jobban hallgatom. De hogyha már szétrobbanna, még jobban hallgatom. Tehát ő azt mondta, hogy ha látom, hogy direkt fel akarnak piszkálni, ki akarnak halni a sodromból, akkor én azért sem úgy cselekszem, ahogy elvárják. Vagy, ahogy olvashatjuk Salamontól, hogy a szelíd felelet elfordítja a harag felgerjedését, a megbántó beszéd pedig támaszt haragot, tehát az ember pontosan úgy cselekszik, ahogy nem várnák. Ideges embernek idegesen válaszolnak, ugye? De ha szeliden válaszolnak, és kedvesen. Én ezt a gyerekeimmel, tanítványaimmal megcsináltam kísérletként többször is. És olyan tapasztalatokat meséltek el, hogy csak ámultunk, hogy amikor ideges szülőkhez hazamentek, és ugye mondták, hogy nem ágyasztál be, nem csináltad meg ezt, nem csináltad meg azt, milyen gyerek vagy, és szíte. És a gyerek mit csinál, hogy válaszol? Miért? Ismerjük ugye ezt a reagálást. És akkor nem mondom, hogy ezt felejtsük el, most ehelyett, tudjátok, mit kell mondani? Igazad van, anyu, megcsinálom. Na hát a szülők egy pillanat alatt lemerevettek. Egyiknek azt mondta az apukája, kislányom, csak nem vagy beteg, meg lázas vagy. Másik, mit akarsz elérni, mondjad. De azt mondja, semmit, nyugodtan, pihenjetek le, majd én elmegyek a boltba. Mondom, ha valaki két mérföldútra, ha egy mérföldútra kényszerít, menj el vele kettőre. Mondom, ha valaki szeretne még többet tenni ennél, akkor tegye azt, hogy anyu azt mondja, hogy nem mosogatta el, rendben, anyukám, igazad van, meg elfelejtettem beágyazni, be is ágyazok, és te csak pihenj le, elmegyek a boltba bevásárolok. Na hát az anyuka még ilyet nem hallott. És mondtam, csak mindez azért tegyétek meg először, hogy halljátok a választ, lássátok a reagálást. Kivétel nélkül mindenki azt mondta, hogy a feltámadt harag lecsendesedett. Pedig nem volt visszavágási terület. A megszokott ritmus mintázatot meg kell törni. A gonoszt jóval győzzük meg. Mert azért nagyszerű ez a könyv, mert a nagy bibliai alapelveket, amelyek sokszor olyan távolinak tűnnek tőlünk, az agyunk a lelki épülés céljából használja. És kedves hallgatók, ezt tudják, hol lesz döbbenetes eredményű? Amikor az ember például beteg. Ha egy beteg ember, mondok egy példát, hogy értsék, hogy miről beszélek. A szanatóriumainkban az egyik alaptétel, hogy az orvos, amikor lát egy beteget és kezeli, akkor megkéri arra, hogy keressen, ha lehet nálnál egy betegebb embert, és kezdje el neki segíteni. Hát egy beteg ember mit mond? Hát törődjenek velem. Itt vagyok most én vagyok a központ, most én vagyok a... Ugye értjük? De ha ehelyett az agyában egy más szemléletmódot alakítanak ki, hát ez aztán a régi szokás megtörése, a ritmus mintázat, ugye? És ez az önzetlen segítőkész magatartás olyan gyógyulási folyamatokat épít be, hogy hihetetlen. Indít el. Ha például minden alkalmat megragadtunk a lustálkodásra, ahelyett használjuk ki a lehetőséget, és menjünk el úszni, kertészkedjünk, vagy edzünk egy nagyot, kritizálás helyett dicsérjünk, agyakbigyeztés helyett mosolyogjunk, panaszkodás helyett énekeljünk. Tudják, miért érdekes ez? Mert megfigyelték az agyműködésben, hogy az agyban kétféle alapvető hormon képes termelődni, munkáját kifejteni. Az egyik a stressz kiváltó, pusztító, negatív hatást, immunrendszert elnyomó noradrenalin vagy epinefrin, a másik pedig az endorfin. És a hit, a bátorság, a bizalom, az öröm hatására endorfin termelődik, ami a legjobb immunerősítő, magyarul a gyógyulás eszköze és lehetősége. Tehát ezek a dolgok nem csak pusztán játék az agyunkkal, ezek mögött egy látásmód van, egy szemléletmód, egy hit van, egy odaszánás, egy teljes gondolkodásmód változás. kérjünk erőt a megvalósításhoz, mert ezek a dolgok, amikről beszéltünk, nem emberi gondolatok pusztán, és szerintem az agyunknak itt van az a töblete, ami bele van rejtve az agyunkba, csak vajon észrevesszük-e, hogy nem emberi, lefordítom Biblia nyelvén, nem a megromlott emberi természet szerint való igazán az agyunk működése, hanem egy megújult természet szerint, egy mennyei erv lesz és rendszer szerint. Magyarul az önzés ellen, ha működünk, ha a bántás, a panaszkodás, a kritizálás, a negatív látásmód helyett másképp látunk, ez a mennyei terv és a mennyei rend szerint való, és az agyi, fizikai, építő tevékenységnek a segítését mutatja. Ez fantasztikus dolog. Ez fantasztikus dolog. Mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít. Krisztus így gondolkodott. Ő egészséges személyiség volt. Helyes gondolkodás és látásmóddal, és egészséges volt fizikailag is. Hát ez hatalmas dolog. Ha véletlenül elbukunk, akkor ne azt gondoljuk, hogy itt vége, nekem ez nem megy. Ha ezt mondjuk, amögött mi van? Pillanat. Bocsánat. Ha azt mondjuk, hogy hát ez nekem nem megy, nekem ez nem sikerül, emögött milyen gondolat húzódik meg? Milyen törekvés és akarat? Őszintén. Ez nekem nem megy. Én ezt nem csinálom tovább. Én nem tudok a vacsoráról lemondani. Például. Ő nem is akar. Nem akar? Hát jött egy nehézség. Hát és az élet tele van nehézséggel. Azért van ott a nehézség, az akadály, hogy legyőzzük. Hétszer elesik is az ugyan felkél. Az istentelenek pedig csak egy nyavajával is elesnek. Ha valamit igazán akar valaki, és elesik, akkor mit fog tenni? Ki átgondolja? Miért estem el? Most közel mentem a kísértéshez? Túl nem gondoltam át? Nincsen, csak magyarul kiértékeli a helyzetet, és most akkor kipipálom, erre figyelek a következő alkalommal. És magyarul egyre jobban szűkíti a bukás lehetőségét, és még a veszteségből is győzelmet formál. Így teljesedik be az ige a Római Levél 8. fejezetében, hogy akik Istent szeretik, minden a javukra lesz. Még a rossz is. Azt is építő módon lehet beépíteni, ha valaki akar valami jót tenni, vagy jó irányba haladni. Igen, a fizikai változások már 3-5 nap alatt könnyebbednek és megvalósulhatnak. A mentális változásokhoz, mivel nagyon gazdag a hálózata egy gondolkodásmódnak, sokszor egy hónap is kell, amíg azt megváltoztatjuk magunkban. Rendkívül fontos a társaságunk megválasztása. Ezért hívjuk mindig a kedves vendégeinket táborainkba. Mert nem mindegy, hogy hol töltjük az időt. Ezért hívjuk önöket olyan bibliatanulmányokra, ahol nem emberi gondolatokkal, hanem magasrendű isteni gondolatokkal találkozunk, mert és olyan közegben vagyunk, ahol egymást bátorítjuk, ahol nem egymást állandóan szídják azért, amiért ő így kezd gondolkodni, hanem támogató társaság van a háttérben. Hihetetlen ajándék egy közösség, ahol egymást építő, segítő módon szeretnék támogatni a pozitív dolgokban. Éljünk hálaadással, ez egy gyakorlat, ezt nagyon sokszor tapasztaltam. Én nekem is van hajlamom, mint szerintem másoknak is, buslakodni, panaszkodni, kritizálni, negatívan látni, felsorolni, hogy mi a bajunk, meg mi van, meg mi nincs, stb. És akkor rendszeresen szokásommal tettem, hogyha rám tör egy ilyen hullám, már szól a hang itt meg. Adj hálát. Van miért hálát adnod? Igen. Hát akkor kezd el sorolni. Mit? Hát adok azért, hogy például eljöttünk ide, van lábunk és kezünk. Ennek a fiúnak nem volt, akiről olvastam. Látunk, hallunk, gondolkodunk, eszünk, otthonunk van, meleg otthon vár haza, stb. Ezek nem olyan dolgok, amelyekért nem kéne hálát adnunk. És akkor még ezen túl mennyi minden van, családban élhetünk. Vannak szeretteink, vagy barátaink, vagy közösségünk, vagy kinek milyen, ugye? Hát ezek olyan ajándékok, legyünk ezért hálásak. Megfigyelték, így fogalmazta meg az egyik nagy gondolkodó, a dicsőítő és hálás lelkületnél nincs jobb orvosság a test és a lélek betegségeire. Fizikai mérésekkel, kísérletekkel igazolták, ott vannak a helyek, ahol elvégezték, hogy a derűs, vidám emberek, akik bátorító módon örömteljen gondolkodnak és élnek, a szervezetük ellenálló képessége többszöröse a buslakodóiknak. Salamon mit mond? A vidám elme jó orvosságul szolgál, a szomorú lélek megszárasztja a csontokat. Tehát ilyen, ezek ilyen valóságok. A legnehezebb dolog idővel a legkönnyebb lesz. Jobb egyszerre és mindenkor abba hagyni azt, amit például a dohányzáshoz leszokás, vagy valamilyen szenvedélyről, mint hogy apránként. Ezt megfigyelték, hogy a legjobb döntés ilyen esetekben a minden vagy semmi döntés. És az is egy nagy erősítés, hogy nem kell titokban tartani. Ne sutyiba tegyük meg, hanem mondjuk ki, hogy én most leszokom. Legalább másfelé is ez a kötelezettség visszatartó erőt jelent. Hadd tudja meg az egész világ. Vesz gondolatot, araszt cselekedetet. Vesz cselekedetet, araszt szokást. Vesz szokást, araszt jellemet. A jellem a szokásszerűen ismétlődő cselekedet. Vesz jellemet, araszt sorsot. Itt teljesedik be a magyar közmondás, mindenki a saját sorsának kovácsa. Mindenki a saját boldogságának kovácsa. Mindenki a saját egészségének kovácsa. Én ezért folytatnám tovább így a sort. Nem véletlenszerű dolgok ezek. Ezek nem a véletlen függvényei, hanem kedves hallgatók mi, a tudatos, akarati döntés, a gondolkodásmód megfeszítése az agyunk használatának a következménye. Igen, hát ez egy kis összefoglaló. A jellemünktől függ az örök életünk vagy elveszésünk a Biblia szerint. Óriási a tét. Mi magunk vagyunk a saját sorsunk kovácsa. Ezt, látom, az időnk nagyon elment, bocsánat. Nem beszélek akkor most arról, hogy az agynak vannak, csak egy mondatban említem meg mindegyiket, szükségletei, fizikai szükségletei. Aki helyesen táplálkozik, akkor az olyan anyagokat vesz magához, hogy a szerotonin nevű agyi hormont, ami szükséges a helyes működéshez, elő tudja állítani a szervezet, ehhez pedig triptofán tartalmú élelmiszerek kellenek. Elsősorban a növényi részeket emelem ki. Nézzétek meg a tofuban, tökmagban, szezámmagban, mandulában, feketedíjban, micsoda mennyiségű triptofán tartalmú aminosav van. Ezek képes legkevésbé a teljes tej. Az omega-3 zsírsav, lenmag, omega-3 zsírsav, lenmag, dió, buzacsíraolaj, szójabab, spenót, avokádó, mandula, eper, áfonya, stb. A folsav, röviden és velősen a hüvelyesek. A B12 vitaminforrás, különféle növényekben adalékolt B12 vitaminokban kapható, vagy pedig buzacsirában, vagy különféle csirákban. Ugye itt ez egy másik kérdés, de ezek a, tehát a folsav, a B12, omega-3, omega-6, omega-9 zsírsav és a triptofán tartalmú ételek szükségesek az agyunknak, hogy egészségesek legyünk, de emellett a 8 alapelv gyakorlása is nagyon fontos. Hát én arra gondolok, hogy holnap, 2 hét múlva fogok beszélni erről amit most itt kihagyok, a gondolatcseréről, talán csak annyit villantok fel, nézzék meg a Filippi levél 4. fejezetében, egy óriási nagy tétel van leírva a pozitív gondolkodásnak, a helyes értelemben vett pozitív gondolkodásnak, amikor nem letagadjuk a valóságot, meg átszínezzük, hanem tudatosítjuk a tétele, hogy atyám fiai, amíg csak igazak, amíg csak tisztességesek, amíg csak igazságosak, amíg csak tiszták, amíg csak kedvesek, amíg csak jó hírűek, ha van valami erény és ha van valami dicséret, ezekről gondolkodjatok. Ugyanígy lehet a képzeletünkkel hatalmas dolgokat véghez vinni, például amikor elmondtam tavaly vagy tavaly előtt, amikor az idegrendszer megerősítéséről beszéltem, hogy ha egy gyerek fél este, vagy ha rossz hangulatunk van és nem tudunk elaludni, vagy megfigyelték, akinek magas a vérnyomásuk, képzeljenek el egy szép tájat, ahol jól érezték magukat. Képzeljék el, hogy csobog a patak egy erdőbe. Mondják ki magukban, de jó ez a hely. Milyen jó érzem magam, milyen jó nyugodtan így pihenni. Ebben nincs semmi rossz, szép dolgot elképzelünk. És megfigyeltük, hogy csökken a vérnyomás. Megfigyeltük, hogy megnyugszik az ember. De azt is mondhatom, hogy használom a képzeletemet. Nem az esti, nem tudom milyen filmek, ezek a akciófilmek világára, meg nem a perverzitások szemlélésére, meg a tévéhíradónak a csodálatos pozitív híreire, ugye? Hanem a saját magam által akart pozitív dolgokra, egy szép olvasmányra, egy szép zenére, egy szép képre irányítom a képzeletemet, és ez betölti a lényemet, és ez megnyugtat. Tehát használhatjuk a képzeletünket. Óriási dolog, hogyha meg tudunk bocsátani. A megbocsátásban egy olyan erkölcsi törvényre elég kedves hallgatók egy mondattal, hogy amit mi magunknak igénylünk valakitől, nekünk is azt kell adni másnak ajándékba. A megbocsátást. Ezért mondta a nagy mi atyánkban Jézus, hogy ha meg nem bocsátjátok az embereknek az ő vétkeiket, néktek sem bocsát meg a ti mennyei atyátok. Ha nem tudsz megengesztelődni, akkor elveszel. Részesíts mást a megbocsátás ajándékában, és elnyered a megbocsátás kegyelmét. Magyarul az önzetlenség és a másoknak való adakozás törvénye van ebben. A hit a vége felé haladva, a hit, remény és a szeretet gondolatairól olyan csodálatosan ír a szerző, pár mondatot mindegyikről olvasok, aztán itt a vége felé haladva, 132. oldal. A Harvard Egyetem orvosi karán, valamint a Dallasban található Texasi Egészségtudományi Központban végzett klinikai vizsgálatok egyértelműen kimutatták, hogy a hitet gyakorló paciensek fehérvérsejt száma megnő, ugyanakkor az immunrendszeret serkentő hormonok szintje is megemelkedik a szervezetükben. A kételkedés és a negatív gondolatok viszont pontosan ellenkező hatást idéznek elő. Azt írja a szerző, a hit, szeretet és a remény ez a legnagyobb gyógyító hármas. Azt mondja, a reményteli embereket övező pozitív kisugárzás legalább annyira valóságos, mint a mágneses mező, amit a tudomány ma sem ért teljes egészében. A bennünket körülölelő reménységmező másokra is hatással van. Remény nélkül hiányzik a lelki növekedéshez a szükséges motiváció. Nélküle vajmi kevés esély a gyógyulásra. A hit, a szeretet. Azt írja, már említettük, hogy az egészséges agyban a szükséges kémiai anyagok pontosan a kívánt mennyiségben és éppen a megfelelő helyen választódnak ki. Vegyünk egy példát. Az egyik agyi hormon, az oxitocin legnagyobb bőségben a homloklebeny területén választódik ki. A tudományos bizonyítékok pedig arra utalnak, hogy az oxitocin receptorok is itt találhatók a legnagyobb számban, amelyek egyébként az igaz szeretettel és a ragaszkodással mutatnak összefüggést. Ha aktiváljuk és megerősítjük a valódi agapé szeretet pályáit a homloklebenyben, akár a romboló hatások egész sorától távol tarthatjuk magunkat a gyűlölettől, az irigységtől, a félelemtől, a kapcsiságtól, a szexuális szabadosságtól, a házasságtöréstől, a gyermekekkel és házastársával való visszaéléstől, hogy csak néhány példát említsünk. A neurológiai és pszichológiai vizsgálatok eredményei igazolják ezeket a megfigyeléseket. Az efféle tudományos adatokat én mindig Isten kézjegyének tekintem az emberi természetben, amelyek csak megerősítik és érthetővé teszik a Biblia korábbi kinyilatkoztatásait. Nagyon érdekes ez a felsorolás, és hát a zárás felé utolsó két gondolat következik, az egyik, mire most nem tudok sok időt szánni, már érintettem egy picit, hogy az agyunk felfedezésre és alkotó életmódra teremtetett, és a kedves úr ezt a kérdést vetette fel, hogy pontosan így van. Azt szeretné az agyunk, hogy mi ne csak a megszokott gondolkodásmódban gondolkodjunk, hanem alkotó módon gondolkodjunk. Azt szeretné az agyunk, hogy például a Szentírást ne csak úgy olvassuk, hogy a más megmagyarázza nekünk, hanem mi magunk akarjuk megérteni a saját agyunkkal, hogy az öltözködésünket, a táplálkozásunkat, az életszokásainkat mind szabadon, újszerű módon próbáljuk megvalósítani. Merjünk újakat tanulni. Fizikai téren új sportágokat, lelki téren új információkat. Alkotó módon. Én a gyerekeimmel, akiket tanítottam, próbáltam elhitetni, utána pedig bebizonyítottam nekik, hogy tudnak verset írni. Mi nem tudunk, tudtak. Tudnak zenét szerezni. Zenészeknek mondtam. Mi nem tudunk zenét szerezni, de tudtak. mindig rajztanár lévén mindig azt mondták, mi nem tudunk festeni. Tudtak. Megmutattam nekik. Tudtak. Rajzolni se tudom. Nem tudtak. Önök tőlem, ha megkérdezni, mit mondanának? Itt voltunk a táborban. Itt voltunk a táborban. Bozsván, és akkor itt csináltuk ezeket a gyakorlatokat. Megmutattam nekik ezeket a rajzokat. 2 perc alatt lehet egy ilyen rajzot csinálni. Nagyon nagy dolog kell hozzá. A sötétből a világosság felé kell halványítani a ceruzát. Szerintem önök is képesek rá. Az más kérdés, hogy hogyan helyezzük el. Na de volt nekik is fantáziájuk, mert ezeket már ők csinálták. 10 perc múlva. Miközben így kezdték a rajzolát, amikor megmutatták, mi nem tudunk rajzolni. Ezt most felejtsétek el, tudom, hogy az iskolában ezt halljátok egyfolytában, de most ezt felejtsük el, most tudunk rajzolni. Azt mondta az én rajztanárom, aki tud 10-ig számolni, meg tudja tanítani az arcrajzolását is. Persze ahhoz egy kicsit hosszabb idő kell. Festettem nekik a virágokat, és ezt már ők festették. Ezzel most nincs időm foglalkozni, de majd máskor visszatérünk, és akkor az utolsó gondolat. Ezzel csak annyit akarok mondani önöknek, kedves hallgatók, hogy az agyunk felfedezése alkotó életmódot rendelt, és mi a legnagyobb alkotó életmód? Tudják mi? A legnagyobb dolog, hogy hogyan gondolkodunk. Hogy hogyan akarunk érezni, milyen érzéseket engedünk meg, és milyen képzeleteket magunkban, és hogy az életünket úgy tudjuk-e szervezni, nem véletlenül az utolsó előadás témája a szeretet életrendje, hogy szeretetben hogy lehetne élni. Hogy lehetne egy családban egy szeretet közeget megvalósítani, baráti körben. Hát szerintem ez a legnagyobb alkotó életmód, amit el lehet képzelni, mert festeni, rajzolni lehet az embernek magányos szinteiren, de szeretetet gyakorolni csak mások közegében lehet. És az utolsó nagy dolog, és itt ezzel zárom, számomra egyik döbbenetes nagy tanítása ennek a témának, hogy képes bennünket a Teremtő az agyunk használata által és a döntéseink által új teremtésben részesíteni. És ez már nem elmélet, most már azok után, amit elmondtam önöknek. Így idézem a könyvből a 181. 182. oldalról. Ő úgy szabadít meg bennünket bűntudatunk terhétől, hogy egyúttal eltörli a számunkra kellemetlen agyi kapcsolatokat. Teljesen új sejtek közötti hálózatokkal, új impulzusokkal, új hajlamokkal, tiszta szenvedélyekkel és régi győzelmeink emlékeivel helyettesíti őket. Mindezek új energiával töltenek fel bennünket, eredj el és többi nevét kezdjél, mondta Jézus. Hogy honnan tudom ezt ilyen biztosan, mondja a szerző. Mivel sok ezer olyan embert ismerek személyesen, akiknek a megváltozott élete igazolta a különböző bibliai ígéreteket. Gondoljunk például a következőkre. Ha valaki Krisztusban van, új teremtés az. A régiek elmúltak, ímé újjá lett minden. Vagy pedig változhatok-e a ti elmétek megújulása által. 1984 óta bizonyított tény, hogy az agyunkban folyamatosan új sejtek veszik át a pusztuló félben lévők helyét. Faló sejtek távolítják el az elhalt sejtekből származó törmeléket, majd az atrociták hadserege kerül előtérbe, amelyek speciális növekedési faktorok elválasztásával új sejtek és kapcsolatok kialakítására késztetik az agyat. Működésbe lép Isten teremtő hatalma, vagyis a Biblia nyelvén szólva újjá lesz minden. Az efféle tudományos eredmények teljesen új megvilágításba helyezik a fentiekhez hasonló bibliai ígéreteket, ugyanakkor hatálytalanítják az agykutatók korábbi elképzeléseit, melyek értelmében az elpusztult agysejtek helyettesítésére nincs több lehetőség. Hát kedves hallgatók, amikor a Teremtő megbocsátja a mi vétkeinket, gondolom már mindannyian átértük azt, hogy a bűntudat, az önvád leszakadt rólunk. Nem? Amikor úgy őszintén bocsánatot tudtunk kérni, vagy meg tudtuk bánni a vétkeinket, és leszakadt rólunk, és hirtelen úgy éreztük, hogy új világ született. Hogy az az emlék, az a nyomasztó teher, mintha úgy megszűnt volna. És most ennek a háttérén, amit itt olvastunk, mit tett a teremtés? Úgy tűnik, hogy az agyunkban teremtő funkciót léptet életbe, új agyi kapcsolatokat, új pályákat erősít meg vagy hoz létre, és abban, ha jól döntünk, és érvényben tartjuk a döntésünket, akkor abban a mederben engedi terelni a gondolatainkat. Hát ez hatalmas dolog. Magyarul mi most jelen pillanatban is a teremtés részei vagyunk. Ha akarjuk, ha el tudjuk fogadni ezt. Én úgy gondolom, nem kell agytudatlanak lennünk ahhoz, és ez a záró gondolat, hogyha a mai agykutatási eredményeket és a bibliai igazságokat összevetjük, és el tudjuk hinni, hogy ez a magasrendű élet, amit felkínál mondjuk a Biblia, ha elhisszük ezeket az ígéreteket, ezt a magatartásmódot elkezdjük gyakorolni, hogyha ennek a fényében rendezzük az életünket, akkor a gyógyító erőket a szervezetünkben megindíthatjuk, és nagy tapasztalatokban részesülhetünk, és szembefordít bennünket ez a magatartás a jellemünk addig csökevényes részeivel, az én képünkkel, az önzésünkkel, és helyette a másik ember felé egy segítő, gyógyító, bátorító, elismerő, szeretetteljes magatartást tud kiépíteni. Hát én szívem mélyéből kívánom, hogy ennek fényében kezdjék el gyakorolni ezeket a nagy képességeket, erőket, az agyi képességeket, és hát elnézést, hogy egy picit hosszabb voltam a tervezetnél, csak hát én is először tartom ezt az előadást, nem volt benne gyakorlatom, hogy hogy lehetne rövidebben elmondani, de hát így sikeredett. Köszönöm a figyelmüket, türelmüket. Hát nem tudom, hogy legyen a kérdezés, hogy ilyenkor szoktunk? Igen, ha valakinek el kell menni, nyugodtan felállhat és elmehet, de ha valakinek van kérdése, akkor most fel lehet tenni.
1: Én tanárul azt szeretném mondani, hogy ez mind nagyon szép, de a teremtő megteremtett bennünket, és az ember az egy nagyon komplet biológiai egység. Az rendben, ahogy ön most beszél az agyról, csodálatos szervezet az. De mennyivel hátterát van a szív, vagy a máj, vagy bármi. Nos, például kimondta azt is, hogy az agy inkább igényli a vérellátást. Anatómiailag valahol úgy fogalmazzák meg, amivel a lelketlen világ lett, a lélekről nagyon keveset beszélt. Nem tudom, tudja, hogy új kutatások kimutatták azt, hogy nem az agyunkkal gondolkodunk, a lélekkel. Minden a lélek. Ha a Bibliát emlegetjük, hát a magyar szó, a magyar nyelv magyarázó nyelv. Lelki pásztorról beszélünk, lelki atyáról beszélünk, nem agypásztorról.
0: Ezt úgy is mondhattam volna mindig, hogy lelki tevékenységek.
1: Igen, most, és valahol anatomilag, valahol itt a szív körül határozzák meg a lelket, és minden a lélek, minden a lélek. Szóval csodálatos az agy, mint szerv, fantasztikus.
0: Hát igen, most...
1: Lelketlen vagy. Mit
0: igen, igen, értem, igen. Na most ez egy olyan kérdés...
1: Rá viszel
0: Igen, tehát a kérdés nagyon jó, hogy a lélek szó hogy is áll, amikor a lelki tevékenységekről beszélünk, akkor tulajdonképpen én úgy érzékeltem a eddig ismereteim alapján, és így látom, hogy a lelki tevékenységeink az agyban zajlanak le. A szívben lévő lélek dolog, erről olyan objektív, konkrét vizsgálatokról én nem tudok, ami egyértelművé tenni, hogy ott van az ember lelke, ha úgy tetszik. Az agyban viszont láttuk, hogy a gondolkodó képesség, a döntő választó képesség, az akarat, a képzelet, az érzelmek, stb. A különféle beszédképességeknek a központja ott van. Tehát, hogy miből áll össze az ember lelke, ez is egy olyan kérdés, ami sok irányba kérdezhetnénk. Ha a Biblia felé fordulunk, és mondjuk azért teszem ezt meg, mert a tudomány nem tudta még megállapítani, hogy mi a lélek. Tehát a Bibliában viszont erről van tanítás, azt mondja, hogy nem más a lélek, mint hogy egyrészt kétféle fogalomban használja, az egyik a teremtőtől adott élet, erő vagy lehelet. Lehelte az Isten az ember ollába az élet leheletét, első fogalom, és így lett az ember élő lélek ki, ami nem más, mint személyiség, mint jellem, mint akarat, mint döntés, de a személyisége a lényeg, tehát a személyiségének, például hogy önöknek is, én nézem az arcukat, meg gondoljam, hogy önök látják az enyémet, mindannyian mások vagyunk. Egy egyedi, különleges íze van minden embernek, ez a személyisége, és emögött rejlik az a millió döntés, kialakult jellem, szokásrendszer, képzelet, gondolat, stb., amiből összeáll egy ember, de ezt nagyon nehéz megfogalmazni, hogy mi is. Egy biztos, a Biblia nem választja el a testtől a lelket. A Biblia szerint az ember addig él, amíg fizikai funkciói vannak, és nincs testtől független lelke. Ezt tanítja a Biblia. A tapasztalat azt mutatja, hogy ez irreális. Az más kérdés, hogy a Biblia utána tovább beszél arról, hogy lesz majd feltámadás. De ez már egy újabb fejezet.
2: A másik fogalom, az egyik ez a lehelet.
0: Ja, így lett az ember élő lélekké, mondja, a nefesh hajjá. Az egyiket a ruach szóval a héberben, a másikat a nefesh hajjával, vagyis élő lélekké lett. Így lett az ember élő lélekké, és ez olyan értelemben lélek, mert van vagy 30-40 árnyalat a jelentésben, hogy mint egy személy, mint egy élő valaki, és erre például azt is mondja a Zsoltárokban Dávid, hogy szét ne tépje, mint az oroszlán a lelkemet, vagy elveszett 150 lélek. Tehát ezzel azt fejezik, hogy az élet és a lélek maga szinte váltófogalom. Itt ebben a felfogásban. Azért mondom, hogy nagyon nehéz ezt meghatározni, de egy biztos, hogy nem független a testtől és az agytól. Tudom jó, hogy vannak ezzel kapcsolatban vitapontok, de hát én úgy gondolom, hogy a legjobb abba belekapaszkodnunk, amiről nagyon sok tudásunk és információink vannak, és én ma igyekeztem azokról beszélni, azokról a lelki vagy fizikai vagy agyi folyamatokról beszélni, amelyek mögött rengeteg kísérlet és konkrét tudás van, és mögötte pedig egy nagyon ősi, erkölcsi tanítókönyv, a Biblia világa.
2: Tehát én innen... Nekem is, hogy a kettőt összemondom.
0: Igen, tehát én ebben látom az erősséget, számomra ebben volt az erő, és ezt tud próbáltam önöknek továbbadni. Hát más kérdésünk van-e? Köszönöm a kérdést. Más kérdés esetleg?
2: Hogy tulajdonképpen ezt a gondolatot bele kellene csöpögtetni a képpel meg hanggal foglalkozó terítő embereknek a lelkét. Ugye hát elsősorban nem lehet rögtön mindjárt a médiára úgy hagyni, hogy a hivatalos médiákról pozitívan álljanak az emberi kommunikációhoz, mint hogy ezt a bibliai és a józan parasztézis elvárja, de valamiféle olyan könyvet is kéne írni, amely ebben a tekintetben megsegíteni az amatőr videóköröket, és így az igény jobban felkeltenék majd a későbbi média befogadók számára.
0: Hát igen, ez egy olyan dolog lenne szerintem, amit mindenhol kéne tanítani. Csak az a baj, hogyha valakinek vannak ismeretei például mondjuk a pszichológiáról vagy az agykutatásról, akkor nagyon sokszor a gazdasági emberek ezt úgy használják fel, hogy az önzés céljaira próbálják manipulálni az emberre. De a művészet terén viszont, tehát a videó, fotó, irodalom, képzőművészet terén viszont ezt a látásmódot például szerintem nagyon fontos lenne tudatosítani. Ugye egy művészettörténettel foglalkoztam hosszú időn keresztül, és érdekes, hogy amikor a 20. századba lépünk, figyeljék meg, én így írtam egy, illetve összeállítottam egy művészettörténeti albumot, ahol 1034 kép van. És sorba, ugye mi azért ezt a főiskolán, egyetemen megtanultuk, hogy körülbelül melyek azok a művek, amelyek eklatánsan képviselik egy kornak a etalonját. És amikor belépünk a 20. századba, akkor a művészet hirtelen szétesik. Nevezhetném így, kubizmus, szürrealizmus, dadaizmus, magyarul lefordítom képi nyelvre, széttört formák, aránytalan szétfolyt arcok, nem valóságos képzelet, álomszerű dolgok összekapcsolása, és ott érzik, irreálisan eltorzított dolgok, teljesen a valóságtól elhurasztott absztraktizmus, van önmagában jelentősége és jelentése, és értéke is, nem ezt mondom, de valami elmozdult a helyes irányból, és hogyha hozzáfűzöm, akkor a mai napig sem állt össze. Tehát valami történt a 20. században, különben nagyon érdekes, a bibliai proféciák pont azt jelzik, hogy a 19. századi végétől egy új korszakba léptünk, és ezt a végidőkorszakának nevezi. Tehát úgy tűnik, hogy valami zuhanó sebességgel kezdett elromlani, és most nézzük meg a valóságot, ma a média, a tévé, döntő többségben, vagy az internet. És nézzük meg, most függetlenül attól, hogy most mi tetszik meg, mi nem, most csak úgy próbáljuk véglapozni a tévéújságot, vagy az 50 vagy 100 adón kinek mennyi van, és akkor lapozzon mondjuk este 8-kor végig, és most csak azzal a szemszöggel, nem az, hogy filmeket nézzen, vagy belenézzen ide-oda-almoda, semmit, csak hogy egy benyomást szerezzen magáról, hogy ma hol tart a videó, a látvány, a kor, a szellemiség. Szemétdom. Szemét. Vér, erőszak, szélsőségek, önmagukból kiket felajzolt érzelmek, prostitúció, perverzitás, gyilkosság. Ja, és ha hírértékről van szó, akkor katasztrófa, hazugság, lopás, csalás. Hát, hogyan van? Ebből áll a világunk? Hát azért ma hallottunk talán máshol is, nem? Hát ma hallottunk arról, hogy teremtő erővel alakíthatjuk a sorsunkat. Tehát magyarul idáig jutottunk a mai világ a művészetben. Hogy lehet ezt visszafordítani? Én sokszor azt veszem észre, hogyha mondjuk egy ilyen információt megkap valaki, akkor a reklámiparba beépítik ezt úgy, hogy valami haszon legyen belőle. Tehát itt ez egy nehéz dolog ez, de a művészetnél más a helyzet. A művészetnél értékorientált emberekről van szó, és azok viszont nem így gondolkodnak, mert ők valami pozitívumot akarnak létrehozni és megerősíteni az emberekben. Hát ennyit tudtam erről mondani. Van esetleg még más kérdésünk?

A most elhangzó Bach kantáta magyar szövege így hangzik. Magasságos Isten, mindent tőled kaptam, amin van, az a te ajándékod. Hálával megyek arcod elé, és te mást nem is kérsz tőlem. Hálával áldalak téged.

Szeretettel köszöntelek benneteket, külön köszöntöm a vendégeinket, akik más gyülekezetekből vagy máshonnan érkeztetek. Nem tudom, megfigyeltétek-e az éneket, mielőtt rátérünk az alapigére. Ismeritek ezt az éneket? Tudjátok, hogy ez az ének, amit a kórus énekelt, az honnan származik? Ismerős volt a dallam? Erre reagáljunk. Igen. Ismerős volt a dallam, ez az Amazing Grace, ez az angol címe. De tudjátok, hogy ki írta és hogy született? Az 1700-as években járunk, és egy John Newton nevű rabszolgakereskedő viharba keveredik. A hajóján rabszolgák vannak, akiknek általában segítsetek, Erika, te emlékszel a számokra, talán az egyharmada szokott odaveszni, vagy a kétharmada útközben. Megnézitek az Amazing Race című filmet, és abban elmondják a számokat is. De ez az ember, ahogy viharba kerül, rájön, hogy ő, akit nem érdekelt, hogy mi történik a hajója gyomrában, most a saját életét félti, hogy mi van, hogyha ez a vihar őt is elsodorja. És elkezd kinyílni a szeme ennek az embernek, és még mindig rabszolgakereskedő, nem egyik napról a másikra tér meg. De elkezd sokkal kevesebb rabszolgát szállítani jó körülmények között. Aztán a végén azt mondja a lelkiismerete, hogy jó, ebből elég, teljesen. És ezért szól így ennek az éneknek a szövege, hogy vak voltam, de látok már. John Newton lelkész lett, képzeljétek el, rabszolgakereskedőből lelkész. És nem pusztán lelkész lett, hanem ő adta a motivációt egy bizonyos fiatalembernek, William Wilberforce-nak, az angol politikusnak, aki éveken át küzdött az angol parlamentben a rabszolgák felszabadításáért. Hát így hallgassátok ezt az éneket, hogyha legközelebb meghalljátok az Amazing Grace-t. Ennek az éneknek története van. Egyébként Ellen White-nál is olvastok John Newtonról, meg William Wilberforce-ról, csak egy nagyon-nagyon rövid történet van róluk. De ezt nem is idézem most fel, keressétek meg. Azt szerettem volna nektek ezzel mondani, hogy az Úr azt szeretné, ha felnyílne a szemünk. Lehet, hogy nem vagyunk rabszolgakereskedők. De azért jövünk itt össze szombatonként, mert az Úr minden egyes héten, minden egyes szombattal szeretné felnyitni a szemünket. Felnyitni valami újra, hogy felismerjünk ő benne valami szépet, valami újat. Talán ma is találunk valamit, és mielőtt az alapigét elolvasom, még engedjétek meg még három hirdetést, jó, amik nem hangzottak el. Az egyik dolog az, hogy szeptember 12-től Székesfehérváron folytatódik a Jelenések neked szól sorozat. Ezek csütörtöki napokon lesznek. Ezek az előadások, szeretettel mindenkinek a Fehérvári Gyülekezet honlapján is, vagyis hát a YouTube csatornáján is elérhető lesz. Ezt a linket majd be fogjuk tenni a videó alá, hogyha valakit érdekel.

kell. Másrészt szeretném hirdetni, hogy délután érdekes téma lesz, hogyha van kedvetek, maradjatok. Nem mondom el, hogy miről lesz szó. Csak fél óra lesz, egy kicsit keményebb téma, tehát hogyha az emésztésetekkel probléma van, akkor nyugodtan lehet kint is beszélgetni. Az is nagyon-nagyon jó dolog és hozzátartozik a szombathoz, hogy közösséget ápolunk oda kint az asztal mellett. Aki pedig szeretne, azt szeretettel várom egy fél órára délután. És a harmadik dolog, aminek különösen örülök, hogy szeptember 8-án össze fogunk jönni itt, 7-et tudjátok szombat, és 8-án még egyszer összejövünk, mert lesz egy különleges alkalmunk. Vasárnap reggel 10 órakor lesz az én barátomnak, Dávidnak a keresztsége, akivel hihetetlen gyors tempóban készültünk a keresztségre, és én ennyit keveset izzadtam keresztségi készítéskor, mert ez a fiú mindenbe belekérdezett, ami számomra biztosíték arra, hogy jó lesz az a temetés majd 8-án, nem élve temetünk, hanem halottat temetünk. A régi életet ott hagyjuk a hullámsírban, és új életet támadunk fel, erről szól a keresztség, bizonyára tudjátok, erre utalok. Ugye? Úgyhogy biztassátok Dávidot, imádkozzatok érte, és most nyissuk meg együtt Isten igéjét, és mielőtt megnyitom az igét, egy pillanatra még hajtsuk meg a fejünket. Atyánk, egyetlen kérésünk van, hogy add nekünk a te szent lelkedet, és te szólj az igéből. Ne az én hangom hallatszódjon, hanem a tied, fiad Jézus nevében. Amen. A zsidókhoz írt levél 5. fejezetét keressük meg együtt, és ezt a témát azért vettem elő, ezt a szakaszt, mert igazából miattatok. Van egy biblia körünk, két hetente hétfőnként, legalábbis most nyári szünet van, de két hetente hétfőnként azt beszéltük meg a gyülekezettel, hogy szabadon választott témákról beszélgetünk, és azt hiszem pont te voltál, Kata, ugye? Te dobtad fel a zsidókhoz írt levélből ezt a szakaszt a 6. fejezetből. Egy nagyon kemény szakasz van itt, hogy lehetetlen, hogy akik elestek, ismét megújuljanak, és amikor feldobtátok ezt a kérdést, akkor elkezdtem gondolkodni azon, hogy ha meg akarok érteni egy ige szakaszt, akkor a környezetét kell jó alaposan megértenem, és akkor van meg a közepe. A zsidókhoz írt levélből most nem ez a szakasz lesz, hanem ami ehhez a szakaszhoz vezet. Az 5. fejezet 10. versétől fogom olvasni az alapigét, igazából 11-től. Az apostol, és hitem szerint Pál, bár nem nevezi meg magát, de a zsidókhoz írt levél eléggé Pál stílusát hordozza magán, stílusjegyeit. Így szól, hogy bemutatja Jézust, aki Melkisédek rendje szerint pap, és aki eljött ide a földre közénk, és a 7. vers szerint testének napjaiban kiáltott és esedezett az Isten előtt, azért, hogy a megváltónk lehessen, és azért, hogy megmaradhasson tökéletes megváltónak, bűntelen megváltónak. És meghallgattatott az ő Isten félelméért, és tökéletességre jutott. Ez nem azt jelenti, hogy előtte volt bűne, utána meg nincs, hanem készen állt arra a hatalmas áldozatra, amit a Golgotán meghozott értünk. És ezért nevezik őt Melkisédek rendje szerint való főpapnak, és az apostol ezt ide bedobja nekünk. Melkisédek rendje szerint való pap. És tudjátok, a zsidók, akik olvassák a zsidókhoz írt levelet, vagy az adventisták, akik olvassák ezt a zsidókhoz írt levelet, azt mondják, hogy ez most hogy jön ide. És az apostol azt mondja, köszönöm a kérdést, pont erről kellene beszélnünk. Neveztetvén Istentől Melkisédek rendje szerint való főpapnak, akiről nekünk sok és nehezen megmagyarázható mondani valunk van, de sajnos restek lettetek a hallásra, mert noha ez idő szerint tanítónak kellene lennetek. Most ismét arra van szükségetek, hogy az Isten beszédeinek kezdő elemeire tanítson valaki titeket. És olyanok lettetek, mint akiknek tejre van szükségük, és nem kemény eledelre. Mert mindaz, aki tejjel él, járatlan az igazság beszédeiben, mivel hogy kiskorú, az érettkorúnak pedig kemény eledel való, mint akiknek mi voltuknál fogva gyakorlottak az érzékeik a jó és rossz között való különbségtételre. Bárcsak inkább Melkisédekről beszélhetnénk, ugye? Őszintén válaszoljatok nekem, itt azért egy picit inzultál minket az apostol, nem? De szerencsére ma olvastuk a szombatiskolában, hogy Jézus is látszólag ott inzultálja azt a kananeus asszonyt, emlékeztek? Nem jó a kenyeret elvenni a gyerekektől és odadobni a kutyáknak, ilyeneket mondanak az asszonynak. Emlékeztek a szombatiskolára? Mindenki olvasta. És utána
rájövünk a történet folytatásába, hogy Jézus egyáltalán nem nézte kutyának azt az asszonyt, csak visszhangozta azt, ami a tanítványok szívében volt, hogy lebuktassa őket. Mert a tanítványok hitetlenek voltak, ennek az asszonynak pedig akkora hite volt, hogy Izraelben nem talált ilyet Jézus. Tudjátok, az apostol néha megengedi magának, hogy inzultálja, és Jézus is megengedi magának, hogy úgymond inzultálja azokat, akik hallgatják, de ez nem sértés, nem bántás, nem beleszúrni akar. Nem arról beszél, hogy mit kellett volna. A feleségemmel nekünk van egy megállapodásunk, hogyha valami hiba történik, akkor nem mondjuk azt, hogy mit hogy kellett volna, mert ezek a legértelmetlenebb mondatok a világon. Gyerekeknek mondom, ez Bokó a víziló. Tudjátok, ismeritek Bokó a víziló, ugye? A Dzsungeldoktorból. Ugye a bujufa, az afrikai állatmesék, ismeritek? Nagyon jó könyv, mindenkinek ajánlom, zárójel bezárva. Van benne egy karakter, Bokó a víziló, aki mindig megmondja, hogy mit hogy kellett volna. Megáll a verembe esett zerge fölött, és azt mondja neki, hogy úgy kell ezt csinálni, hogy nem esel bele. Ugye? Az apostol nem azt mondja, hogy mit hogy kellett volna. Mond egy helyzetet, azt mondja, ez a helyzet, testvéreim. De figyeljétek meg a kiemelkedést. Nem hagyja benne ebbe a gyülekezetet, de ki kell mondania. Igen, ki kell mondania azt, hogy itt van ez a Melkisédek. Tudjátok, ki ez a Melkisédek? Ki ez a Melkisédek? Tudjátok, hogy miért hozza vissza a 110. Zsoltár Melkisédeket? Tudjátok, hogy a 110. Zsoltár hozza vissza Melkisédeket? Tudjátok, melyik a 110. Zsoltárnak a testvér Zsoltára, és a kettőt együtt lehet megérteni? Tudjátok, mit jelent az, hogy Melkisédek? Nem vizsgáztatok, hanem ha olvasol valamit, el kell kezdened kérdezni. Önmagad számára kell feltenned a kérdéseket. Miért? Azt mondja Pál a zsidóknak, kedves zsidó testvéreim, kedves adventista testvéreim. Melkisédekről annyi mindent szeretnék nektek mondani. És tudjátok mit? Ott van a 6. fejezet, és csak a 6. fejezet utolsó versébe tér vissza Melkisédekre. Mert előbb el kell magyarázni azt, hogy figyeljetek, az alapokat kellene jól helyre tenni. Annyi mindent szeretnék nektek mondani Melkisédekről, és tudjátok, bennem is valahogy egy picit ez van. Nem azért, mert én annyi mindent tudok Melkisédekről, ezt most kérlek, ne értelmezzétek félre, amit mondok. Csak annyi minden van, amiről jó lenne beszélni. Tanításról beszélek. Bibliai felismerésekről, adventtörténetről, stb. De azt mondja nekem, neked, sok és nehezen érthető, amit mondanék nektek, mondja Pál. De restek lettetek a hallásra. A nehezen érthető, nagyon érdekes, elővettem nyilván a számítógépet, nem tudok görögül, de ránézek a számítógépen, meg a telefonomon, hogy mit mond egy-egy szó, aztán nyelvtanára elakadok, akkor megkérdezem a szobatársamat. A nehezen érthető szó azt jelenti, hogy, és hát hallottátok ezt a szót, hogy hermeneutika? Ja, a teológusok szokták mondani, hermeneutika. Lefordítom, írásmagyarázat. Ez egy nehéz írásmagyarázati kihívás, ezt mondja Pál. Volna itt egy nehéz írásmagyarázati dolog, de az a helyzet, hogy a restek az nem pusztán azt jelenti, hogy lusta, hanem egy kicsit több szótárat megnézek, és egy kicsit nehezen rakják össze a jelentését. Az egyik szótár azzal hozza összefüggésbe ezt a szót, hogy az a gyerek, aki nem abban a családban való. Érdekes, ugye? Ez azt jelenti, hogy nem érzi sajátjának a helyet. Notosz. A notosszal hozzák összefüggésbe, és a notosz az egy jogi kategória volt a latinoknál. Azt jelentette, hogy nincsenek jogaid, nincsenek kötelezettségeid, stb. Ezzel hozzák összefüggésbe a lusta szót. A másik szótár meg azt mondja, hogy a kötelességét elhagyó. Tehát nem pusztán lassúbb, vagy kicsit lustább, hanem konkrétan elhagyja a kötelességét. Teljesen mindegy, hogy magyarázod, mármint, hogy honnan vezeted le ezt a görög szót, a jelentése akkor is egy. A hallásra, vagy lassú. Ugyanazt ismétli meg Pál, amit annyiszor hallasz, kitől? Kitől hallad? Hangosan. Jézustól, akinek van füle, hallja, akinek van füle, hallja. Elmondja a példázatok végén, elmondja a jelenések könyvében legalább 7-szer vagy többször. Akinek van füle, hallja. Azért adott neked az Úr fület, hogy nyisd ki. Azért adott elmét, hogy gondolkozz. Azért adott szemeket, hogy olvas. Azért adott ilyen nehéz szövegeket, hogy kérdezz. Tanulj meg kérdezni.
A példázatokban ezt mondja Jézus, nektek megadatott, mert ti tudtok kérdezni. Nekünk sok és nehezen magyarázható dolgunk, mondani valunk lenne erről a Melkisédekről, hogy mi ez az egész Melkisédek jelkép. Mert noha ez idő szerint tanítóknak kellene lennetek. Most pedig ismét arra van szükségetek, hogy az Isten beszédeinek kezdő elemeire tanítson valaki titeket. Olyanok lettetek, mint akiknek tejre van szükségetek, és nem kemény eled erre. Próbáljuk meg ennek a versre kiúzni a méregfogát, hogy ne bántson minket, hanem biztasson. Rossz dolog a tej? Rossz dolog a puha étel? Azt mondja, arra van szükségetek, hogy valaki tejet adjon nektek az Isten beszédének kezdő elemeit. Rossz dolog ez, vagy nem? Nem. Azt olvasom Péter apostol levelében, hogy a tej ez egy nagyon klassz dolog. Péter első level, második fejezet, második vers azt mondja, hogy mint ma született csecsemők, majd tanulni leszünk egy születésnek hamarosan, meg voltunk már egy néhánynak, mint ma született csecsemők, tiszta és hamisítatlan tej után vágyakozzatok, hogy azon növekedjetek. Mi a tej? Mit jelképez a tej a Bibliában? Itt elmondja ez a vers, tehát nem kell messzire menni. Mit mond nekünk Pál a zsidókhoz írt levél 5. fejezet 12. versében? Mi a tej? Ránézel az igére, és használja az Ószövetségben ismeretes gondolat párhuzamot Pál. Tehát ha az egyiket látod, akkor a másikkal megérted. Arra van szükségetek, hogy tejet adjanak nektek, arra van szükségetek, hogy nézd rá az igére, és válaszolj kérlek. Az Isten beszédének kezdő elemei, ez a tej. Az Isten beszédének kezdő elemei rosszak? Nem. A tej rossz? Nem. Kérdezzük csak meg a bébit, aki most ment ki, ugye? A tej nem rossz. Nagyon jó. Növekedni lehet rajta. Fantasztikus dolog a tej. Tanulmányokat írnak róla, hogy milyen anyatejről beszélek, jó? Oké, most ne hozzuk be a vegán kérdést. Anyatejről beszélek. Igen, ha egy babának a legjobbat akarod adni, akkor anyatejét adsz neki. Azt olvasom, hogy tejre van szükségetek. Testvéreim, az Isten beszédének kezdő eleme egy szükséglet. Az, hogy elkezdjük előről az Isten igéjét, és tanuljuk azt, szükséglet, növekedni lehet belőle. A probléma, amit ez a vers felvet, az az, hogy ami a ma délelőtti cím, amit kivetítettünk még az elején. Látta valaki, hogy mi a cím? Ki tudjuk vetíteni még egyszer is, akkor hát, ha eszembe jut. Nem Erdődi Péter a cím, az csak ott van a nem. Ez idő szerint. Testvéreim, ez 2000 éve íródott. Mi? Milyen időben élünk? Mondjátok meg nekem. Na? Milán mondja, a végidőben élünk. Az utolsó napokat éljük. Köszi, Milán. Vagyis ez idő szerint, hogyha 2000 éve Pál azt mondja a zsidóságnak, akinek, figyeljetek, a zsidóságnak akkor körülbelül 2000 éves volt az elhívása. Ábrahám Jézus előtt körülbelül 2000 évvel élt. Körülbelül 1500 évvel Jézus előtt kötötték meg a sínai hegyi szövetséget. Mi Jézus után 2000 évvel vagyunk. Tehát, ha Pál a zsidóknak azt mondja, hogy 2000 év után most már ez idő szerint, akkor Jézus mondhatja nekem és neked azt, hogy hát most már azért eltelt 2000 év, ugye? Ez idő szerint. Már tanítóknak kellene, jó, megnéztem ezt a szót, hogy kellene. Képzeljétek el, nem az van ott, nem pusztán az van ott, hogy kellene. Elkezdtek rákeresni a kis telefonon, hogy hányszor, meg hogy szerepel az a szó. Képzeljétek el, mindenütt úgy szerepel, hogy adósság. Ez idő szerint az az adósságotok. Tartozol vele. Tartozol vele, hogy mi legyél tanító. Hát nem azt mondta Jakab, hogy ne legyünk sokan tanítók? Nem azt mondja, hogy ez idő szerint mindenki váltson szakmát és legyen tanító. Hanem ez idő szerint, testvérem, az Úr már szeretett volna neked olyan szemeket adni, olyan füleket adni, hogy az igét mélyről és mélyen értsd. Nagyon jó dolog a tej, de a tejnek van egy hátránya.
Szoptattatok már gyerekeket, fiúk, neveltetek már szoptatós gyerekeket. Miről lehet megismerni a kisgyereket? A viselkedését tekintve. Szóltatok-e? Szóltatok-e már gyerekre úgy, hogy ne nyújjozzá! Például, amikor közelik a konnektorhoz. Volt-e már, hogy a gyereketek veszélyeztette saját magát és a környezetét? Felmászik a konyhaszekrénye, kinyitja a fiókot, a konyhakés, stb. Ugye, hány anyuka van, akinek soha nem volt frászos jelenet az életében? Emelje már fel a kezét. Nincs egy olyan anyuka se itt, ugye? Miért van ez a probléma a gyerekekkel, akik még tejen vannak? Vagy már nem tejen vannak, de még tejbe papi, de már jár, ugye, elkezd pakolni. Ismeritek ezeket a korszakokat, ugye? Mi a probléma? Hogy a gyerek, nézzétek csak, mit mond a 14. vers második fele? A gyerek még nem tud mit csinálni, 14. vers legvége. Mit nem tud a gyerek? Különbséget tenni jó és rossz között, ugye? A gyerek nem tud különbséget tenni jó és rossz között. Nagyon érdekesnek, az én fiam egyszer nagyon érdekesnek találta a falból kilógó konnektort. Hozzáért. Szerencsére volt fíreli, levágott, nem lett semmi baja, de hát gyorsan meg lett javítva az a konnektor. Ez még régi sztori. Akkor még nem nyúltam ilyesmihez. Nézzétek, nem tud különbséget tenni jó és rossz között. A kisgyerek cuki, a kisgyerek aranyos, a kisgyereknek tejvaló. A kisgyerek kell, a kisgyereknek örülünk, de a kisgyerek nem fogja eldönteni, mi a jó és mi a rossz. A kisgyereknek kell egyfajta figyelem, irányítás, de nem kontroll. Tudjátok, mi a különbség a kettő közt, ugye? Nem lenyomni kell a gyereket, meg folyamatosan kontrollálni, mert akkor az visszafelésül el, hanem igazítani. Helyre, neveld a gyereket az ő útjának módja szerint. A gyerek előtt ott van egy út, és a te dolgod az, hogy megtalálja azt az utat, nem azt, hogy a te utadra nyomd, hanem hogy az ő útjának módja szerint, és amikor megvénhedik, sem felejtkezik el arról. Gyereknek lenni jó, ez a szakasz kell, de azt mondja Pál, testvéreim, itt vagyunk egy jó néhány éve adventisták, ja, bocs, zsidók, adventisták. Nem időszerű. Nem időszerű, hogy a tejet iszod. Mi lesz a nehezebb dolgokkal? Mikor térhetünk rá a nehezebb dolgokra? Jaj, ugyan a nehezebb dolgok, amikor belemegyünk ilyen mély dolgokba, attól nekem nem lesz megváltás. Ja, megint magadon gondolkodsz. Cselekedetekből nem igazulunk meg. Aha. Ez idő szerint tartoztok vele, hogy tanítók legyetek. Mi a tanító? Nem a nagy okos, aki megmondja innen a szószékről a tutit. Oké? Okay. A tanítónak egy dolga van. Micsoda? Menjetek el e széles világra, és tegyetek tanítványokká minden népeket. Kereszteljétek meg őket, és tanítsátok őket mindazokra, amiket én parancsoltam nektek. Azért éltem itt 3,5 évet a földön, mondja Jézus, hogy példát adjak nektek, hogy amit láttatok nálam, azt adjátok tovább. Van, akinek nem jutott 3,5 év, csak egy néhány perc. Emlékeztek rá? Múlt héten tanultuk, hogy 2 hete szombatiskolán. A gadarai ördöngős. Benne egy légiónyi démon volt, Jézus kiűzte belőle, és azt mondja, tudod mit, csak annyit mondj el, amennyit tapasztaltál. Itt van az elhívásunk. Azt mondja, királyi papság, szent nemzet vagytok, megtartásra való nép, milyen jó, ugye, hallani. De azt folytatja, hogy igen, azért vagytok azok, hogy... Hogy folytatódik? Emlékeztek? Hogy hirdessétek annak hatalmas dolgait, aki a sötétségről elhívott titeket az ő világosságára. Erről beszéltünk már néhányat, meg többször is. Az Isten azt szeretné, ha a saját tapasztalatunkat el tudnánk mondani. Testvéreim, az Isten azt szeretné, hogyha az igét kinyitnánk. Mire, hogy jön az ige és a tapasztalat egymáshoz? Ez ki az, aki tudja? Ki az, aki már tanulta a hetednapi adventista egyház 28 hitelvét, és abból a legelsőt? Mert ugye itt vagyunk megkeresztelve, tehát akkor nyilván tudjuk, miről szól a hitelv különben. A Szentírásról szól az első hitelv. Itt kezdődik a hitünk, a Szentírás. Minden itt kezdődik.
Ez az alap, ez az eleje. És azt írja a hitelt, nyilván Péter apostol második levele alapján, Péter apostol második levele 19-21. Versei alapján, nem a légből, hanem ez alapján azt írja, a tapasztalataink próbája a Szentírás. Mert jöhetsz nekem bármekkora isteni csodával, hogyha a Szentírás azt nem igazolja, akkor egyszerűen csak becsapott az ördög. Szokása. 6000 éve tudjuk. Azt mondja nekünk ez az ige. Ez idő szerint már olyan szinten kellene ismernetek az Istent és az Isten beszédét. Az Istent az ő beszédén keresztül. Hogy tanítani tudjátok az embereket. Hogy beteljesülhessen az az ige, hogy úgy fénylik a ti világosságotok az embereket, hogy lássák a ti gyakorlatban megélt hiteteket. És ezért dicsőséget adjanak az Istennek. Noha ez idő szerint már tanítóknak kellene lennetek, ismét arra van szükségetek, hogy az Isten beszédeinek kezdő elemeire tanítson valaki titeket. Olyanok lettetek, mint akiknek tejre és nem keményed eledelre van szüksége. Mert mindaz, aki tejjel él, járatlan az, ez a 13. vers, járatlan miben? Járatlan a teológiában? Járatlan a teológia valamelyik ágában? Járatlan az igazságnak beszédeiben. Nézzétek, Isten beszéde, igazság beszéde, itt van egymás mellett a két kifejezés. 12. vers, Isten beszédei, 13. vers, igazság beszédei. Testvéreim, annyira vágyom az igazságra. És tudom, hogy ti is megnézel valamelyik hírportálon, valami hírt, és megy fel a pulzusod. Hogy milyen igazságtalanság. Ezt tudjátok, mitől van? Hát az Isten belétette azt, hogy vágysz az igazságra. Elolvasod egy Facebook posztot, vagy egy valami bejegyzést bárhol, és megy fel a pumpa, mert érzed, hogy ez igazságtalan. Ez azért van, mert az Isten azt szeretné, hogy legyen igazságérzeted, de tudjátok mit? Az igazságérzetet egyetlen egy dolog fogja kielégíteni. Egyetlen egy dolog fogja betölteni. Az igazság beszédei, az Isten beszéde. Amikor eljött Jézus, hallgatták a szavait, és tudták, hogy mindig igazat beszél. És a büszke farizeusokban ott háborgott belül az önérzet és az igazságérzet egymással szemben, mert tudták, hogy Jézusnak igaza van. Testvéreim, az Isten annyira szeretné az ige által az igazságérzetünket megélezni, hogy adott esetben ne csak másokra tudjunk másokra nézve tudjunk nagyon igazságosak lenni, hanem önmagunkkal szemben is. Azt mondja, az életkorúnak való a kemény eledel. Mi a kemény eledel? A Bibliáról beszélünk, az Isten beszédéről beszélünk, az igazság beszédeiről beszélünk. Mi a kemény eledel? Mi van rá pár percünk, hogy megfejtsük. Hogy? Ót és újat előhozni. Nagyon jó, ott van. Azt mondja a hű szolga, ót és újat hoz elő. A régi igazságokat és új igazságokat, új felismeréseket. Egymással tökéletes összhangban. Ilyen a hű szolga. Milyen még? A kemény eledel. Mondd csak. Személyre szabott. Ez az valami olyan, ami pontosan neked szól. Betalál. Mint a nyílvessző. Nagyon jó. Még? Mi a kemény eledel? Akkor hogy mondjak én is példát, kemény eledel például az, amikor valaminek igazán a mélyre nézel, és hagyod, hogy ráthasson. Itt jön a személyre szabottság. De figyelj, úgy személyre szabott, hogy a mélyre ásol. Isten nem fogja neked összeszedni kint a mannát. Neked kell kimenned hajnalhasadta előtt a mannáért. Értitek ezt a képet? Isten nem fogja neked, hogy is mondjam, mondok egy nagyon-nagyon egyszerű példát, az Isten nem fogja kifejteni neked adott esetben a törvényt. Irányba állít, amikor olvasod az Ószövetséget, látsz benne egy irányt, és utána nem fogja neked szabályonként elmondani, na akkor szombaton, erről beszélgetünk most szombatiskolán, hogy akkor szombaton ez szabad, de azt nem, de mondjuk ha így csinálod, akkor még szabad, de még nem. Testvéreim, nem erre hívott el az Isten, hanem arra hívott el az Isten, hogy figyelj,
olvasd az igét, hagyd, hogy befolyásoljon, és látni fogod magad előtt az utat. Vezess engem a te ösvényednek közepén. Lábamnak, szövétnek, azaz lábamnak világossága, lámpása a te igéd, mondja a 119. Zsoltár. És úgy juthatsz el arra, hogy nézzétek meg hova, hogy különbséget tudsz végre tenni jó és rossz között. Testvérem, annyiszor találkozom azzal, hogy nagy lelkesedéssel valamilyen szolgálatot el akarunk végezni, természetesen nem a saját gyülekezetemről veszek, ilyenek csak máshol történnek, de egy nagy lelkesedéssel nekiessünk, és el akarunk végezni valami szolgálatot, és akkor jön egy vészmadár, és azt mondja, hogy testvérek, ez a szolgálat amúgy nem jó. Mármint, hogy van benne egy jó szándék, de meg is mérgezed azokat, akiknek szolgálsz. És aztán jön belőle vita, én nekem nem egy ilyen vitám volt. Ó, nem itt, máshol. Na jó, itt. Nem egy vitám volt, hogy akarunk valamilyen szolgálatot elvégezni, és nem vesszük észre, hogy benne van a jó és a rossz is. És ott van, hol van leírva az igébe, hogy ezzel kapcsolatban hol találunk útmutatást? Tudjátok? Most jön egy kis rágósabb étel. Ámos könyvét kinyitjátok, és azt olvassátok, a 4. vagy 5. fejezetben, nem tudom, csak azt tudom, hogy a jobb oldalon van. Kovászosból gyújtsatok áldozatot, és híreszteljétek, mert így szeretitek. Hát ez meg mi? Kovászosból gyújtsatok áldozatot, mondja az Úr, és híreszteljétek, mert így szeretitek. Egy pillanatra egy kicsit gondolkodjunk, használjuk ezt a néhány grammot itt, és fejtsük meg, hogy ez micsoda. Kovászosból gyújtsatok áldozatot, mondja az Úr Izraelnek, és híreszteljétek, mert így szeretitek. Áldozatot gyújtani. Honnan veszi? Mi a kép, amikor adsz valamit az Istennek, ugye? Visszaadsz valamit. Meggyújtod, ez mit jelent? Feltetted az oltára, oda vitted Krisztushoz. Oké. Mit jelent, hogy kovászosból? Mi a kovászos? Mit mond Mózes törvénye a kovászosról? Azt mondja, a papnak hozhatsz kovászost, megeheted, megeheti, de az én oltáromra kovászost soha ne tegyél fel. Miért? Mert ez egy jelkép. Ha hozol valamit az Úr elé, ne legyen benne semmi. Semmi baktériumflóra, ugye? Vagy gombaspórák. Legyen tiszta. Ne legyen benne a bűnkovászából. Semmi. Vagyis, lefordítom paraszt nyelvre, ugye józan paraszt észre. Csinálsz valamit, csináld. Ha csinálsz valamit, csináld. Mondjátok, gyakorlatias emberek vagytok. Ha már valamit csinálsz, akkor csináld. Jól, persze, ennyi. De az Úr megfordítja, és egy iróniát, azt mondja, ironikusan fogalmaz, azt mondja, tudod mi, gyújts kovászból áldozatot, kovászosból áldozatot. Híreszteld. Miért? Mert így szereted. Ámos könyvében, amikor ez a mondat elhangzik, abban a kontextusban hangzik el, hogy az Úrnak már elege van. Mindenki a maga elképzelése szerint szolgál. Mindenki úgy szolgál, hogy ő gondol, én ezzel szolgálok az Úrnak, én azzal szolgálok. Tudjátok, hányszor ütközök bele, és ez most tényleg nem itt, tényleg máshol, sokkal keményebb sztorikba ütközök bele. Jön valaki, és azt mondja, hogy ezzel is ezzel akar szolgálni, és tudod, hogy mondom el neki szépen, hogy testvérem, látom benned a jó indulatot, de nincs meg benned a jó és rossz közötti különbségtétel. Ne kovászosból gyújtsd azt az áldozatot. Ha csinálsz valamit, csináld jól. Jót és jól. Honnan tudod, hogy mi a jó? Jó mester, mit cselekedjem? Miért mondasz engem jónak? Csak az Isten jó. Ismeritek? Ezt mondja az ige. Vagyis honnan tudod, hogy valamit jól csinálsz? Megkérdezed a jót, az Istent. Hogy amit elképzeltem, jó-e? Az életkorúnak való a keményeledel. Az életkorú mi voltánál fogva gyakorlott abban, hogy meglátja a különbséget a jó és rossz között. Pál apostol a Filippi levél 1. fejezet 10. versében azt mondja, azért imádkozom, hogy a ti szeretetetek mind jobban bővölködjék ismeretben és minden értelmességen. Figyelitek, szeretet értelemmel. És úgy folytatja, hogy megkülönböztethessétek, hogy mi a jó és mi a rossz. Azt mondja, még a szeretetben is ott kell, hogy legyen, sőt, a szeretetben ott kell, hogy legyen az értelem, hogy ne rosszul szeress, mert igen, ilyen van, hogy rosszul szeretni. Azt mondja nekünk, ez idő szerint már tanítónak kellene lennetek. Nem vagytok ott, nem vagytok tanítók, Erdődő Péter még nincs azon a szinten. És nem titeket kritizálok, magunkat kritizálom, élem velem.
Előveszem a zsidókhoz írt levelet, és elakadok. Kapok egy kérdést, és elakadok, és azt mondom, hogy erre most nem tudok válaszolni. Igen, nekem is szükség életem a tej, de mi lenne, ha elkezdenénk növekedni? Igen, megvannak a szükségleteink, megvan a helye az önreflexiónak, amire nekem is nagyon sok szükségem van, nektek is, sokat beszélgetünk erről. De testvérem, ez még nem a vége. Ez még nem a kemény eledel. A szembenézés az már a kemény eledel része. De mikor kezdünk el mélyre ásni? Mikor kezdünk el olyan dolgokról beszélni, ami kifejezetten a küldetésünkkel kapcsolatos? És nem fordítva, tudod, hogy nagyon sokat beszéltünk arról, hogy mi a küldetésünk, aztán egyáltalán nem azt csináltuk, akkor depresszióba estünk. Mikor áll helyre a sorrend? És jutunk előre, hogy jó és rossz között különbséget tudjunk tenni. Azt mondja az életkorúnak kemény eledel való, és most jön még egy kis kemény eledel a legvégén. Melkisédektől indultunk, Melkisédekhez jutunk vissza majd itt a 6. fejezetben, és tisztelettel kérlek benneteket. Úgyis későn megy le a nap, szombat délutáni séta után olvassátok el ezt a 2-3 fejezetet. 5., 6., 7. fejezet. Gyönyörű fejezetek. Pál itt megszakítja a gondolatmenetet, azt mondja, Melkisédekről annyi mindent szeretnék nektek mondani, és a 7. fejezettől kezd el róla beszélni. És megmondom őszintén, a Biblia egyik legnehezebben érthető szakasza, és nagyon sokan félreértelmezik ezt a Melkisédek kérdést. Már még így is, hogy az apostol kifejti. De a kettő közt azt mondja, tanítónak kellene lennetek, nem ott tartotok, tejre van szükségetek, oké. Ez egy szükséglet, ezt be kell tölteni, rendben van. Kezdő elemek, rendben van. De a 6. fejezetben feldob valamit. Azt mondja, elhagyván azért a Krisztusról való kezdetleges beszédet, törekedjünk a teljességre. Törekedjünk arra, hogy Jézus teljességben ismerjük meg, hogy ne arról szóljon az életünk, hogy újra le kell raknunk az alapjait annak, hogy hol cselekedetekből megtérünk, az Istenben hinnünk kell, meg kell keresztelkednünk, a holottak fel fognak támadni, az Isten ítéletet tart. Nézzétek, az alapvető hitelveinkről szól ez a 3 vers. Felismertétek? 7. napi adventista egyház alapvető hitelvei. Azt mondja, testvéreim, nem ez a világ, nem ennyi az élet. Ezek még csak az alapok. Én is hónapokig néztem otthon, a földünkön, a gyönyörűen beöntött alapot. Azt hiszem, hogy valahogy áprilistól júliusig néztem az alapot. Egy gyönyörű volt, de... És mondogattuk, hogy majd itt lesz a fürdőszoba, itt lesz majd. De nem volt ott a fürdőszoba, csak majd lesz. Amikor az alapoknál állunk, akkor Pál felhívja a figyelmet egy veszélyre. És sokan kérdezték tőlem, hogy hogyan ez ide ez a 4. vers. Mert lehetetlen dolog, hogy akik egyszer megvilágosítottak, meghiszlelték a mennyei ajándékot, részeseivé lettek a Szentléleknek, megízlelték az Istennek jó beszédét, a jövendő világ erőit, de ehhez képest elestek, lehetetlen, hogy ismét megújuljanak a megtérésre, mint akik önmaguknak feszítik meg az Istennek a ma fiát, és meggyalázzák őt. Ezek annyira kemény szavak, ez most tényleg kemény beszéd, hogy egy picit szeretném, hogyha feloldanánk ezt. Igen, a Biblia szerint, ez még nem a feloldás, a Biblia szerint létezik olyan, hogy az ember már nem tud visszafordulni. Igen, a Biblia szerint létezik ez a fogalom, olvastátok ti is, Jézus 3-szor is elmondja, külső sötétség, ahonnan nincs vissza. Amikor az ember elvesztette a kapcsolatot a Szentlélekkel. Van ilyen történet is, Anániás és Szafíra története, akik megízlelték az eljövendő világ jó erőit, ők, akik is gyógyítottak, nyelveken szóltak, bármi, ami ott a friss egyházban jelen volt, aztán úgy gondolták, hogy inkább visszafordulnak. Van ilyen történet. Nekik nem volt visszaút. És szeretnélek biztatni benneteket, hogyha nektek még van ilyen, hogy lelkiismeret és lelkiismeret furdalás. És hogyha esetleg zavar az, hogy tejen élsz és nem kemény eledelen, hogyha ez benned okoz valami olyat, hogy többre vágysz, akkor megnyugtatlak, egyáltalán nem vagy ebben az állapotban, mint Anániás és Szafíra. De hogy kerül ide ez a kérdés? A vissza nem fordulhatok kérdés. Hogy kerül ide? Egy egyszerű szabály, ezt megtaláljátok a természetben, de megtaláljátok a Krisztus példázatai című könyvben. A növény vagy
fejlődik, vagy elhal. A növény vagy fejlődik, vagy elhal. Testvéreim, hogyha megmaradunk folyamatosan a tejnél, egy idő után nem lesz visszaút. És tudjátok, hogy miért nem? A Biblia Szentlélek elleni bűnnek nevezi azt, amikor már nincs visszaút. És ezen sokat gondolkodtam, hogy megértsem, és végül erre jutottam. Mi kell ahhoz, hogy mélyen megértsd az Isten beszédét? Mire van szükség? Kire van szükség? Hangosan. Hangosan, jól mondjátok. Kire van szükség ahhoz, hogy megértsd az Isten beszédét úgy mélyen, és a szívedig hatoljon, és hogy Krisztus felragyogjon előtted? Kire van szükséged? A Szent Lélekre. Hogyan nyered el a Szent Lelket? Úgy, hogy ilyen és ilyen és ilyen gyakorlatokat végzel? Délután maradjatok, hogyha érdekel ez. Jó? Zárója bezárva. Úgy, hogy különböző gyakorlatokat végzel, úgy nyered el a Szent Lelket? Rituálékat? Nem. Hogy nyered el a Szent Lelket? Mondjátok, három betű. Hangosan. H betűvel kezdődik, és három betű. Hit. Hit által nyered el az Isten lelkét. Hit által hiszel az Istenben, aki adta ezt az igét, és azt mondja, csak vedd a kezedbe, és beszélni fogok hozzád, a szívedhez fogok beszélni. Hiszel abban, hogy elnyered a Szent Lelket? Igen. Képzeljétek el, hogy azok, akik nem hisznek a Szent Lélek munkájában, hanem azt mondják, hogy jó, ez nem a lélek munkája, ez Béliál munkája. Rájuk mondja Jézus, hogy na, ez a Szent Lélek elleni bűn. Minden bűn megbocsájtatik az embernek, de amikor a Szent Lélek ellen szólsz, testvéreim, a Szent Lélek ellen nem csak úgy lehet szólni, hogy különböző káromkodásokba foglalod esetleg a nevét, vagy bármi. Szent Lélek ellen úgy lehet szólni, hogy azt mondod, kapaszkodj. Ezt az ige szakaszt én soha nem fogom megérteni. Szerénynek hangzik, de valójában a Szent Lelket utasítod vissza. Testvéreim, ezeket az ige szakaszokat tudjátok, kik tudják megérteni? A gyerekek. Mert a gyerek még elhiszi, hogy jön a Szent Lélek. A gyerek még elhiszi, hogy az ige igaz. A gyerek még elhiszi, hogy annyiszor mondtam nektek ezt a példát, amikor Bálint 5,5 évesen összevetette nekem Dániel 7. fejezetét Jelenések 13-mal. De mondok egy másik példát. Itt van a vita, hogy az apokrifek hozzátartoznak-e a Bibliához. Leültettem a gyerekeimet, mert egyszer hallottam egy mondatot, hogy az apokrifeket általános iskolás stílusérzékkel fel lehet ismerni, hogy az nem a Bibliába való. És olvassuk esténként példabeszédek könyvét, és felolvastam nekik egy részt, a legelejét, Jézus sirákfia, emlékszel? Jézus sirákfia könyve. Sok bölcseletet hagytak ránk az elődeink, amiért Izraelt meg kell dicsérni. Ez a gyerekeim azt mondják, hát ez nem a Biblia. Ez nem a Biblia. Kiszúrod gyerekként. Testvéreim, a Szent Lelket vissza lehet utasítani azzal is, hogy azt mondod, jaj, hát nekem a Biblia az nem. Meg hogy a kis proféták az nem, mert az nehéz. Hú, Ezékiel, aztán végképp nehéz. Testvéreim, nem a mi képességeinkről van szó, ezt felejtjük el. Nem a te képességeidről van szó. Nekem, hogy mondjam, hogy értsétek, én nem tudok megjegyezni dolgokat, nekem minden kiesik az agyamból. Én a jegyzeteimből élek. Én egy rendkívül alacsony képességű ember vagyok. Nem hiszitek el, hogy mennyire. Mégis az Úr elhívott, hogy itt álljak és szóljak nektek az igéről. Tudjátok, hogy mi a titok? Három betű. Elhiszem, hogy ebből a szerencsétlenből tud folyóvíz mellé ültetett gyümölcstermő fát teremteni. Elhiszem, hogy a lélek meg tudja nyitni az igét. Elhiszem, hogy az unalmas lapok egyszer csak hihetetlenül izgalmasak lesznek. Elhiszem, hogy az Isten beszélni akar hozzám személyesen. Elhiszem, hogy elküldi az ő Szent Lelkét. Hiszek a lélekben. Te hiszel a lélekben? Akkor az a jó hírem, hogy hamarosan olyan rágós ételeket fogsz enni magadnak, nem én adom oda. Vagy azt mondod, hogy nem gondoltam, hogy ezt az én fogsorom elbírja. Ezt ígéri az ige. Testvéreim, ez a szakasz nem elbátortalanít, hanem ígéretet ad. Azt mondja neked, kérd és kapod. Atyám fiai, ha valakinek nincs bölcsessége, mondja Jakab, kérje Istentől. És ő tudod, hogy fogja adni. Ingyen, örömmel, és főleg
Hangosan mondjátok, tudom, hogy tudjátok. Szemrehányás nélkül. Nem úgy adja Isten a bölcsességet, hogy hát itt kellene már tartanod. Amikor mégis azt mondja, hogy kellene, azt úgy érti, figyelj, van egy adósságod, az, hogy én tanítónak hívtalak el. Menj, mondd el minden népnek. Még tejre van szükséged, nem baj, megvárjuk. Egyél, nőj meg. Csak ne maradj tejen örök életre. Mert akkor egyszer csak a növény nem fejlődik tovább, akkor elhal. Ne tagadd meg a Szentlélek hatalmát. Bíz abban, hogy az én igéimet a szádba adom, mondja az Úr. Ez az ígéret neked és nekem. Ámen. Mennyei Atyánk, hálát adunk neked a te ígédért, mert a te ígéd az a kapu, amelyen át megláthatjuk Krisztust, a mi megváltónkat, akit értünk feszítettek meg, aki értünk adta az életét, aki nem csak meghalt, és odaadta az életét, hanem feltámadt. Újra él, és uralkodik örökkön örökké. Várjuk azt a napot, amikor Krisztus végképp átveszi a hatalmat, azt a világot, azt az országot, amiben többé nincs bűn, nyomorúság, halál, szenvedés, hanem csak öröm és örök élet. Új és új felfedezések, új és új magaslatok várnak minket. Ezekre tekintünk, Atyánk. Annyi mindent szeretnénk tanulni tőled a te lábaidnál az örök életben. És Atyánk, hálát adunk neked ezért a felismerésért, hogy ez az örök élet már ma, most elkezdődött. Ugyan még romlandó testben vagyunk, és betegek vagyunk, és gyengék, de nálad, Atyánk, ott van. Ott van az örök élet, és a te szent lelkedet ingyen adod nekünk. Elvezetsz minket minden igazságra, ezt ígérted, hogy eszünkbe juttatod a lélek által Jézus szavait, hogy megnyitod a te ígéidet, hogy beleírod azt a mi szívünkbe. Élni akarunk, Atyánk, ezzel az ígérettel, nem akarunk örök életünkben tejen élni, de segíts, hogy a tej megtegye a maga hatását az életünkben, hogy azon növekedni tudjunk. Atyánk, sokkal többet szeretnénk megtudni rólad, és a te egyszülött fiadról, mert ebben van az örök élet. Köszönjük a te egyszülötted nevében. Amen.

Kedves testvéreim, talán most nem azzal kezdenénk, hogy ígét olvasnánk, szeretném az ígeolvasást megelőzően néhány bevezető szóval felvezetni a későbbi mondani valót. Miután itt élek én is közöttetek, és látom kinek-kinek az életében a gondokat, a nehézségeket, látom sokszor az örömtől mentes arcokat, az örömtelieket is természetesen, és hallom sokszor azokat a megnyilatkozásokat, amelyek arról beszélnek, hogy az Isten útján járni nem annyira könnyű dolog. Ezért úgy gondoltam, hogy elérkezett legalábbis számomra annak az ideje, hogy erről a kérdésről egyszer így az ige fényében szóljunk. Szinte minden keresztény tapasztalata az, hogy üdvözülni nehéz. Hogy az üdvösség útján járni, az Isten országa felé előre haladni diadalmasan, győzelmesen, ez hihetetlenül nagy tehertétel. A Biblia pedig az ellenkezőjét mondja. A Biblia azt mondja, hogy gyönyörűséges és könnyű. És azt mondhatnánk, hogy akkor ez egy teszt, valahol nem. Szóval aki gyönyörűségesnek és könnyűnek érzi, az valószínűleg megtalálta a gyógyulás, a szabadulás, az Istennel való kapcsolat teremtés útját, módját, míg az, aki ezt tehernek érzi, talán nem annyira. És ezzel nem szeretnék megbántani senkit, csak jelzem, hogy a Szentírásban nagyon sok ilyen teszt van. Ilyen teszt például az, hogy vajon a keresztény életről hogyan gondolkodunk. Vajon van-e küzdelem az életünkben, persze nem azokra a heroikus és kilátástalan küzdelmekre gondolok, amelyek tényleg sok ember életét meghatározzák, hanem azokra a küzdelmekre, amelyek általában győzelemmel társulnak. Úgy gondolom, nagyon sok téves fogalom él a mi benső világunkban, ami mindenképpen tisztázása vár. Például Jakab levele azt mondja, hogy teljes örömnek tartsátok, atyámfi, hogyha különféle kísértésekbe estek. Hát lehet, hogy Jakab levelét Luther méltán akarta kihagyni a Bibliából, szalmalevélnek nevezve, mert hogy ki tudna azonosulni ezzel a megállapítással, hogy teljes örömnek tartsuk, hogyha különféle kísértésekbe esünk. Hát ez valószínűleg azért van, mert a Szentírásban a kísértés és a megpróbáltatás szó egy és ugyanaz. És a Bibliában nem kötődik sem tapasztalati, sem fogalmi szinten az eleséshez. Márpedig amikor kísértésről esik szó, valószínűleg a mi tudatvilágunkban a kísértés szó összekapcsolódik az elbukás fogalmával és tapasztalatával, és ezért negatív kifejezés. A Biblia arról beszél, hogy amikor valakit kísértés környékez, akkor az Isten lehetőséget teremt az illetőnek ahhoz, mert az Isten az, aki megengedi, hogy az illető győzelmet arasson, és győzelmekből, hittapasztalatokból épülhessen fel az egész élete. És erőről erőre jutva, aztán majd megjelenhet az Isten előtt a Sionon. Tehát amikor az Isten bennünket gyakorlatoztat, akkor ezt nem azzal a szándékkal teszi, hogy amikor elbukunk, majd fölsegítsen, hanem azzal az őszinte vágyjal, hogy segítségül hívva az ő nevét, belé kapaszkodva megízleljük, hogy milyen a mi természetünk felett győzelmet aratni. Hogy milyen az, amikor az elemi erővel ránk törő emberi természet kísértései lepattannak rólunk. És ezt társítanám az előbb említett tesztkérdést, hogy egy keresztény ember életére a küzdelem jellemző, de nem az elbukással társított küzdelem, hanem a győzelemmel összefüggésbe hozható küzdelem. Küzdelem pedig azért van, mert a test a lélek ellen törekedik, a lélek pedig a test ellen, és ha egy ember életében nem lenne küzdelem, akkor ez azt sejtetné, hogy valahol kompromisszumot kötött és kiegyezett a természetével, és ezért azt a laudícia állapotba süllyedt, és azt mondja, hogy gazdag és meggazdagodott, és semmire nincs szüksége.

És azt is elmondhatjuk, és megint egy olyan tükör, amit önmagunk elé tarthatunk, hogy minél hevesebb az önmagunkkal vívott küzdelem, annál nagyobb bizonyossággal mondhatjuk azt, hogy megtértünk, mert az értékrendünk szembe került a mi testünk vágyaival. És minél antagonisztikusabb ez az ellentét, annál nyilvánvalóbb, hogy ennek nyomában majd küzdelem jár. Mert a test a lélek ellen törekedik, és mi nem fogjuk engedni azt, hogy a mi testünk vágyai, kívánságai, amelyek eleve az emberi természet önző mi voltából táplálkoznak, majd úrrá legyenek rajtunk, és leteperjenek. Tehát minél hevesebb a küzdelem, annál inkább nevezhetjük magunkat megtért embereknek, bár nem kéne ezt verbalizálni, mert jó, hogy ezt az Istenre bízzuk. És ugyanígy elmondhatjuk azt is, hogy ha tudunk igazán evangéliumról beszélni, mert miért is nevezi a Szentírás evangéliumnak a bűntől való szabadulás útját és lehetőségét? Ha ez csupán egy elméleti lehetőség, mitől jó hír a jó hír? Hogy annak a tapasztalati oldala is valóság. Hogy én tényleg meggyógyulhatok, szabaddá válhatok, győzelmes életet élhetek. És ezért mondta Pál, hogy ő nem szégyelli a Krisztus evangéliumát, mert Krisztusban igenis van lehetőség erre. És most idézzük fel azt az ígét, azt a két ígét pontosabban, ami emögött a kérdésfelvetés mögött áll. Az egyik Máté evangélium a 11. fejezetében található, és ott az üdvözítő a következőket mondja. A 11. fejezet utolsó verseit olvasom, a 28. verstől. Jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megterheltettetek, és én megnyugosztlak titeket. Vegyétek föl magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd és alázatos szívű vagyok, és nyugalmat találtok a ti lelkeiteknek. Mert az én igám gyönyörűséges, és az én terhem könnyű. Milyen furcsa, ellentétes kép jelenik meg itt az üdvözítő szavai nyomán. Hogy lehet az igáról, mint gyönyörűségesről beszélni? Az iga megint csak az emberi tapasztalás szintjén, a gürcöléssel, a reménytelen fáradozással, a kilátástalan vergődéssel társul, itt pedig azt mondja Jézus, hogy gyönyörűséges és könnyű. És ez tartalmilag, lényegileg azt mondja ki, hogy a Krisztus útján járni könnyű és gyönyörűséges. Kívül ligának látszik, hogy egy másfajta értékrend oldaláról közelítünk, mert lemondás itt, lemondás ott, szóval az embernek erőszakot kell vennie magán, és micsoda nyomorúságos élete lehet egy kereszténynek, mert hogy mennyi mindentől meg kell fosztania magát, ez azt jelenti, hogy egy másik értékrenddel közeledek a kereszténység életútjához. De valaki megismeri az Istennek minden érdemet felülhaladó szeretetét, ha megérti az Istennek emberre vonatkozó elgondolásait, és tud azonosulni azzal, tud közösséget vállalni azzal, akkor ez az iga, ez egyszerre csak gyönyörűségessé válik. És belső örömmel, békességgel társul, mert az embernek az a kiváltsága, hogy járhat az Isten akarata szerint, hogy ember lehet az Isten elgondolása szerint, és ehhez pedig az Isten maga adja az erőt, maga adja az ő szeretetéből táplálkozó tartást, méltóságérzetet, és azt a belső bizonyosságot, hogy a mi életpályánk nem hiába való az Úrban. A másik igeszakasz pedig az apostolok cselekedetek könyvében található, a 26. fejezetben, ahol Agrippa király előtt tesz bizonyságot Pál apostol. És itt azt olvasnám a 13. verstől. Délben láttam az úton király, hogy mennyből a napnak fényességét meghaladó világosság sugárzott körül engem, és azokat, akik velem együtt haladtak. Mikor pedig mi mindannyian leestünk a földre, hallottam szózatot, amely én hozzám szólt, és ezt mondta a zsidó nyelven. Saul, Saul, mit kergetsz engem? Nehéz néked az ösztök ellen rúgódoznod. Én pedig mondék, kicsoda vagy, Uram? És az mondta, én vagyok Jézus, akit te kergetsz. Ezt az igeszakaszt egy korábbi együttléten is idéztük már, a lelkismeret belső tevékenységével összefüggésben, és akkor azt mondtuk, hogy
Nehéz az ösztök ellen rugódozni, tehát ezzel szembe helyezkedni, vagy menni ezzel a fékentartásunkra rendelt hegyes eszközzel szemben. És azt mondtuk, hogy ha valaki ezzel szembe megy, mert hogy nem lehetetlen szembe menni vele, csak nehéz, annak ott a lelkén, ahol szembe megy vele, bizony bőrkeményedés keletkezik, és így előbb-utóbb érzéketlenné válik az isteni hívás a lelkiismeret szava iránt. Most inkább arra tenném a hangsúlyt, hogy nehéz. Az Isten minden olyan ember esetében, aki próbálkozik az Isten útjáról letérni, ezt a letérést hihetetlenül megnehezíti. Egy hegyes szerszámmal szembe menni, ez van a képanyag mögött, nem könnyű dolog. Főleg, ha az a hegyes szerszám, ami érzékeny testfelületünket érinti, az Isten el akarja állni az utunkat, amikor mi a kárhozat ösvényére tesszük a lábunkat. Az Isten azt akarja, minden ember üdvözüljön, és az igazság ismeretére eljusson, és ezért mindennel megajándékozott bennünket, ami az életre és a kegyességre való annak megismerés által, akiről a Szentírás is itt Pál apostol is bizonyságot tesz. Mert Krisztusban az üdvösség útja igenis gyönyörűséges és könnyű. És azt írja Ellen White valahol, hogy nekünk át kell gázolnunk a megfeszített megváltón, a lelkiismeretünk szavát el kell hessegetni magunktól, a visszatartó kezeket és a szeretetteljes isteni megnyilatkozásokat le kell ráznunk magunkról ahhoz, hogy mi a kározat ösvényére lépjünk. Bennünket annyi féltő szeretet és védelem vesz körül, amit talán jó lenne, ha tudatosítanánk, és ez mind arra irányul, hogy bennünket a kárhozat útjától az Isten távol tartson. Ezért jelennek meg az életünkben különféle helyzetek, hogy ezeknek a kiértékelése nyomán is megerősödjön bennünk az elhatározás, hogy nekünk csak egyetlen lehetséges úton szabad haladnunk. Ez pedig az Isten által mutatott ösvény. És itt szeretnék néhány dolgot megemlíteni, ha már ugye ez a kérdésfelvetés így hangzott, hogy vajon nehéz-e üdvözülni és könnyű elveszni, vagy talán fordítva. Könnyű üdvözülni és nehéz elveszni. Az emberi természet oldaláról, a természetes emberi gondolkodás oldaláról talán az első felvetés kapna több támogatottságot, míg a Biblia a második verziót részesíti előnyben. Igenis, nehéz elveszni és könnyű üdvözülni. És ha az emberi tapasztalás ezzel ellentétes, akkor valami hiba van a gépezetben, akkor valami hiba van a megértés körül. Nem véletlenül mondja Ellen White azt, hogy a hit általi meggyőzés igazságát 100 közül egy, ha érti. És itt nem az értelmi belátásról van szó, hanem arról, hogy az ember nagyon nehezen tud azonosulni azzal, hogy én nekem a saját üdvösségem elérése érdekében nincs semmi tennivalóm, csak az, hogy elfogadjam. De az elfogadás rendkívül nehéz. Az ember nem tud elfogadni. Az első emberpár már ott az elbukást követően is félrehúzódott, és látták, hogy mesztelenek, ezért emberi megoldásokra ragadtatták magukat, fügefaleveleket tákoltak össze, és hogy mondjam, borították be ezekkel azokat a testrészeket, amelyek hát a szégyenérzetet kiváltották. Tehát az ember csak a legvégső esetben keresi az Istent és fogad el az Istentől, és ezért, amit bizalom alapján el kéne fogadni, ez csak azért nehéz, mert hát az ember önérzete tiltakozik az ellen, hogy én kiszolgáltatott vagyok, és nekem elfogadnom kell. És az Isten az egész megváltási tervben voltak éppen egy dologról próbál gondoskodni, próbál bizalmat ébreszteni bennünk, hogy tudjunk elfogadni. Ha egy rövid eszmei megfogalmazás síkjára szeretnénk leegyszerűsíteni a megváltás tervét, akkor ezt mondhatjuk. A bizalmatlanná vált emberi szívben az Isten bizalmat akar ébreszteni, hogy tudjuk elfogadni azt, amit a mi megoldásunkra elgondolt. És ha ez sikerül, ha a bizalom alapján mi tudunk elfogadni, akkor megváltozik az életünk. Akkor gyönyörűséges lesz ez az iga, ez a kívülről igának látszó életpálya. Gyönyörűséges és könnyű. Ha úgy gondoljuk, hogy nekünk is van részünk ebben,
és bár minden nap sok százszor elesünk, mégis mindig felkelünk, és elesünk, és felkelünk, és elesünk, és felkelünk, és ez előbb-utóbb majd azt az életérzést kelti bennünk, hogy talán mégsem olyan könnyű. És talán a Bibliának itt még sincs igaza, mert ez bizony teher, és fáradtságos teher, és rendkívül nehéz. És amikor arról beszél a Szentírás, az önmagunkkal jót küzdelem, agónia, akkor a szónak a negatív jelentés tartalmát ragadjuk meg, mert azt mondjuk, hogy tényleg, hát ez agónia. Holott csak a harcnak a kimenetele szempontjából hangsúlyos a szó, hogy ez élet-halál harc abban a vonatkozásban, hogy vagy az életet, vagy a halált jelenti. De az Istennel együtt győzni nem jelent különösebb problémát. Csak néhány igeszakaszt szeretnék felidézni, és azt a szinte minden egyes alkalommal visszatérő kérdést, amit Jonestól vettem kölcsön. Miben van nagyobb hatalom? Már tudjátok, biztos kórusban. Miben van nagyobb hatalom? A bűnben, vagy a kegyelemben? Az erre a kérdésre adott válaszunk voltaképpen eldönt mindent. Annak értelmi belátását is, hogy Krisztus valószínűleg sokkal hatalmasabb és erősebb, mint az ellenfelünk. És Krisztus, aki a maga testének napjaiban tudott győzni, annak ellenére, hogy egyedül volt, vajon mi vele együtt nem tudunk? Mert a Gecsemánétól kezdve Krisztus magára maradt. Azt mondja a Szentírás, egyedül taposta a sajtót és a népek közül, senki nem volt vele. Tehát neki a küzdelem utolsó fázisát az Isten támogatása nélkül kellett megvívnia, de minket az Isten egy pillanatra nem hagy magára. Vajon ebben a helyzeti előnyben, Krisztus helyzetéhez képest, nem magától értetődő a győzelem? Vajon nem azzal kellene kelnünk és feküdnünk, hogy igen, az Istenben, a Krisztusban mindenre van erőm? És jogos Pál apostolnak az igénye, vagy az a felvetése, vagy felszólítása, hogy testvéreim, örüljetek az Úrban. Ismét mondom, örüljetek. Biztos látott ő is, hát bocsánat a szóért, talán egy kissé fancsali ábrázatokat. Amikor az ember Péterhez hasonlóan a hullámokra tekintett, és levette a szemét a megváltóról, és ilyenkor az ember ugye emberi dimenziókban az Isten segítségét, mint egy kirekesztve a gondolkodásmódjából, próbál megfelelni az isteni elvárásoknak, egyértelműen süllyedés a következménye. Az ember nem tud a habokon saját erejéből megkapaszkodni. Kell társ, kell, aki a kezét nyújtja, vagy a mentővet nyújtja. És hogyha ez a kapcsolat meginog, vagy a tetkintetünk előtt elhomályosul, akkor eluralkodik rajtunk az elgondolás, hogy talán üdvözülni mégis nehéz. És hogy ez terhes, és nem könnyű. Vajon miért mondta Pál, hogy minket megtévesszen, hogy mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít? Ugye megint egy olyan tesztkérdés, ami, hát ha szembesülünk vele, nagyon sok belső tépelődésünkre választ adhat. És egyáltalán nyilvánvalóvá teheti azt, hogy mi mennyire ismerjük tapasztalatból a megváltás útját, lehetőségét, vagy mennyire nem. Ha úgy gondolkodunk az üdvösség elérésének lehetőségéről, hogy ez nehéz, akkor kérjük magunkat ismét a keresztségek készülők státuszába, mert akkor tanulnunk kell még. Akkor is nagyon sok mindent meg kell ismernünk. Nem elég azt a 26 bibliaórát átgondolni közösen a tanulóval és a tanítóval együtt. Voltak éppen az az igazi keresztségre való felkészülés, amikor valaki megtalálja és megismeri az élet útját, megismeri a gyógyulás, a szabadulás útját, és ezt gyakorolni is tudja. És naponta tapasztalja, mit jelent Krisztusban elrejtett élettel győzni, és ettől evangélium. Emlékezzetek rá, az úrvacsorán is mindig mondom, hogy az úrvacsora végén felhangzó ének fejezze már ki, hogy mi bűnösként jöttünk ide, és felszabadult szívvel, és örömmel távozunk, mert hogy az Úr és a Mester megmosott, és ettől kezdve közünk van hozzá. Ezek nem vallásos frázisok, ez maga a valóság, az élet ösvénye, ez a boldogság útja, annak a felismerése, hogy
hogy ez a teher könnyű és gyönyörűséges, mert nem egyedül kell hordoznunk. Amikor az ember az üdvösség útjával összefüggésben gondolkodik el, nekem legalábbis óhatatlanul eszembe jut Bálám szerepe. Ugye, hogy ezért a megáltalkodott pénzéhes emberért az Isten mi mindent megtett, hogy elindult a nem kívánatos úton, finoman fogalmazva. És egyik csoda a másik után történt, csak hogy eltérítse az Isten eredeti szándékától. Ugye mindig eszembe jut ez a Luther film, ahol azt mondta, hogy a doktorátust megszerző Luther, hogy hát valószínűleg az Isten másodszor is elkövette azt a csodát, hogy egy állatot megtanított beszélni, és ezzel bizonyos prófétákat talán jobb belátásra bírni, de itt maradjunk inkább a bálámi történetnél. A szamár is, hogy úgy mondjam, egy ilyen oktalan lény is talán okosabb volt, mint Bálám, mert az Isten kérlelésére, vagy közbeavatkozására a szamár érzékenyebben reagált, mint a próféta. Ugye a szamár odaszorította a lábát a támfalhoz, aztán megmakacsolta magát, aztán megszólalt. Szóval csoda-csoda hátán, hogy az Isten eltérítse ezt az irányvételében megrendült prófétát a helytelen választás és az óriási következményekkel járó életút irányából. Angyal állt meg előtte kivont karddal. Ellen White csak annyit mond, hogy nekünk rá kell taposnunk a megfeszített Krisztusra. Nekünk az Isten szeretetét le kell söpörnünk magunkról ahhoz, hogy a károdat ösvényére lépjünk. Nekünk erőszakot kell tennünk a lelkiismeretünkön ahhoz, hogy egyáltalán elinduljunk ezen az ösvényen. Szeretnék egy rövid idézetet felolvasni ebből a könyvből. Ez az 1885-as üzenet. Mi erősebb, a bűn vagy a kegyelem? Pál apostol ezt mondja, ahol a bűn megsokasodik, a kegyelem sokkal inkább bővölködik. Hogy amiképpen uralkodott a bűn a halálra, a kegyelem is uralkodjék igazság által. Ezt nehéz elhinni. Milyen sokszor gondoltunk, hogy a tévé erősebbnek bizonyult, mint az ima összejövetel. Milyen gyakran tapasztaljuk, hogy a világ befolyása olyan csábító hatással van ránk, hogy ezzel összehasonlítva a Szentlélek munkája nagyon gyengének tűnik. És most figyeljünk, ha így gondolkozunk, akkor valami nem világos előttünk. Nem értettük meg az evangéliumot. Nem ismételhetjük elég gyakran, olvasom John szavait, hogy a kegyelem uralma alatt épp olyan könnyű jót tenni, mint amilyen könnyű rosszat tenni a bűn uralma alatt. Ennek így kell lenni, mert ha nincs nagyobb hatalom a kegyelemben, mint a bűnben, akkor semmiféle szabadulás sem létezhet a bűn hatalmától. És tudom, hogy a Bibliát sokszor szelektíven olvassuk, és nem merünk szembesülni azokkal a nagyon nyilvánvaló igei kijelentésekkel, amelyek az ellenkezőjét mondják, mert a tapasztalataink nem igazolják ezeket. A római levélből szeretnék idézni, és ezt Kriszti neked is, úgy külön személyesen, mert a 6. fejezet éppen a keresztségről szól, hogy váljon tudatossá benned, hogy amit ott történik, az nem más, mint egy olyan döntő fordulat, ami az egész életre kihat. Az első vers. Megigazulván azért hitáltal, békességünk van Istennel, a mirunk Jézus Krisztus által. Aztán, ez az 5. fejezetben volt, a 6. Mit mondunk tehát? Megmaradjunk ki a bűnben, hogy a kegyelem annál nagyobb legyen? Mintha azt mondaná itt Pál apostol, hogy aki rátalált Krisztusra, annak az életében a bűn kiküszöbölhető. Nem egyszerre, mert nem ismerjük a mi rossz természetünket teljes valójában. Nagyon sok mindent igen. És ha az Isten szeretete és kegyelme erősebb a bűn hatalmánál, akkor ezeket magunk mögé tudjuk venni úgy, hogy vissza se köszönjenek. És egy másik tesztkérdés. Azt írja Ellen White a Gondolatok a hegyi beszédről című munkájában, onnan tudjuk, hogy Isten egy bűnt megbocsátott, hogy azt el is veszi. Mert annyira megtudta utáltatni velünk,
hogy visszariadtunk annak a valós és távolabbi konzekvenciáitól. Az Isten jósága pedig foglyul ejtett és magával ragadott, és mondhatjuk Józseffel együtt, hogy kikérjük magunknak azt, hogy mi ezen a területen, ahol annyi szomorúságot okoztunk már az Istennek, és végre a bűntől a szabadulás öröme költözött a szívünkbe, hogy ezen a területen mi áthagyjuk az Isten akaratát. Hogyan vétkezhetnénk az Isten ellen? Hogyan okozhatnánk szomorúságot az Istennek, aki szeretett bennünket és önmagát adta érettünk? És Pál azt mondja, hogy az Isten fia szeretett engem, ez egészen személyes valóság. Az Isten fia szeretett engem, és önmagát adta érettem. Nagyon jól ismerjük Ellen White kijelentését is, hogyha csak mi lettünk volna veszendők, Krisztus egy emberért is képes lett volna meghalni, és ettől kezdve a megváltás egészen személyes ügyé válik. Pál azt mondja, mi ugyan méltán, mert cselekedeteinek méltó büntetését veszük, de hát ő miért halt meg? Ő semmi gonosz nem cselekedett. És ez a valaki értünk és helyettünk mégis életét áldozta azért, hogy nekünk életünk legyen, és bővölködjünk. Vajon nem lenyűgöző és foggyulejtő ez a szeretet? Ennek a szeretetnek a befogadása nyomán tényleg megerőtelenül a bűnnek teste. Hatástalanná válik. És ott, ahol korábban a bűn uralkodott és az önzés, most a Krisztus kegyelme és szeretete veszi át az uralmat. És a szeretet hatalma alatt pedig nem lehet vétkezni. Mindaddig, amíg én Krisztusba kapaszkodok, addig nem vétkezek. És ezért mondja itt Pál apostol, hogy megmaradunk-e a bűn, vagy a kegyelem annál nagyobb legyen, távol legyen, akik meghaltunk a bűnnek. Mi módon élnénk még abban? Ha valaki megkeresztelkedett, és nyilvánvalóvá tette azt, hogy ő szakít az eddigi életútjával és életformájával, annak az életében az a természetes, a Krisztusban marad. Ha a szövetséges társi kapcsolat valóságos és működőképes, hogy amíg a kegyelem uralkodik, addig a bűnnek nincsen élettere. És ezért szeretném azt is elmondani, hogy ennek a fordulatnak, amit a keresztség a maga jelképes tartalmával kifejezése juttat, ennek teljes értékűnek kell lennie. Nem lehetséges, hogy a régiből valami megmarad. Lefolytottam egy könyvet, ez a Bor a Bibliában című. És hát nem, tehát én nem értek a borkészítéshez, és ezért sok újdonságot olvastam ebben a könyvben, többek között azt, hogy azért nem szabad régi tömlőkbe tölteni az új bort, mert a régi tömlő nem takarítható ki. Ugye bőrtömlőkről van szó, és abban az a bizonyos albumin, ami a szőlőlének a megpossadásához és tönkremeneteléhez vezet, az nem kitakarítható. Ezért nem lehet a régi természetet összhangba hozni az evangélium újságával, mert majd megposhatja a régi az evangéliumot is, és lezüllet bennünket együtt arra a szintre, ahol voltunk korábban. Ezért új tömlőkre van szükség. Ezért mondja Pál, hogy aki Krisztusban van, új teremtés, az a régiek elmúltak. Újjá lett minden. Ha nem lett újjá minden, akkor megposhad ez az egész. Ha párhuzamos értékrendeket működtetünk, akkor nem működőképes az új. És azt mondja a Római Levél 7. fejezetében ugyancsak Pál, hogy törvényismerők vagytok, tudjátok, hogy a házasság törvénye értelmében a férfi az asszonyhoz van kötve, és az asszony a férfihez, amíg valamelyik él. És akkor szabadul fel egy új házasságra az egyik, ha meghal a másik. Ha a férje életében az asszony más férfihoz megy, paráznának mondatik. De ha meghal a férje, akkor felszabadul egy új közösségre. Hozzátesz éppen itt ti is. Akkor lehetünk Krisztussal valóságos élő közösségben, ha az óember, a régi élet meghalt. Teljesen és maradéktalanul. A mi döntésünk szintjén. Ha ezt a döntést, amit a keresztségkor meghozunk, vagy a felülről születés kapcsán, ha ezt konzekvensen minden élethelyzetben érvényesítjük, és azt mondjuk, hogy nem én, de Krisztus. És ha már életet most testben élek, az Isten fiában való hitben élem, akkor tapasztalni fogjuk, hogy a kegyelem erősebb, mint a bűn. De amelyik pillanatban erőre kap, vagy élettérhez jut a korábbi mentalitás, a korábbi értékrend, a felülről befolyás rajtaütésszerűen megváltozik, megszűnik. Mert hogy parázna kapcsolat lenne. Vagy egyik, vagy másik. Az egyiknek meg kell halni ahhoz, hogy a másik valóságos legyen. Ha az ó ember virulens módon feltámad,
akkor Krisztussal megszűnik a kapcsolat. És erről beszél, és ez az utolsó példát hadd mondjam még el. Erről beszél az erősebb fegyveresről szóló krisztusi példa. Erős fegyveres őrzi a házat, mondja a példában, ez pedig a bűn hatalma, az önzés hatalma. Teljhatalmal uralkodik, az élet minden területére kiterjed a befolyása. Meddig? Amíg el nem jön a nálánál erősebb fegyveres. És amikor ez a nálánál erősebb fegyveres eljön, ha merjük vállalni, hogy Krisztus erősebb, mint Sátán, és a kegyelem erősebb, mint a bűn, ha ez a nálánál erősebb fegyveres eljön, és átveszi az uralmat, akkor megint csak teljhatalommal uralkodik. És a korábbi befolyásnak és a korábbi hatalom megnyilatkozásainak nincs több élettere. Meddig? Amíg a ház üresen nem marad. Igaz, ki van takarítva, ki van söpörve, mert az erősebb fegyveres rendet csinált. És megszabadított bennünket nagyon sok rossz tulajdonságunktól. De ha üres, ha elengedjük a Krisztussal való közösséget, ha elengedjük Krisztus kezét, akkor visszajön a korábbi. Mégpedig ragadozó módjára, kérdezés nélkül, és birtokba veszi a korábbi területeket. Nem lehet két úrnak szolgálni. És ha az ember megismeri a Krisztusban való élet lelkének törvényét, amely megszabadít bennünket a bűn és a halál törvényétől, akkor megtanuljuk egyben azt is, hogy Krisztussal járni öröm, hogy az az iga, az gyönyörűséges és könnyű. És a Krisztusban eredett élet a legértelmesebb emberi életút, ami végül az örökké valósághoz vezet. És én szívből kívánom, hogy ezt tapasztalatból ismerjük meg. Tapasztalatból tudjuk mondani, és legyen ráírva az arcunkra, hogy mi megismertük az evangéliumot. Mi megismertük az örömhírt, amiből kireked a bánat, a szánalom, a nyomorúság, mert Krisztussal együtt járhatok, mert szövetséges társam van nekem, erősebb fegyverest fogadtam be a házba, és teatalommal uralkodik, és diadalra viszi bennem az Isten elgondolását. És most már tudom tapasztalatból, hogy az ő törvényei, az ő parancsai nem nehezek. Mert a szeretet hatalma alatt Istennek engedelmeskedni gyönyörűséges és könnyű. Az Isten adja ezt tapasztalatból nékünk. Amen. Istenünk, édesatyánk, hálás szívvel köszönjük néked azt, hogy te mindennel megajándékoztál bennünket, ami az életre és a kegyességre való. Köszönjük, hogy győzelmes életet élhetünk, és köszönjük néked azt, hogy segítségül hívhatjuk a te nevedet, és beléd kapaszkodhatunk. És te minden bűntől szabadulni akaró ember imádságára azonnal is készséggel felelsz. Tudjuk, hogy aki hozzád jön, az semmiképpen ki nem veted. Urunk, szeretnénk, ha megláttattád velünk, hogy hol vannak életpályánkon azok a hibák, amelyek sokszor az örömtelenség, vagy az önmagunkba fordulás nyomorúságát jelentik. Urunk, segíts megtalálni benned az igaz, teljes és maradéktalan örömet, és a győzelem útját. Segíts, Urunk, hogy az emberek lássák, hogy a mi életünkben valami diadalmasan és gyökeresen megváltozott, hogy mi a külső körülmények változása ellenére is tudunk mindig örülni te benned és te általad, és hogy megismertük az evangéliumot nem csak elméleti síkon, hanem a mi életünk tapasztalatai szintjén is. Urunk, segíts, hogy ne azok között legyünk, akik ezt nem értik és nem ismerték meg, akik csak valamiféle rettenetes, nehéz igát hurcoló, vallásos életformát vállaltak fel. Segíts, Urunk Istenünk, hogy veled, mint erősebb fegyveressel a mi életünkben, tényleg diadalmasan haladhassunk előre. Tudjuk, hogy nem szeretem napok jönnek, és tudjuk azt, hogy csak benned elrejtett élettel lehet túlélni és átvészelni ezeket. Segíts, Urunk, most megtanulni, mit jelent ez a te benned való elrejtettség. Segíts, Urunk, most megtanulni, mit jelent benned örülni mindig és mindenkor. Segíts, Urunk Istenünk, megtalálni ezt az életutat személyes életünkben maradéktalanul, hogy lássák majd az emberek,
hogy az evangélium valóban örömhír, és nem csupán a vallásos emberek vészkiárata. Segíts Istenünk, hogy egész életünket átjárhassa ez a boldogság, ez a belső öröm, és tudjuk tapasztalatból mondani mindenkinek, hogy ez csak kívül látszik igának, de amúgy könnyű és gyönyörűséges. Amen.

Nagyon sok szeretettel köszöntelek, kedves mindannyiótokat, titeket is, gyerekek. Te létszél, gyere, ott van egy hely még elő az első sorban. A második sor az nem hiteles. Egy olyan történetet szeretnék elmesélni nektek, aminek a tanulságai valószínűleg a felnőttek gondolatvilágában sokkal könnyebben célba érnek, de a történet amúgy érdekes. Volt egy nagyon rossz természetű ember. Haragban volt a szomszédaival is, és egyszerűen elég rossz természetével sok-sok haragot szerzett. Hát ennek az embernek, aki egyébként az állataira se figyelt nagyon oda, tudjátok, hogy a Bibliában van egy kifejezés, hogy az igaz ember még az állatainak az érzéseit is jól tudja. Tehát az igaz emberben van egy olyan készség, hogy odafigyel a másikra. Legyen az ember, legyen az a hozzátartozó állatok valamelyike. Ha az állat szenved, nyög, valami baja van, akkor az ember próbál ezen segíteni, próbálja orvosolni. Na, ennek az embernek is voltak állatai, és a házatáját sem tartotta igazán rendben, és ezért az egyik szamara beleesett a kútba. Próbálták kihúzni, de a szomszédok nem nagyon segítettek neki, mert, mint mondtam, nem voltak jó kapcsolatban. Ez az ember pedig egy ilyen meglehetősen termetes szamarat nem igazán tud egyedül kihúzni a kútból. Úgy gondolta, hogy miután segítséget nem kér, ezért egyetlen megoldás van. A kutat nem használja, ki van száradva, betemeti, úgyhogy benne van a szamár. Elkezdte temetni a kutat. És hogy a szamár hátára záporoztak a rögök, elkezdett borzasztóan kiabálni. De tudjátok, hogy a szamárnak elég nagy hangja van. És dobálta a földet, a szamár meg csak üvölt, egyszer csak az üvöltés abban maradt. A szamár megrázta magát, a hátáról lepergett a sok rög, és várta az újabbakat. És minél több lapát föld került a hátára, és onnan a földre, a szamár annál nagyobb biztonságban érezte magát, mert egyszer csak olyan közeli lett a már felhalmozódott földmennyiség a kútban, hogy onnan egyszerűen kiszedtem. De tudjátok, mi ennek a tanulsága? Az a tanulsága, hogyha mindenféle rosszat kiabálnak rólunk, ne féljünk. Rázzuk meg magunkat, előbb-utóbb úgyis kilábalunk ebből a helyzetből. Nem szabad annyira zokon venni, vagy rossz néven venni. Az Isten ezekből a nehéz helyzetekből is ki tud segíteni bennünket. Az Úr Jézusról azt mondja a Biblia, egy profécia, olyanná tettem képemet, mint a kova. Nem vagyok megsérthető. Hiába akarnak bántani, nem lehet. Lepereg rólam. Tehát, hogyha az iskolában, vagy bármilyen gyerekközösségben csúfolnak, vagy bántani akarnak titeket, akkor ne vegyétek fel. Mert előbb-utóbb ezek a csúfolódó hangok, ezek a titeket bántani akaró megnyilatkozások abba maradnak, és ha nem reagáltok rá úgy, ahogy egyébként tennétek, győztesek lesztek, győztesen jöttök ki a kútból. Hát ennyi lenne. Úgyhogy menjetek nyugodtan a helyetekre. Kedves testvéreim, más gyülekezetben is említettem ezt a kifejezést, hogy kampánycsend van. Remélem tudjátok ezt a kifejezést hol kezelni ebben a szituációban. Én szeretném, hogyha szombaton az ige állna a középpontban, és az ige kapná meg az őt megillető tiszteletet és megbecsülést, mert ehhez képest minden más értéktelen. És éppen ezért szeretném én is csak kizárólag minden célzás, minden sejtetés nélkül csak az igét képviselni most itt előttetek, mégpedig Ézsaiás könyvének a 43. fejezetéből idézném a 7. verset. Tehát Ézsaiás könyvének a 43. fejezetéből a 7. verset. Amikor én gyerek voltam, akkor a szüleim nevelésről alkotott felfogása
nem igazán terjedt ki arra, hogy engem az élet értelmére, meg az élet céljára tanítsanak. Bizonyos értelemben véve úgy nőttem fel, mint az erdőfája. És én úgy gondolom, hogy amikor valaki megtalálja az élet értelmét, arról szükségszerű, hogy bizonságot tegyen, mert hogy nagyon sokan élik úgy az életüket, hogy fogalmuk sincs a helyes értékrendről, és fogalmuk sincs arról, hogy az ember élet útja hol kezdődik, és milyen irányba vezet az isteni elgondolás szerint. Ugye sokszor felvetődik az a kérdés, hogy honnan jöttünk, hová megyünk. És mindezt az evolúció gondolat körébe ágyazottan kezeli a legtöbb ember, és nem ad igazán reménységet keltő, ébresztő választ. Maga a kérdésfelvetés, miután válaszadás, igazi egyértelmű válaszadás ezekre nincsen. Teilhard de Chardin, a nagy paleontológus fogalmazta meg, hogy rábízom magam a világba vetett homályos hitemre. Hát ez engem nem nagyon elégít ki, és gondolom rajtam kívül még sokakat. Az ige így hangzik. Minden, aki csak az én nevemről neveztetik, akit dicsőségemre teremtettem, akit alkottam és készítettem. Ebben egy általános érvényű megállapítás található, ami arról szól, hogy ami az Isten keze munkájaként megjelent, az az Isten lényéből tükröz valamit. Tehát aki a természetvilágát, az Isten alkotásainak valamelyikét szemléli, abban mind-mind fellelhető az Isten jellemének, az Isten lényének valamilyen ismertető jegye. És ebbe a sorba az ember is beleillik. Amikor az Isten teremtő kezéből az ember kikerült, ugye Isten képmására teremtett bennünket, akkor erre is érvényes ez az igei megállapítás, hogy az ő dicsőségére teremtett bennünket. Ami nem azt jelenti, ahogy Madás megfogalmazza, hogy állandóan azt kell szajkózni, hogy dicsőség az Istennek, hanem azt, amit az előbb elmondtam, hogy az Isten erkölcsi lényéből, az Isten lényének a valóságából valamit hordoz az, amit az Isten teremt. Tehát az ember teremtésével összefüggésben érdemes megjegyezni, hogy két kifejezést használ a Szentírás. Az egyik a bará, héber szó, ami azt jelenti, hogy az Isten szólt és meglett. Az ember esetében kiegészül egy másik szóval, az ászá, héber szóval, ami a manuális munkát, az alkotást, és egyben az alkotás örömét is magában hordozza. Tehát amikor Isten teremtői kezéből kikerültünk az ő dicsőségére, akkor nem csak az Isten erkölcsi lényéből sugároz vissza valamit, vagy képes visszasugározni valamit az ember, hanem az Isten keze alkotásaként. Azt írja Ellen White, hogy az ember képes az Istennel való közösségre, képes fogalomalkotásra és Istentől származó fogalmak és gondolatok befogadására és megértésére, és valamelyest alaki hasonlóságot is sejtett. Amikor azt mondja a Szentírás, hogy a mi képünkre és hasonlatosságunkra, akkor ez többek között azt is jelenti, hogy az embert az Isten önmagával való közösség alkotásra teremtette. Majd, hogy nem ezzel és ebben jelöli meg az emberi élet értelmét és célját, hogy az ember akkor és úgy igazán ember, ha az Istennel közösségben van. Márpedig ennek a közösség alkotásnak és a közösség fenntartásának minden képessége és adottsága jelen van az emberi lényben. Amikor Krisztus eljött erre a földre, és később kimondta, hogy ahogy őt küldte az Atya, úgy küld bennünket ő, akkor ugyanebben a gondolatkörben azt is elmondta, hogy ő azért jött, hogy hiteles képet alkossanak őt szemlélve az emberek az Istenről. És amikor Krisztus bennünket ebbe a világba küld, akkor ugyanezzel a céllal küld, hogy aki bennünket lát, az igenis nagyon is világos, egyértelmű, hiteles képet lásson Krisztusról. Krisztus elmondta a maga idejében itt a földön, aki látott engem, látta az Atyát. Tehát az emberi élet
célja, tartalma, küldetésünk lényege nem csak erre a földi életkeretre, hanem az egész örökkévalóságra az, hogy aki lát bennünket, az valós fogalmat tudjon alkotni Krisztusról. És hát úgy gondolom, hogy igen-igen magasrendű életcél. És azért próbálom ezt gyakran hangsúlyozni, mert ennek jegyében és ennek a biztos tudatában kell az életünket élni. Ez a mi küldetésünk lényege, ez az ember élet célja, és akkor vagyok igazán hiteles ember, és leszek az örökkévalóságra is alkalmas ember, hogyha az Istenbe kapaszkodva ezt az élet célt felvállalom, és hagyom, hogy Isten önmaga képmását kiábrázolja bennem, mégpedig úgy, hogy az ő szeretetével fogjul ejt, és éppen ezért én nap mint nap benne gyönyörködöm, az ő jellemében keresem igazán az élet értelmét és célját, és egyszerűen nem akarok másról tudni csak róla, mert benne az ő erkölcsi lényében megtaláltam azt, ami a lelkem mélyén isteni ihletésre, isteni késztetésre vágyok. Azt írja Ellen White, hogy az egész menny örömteli érdeklődést mutatott a világ és az ember teremtése iránt. Új megkülönböztetett faj jött létre, Isten képmására teremtve. Már említettem korábban is, hogy olyan szívet melengető volt számomra, lehet, hogy egy kicsit naívnak tartjátok, de egy antropológiával foglalkozó tanulmány fogalmazta meg, hogy Isten olyan lényt teremtett, akivel Isten tud beszélgetni, akivel együtt sétálhat. Ugye utalt itt az illető arra, hogy hűvös alkonyatkor az Isten megkereste az első emberpárt, és együtt sétáltak. És igen, nem beszél a Szentírás olyan nagyon is kifejtő jelleggel erről, de amikor az Isten odahozta elé az állatokat, és az ember nevet adott, Ádám nevet adott az állatoknak, emögött az ismeret közlésnek valamiféle megnyilvánulását sejthetjük. Az Isten be akarta vezetni az embert a teremtés titkaiba, a teremtett világ megismerésébe, és ezzel együtt az ő jellemének megismerésébe is. Ha igaz az, hogy a teremtett világ, hogy az Isten kezéből kikerült, az Isten képmását hordozta, így mindaz, ami látható volt, ami az első emberpártot az Édenben körülvette, mind-mind az Isten jelleméről adott nagyon is egyértelmű, világos tanúságtételt. A gondolkodás, emlékezés, alkotás, szabad akarat mind-mind isteni tulajdonság, amelyet az emberbe helyezett az Isten a teremtés kapcsán. És van még egy dolog. Képességet kapott az ember a jellem kiformálására. Úgy gondoljuk, nem tudom, hogy igaz-e vagy sem, néhány emberrel beszéltem, és azok azt gondolják, hogy itt kell jellemet formálni. És azután, amikor ez a jellem elér egy bizonyos célt, akkor ezzel az Isten országára való alkalmasság is megjelenik. A Biblia arról beszél, hogy az Isten szemlélése és ennek nyomán a jellem átformálódás nem ér véget a mennybe menetelkor. Nem ér véget az üdvösség kezdetén. Egy örökké valóságon át tart, mert Istennek ez volt az eredeti célja, hogy az ember szemlélés által egyre inkább hasonlóvá válik az Istenhez. Alapadottságait az ember megkapta, hogy jellemet formáljon, mégpedig az Istennel való közösségből, az Isten erkölcsi nagyságát és szépségét szemlélve korlátlan mértékig fejlődjön korszakokon át, és az örökké valóságban sem érez véget. Én magamnak nem egyszer megfogalmaztam, hogy miért szeretnél te üdvözölni. Hát volt idő, amikor azért, mert majd énokkal, vagy nem tudom, valamelyikkel bejárom az örökké valóságot, különböző galaxisokat és egyebeket, ahova most az ember nem tud eljutni, hát akkor majd milyen jó lesz. Aztán a Jóisten milyen türelmes, az ember hagyja, hogy így szárnyaljon a képzelete, hogy az ember egyre jobban megismeri az Isten jellemét, és megismeri a Bibliából az Isten teremtésre és megváltásra, és az ember jövőjére vonatkozó tervét,
hát egyre inkább változik bennem is ez az elgondolás. Sokáig irigykedtem Énokra is, hogy hogy lehet, hogy az Istennel járt, de most már úgy gondolom, hogy ez a lehetőség adott. És minél közelebb kerülök az Istenhez, annál jobban megismerem őt, és annál több lehetőségem kínálkozik arra, hogy őt szemléljem, és szemlélés által elváltozzak ugyanarra az ábrázatra. Egyik kulcsige, biztos már volt ilyen tapasztalatotok, hogy megértetek egy, vagy megismertek egy ígét, és utána ahhoz ugyanolyan tartalmú igék egész sora társul más szövegkörnyezettel, és kirajzolódik egy összkép. Hát így voltam én ezzel magam is, hogy elolvastam a Korintus beliekhez írott második levél 3. fejezetének 18. versét, ahol az áll a Szentírásban, hogy mi pedig az Úrnak dicsőségét minnyájan, fedetlen arccal szemlélvén, ugyanarra az ábrázatra elváltozunk. Dicsőségről dicsőségre, mint egy az Úrnak lelkétől. Ez a dicsőség szó a Szentírásban kulcskifejezés, és azonos az Isten jellemével. Tehát, ha én az Isten jellemét fedetlen arccal szemlélem, akkor ugyanaz a jellem fog kiábrázolódni bennem is, és ehhez a motivációt éppen a megváltás titka adja, tudnik az Isten fia szeretett engem és önmagát adta érettem, mondja Pál apostol, ezért én teljes szívvel és egész lényemmel felé fordulok, és nem akarok másról tudni, csak róla. Nem akarok másban gyönyörűséget találni, és eszményképet csak az ő jellemében. És ez a gyógyulás útja. Ugye tudjuk, hogy a Szentírás arról is beszámol, hogy megjelent ebben a világban a bűn. És nagyon érdekes, mint a sátán az isteni tervet, az Isten teremtésére vonatkozó eredeti elgondolását nagyon jól ismerte volna, ezért ott ütött, vagy ott akart sebet ütni a teremtettségen, ahol ez az Istent a legérzékenyebben érinti, és a teremtettséget is. Mert ha az Isten teremtői kezéből kerültünk ki, és mindent az Isten önmaga dicsőségére teremtett, azaz mindenben tetten érhető, megláthatószemlélhető az Isten jelleme, ezért a rontás is itt jelent meg. Amikor az ember elfordult az Istentől, megszakadt az a közösség. A bizalmatlanság eredményeképpen Isten és ember közössége megszűnt, és az ember a környezetére azt a gondolkodásmódot, azt az értékrendet kezdte kisugározni, amivé az övé átformálódott, és ezért a környező világ az ember képmására formálódott. Egyszer volt egy képregény, emlékszem, hogy 30 évvel ezelőtt, nem is tudom, hogy honnan vette a gondolatot a képregény szerzője, arról szólt, a legmodernebb technikát felvonultatva, olyan különleges gépek és harci eszközök álltak az ember rendelkezésére, és az ember ellensége a környezete volt. Az erdők, a növényzet, az állatok állandó áldász küzdelemben voltak egymással, és ugye már mindenféle harci technikát kipróbáltak, csak hogy visszaszorítsák az erdőknek, meg az erdei állatoknak a nyomulását. Végül aztán valakiben megfogalmazódott egy másfajta gondolat, és elkezdett szeliden viszonyulni a környezethez. És a fák levetközték az ellenségeskedést, az erdei állatok kezelhetővé váltak. Szóval, minthogyha azt sugallta volna ez a történet is, hogy az Isten világában az Isten erkölcsi lényével megegyező megnyilatkozások azok, amelyek igazán építenek, áldást és szépséget hoznak maguk után. Megdöbbentő arra gondolni, hogy amikor Ádám és Éva vétkeztek, akkor milyen hamar eltorzult a lényük. Hogy az Istentől csak egy rövid kis távolságra eltávolodva, miféle veszélynek tették ki magukat, és amikor beleestek a csapdába utána, milyen gyorsan megváltozott mindaz, ami őket az Isten képmására emlékeztette volna, vagy arra, hogy az Istennel való közösség számukra a legértékesebb. Elrejtőztek. A Bibliában szereplő héber kifejezés, amikor Isten keresi őket, arra utal,
hogy hosszú időn keresztül szólítgatta őket az Isten ott az Éden kertjében. Máskor nem kellett csak egyszer szólni, és rohantak, mert örültek az Istennel való közösségnek, most pedig elrejtőztek. És 10 nemzedék telt el, nem sok 10 nemzedék. És azt olvassuk az özönvíz előtti emberekről, hogy szívük gondolatának minden alkotása szüntelen csak gonosz. Olyan módon és mértékig eluralkodott az önzés, hogy az akkori emberi család gyógyíthatatlanná vált. Olyannyira azonosultak az Istennel szembeni lázadás gondolatával, hogy onnan visszatántorítani a szeretet erejével őket már nem lehetett. Csak Noé és családja volt megmenthető, és ott is bőven voltak problémák. De gondoljuk csak el, hogy micsoda pusztító hatalma van az önzésnek. És azért szeretnélek kérni benneteket arra, hogy tanulmányozzátok a Szentírást ebben a gondolatkörben, hogy megértsük, hogy az Isten milyen lényt alkotott, amikor bennünket megteremtett, és hogy mi az önzés nyomorúságos kártételének mennyire ki vagyunk téve, és milyen könnyen esünk áldozatul, és válhat ez az áldozattá válás végzetessé mindannyiunk esetében. Milyen hamar változott az értékrendje Ádámnak, Évának, elrejtőztek, megszakították tudatosan az Istennel való közösséget, és ennek a konzekvenciája az özönvíz idejére olyan méreteket öltöttek, hogy nem lehetett rajtuk segíteni. Mi, akik megismertük az Istennel való közösség lehetőségét, mint a gyógyulás egyetlen útját, ne tegyük ki magunkat egyetlen rövid pillanata sem annak a károkozásnak, amit az Istentől való elfordulás önmagában okoz. Van egy kifejezés Jób könyvében, ugyancsak az özönvíz előtti emberekről, és ez kimutatja a gyógyíthatatlanságokat is, akik azt mondták a mindenhatónak, távozzál el tőlünk. És mit cselekedett erre a mindenható? Házaikat Jóval.

A lelkiismeret elől előszól a történet, és egyszer egy hatalmas érc tornyot vagy érc várat építenek a fiai, és kiírták ennek a kapujára az Istennek tilos. Szóval az embert úgy szíven üti, hogy a szeretet Istenétől így elfordulni, így szembe menni vele, akik azt mondják a mindenhatónak, távozzál el tőlünk, az Istennek tilos. Hát ez az önzés. Ez az Istentől való elfordulás egyik végletes konzekvenciája, és mit cselekedett erre a mindenható? Megtöltötte házaikat jóval. Visszatérve a gondolatmenetünkhöz, a mi küldetésünk tehát micsoda, hogy az Atya Krisztust küldte ebbe a világba, Krisztus úgy küld bennünket is ebbe a világba. Szeretnék két ígét felolvasni. Ha van Biblia nálatok, lapozzátok velem, álmosság ellen jó egy kicsit a Bibliát lapozni. A Korintus beliekhez írott első levélben található mindkettő. Azt mondja itt a Korintus beliekhez írott első levél 6. fejezetében a 20. vers. Az a lényeg, hogy, hát ezt nem jegyeztem ki jól, hogy az Isten arra teremtett bennünket, hogy az Istent dicsőítsük. A másik ígét fejből is tudom, ez is a Korintus beliekhez írott levélben van, a 10. fejezet 31. versében, akár eszünk, akár iszunk, akár mit cselekszünk, az Isten dicsőségére tegyük. Tehát úgy éljük az életünket, hogy minden rezdülésünkben az Isten erkölcsi képmása legyen tetten érhető és látható. Úgy lehetne leegyszerűsíteni ezt a gondolatot, hogy nekünk az Istent kell dicsőíteni testünkben és lelkünkben és lényünkben, minden rezdülésünkben, mert ez a mi küldetésünk lényege. Ez az emberi lény alapadottsága az Isten elgondolása szerint. Akár eszünk, akár iszunk. Fontos dolgok ezek? Hát a megélhetés és az életben maradás szempontjából igen. De amúgy erre nem figyelünk oda, hogy hogy eszel, hogy iszol. Bekapjuk a falatot, aztán jó van. Szaladunk tovább, mert rengeteg a dolgunk. A Biblia azt mondja, hogy nem lényegtelenek ezek a dolgok sem. Akár eszünk, akár iszunk. Persze ez a mértékletesség területére is elvetetne bennünket, hogyha mondjuk egy kicsit szabadjára engednénk a fantáziánkat, kitérhetnénk arra is, hogy nem fogyasztunk olyat, ami nem az Isten elgondolása szerint való. Nem próbálunk mondjuk az élvezeteinknek olyan módon és mértékig kedvezni, hogy az inkább már rólunk szól, és nem az Istenről. Szóval nagyon sok dolgot lehetne ehhez társítani, de most nem ez a gondolatmenetünk. Szeretnék néhány idézetet olvasni, és pedig a Nevelés című könyvből. Érdemes nagyon odafigyelni erre, mert segít megalapozni a mi tudatunkban azt, hogy kik vagyunk mi. Amikor Ádám kikerül teremtője kezéből, fizikai, szellemi és lelki alkatában magán viselte alkotójának képmását. Teremté tehát az Isten az embert az ő képére, és az volt a szándéka, hogy minél tovább él az ember, annál tökéletesebben mutassa be az ő képmását, és sugározza vissza dicsőségét. Minden képessége kifejlődhetett, befogadó képessége és életereje növekedhetett. Ha hű maradt volna Istenhez, egyre jobban elérte volna teremtésének célját, és egyre jobban visszasugározta volna a teremtő dicsőségét. Istennek ez a teremtésbeli elgondolása nem változott az idők folyamán. A megváltási terv egy kitérő az ember bukása miatt, de az emberi élet értelme és célja nem változott. És ezért fogalmazza meg a Szentírás azt, amit az előbb is idéztünk, hogy mi pedig az Úrnak dicsőségét mindannyian fedetlen arccal szemlélvén, ugyanarra az ábrázatra elváltozunk. Az Isten a bűn okozta rontást önmaga erkölcsi lényének

0: szemlélésével akarja helyreállítani. Az Isten erkölcsi lényének a szemlélése, megkedvelése, az Isten jóságával való betöltekezés, és ennek az elkötelező hatalma az, ami helyreállítja bennünk az Isten képmását. És ez a körülményektől függetlenül is működik. Sőt, a nehéz körülmények mellett sokkal inkább oda menekülünk. Azt mondja a 73. Zsoltár, kicsodán van az egekben, náladnál egyébben nem gyönyörködöm-e földön. Ez az értékrendet is maga után vonja. Nézzük akkor tovább. Nem akarlak benneteket azzal kecsegtetni, hogy a gondolatmenet végére érünk, de egy irányt mindenképpen megszabunk. Azt mondjuk, hogy az embernek az az élet célja, a teremtésbeli elgondolás szerint is, és a megváltás kapcsán is, hogy visszatükrözze az Isten jellemét. Mit hozott létre a bűn? Hogyha a Római Levél 8. fejezetének 23. fejezetének 23. versét elolvassuk, ott azt mondja a Biblia, hogy a bűn miatt szűkölködünk mindannyian az Isten dicsősége hiányában. Tehát a bűn rontása, Pál apostol megfogalmazása szerint azt jelenti, hogy az ember elvesztette ezt a teremtésbeli alapvető adottságát. Szűkölködünk az Isten dicsősége hiányában. Máshol azt lehet olvasni, hogy olyanok vagyunk, mint az elveszett drachma. Ugye a drachma az uralkodó képmását hordozza, és ha egy drachma elvész az uralkodó képmásával együtt, akkor ez az emberre kivetítve azt jelenti, hogy mi nem tükrözzük az Isten erkölcsi képmását. Vagy amikor arról beszél a Szentírás, hogy elragadják a figyládát, és amikor meghal a csatában a főpap fia, akkor a várandós feleség ettől a sok hatástól szülni kezd, és elhaló hangon a szülésbe, amúgy belehalva a született gyermeknek az Ikábód nevet adja. Az Ikábód azt jelenti, oda lett, oda van Izrael dicsősége. Megint csak a gondolat azt közvetítené, hogy amikor elragadják a frigyládától az Isten erkölcsi törvénye ismerhető meg, akkor oda van Izrael dicsősége. Amikor az Isten életre, az ember jellemére, jövőjére vonatkozó elgondolása törést szenved, akkor voltaképpen az Isten teremtői képmás látja ennek kárát. Amikor az Isten megváltási tervet hozott létre, örök időknek elgondolta, mert tudta jól, hogy hol fogja az embert, az emberi családot ez a döbbenetes csapás érni, akkor megalkotta a megváltási tervet, aminek kettős célja van. Az egyik, hogy bemutassa számunkra az Isten dicsőségét. Ezért beszél az Isten arról, az Isten ígéje arról, hogy mi pedig az Úrnak dicsőségét mindnyájan fedetlen arccal szemléljük. Elküldte Krisztust, aki kimondta magáról, és joggal mondhatta ki magáról, hogy aki látott engem, látta az Atyát. Az Isten megragadhatóvá, emberi fogalmak szintjén is megismerhetővé tette magát. Azért, hogy ezzel közel jöjjön hozzánk. Azt mondja, az Ószövetségi Szentírás nagyon sok különleges jelképből álló gondolat halmazt is hordoz, hogy Krisztus első szülötté lett. Az első szülöttnek az volt a különleges kötelezettsége, hogy ha elhalt a férj, akkor a helyébe kellett lépnie. És minden konzekvenciáját magára kellett vállalnia annak, amit az első férj halála okozott. Fogalmazzuk meg ezt egy kicsit úgy is, hogy az első Ádám meghalt. Az első Ádám behozta ebbe a világba a bűn, és a bűn által a halált. És a halál minden ember elhatott, mivel mindenki vétkezett. Olvastam egy érdekes elgondolást arról, hogy a Biblia antropológiája, ember szemlélete milyen képletekkel és milyen fogalmakkal operál. A nyugati gondolkodás individualista. Tehát mi elszigetelt kis szigetek vagyunk, mindenki külön-külön. A Biblia az emberi családról, mint egészről tud. És éppen ezért Ádámban mindannyian meghaltunk, tanítja a Szentírás. És Ádámban mindannyian vétkeztünk. És ezért Isten elküldött egy új Ádámot, egy második Ádámot, akinek igazsága által mindannyian igazakká lehetünk. Ez nem automatikus, mint hogy sajnálatos módon az első Ádám károkozása egyfajta automatizmus jegyében mindannyiunkra elhatott, de az Isten a maga kegyelmében egy olyan pozíciót teremtett Krisztus áldozata révén, hogy a mi szabad választásunkat mindenféle visszahúzó nyomorúságtól mentessé tette, dönthetek szabadon, önállóan Isten mellett, vagy Isten ellen. És nem kell a szabad esés törvényei szerint a kárzat felé vonulnom előre, végeláthatatlan menetben, másokkal együtt, hanem az Isten jósága az életem egy adott állomásán megállt parancsol. És tiszta, világos helyzetet teremtve az Isten megszólít, és azt kérdezi tőlem, hogy hol vagyok. Tudatosítani akarja bennem, hogy rajtam múlik a választás. Miközben a Biblia arról számol be, hogy Ádám a saját képmására teremtett utódokat. Ez egy nyomvonal. Ennek a genetikai adottságnak a nyomorúsága alól senki sem kivétel. De az élet megigazulása Krisztusban, a második Ádámban ugyancsak ilyen egyetemes, az egész emberi családra kiterjedő jelleggel megjelenik, és rajtam múlik. Ahogy az első emberpár bukása nyomán Káin elment a maga vonalán, Sétnek nem kellett Káin nyomdokaiba lépni. Sét már akkor a megváltási terv ismeretében az Isten útjára lépett. Az Isten tehát, amikor megjelent az örökkévaló evangélium, már ott az Édenben az ős evangélium, már akkor felkínálta a választás lehetőségét. És könnyűvé tette, mert az Isten jósága könnyűvé teszi a választást. Az Isten elkötelező szeretete fogjul ejt bennünket, ha hagyjuk. És ennek a szeretetnek a késztető hatalma alatt igenis könnyű Isten mellett dönteni. Ezért mondja Pál apostol, a Krisztus szerelme szorongat minket. Ez az az egyetlen motiváció, ami bennünket a megváltás tervének megfelelő úton előre segít. Nála nélkül semmit sem tehetünk, de mindenre van erőnk ő benne és ő általa, mégpedig ez az egyetlen, de nagyon erős motiváció az, ami bennünket az üdvösség útján előre segíthet. Tehát ez volt az egyik. Az Isten megmutatta Krisztusban, hogy milyen ő. A másik küldetés, a küldetés második része pontosabban fogalmazva, pedig az, hogy miközben az első, hogy bemutassa Isten jellemét, a második, hogy helyreállítsa bennünk az Isten jellemét. Ehhez partnerek kell legyünk. Ehhez a szabad választásunk kell. Akarnunk kell, hogy mi az Isten képmására átalakuljunk. Ahhoz, hogy az Isten képmása bennünk kiábrázolódjék, tennivalónk van. Mégpedig az Úrnak dicsőségét minnyáján fedetlen arccal kell szemlélnünk. És akkor majd ugyanarra a képmásra elváltozunk. Dicsőségről dicsőségre. Hogy a Szentírás ezt mi módon fogalmazza meg, egy kicsit nehezebben érthető itt a megfogalmazás, a Korintus beliekhez írott második levélben a negyedik fejezet hatodik verse így szól. Mert az Isten, aki szólt sötétségből világosság ragyogjon, ő gyújtott világosságot a mi szívünkben, az Isten dicsősége ismeretének a Jézus Krisztus arcán való világoltatása véget. Lehetősítve azt mondja itt a Szentírás, hogy az Isten dicsősége látható formát öltött Krisztus arcán. És aki őt szemléli, magát az Isten szemléli. Aki Krisztust látja, látja az Atyát. A másik ige pedig azt mondja, miközben az Isten dicsőségének szemlélése az, ami életünkben az Isten képmását hivatott helyreállítani, hogy az Isten jelleme két területen érvényesül. Ellen White azt írja a bizonságtételek 5. kötetének 310. oldalán, hogy a jellem a gondolatok és érzések együttese. Tehát amikor mi az Isten jellemét szemléljük, akkor az Isten gondolatairól és érzéseiről alkotunk fogalmat. Megismerjük, hogy Isten hogyan viszonyul hozzánk. Megismerjük, hogy milyen érzéseket táplál irányunkban. Megismerjük a megváltás tervét, ami a mi javunkat szolgálja. Tehát magát az Istent ismerjük meg, és a hozzánk való viszonyulását. Tehát amikor mi az Isten jellemét akarjuk visszatükrözni, akkor az Isten gondolataival kell közösséget vállalni. Ez a megtérés. Ezért mondja a római levélben Pál apostol, hogy változzatok el a ti elmétek megújulása által, ugye ez a megtérés, ez az Isten gondolataira való áthangolódás, és vizsgáljátok meg, mi az Istennek kedves, jó és tökéletes akarata. Ha az Isten jósága engem elkötelezett, ha az Isten szeretete megérintett, és már nem akarok másról tudni, csak róla, akkor az ő gondolatait akarom mindenképpen megismerni. Már a múltkor is eldicsekedtem vele, hadd tegyem meg még egyszer. Amikor én hívővé lettem, akkor nem állt rendelkezésre ilyen nagy bőségben keresztény irodalom. Kifejezetten kuriózumnak számított, hogyha valakinek mondjuk volt egy világreménye. Olyan Pátriárkák és proféták című könyvem van, amiből az első 21 nyány oldal hiányzik. Én gépeltem be, és egy nagyon kedves, aranyos testvérünk, aki mester könyvkötő volt, bekötötte díszkötésbe. Na hát a Világ reménye című könyvvel nem voltam ilyen jó helyzetben. Egyszerűen nem lehetett hozzáférni. Egyszer volt valaki olyan vakmerő, és kölcsön adta nekem az övét. Hát tudtam, hogy még Bibliát és vallásos könyvet sem illik lopni, ezért a következő megoldást találtam ki. Apám nyugdíjas volt, és ők annak idején tanultak szépírást. És megkértem, hogy másolja le nekem. Ideje, mint a tenger, és megvan kézírással a Világ reménye. Mert én nem akartam másról tudni, csak arról, ami Krisztusról megismerhető és olvasható. Mindenféle mondat foszlányt képes voltam felhajtani könyvekben, csak hogy minél többet tudjak meg. Biztos, hogy voltak ezek között hamis gondolatok is, de a tendencia, amikor az embert az Isten jósága szeretete megérinti, akkor tényleg ez a szeretet a maga elkötelező hatalmával fogjul ejti. És ebben benne van a motiváció révén az is, hogy én elindulhatok a fejlődés útján. Miközben Krisztus szemlélem, ugyanarra a képmásra átváltozom. Ugye szokták mondani egyszerű testvéreink, hogy cselekedne Krisztus, mit csinálna most Krisztus. Ez nagyon is fontos teológiai iránymutatás. Időnként engem is úgy erővesz. Már sokat romlottam sajnos az idők folyamán, de amikor lerúgom a papucsot magamról, hogy bevillan, Krisztus csinálna ilyet, egyszerű dolog, nem? Akár esznek, akár isznak, mindent ad Isten dicsőjük. Egymásra röpül a két papucs, hát elszégyelem magam, nincs ott senki, zsuzsa sincs, rendesen odarakom, mert biztos, hogy Krisztus nem így csinálná. Szóval nagyon egyszerű kis primitív példa, de az élet minden területén és minden gondolat befogadása vagy elvetése terén fogjuk kell ejtenünk minden gondolatot a Krisztusnak való engedelmességre, mert a gondolatok és érzések együttese alkotja azt a jellemet. Vajon Krisztus ezt hogy gondolná? Tenné-e? Hogy nyilatkozna most meg? Beszólna? Biztos, hogy nem. Érvényt akarna szerezni a maga igazságának, vagy inkább elszenvedni? Szóval nagyon sok szituációban jelenik meg ez a kérdésfelvetés, és hogy mondjam, ugye én belül ilyenkor mosolygok, amikor a papucsot helyre teszem. Mert végre győzött bennem a Krisztus elkötelező szeretete ezen a területen is. Akár eszünk, akár iszunk, akármit cselekszünk. És azt mondja a Filippi beliekhez írott levében Pál apostol, hogy ezt lehet irányítani. Kiszűrhetem, fogjul ejtve minden gondolatot a Krisztusnak való engedelmességre, és amik csak igazak, amik csak helyesek, ha van valami erény, ezekről gondolkodjak tudatosan. És ezért nem egy testvér úgy éli az életét, hogy reggel, amikor elolvassa a reggeli dicséretet, nagyon alaposan igyekszik memorizálni, és meghatározza arra a napra azokat a gondolatokat, amelyekkel ő tudatosan foglalkozni akar. És ez kettős célt jelent. Egyrészt növekszik az Isten megismerésében, és ugyanakkor pedig nem hagy helyet más irányú gondolatoknak. Nem tud oda beférkőzni semmi. Mert engem annyira foglyul ejt az Istentől származó mennyei bölcsesség, hogy arról akarok elmélkedni jel és nappal, mondja az első Zsoltár is. Az Isten törvényében gyönyörködöm. Arról akarok elmélkedni jel és nappal, olyan leszek akkor, mint a folyómíz mellé ültetett fa. Mert hogy ebből táplálkozom. Szóval tudjátok, és ezzel szeretném ezt a gondolatmenetet összegezni, az üdvösség Ellen White kijelentése szerint társulás útján megy végbe. Mit jelent ez? Hogy ingyen üdvösség, de megvan a részem. Nem érdemszerző a részem, de el kell fogadnom, amit az Isten nyújt. El kell fogadnom azt az iránymutatást, aminek alapján fel akarja építeni bennem önmaga képmását, ezért nekem az Úrnak dicsőségét fedetlen arccal kell szemlélnem. Ennek a motiváltságát is megadja az Isten, mert a szeretetével elkötelez. És azokat a gondolatokat, amelyek tőle származnak is, szinte úgy a kezem ügyébe helyezi, és amikor megértek egyet az örökké valóság gondolataiból, az Isten ezekhez is érzelmeket társít, mert valamit megértettem az Isten világából, ahova készülök. És mind többet és többet értek meg abból, ahova kívánkozom, annál jobban tudok azonosulni azzal a világgal. Vajon üdvözíti-e Isten azokat, akik nem örülnek az Isten jelenlétének? Vajon beengedi őket az ő országába, ha ott ők rosszul érzik magukat? Hogy gondolom, bemegyünk egy kocsmába, ott nagyon rosszul éreznénk magunkat, főleg az ott uralkodó dajdaj és különböző szagok miatt. Tehát nem megyünk be. Viszont ha egy olyan környezetben vagyunk, ahol olyan emelkedett a beszélgetés, és olyan az emberek egymáshoz való viszonya, hogy jó oda tartozni, jó oda menni, hát ott onnan kész se lehet söprűzni bennünket, nagyon primitív hasonlat tudom. De valahogy így működik, ahol jól érzem magam, ott vagyok. És szokás mondani, hogy a gyülekezet a mennyelő szobája. De rajtunk múlik, hogy milyenné tesszük. Ha itt mindenki Krisztust ábrázolná ki, hát innen nem lehetne hazaküldeni senkit. Ha itt mindenki úgy viszonyulna a másikhoz, hogy Krisztus viszonyul hozzánk emberekhez, akkor azt mondanánk, mint a három kiválasztott tanítvány, jó itt nekünk, maradjunk itt, de nem azért, amiért ők mondták, hanem azért, mert Krisztus közelében vagyunk. És úgy gondolom, hogy tegyük mindannyian az poétikánk, amit a 73. Zsoltárból idéztem. Kicsodán van az egekben, náladnál egyébben nem gyönyörködöm-e földön. És ha elfogyatkozna és szívem és lelkem, szívemnek kősziklája, te vagy, ó Isten, mindörökké. A Jóisten ebben legyen segítségünkre, hogy mi hamarabb kiábrázolódjon bennünk az ő képmása, és ezzel siettessük az ő visszatérését. Egyetlen ígére hívnám fel még a figyelmet, de a múltkor erre kitértünk, az igaz missziónak is, az igaz küldetés teljesítésének is ez az eszmei és gyakorlati háttere. Ézsaiás könyve mondja azt, hogy sötétség borítja a földet, éjszaka a népeket, de rajtad feltámad az Úr, és dicsősége rajtad megláttatik. És akkor majd népek jönnek. Mi nem nagyszabású evangelizációkkal és sorozatokkal tudunk igazán eredményes misszionáriusok lenni, hanem azzal, ha az Isten által elénk tárt életcéllal közösséget vállalunk, és hagyjuk, hogy az Isten a mi életünkben azt valóra váltsa. és legyen ebben segítségünkre az Isten. Amen.
1: Isten tiszteletünk zárásaképpen énekeljük el a 320-as énekünket, első-második versét, és imádság után a harmadik-negyedik versét. Tehát 320-as ének első-második versét énekeljük.

0: a záró imádsághoz is, akik tehetjük, azokkal letérdelve imádkozzunk.
1: Istenünk, édesatyánk, az Úr Jézus nevében köszönjük, hogy megoldást találtál a bűn problémájára. Köszönjük, Istenünk, hogy még ha végtelen árat is kellett fizetned, ami megmentésünkért megtetted, mert láttad az út végén a fényt, láttad, hogy a te elgondolásod sok ember esetében célba ér, akik majd tükrözni fogják a te képmásodat, akik hasonlítanak hozzád. Urunk, úgy szeretnénk azonosulni ezzel az életcéllal, és úgy szeretnénk, hogyha a nap minden egyes percében a te bennünk végzett munkád haladhatna előre, társulás útján, ami készséges hozzájárulásunkkal. Urunk, tedd kívánatossá számunkra ezt a célt, hogy egészen közelről, tapasztalati alapon mind jobban és jobban megismernénk Krisztust, és a tőle áradó önzetlen szeretet foglyul ejtene, és magával ragadna, és mi sem akarnánk másról tudni, csak róla, mégpedig mi megfeszítetről. Urunk Istenünk, segíts kérünk, segíts mindannyiunknak, hogy ezek a gondolatok töltsék be a mi elménket, és segíts, Urunk, a győzelem útján járni mindannyiunknak, hogy akkor, amikor majd eljössz az ég felhőiben, akkor, mint olyanokat vehess magadhoz minket, mint akinek életében a megkezdett jó dolog célba ért a te napodra. Amen.
0: A megkezdett 320-as ének harmadik, negyedik versét énekeljük.

Hát kedves gyerekek, tudjátok, hogy amikor itt vagyok, akkor általában mindig miről szoktam beszélni? Egy állatról szoktam beszélni. Miért szoktam egy állatról beszélni? Azért, mert szeretem az állatokat, vagy van valami más oka is? Na, nem emlékel? Mert szeretem az állatokat, és azért is, hogy felhívjam arra a figyelmeteket, mindig emlékeztessek benneteket arra, hogy az iskolában mit tanítanak. Az evolúciót, így van. Közben pedig mi az igazság? A teremtés, így van. És az állatokból mindig meglátjuk azt, hogy ez nem lehetett evolúció. Az állatokból mindig látjuk, hogy Isten gondolta el, ő teremtette. Hát ma is egy állatról fogok majd nektek mesélni. Ez az állat a Bibliában is benne van, de előtte még miért felolvasnám, megkérdezem, hogy akartok-e ti bölcsek lenni, okosak lenni? Ki az, aki akar okos lenni közületek? Mindenki okos akar lenni? Nagyszerű. Már most is okosak vagytok, nem? Hát azt mondja a Biblia, hogy ha valaki okos akar lenni, akkor menjen el, kérdezze meg az állatokat, és legyen okos. Menjen el, kérdezze meg a fákat, és legyen okos. Na de hát ezt én nem értem, hogyan lehet megkérdezni a fákat, meg az állatokat, azok nem tudnak válaszolni. Mit ért a Biblia az alatt, hogy menj el, és ha bölcs akarsz lenni, hogyha okos akarsz lenni, akkor kérdezd meg az állatokat, kérdezd meg a fákat, a növényeket. Vajon mit érthet ez alatt a Biblia? Mit gondoltok? Ez nehéz kérdés. Igen? Nagyon jól mondtál, igen, nézzük meg, hogy milyen csodálatos, értsük meg, hogy hogyan működik, hogy hogyan élnek az állatok, és akkor okosak leszünk. Ezt mondja itt Példabeszédek könyve, majd otthon olvassátok el, könnyű megjegyezni, Példabeszédek könyve 6-6, ilyen könnyű. 6-6, nem 66, 6-6, 6. fejezet, 6. vers, 6-6, így hangzik. Eredj a hangyához, te lusta, eredj a hangyához, menj a hangyához, te lusta, nézd meg az ő utait, és ezért olvastam, és legyél bölcs. Na most elmegyünk a hangyához, és megnézzük az ő utait. Jó, hoztam magammal a hangyaképeket, ahogy szoktam. Elmegyünk a hangyához, és leszünk bölcsök, bölcsek. Nézzétek meg, hogy ezek különleges hangyák. Milyen hangyák ezek, mit gondoltak? A levélvágó hangyák. Ezek a levélvágó hangyák. Látjátok? Ott szépen kivágja a levelet, és elszállítja. A levélvágó hangyához, hogyha megyünk, akkor több dolgot is megtanulhatunk. Először is, hogy nagyon szorgalmasak. Kora reggeltől késő estig dolgoznak. Gyűjtik a leveleket. Látod, milyen szépen? És fölmásznak rá. Nézzünk egy másik képet is, hogyha megtudom, hogy hogyan kell. Itt van róla egy másik kép, még érdekesebb lesz. Látjátok? Ezek a levélvágó hangyák nagyon különleges állatok. Nem csak, hogy kivágja a levélből a levéldarabot, hanem miközben szállítja, az egyik csapattársa, vagy a hangyabolyból egy barátja, ott van a levélen, ő nem csak utazik, hogy ezzel nehezebb lehessen szállítani, nem eszik, hanem ő azért van ott, mert a hangyáknak van egy ellensége, a hangyaevő darázs. És hogyha a hangyaevő darázs látja, hogy valamelyik szállító munkás szállítja a levelet, akkor nem tud védekezni. Mert ugye fognia kell a levelet, és a lábaival pedig megy. És akkor oda megy ez a darázs, és felfalná. Csak hogy ez a másik hangya, ez nem tud levelet szállítani, neki az a dolga, hogy a levélen utazva, amikor a darázs jön, akkor a hátsó lábaira áll, és a csápjaival elzavarja a darazsat. Nem tudja megenni a barátját. De nem csak ez történik, képzeljétek el. Van, aki szállító munkás, van, aki védekező katona, aztán van a következő, mindjárt megmutatom azt is. Nézzetek csak. Olyan is van közöttük, akik takarítják az utakat, amiközben szállítják a leveleket, hogy nehogy elbotoljon, vagy nehogy felesleges akadály legyen, ezért egy harmadik típusú hangya az utakat tisztítja. Ki tudja, mi történik a levelekkel, mikor beviszik a hangyabolyba? Hát igen, meg szeretnék én, csak hogyha megennék, akkor megbetegednének, mert ezek a levelek kint... Meg kéne mosni, így van, úgyhogy bizonyám, erre is gondolta a Jóisten. Benne a hangyabolyban vannak olyan hangyák, akik nem tudnak szállítani, nem tudják védeni a hangyabolyt, nem tudnak utakat tisztogatni, hanem egy a feladatuk, hogy a nyálukkal benyálazzák a leveleket,
és össze is rágják, és ez a nyál fertőtlenít minden egyes levéldarabot. Csak akkor lehet bevinni a raktárban. Ha bevinnének egy fertőzött levelet, az egész boly kipusztulna. Ezért fertőtlenítenek a hangyák. Beviszik a raktárba, és ott a nyál miatt elkezdenek gombák növekedni ezeken a leveleken. És ők a gombát eszik meg. És van egy ötödik fajta hangya, amikor a levél már elpusztul a gombák miatt, akkor, és megették a gombákat, akkor a takarító hangya kitisztítja a hangyabolyt. És újra üresek a raktárok, megint lehet behozni levelet. Érdekesek ezek a levélvágó hangyák? Szerintetek lehetséges-e az, hogy ez véletlenül alakul ki? Teljesen véletlen. Egyszer csak egy hangya gondol magába egyet, és azt mondja, mától leveleket fogok kivágni. Ilyen hangya nincsen, nem? A másik hangya gondol egyet, mától fel fogok mászni a levélre, és ott fog utazni, és hogy jön egy darázs, akkor a darázssal megküzdök. Van ilyen hangya, amelyik ezt gondolja magában? Megbeszélik egymással? Nincs. Másik hangya azt mondja, látom ez a két hangya, milyen szorgalmas, én meg majd tisztítom az utakat. Nem így működik. Ez hogy működik? Mit gondoltok? Hogyan volt ez? Minden. És kitől van ez a képesség? Így van. Hát, jegyezzük meg, eredj a hangyához terest, mondja a példabeszédek 6. fejezete, 6. verse. Nézd meg az ő utait, megnéztük, és legyél bölcs. Most már bölcsek vagytok, menjetek helyetekre. Kedves gyülekezet, a jövő héten, hogyha jól tudom, úrvacsorai istentisztelet lesz nálatok. Úgyhogy ennek az eheti prédikációnak az egyik célja, hogy erre az úrvacsorai istentiszteletre felkészüljetek, felkészítsen bennünket. Arra ugye nem is kell válaszolni talán, hogy miért van szükség arra, hogy az úrvacsora istentiszteletre a gyülekezet felkészüljön. Mindenki tudhatja a választ, hogyha megnézzük az apostolokat, a 12 apostol, hogy hogyan vettek részt az úrvacsorán, akkor mindannyian tudjuk, hogy nagyon hasonlóak hozzánk, mire nagyon hasonlóak vagyunk hozzájuk. Én csak egyet szeretnék olvasni Lukács evangélium a 22. fejezet 24. verséből. Azért választottam Lukács 22-24-et, mert itt lehet a legjobban tetten érni azt, hogy milyen állapotban voltak ezek a tanítványok. Lukács 22-24. Az én Bibliámban a 103. oldal. És mielőtt felolvasnám, egy picivel, hogyha a szemeteket feljebb emelitek, akkor a 19. vers így hangzik, és miután a kenyeret vette, hálákat adott, megszegte, és adta nékik ezt mondván, ez az én testem, amely ti éretetek adatik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre, hasonlóképpen a pohárt is, miután vacsorált, ezt mondta, ez a pohár az, annak az új szövetségnek az én véremben, amely ti éretetek kiontatik. És utána a 24. vers, támadt pedig közöttük versengés is, hogy ki tekinthető közülük nagyobbak. Ez megdöbbentő. A másik két evangélista Bartimeus előtti gyógyításkor mondja ezt. A másik azt mondja, amikor a két vakkal találkozott, akkor történt ez a versengés. Lukács doktor az egyetlen, aki megemlíti, hogy ez a versengés szelleme az úrvacsora körül is ott volt közöttük. Hát persze, hogy ott volt, hiszen Jézus, amikor látta, hogy nem akarnak lábat mosni, mondjuk úgy értem, hogy meg nem akarta senki sem a szolgasságnak a szerepkörét felvállalni, akkor is János evangéliumában olvassuk, tudta Jézus, hogy honnan jön és hová megy, tudta, hogy ő a teremtő Isten, tudta, hogy ő a mindenható, tudta, hogy az atyától jött és az atyához megy. És akkor levette a felső ruháját, körülkötötte magát egy kendővel, és kezdte a versengő tanítványa lábait mosni. Kedves gyülekezet, ha belegondoltok az elmúlt hónapok, évek eseményeibe a keresztény advent közösség berkein belül, akkor talán nem vitatkozhatunk abban, hogy nagyon-nagyon betöltöttük ezt a fajta emberi gyengeséget, az egymással való versengés, az egymással való vitatkozás, kinek van igaza, ki a nagyobb, ki kihez tartozik. És így készülni az úrvacsorára nagyon nehéz lehet. Amikor az ember azt gondolja, hogy nincsen benne szeretet, nem méltó arra, hogy Jézus tanítványának, az atya gyermekének neveztessen, akkor hogyan jöhetne az úrvacsorához? De pontosan ezért lettek ezek megiratva, a mi tanúságunkra. Senki se gondolja azt, hogy nem jöhet az úrvacsorára, mert még versengés van a szívében.
Senki se gondolja azt, hogy nem jöhet az úrvacsorára, mert még nem elég alázatos, nem olyan, mint Jézus. Senki se gondolja azt, hogy mivel bűnei vannak, ezek a bűnök elválasztják őt attól, hogy az úrvacsorában részesüljen. Krisztus maga megmutatta az első úrvacsorán, az úrvacsora rendeltetése az, hogy a bűnös szíveket maga az Isten a kezébe vegye és tisztára mossa. Az úrvacsora rendeltetése az, hogy újra találkozzunk Istennel, és Isten valami olyasmit tegyen a szívünkkel, ami csak tőle származhat, amit csak ő tud megtenni. Az a baj velünk, kedves testvérek, hogy mi saját magunk szeretnénk a szíveinket megtisztítani. Azt akarnánk, hogy úgy éljünk, olyanok legyünk, hogy végre tiszta szívű állapotba kerüljünk, és ezután méltók legyünk arra, hogy az úrvacsorában részesülhessünk. Ez az úrvacsorának a megcsúfolása. Ez a Krisztus áldozatának a megtagadása. Krisztusnak azért kellett áldozatképpen szenvednie, azért kellett meghalnia, hogy a vére által megmoshassa a mi szívünket. Amikor az úrvacsorára készülünk, akkor úgy kell készülnünk, hogy át kell tekintenünk az életünket, meg kell látnunk, hogy milyen bűneink vannak, könyörögnünk kell Istenhez, hogy bűnbánatot keltsen bennünk, hogy szembeforduljunk ezekkel a bűnökkel, és Jézushoz menjünk, hogy ő mossa le ezeket rólunk, mert egyedül ő tudja ezt. Milyen érdekes ez, hogy az ember keresztény életén végig vonul az, hogy amilyen állapotban vagyok, és amennyi idő már eltelt a Krisztus megismerése óta, és mióta megkeresztelkedtem, még mindig csak itt tartok, hát hogyan fogok én majd az örök életbe vonulni? Hogyan lesz nekem a tiszta, majd ott részesedj? Ezt úgy

hogy a tökéletességhez vezető út az, hogy minden embernek szolgája vagyok. Hogy minden embert nagyobbnak tekintek magamnál. Mindegy, hogy milyen intellektuális képességeim vannak, mindegy, hogy milyen anyagi javaim vannak, mindegy, hogy milyen fizikummal rendelkezem, mennyire vagyok művelt, mennyire ismerem a Bibliát, vagy tudok gyógyítani, teljesen mindegy. Ez mind nem ment meg engem, csak az menthet meg engem, hogyha ezt mind a többi ember szolgálatába állítom. De nekem az a kérdésem, amikor ezt tudom, mert ti is tudjátok ezt, hogy az a kereszténység, a többi embert szolgálni kell, de én nem mindig érzem azt, hogy akarok szolgálni. Hogyan tud Isten olyan szívet teremteni az emberben, hogy szolgálni akarjon? Hogy oda akarja áldozni az életét és mindenét, ami van, Istenért és a többi emberért? Hogyan tud Isten motiválni? Hogyan tud Isten szíveket átalakítani? És Ellen White életében ő is ugyanezekkel a kérdésekkel küzdött. Emlékeztek, az Tapasztalatok és Látomások című könyvében leírja azt, hogy ő szerette volna érezni Krisztus megbocsátó kegyelmét, szerette volna oda áldozni teljesen az életét a Krisztusért, de úgy érezte, hogy Krisztus nem fogadhatja őt el. Ugyan az az állapot, mint ami sokunknak az állapota. Melyikünk az, aki nem érzi, hogy Krisztus nem fogadhat el ebben az állapotomban? Ellen White ugyanezt érezte 10 évesen, 16-17 évesen. Hogyan tud Isten egy kétkedő, depressziótól szenvedő, felhők alatt lévő emberi szívet magához vonzani és megváltoztatni, és a gyermekévé tanítványává tenni? A tékozló fiúban azt mondja, visszaemlékezett az atyára, hogy ott mindenki bővölködik, ő pedig így szűkölködik, ő a felhő alatt van és szomorú, miközben az atyának a gyermekei bővölködnek, én is egy akarok lenni közülük, én is az atya gyermek akarok lenni, de hogyan tudja Isten ezt elérni? És Ellen White-nál, és az egész advent mozgalomnál, és az egész utolsó hetedik gyülekezetnek a motivációs, hogy mondjam, a kezdeti lépése, az első látomás mi volt, meg fogjuk mindjárt nézni. Amikor Isten hosszú évszázadok után először újra adta a választott nép jelét, a prófétaság lelkét, adott egy látomást Ellen White-nak. És ez a látomás, az első látomás, mindjárt megnézzük, hogy olyan motivációs erővel bír, hogy az ember nem tud neki ellenállni. Isten nem azt mondta Ellen White-nak, hogy mit vár tőle. Nem azt mondta el, hogy hogyan kell jó kereszténynek lenni, hanem megmutatta Ellen White-nak azt, amint Jézus vezetésével az Isten gyermekei mennek a mennyei Jeruzsálem felé. Ez egy csodálatos erővel bíró. Amikor még először 20 évvel ezelőtt olvastam, nem ismertem a Bibliát, de akkor is már magával ragadott. Most, hogy már többet tudok a Bibliából, látom azt, hogy minden mondata bibliai kijelentésen alapszik. Be lehet ott idézni mellette, hogy ez melyik vers. De a látomásban mégis Isten ugye megmutatta neki azt, hogy milyen az, amikor látja az angyalokat. Milyen az, amikor látja a mennyei Jeruzsálemet. Milyen az, amikor a mennyei virágok illatát érzi. Annak az illatát szagolhatja. Milyen az, amikor letépi a virágot, és azt mondja, ez sohasem hervad el. De nem csak mondja, hanem valaki ezt átéli. Isten azt mondta, egy népet akarok magamnak eljegyezni, minden egyesünket. Egy népet akar elhívni, és ezt csak egyféleképpen tudja megtenni, ha megmutatja, hogy mi ez a szeretet, amit nekünk ajándékoz. Ez a szeretet tudja egyedül a szívünket megváltoztatni. Hát nem mondom, hogy olvassuk együtt, mert csak az én kezemben van, de majd otthon el tudjátok olvasni. Remélem, most sikerül, úgy elolvastam, hogy nem fakadok sírva valószínűleg most, mert többször olvastam, már edzettem magamat. De hát ez fantasztikus. Ez fantasztikus. Isten úgy motivál, hogy megmutatja, hova akarja elvezetni az embereket. Mit akar nekik ajándékozni? Mi az, ami Krisztus vérével, mi az, ami milyen ajándékot ad nekünk, milyen fantasztikus jövőképet tár elénk. Ugye, akik menedzsmentben dolgoznak, vagy menedzsmentet tanulnak, azok is mondják, egy cég vezetője akkor nagyon jó, hogyha olyan víziót fest a cég elé, ami a dolgozókat lelkesíti, hogy ide akarunk eljutni. Hát a legnagyobb vezető, aki valaha volt, az Jézus Krisztus. Ő ugyanez, és milyen érdekes angolul azt mondják, hogy vision. A látomás az vision, vízió. Isten egy víziót adott Ellen White-on keresztül a népének azért, hogy odaszánja a szívét, és azt mondja, igen, ezt akarom elérni, ide akarok eljutni. Olvasom akkor az én könyvemben, az a címe, az első látomásom 31. oldalon van, annak a közepétől.

mind a 144 ezer el volt pecsételve, a bensőség és bensőséges egységben tömörültek, homlokukra ez volt írva, Isten és az új Jeruzsálem, és egy dicső csillag, amely Jézus nevét tartalmazta. A gonoszok bosszankodtak boldogságunkon, és szentségünk felett haragjunkban rá akartak támadni, hogy kezüket ránk tegyék, és börtönbe vessenek bennünket, de ha a kezüket kinyújtottuk az Úr nevében, menthetetlenül a földre hullottak. És azt is teszi kicsinyekkel és nagyokkal, hogy a kezükre és homlokukra jelet tegyenek, és aki nincs a jel, az ne adhasson és ne vehessen, és később megölessenek. Emlékeztek? Hogy meg is öljenek. Itt van a Biblia jelenések könyve, nem emberi kitalálás. Tekintetünk ezután nem sokára kelet felé irányult, ahol egy kis, sötét felhő tűnt fel, alig volt féltenyéni nagyságú. Mindnyájan tudtuk, hogy ez az ember fiának jele. Keressük meg Máté 24:30-at. Azt olvassuk Máté 24:30-ban az én Bibliámban, a 34. oldalon van, és akkor feltetszik, feltűnik az ember fiának jele az égen, és akkor sír a föld minden nemzetsége, és meglátják az ember fiát eljönni az ég felhőiben nagy hatalommal és dicsőséggel. Olvassuk el Jelenések könyve első fejezet 7. versét. Így szól az én Bibliámban a 287. oldal. Íme eljö a felhőkkel, és minden szem meglátja őt, még akik őt által szegezték is, és siratja őt a földnek minden nemzetsége. Úgy van. Amen. Mély csendben néztük mindnyájan a felhőt, amely mind közelebb jött hozzánk, és mind világosabban, fényesebben és dicsőségesebben ragyogott, amíg végül egy nagy fehér felhővé vált. A felhőfeles szivárvány volt, amelyet tízezernyi angyal vett körül, akik kedvesen énekeltek. Máté 25:31. Így hangzik az én Bibliámban a 35. oldal. Mikor pedig eljön az ember fia az ő dicsőségében, és ő vele mind a szent angyalok, akkor beül majd az ő dicsőségének királyi székében. Kedves testvérek, milyen az, amikor a Biblia versei, a Biblia lapjai Isten által festett vízióban, három dimenzióban, vagy négy dimenzióban, ahogy tetszik, életszerűen megjelenik. Láthatja egy próféta azt, hogy mi fog történni, amikor az Úr Jézus Krisztus megjelenik közöttünk. Mi lesz az, amikor tízezerszer tízezer angyal, ezerszer angyal ott van körülötte, és jön az ég felhőjében, hatalmas dicsőségben. És a földön, akik csak élnek, azok mindnyájan sírnak. Van, aki azért sír, mert ez a mi Istenünk, akit vártunk és megjelent, örömében azt mondja, tudtam, hogy jönni fog. Olvastam róla, ez volt az én reménységem, ezen gondolkoztam, mikor szomorú voltam. Ezzel vigasztaltam magam, amikor a sötétség árnyékán mentem keresztül, hogy nekem olyan Istenem van, aki eljön értem az ég felhőiben, aki meg fog jelenni csodálatos dicsőségben, és nem állom ki, hogy ne könnyezzek, mert örülök neki az öröm könnyei, és lesznek, akik sírnak, mert azt mondták, megtagadtunk téged. És tudtam, ott volt a szívemben, hogy Isten igaz, és Isten el fog jönni. De most már késő, és nem tudok mit tenni. És a bűneik felett sírnak, de nem azért, mert bánják, hanem azért, mert mit vesztettek el. A szivárványon az ember fia ült, haja fehér fürtökben omlott vállaira, a fején számtalan korona ékeskedett, lábai, mint a tűzoszlopok, jobb kezében éles sarló, bal kezében pedig ezüst harsona volt. A Biblia 4 vagy 5 helyen festi fel ezt a képet. Újra és újra súlykolja, erről gondolkodjatok. Ezen elmélkedjetek. Keressük meg sorba őket. Jelenések könyve 14:14. Ellen White azt mondta, Jelenések könyvét és Dániel könyvét kéne olvasnunk minden nap, minden héten. Ennek a korszaknak, ennek a nemzedéknek. Jelenés 14:14 az én Bibliámban a 297. oldal. És láttam, és íme volt egy fehér felhő. És láttam, a felhőn ült valaki, hasonló az embernek fiához. A fején aranykorona, és a kezében éles sarló. Aztán a következő 14:15. És más angyal jött ki a templomból nagy szóval kiáltván annak, aki a felhőn ült,
indítsd a sarlódat és aras, mert a földnek aratni valója megszáradt. Aztán nézzük meg, hogy milyen leírás van róla a Jelenések 19:12, néhány lappal később. 19:12, 301. oldal. Sőt, 11-től olvasom. És láttam, mondja János, és az ég megnyílt, és íme volt egy fehér ló, és aki azon ült, úgy hívták hű és igaz, aki igazságosan ítél és hadakozik. Az ő szemei olyanok, mint a tűzláng, és az ő fején sok korona. Az ő neve fel van írva, amit senki nem tud, csak ő maga. Aztán 1 Tesszalonika 4.16. Az én Bibliámban a 249. oldal. Bocsánat. Nem lesz. Azt Timóteus, elnézést. Valaki megtalálta már? Köszönöm szépen. 244. Maga az Úr riadóval, arkangyal szózatával és isteni harsonával leszáll az égből, és feltámadnak először, akik meghaltak a Krisztusban, azután mi, akik élünk, akik megmaradunk, elragadtatunk azokkal együtt a felhőkön az Úr elé a levegőbe, és eképpen mindenkor, örökkön, örökké az Úrral leszünk. A szivárványon az ember fia ült, haja fehér fürtökben omlott vállaira, a fején számtalan korona ékeskedett, lábai, mint a tűzoszlopok, jobb kezében éles sarló, bal kezében pedig ezüst harsona, szemei olyanok voltak, mint a tűzláng, amely át és átjárja gyermekeit. Minden arc elsápadt, és azokat, akik Istent elvetették, sötétség vette körül. Joel könyve 2. fejezete, oda is lapozzunk, legyetek szívesen. Egyetlen szó nincs benne olyan, amelyik emberi okoskodásból származna. Ki megtalálja az oldalt, segítsen majd. Nektek sem egy gyorsabban? Joel könyve 2. fejezet. Hát mennyi volt? 800? Igen. Joel könyve 2. fejezete, 1. és 6. verse. Fújjátok a kürtöt a Sionon, és rivalgjátok az én szent hegyemen, rémüljenek meg a föld minden lakosai, mert eljő az Úrnak napja, mert közel van. Ugye az Úr napjáról van szó. 6. vers. Elrémülnek tőle a népek, minden arc elsápad. Minden arc elsápadt, és azokat, akik Istent elvetették, sötétség vette körül, mindnyáján így kiáltottunk fel, ó, kicsoda állhat meg az Úr előtt, Malakiás 3.2. Szentelen a ruhám, az angyalok abba hagyták éneküket, és egy ideig a legfélelmetesebb csend uralkodott, mikor Jézus felkiáltott, akiknek szívük tiszta, megállhatnak kegyelmem elégséges számotokra. Arcunk sugárzott a boldogságtól, a szívünket betöltötte az öröm. Ez még csak az első fejezet. Ez még csak az, hogy az Úr megjelenik. Csodálatos dicsőségben, isteni harsonával, mert azt mondja Pál apostol, mert harsona fog szólni, és akik meghaltak, előjönnek a porból, akik pedig élnek, elváltoznak. Vigasztaljátok egymást ezekkel a szavakkal. Kicsoda az, akinek ilyen reménysége van, kedves testvéreink? A mohamedánok? A hinduk? Az ateisták? Kik azok, akinek ilyen reménységük van? Vagy egy-két keresztény felekezet? Nagyon sok keresztény felekezet azt gondolja, hogy a halál után a lélek lemegy a pokolba, és ott szenved, kimondhatatlan kínok között. A Biblia pedig azt mondja, hogy akik a halál porában vannak, azok arra fognak felébredni a halál porából, hogy meglátják dicsőségben Krisztust. Találkoznak vele szemtől szembe. Mi látni fogjuk ott úgy, ahogy van. És azt mondja, gyertek, gyertek és örököljétek azt az országot, amit nektek készítettem.
akik pedig gonoszok voltak, azok nem támadnak föl ebben az első feltámadásban. Itt csak azok támadnak fel, akiknek a szívük tiszta. Zárójel, de most ebben nem megyünk bele. Van egy kis kivétel, ugye emlékeztek az előző versnél, olvastam, a Biblia mindig nagyon pontos. Azok is meglátják még, akik őt által szegezték. Az Isten úgy gondolta a végtelen bölcsességében, hogy nem csak a szentek, akinek a szívük tiszta, fognak feltámadni, hogy meglássák ezt a dicsőséges királyi visszatérést, nem csak azok, akik akkor élnek, az akkor élő hívek és gonoszok, hanem azok is, akik keresztre feszítették őt, fel fognak támadni azért, hogy ennek a jelenetnek szemtanúi legyenek, aztán újra visszaúrnak a halálba. Olvasom tovább. És sajnálom, hogy nem tudom úgy átadni, hogy micsoda motivációs erő van ebben, amit Isten mond nekünk. De majd folytatjuk. Az angyalok még erőteljesebben kezdtek énekelni, miközben a felhő folyton közelebb jött a földhöz. Midőn tűzlángba burkolva alászállt a felhő, hirtelen felhangzott ezüst harsonája. A porban alvó szentek sírjaira tekintett Jézus, majd két kezét az ég felé emelve kiáltott: ébredjetek, ébredjetek ti, akik a föld porában alusztok, keljetek föld! E kiáltást hatalmas földrengés követte, a sírok megnyíltak, és a halottak halhatatlanságba öltözve jöttek elő Pál apostol. Ez a halandó test halhatatlanságba öltözik, ez a romlandó test romolhatatlanságba öltözik. Micsoda csodálatos vízió! Midőn a 144 ezer felismerte barátait, vagyis a 144 ezer az, akik nem a sírból jönnek elő, hanem akik akkor élnek, amikor Krisztus megjön a földre, mint király. Amikor a 144 ezer felismerte a sírból előszálló barátaikat, akiket a halál elragadott tőlük, azt kiáltották: halleluja, és mi ugyanabban a pillanatban mindnyájan elváltoztunk, és elragadtattunk velük együtt az Úr elé a levegőbe. Kedves testvéreim, szoktatok ti erre gondolni? Milyen lesz az, amikor a sírból, a hideg földből, a semmiből hús, vér emberek fognak előjönni tökéletességben? Ez az emberi elme számára felfoghatatlan. A kereszténység vallása transzcendens vallás, természet fölötti vallás. Isten hatalmában hiszünk, Isten hatalmában bízunk. Azt mondjuk, ugyanaz a hatalom munkálkodik az emberi szíven, ezt Pál apostol mondja különben, mint amely hatalom előszólítja a nem létező halottakat a sírból, hogy újra éljenek és örök életük legyen. Micsoda hatalom ez? Micsoda hatalom ez? Ez a hatalom az, amelyik arra vágyakozik, hogy a szívünkbe költözve vezéreljen bennünket. Nem tudom, hogy feltettem a kérdést. Valakinek van-e akkora hite, hogy szóba áll azzal a gondolattal, hogy Isten a halálból képes, a halálból élővé tevő hatalmat akarja a szívedbe költöztetni, a szívembe költöztetni. Ilyen hatalommal akar felruházni, ez a kereszténység lényege. Azt mondja, ember, ne a saját erődből menj előre, ne a saját erődből harcolj a sötétség hatalmai ellen, és érezd betegséget, gyengeséget, tehetetlenséget, hanem kiálts hozzám, aki a te halott szívedet élővé tudja tenni. És én küzdök majd a szívedben az ellenségeid ellen. Te csak mondd azt, én te szerinted szeretnék élni. Én a te utadon akarok járni, a te tanácsaidat akarom követni. Mindnyájunkat körülvett a nagy felhő, 7 napon át vitettünk az üvegtenger felé. Akkor lett nagy csendesség a mennyben, mint egy fél óráig, Jelenések könyve. A Bibliában egy nap, egy év. Egy nap, az 12 hónap. 24 óra, az 12 hónap. 2 óra, az 1 hónap. Jól mondom? Egy nap, 24 hónap. 12 hónap. 24 óra, 12 hónap. 2 óra, 1 hónap. 1 óra, 2 hét. 14 nap. Fél óra, 1 hét. 7 nap. Micsoda csodálatos. Kicsoda mondja azt, hogy ezt nem Isten adta, ezt a látomást.
Kicsoda mondja ezt, hogy egy írás tudatlan, iskolában nem járt, fejsérülés miatt írni nem tudó lánynak olyan bölcsességet ad, hogy 10 éves korában ennyi bibliai igét sűrít egybe, hogy a látomása minden szava tökéletes harmóniában van a Biblia kijelentésével. 7 napig repültünk a menny felé. Milyen lesz majd ez? Ezt nem is merem megkérdezni. Milyen lesz majd az, amikor angyalokkal, szentekkel, az üdvösség bizonyosságával, most már bizonyossá vált a hitünk, Krisztussal haladunk a mennyei Jeruzsálem felé 7 napon keresztül. Úgyhogy a szívünk szétrobban a boldogságtól. Ezen gondolkodjatok. Ezen elmélkedjetek. A halál csak közelebb hoz minket Krisztushoz. Soha ne féltek a haláltól. Lefekszünk aludni, és ha feltámadunk, őt látjuk meg, aki azt mondja, gyertek, és menjünk a mi atyánk házába. Mindnyájunkat körülvett a nagy felhő, 7 napon át vitettünk az üvegtenger felé, ahol Jézus saját kezüleg helyezte fejünkre koronáinkat. Az Isten azt mondja, ti királyok vagytok. Itt a földön vándorok vagytok, szolgák vagytok, megalázottak vagytok, az emberek kicsúfolnak benneteket, nem is értik, bolondság a számukra, de ti királyok vagytok. Méghozzá nem ennek a földnek a királyai, hanem az univerzum királyai. A királyoknak királya, maga Jézus, egyenként fogja a fejünkre helyezni dicsőségünk koronáját. Bárcsak ott lehetnénk. Aranyhárfát és győzelmi pálmát is adott nekünk. A 144 000 legyező alakba állt fel az üvegtenger mellett. Megint jelenések könyve. Ott álltunk az üvegtenger mellett, amelynek olyan volt a színe, mint a tűznek a lángja. Üvegtenger csak a mennyben van. Egyeseknek rendkívül dicső koronájuk volt, másoknak kevésbé. Egyesek koronája tele volt ragyogó csillagokkal, másokén csak néhány csillag tündökölt, de azért mindenki tökéletesen elégedett volt. Ó, bár csak egy csillagom lenne. Csak egy. Ezekért a csillagokért kell élnünk. Azért kell élnünk, hogy emberek örök életet nyerhessenek. Azért hívott el bennünket Isten, hogy csillagokat tegyen föl a mennyei égre, akik örökké élhetnek azért, mert mi beszéltünk Krisztus szeretetéről. Azért, mert úgy neveltük gyermekeinket, hogy szerették az Istent, és őt választották. Hány szülő lesz, egy másik látomás volt, hány szülő lesz olyan, akinek a gyermeke leveszi a koronáját, és oda teszi a szülőnek az lábához. Neked köszönhetem ezt. Kedves testvéreim, ezért kell élnünk, hogy embereket mentsünk meg az örök élet számára, és ne a bűnben legyünk. De mindenki teljesen elégedett volt. Válunktól fogva, bokáig érő, ragyogó, fehér palásba voltunk takarva. Angyalok vettek körül bennünket, mikor az üvegtengeren át a város felé indultunk. Jézus felemelte hatalmas, dicsőséges karját, megragadta a gyöngykaput, kitárta azt ragyogó sarkain. Nincs időm beidézni mindegyiket, megint jelenések könyve. A mennyei város gyöngyökön állt, minden egyes kapu alapja gyöngyök voltak. Tökéletes négyzet alakú volt, 12 000 × 12 000. Tökéletes, szép rendben, és Jézus kinyitotta ezt a kaput, mert nekünk készítette azért, hogy mi örököljük ezt a mennyei otthont. Jézus felemelte hatalmas, dicsőséges karját, megragadta a gyöngykaput, kitárta azt ragyogó sarkain, és így szólt, ti megmostátok ruháitokat az én véremben, ti szilárdan megálltatok az én igazságomban, most lépjetek be, csak azok mehetnek be, akik megmosták ruhájukat a bárány vérébe. Akiknek jellemük azért tiszta, mert azt mondták, én semmit nem kaphatok, semmilyen jellem tulajdonságom nincs, ami alkalmassá tenne a mennyei Jeruzsálemhez, egyedül a te véred az, amely a bűneimet lemossa, és jogosult vagyok a mennybe belépni. Köszönöm Jézuson. Mindnyájan beléptünk, és úgy éreztük, hogy jogunk van a városhoz. Itt láttuk az élet fáját, és Isten királyi székét.
a királyi székből tiszta víz folyam eredt, melynek két partján az élet fája állt. A folyam mindkét oldalán egy-egy fatörzse állott tisztán színaranyból. Először azt hittem, hogy két fát látok, de amint oda tekintettem, láttam, hogy a csúcsban egyetlen fává egyesültek azok. Ezt is keressétek meg Jelenések könyvében. Így áll az élet fája az élet folyamának mindkét partján. Ágai arrafelé hajlottak, ahol mi álltunk. Gyümölcsei fenségesek voltak, mint arany és ezüst vegyületéből keletkeztek volna. Ez az élet fája, amit Ádám és Éva kapott. Ott volt az Édenben. Azt mondta, ha tiszták maradtok, erről ehettek minden nap, és örökké fogtok élni. És amikor elveszítettük, Isten azt mondta, vissza fogom nekik ajándékozni. Vissza fogom nekik ajándékozni, újra az emberiségé lesz az élet fája, azon az áron, hogy az én fiamat is nekik ajándékozom, ő is emberré válik, és örökké ember marad. A mennyben és az örök életben is ember marad. Mindnyájan a fa alá léptünk, és helyet foglaltunk alatta, hogy a hely dicsőségét szemlélhessük. Két testvérünk, akik Isten országának evangéliumát hirdették, de akiket Isten már előbb elszakított tőlünk, hogy megmentse őket, hozzánk közeledtek, vagyis azt jelenti, akik már korábban meghaltak. És élményeink felől kérdeztek bennünket. Kérdezték, hogy amíg ők a sírban aludtak, addig mi történt? Akartuk volna elmondani nekik nagy küzdelmeinket, de a bennünket körülvevő végtelen dicsőséghez képest azok olyan csekélynek látszottak, hogy képtelnek voltunk beszélni róluk, és csak azt tudtuk mondani, halleluja, halleluja, oly milyen könnyű elnyerni a mennyet. Kedves testvéreim, a mi pillanatnyi, könnyű szenvedésünk nem hasonlítható ahhoz a dicsőséghez, amit Isten nekünk tartogat. Ezt mondta Pál apostol is. Pál apostol is tudta, hogy mi vár ránk. Milyen az, amikor nem tudjuk elmondani? Ezt még ez annyira könnyű volt. Angol úgy van, how cheap heaven is. Mennyire olcsó a menny. Mennyire könnyű megszerezni a mennyet. Kedves testvérem, te néha úgy érzed, hogy nagyon nehéz. Néha úgy érzed, hogy lehetetlen. Ezek a szentek úgy érezték, nagyon könnyű. És Isten azért adta ezt a látomást, hogy ezzel vigasztaljuk magunkat, ebből nyerjünk erőt. Ha ez a látomás van előttünk, akkor nagyon könnyű lesz a menetelés. Nem azt nézzük, hogy milyen hullámok vannak körülöttünk, nem azt nézzük, hogy milyen nehézségeink vannak, hanem azt nézzük, hogy milyen dicsőségre akarunk elváltozni. Egyedül így lehet embereket megmenteni. Isten szeretetének és ajándékának a bemutatásával. Majd pengetni kezdtük aranyhárfáinkat úgy, hogy még az ég boltozata is visszhangzott tőle. Aki azt gondolja, hogy csak ebből áll a mennyélet, az majd mindjárt látja, hogy sokkal többből áll. De ez is része. Én mindig szerettem volna nagyon szépen zenélni, nem tudok. Nem tudok. A gyerekeimet úgy neveltük, hogy tudjanak, de ez ilyen önbeteljesít, vagy nem tudom, hogy mondjam. Annyira szeretném, hogyha én tudnék, akkor mindig biztos minden nap zenélnék. A gyerekeim nem zenélnek, ők tudnak, de ők nem akarják. De itt a mennyben majd ott Bachal együtt, meg a többiekkel együtt fogunk zenélni. Midőn a látomásból visszatértem, de bocsánat, folytatjuk a másikból, jó? Mert azért itt már később leírtam, mert ez is olyan, hogy több dologra emlékszik vissza. Jézus vezetése mellett mindnyájan a városból a földre szálltunk le, és pedig egy hatalmas hegyre, amely azonban az urat el sem hordozhatta úgy, hogy ketté vált. Emlékeztek az Ószövetségi jövendelésekre, és ketté válik Jeruzsálem hegye, és leszáll rá a mennyei város. Leszálltunk rá, és pedig egy hatalmas hegyre, azonban az urat el sem hordozhatta úgy, hogy az ketté vált, a helyén egy tágas síkság keletkezett. Aztán feltekintettük, és láttuk a nagy várost, amelynek 12 alapja és 12 kapuja volt, 3-3 minden oldalon, s amelynek minden kapujánál egy angyal állt. Mindnyájan így kiáltottunk fel, a város, a nagy város alájött hozzánk Istentől a mennyből. És a város jött, s leereszkedett arra a helyre, amelyen álltunk. Majd szemléltük a városon kívül lévő fenséges dolgokat. Azaz nem csak a város gyönyörű, hanem a városon kívül újjá fogja teremteni a földet, és csodálatos, fenséges lesz. Láttam ott ezüstösen pompázó házakat, amelyeket 4 gyöngyökkel ékesített csodálatos oszlop támasztott alá.
A szentek otthonai voltak, mindegyiken aranypárkány. Láttam a szenteket, akik bementek a házakba, levették aranykoronájukat, és a párkányra helyezték. Majd ismét kijöttek, és dolgozni kezdtek, munkálkodni a házak melletti földeken. De nem úgy, ahogy mi nekünk kell itt a földön dolgoznunk, nem, nem. Fenséges fény sugárzott mindannyiuk feje felett, és állandóan dicsőítették és magasztalták Istent. Az örök életben is dolgozni fogunk. Felesége mindig cicomázza az otthonunkat. Én úgy gondolom, mint férfi, hogy ez az otthon már elkészült. Most már nem kellett a semmit se kicserélni, de mint nő, ugye mindig gondolja, hogy valamit még másképpen kéne tenni. Ezeket az otthonokat mindannyiunk örömére maga Jézus fogja berendezni. Ezek a mennyei, elmegyek az én atyámhoz, és helyet készítek nektek. És ezek a helyek olyanok lesznek, hogy nem a fellők szélén csücsülünk barok angyalkákkal, hanem ahogy az Édenben is volt, az Édenkert csodálatos kertjében dolgozni fogunk. Nem lesz izzadságszagú ez a munka, hanem csodálatos munka lesz. Majd újabb rétet láttam, amelyet a legkülönfélébb virágok díszítettek, és mikor szedegettem belülük, így kiáltottam fel, hiszen ezek nem hervadnak el, sohasem hervadnak el, mert nem lesz többé halál, mondja a Biblia. Halál, hol a te fullánkod? Sír, hol a te diadalmad? A növények sem halnak meg. Amikor Ádám az Édenben, a bűneset után először meglátott egy elszáradt levelet, falevelet, akkor a halál félelem bele markolt a tisztat a szívébe, mert ő tökéletesen tudta, hogy mi az élet. Mikor látta, hogy egy levél lehullik, elsárgulva, tudta, hogy ő is meg fog halni. A halál betette a lábát a teremtésbe. De az újjá teremtett világban nem lesz halál. Egyetlen falevél sem fog elszáradni. Egyetlen virág sem fog elhervadni. Egyetlen ember sem fog megöregedni vagy meghalni. Azután megint másik rétet láttam, mely egy gyönyörű, magas, zöld fű borított, és minden Jézus dicsőítésére hullámzott. Az arany és ezüst színpompájában tündökölt. Majd olyan mezőre léptünk, ahol a legkülönfélébb állatok, oroszlány, bárány, leopárd és farkas, Ézsaiás könyve, a legteljesebb egyetértésben éltek egymás mellett. A farkas és a bárány és az oroszlán együtt legelnek. Az oroszlány szalmát eszik. Emlékeztek ezekre a bibliai proféciákra? Itt elevenedik meg a szemünk előtt. Közöttük járkáltunk, és azok békésen követtek bennünket. Melyik gyermek az, aki nem akar egy oroszlánt megsimogatni? Melyik gyermek az, amely nem akar egy víziló hátán, én akarok egy víziló hátán lovagolni? Melyik gyermek az, aki nem akar felmászni egy zsiráf nyakára? Mindenki akarja ezt. Nem akarjátok? Akarjátok? Ja, bocsánat. Mondjad. Így van. Mely? Igen. Igen. Igen. Így lesz. Így lesz. Oroszlánnal, bivajjal, delfinnel, bálnával, ott leszünk együtt. Ott leszünk gyerekek és szülők együtt, mert Jézus azt mondta, örök életet adtam neked, meghaltam érted, hogy te neked a bűneid ne válasszanak el tőlem. Láttam a fák ágai fel és alá hajladoztak, és így kiáltottunk, mi biztonságban lakunk a vadonban, és alszunk az erdőkben, és átmentünk az erdőkön, mert éppen útban voltunk Sion hegye felé. Mikor kissé tovább mentünk, embercsoporttal találkoztunk, amely szintén a hely pompáját csodálta. Észrevettem, hogy vörös szegély van a ruhájukon, koronáik nagyon ragyogtak, ruhájuk tiszta fehér volt. Mikor üdvözöltük őket, megkérdeztem Jézustól, kik ezek? Azt felelte, vértanúk, akik érte adták életüket. Nagy csapat gyermeket is láttam mellettük, akinek ruháján szintén vörös szegély volt. Most már közvetlenül előttünk állott Sion hegye, és megpillantottuk a hegyen emelkedő fenséges templomot. Azok a gyermekek, akik Krisztus miatt, vagy a szüleik hite miatt haltak meg, a vértanúk mind ott lesznek velünk, ott lesznek Krisztussal. Körülöttünk még 7 hegy emelkedett, rózsákkal és liliumokkal borítva. Láttam, midőn a kicsinyek felmásztak a hegyre, vagy ha akarták, szárnyaikat használták, és úgy repültek fel a csúcsokra, hogy a soha el nem múló, nem hervadó virágok nyíltak, amelyeket kedvükre szedegethettek. A templom körüli térséget a legkülönfélébb fák dísztették, fenyők, ciprusok, olajfák, mirtuszok, gránátalmák. Ismertek ti vadart, aki kertész, minden a virágok. Hát a mennyben teljesen oda lesz. A mennyben teljesen oda lesz.
A fügefák egészen lehajoltak és megszámlálhatatlan gyümölcs terhétől. Mindez rendkívül pompássá tette ezt a teret, mikor éppen be akartunk lépni a templomba, Jézus kedves, nyájas hangon így szólt, ide csak a 144 ezer léphet be, és mi így kiáltottunk, halleluja. Lesztek királyi papság, választott nép, a 144 ezer, azok az élők, akik akkor élnek a földön, mi, amikor Krisztus megjelenik, olyan próbán mennek keresztül, olyan közösségre lépnek Krisztussal, hogy ők lehetnek az egyetlenek, akik a mennyben el tudják mondani azt az éneket, el tudják mondani azt a tapasztalatot, ami a legjobban írja le Isten szeretetét. Őket választja ki Isten arra, hogy szeretetükről örökké harsogjanak. A templom 7 színaranyból készült és drága gyöngyel ékesített pillért tartotta. Zárójel, Ellen White nem mehetett be. Mondta Jézus neki, nektek kint kell maradnotok, csak a 144 ezer mehet be. Le sem tudom írni azt az ott látott fenséges dolgokat. Ó, bárcsak beszélhetnék Kánoán nyelvén, akkor tökéletesebb képet tudnék adni a ma jobb világ dicsőségéről. Láttam ott kőasztalokat, amelyekben, ez nem jó fordítás, láttam ott egy asztalt, a nagyon hosszú asztalt, amelybe aranybetűkkel volt bevésve a 144 ezer neve. Miután már szemléltük a templom dicsőségét, kiléptünk onnan, Jézus elhagyott minket és a városba ment, majd nem sokára újra felhangzott nyájas szava, gyertek én népem, ti, akik nagy nyomorúságból jöttetek, teljesítették akaratomat, szenvedtetek értem, jöjjetek a vacsorához, én felövezem magam és szolgállak titeket. Mi ismét így kiáltottunk, halleluja, dicsőség az Úrnak, és beléptünk a városba, és ott láttam ezt a tiszta ezüstből készült, több mérföldnyi hosszúságú asztalt, amelyet szemünk azért mégis áttekinthetett. Ez lesz az a mennyegzői vlakoma, ez lesz az a vacsora, amelyre hivatalosak vagyunk, és amelybe fehér ruhában kell megjelenni. És minden egyesünk neve oda lesz írva a helyünkre, bele lesz vésve, jogunk van enni. Jogunk van, mert megmostuk ruháinkat a Krisztus vérébe. És milyen lesz az, amikor ellátunk több mérföldre, és minden egyes arcot tökéletesen ismerünk. És nem lesz éjszaka, hogy nyugodtan ehetünk, nyugodtan beszélgethetünk. Micsoda mennyegzői, vagy micsoda, hogy is mondjam, ünnepi vacsora lesz az, királyi vacsora. Ott láttam az életfájának gyümölcsét, mannát, mandulát, fügét, gránátalmát, szőlőt és még sok más gyümölcsöt. Kértem Jézust, engedje meg, hogy a gyümölcsből ehessek, de így szólt, még nem. Azok, akik ennek az országnak a gyümölcséből esznek, többé nem térnek vissza a földre, de ha hű leszel, akkor csak hamar te is eheted az életfájának gyümölcsét, és ihatod az életvizét. Testvéreim, hogyha hülyek lesztek, csak hamar ti is ehettek az élet fájáról, ihattok az élet vizéből, és soha meg nem haltok. Most pedig visszatérsz ismét a földre, hogy elbeszéld a többieknek is mindazt, amit én néked kinyilatkoztattam. Ezután egy angyal végtelen gyengétséggel alávitt a sötét világba. Sokszor úgy érzem, nem maradhatok tovább ebben a világban, amelyben minden oly szomorú. Oly elhagyatottnak érzem itt magam, mert már egy jobb országot láttam. Ó, bárcsak szárnyaim lennének, hogy mint galamb repülhetnék, és bemehetnék a nyugodalomba. Kedves testvéreim, Isten, a mi szerető atyánk, ezzel az első látomással indította el azt a mozgalmat, indította el azt a népet, amelynek a gyermekei a 144 ezer generációjával fognak találkozni Istennel. Amikor elkeseredünk, vagy amikor úgy gondoljuk, hogy nem vagyunk méltók ahhoz, hogy Krisztushoz jöjjünk, ő azt mondja, gyertek hozzám, és az én véremben mossátok meg ruháitokat. Azért haltam meg, mert minden bűnötöket megbocsátottam. Most úgy állhattok a királyi trón előtt, a képzeletbeli, ami fönn van a mennyben, amit csak elképzelni tudunk menny előtt, hogy nincsen semmi kárhoztatásunk. Nincsen ellenünk szóló ítélet. Azt mondja az atya, ti tiszták vagytok. Jogotok van enni az élet fájából. Egy a feltétel. Hiszed-e ezt? Hiszed-e ezt? Ha nem hiszed,
Olvasd és bízd rá Istenre, és hit fog gyúlni a te szívedbe. Hiszed ezt? Ha nem hiszed, gyere el jövő héten, és engedd, hogy Krisztus megmossa a lábadat. Engedd, hogy megmossa a szívedet. Engedd, hogy felajánlja megtört testét jelképező kenyeret. Edd a kenyeret, és idd a mustot, ami a kiöntött vérét jelképezi. És hit fog ébredni benned, és erőt fogsz kapni, hogy vele járj, amíg újra találkozhatsz vele. Amen. Szerető mennyei jó atyánk, kegyelmes Istenünk, Jézus Krisztus nevében köszönjük neked ezt a csodálatos bátorítást. Köszönjük, hogy leírtad nekünk, hogy milyen lesz az, amikor megjelensz majd angyalaiddal hatalmas dicsőségben. Milyen lesz az, amikor találkozhatunk veled, és az utolsó trombita szóra előjönnek a szentek halhatatlanságban, és mi is elváltozunk, és romolhatatlan halhatatban testben leszünk, és hozzád ragadsz bennünket. Mennyei atyánk, akkor elfelejtünk mindent, amit itt a földön végigéltünk, és olyan könnyűnek, olyan egyszerűnek látszik majd az, hogy ide juthattunk a mennybe, és veled lehetünk. Mennyei atyánk, köszönjük szépen, hogy te bátorítod a mi szívünket azzal, hogy halál nélküli, szenvedés nélküli, szelíd és kedves, szeretetteljes ország vár reánk, és te helyet készítettél nekünk. Mennyei templomot, mennyei hajlékot, mennyei munkát. Köszönjük, hogy láthatjuk majd fiad orcáját, és veled is találkozhatunk. Köszönjük, hogy örökké élhetünk tökéletes boldogságban. Köszönjük, hogy az élet fájáról ehetünk, és köszönjük, hogy egymást erősíthetjük majd, és egymás boldogságát szolgálhatjuk majd. Köszönjük, hogy visszaadod nekünk gyermekeinket, köszönjük, hogy visszaadod nekünk szeretteinket, és köszönjük, hogy soha nem lesz vége a dicsőségnek. Ó, mennyei atyán, kérünk téged, hogy csak ezt, ami jó, ami felülről származik, ami tökéletes, csak erről gondolkozzunk. Ezt forgassuk a szíveinkben, hogy a mennynek a fénysugara behatolhasson a szívünk, lelkünk sötétségébe, és kiűzze onnan azt, és tökéletes világosságban, tökéletes örömben járhassunk már most itt a földön is. Köszönjük, hogy adtad nekünk az úrvacsorát, adtad a jelképeit, annak, hogy te nem azt kívánod tőlünk, hogy mi magunk szabaduljunk meg bűneinktől, hanem hívsz bennünket, hogy készségesen megbocsásd bevalt bűneinket, hogy megmosd bennünket, lemosd bennünkről a bűn szennyét, hogy adhass nekünk megtört testednek az ajándékát, hogy mikor jövő héten esszük majd a kenyeret, és isszuk majd a mustat, akkor tudjuk azt, hogy mindent te néked köszönhetünk, mindent te tőled van, és az örökké való világok is tőled vannak, és nekünk szerezted azokat. Köszönjük, hogy emberré lettél, és köszönjük, hogy testvérünk maradtál, és mindig is az leszel. Mennyei atyám, nem is tudom elgondolni, hogyha a mennyei trónra nézek, akkor egy ember ül ott, az embernek a fia, aki testvéremmé lett, aki húsomból hús lett, és véremből vér lett, és megosztotta velem a földi élet nehézségeit, hogy reánézzek, őt kövessem, az ő példáját, és ezáltal dicsőségről, dicsőségről, jellemről, jellemtisztaságról, jellemtisztaságra haladhassak. Ó, atyánk, add mindannyiunknak ezt a tapasztalatot. Add, hogy tiszta szívvel találkozhassunk veled. Köszönjük, hogy mindezt elmondhatjuk neked. Köszönjük, hogy te készségesen megbocsátasz nekünk. És köszönjük, hogy vársz bennünket az örökké valósággal. Jézusunkért. Amen.

0: Örömöm volt a lábmosás szolgálatában is.
1: And I enjoyed the communion, the little bread and the glass of grape juice. I enjoyed it very much.
0: És örömöm volt a kis kenyérdarab és a pohár szőlőlé elfogyasztásában is.
1: There's a text I'd like to share with you.
0: Egy ige szakasz szeretnék megosztani veletek.
1: Psalm chapter 34 and verse 8.
0: 32-es Zsoltár és 8. vers.
1: Psalm 34 verse 8.
0: Jó.
1: Do you have it there? Mm-hmm. Psalm 34 verse 8. Oh, taste and see that the Lord is good. Blessed is the man who trusts in him.
0: 34 verse 8. 34 verse 8.
1: Chapter 34 and verse 8.
0: Okay. Az úr angyala tábort járt az őt félők között, és kiszabadítja őket.
1: Is that the same verse? Oh, taste and see that the Lord is good. Blessed is the man who trusts in him. Psalm 34, verse 8.
2: Yes, in Hungarian it's one after that.
1: Okay.
2: Verse 9.
1: It's verse 9, there we go.
0: Igen. Érezzétek és lássátok meg, hogy jó az Úr, boldog az az ember, aki ő benne bízik.
1: I remembered that text as I ate the little piece of bread and as I drank the wine, the grape juice.
0: Ez a szöveg jutott eszembe, amikor ettem a kis darab kenyeret és ittem a szőlőlevet.
1: What do they represent?
0: Mit jelenítenek ezek? Mit képviselnek? Mit szimbolizálnak?
1: The flesh and the blood of Jesus Christ.
0: Jézus Krisztus húsát, testét és vérét.
1: In a very literal way, we tasted and we saw that the Lord is good.
0: Szó szerint érzékeltük, éreztük az ízét, és tapasztaltuk, hogy az Úr jó.
1: Beautiful truth we discovered there.
0: Csodálatos igazságot tapasztalunk meg itt.
1: And I'd like to just share a few thoughts with you along those lines.
0: Néhány igazságot szeretnék megosztani veletek ebben a vonatkozásban.
1: Turn with me to Genesis.
0: Mózes első könyve.
1: Let's go to the beginning. And look at verse chapter 2 verse 15.
0: Tehát második fejezet és 15-ös vers.
1: Genesis chapter 2 in verse 15 and 16 and 17. Mm-hmm. Then the Lord God took the man and put him in the Garden of Eden to tend and keep it.
0: És vevé az Úristen az embert, és helyezteti őt az Éden kertjébe, hogy mívelje és őrizze azt.
1: And the Lord God commanded the man, saying, of every tree of the garden you may eat freely, but of the tree of knowledge of good and evil you shall not eat of it, for in the day you eat of it you shall surely die.
0: És parancsolja az Úristen az embernek mondván, a kert minden fájáról bátran egyél, de a jó és a gonosz tudásának fájáról arról ne egyél, mert amely napon ejendél arról, bizony meghalsz.
1: There was another tree in the midst of the garden. What was its name?
0: Volt egy másik fa is a kertben. Mi volt a neve?
1: The tree of life.
0: Az élet fája.
1: God intended them to taste and see that the fruit of the tree of life was very good.
0: Istennek az volt a szándéka, hogy megérezzék, megtapasztalják, hogy az életfájának gyümölcse jó.
1: That was his original plan for us.
0: Az volt az eredeti terve számunkra.
1: And we were always to taste and see that the fruit of the tree of life is very good.
0: Mindenkor az volt számunkra számba, hogy érezzük és tapasztaljuk, hogy az életfájának gyümölcse számunkra jó.
1: But there was another tree in the garden that was very significant. It was called the tree of knowledge of good and evil.
0: De volt a kertben egy másik fa is, a jó és a rossz tudásának fája.
1: You see, there had already been a fall. It

0: happened in heaven.
1: Már volt egy bűneset, ez a mennyben történt korábban.
0: The fall of Lucifer.
1: Ez Sátán bukása.
0: And there had been a war in heaven, and Lucifer and his angels had been cast out.
1: És egy háború zajlott le a mennyben, és Sátánt és angyalait kibetették a mennyből.
0: And they came to planet Earth, and they were allowed to tempt our first parents.
1: És a Föld bolygóra jöttek, és meg volt nekik engedve, hogy az ősszüleinket megkísértsék.
0: You see, Lucifer had made accusations against God before the whole universe.
1: Sátán Istent vádolt az egész világegyetem előtt.
0: And he suggested that creatures didn't really have the power of choice.
1: És azt állította, hogy a teremtményeknek nincsen meg valójában a választási szabadságuk.
0: So to prove that we did have the power of choice, God allowed the tree of knowledge of good and evil to be planted in the garden.
1: És Isten azért, hogy bebizonyítsa, hogy nekünk valóban megvan a választási szabadságunk, megengedte, hogy az Éden kertjében ezt a fát, a jó és a rossz tudásának fáját ott legyen.
0: And the fruit from that tree was his fruit, God's fruit. They were not to eat of it or touch it. They were not to eat of it.
1: És ennek a fának a gyümölcse, ez Isten gyümölcse volt, de nem volt szabad enniük belőle.
0: And as long as they obeyed this command, they could continue to eat of the tree of life.
1: És mindaddig, amíg ennek a parancsolatnak eleget tettek, ehettek az életfájának gyümölcséből.
0: And I just remembered something very important.
1: És csak valami nagyon fontos dolog jutott eszembe.
0: I always begin my studies asking for the presence of the Holy Spirit to guide us.
1: Minden egyes alkalommal a Biblia kutatásomat, Biblia olvasásomat a Szentlélek vezetésének kérésével kezdem meg.
0: And I failed to do that.
1: És ezt most nem tettem meg, ezt elfelejtettem.
0: God forgive me.
1: Isten, bocsásson meg nekem.
0: Please know, my friends, that spiritual things are only spiritually discerned.
1: Értsétek meg, barátaim, hogy a lelki dolgokat csak lelkileg érthetjük meg.
0: I need God's help as I share with you the truth.
1: Szükségem van Isten segítségére, hogy veletek megosztom az igazságot.
0: You need God's help as you study with me the truth.
1: És nektek is szükségetek van Isten segítségére, hogy velem együtt tanulmányozzátok az igazságot.
0: He wants to come in, he wants to give us his spirit.
1: Ő be akar jönni, és nekünk akarja adni a lelkét.
0: He wants to quicken and energize our mental and spiritual faculties.
1: Meg akarja gyorsítani, energizálni akarja a mi lelki és szellemi képességeinket.
0: He wants to supernaturally enable us to understand the truth.
1: Természet fölötti erővel akar minket ellátni, hogy megérthessük az igazságot.
0: He's knocking at the door of our heart.
1: A szívünk ajtaján kopogtat.
0: He wants in.
1: Be akar jönni.
0: But what is he waiting for?
1: És mire vár?
0: Our personal invitation.
1: A személyes meghívásunkra.
0: Please, I beg of you to invite him to come into your heart just now.
1: Kérlek benneteket, hogy hívjátok meg, hogy legyen a szívetekben.
0: Let's kneel for a few moments of silent prayer time.
1: Térdepeljünk le egy pár perces imára.
0: My Father in heaven, I come before you in the name of Jesus Christ, the Lord my righteousness.
1: Mennyei Atyám, Jézus Krisztus nevében jövök hozzád, az igazság urának nevében.
0: I'm so thankful that he is our mediator. He is the one that represents us to you.
1: Hálás vagyok, hogy ő a közvetítőnk, hogy ő képvisel minket előtted.
0: I am not worthy of standing in your presence, but worthy is the Lamb that was slain.
1: Nem vagyok méltó, hogy a jelenlétedben legyek és megálljak, de méltó erre a bárány, aki megöletett.
0: I thank you that you choose to see us as we are in Christ, not as we are in ourselves, but as we are in him.
1: Köszönöm neked, hogy nem úgy nézel ránk, mint ahogy vagyunk, hanem úgy, ahogy Krisztus megöletett.
0: And I come to ask for the presence of your Holy Spirit.
1: És azért jöttem, hogy a te szent lelked jelenlétét kérjem.
0: You know how badly I need your spirit to guide and direct my thoughts and words.
1: Te tudod, hogy mennyire szükségem van arra, hogy a te szent lelked irányítsa a gondolataimat.
0: I want to share what you want me to share.
1: És szeretném megosztani, amit te szeretnél megosztani az emberekkel.
0: And my brothers and sisters need your spirit to guide and direct them as they study with me.
1: A testvéreim is ugyanúgy igénylik a te vezetésedet, hogy velem együtt tanulmányozzák az igét.
0: This is why each one of us opens the door of our heart and we invite the Holy Spirit to come in just now.
1: Ezért van az, hogy mindnyájon, akik itt vagyunk, kinyitjuk a szívünk ajtaját és meghívjuk a Szent Lelket, hogy legyen velünk.
0: Please work a miracle and supernaturally enable us to understand the truth.
1: Kérlek, művelj csodát, és természet fölötti erővel érd el, hogy megértsük az igazságot.
0: Not only to understand it, but to truly love it.
1: De ne csak, hogy megértsük, hanem hogy valóban igazán szeressük.
0: And not only to love it, but to choose to apply it to our lives.
1: És nem csak, hogy szeressük, hanem hogy azt válasszuk, hogy az életünkben alkalmazzuk ezt az igazságot, hogy megéljük az igazságot.
0: We want to be set free by the truth.
1: Azt akarjuk, hogy az igazság szabaddá tegyen minket.
0: To do that we must understand it, we must love it, and we must choose to apply it to our lives.
1: Hogy ez megtörténhessen, szeretnünk kell, ezt kell választanunk, és ezt kell életünkben alkalmazni.
0: We want to be transformed into the likeness of him who is the truth.
1: Azt akarjuk, hogy átváltozzunk annak mintájára, aki maga az igazság.
0: We want to truly taste and see that the Lord is good.
1: Valóban meg akarjuk tapasztalni, meg akarjuk érezni, hogy az Úr jó.
0: We've enjoyed the communion service this morning, but we need to see how it personally applies to our lives.
1: Örömet okozott nekünk az úrvacsora istentisztelet, de meg akarjuk tapasztalni, hogy ez hogy működik az életünkben.
0: We need to experience the liberating power that's in the truth.
1: Meg akarjuk tapasztalni azt a felszabadító erőt, ami az igazságban van.
0: Guide and direct us and help us to better understand this.
1: Vezess, hogy jobban megérthessük ezt.
0: This is my prayer. Please grant it, for I ask it in Jesus' name.
1: Ez az én imám, kérlek, Jézus nevében add meg, amit kérek.
0: Amen.
1: Amen.
0: Because of Lucifer's accusations in heaven.
1: Sátán vádai miatt, mennybeli vádai miatt.
0: God had to prove that creatures did have the power of choice.
1: Istennek be kellett bizonyítania, hogy a teremtményeknek megvolt a lehetőségük, szabad döntési képességük.
0: That's why the tree of knowledge of good and evil was also in the garden.
1: Ezért volt a jó és rossz tudásának fája szintén a kertben.
0: And God said that they could continue to eat of the tree of life as long as they obeyed him and did not eat of the tree of knowledge of good and evil.
1: És Isten azt mondta, hogy mindaddig ehetnek az élet fájának gyümölcséből, ameddig engedelmeskednek neki, és nem esznek a jó és rossz tudásának fájának gyümölcséből.
0: The fruit of the tree of life represented Christ himself.
1: Az élet fájának gyümölcse Jézus magát jelképesen megjelentette, az élet forrását.
0: God put life-giving power in the fruit itself.
1: Isten életadó erőt tett bele magába a gyümölcsbe.
0: It's for this reason that when Adam and Eve were sent out of the garden, what did God have to do?
1: Ezért történt az, amit Istennek meg kellett tennie. Kérdés, mi volt ez, amikor Évát és Ádámot kiűzték a kertből?
0: He had to guard the way to the tree of life.
1: Ezért kellett megvédenie az utat a fához, az élet fájához.
0: What did Satan want to do?
1: Sátán mit akart elérni?
0: He wanted to get them to sin and then regain access to the tree of life so they would become eternal sinners.
1: Azt akarta Sátán, hogy bűnt kövessenek el, és aztán egyenek az életfájának gyümölcséből, és így örök élő bűnösök lettek volna.
0: Can you think of anything worse than an eternal sinner?
1: El tudtok képzelni bármi rosszabbat, mint egy örökké élő bűnöst?
0: Not even death to cut short a miserable life.
1: még a halál sem tudja rövidebbé tenni a szörnyű, szánalmas életét.
0: That's what Satan wanted to do.
1: Ezt akarta Sátán elérni.
0: But God had to take measures to keep them from eating of the tree of life.
1: De Istennek intézkednie kellett, hogy visszatartsa őket attól, hogy az élet fájnak gyümölcséből legyenek.
0: For this reason we know that God actually put his life-giving power in the fruit itself.
1: Innen tudjuk azt, hogy az élet fájnak gyümölcsébe benne volt az életadó erő, amit Isten belehelyezett.
0: They were clearly warned regarding eating of the tree of knowledge of good and evil. Adam and Eve.
1: Ádámot és Évát tisztán érthetően figyelmeztette az élet, a jó és a rossz tudásának fájával, fájának gyümölcsével kapcsolatosan Isten.
0: They were given every reason to choose to obey God.
1: Minden okuk megvolt arra, hogy Istennek engedelmeskedjenek.
0: But in spite of this,
1: de ennek ellenére,
0: the woman still chose to be deceived and to eat of the fruit.
1: A nő mégiscsak engedett a kísértésnek, és evett a gyümölcsből.
0: She then became an agent through which Satan caused the fall of Adam, the head of the race.
1: És ennek következtében Sátán eszközévé vált, és így tudta Sátán elérni Ádámot és az ő bukását.
0: And please know that the human race did not fall until Adam fell.
1: És értsétek meg, hogy mindaddig, amíg Ádám el nem bukott, az emberi nem sem bukott el.
0: Scripture says by one man's disobedience the many were made sinners. Romans 5:19.
1: Azt mondja az ige a Rómaiakhoz írt levél 5. fejezetének 19. versében, hogy egy ember által jött be a halál. Jött be a bűn, és a bűn által a halál mindenkire elhatott.
0: That's interesting, isn't it? You recall that we are told that if Adam had not sinned, God could have replaced the woman.
1: Hogyha Ádám nem követett volna el bűnt, akkor az Isten kicserélhette volna a nőt.
0: And the race would not have fallen.
1: És az emberi nem bukott volna el.
0: That's interesting to think about, isn't it?
1: Ez egy érdekes dolog, gondolkoznunk kell rajta.
0: It was one man's disobedience that caused the race to fall.
1: Tehát egy ember által jött be a bűn, azaz a férfi által.
0: But after they sinned, what did God do?
1: És miután bűnt követtek el, bűnbe estek, mit tett Isten?
0: Look at Genesis chapter 3, verse 22.
1: Mózes első könyve, 3. fejezet, 2. vers. Nézzük ezt.
0: Then the Lord God said, behold, the man has become like one of us to know good and evil. And now lest he put out his hand and take also of the tree of life and eat and live forever.
1: 3:22. Okay. 3:22. És mondta az Úristen, ímé az ember olyanná lett, mint mi közülünk egy, jót és gonoszt tudván. Most tehát, hogy kinyújtsa a kezét, hogy szakasztson az élet fájáról is, hogy egyék s örökkéljen, kiküldi őt az Úristen az Éden kertjéből, hogy mívelje a földet, amelyből vétetett vala.
0: 23. Therefore the Lord God sent him out of the garden of Eden to till the ground from which he was taken. So he drove out the man, and he placed cherubim at the east of the garden of Eden, and a flaming sword which turned every way to guard the way to the tree of life.
1: És kiűzi az embert, és oda helyezteti az Éden kertjének keleti oldala felül a kerubokat, és a villogó pallos lángját, hogy őrizzék az élet fájának útját.
0: You see, it became very important to keep them from regaining access to the tree of life.
1: Nagyon fontos volt, hogy nehogy vissza tudjanak jutni az élet fájához.
0: So what did he do?
1: Mit tett ezért Isten?
0: He set two cherubim with flaming swords to guard the way to the tree of life.
1: Két kerubot helyezett az útban, tüzes pallosokkal, hogy őrizzék az utat.
0: That flaming sword, what does that represent?
1: Mit jelképeznek a tüzes pallosok?
0: The word of God.
1: Isten igéjét.
0: Scripture is symbolized by the sword.
1: A Bibliát a kard jelképezi.
0: That's recorded there in the spiritual armor that we are to put on. It's the word of God that is the sword of the spirit.
1: Ezt ott találhatjuk, ahol a lelki fegyverzetről van szó, és itt a kard maga az Isten szava, az ige.
0: And these cherubim were to guard the way to the tree of life. That word guard is very interesting.
1: Ezek a kerubok arra voltak ott, hogy az utat, az életpályához vezető utat őrizzék, és az őrizzék szó nagyon fontos.
0: Guard means either to prevent access or to preserve access.
1: Két dolgot tud jelenteni a, az őrzés, vagy a hozzájutástól való visszatartást jelenti, vagy megőrizni a hozzájutás útját.
0: The sword of the spirit, the word of God, is either to prevent access to the tree of life or to preserve access to the tree of life. Either one.
1: Tehát vagy a hozzájutást akadályozza meg a lángpallos, vagy az odajutás útját tartja nyitva.
0: You see, when God sent Adam and Eve out, he had a second tree of life in mind. A second tree of life.
1: Amikor Isten kiküldte, kiűzte Évát és Ádámot, egy második életfája volt a fejében.
0: What was that tree?
1: Mi volt ez a fa?
0: Where was it planted?
1: Hol volt ez elültetve?
0: It's the cross of Christ.
1: Ez Jézus keresztfája.
0: And it's planted just outside of Jerusalem.
1: És ez Jeruzsálemen kívül van ültetve, felállítva.
0: And what is it that either prevents access or preserves access to the fruit of that tree?
1: És mi az, ami vagy megakadályozza a hozzájutást ehhez a, ennek a fának a gyümölcséhez, vagy megőrzi a hozzájutás útját?
0: Who is the fruit that is hanging on that tree? Who is it?
1: Ki az a gyümölcs, aki ezen a fán függ?
0: It's Jesus Christ. What is it that prevents access or preserves access to tasting and seeing that the Lord is good?
1: Mi az, ami megint csak megőrzi ezt az utat, vagy megakadályozza a hozzájutást ehhez a gyümölcshöz, és hogy megérezzük, hogy az Isten jó?
0: It's the word of God.
1: Az Isten szava.
0: What makes the difference as to whether it prevents access or preserves access? What makes the difference?
1: Mi okozza a különbséget, hogy vagy megőrzi ezt az utat, vagy megakadályozza a hozzájutást?
0: It's the spirit with which we ourselves approach the word.
1: Ez az a lelkület, ahogy mi megközelítjük, mi kézbe vesszük az Isten igéjét.
0: Who are some of the best students of scripture that have ever lived on the face of the earth? Who were they?
1: Kik voltak a valaha legjobb bibliakutatók, értelmezők, akik éltek a földön?
0: The scribes and Pharisees.
1: Az írástudók és a farizeusok.
0: Did scripture prevent access to the word made flesh or did it preserve access to the word made flesh?
1: Számukra megőrizte az utat az ige, vagy megakadályozta a gyümölcshöz való hozzájutást?
0: It prevented access.
1: Megakadályozta a hozzájutást.
0: Why?
1: Miért?
0: Because they came dependent upon their own ability to study the word of God.
1: Mert ők úgy közelítették meg az igét, hogy a saját képességeikben bíztak, és úgy akarták Isten igéjét tanulmányozni.
0: You see, my friends, the only way we can be blessed by studying the word of God is through the power of the Holy Spirit.
1: Barátaim, az egyetlen egy út, ami áldásos Biblia tanulmányozást hozhat, az a Szentlélek segítségét kérve áll számunkra nyitva.
0: Spiritual things, again, are only spiritually discerned.
1: Lelki dolgokat ismétlen csak lelkileg tudjuk megérteni.
0: We have to have the Holy Spirit to help us understand the truth of God's word.
1: Birtokába kell legyünk a Szentléleknek ahhoz, hogy megérthessük Isten igéjét.
0: And it is through studying the word in the Bible that we understand the Word made flesh.
1: És ez a Biblia tanulmányozáson, az ige tanulmányozáson keresztül működhet, hogy mi megérthessük azt az igét, ami testé lett.
0: We taste and see that the Lord is good.
1: Látjuk és érezzük, érzékeljük, hogy az Úr jó.
0: As we eat the Word with the help of the Holy Spirit.
1: Ahogy elfogyasszuk, ahogy megesszük az igét a Szentlélek segítségével.
0: We just prayed together for the presence of the Holy Spirit in our hearts.
1: Éppen most imádkoztunk a Szentlélek jelenlétéért a szívünkben.
0: What does Jesus say to the Laodicean church? What does he say?
1: Mit mond Jézus a laodiceai gyülekezetnek?
0: Behold, I stand at the door and knock.
1: Az ajtó előtt állok és kopogtatok.
0: He wants to come in, but what does he want to do with us?
1: Be akar jönni, de mit akar velünk tenni?
0: He wants to sup with us. He wants to eat with us. Eat what?
1: Velünk akar vacsorázni. Mit akar velünk együtt tenni?
0: Eat the word of God.
1: Isten igéjét akarja velünk együtt fogyasztani.
0: He wants to have a spiritual meal with us.
1: Egy lelki vacsorát akar velünk együtt.
0: But without the presence of the Holy Spirit, can we enjoy the word? Is it something that we really enjoy naturally?
1: A Szentlélek jelenléte nélkül tudjuk élvezni az igét? Ez olyan valami, amit mi tudunk a Szentlélek nélkül élvezni?
0: The natural man has no desire for the word of God.
1: A természetes embernek nincsen semmilyen vágya az Isten beszéde iránt.
0: For the right reasons. He has no desire for the word of God for the right reasons.
1: Megfelelő okok miatt.
0: Did the Jews have a desire to study the word of God?
1: Volt-e a zsidóknak vágyuk arra, hogy Isten beszédét tanulmányozzák?
0: Yes, they did.
1: Nekik megvolt.
0: But was it for the right reasons?
1: Aha, I'm sorry. Szóval a jó okokért, a célokért, igen. Nem magyarázat, hanem cél. Tehát megvolt, jó célokért tanulmányozták?
0: No, they studied the word of God because they thought that it made them superior, and they wanted to prove their superiority by studying the Word of God.
1: Ők úgy gondolták, hogy az Isten igének tanulmányozása felsőbbrendűké teszi őket, és ezért tanulmányozták.
0: But my friends, the only thing that can really help us study the Word of God is to recognize that we are utterly hopeless and helpless in and of ourselves.
1: Az egyetlen igazi okunk az ige tanulmányozására az lehet, hogy magunkban teljes mértékben reménytelenek vagyunk, elesettek.
0: But recognizing our utter hopelessness and helplessness, we are then led to taste and see that the Lord is good.
1: De azt felismerve, hogy mi reménytelenül elesettek vagyunk, fogjuk észlelni és érezni, és megízlelni, hogy a Lord, hogy az Úr jó.
0: That we don't have any value in and of ourselves. Our value has been lost through sin.
1: Bennünk nincsen semmilyen érték. Az értékeinket a bűnök miatt elvesztettük.
0: But now we have been given Christ, and we can have value by faith in Him.
1: De Jézus nekünk adatot, és értékünk lehet a benne levő hit által.
0: And as we taste and see that he is good, we once again are restored to infinite worth in Christ.
1: És ahogy látjuk és érezzük és ízleljük, hogy ő jó, egy végtelen jóság állapotába vagyunk benne helyreállítva.
0: Scripture does two things for us. It helps us recognize our utter worthlessness in ourselves, but our perfect worthiness in Christ.
1: Az ige két dolgot tanít nekünk, vagy két dolgot mutat meg nekünk. Egyrészt a teljes értéktelenségünket magunkban, és a Jézusban levő végtelen értékességünket.
0: that's the way that the word preserves the way to the tree of life. As we come dependent upon the Holy Spirit to understand who it reveals to us.
1: Tehát ilyen értelemben értelmezzük azt, hogy megőrzi az élet fájához való utat az ige, hogy megértjük what was the end?
0: As we come dependent upon the Holy Spirit to understand who it reveals to us.
1: Ahogy megértjük a Szentlélek segítségével, hogy az ige kit mutat be nekünk.
0: Look at John chapter 6.
1: János 6. fejezet.
0: This is a beautiful passage. Jesus is talking about His word.
1: Ez egy gyönyörű fejezet. Jézus az ő beszédéről beszél.
0: And the fact that we must eat it to have eternal life.
1: És hogy ezt el kell fogyasztanunk azért, hogy örök életünk lehessen.
0: Look at verse 35.
1: 35-ös verset.
0: And Jesus said to them, I am the bread of life. He who comes to me shall never hunger. He who comes to me shall never thirst. He who believes in me shall never thirst.
1: Jézus pedig mondani égik. Én vagyok az életnek ama kenyere. Aki hozzám jő, semmiképpen meg nem éhezik, és aki hisz bennem, meg nem szomjúhozik soha.
0: You see, Jesus is obviously talking here about a spiritual blessing. Not a tangible, practical blessing, but a spiritual blessing that he is offering to everyone.
1: Jézus itt nyilvánvalóan egy lelki áldásról, nem pedig valami kézzel fogható dologról beszél, és ezt a lelki áldást mindenkinek ajánlja, felajánlja.
0: Many of the Jews were following Christ because they believed that he was a Messiah that they were looking for.
1: Nagyon sok zsidó azért követte Jézus, mert úgy gondolták, hogy Jézus az a Messiás, akire ők várnak, ahogy ők várják.
0: One who would deliver them from Roman tyranny.
1: Aki meg fogja őket szabadítani Róma uralmából.
0: But here Jesus is saying, if you eat my flesh and drink my blood, it will be a blessing to you.
1: Jézus itt azonban azt mondja, hogy ha eszitek a testemet és isszátok a véremet, az egy áldás lesz nektek.
0: And they know that they can't be blessed the way they want to be blessed if they're eating his flesh and drinking his blood. They know he's offering a spiritual blessing.
1: És ők tudják, hogy úgy nem lesznek megáldva, hogy elvárják azáltal, hogyha Jézus testét eszik és vérét isszák, hiszen Jézus egy lelki áldást ajánl nekik.
0: Jesus goes on to keep saying the same thing, but he says it even stronger. Verse 48, I am the bread of life.
1: 48-as versben Jézus folytatva ugyanezt, csak sokkal erősebben fejezi ki, én vagyok az életnek kenyere.
0: Your fathers ate the manna in the wilderness and are dead.
1: A ti atyáitok a mannát ették a pusztában és meghaltak.
0: You see, the manna in the wilderness represented the same thing. It represented the life of Christ.
1: A manna a pusztaságban ugyanazt, Jézus életét jelképezte.
0: But it wasn't really Christ. It only represented Christ.
1: De ez valójában nem volt Krisztus maga, csak jelképesen.
0: And those who ate it are dead.
1: És akik ezt fogyasztották, azok meghaltak.
0: But now Christ really comes and he's offering them the true bread, the true drink.
1: De most Jézus valójában eljött, és a valóságos kenyeret és a valóságos italt ajánlja nekik.
0: And we can now taste and see that he is very good, but we must do it spiritually.
1: Most megérezhetjük, megtapasztalhatjuk, hogy ő nagyon jó, de ezt lelkileg kell megtennünk.
0: Verse 50. This is the bread which comes down from heaven, that one may eat of it and not die.
1: Az 50-es vers. Ez az a kenyér, amely a mennyből szállott alá, hogy kiki egyék belőle és meg ne haljon.
0: I am the living bread which came down from heaven. If anyone eats of this bread, he will live forever. And the bread that I shall give is my flesh, which I shall give for the life of the world.
1: Én vagyok az élő kenyér, amely a mennyből szállott alá. Ha valaki eszik a kenyérből,
2: él örökké. És az a kenyér pedig, amelyet én adok, az én testem, amelyet én adok a világ életéért.
0: The scribes and Pharisees, the Jews who were listening, did they understand what he was really saying? Did they understand it?
2: Az írástudók és a farizeusok, ezek a zsidók valóban megértették, hogy miről beszél?
0: No, they didn't. Look at the next verse.
2: Nem, nem értették meg.
0: The Jews therefore quarreled among themselves, saying, "How can this man give us his flesh to eat?"
2: Tusságodának azért a zsidók egymás között mondván, mi módon adhatja ez nekünk a testét, hogy azt együk?
0: They were not listening with spiritual discernment.
2: Nem lelki értelemben figyeltek.
0: The word of God, the word that came out of Christ's mouth, prevented access to the tree of life.
2: Jézus szájából kijövő szavak, az ige, megakadályozta a hozzáférést.
0: The sword guarded the way, it blocked the way to the tree of life for them, didn't it?
2: A pallosok megakadályozták számukra az életfájához való hozzájutást.
0: But for those who listened with spiritual discernment, it preserved the way to the tree of life.
2: De azok, akik lelki értelemben figyeltek és értelmezték, azoknak pedig megőrizte a hozzájutás útját.
0: They were enabled to taste and see that the Lord is good.
2: Ők képesek voltak arra, hogy megtapasztalják és érzékeljék, hogy az Úr jó.
0: Verse 53. Jesus said to them, "Most assuredly I say to you, unless you eat the flesh of the Son of Man and drink his blood, you have no life in you."
2: 53-as vers. Mondta azért nékik Jézus, bizony-bizony mondom néktek, ha nem eszitek az ember fiának testét, és nem isszátok az ő vérét, nincs élet bennetek.
0: My friends, we desperately need to taste and see that the Lord is good. We have no life in us if we don't do that.
2: Nincs bennünk élet, hogyha nem érzékeljük, és nem érezzük.
0: Verse 54, whoever eats my flesh and drinks my blood has eternal life, and I will raise him at the last day. For my flesh is food indeed, and my blood is drink indeed.
2: Az 54-es, 55-ös versek, aki eszi az én testemet és issza az én véremet, örök élete van annak, és én feltámasztom azt az utolsó napon. Mert az én testem bizony étel, és az én vérem bizony ital.
0: And for those who are listening with spiritual discernment, they understand that he is talking about a spiritual blessing, not just a physical blessing.
2: És azok, akik lelkileg nyitottan, lelkileg figyelve értelmezik Jézus szavait, megértik, hogy egy lelki áldásról beszél.
0: He explains what he means to his disciples in verse 63.
2: A 63-as versben elmagyarázza tanítványainak, hogy mit kell ez alatt érteni.
0: It is the spirit who gives life. The flesh profits nothing. The words that I speak to you are spirit and life.
2: A lélek az, ami megelevenít. A test nem használ semmit. A beszédek, amelyeket én szólok néktek, lélek és élet.
0: What is it that blesses us?
2: Mi az, ami megáld minket?
0: It's the words he speaks.
2: Azok a szavak, amelyeket ő kimond.
0: But these can only be understood by the power of the Holy Spirit.
2: De ezeket csak a Szentlélek erejével tudjuk megérteni.
0: And he who receives this bread of life, this drink of life, under the power of the Holy Spirit will be greatly blessed.
2: És aki az életnek ezt a kenyerét és italát a Szentlélek hatalmával, erejével veszi magához, nagyon nagy áldásban részesül.
0: That's what we did this morning.
2: Ez az, amit ma délelőtt megtettünk.
0: But we did it symbolically. We ate the bread and we drank the grape juice.
2: Ezt jelképesen tettük meg, hogy megettük a kenyeret és megittük a szőlőlevet.
0: We tasted and we saw that physically the Lord is good.
2: Mi megtettük és éreztük a szánkban, hogy az Úr jó.
0: But if we partook of that with the power of the Holy Spirit, We are now motivated to study his word and taste and see that he is good.
2: De ha a Szentlélek befolyása alatt tettük meg ezt, akkor most indítatást érzünk arra, hogy az igét tanulmányozzuk és lássuk, hogy az Úr jó.
0: That was just a symbol this morning.
2: Ez csak egy jelkép volt délelőtt.
0: But it helps us recognize that we really need to take his word into our hearts and minds.
2: De segít megértenünk azt, hogy az ő igéjét a szívünkbe és az értelmünkbe kell beültetnünk.
0: When we ate that bread and drank that blood, what did we actually do with it?
2: Amikor megettük ezt a kenyeret és megittuk azt a vért, mit tettünk tulajdonképpen vele?
0: We took it into our bodies.
2: Bevettük a testeinkbe.
0: We are now turning it into blood. It is actually making us who we are. We are what we eat physically.
2: Azzá válunk, amit eszünk, ez az étel, ez átalakul belénk, vérré.
0: But understand that we are also what we eat spiritually.
2: De értsétek meg, hogy ugyanazt, amit lelkileg fogyasztunk el.
0: And we were reminded this morning that what we really need to do is to come to God's word and feed on his word.
2: Ma délelőtt emlékeztetve voltunk, hogy Isten igéjéhez kell visszatérnünk és ebből kell táplálkoznunk.
0: That's what's really good. It's discovering who we can once again become by faith in Christ.
2: És ez az, ami valóban jó, és ez alapján tudjuk felfedezni azt, hogy mivé válhatunk Jézusban.
0: I praise God for the communion service. It's so beautiful.
2: Áldom Istent az úrvacsorai Isten tiszteletért. Nagyon csodálatos és nagyon jó.
0: It's beautiful because it shows us very tangibly how we can taste and see that the Lord is good.
2: Ez azért csodálatos, mert kézzelfoghatóan meg tudja nekünk mutatni, hogy mennyire jó az Úr. Mennyire
0: it shows us that we need to spend time, we need to make time getting better acquainted with Christ in the book.
2: És megmutatja nekünk, hogy időt kell töltenünk Jézussal, aki ebben a könyvből ismerhető meg.
0: What does the Bible say?
2: Mit mond a Biblia?
0: You shall know the truth, and the truth shall make you free.
2: Ismernetek kell az igét, és az igen, az igazság pedig szabaddá tesz.
0: But to really know the truth, you've got to chew it, you've got to digest it, you've got to make it your own. It's got to change you.
2: De ahhoz, hogy valóban ismerjük az igét, az igazságot, ahhoz azt meg kell rágni, alaposan fel kell dolgozni, és magunkévá kell tenni.
0: I hope you realize, my friends, from this morning's service, that we really need to spend time studying God's word and making it our own.
2: Nagyon remélem, barátaim, hogy megértitek, hogy időt kell szánni az ige, a Biblia tanulmányozására.
0: It needs to change us.
2: Szükséges, hogy megváltoztasson minket.
0: It needs to make us like the word made flesh.
2: Olyanná kell tegyen minket, mint ahogy az ige testé lett.
0: There's something else that I want to share with you as well.
2: És van még valamit szeretnék megosztani veletek.
0: In washing my brother's feet.
2: Amikor a testvérem lábát mostam.
0: I asked him if there was something special he wanted me to pray for him.
2: Megkérdeztem, hogy van-e bármi különleges dolog, amit szeretne, hogy imádkozzam érte.
0: He told me that he wanted to more personally experience the truth of the foot washing ceremony.
2: Azt mondta, hogy szeretné igazán személyesen átérezni az lábmosási szertartás igazságát.
0: He wanted it to change him and to make him more like him who is the truth.
2: Azt mondta, hogy szeretné, hogyha ez megváltoztatná őt és olyanná tenné, mint amilyen az igazság.
0: I was thrilled to hear that because that's exactly what I wanted.
2: Nagyon örültem neki, mert ez volt pontosan az, amit szerettem volna hallani.
0: It's very interesting the description of Christ washing the disciples' feet.
2: Érdekes, ahogy le van írva az, hogy Jézus hogy mosta meg a tanítványok lábait.
0: John chapter 13.
2: János 13. fejezete.
0: And verse 3.
2: 3-as vers.
0: We often overlook this. Jesus, knowing that the Father had given all things into his hands, and that he had come from God and was going to God, rose from supper and laid aside his garments and took a towel and girded himself.
2: Tudván Jézus, hogy az Atya mindent hatalmába adott neki, és hogy ő az Istentől jött, és az Istenhez megy, felkele a vacsorától, levetti a felső ruháját, és egy kendőt vévén körülköti magát.
0: Jesus was choosing to be a servant. He was about to wash all of the disciples' dirty feet.
2: Jézus azt választotta, hogy szolga lesz, és éppen hozzákezdett, hogy a tanítványok piszkos lábát megmossa.
0: Please know that he was about to wash Judas' feet, the one who was going to betray him.
2: Figyeljétek meg azt is, hogy Júdás az közeli áruljójának lábát is megmosni készült.
0: And he was about to wash Peter's feet, the one who was going to deny him.
2: És Péter lábát is készült megmosni, aki nem sokkal később elárulta.
0: But who is it that's washing the disciples' feet? Who is it?
2: De ki az, aki a tanítványok lábát mossa?
0: It's the Son of God.
2: Ez Isten fia.
0: But understand something. He knows that he is the Son of God.
2: Értsétek meg, hogy ő tudja, hogy ő az Isten fia.
0: And knowing that, he can now choose to be a servant to everyone.
2: Ennek tudatában azt tudja választani, hogy mindenkinek a szolgálójává válik.
0: Verse 3. Jesus, knowing that the Father had given all things into his hands, and that he had come from God and was going to God, rose from supper, laid aside his garments, took a towel and girded himself. Knowing this, he became a servant.
2: Tehát tudván Jézus, hogy az Atya mindent hatalmába adott néki, és hogy ő az Istentől jött, és az Istenhez megy, felkelt a vacsorától, leveti a felső ruháját, és egy kendőt vévén körülköti magát. Tudva mindezt, mégis a szolgálatot választotta.
0: You see, my friends, if we think that we are inferior, then being a servant is not really a blessing to us. If we think that we are inferior.
2: Ha úgy gondoljuk, hogy alávalók, alsóbrendűek vagyunk, szolgai szolgálat nem áldás számunkra.
0: Jesus knew that he was God, and knowing that, he chose to be a servant.
2: Jézus tudta, hogy ő Isten, és ennek a tudatában választotta azt, hogy szolgaként tevékenykedik.
0: That's a beautiful condescension, because we know that we are counted equal with God.
2: Ez egy csodálatos leereszkedés. Tudjuk, hogy Istennel egyenlőnek vagyunk tekintve.
0: But knowing that, we take off our garments and we robe ourselves with a towel and we wash feet.
2: Így mégis levesszük a ruháinkat, feltesszük a kendőt, és megmossuk a másik lábát.
0: When we accept Christ as our personal savior, what does that make us?
2: Akkor elfogadjuk Jézus személyes megváltónak. Mit tesz ez velünk? Mivé tesz ez minket?
0: That makes us one in and with Christ.
2: Egyé tesz minket Krisztussal, Krisztusban.
0: And knowing that we are one in and with Christ, we can then choose to be servants to everyone.
2: És amikor tudjuk, hogy egyé váltunk Krisztussal, akkor azt választhatjuk, hogy mindenkit szolgálni fogunk.
0: We aren't servants because we think we're inferior. We are servants because we know by grace we are counted to be equal with God.
2: És nem azért szolgálunk, mert alsóbrendűek vagyunk, hanem éppen azért szolgálunk, mert tudjuk, hogy Jézusban Istennel egyenlővé váltunk.
0: That's beautiful condescension.
2: Ez egy csodálatos leereszkedés.
0: And what does Jesus say of that kind of condescension?
2: És mit mond is Jézus erről a leereszkedésről?
0: He who is greatest of all is servant of all.
2: Aki mindenkinél nagyobb, az mindenkinek a szolgája.
0: Who is the greatest of all of us? Who is it?
2: Ki a legnagyobb közöttünk? Közülünk.
0: It's Jesus Christ.
2: Jézus Krisztus.
0: And what do we see him doing?
2: És mit látunk, mit tesz ő?
0: We see him kneeling and washing feet.
2: Térdepelni látjuk őt és lábat mosni.
0: And what does Jesus say to us?
2: És mit mond Jézus nekünk?
0: Look at verse 16.
2: 16-os vers.
0: Most assuredly I say to you, a servant is not greater than his master, nor is he who is sent greater than he who sent him.
2: Bizony mondom néktek, a szolga nem nagyobb az ő uránál, sem a követ nem nagyobb annál, aki azt küldte.
0: Verse 17. If you know these things, happy are you if you do them.
2: Ha tudjátok ezeket, boldogok lesztek, ha cselekszitek ezeket.
0: There is real happiness in being a servant, my friend.
2: Valós boldogság van abban, hogyha szolgaként tevékenykedünk.
0: But that happiness comes from knowing that we are counted equal with Christ himself.
2: De ez a boldogság abból jön, hogy tudjuk, hogy Jézussal egyenrangúnak vagyunk tekintve.
0: You're not a servant because you're inferior. You're a servant because you're counted by grace to be equal with Christ himself.
2: Nem azért vagy szolga, mert alávaló lennél, alacsonyrendű, hanem azért, mert kegyelem által Jézussal egyenlőnek vagy tekintve.
0: There's real joy in that kind of service.
2: Valós öröm, boldogság van az ilyenfajta szolgálatban.
0: I praise God for this day's service, my friends. I've learned so much from it.
2: Áldom Istent ennek a napnak az Isten tiszteletéért. Nagyon sokat tanultam belőle.
0: And I thank you for letting me share some of those thoughts with you.
2: És köszönöm, hogy megengedtétek, hogy ezeket a gondolatokat megosszam veletek.
0: Let's pray together.
2: Imádkozzunk együtt.

0: Father in heaven, we come before you in Jesus' name.
1: Mennyei atyánk, hozzád jövünk Jézus nevében.
0: We are so thankful for the communion service.
1: Hálásak vagyunk az úrvacsorai Isten tiszteletért.
0: And for the foot washing service.
1: És a lábmosási szolgálatért.
0: We thank you that we can taste and see that the Lord is good.
1: Köszönjük, hogy láthatjuk és megérezhetjük, hogy az Úr jó.
0: And we thank you that he has made us like himself by faith.
1: És köszönjük, hogy magához hasonlóvá tett minket hitáltal.
0: As we believe that he is dying for us and accept him as our savior, we are elevated in the sphere of moral worth with God himself.
1: Ahogy hitáltal elfogadjuk és látjuk, hogy felemelkedünk, erkölcsileg értékessé válunk.
0: And knowing this, we can now choose to be servants, not because we have to, but because Christ did, and he wants us to have that joy.
1: És mindezt tudva azt választhatjuk, hogy szolgálatban töltjük, szolgákká válunk, nem azért, mert alacsonyabb rendűek lennénk, hanem mert ezt adja nekünk Jézus.
0: Thank you for the joy of being a servant.
1: Köszönjük annak a boldogságát, hogy szolgaként tevékenykedhetünk.
0: He who is greatest of all is servant of all.
1: Ő, aki mindenkinél nagyobb, mindenkinek a szolgája.
0: Help us to serve each other because we truly love our Lord.
1: Segíts nekünk, hogy egymást szolgálhassuk, mert valóban szeretjük az Urunkat.
0: And loving him, we love those whom he loves as well.
1: És őt szeretve, szeretjük azokat, akiket ő szeret.
0: And he loves us supremely.
1: És ő mindeneknél jobban szeret minket.
0: Help us to realize that loving each other and serving each other is the greatest way to enjoy life.
1: Segíts nekünk megérteni, hogy szeretni és szolgálni egymást az élet legnagyobb öröme.
0: Satan has lied to us and he tries to get us to think that being selfish is the way to happiness.
1: Sátán hazudott nekünk és azt állította, hogy az önzés útja vezet a boldogsághoz.
0: But help us to realize that that is all a lie.
1: De segíts nekünk észrevenni, hogy ez csak hazugság.
0: Help us to taste and see that the Lord is good.
1: Segíts nekünk látni és érezni, hogy az Úr jó.
0: Help us to take his word and to digest it and assimilate it. And may it become a part of us. May it change us.
1: Segíts nekünk az ő igéjét megértenünk, megrágnunk, magunkévá tennünk, és azzá válnunk.
0: And may we come to experience the true joy of service in and with Christ.
1: És hogy megérezhessük a Jézusban és Jézussal folytatott szolgálat igazi örömét.
0: Thank you for hearing our prayer.
1: Köszönjük, hogy meghallgatod az imánkat.
0: And thank you that you have granted our request.
1: Köszönjük, hogy megadtad a mi kérésünket.
0: For we ask believing in Jesus' name.
1: Mert Jézus nevébe kértük ezt hittel.
0: Amen.
1: Amen.
0: Amen.

Kedves hallgatók, mindenkit szeretettel köszöntök ezen a rövidített jelenések könyve sorozatunkon, aminek ez a cím, hogy amiről a jelenések könyve beszél. Az első előadás azzal foglalkozott, hogy mi igazán annak a jelentősége, hogy jelenések könyve első mondata Jézus Krisztus kijelentésének mondja ezt a könyvet. Az elmúlt előadás felvétele különben itt van a kezemben, ilyen színű a sorozatunknak a felvétele, tehát ezt meg lehet vásárolni. Jézus szerzőségének a jelentősége így rövidít az első kazettánk. Most a második alkalommal ez a címünk, hogy ami az emberiségre vár, mint törvényszerű következmény, és ahogy említettem, lényegileg olyan szempontból szeretnék foglalkozni jelenések könyvével, hogy a mindenkit megdöbbentő, sőt sokkoló szeptember 11-i eseményekkel kapcsolatban jelenések könyvétől mit is várhatunk, mit is szól erről jelenések könyve. Azt előjáróban el kell, hogy mondjam, hogy a Bibliában jóslások nincsenek, ami csak egy egyszerű kifejezés, mert a Biblia jövendőléseket tartalmaz. Mi a különbség a jóslás és a jövendőlés között? A jóslás, ami most nagyon elterjedt, főleg a horoszkópokkal és különböző jósok, régi jósoknak is, mint Nostradamusnak a felszínre hozásával, az azt akarja az emberekbe sújkolni, hogy voltak a történelem során bizonyos emberek, akik rendelkeztek jós tehetséggel, és előre bizonyos eseményeket ki tudtak jelenteni, meg tudtak mondani. A Biblia szerint ilyeneket Isten nem adott. Tehát Isten nem jóslásokat adott, Isten jövendőléseket adott. A jövendőlés annyiban más, mint a jóslás, hogy a jövendőlésben mindig van egy ok-okozati viszony, mert az Isten azt is elmondta, hogy bizonyos dolgok miért következnek be. Nem csak az, hogy mi fog bekövetkezni, de ott az is benne, hogy miért következik be. Tehát ezért mondom, hogy ilyen szempontból az a Bibliából senki ne keressen első világháborúra, második világháborúra, Szovjetunióra, vagy 2001. szeptember 11-ére vonatkozó kijelentéseket, még Csernobilra vonatkozó kijelentéseket sem, mert mindig, amikor megtörténik valami világkatasztrófa, hát ugye próbálták kiolvasni jelenések könyve 18. fejezetéből Csernobilt is mondván, hogy ott üröm esik a földre, és hát az ukránul üröm. Na hát ilyen felszínes, vagy ilyen nagyon közvetlen kapcsolódásoknak ne higgyünk, mert a Biblia mindig folyamatokat mutat be, mindig feltárja, hogy mi az oka annak, hogy valami esemény be fog következni a jövőben. Úgyhogy amikor emberek felteszik a kérdést, hogy most 2001. szeptember 11-én, amikor ez a terrortámadás hát megtörtént az Amerikai Egyesült Államok két nagyvárosában, hogy erre a Biblia mit válaszol, akkor ehhez úgy kell, hogy hozzáfogjunk ennek a kérdésnek a megoldásához, hogy megnézzük, hogy a Bibliában vannak-e például jövendőlések a két illető államról, tehát az arab iszlám államokról, ezek történelmi szerepéről, illetve vannak-e a Bibliában az Amerikai Egyesült Államokra vonatkozó kijelentések, proféciák. Azt kell, hogy mondjuk, hogy erre a kérdésre a reformáció korában, tehát 400-450 évvel ezelőtt, ha akkor értünk volna, a protestáns prédikátorok igennel feleltek volna, sőt, könyvek, versek is fennmaradtak arról, ahogy azonosították például a török hódítást és a töröknek az invázióját, a 16. századi magyarországi invázióját is. És még a rendszerváltás előtt jelentettünk meg ilyen kőnyomatos könyvet, hogy jelenések könyve, első és második rész, ezt éppen én írtam, hát akkor ez még számizdát volt, nem is maradt fenn ezekből sok, nekem is csak egy-egy példány. Én ezekben a kis könyvecskékben például jelenések könyve vonatkozó részénél fel is soroltam azokat a 16. századi emlékeinket, amelyek hát azonosították például az arab-török-iszlám hódítást. Ilyen volt például a Károlyi Gáspár két könyve, a Biblia fordítónknak a két könyv című műve. Ilyen volt Batízi András, másik református prédikátornak a meglött és meglendő dolgoknak teremtéstől fogva mind az ítéletig való históriája, az előbbi 1563-ból, ez 1544-ből,
Vagy például a Bornemissza Péter, hogy már egy jobban ismert szerzőt is említsek, a Végítélet közelsége című verse, amit Vörös Sándor fedezett fel az újabbkori magyar költészet számára, amelyek szó szerint beszéltek arról, így mondta Batizi András, hogy a pogány törököknek idejeket illik tudnunk, és az Antikrisztust idik megesmérnünk. Tehát ezek a prédikátorok a Dániel és a Jelenések könyvéből kiindulva azonosították a maguk történelmében például a török hódítást, és ez már egy kis bizalmat szerezhet bennünk, hogy ne úgy gondoljuk, hogy ezt most valaki kitalálja, vagy az események nyomán, hát hogy az emberek kíváncsiságát jobban felkeltse, most hát erről beszélünk. Ugye, aki tényleg komolyan végig tekinti a Jelenések könyvét, az láthatja, hogy a Jelenések könyve 8. és 9. fejezetében nagyon különös, félelmetes csapásokról jövendül a Szentírás. A 8. fejezetben 4 csapás jön egymás után, mégpedig úgy, hogy megszólalnak trombitaszók, és egy-egy trombita után kerekedik ki egy-egy látomásban ez a csapás. Rendkívül gyorsan peregnek le ezek egymás után, a 9. fejezetben pedig éppen ellenkezőleg rendkívül elvontatottan, elnyújtottan 2 trombita szó hangzik fel, és 2 csapás képei kerekednek ki előttünk. Régi profécia magyarázók, tehát mondom már 16. századtól fogva nagyon komolyan olvasták ezeket a fejezeteket, ugye addig azért nem, mert nem került egyszerűen az emberek kezébe a Biblia nemzeti nyelveken. Tehát régi profécia magyarázók több mint 400 éve foglalkoznak ezekkel a jövendőlésekkel, és a 8. fejezetnek a 4 csapását pontosan meg lehet feleltetni a kora keresztény korban, az 5. században Európára zúduló népvándorlás kori hordáknak a megjelenésével. De ezzel most nem akarok foglalkozni, csak úgy jelzem, hogy a Jelenések könyve 8. fejezetét, aki többször elolvassa, az látni fogja, hogy nagyon hirtelenszerű, gyors csapások jönnek Európa testére. Az első csapás a nyugati gót invázióval, a második csapást a vandálok feltűnésével, a harmadik csapást a hunok feltűnésével, és a 4. csapást pedig a germánokkal azonosították, és a nyugat-római birodalomnak vége is van, a 8. fejezet 12. verse ezt az időszakot lezárja, és a 8. fejezet 13. verse a következőket mondja. És láttam és hallottam az égnek közepette egy angyalt repülni, aki ezt mondta nagy szóval, jaj, jaj, jaj a föld lakosainak, a 3 angyal trombitájának többi szavai miatt, akik még trombitálni fognak. Tehát még egyszer mondanám, hogy a trombita szó a Bibliában mindig az ítéletnek a jelképe. Trombita, harsona szó, tehát ezek a fúvós hangszerek mindig az ítéletet, vagy a történelmi csapásokat jövendőlik meg, és miután lezajlik ez a 4 trombita szó és a 4 csapás, utána külön is érdemesnek tartja bejelenteni a Biblia, hogy most még hátra van 3 trombita szó, hátra van 3 csapás sorozat, és azt mondja erre, hogy jaj, jaj, jaj a föld lakosainak, a 3 angyal trombitájának többi szavai miatt, akik még trombitálni fognak. És aztán, ahogy tovább olvassuk, láthatjuk, hogy a 9. fejezetben jelentkezik az 5. trombita szó, ez egyenlő az első jajjal. Jelentkezik a 6. trombita szó, ez egyenlő a 2. jajjal, és jelentkezik a 7. trombita szó, ez egyenlő a 3. jajjal. A kora középkorban beteljesedett csapások után tovább megy a Szentírás, és azt mondja, hogy a történelemben elhúzódó hosszú csapássorozatok jönnek, és ez 3 jajjal lesz egyenlő. Fel fogom majd olvasni legalább az 5. trombita szót, hogy lássuk majd, hogy milyen jajokra lehet elkészülve az emberiség, de ezt is történetileg pontosan be lehet határolni, hogy előbb az első 4 trombita szó az 5. századot érinti. Európa kiformálódásának időszakát, tehát amikor az ázsiai népek bejönnek, és jön az első és a 2. népvándorlás. A 9. fejezettől az 5. és 6. angyal trombitálása az rendkívül hosszú részletes látomást von maga után, ezt pedig lehet azonosítani, és ezért mondom, hogy most erről kell, hogy beszéljek itt a kedves hallgatóknak, ezt lehet azonosítani
egyáltalán az iszlám feltűnésével, hogy az iszlám a történelemben milyen szerepet játszik, ezt a Biblia jelenések könyve 9. fejezetében rögzíti. Tehát aki közvetlen jövendőlésekre kíváncsi a Bibliában az iszlámra vonatkozólag, ugye most is ebben a konfliktusban nagyon sok iszlám ország érdekelt, az jelenések könyve 9. fejezetét kell, annak 21 versét részletes megfigyelés alá vonnia. Olvasnám rögtön a látomást, amelyben rendkívül egyszerű és szemléletes bibliai jelképek foglalnak helyet. Felolvasom az 5. angyal trombitálásakor, tehát az első jajnak a proféciáját. Az 5. angyal is trombitált, és láttam, hogy egy csillag esett le az égről a földre, és adatott annak a mélység kútjának kulcsa. Megnyitotta azért a mélységnek kútját, és füst jött fel a kútból, mint egy nagy kemencének füstje, és meghomályosodott a nap és a levegő ég a kút füstje miatt. A füstből pedig sáskák jöttek ki a földre, és adatott azoknak hatalom, mint hatalmuk van a föld skorpióinak. És megmondatott nékik, hogy a földnek füvét ne bántsák, és semmi zöldelőt, se semmi élő fát, hanem csak azokat az embereket, akiknek homlokukon nincsen az Istennek pecsétje. Tehát szeretném felhívni itt a figyelmet arra, hogy rendkívül egyszerű a látomás. János apostol azt látta, hogy amikor az 5. angyal trombitálása elkezdődött, egy hatalmas csillag hullott le a földre, és a mélység kutyának a kulcsát feloldotta, megnyitotta a mélység kutyát, és a kútból egy óriási füst kerekedett ki, olyannyira hatalmas füst, hogy meghomályosodott a nap, a levegőjég, stb., de a füstből sáskák jöttek ki a földre, tehát mint egy sáskajárás, úgy azt látta János apostol, de tudjuk jól, hogy a sáskák a növényzetet pusztítják, de ezek nem a növényzetet pusztították. Sőt, nem is értek a növényzethez, hanem az embereket kezdik el pusztítani, azokat az embereket, akiken nincs az Istennek pecsétje. Rendkívül egyszerű a látomás, csak értenünk kell a bibliai jelképeknek a nyelvén. Először is az a kérdés, hogy mit jelent a hullócsillag, másodszor is az a kérdés, hogy mit jelent a mélység, ahonnan feljön ez a hatalmas nagy füst, harmadszor is az a kérdés, hogy mit jelent az, hogy a sáska járás megkíméri a növényvilágot, de nem kíméri meg az embervilágot. Hát kezdjük az első jelképnél. A hullócsillag a Bibliának egy széltében, hosszában használt jelképe. Első előfordulási helye Ézsaiás könyve 14. fejezete, 12. verse. Egy másik híres előfordulási helye, tehát Ézsaiás 14-12, egy másik híres előfordulási helye, ha itt van nyitva a Bibliánk, éppen a jelenések könyve 8. fejezete, ahol a 10. versben azt olvassuk, hogy amikor a 3. angyal trombitált, leesett az égről egy nagy csillag égve, mint egy fákja, és esett a folyóvizeknek harmadrészére és a vizek forrásaira. Tehát itt már a jelenések 8-10-ben is van nekünk egy hullócsillagunk, csak hogy az a folyóvizekre esik. Itt pedig a 9. fejezetnek a hullócsillaga, az a mélységbe esik, és a mélység kutyának a kulcsát nyitja meg, és jön ki a mélységből, ugye ez a hatalmas füst a sáskákkal. A hullócsillag a Bibliában nagyon szemléletes és nagyon markáns jelképe, Ézsaiás 14. fejezetében magának Sátánnak. És a többi részeken pedig a sátáni, vagy így szoktuk mi mondani, hogy a démoni személyiségeknek. Ugye a Biblia szerint Sátán angyalfejedelem volt, és Isten tökéletesnek teremtette, csak amikor Istennel szembefordult, és amikor Krisztus szavára sem hallgatott, jelenések könyve 12. fejezete szerint, azután lett a földünkön Sátán úr, miután befogadta az ember az emberiség, és tulajdonképpen a Jézus Krisztus halálakor, Jézus Krisztus golgotai áldozatakor történt az meg, hogy Sátánnak attól fogva nincs bejárása a mennybe, tehát a hatalma korlátozódik az egész világ mindenségben csak a mi földünkre. Ez a Bibliában egy nagyon hosszú és részletes tanítás, ebben most annyira nem szeretnék belemenni. A lényeg az, hogy azért Sátánnak a jelképe ez a hullócsillag, egészen pontosan esthajnal csillag,
mert az esthajnal csillag az, ami először feljön a mi féltekénken, legalábbis az égre, tehát esti időben, a Vénusz csillag, vagy esthajnal csillag mutatta a régi pásztor társadalmakban az irányt azoknak a pásztoroknak, akik a nyájat kint tartották a mezőn. Az esthajnal csillag, vagy egyáltalán az égre először feljövő Vénusz csillag viszont kettős jelkép. Jelenések könyve 22. fejezete azt mondja, hogy én vagyok Dávidnak ama gyökere és ágalma, fényes és hajnali csillag. Ez Krisztus jelképe is. Az, hogy Krisztus és Sátán milyen viszonyban van egymással, ezt egyébként egy nagyon rövid bibliai jelképből tudjuk, mert ez a jelkép hírül adja a számunkra, hogy Isten, amikor az egész világmindenséget és benne a földünket megteremtette, hogy mondja Pál a Kolossi levélbe, Krisztus által és Krisztusra nézve teremtett mindenkit. Tehát Krisztus a mérték, Krisztus a példa, Krisztus a sötét helyen világító esthajnal csillag. Sátán Krisztus helyébe kívánt állni, és azt mondta, hogy Isten nem jót teremtett, Krisztus nem alkalmas arra, hogy az emberiség számára mérték legyen. Egyáltalán a szeretet törvénye nem alkalmas arra, hogy az életet boldogan lehessen élni. Sátán azt hirdette, hogy ő az igazi csillag, ő hozzá kell tartani, ő a mérték, ő a viszonyítási pont. Tehát ilyen módon ez a kettős jelkép, az esthajnal csillag Krisztus jelképe is, Sátán jelképe is, azzal a hozzáadással, hogy mint hulló csillag most már csak Sátán jelképe. Tehát a Biblia világosan tanítja, hogy Krisztus a mérték, ő a mi világmindenségünknek az esthajnal csillaga is, aki mindig a helyén van, és akihez mindent lehet viszonyítani, és akitől segítséget lehet kérnünk, de az, aki ellene szegült Istennek és Jézus Krisztusnak, és aki vereséget szenvedett ebben a küzdelemben, a Sátán, és akinek a hatalma Krisztus golgotai áldozata, hiszen Krisztus az áldozatával mért csapás, döntő csapás Sátánra, tehát a földünk a démonoknak a lakhelye, a hulló csillag, hogy említettem, Sátánnak, és a különös démoni személyiségeknek, sőt magának a démoni jelenlétének is a színhelye. Az előző 8. fejezet 10. versében ez a bizonyos égről lehulló csillag, ami a folyóvizekre esett, ezt a régi profécia magyarázók egyértelműen azonosították Attillával, a hunok vezérével, aki szintén egy démoni személyiség, mert egy olyan nép alakulatot sikerült összefogni, és szinte az egész Európát végighódítani egy irtózatos háborúk sorozatán keresztül, ami nagyon ritkán történt meg az emberiség történelmében. Nyilván az emberiség történelmében vannak különösen démoni személyiségek. A Biblia például kiemeli itt Attillát, akit hát a néphit is Isten ostorának tartotta. A Biblia nem ezt mondja, hogy Isten ostora, a Biblia azt mondja, hogy ez egy hulló csillag. De vajon ki lehet ez a hulló csillag a 9. fejezet első versében, az 5. angyal trombitálása szavaiban? Ki lehet az a démoni személyiség, akinek a fellépése a világ egy bizonyos pontján hirtelen megváltoztatja a történelmet, felszabadítja a démoni erőket, mert a mélység is a démoni erőknek a jelképe. Tehát itt a hulló csillag a Sátánnak és egy démoni személyiségnek, a mélység pedig a démoni erőknek a jelképe. Például, aki olvassa az evangéliumokat, az emlékezhet rá, hogy Jézus is a mélységbe üszte a démonokat, ugye a gadarai megszállottból. Természetes dolog, ahogy Isten lakhelye a menny, ugye tőlünk hát fölfelé, a mélység pedig a démonoknak a lakhelye. Tehát ki lehet ez a történelmi személyiség, akinek a fellépése egyszer csak démoni erőket szabadít fel, és a démoni erőknek ez a jellegzetességük, hogy hódító erő lesz, és nem annyira földet, természeti világot megsemmisítő erő, hanem az embereket. Az sáska mód az embereket ölő hódító erő. Na hát megint csak mondom, hogy nem én találom ki, és nem a 20. században találták ki, hanem profécia magyarázatok irodalmában már régen azonosították ezt a démoni személyiséget azzal a valakivel, akiről a következőt olvassuk egy magyar tudósnak a könyvében, aki tudjuk, hogy az egész életét a Kelet kutatása szánta, ez Germánus Gyula. Germánus Gyula következőképpen írja le ezt a démoni személyiséget.
40 éves korában váratlanul kilép az események színpadára, és attól a perctől kezdve állandó izgalomban tartja a megriadt várost. Évek hosszú érlelődését, töprengését, akaratát és csüggedését hirtelenül cselekvésbe robbantja ki egy látomás. Mekka sziklás hegyoldalán gondolataiban elmerülve úgy érezte, hogy valaki hozzálépett és így szólt, olvas. Ilyetten válaszolta, nem tudok. Tudnék, tényleg írástudatlan volt. Arra megjelent alak földhöz szorította és háromszor ismételte meg parancsát. Olvas urad nevében, aki alkotta, az embert vércsomóból formálta, olvas urad kiválasztott, az, aki a tollal tanított, tanította az embert arra, amit nem tudott. Mohameden irtózatos félelem vett erőt, gyenge idegzete a sok töprengés alatt összeroppant. Gondolatainak sötét árnyai most rátelepültek, és mázsányi súllyal nehezedtek a szívére. Felesége Kadica vigasztalta, és ez a vigasz egy ideig megnyugtatta, de a látomás ismétlődött. Önkívületben összeesett, harangzúgást és idegenek lépteit hallotta, félelmében kiverte a hideg veríték, le kellett takarni köpenyével. És az égi hang ismét megszólalt. Ó, te betakart, kelj fel és hirdesd az igét! Uradat buzgón dicsérd, ruháidat a szennytől kimérd, és a mocskot kerüld. Ne haszon fejében tégy jót, légy türelmes uradért, és ha megfújják a trombitát, bizony aznap látsz majd csodát. És leírja tovább Germánusz Gyula, úgy, hogy az arab hagyományok ezt mind a mai napig közvetítették Mohamednek a kiválasztását. Mohamed, aki írástudatlan, több feleségű vándorkereskedő volt, és aki a 7. században élt, ő hivatkozott arra, hogy neki Isten megjelent, és őt világtörténelmi feladattal látta el, és a világtörténelmi feladat az volt, amit különben aztán a környező népek vezetőinek ő levél formájában a tudomásukra is hozott, hogy ő egy új vallást alkotott, és egy új vallás nevében szólítja egységbe az emberiséget. Az új vallást egyrészt a környező zsidóságból nyerte, a judaizmusból, másrészt az akkor már elterjedő félben levő kereszténységből, ugye 7. században vagyunk időszámításunk szerint, és az arab törzsi vallásokból, a judaizmusból és a kereszténységből egy új vallást formált. A Biblia az iszlámnak a megszületését egyértelműen egy ilyen démoni jelenségnek mutatja be. Persze ez nem új dolog, hiszen a Biblia nagyon sok vallást, sőt a vallások többségét teljes egészében démoni fogantatásúnak tartja. Például, ha valaki elolvassa az 1. Korintusi levél 10. fejezetét, azt mondja Pál apostol, hogy nem akarom, hogy ne ismerjétek ezeket a vallásokat, ezeket a kultuszokat. Aki a bálványoknak áldozik, az ördögöknek áldozik. 1 Korintus 10:20. Aki a bálványoknak áldozik, az ördögöknek áldozik. Tehát különböző népeknek a hiedelem és vallási világában a Biblia rámutat arra, hogy ezek tulajdonképpen démoni erők következtében jöttek létre. Ilyen például a 96. Zsoltár is az Ószövetségben, amely kimondja így szó szerint, hogy a népeknek minden istene bálvány. Tehát ami nem az Istentől jön, ami nem az Isten kinyilatkoztatásából következik, amit emberek találnak ki, különböző tapasztalatokra hivatkozva, és aztán annak a vallásnak megalkotják a rendszerét, a liturgiáját, a szokásait, a hagyományait, és sokszor hadba is vezetnek vallásokat, ezt a Biblia egyértelműleg a démoni világ találmányának tartja, és ezért esik le az égről a földre, illetve a mélységet, ezért nyitja meg ez a hullócsillag. Démoni erőket szabadít fel a történelemben, olyan démoni erőket, amelyeket a fennállása során végig nyomon kísérnek a démoni jelenségek. Maga a látomás is egyébként a 9. fejezet 11. versében így fejeződik be, hogy királyukul pedig a mélység angyala volt felettük, annak neve zsidóul Abbadon, görögül pedig Apollion, azaz vesztő a neve. Tehát a démoni vallásokat, és köztük mondom, hogy a démoni vallások között az iszlámról itt beszél a Biblia részletesen, az iszlámot is egy ilyen félelmetes, mit jelent az, hogy vesztő? Az, hogy embergyilkos vallások. Tehát az egész tanrendszerükben, a fellépésükben, a fanatizmusukban, az emberekre gyakorolt hatásukban vesztő, ugye ennyit jelent Abbadon és Apollion,
és itt a vesztőnél eszünkbe juthat Jézus Krisztus híres kijelentése a démonról, amit a leghíresebb, ez a János 8:44. Jézus azt mondta, hogy az ördög a hazugság atya, aki embergyilkos kezdettől fogva. Tehát ugye Sátán maga hazugságaival az embereket, az emberiség bizonyos csoportjait bele akarja vinni bizonyos dolgokba, és utána pedig hát a célja az, hogy tulajdonképpen embereket öljön, lelkileg és testileg is embereket semmisítsen meg. Az pedig, hogy a mélységből ez a hatalmas füst jön ki, és jönnek a sáskák, és ezek nem az élővilágot hát tarolják le, hanem embereket. Méghozzá azt mondja a negyedik vers, hogy olyan embereket, akiknek a homlokukon nincsen az Istennek pecsétje. Ez jelzi azt, hogy itt a Biblia kijelenti, hogy az iszlám és az egyáltalán ez az egész iszlám hódító vallás, ez akkor fog jönni majd Európára, nem 1000 évvel előbb, nem 1000 évvel később, pontosan abban a történelmi időszakban, amikor maga a kereszténység is súlyos eltorzuláson megy át a középkorban. És a súlyos eltorzulásnak a fenyítő ítéletét testesíti meg az iszlám, valahogy úgy, mint az Ószövetségben is Isten felhasznált pogány hatalmakat, Asszíriát, Babilóniát, hogy a választott népre, a zsidó népre, mint fenyítő ítéleteket, ezeket a nemzeteket elhozza. Ugye a profécia magyarázat irodalmából is egyértelmű, de aki ismeri a történelmet, annak is egyértelmű, hogy a 7. századtól számíthatjuk ezt az időszakot, és most a proféciánk az időszámításunk szerinti 7. századtól bevilágítja a történelmünket, hát nagyon sokáig, az időszámításunk szerinti 19. század elejéig. Ez összesen csaknem 1200 év. Lehet, hogy most itt történelemből pótolnunk kell ezt az ismeretet, de hát jobb pótolni, mint szó nélkül hagyni, hogy az iszlám tulajdonképpen a nyugati civilizációt 1200 évig fenyegette. A megszületésétől, a 7. századtól kezdve egészen addig, míg a 19. század 40-es éveinek elején az akkori legnagyobb iszlám birodalmat, az úgynevezett ottomán birodalmat, ugye a török ottomán birodalmat, a nyugati hatalmak gyámság alá nem vették, 1200 év alatt szüntelen fenyegetés és rettegés volt az iszlám megléte a nyugati civilizációra. Először az iszlám, mint tudjuk, délnyugat felől támadta meg Európát. Tehát az Afrika északi részén mentek végig ezek a Mohamed vallásától fanatizált arab törzsek, gyűltek egységbe, és átkeltek Spanyolországnál Európába, egészen Franciaországig jöttek fel, ugye a híres Poitiers-i csatát, amelyet Martel Károly vívott ellenük Európa nevében, ezt ugye Európa megnyerte, és 732-ben megállították az arab iszlám hódítást, de akkor ők létrehozták a morkultúrát, ugye Spanyolországban, Észak-Afrikában, azóta is, hogy ezek az észak-afrikai nemzetek azóta is iszlám hitet gyakorolnak. Majd aztán óriási előrelépés volt az iszlám történetében, amikor egy addig talán nem annyira ismert néptörzs fölvette az iszlám hitet, ezek voltak a szeldzsukok és a türkök. A türköknek a leszármazottai a törökök. Tehát tulajdonképpen amikor az arabok, a szeldzsukok és a törökök egymással egyesültek, ez már a középkor későbbi évszázadaiban volt, akkor elérkezett az iszlám második inváziója, ami most már nem délnyugat felől jött, hanem délkelet felől jött. Ugye a kalifátusok idején az egész közel-keletet fennhatóságuk alá vonták, és délkelet felől betörtek a mai Törökország területére, Bizánc felé, és Bizáncon keresztül pedig a Balkánon át utat találtak Európába, és itt jön már be a magyar történelem is, hiszen Magyarországon is több mint 150 évig volt a hódoltság időszaka. Figyeljük meg, hogy ezt hogyan adja elő a Szentírás. És adatott azoknak, hogy meg ne öljék őket, hanem hogy kínosztassanak 5 hónapig. És azoknak kínzása olyan, mint a skorpió kínzás, amikor megmarja az embert. Annak okáért azokban a napokban keresik az emberek a halált, de nem találják meg azt. És kívánnának meghalni, de a halál elmegy előlük. A sáskáknak formája pedig hasonló volt a viadalhoz felkészített lovakhoz, és a fejükön, mint egy aranyhoz hasonló koronák voltak, és az orcáik olyanok voltak, mint az emberek orcái, és olyan hajuk volt, mint az asszonyok haja,
és fogaik olyanok voltak, mint az oroszlánoknak, és olyan melvértjeik voltak, mint a vas melvértek, és az ő szárnyaik zúgása olyan volt, mint a viadalra száguldó sok lovas szekerek zúgása, és skorpiókhoz hasonló farkuk volt és hullánkjuk, és a farkukban volt a hatalmuk, hogy ártsanak az embereknek 5 hónapig. Királyukul pedig a mélység angyala volt felettük, annak neve zsidóul Abbadon, görögül pedig Apollyon, azaz vesztő a neve. Az első jaj elmúlt, íme ezután még 2 jaj következik. Most ebből a leírásból, aminek mondom a részleteiben nem kívánok most belemélyedni, és teljesen világos, hogy ez az egész vallás egy harci vonulatot vesz. Tehát ez egy erőszakos vallás lesz. Ez egy támadó, ez egy hódító, expanzív vallás lesz. Lovakat lát maga előtt János apostol, nagyon érdekes, amiket elkap így, hát Isten ezeket, ne felejtsük el, 1 nap alatt mutatja be neki az egész világ történelmet, Jelenések könyvét, 1 nap leforgása alatt, pár óra leforgása alatt. Látjuk ezt a 22 fejezetet. Arra lesz például figyelmes, hogy a férfiak ülnek a lovakon, és akkor a férfiaknál pedig összefont hajat lát, tehát mint nők hajához hasonlót, ugye jellegzetes keleti hajviselet a férfiaknál. Vértek vannak, és hogy ahogy nyomulnak előre, valami óriási, tényleg sáskajárást végeznek, de hangsúlyozom az emberek leölésében. De sokat hallunk most erről a dzsihádról, erről a szent háborúról, amire hát fölesküdnek hol itt, hol ott muzulmán országokban. Na hát ez is az iszlámnak az 5-6 alapvető pontja közé tartozik, hogy az iszlám vallás egyébként nagyon pozitív dolgokat vonultat fel, nem tudom én, a természet megóvásában, a gyógyvizek használatában. Magyarországon is ők hozták be a gyógyvízkultúrát Törökoppánytól ugye Budáig, de viszont az embereknek, a más vallású embereknek, a gyauroknak, az Allah tekintélyét el nem fogadó embereknek a legkíméletlenebb lemészárolásában is ugyanilyen hírük volt és maradt ugye az iszlám hadseregeknek. Tehát ahogy ezt így bemutatja, és azt mondja, hogy közben kínozzák az embereket, és amikor kimondja, hogy kínozzák, 2-szer említi az 5. versben, és említi még ugye a 10. versben az 5 hónapos idői kijelentés. Ez rendkívül fontos itt a proféciában, mert aki a bibliai jövendőléseket ismeri, az tudja, hogy 5 hónap az 5x30-150 nappal azonos. A Bibliában viszont a vázlat proféciákban a napok mindig évekkel azonosak, tehát 5x3-150 nap az 150 évvel azonos. Azt mondja, hogy eközben, miközben megtámadják Európát, elérkezik egy 150 éves időszak, amikor különösen sokat kínoznak, mint a macska az egérrel játszadoznak ezekkel a meggyengült délkeleti európai országokkal, és ezt is pontosan tudjuk azonosítani az arab iszlám hódítás következtében. Az első döntő csata, amit az iszlám folytat Európával szemben, ez 1299. július 27, még a napját is tudjuk, 1299. július 27, az úgynevezett báfeumi vagy nikomédiai csatának az időpontja ez. Ha lenne térképünk, mutatnánk, a mostani Törökország területén, nyugati részén van ez a Nikomédia, ami közvetlenül Bizánc előtt van, tehát itt van a Boszporusz, és itt van Bizánc, és egy 100 kilométerrel előtte van ez a Nikomédia, és idáig elérkeznek már, ebben a csatában az iszlám haderő átütő győzelmet arat az akkor még létező kelet-római császárság haderejével szemben, de 150 évig kínozzák a vidéket, míg 1299-hez számítsunk most hozzá 150 évet, tehát egyszerű matematika, 1299-hez 150 évet, 1449, amikor lényegileg megfosztják a kelet-római császárt, illetve ő kezdik kinevezni már a kelet-római császárt, 1453 ez már Bizánc eleste, 1456 már a Nándorfehérvári csata. Tehát tulajdonképpen most már a magyar történelemből is a látókörünkbe érkezik az iszlám hódítás, hiszen Európa bevétele előtt egy kis macska-egér játékot rendeznek, iszonyatos hódító taktikájuknak megfelelően,
és aztán, amikor ennek vége van, és a kezükre kerül a kelet-római császárság, megnyílik az út Európába. Ugye az egész látomás jelzi, hogy az iszlám egy hatalmas történelmi évszázadokat átívelő veszély lesz, már szinte az egészet be is világítja, de a hatodik trombita szó, vagyis a második jaj, ehhez még hozzáteszi az iszlám hódításoknak a második ütemét, és ezt részletezi. Úgyhogy olvasom a 13. verstől. A hatodik angyal is trombitált, és hallottam egy szózatot az aranyoltárnak négy szarvától, amely az Isten előtt van. Mondván a hatodik angyalnak, akinél a trombita volt, oldd el ezt a négy angyalt, aki a nagy folyóvíznél, az Eufrátesznél van megkötve. És eloldatott azért a négy angyal, aki el volt készítve az órára, a napra és hónapra és esztendőre, hogy megölje az emberek harmad részét. És a lovas seregek száma 2000-szer 10 000 volt. Hallottam a számukat. És így láttam a lovakat látásban és a rajtuk ülőket, akiknek tűzből és jácintból és kénkőből való melvértjeik voltak, és a lovak feje olyan volt, mint az oroszlánok feje, és a szájukból tűz és füst és kénkő jött ki. E háromtól öletett meg az emberek harmadrésze, a tűztől és a füstől és a kénkőtől, mely azoknak szájából jött ki. Mert az ő hatalmuk az ő szájukban van és az ő farkukban. Mert az ő farkaik a kígyókhoz hasonlók, melyeknek fejeik vannak és azoknak ártanak. A többi emberek pedig, akik meg nem ölettek-e csapásokkal, nem tértek meg az ő kezeik csinálmányaitól, hogy ne imádnák a gonosz lelkeket, az arany, ezüst, érc és kő és fabálványokat, melyek nem láthatnak, sem nem hallhatnak, sem nem járhatnak. De nem tértek meg az ő gyilkosságaikból, sem az ő ördöngőségeikből, sem paráználkodásaikból, sem lopásaikból. Az utolsó két verssel azért kezdeném most az áttekintést, mert nyilvánvaló, hogy Isten miért engedte meg az egész iszlám csapást Európára. Ez az, amit mondom, a protestáns prédikátorok a 16. században már megértettek, hogy az Isten azért engedte meg ezeket a félelmetes keleti hordáknak, és nem olyan gyors beözönlését, mint a népvándorlásaim volt, hogy egy-egy évtizedig raboltak itt a vandálok, vagy a hunok, vagy mások, hanem az iszlámnak évszázados, nyugtalanító előtörését. Miért engedte ezt meg Isten? A 20. és 21. vers közdi azért, mert a Európában lényegileg egy bálványimádó vallásosság volt kereszténység címén. Szóval ez a félelmetes, hogy a középkorra vonatkozó bibliai proféciák, amelyek Jelenések könyve 6. fejezetétől tartanak, itt a 9. fejezet 20.-21. verseiben mondják ki ezek a proféciák, hogy Isten azért engedte meg a török vészt, meg az egész 15., 16., 17. századi borzalmas európai történelmet, mert az emberek nem tértek meg a kezeik csinálmányaitól, hogy ne imádnák a gonosz lelkeket, az arany, ezüst, érc, kő és fabálványokat, melyek nem láthatnak, sem nem hallhatnak, sem nem járhatnak, és nem tértek meg. Szóval Európa felrázására és megtérésére engedte meg is Isten ezeket a csapásokat. Itt a következő fázis tehát már nem annyira az araboknak a bemutatása, hanem ez már a törököknek a bemutatása. Tulajdonképpen az 1299-es báfeumi csatát is már a törökök viszik diadalra, és első Ottmántól szokták számítani az ottomán birodalmat, ez is a 13. század második feléből kezdődik. És ugye látjuk a törököknek a jellegzetes harci színeit, ezeket a tűz, jácin, kénkő, tehát ezek a vörös, kék és egyéb más színek, és ahogy vonulnak előre, és itt is van egy idői profécia a 15. versben, de még előtte ott van a 14. versben, hogy ez a négy kalifátus az Eufrátesznél, ugye ez az Ikónium, Bagdad, Damaszkusz és a többieknek az egyesítése. Lényegileg ez a vallás mind a mai napig annak köszönheti bámulatos nagy történelmi erét, hogy nagyon gyorsan egyesíti, egyesíteni tud törzseket és önmagán belüli csoportosulásokat is. Valami félelmetes, tényleg démoni erő van az iszlámban, ahogy az egységet és a célirányosságot végre tudja hajtani a történelemben. De elmondja itt a 15. vers, hogy az iszlám hatalma is le fog áldozni,
mert a 150 év utánra mondja ezt az idői proféciát, hogy ez a hatalom el van készítve az órára, a napra, a hónapra és az esztendőre. Ez milyen idővel azonos? Ugye az esztendő a Bibliában az 360 nap, tehát ez 360 év, a hónap az 30, az 360 meg 30 az 390, a nap az 1 az 391, ugye az óra a napnak a 24. része, 360 nap van egy évben, annak a 24. része az 15 nap, tehát itt a Bibliában egy rendkívüli proféciával állunk szemben, egy 391 év és 15 napos profécia. Ilyen nincs a Bibliában. Ennek megvan az oka, hogy a Biblia itt miért használ ilyen idői kijelentést, tehát még egyszer mondom, aki utána akar számolni, hogy így adja meg a kombináció, hogy annyi életidőt mond az iszlám tejhatalmáról, hogy egy esztendő, ez 360, egy hónap ez 30, tehát 390, egy nap az 391, egy óra, ez egy óra ugye 24. része a napnak, átszámítva ugye a profétai napévelv szerint a 360 osztva 24-jel az 15 nap, tehát 391 év és 15 nap. Mivel a Báfeumi csatának az időpontját pontosan tudjuk, ez 1299. július 27, ez hozzáadjuk a 150 évet, amit először kétszer mondott el, mint proféciát, megkaptuk ugye az 1449-et, és ahhoz hozzáadjuk az 1449-hez a 391 évet, tehát még egyszer, egyszerű összeadás, nem olyan ördöngösség, tehát 1449 meg 391 év és 15 nap, július 27-hez képest megkapjuk 1840. augusztus 11-ét. Mi történt 1840. augusztus 11-én? Ekkor már ugye lapok is voltak, hírlapok is voltak, tehát ezt könnyen lehet ellenőrizni. Az iszlám történetében egy végzetes esemény, amikor a török szultánnal a kairói pasa összeveszett, az egyiptomi pasa összeveszett, és a török szultán a nyugati hatalmakhoz fordult segítségért, hogy az iszlámon belüli torzsalkodást a nyugati hatalmak segítségével meg tudja oldani. A nyugati hatalmak is jó politikusok voltak, csak úgy, mint ma. Ők elérkezettnek látták az időt, hogy az oszmán-török birodalomnak véget vessenek, és segítségnyújtás címén tulajdonképp úgy avatkoztak bele ebbe az egész dologba, Poroszország, Franciaország, Anglia, tehát az európai nagyhatalmak, hogy megszüntették az iszlámon belüli feszültséget, de azzal együtt, hogy a török szultán kezéből minden hatalmat kivettek. Európai lapok már ekkor így jelezték, 1840. augusztus 11-én érkezett a nyugati delegáció keletre, és így jelezték ezt az eseményt, hogy ettől a pillanattól fogva az oszmán birodalom, a török szultánátus keletbeteg embere. Mind a mai napig rajta is maradt ez az elnevezés, hogy keletbeteg embere. A Biblia nagyon egyszerű kijelentéseket szokott alkalmazni, általában megad bizonyos időpontokat, egy hatalom kezdő időpontját, és megadja egy hatalom végső időpontját. Itt is a Biblia ebben a fejezetben így jár el. Lényegileg itt a Biblia közli velünk azt, hogy az iszlámon alapuló keleti birodalmak világtörténelmet formáló ideje lejárt. Tehát ezt nagyon komolyan kell vennünk. Még egyszer mondom, az iszlámon alapuló arab, török birodalmak világtörténelmet formáló szerepe lejárt. A világtörténelemben ezután meghatározó szerepük nincsen. Ezt csak azért mondom, mert közeledve a napjaink konfliktusához világosan kell látnunk azt, hogy az iszlám most bármennyire is erős, és bármennyire is van 1 milliárd muzulmán a világon, és óriási természeti, gazdasági értékek vannak az arab országok kezén, legfőképp ugye a kőolaj, de ezeknek az országoknak a Biblia szerint nincsen tovább világhatalmat formáló szerepük. Lehet atomfegyverük, lehet vegyi fegyverük, lehet biológiai fegyverük, sok minden lehet. Egyébként a világon minden nagyhatalom ezekkel el van látva, Kínától Brazíliáig, de ezeknek a hatalmaknak nincs világtörténelmet formáló szerepük.
talán már elmondtam a kedves hallgatóknak, hogy 1991-ben, amikor kitört az iraki-amerikai háború, nagyon sokan kérdezték tőlünk, hiszen tudták, hogy Jelenések könyvéről mi már erről sorozatot tartottunk, hogy mi lesz ennek a háborúnak a vége. Nagyon egyszerűen csak ennyit válaszoltunk, itt csak Amerika nyerhet. Itt Irak semmiképp akkor sem nyer, ha Kína mögé áll, akkor sem nyer, ha atomfegyvert akar bevetni. Egyszerűen a Biblia kimond valamit, és az teljesedik. Tehát a Bibliából én ezt tudom itt mindenkinek mondani, hogy az arab államoknak bármennyire is erős, bármennyire is démoni, állandóan jelző, hogy démoni a jellegzetesség ennek a vallásnak, világtörténelmet formáló szerepük nincsen. Helyesebb lett volna nem így hírül adni a dolgot, hogy támadás Amerika ellen, hanem ez a pontosabb megszövegezés, amit hát néhány lap közölt is, hogy terrortámadás Amerika ellen. Ez nem kelet támadása Amerika ellen, ez nem a keleti hatalma. A keleti hatalmak agyaglábakon állnak, lényegileg a nőknek szinte 100%-a írástudatlan a körükben. A férfi lakosság nagy része az éhínség szélén tántorog. Egy-két ember kezében van itt nagy hatalom, nagy pénz és sok fegyver. Ugye tudjuk jól, hogy a kábítószert cserélik be tulajdonképpen nyugati fegyverre. Tehát ez a terroristáknak a gazdagság, hogy pár tonna heroinért veszik ők ezeket a nagyon modern amerikai, angol és német fegyvereket. Ugye az iraki háború során is kiderült, hogy lényegileg német és angol fegyverekkel vívták a harcukat nyugattal szemben. Nyugatnak is nagy pénz ugye fegyvereket eladni, keletnek is nagy erőt jelent, hogy ilyen arzenáljuk van, de a Biblia ezt kimondja, hogy a történelmi idejük ellenőrizhetően lejár, hogy miért napra adja ezt meg, ennek is nagy jelentősége van, hiszen az Egyesült Államokban a 19. század 20-as éveitől kifejlődő Miller mozgalom, ennek a baptista farmernek a mozgalma, a Miller mozgalom, kezdte kutatni a proféciákat, és először ez a mozgalom vette komolyan, mint mozgalom a történelmi és idői proféciákat. És ennek a mozgalomnak hatalmas megerősödésére szolgált, hogy a szemük előtt teljesedett be ez a profécia. Egyébként William Miller volt az első, tehát ennek a mozgalomnak az alapítója, aki a 150 éves és a 390 éves proféciát így egybe rakta, és rámutatott arra, hogy ez a két profécia egymásba ér. És egy bizonyos John Leach nevű profécia magyarázó a 30-as évek végétől már közleményeket írt amerikai újságokba, hogy 1840 nyarán az iszlámon belül valami döntő katasztrófa fog történni. Ő azt nem tudta, hogy micsoda, de ő azt mondta, hogy Jelenések könyve 9. fejezete be fog teljesedni. Érdemes tehát a nevét megjegyezni, John Leach, John Leach volt ez a profécia magyarázó, aki rámutatott erre, és valóban a szemük láttára zajlódott ez le egy olyan mozgalom számára, amely a Bibliának több idői proféciáját is szemügyre vette, sőt, ugye a leghosszabb idői proféciát, a 2300 éves proféciát is alkalmazta a jelenkorra, amely Dániel könyve 8. fejezetében foglal helyet. Kedves hallgatók, tehát erről kellett egy 40 percet beszélnem, sajnos ez elvitt egy sor időt, de valahogy röviden, de igazolnom kellett azt,

akkor soha senki nem kér elnézést. Szeretném kérdezni, beperelhetőek-e ezek a cégek? Ugyanis egészségkárosodást okozó hatások nyilvánvaló. De óriási üzlet van benne, és a legjobb ügyvédjeik nekik vannak. Ezért a fogyasztónak nincs esélye. Egyetlen esélyünk van, hogy nem fogyasztjuk. Egyébként egy céggel úgy lehet igazán kiszúrni, hogyha nem fogyasztjuk a termékét. Az nem megoldás, hogy elfogyasztjuk, aztán meg panaszkodunk, meg a fogyasztóvédelem, meg... Nem. Nem az a megoldás, hogy aztán megtámadjuk, hanem az, hogy egyszerűen nem vesszük le a polcról. Ha egy élelmiszert Magyarországon egyetlen fogyasztó sem venne le a polcról, kivonulna Magyarországra. Hogyha tegyük fel, most egy álomvilág, amit most mondok, egy utopisztikus álomvilág, ha tegyük fel, Magyarországon elhatároznánk, csinálnánk egy ilyen kör e-mailt, valamit, kérem szépen, egy hétig senki nem vásároljon kóle. Persze, önöknek ezt gondolom nem kell mondani, de tegyük fel, kész lenne erre a mai Magyarország, az félelmetes dolog lenne. Kíváncsi vagyok, mi történne. Ugye? Egyrészt az állami bevétel már is csökkenne, ugye nincs adóbevétel, de a cég borzasztóan dühös lenne. És ezt meg lehet csinálni tulajdonképpen bármelyik termékkel. Ugye itt már energiaitalokat látunk, ennek a lényege ugye micsoda? A kóla már elég gyenge, már szinte nem használ senkinek, mert megszokták az ifjak, és az idősebbek vagy a középkorúak, ezért megjelentek a magas, emelt koffeintartalmú italok. Tehát ezekkel végzik az aktivitást, ezekkel próbálják szinten tartani magukat az emberek. Tudom, mert az én bátyám is építészmérnök volt, a Műszaki Egyetemen végzett Budapesten, és ugye az építészkaron van egy ilyen mondás, hogy egy nap 24 órából áll plusz az éjszaka. Ez azért fontos mondás, mert az építészetek sokszor rajzokat kell készíteni, és mivel nappal tanulnak, ezért éjszaka kell rajzokat rajzolni. Ez nem igazán méltó az emberi egészséghez. Minden esetre ez van a Műszaki Egyetemen, és a fiatalok nagy mennyiségben fogyasztják, egyetemisták ugye, az ilyen típusú italokat, mert különben nem tudnak ébren maradni. De félelmetes, hogy ez mit eredményez, ingerültekké válnak, idegessé válnak, türelmetlenné válnak, egyszerűen alig kezelhető a magatartásuk. Ugye emlékszünk arra bizonyos pécsi esetre, ami történt, hogy elsült egy fegyver, ha jól emlékszem, és érdekes, hogy vannak olyan ételek és italok, amelyek normál józan emberekből is időnként kihozzák a rossz énjüket. Hallottunk már ilyen esetet, hogy valaki azt mondta, hogy valaki elkövetett egy bűncselekményt és önmagán csodálkozott. Hogy ő ilyenre képes. Ő soha nem csinált ilyet. Vagy megszólaltatták az édesanyját és mondta, az én fiam mindig egy óra való ember volt. Ő soha nem csinált ilyet. Csak egyszer bekattant, hogy mondják, és valamit csinált. Most ezek az italok, ezek kiszárítják az agyat, a szénsavtartalom miatt a gyomrot pusztítják, gyomorják a hártyát, lényegében ezek károsítják a szervezetet diszkókban, szórakozó helyeken, 2-3 órai fogyasztás után az agyból annyira eltávozik a víz, hogy az illető manipulálható lesz. Magyarul elfogadja a kábítószert. Akkor is, ha egyébként normál esetben ilyet soha nem tenne. Ez egyébként egyszerű agykémia, amit én most mondtam, pontosan tudják a szakemberek, és nem tiltják be. De büntetik a kábítószer élvezetet, büntetik az alkoholfogyasztást, a rendőrség ugye kőkeményen kiszáll és büntet. De hogy visszavonják a piacról azokat az élelmiszereket, amelyek ezt okozzák, hát nem tudom, a rendőröknek is kéne agykémiát tanulniuk, mert a fiatal időnként nem biztos, hogy tehet arról, amit csinált, mert az értelmére hatottak azok a szerek, amelyeket államilag engedélyeztek. De valahol, hogy mondják, fejétől üzlik a hal, nem biztos, hogy a fiatalt vagy a szórakozó helyen lévő embert kell bíróság elé vinni, hanem legelőször a politikusnak kéne a fejébe vennie, hogy bizony, ezeket a termékeket nem kéne forgalomba engedni. De most sokat beszéltem arról, hogy hogyan él a világ, szeretnék rátérni idővel arra, hogy hogyan érdemes, hogyan lehet aktivizálni magunkat egy picit szolidabb formában, mint ahogy az előbb mondtam. Mit látunk az ábrán? Emésztőrendszer, mégpedig ugye számegyenes, kiterítve, centiméter szalagot látunk, tehát szájüreg, gyomor, patkóbél, hasnyálmirigy, nagyon hosszú utazás, ez a vékonybél, ugye? Vékonybél. Sok a víz a vékonybélben, nagyon komolyan dolgozik, egy fotballpálya, közel egy fotballpálya felületről van szó, majd jön a vastagbél, ahol vízvisszaszívódás történik, és így a salakanyag eltávozik a szervezetből. Alapelv, az emberi szervezet legenergiaigényesebb folyamata, az micsoda? Tehát nem a maltaros födőcipelés, és nem az aratás, nem a kapálás. A szervezet első, persze az se semmi, az emésztés minden sejtünket igénybe veszi.

Ezért, aki rosszul emészt, annak kevesebb energiája lesz. Ez egy alapaxióma. Aki össze-vissza étkezik, nincs rendszer az életében, fáradtabb lesz. Nem tudja megvalósítani a terveit úgy, ahogy szeretné. Nem lesz annyira aktív, mint hogyha egészségesen is jól párosítaná az ételt. Megfigyelhető, hogyha valaki kevesebbet eszik, esetleg gyümölcsnapot tart, zöldségnapot tart, nyers napot tart. Mi történik vele? Ki lehet próbálni. Fittebb lesz, nem biztos, hogy minden nap ezt kell csinálni, de fittebb lesz, üdébb lesz. A bőtölő ember fittebb. Miért? Mert nem emészt. Aki nem emészt, az emésztésre szánt energiát agyi, lelki, idegi és roborációs gyógyító működésre fordítja. Ezért mindenki, aki nem emészt, az gyógyul. Főszabály. Éjszaka emésztünk vagy nem? Az jó kérdés. Éjszaka. Ugye? Attól függ, ugye? Mikor ettünk. De tulajdonképpen valaki nem vacsorázik, akkor is van a bélben ugye valami, amit reggel vagy délben elfogyasztott, de főszabályként, ha gyomor üdes, főleg az éjfél előtti, azt mondjuk az este 9-től hajnali 2-ig terjedő időszakban, akkor a gyógyulási fázis maximális szinten halad. A bélben nem baj, ha van valami, csak a gyomorban ne legyen. Ez egyik főszabály, mert a gyomor és az agy között közvetlen idegi kapcsolat van. Amíg a gyomorban bármi is van, az agy, megint agy kémia, az agy nem pihen. Az agy mindaddig riadót fúj, amíg a gyomorban bármi van. Ezért soha nincs igazán minőségi mélyalvási fázis, amíg valakinek a gyomrában van valami. Legyen az hús, legyen az zöldség, bármi. Ezért a lefekvést úgy időzítjük, hogy lehetőség szerint a gyomor ürüljön ki. Ezt nem mindenki kedveli, ezt a szokást, mert hát akkor mi lesz reggelig, meg hát éhe maradunk. Ugye éjszaka nem kell gyomorban lennie semminek. A bél pedig szépen eldolgozgat egymagában, és nagyon szépen tud működni, óvatosan tud működni. A gyomor viszont nagyon érzékeny az alvás során, hogy mi van bennem. A szervezetünk üzenni szokott. Hogy üzen a szervezet? Szoktam ilyen címet váltani előadást, hogy ha a testünk beszélni tudna. Egyébként tud beszélni a testünk, csak vannak egyéb üzenetei is, mint hogy a szavunkkal megfogalmazzuk. Időnként az ember nem is tudja, hogy a testének mik a szükségletei, a kívánságok vannak. Sokszor egy ember kettős életet él. Megfigyeltük ezt? Akár magunkon is? Az egyik élet, ahogy a kívánságaink vezetnek, itt az agyban, a másik, ahogy a testem szeretne élni. És ez a kettő sokszor több évtizedig két vágányon haladt, és betegséghez vezet. Legokosabb, ha valaki úgy étkezik, ahogy a teste szeretne enni. Úgy szoktam mondani kicsit viccesen talán, hogy képzeljük bele magunkat a saját helyünkbe. A saját testünk helyébe, a gyomrunk helyébe. Ha mi lennénk a gyomor, és kapnánk egy jó adag cukros süteményt, mit csinálnánk? Ha a gyomor beszélni tudna, ugye? Vagy amikor pang a bélben az oda nem való sajt, a különböző termékek, a nyúlós csokoládé, a csirizes masszák, ezek is mi vagyunk, bocsánat, ha a bélrendszer beszélni tudna. Félelmetes, és eléldegél az ember hosszú ideig, és mintha nem venne tudomást arról, hogy ebben a pár köbdeciméterben, ami én vagyok, mi történik. És ez borzasztó fontos dolog. A szervezet jelez, először rossz közérzettel, ez nem csak az étrend miatt van, kialvatlanság miatt, stressz hatások miatt, vízhiány miatt, és sorolhatnám, idegrendszeri tünetek, érdekes, a legérzékenyebb részünk hamar jelez, fáradékonyság, alulszékonyság, dekoncentráltság, türelmetlenség, és jönnek a pszichoszomatikus testi tünetek, vagy pszichoszomatikus, vagy más jellegű testi tünetek, és végül, tehát ahhoz, hogy megbetegedés legyen, és ezt gondolom önök is tudják, vagy ti is tudjátok, a megbetegedés nem azonnali üzenet. Nagyon hosszú út vezet addig, míg egy ember rákbeteg lesz. Nagyon hosszú út vezet. Van kivétel, 5-10%-ban, hogy valaki genetikailag, de azt is, azon is sokat lehet tenni, megelőzés. Egy rákbetegséghez, egy szívinfarktushoz, agyvérzéshez nagyon hosszú út vezet. Mennyi idő alatt alakul ki az érelmesesedés például? Ez nem egy nap munkája. 25-30 éves kortól indul el. Csak az jellemző az érelmesesedésre, hogy egy nagyon hosszú ideig néma.
Tehát sejtelmünk sincs, hogy egy embernek mennyire messzesek az erei, ha ránézünk, ugye? Esetleg egy-egy bonyolultabb műszer megmutatja. De egy idő után berobban valami. Ugye, ahogy a híres színészünk, ugye, Kaszás Attila is. Tehát történik valami hirtelen, de a probléma lehet, hogy 20 éve tart. Ezért egyrészt a szűrés fontos, másrészt a megelőzés, a prevenció. Hát mondanám, hogy a sztereotíp kép. Az igazság, hogy az emberek kifáradását jelzi a fertőzésekre való hajlam. Van, akinél herpesz vírus formájában jelenik meg, ilyen a herpesz, előfordul ez is. Van, akinél ugye tipikus influenza-szerű tünetekkel jár. Lehet, hogy egy-két napig nyomjuk az agyat, és kész, itt orvoshoz sem kell menni. De látszik, hogy az immunrendszerben valami nincs rendjén. Ezért az immunterápiák borzasztó fontosak, ugye ismerjük a kasvirág csepp, például kasvirág, aloé, propolisz, természetes alapú gyógy, hatóanyagok rendkívül fontosak. Hát ha végigkérdezném mondjuk itt akár Tatán, hogy az emberek hány százaléka figyel az immunerősítésre, hát nem tudom ki mivel válaszolna, hogy ki az, aki valamit konkrétan szed, mármint nem valami gyógyszert, hanem mondjuk fokhagyma, tehát valami terápiát alkalmaz valaki célzottan immunerősítésre. Persze viccből szokták mondani, hogy igen, fokhagymát szoktak enni, vagy hagymát a olbászhoz, meg a szalonnához, de én nem erre gondoltam, hanem célzott terápiákra. Aktivitásunkat befolyásolja. Tehát most a lényegesebb rész, vagy lényeges rész szintén, mi befolyásolja azt, hogy mi mennyire vagyunk aktívak, vagy fáradtak. Lelki állapotunk, a legegészségesebb biotáplálkozás mellett is, hogyha van az embernek egy stresszes, ideges élete, élettársa, felesége, férje, vagy valamilyen életkörülménye, nagyon nehéz az embernek aktívnak maradnia, elfárasztja. Fizikai erőllét, edzettség, sport. Szoktuk javasolni hetente kétszer-háromszor, bármilyen életkorúak is vagyunk, a séta, erőltetettebb séta, emelkedőn való séta, pici lépcsőzés. Igaz, hogy a lépcső egy emberi építmény. De nagyon nehéz pótolni a lépcsőzést. Érdekes dolog, nem? Aki gyakran jár lépcsőn, olyan izmokat feszít, amiket egyébként sohasem. Ráadásul például a vese, a vesében képződő kis, pici kis szemek, pici kis porszemek, vagy nem mondom, hogy vesekövek, hanem ugye a kis vesében képződő kis mészkristályok lépcsőzéskor kiürülnek. Ugye ezért mondják, hogy aki vesekő képződésre hajlamos, ugye az lépcsőzzön. Igyon sokat is lépcsőzni, és kiürül. Tehát csak azért mondom ezeket, hogy ilyen praktikus dolgok vannak. A lépcsőzés egy példa arra, hogy a combizom, a tüdő, ugye a combfeszítő, combhajlítóizmok, még a vese is tisztul, az egész szervezet megerőltet, ugye? Aki lépcsőzött, az tudja, hogy miről beszélek, nem mindig kell lifttel menni, de óvatosan, ugye nem mindenkinek szabad emeleteket lépcsőzni, egy fantasztikus, erősítő dolog. Fiatalok, ha akarnak gyorsan edzeni, vagy ilyesmi, akkor egy lépcsőt kell mászni leföl, és fantasztikus pár perc alatt felfrissíti az embert egyébként. Agyi glükóz hiány, erről már beszéltem, az agyban lévő szőlőcukor hiányt jelentkezik e tekintetben. Hogyha valakinél az inzulin túltermelődik, akkor mi történik? Inzulin túltermelődés. Lemegy a vércukor, azért elalszunk. Ez emiatt van az, hogy a cukros étel után gyakorlatilag elálmosodunk, elalszunk, mert a túltermelt inzulin agyi glükóz hiányt idéz elő. Fáradékonyak vagyunk. Üzletemberek soha nem teszik a tárgyalást ebéd utánra, főleg, hogyha édességről van szó, hanem üzleti tárgyalás, hogy ott még aperitív sincs értelemszerűen, mert hát frissnek kell lenni, gyümölcslé, tehát valami egészséges dolog, és megindul a tárgyalás. És mire megjön a pincér és rendeltek valami ételt, már majdnem nyílve ütötték az üzletet. Miért? Mert az étkezés előtti 10 perc alatt a legmagasabb a boldogsághormonzin. Tehát még az üzletembereknek is azt oktatják, hogy az étkezés első trimester, első harmada, amikor a legmagasabb szinten üzemel a döntéshozókészség. Boldogsághormon szint magas, homloklebeny működik, nincsen sok étel a gyomorban, nem veszi ki a vért az agyból, ez csak egy példa. Arra nézve, menedzsereknek, üzletembereknek oktatják. Hát miért nem oktatják akkor nem üzletembereknek, ugye? Mi miért nem tudhatunk ezekről, miért csak az az ember tud, aki a pénz szolgálatába állítja ezeket az ismereteket?
Igen, élelmiszerű szerint a folyadékbevitel, 2,5 liter naponta, 2-2,5 liter fárasztó élelmiszerek és szokások, egyszeri nagy étkezés, fáraszt, ugye? Hogy mit jelent az egyszeri nagy étkezés, ez egy jó kérdés. Próbáljuk ki egyszer, hogy egy órát, ha valakinek van kedve, egy órát tegyünk az asztalhoz. 20 percig, szép lassan kezdjünk el enni, 20 percig. Közben lehet egy picit beszélgetni, a család, stb. Mérjük az időt. Ha mérjük az időt, 20 perc után, ha nagyon lassan is ettünk, elmúlik az éhségérzés. Szóval elmúlik. Ha folyamatosan, de mértéktartóan, akár krumplit, rizst, rostos ételt rágtunk, ettünk, lehet, hogy csak a felét ettük meg annak, amit kivettünk, de nem leszünk éhesek. Van ennek egy ellentétje, micsoda, hogyha valaki gyorsan eszik, 10-12 perc alatt belapátolja szinte az étel, nem is érzi, de túl sokat evett, és eltelik a 20-25 perc, miért fontos ez az idő? 20 perc, mert akkor a tehetségérzés akkor jelenik meg, tehetségközpontnak kell 20-22 perc, és úgy érezzük, hogy hú, de sokat ettünk. Voltunk már így? Hogy esküvőn vagy bárhol voltunk, és sokat ettünk, aztán úgy éreztük 15-20 perc, hogy ezt nem kellett volna. Akkor alakult ki a tehetségérzés, és borzasztóan elálmosodtunk, elfáradtunk, és semmi kedvünk nem volt, igazából már semmi komolyabb beszélgetéshez. Esti étkezés nagyon fáraszt, este a szervezet fáradt. Ugye most este 3-4-7 van. Különben is már ugye téli időszak van, ilyenkor a szervezet, tehát még egyszer téli álomprogram, lassan beindul bennünk, és még este is van. Tehát én sem nyújtom egyébként hosszúra az előadást, főként emiatt sem, de a lényeg, hogy ilyenkor még ráadásul hazamenni, az még jó dolog, és otthon enni zsíros, fehérjedús, nehéz ételeket, ennél rosszabbat nem lehet tenni a szervezettel, nem tud pihenni. Akármennyit is alszunk éjszaka, nem leszünk kipihentek másnapra. Reisinger János szokta mondani, esténként mindig döntést kell hoznunk, vagy egy jót eszünk, vagy egy jót alszunk. De nincs középút, hogy sokat eszünk is, és majd jól alszunk. Persze úgy tűnik, hogy a jó étkezés után, ugye, belesüppedünk a fotelba, és elalszunk. Ez nem mély alvás. Úgy nevezik, hogy drogosok alvása, bocsánat, így nehezik, drogos alvás, vagyis látszólagos mély alvás, de nincs mély alvási, kipihent, agyi működés, agyi fázis. Étkezés utáni édességfogyasztás, fárasztó, ugye mondtam a glikémiás index kérdés, tehát agyi glikóz hiány, tej és sajt. Érdekes dolog, nem biztos, hogy mindenkit fáraszt a tej, idézjeles a fárasztás. A tej kiknek készül? Igen, mondjuk a tehén tejre gondolok most éppen, ugye a bocinak. A bocinak milyen a gyomra bendője? Tehát milyen csoportba tartoznak ugye a szarvasmarhák? Kérődzők. És a kérődzés lényege, hogy hosszabb idő van az emésztésre, ugye? Az ember, hál' Istennek, nem kérődzik, ezért nekünk hamarabb, tehát kevesebb idő jut az emésztésre, ez a baj, mármint ilyen szempontból, mert a tej kérődzőknek készül. Tehintej kérődzőknek készül. Az ember nem kérődzik, tehát a tejet rosszul emészti. Tovább jut, nagyon hamar tovább jut, először is a gyomorba kicsapódik, a gyomor ezt nem szereti, rátermeli a savat, és savval együtt tovább nyomja. A hasnyálmirigyet ez megterheli, a hasnyálmirigy rátermeli ezt a bizonyos lugosító anyagot, amit hidrogénkarbonátnak nevezünk, és így megy tovább a bélbe, ahol ebből egy érdekes kis massza, valami csomós anyag lesz, ami rátapad a bélfalra. A sajt ennél még rosszabb, mert az még el is kenődik, biofilmet, úgynevezett zsíros biofilmet képez a bélfalon, és a gombák egyik fő táptalajává válik. Ebből adódóan a tej és a sajt nehezebb emésztést hoz létre, a bél érzi, hogy ez nem való neki, és elkezd dolgozni, és ez okozza azt, hogy energiavesztés jön létre, hiszen gondoljuk meg, hogy a bél, a vékony bél hány méter hosszú? Az egész tápcsatorna az olyan 9 méter hosszú, 8-9 méter hosszú. Ebből a bél, a vékony bél, most így pontosan nem tudom megmondani, én szerintem 4 méter. Tehát igen nagy, igen hosszú. Jelentős részét a vékony bél képzi a teljes tápcsatorna hossznak, talán még hosszabb is, mint 4 méter. Na most egy ilyen hozt eltömíteni, az nem kis dolog, ez nagy energiát igényel, ezt ledobja a bélfal, nyálkákat termel, és így próbálja a biofilmeket ledobni. Cukrozott tejtermék, hát ugye a cukor és a tej együtt szintén fáraszt, altat. Nassolás. Amikor nassolok, akkor ráeszek az előző ételre, ami már félig elfolyósodott a gyomorban. A gyomorban félig megemésztett ételre ráeszek egy frisset, a gyomor újra keveri az egészet, és ez erjedést okoz. Az erjedés során különböző savak, alkohol, különböző alkoholok képződnek, ezek okozzák a rossz közérzetet és a fáradtságérzést, a gázok felszállnak az agy felé.
erős fűszerek sültek, mit csinálnak? Gyerekeknél lehet jól látni, amikor kisgyermekeimmel elmegyek egy olyan helyre, ahol olyan dologgal kínálják meg őket, amiről én nem tudok, de van benne mondjuk bors vagy egyebek, tehát irritáló fűszerek, nagyon ritkán, de elő szokott ilyen sajnos fordulni. A gyereknél megfigyelhető a hatás, borzasztóan aktivizálja, mert ingerli a gyomorfalat, majd eltelik egy jó idő, és a gyerek leül, fáradt, és nem ismerni rá. Elfáradt, kimerült, mert az idegrendszer kiégett. Tehát ezek a fűszerek, erős csípős fűszerek először aktivizálnak valahány percig, majd gyerekeknél még jobban látszik, mert a kisebb a stressz raktáruk, ugye a stressz tűrő képességük, egyszerűen elalszanak, alig lehet őket felébreszteni. Tehát például én személyes tapasztalatot vettem észre, hogy a gyerekek az autóban hazafelé olyan alvásba merülnek, hogy látszik, hogy kimerültek, mintha 5 kilométert futottak volna. De nem, ez nem történt meg, hanem a fűszerek az idegrendszert elfárasztották. És az agy fáradtsággal és alvással reagált rá. Tompultság, türelmetlenség, idegesség, és ezek valamely egyéb formái. Mesterségesen az emberek hogyan hoznak létre jó közérzetet, korábban mondtam, gyerekeknél a kakaó, csokoládé. 4-5 bögre kakaó egy közepesen erős fekete kávénak felel meg koffein tartalma és teobromin tartalma miatt. A kóla a szinte fekete kávé töméségű koffein tartalmaz. A teja is, fekete teja főleg, de a zöld tejával is van valamennyi koffein. A fekete kávéról volt szó, az energiaitalok pedig kávéhoz képest is erősebb koffein tartalmak. A koffein, ugye a vérnyomás, gyomor, nyombél problémákat okozhat. Itt van egy szó, termékemlék. Mi az, hogy termékemlék? Termékemlék. Minden élelmiszer elfogyasztása után annak lesz egy lenyomat, egy emléke az emberi agyban, az emberi idegrendszerben. A kólának és a csokinak van a legnagyobb termékemléke. Borzasztó erős lábnyomat hagynak az idegrendszerben. Minden cég arra törekszik, élelmiszeripari cég, hogy az ő terméke úgynevezett kémiai nyomot hagyjon bennünk. A teljes ördlésű kenyér nyomot hagy bennünk? Nem, az égvilágos semmit. Ha vissza kéne emlékeznünk, mikor ettünk igazán jó teljes ördlésű kenyeret, nem tudnánk visszaemlékezni, ugye? Nem hagyott igazán nyomot. Biztos, hogy volt ilyen időszak, amikor éhesek voltunk és ettünk egy kis szendvicset, de igazándiból olyat, mint egy igazán szomjas állapotban lévő kólafogyasztás, ilyet nem hagy egy kis teljes ördlésű szendvics. Mert beállítja a vércukorszintet és nem okoz termékemléket, ezért az élelmiszeripar nem foglalkozik a teljes ördlésű liszttel. Mert minden olyan dolog, ami nem emlékeztet engem, nem figyelmeztet, hogy megint megvegyem, ez a termékemlék, hogy minél hamarabb visszatérek és megveszem, azt nem forgalmazzák. Ezért van forgalomban a fehér kenyér. Sőt, a fehér kenyérhez cukrot adnak, és karamellt, és egyéb dolgokat, és lesz a látvány végségében kapható különböző pékáru, aminek a termékemléke már óriási, mert van benne etil vanilin, mesterséges vaníliás cukor, karamell, esetleg egy kis kakaó vagy kakaópor, mi van még benne, és cukor, hozzáadott finomított kristálycukor vagy porcukor, és ez a három, tehát karamell, cukor és etilvanilin együtt többszörös termékemléket hoz létre, főleg, hogyha ezt kiventilálják a metróaluljárókban, ornyák a hártyán lekondenzál, agyban már is elindítja a termékemléket, majd az ízlelés során ez társul hozzá, szaglás, ízlelés, dupla, háromszoros termékemlék. Ezt, amit én most mondtam, ezt úgy nevezik, hogy gasztropszichológia. Gasztropszichológia, tehát vannak ilyen szakemberek, azzal foglalkoznak egy cégnél, nem keresnek rosszul, hadd mondjam el, azzal foglalkoznak egy cégnél, hogy lehet minél jobban megvezetni, ha szabad így mondani, megvezetni a fogyasztót, hogy lehet olyan terméket gyártani tömegcikkek formájában, aminek igazából semmi értelme, mert ennek, amit itt látunk, igazán biológiai értelme nincs, de finom, azt mondják. Különböző töltelékkel látják el, de ugye a csokoládénak mi az értéke? Hát ma már ugye a tudomány mindent meg tud magyarázni, azt mondják, hogy van benne antioxidáns, megjelentek a magas antioxidáns tartalmú csokoládék is, persze ez egy más világ, ez egy más termék. Okozhat-e fáradtságot az étel? Tehát igen. Mikor? Ha túl sokat eszünk, ha este eszünk, ha rosszul párosítunk. Ha túl gyorsan emeljük a vércukorszintünket, édességek, ha koffeint, tehát csoki, kávé, teja, kakaó, kóla, ilyeneket fogyasztunk, ha csípős, irritáló hatású fűszereket fogyasztunk, bors, csípős paprika, hogyha ígyomorra forró fűszeres leveseket eszünk, ez borzasztóan elfárasztja a gyomrot. Ezt nem szereti a gyomor.
Bármennyire is a szakma még mindig tanítja, sajnos, hogy kell a leves a magyar embernek, meg úgy általában hasznos a leves, igazándiból nem igazán van jelentősége és szerepe. Zárjárás megjegyzés. A leveseket egyébként úgy találták ki, nem úgy, hogy rögtön a főétel előtt együk meg, hanem régen a családoknál felszolgálták a levest. Zöldség, leves, és utána a család beszélgetett. És csak egy jó idő múlva hozták a második fogást, amikor a leves már rég szinte felszívódott, de nem úgy, ahogy ma fogyasztjuk, hogy leves és rögtön a második fogás, az egész meghigul, rosszul emésztődik, nem szereti ezt a gyomor. Étkezés közbeni vízfogyasztás szintén fárasztja a szervezetet. Ha nem rágunk eléggé, mi fog történni? Félig megrágott falat a gyomorba kerül. Mit csinál a gyomor a félig megrágott falattal? Nem engedi tovább. Csak az elfolyósodott részt engedi tovább, fölfogja, mint egy ilyen kéz, fölfogja és újra emészti. Ez okozza később a fekét, a túlsavasodást és a refluxot is időnként. Az étel, ha nem rágjuk meg jól, vagy zsíros, megfekszi a gyomrunkat. Ha valaki nassol, ezt is mondtam, túl gyakran eszik. Valaki 2-3 óránként eszik. Ha csak nem mondjuk cukorbetegség vagy egyéb dolog áll fönn, vigyázzunk ezzel óvatosan, nagyon fárasztó a folyamatos étkezés. És hogyha sok a méreganyag, tehát valaki túl sok adalékanyagot fogyaszt. A rossz párosítás miatt túl sok toxin képződik. Például a gyümölcsöt fehérjedús étel után fogyasztunk el. Az egész megerjed. Ez borzasztó. Iskolákban a gyümölcsöt sokszor főétel után szolgálják fel. Ez félelmetes, mert utána csodálkoznak, hogy a gyermek ebéd után időszakban egyszerűen nem kezelhető napköziben. Ha biztos elfáradt, nem fáradt el, illetve azért fáradt el, mert toxikáció lépett föl. Erjed. A gyümölcs borzasztó hamar erjed. Enzimek hatására még gyorsabban. Ez okozza a bajt. A gyermeknél ez idegrendszeri tünetekkel is együtt fog járni, mármint hogy nem tud a fenekén ülni. Étkezéssel megzavart éjfél előtti alvás, fontos dolog este, 9-10-től hajnali 2-ig, a gyomorban ne legyen semmi. Ha túl sok fehérjét eszünk, ártalmas? Fáraszt, a legnehezebben emészthető a fehérje, nem a zsír, a fehérje. Egyébként, ha valaki nehezen emészt, akkor egy pici lecitin fogyasszon. Tehát nem unikumot, szerintem, ne pálinkát. Vannak ilyen ugye régről ismert gyomor erősítők, azt mondják. De azt mondom, egy késhegyi lecitint por formájában is lehet. A lecitin ugye a zsiradékot emulzió formájában helyezi, tehát segíti az emésztést, egy kis lecitin. Bele is lehet keverni az ételbe kis lecitint, ha van benne valamennyi olaj, és akkor könnyebbé teszi az emésztést. Megyek már is tovább. Igen, túltáplálkozás. Mit jelent a túltáplálkozás? Túl sokat eszünk egyszerre. Még egyszer mondom, 20 perc, óra, 20 perc. Szép lassan legyünk, és nézzük meg, hogy 20 percig, ha eszünk szép lassan, kevesebbet, ugyanúgy telve lesz a gyomor, ugyanúgy tehetségérzésünk lesz, fantasztikus, és lehet fogyni, és nem lesz puffadás, nem lesz éhségérzet, csak lassabban kell enni. Fogom mondani ezt a bizonyos csicsóka sűrítmény, hogy ha valaki még egy kis kanállal utána megeszik, csicsóka teljesen beállítja a szakmai eredményt, teljesen beállítja a vércukorszintet, nincs inzulintermelés, a csicsóka nem termelhet inzulint, egy grammot sem a szervezettel, tökéletesen szabályozza az emésztést, és tehetségérzést biztosít. Megyek is tovább, nem tudok mindent felsorolni. Tehát azért vagyunk általában fáradtabbak, mert a lelki és a belső emésztési stresszek együttesen elértek egy küszöbérték. Ez a fáradtság fő oka. Tehát kétféle megoldás van. Csökkentjük a lelki feszültséget. Mit nevezünk stressznek? Mi a stressz? A szervezet külső és belső tényezőkre adott válasza, reakció. Köszönöm szépen. Tehát a stressz az belőlünk fakad. A stressz az nem mindig a stressz szor, az külső tényező vagy belső, de maga a stressz az én válaszom. Kérdezem, lehet-e csökkenteni a stresszt? Hát kérdezem szépen, hogyha a híres nagy példánk, ugye, hogy van egy kerítés, a kerítés mögött, egyik kerítés mögött van egy kutya, a másik mögött van egy bárány. És valaki elkezd csöngetni, és püföli a kerítést, hogy be akar menni. A kutya mit fog csinálni? Főszabályként. Ha csak nem valami álmodozó ebről van szó, amelyik nincs megtanítva arra, mit kell ilyenkor csinálni. Hát az ugat, az odakap, az mindent csinál. Ugyanarra a hatásra a bárány legelészik, esetleg fölnéz és eszik tovább. Vagy legel tovább. Szóval
Mind a két esetben ugyanaz a csengő, ugyanaz az ajtó, ugyanaz a hatás, ugyanaz a stresszor, stressz tényező, két külön válasz van rá. Ugye a bárány példát azért hoztam, mert ugye a Biblia is azt jelzi, hogy a bárány a szelídség, a galamb és a bárány. A szelídség a tisztaság jelképe. Persze nem azt tanítja az Új Szövetség sem, hogy legyünk naívak, hanem legyetek okosak, mint a kígyók, és szelidek, mint a galambok. Tehát az ember gondolkodjon, használja a fejét, mérlegeljen, döntsön, de ne indulat kísérje ezeket, hanem szelídséggel. Tehát még egyszer, lelki és biológiai, fiziológiai stresszek együtt okozzák a bajt. Lelkileg próbálok máshogy reagálni a problémákra, és fizikailag hogy változtathatok? Máshogy étkezem, máshogy élek. Ha valaki verejtékezik, az jó vagy nem jó? Tehát stressz, nem stressz, hanem mozgás, tehát testedzés. A verejtékezés során a szervezet toxinokat és számos káros anyagot eléget. Ezért mondják, hogy verejtékezésre kell mozogni. Tehát kevesebb méreganyag van a szervezetben, ha valaki sportol. Ezért a sportoló kevesebbet alszik. A rendszeresen sportoló embernek kevesebb pihenési idő kell azonos regenerációhoz. Miért? Mert sportolás során a toxinok egy részét elégeti. A bél jobban működik, és mivel az alvás sokszor ahhoz kell, hogy meggyógyuljunk, regenerálódjunk, a sportoló kevesebbet alszik. Tessenek megfigyelni. Másik példa, az egészségesen táplálkozó ember is kevesebbet alszik. Csökken az alvás idő. Legalább egy fél, egy, másfél órával. Mert a szervezet érzi, hogy nekem nincs szükségem 8-9 óra alvásra, elég a 7-7 és fél is például, mert nincs annyi méreganyag, amit nekem ki kéne reggelre választanom. Így érek az anyag végére, vége felé a gyomor. A gyomor könnyen kifárad. Mivel dolgozik a gyomor? Savval, erős savval, másfeles pH-jú, bivaly erős sav. Ilyen erős sav szinte nincs a bolygón. Kivéve még egy-két a másik élőlény gyomrában a kutya, ugye a csontot emészt, az ő gyomrában még erősebb sav van. Nagyon kevés élőlény dolgozik ekkora savval. Félelmetes a sav. Vigyázzunk, hogy ez ugye, a sav az egy nagyon erős maróanyag. Nem csöppenhet rá a kezünkre kívülről, mert átlyukasztaná a bőrt. Ez nem játék, amit folyik. Ez borzasztó erős sósav. Ezért a gyomornak nagyon ott kell lenni fejben, ha szabad így mondanom. Ez nem játék. És az emberek visszajelnek a gyomor működésükkel. Pedig ha felborítom a savtermelést, akkor minden felborul, akkor tönkre megy. A legérzékenyebb rendszer a gyomor, mert másfeles kémhatású hidrogénklorid sósav van benne. Nincs még egy szervünk, ami ilyen savval dolgozik. A bélben milyen kémhatás van? Semleges, gyengén lugos, tehát nincs terhelés, nincs savterhelés. Ennyi, tehát lúgterhelés sincs, mert semleges, gyengén lugos kémhatás van, nyugtató hatás van a bélben. A gyomorban viszont sav van. Főleg, ha valaki stresszes, ideges, képzeljük csak el, a stressz, ugye Seje Jánosféle stressz elmélet, ideges, összeránduló gyomor a stressz hatására, plusz egy csomó sav, szóval ez életveszély, amit itt az ember elő tud idézni. Jobban kéne vigyáznunk a gyomorunkra, itt a fekély kezdemény, oldalnézet, és a mélőfekély, gyomorban, gyomorfekély, félelmetes. Ez idegrendszeri hatásra is előáll, és rossz táplálkozás, fűszeres, ecetes, mustáros, erős dolgok, csípős, forró levesek hatására is idővel a nyálkahártya érzékenyé válik hasnyálmirigy. Egyes és kettes típusú cukorbaj egyik kiváltója hamar elfárad. Hamar elfárad. Állítólag ma 40 éves korban a hasnyálmirigy annyi idős, mint régen 58-60 éves korban volt. Miért? Többet dolgozik. Sokkal többet eszünk, mint régen. Kevesebbet dolgozunk, mármint mozgunk. A mozgás mit csinál a hasnyálmirigyel? Érdekes összefüggés ez is, hogy ha mozgunk, a hasnyálmirigy nem dolgozik annyit. Mert a mozgás során beáll a vércukorszint. A mozgás a második inzulin. Tehát a mozgás, hát a cukorbetegek előírják a testedzést. Mert amikor valaki rendszeresen mozog, akkor nincs annyi inzulin termelés, mert a mozgás során beáll a vércukorszint. Szépen beáll. Plusz a rostos étrend. Szóval lehet ezt ügyesen, meg lehet ezt ügyesen oldani. És ezért a kettes típusú cukorbetegséget testedzéssel, mozgással, sétákkal szinte meg lehet előzni, plusz megfelelő étrenddel, lelki egyensúlyjal. A bélbolyhok itt látható, kettős kesztyűszerű kitüremkedések. A bélbolyhok felülete mekkora, ugye mondtam, fotballpálya. Nagyon fontos, hogy itt mi zajlik, mert fáraszt az is, hogyha ezekkel nem bánunk jól. Béltisztító kúrák növelik az aktivitásunkat. Tehát, hogy a konkrétumokról is beszéljek, és a megoldásokról. Protexin. Minden olyan kúra, ami tisztítja a bélrendszert, és segít helyreállítani a bélflóra egyensúlyát, az aktivizál, nyugtat, pihentet, és frissít.
együttesen. Tehát a bélben nagyon sok energia veszik el, ha valakinek a bélrendszer el van tömödve. Csokoládé, fehérdísz, sajt, ezek tömítik a bélrendszert. Csokoládé, fehérdísz, sajt, kenődéses biofilmeket hoznak létre. Ha valaki tart egy béltisztítást, nem tudom, láttatok-e, vagy láttak-e már olyan embert, aki túl van egy lébőjtön. A lébőjtön is vannak azért kritikus időszakok, ezt aláírom. 10 napos lébőjtön. De hogy utána az ember ki van cserélve, az biztos. És amikor valaki lébőjtöt tartott, és kitisztította a bélrendszerét, ott makulátlan tiszta a bélrendszer, az szinte biztos. Ugye a rostos löveg napi 3,5-4 liter, ott felüdül, rengeteg vitamint kapott, vizet kapott, ugye tiszta vizet kapott a gyümölcsből, a zöldségből, kitisztult a bélrendszer, tökéletesen működik. Órami pontossággal. Időnként tartsunk tisztítást, azt javaslom. Nem muszáj 10 naposat, akár egy hosszú hétvégét, de lesznek ilyen táboraink jövőre is, tehát lébői táborok. Az enzimekben én most nem megyek bele, mert ez egy bonyolult kérdés. Tisztítás, erről beszéltem. Tisztítás. Hogy lehet tisztítani tehát, illetve hogy lehet erősíteni a bélrendszert? Egyrészt beviszem a bélflórát. Hogyan tudom bevinni a bélflórát? Vagy probiotikus készítményekkel, probiotikus joghurttal. Aki nem fogyaszt joghurtot vagy tejterméket, az probiotikus készítményt vett a patikában, erre mondtam a protexin, acidofiluszt, bonolaktot, különböző készítmények vannak, fantasztikus. Egy hónap, egy-két hónap alatt elszaporodik a laktobacillus és a bifidobaktérium kultúra, fantasztikus jó hatású. De nem kell egész évben nekem protexin fogyasztanom, hála Istennek. Mert az elszaporodik a bélben, utána csak táplálnom kell. Időnként mondják, hogy hát egész évben folyamatosan kell szedni. Azért 4-5 ezer forintba kerül egy ilyen készítmény havonta, azért az nem semmi. Én ezért azt mondom, okosan járjunk el, szaporítsuk el évente egyszer-kétszer a hasznos flórát, ez szükséges. Majd, ha elszaporodott, már pedig elszaporodik 30-45 nap múlva, akkor tápláljuk célzottan. Vagyis adjunk neki, ez most éppen a rossz flóra, itt lesz a jó, bocsánat, ez a jó flóra, adjunk neki szelektív, célzott táplálékot. Mit esznek a hasznos bacik? Kérdezem. Esznek-e cukrot? Nem nagyon szeretik. Tudják hasznosítani, de cukrot sajnos minden más is eszik. Visszalépek. Ők is eszik a cukrot. És az a baj, hogy nekik jobb a generációs idejük. Az mit jelent? Hogy egységnyi idő alatt, helyesebben a megkettőződéshez szükséges idő. Ők sajnos, ugye a gyomok mindig gyorsabban nőnek a kertben is, a rossz baktériumok generációs ideje mindig kevesebb, vagyis gyorsabban szaporodnak. A kandida gomba leggyorsabban szaporodó generációs idejű. Vagyis ők örök hátrányban vannak, mindig. Kivéve, ha megtalálom azt a szelektív, speciális tápanyagot, amit ők esznek, de a kedves, vagy nem is olyan kedves, rosszindulatú baktériumok pedig nem esznek. És ezért adtam én is a fejem arra, hogy hozzak ilyen barna színű valamit nektek vagy önöknek, amit csicsoka sörítménynek hívnak, mert inulin. Az inulin úgynevezett oligofruktóz, mindegy, a lényeg az, hogy olyan fruktózból álló lánc, ami kizárólag a hasznos flóra tápláléka. Én 8-9 éve keresem ezt az élelmiszert. Senki nem tudta megmondani, én mindig, minden évben kihirdettem a nagy előadásaimon. Ki tud nekem szerezni csicsóka sürítményt, mert abban van az inulin benne, ami, és nem kell megvenni a nem tudom hány ezer forintos inulin port. Meg lehet nézni az interneten, mennyibe kerül, vagy az inulin szirup, 4650 forint, az egyik interneten lévő 3 decis inulin szirup. Tény, hogy finomítás íze van, mert finomított, de szinte semmi tápanyag tartalma nincs, viszont célzottan táplálja a hasznos flórát, ezért elég drága, tehát nem lehet megvenni, és hamar elfogy ráadásul. Viszont ha csicsókát fogom és besűrítem, akkor abból is inulin szirup lesz, csak az nem olyan szép, nem olyan finom. De táplálja a hasznos flórát enyhe gázképződés mellett, ezt jó tudni, hidrogén és széndioxid gáz mellett. Enyhe puffadás mindig okoz a csicsóka. A nyers csicsóka pláne, mert abban durva rostok is vannak. A csicsóka sűrítmény pedig alig észlelhető, ezért mondom, hogy egy-két mokkás kanálnyi, vagy maximum tejás kanálnyi nem okoz bajt. Egyébként az egészséges bélrendszerben vannak gázok? Elnézést a kérdésért. Hát hogy ne lenne? Gáztelt. Egészséges bélrendszer mindig is gáztelt. A gázokban nincsen baj, mert a gázok tartják feszesen a bélfalat, működtetik, dolgoztatják, nem baj. Az a baj, hogyha túl sok a bélben a gáz,
Ezért, ha valaki mondjuk csicsókával lenne, akkor megnézhetné magát, hogy milyen lenne, ugye az akár hasmenést is okozhat, az nem jó. Viszont a krumplihoz 10% csicsókát téve, tepsis krumplihoz, kis növényi tejszín, stb. Prebiotikus hatású, puffadás csak legfeljebb nagyon enyhét okoz. A krumpli nem is hozzámérhető a csicsókához, mert értéktelnek számít a krumpli a csicsókához képest. És prebiotikus hatású az édesburgonya, vagy ugye jeruzsálemi articsókaként is ismeretes. Na, ennyit erről, majd még egy pár szót szólok. Divertikulózis, mármint a csicsókáról, divertikulózis, bélrendszeri tasakosodási folyamat, kitágult bélrendszer, rosthiányos táplálkozás, ez is fárasztja a szervezetet, oldalnézetből így néz ki. És én már is mennék tovább, a gombák, sarjadzogomba fényképe, fotója, elektromikroszkópos kép, sarjadzik, gyorsan szaporodik, 25 percenként megkettőződik. Egészséges vastagbél, felszálló haránt leszálló ága. Egészséges vastagbél, beteg vastagbele. Beleknek a kitágult, látjuk, kitágult. Különböző tágulatok jönnek létre, és itt a divertikulum is kialakul, sok embernek ilyen a bélrendszer sajnos. A stressz miatt görcsbe rándult bélrendszer, befűződések, akár bélelzárodás, illetve bélsér. Sajnos jelen van ez a túltáplálkozás és egyéb okok miatt. A bölcs étkezés tehát javasolható, a frissítő étkezési modell, visszalépek, a frissítő étkezési modell az növényi alapú és színes. Erről lehet megismerni, zöld vagy valamilyen piros színű, sárga színű, stb. Kevesebbet, vagy egyáltalán ne együnk. Van egy olyan mondás, soha se bánt, ha keveset ettél. Az ember időnként bánja, hogy ehettem volna többet is. Finom volt, stb. De ne bánt, kevesebb, a kevesebb több. A kevesebbet jobban rágd meg, ugyanannyi fog felszívódni. És sokkal üdébb és fittebb leszel. Így áll több folyadékot, csak ne étkezés közben, frissítő tanács. Erős fűszereket és a forró hideg ételeket kerüljük el. Füstölt, pálcolt húsokat, füstkamrában készült húsokat. Ugye van füstölt tofu is, ez nem füstkamrában készül, hanem füst aromával az más, az nem egészségtelen dolog. Sültek, lefoglalják a szervezetet, olajban sült ételek több órával hosszabb ideig emésztődnek, és az emésztés a legfárasztóbb dolog az életben. Ezért az olajban sült étel rengeteg idegrendszeri erőt von el tőlünk. Elvonja lelki, szellemi erőket. Együnk bőségesen nyers élelmiszereket, és kezdjünk nyerssel, ha megtehetjük. Kezdjük az étkezéseket, attól függ, hogy az édes vagy sós, gyümölcsel vagy zöldséggel, az első falat mindig nyers legyen, ha kérhetem, vagy ha szabad javasolni. Az első falat mindig nyers legyen. Az első pár percben azt üzenem a testemnek, hogy én kedvellek, engem érdekel a sorsod. Ugye az emberi testnek éreznie kell, hogy mi kedveljük, szeretjük őt, becsüljük őt. A nyers ételekkel való kezdés mindig kémiai üzenet, mégpedig az, hogy az élet üzenete. Mondhatnám azt, hogy a megbecsülés az egészségvédelem üzenete, és a test ezt észleli. Egyébként nem indulva az étkezési leukocitózis, ha nyerssel kezdünk, vagyis immungyengülési folyamat. Időnként fogyasztunk egy kis nyers levet. Nagyon fontos, céklassága, narancs, grapefruit levek. És hát az igazán fárasztó étrendi modellek még itt jelen vannak, hogy a zsírszalonna, tükörtojás, főleg fehér kenyérrel fogyasztott tojásrántot a félelmetes dolgokra képes. A dió sem emésztődik túl gyorsan, ugye a diófélék, de van benne lecitin. Ezért a diót azt mondjuk, hogy néhány szemet elfogyasztunk étkezés után, nem okoz rossz emésztést. Ha valaki mondjuk diós beiglit megeszik, egy nagyon nagy mennyiséget, akkor borzasztó lesz az emésztés. Cukros, zsíros dolog. De azt mondjuk, a legtöbb étkezés végén pár szem olajos magot elfogyasztva jó emésztést biztosít. Jó emésztést. Nem teszi nehézé, és omega-3 zsírsavakat víz be. Kitisztítjuk a bélrendszert, helyreállítjuk a bélflórát, megerősítjük a bélizomzatát, ez mind aktivitást fokoz. Próbáljuk ki. Ha a bél jól működik, akkor az ember is jól működik. Nagyon fontos dolog. A halál a belegben kezdődik, de az élet és az aktivitás is ott kezdődik el. A bél izomzatát megerősítjük rostos ételekkel, tehát alma, az egyik legfontosabb téli étel, frissítő. A C-vitamin lassan bomlik el benne, ezért almával javasolok a téli időszakban. Alma káposzta. Egyébként, ha már a csicsókánál tartottam, érdekes, hogy a csicsóka mikortól lehet felszedni a csicsókát? Így van, tehát októbertől, virágzástól, tehát amikor a virág, ugye, kinyílik, és szép, ilyen napraforgóhoz hasonló virágja lesz. A virágzással egy időben elindul a gumóképződés is, és növekszik a gumó. Ha hisszük, hanem téli időszakban a csicsóka gumója
10-15-20%-kal növekszik a tömege. Ritkasság szinte, hogy valamelyik gumó télen is nőjön a tömege, tehát vizet vegyen fel. A csicsóka ezt csinálja. Egyébként október-novembertől egészen márciusig szedhető. Hát téli élelmiszer, csak azért mondom, hogy nem véletlen, és jó energia pótló is. Béltisztításról beszéltem. Vitaminok, ásványok, szedjünk-e télen vitamint? Önök szerint? Nem rossz dolog, persze nem mindegy, hogy miért, nem mindegy, hogy hogyan. Például a C-vitamint, ugye elfogyasztani mondjuk egy sült tofu után C-vitamint elfogyasztani, van értelme? Nem tud felszívódni, mert a C-vitamin felszívódásához speciális környezetre van szükség. Ha valaki mondjuk C-vitamint fogyaszt, akkor azt gyümölcsökkel fogyasztjuk. Például gyümölcsös étkezés, ez a C-vitamin sokkal jobb, nagyobb mértékben szívódik fel. Tehát mondjuk olyan zapkás az, amivel eszünk almát, narancsot, és hogyha C-vitamint akarunk bevinni, akkor itt kell elfogyasztani az aszkorbinsavat, és sokkal több felszívódik. Hogyha mondjuk D-vitamint, vagy más ilyen E-vitamint, A-vitamint, D-vitamint zöldséges ételekhez szívódik föl inkább, mondjuk inkább az E és A-vitamin esetében. Úgyis ezekhez kell egy kis lenmagolaj, párcsepp, zsíradék is. A nyers ételekről beszéltem, nyers piros káposzta, rendkívül jó, aktivizáló, és a hagymafélék is nagyon jól aktivizálják az emberi szervezetet. Fáradt testet sohasem fáraszt az evéssel. Este már, ha lehetséges, nem eszünk sokat. Pirítóst fogyasztunk egy kis zöldséggel, esetleg egy pici pár kocka kis tofuval, tehát valami kis egyszerű, könnyen emészthető ételt fogyasztunk. Néhány pici példa lezárásul. Lenmaggal dúsítjuk, darált lenmaggal dúsított zappehes ütemény. Nagyon könnyen, nyugodtan emészhető, békés kis élelmiszer számít. Hogyha műzlit fogyasztunk, akkor egy pici dióval, nem sokkal, pár szem diót teszünk bele, valamilyen lekvárfélét, a szilva azért, mert nem kell bele cukor, ugye? Cukor nélkül főzzük a szilva lekvárt, rendkívüli vasforrás, de ne felejtsük el, hogy a lekvár sohasem pótolja a nyers gyümölcsöt, amikor csak tehetjük, valamilyen pici nyerset tegyünk hozzá. Tehát a lekvárban ásvány van, a gyümölcs, a nyers gyümölcsben pedig vitamin, és a kettő együtt nagyon jó szabályozást és aktivitást hoz létre. Hát ez a banán Betty, nem tudom ki ismeri, Nagy Zsuzsaféle recept alapján íródott ez a kis pár szó. A banán Betty nem más, mint kenyérpuding. A megmaradt kenyeret, ami enyhén megszárad, kvázi egy házi somlói galuskának megcsinálják idézőjelesen. Tehát házi lekvárral, darádióval, valamilyen módon összekeverjük, és be és tesszük a sütőbe, leöntjük egy kis dressinggel, mondjuk egy kis vaníliás növényi tejjel, és megsütjük. Fantasztikus íze lesz, úgyhogy ha valakinek a kenyér megszárad, akkor házilag készített belőle ilyen kis édesített banán betét, és banán is kell rá természetesen. A pontos recept ugye van, azért forduljanak a szakácskönyveinkhez, és nem fogom tudni ezt részletesen elmondani. Tofuból lehet csinálni rántottához hasonló ételeket, picit nehezebben emésztődik, mert ugye magas a fehérje tartalma. A tökmagnak 33%-a fehérje, tökmagnak, pár szem tökmag, nagyon fontos fiataloknál, agyi ingerültvezetés, agyi idegrendszeri erősítés, tökmag. Férfiaknál 50 év fölött pláne jó a tökmag, és a tökmagolaj is, de fiataloknak is, sportolóknak, étkezés után egy pici kis marék, félmaréknyi tökmag nagyon sokat segít, a foszfor erősít az izmokat, a foszfor tartalom borzasztó fontos az ételekben. Például valaki szokott csinálni fokhagymás citromlevet? Egy pár gerezd fokhagymát átnyomunk a fokhagyma törőn, és hozzáfacsarunk citromlevet, és vagy elfogyasztjuk így, vagy pedig kis vízzel felöntve megforraljuk, éppen forralásig, és utána lehűtve hűtőben tárolható, leszűrjük, hűtőben tárolható, rendkívül immunerősítő, ugye a fokhagyma és a citromlé egymás hatását erősíti és összeszorzódnak. Lencse krém, a lencse fantasztikus élelmiszer, ajánlom töltött káposzta helyett a lencsét, lencse hurkát, mert borzasztóan nagy az energia és a tápanyag tartalma, lencse, vörös lencse, viszont nem emésztődik olyan nehezen, mint az olajos, zsíros töltött káposzta, vagy ilyen típusú étel, vagy a dióval készült ételek, ezért a lencse rizssel, barna rizssel, vagy a csicseri borsó fogyasztása mértéktartóan hússportlónak számít. Téli időszakban nem okoz hízást, ezek nem hízlanak, viszont ellátnak energiával, egy jó fűtőételeknek számítanak. Tökmakrémről beszéltem, a tökmagról köles,
nagyon jó aktivizáló a köles, lúgosít, köszönöm szépen, a kölestől nem fáradunk el annyira, mint a búzától. Ha valaki tejbegrízt eszik, nem lesz olyan jó a gyomra. Ha valaki köleskását fogyaszt mértékkel, gyümölcssel, asszalványokkal, figyelje meg a hatást, hogy érezzük, hogy kaptunk energiát, de nem okoz nehéz emésztést. Szeder, áfonya, lekvár, nagyon-nagyon hasznosak, ugye jó a színanyagtartalmuk, és időnként tartsunk gluténmentes diétát, mert a glutén lefoglalja a vérrendszert. Lehet, hogy perceket veszel tőlünk, vagy 10 perceket. Búza, rozs, árpa, zab helyett kukorica, rizs, köles, hajtina. Ugye a glutén tartalma gabonák a búza, rozs, árpa és a zab. A zabot szabad, azt megmondom őszintén, az egy nagyon jó emésztődő. Én nem annyira sorolom a nehezen emésztett ételek közé, abszolút. De azért egy kukorica kása az jól emésztődik. Ha nincs a glutén, könnyen emészthető. Tehát tartsunk ilyen napokat, étkezések közben is, között iszunk, de nem közben. Ezáltal megint megkönnyítjük a gyomor munkáját. Körülbelül 30-40 perccel több időt foglalkozik emésztéssel a gyomor, ha valaki iszik evés közben. 30-40 perccel több a mozgás, és ez rengeteg erőt von el, főleg az agyi működéstől. Akinek a gyomra nem jól működik, az mindig fáradékonyabb és nehezebben gondolkodik, nehezebben tud dönteni, stb. Azt hiszem, ezzel érek az anyag végére, néhány kis üdítő kép talán. Ugye itt a köles, a hajdina, zab, kukorica, hát a tönkölyben van glutén, de jól emészthető, egészséges gabonának számít. A klasszikus búzával legyünk óvatosak, amivel tele van a padlás, most az egész világ ezzel készíti. Búzával? Mert hogy nem termet most. Igen, nem baj, mert az alternatív gabonákat kell most előtérbe helyezni. Igen, most kevés búza termet, de ne bánjuk, egyébként ugye fuzáriumos lesz az idei gabonám, viszont a zab, a köles, a hajdőre, ezeket ez a veszély annyira nem fenyegeti. Tehát én azt hiszem, hogy idén a rossz búzatermés miatt szerintem egy jó lehetőséget kínál számunkra, hogy alternatív gabonákkal éljünk, nem baj, nem baj. Ez egyébként zárírás megjegyzés, hogy a paleolit táplálkozás, Szendik doktor úrnak a híres főműve, a kőkori étrendi formák javaslata, szóval a búza és a gabonáknak az ellenjavallata egy érdekes megközelítés és újszerű, és tény az, hogy a glutén terhelés valóban egy jelentős erő, elvonó dolog a mai világban. Kérem szépen, görög saláta. Lehet fetesajtat, de lehet tofuval, füstölt tofuval is készíteni. Frissít, nyugtat, viszont ezeket mindig kétszer kell megrágni. Kétszeresen, ugye? De kétszeresen kell megrágni. A salátát nagyon sokáig rágjuk. Rágjuk, mert a nyers rostokat mi nem tudjuk emészteni. Kizárólag a fogunk tudja szétszedni. Ezért aki félig megrágva nyeli le az uborkát, vagy a paradicsomot, elképesztő gondokat okozhat a bélben. Ezért a salátafogyasztás egészséges dolog, ha egészségesen esszük. De van, aki a salátát úgy fogyasztja, mintha tejet inna, vagy tojásrántottát fogyasztana, vagy fehér kenyeret enne, és csak nyeli, és olyan rossz a közérzete, és puffad, és aranyere kijön, stb. Mert egyszerűen rosszul rág, mert nem tanultunk megrágni, ezért a nulladik vagy az első lépés mindig a rágás. Szoktam javasolni, hogy pirítóssal fogyasszuk. Hogy legyünk rá kényszerítve arra, hogy megrágjuk az ételt. Kérem szépen, az egyik legfrissítőbb téli szokás, aki csak teheti. Nem kell hozzá speciális edénykészlet, befőttes üveg kell hozzá, használt harisznya, valakinek nincs mondjuk csíraztató edénye, és biobúza, vagy biolucerna, 300-400 forintért kapható, és egy egész vajlingnyi lesz belőle, tehát ma ez szinte ingyenes megoldásként rendelkezésre áll. Akinek van ideje, ereje, ugye ezt azért mosogatni kell, ez egy művészet egy ilyet csinálni, ez nem egyszerű dolog, de meg lehet tanulni, és a házi csírákat vagy füveket vagdosni lehet, mint a snidlinget szinte, apróra vágni, kenyérre tenni, és a szervezet, higgyük el, még kis mennyiségben is észleli, és ideg, illetve nem ideg, hanem immunerősítő hatása van, rendkívüli. Ugye attól függ, hogy éppen hány napot kell várni, milyen csiráról van szó, lucernánál kicsit többet várunk, és nagyon hasznos. Végezetül a csicsóka sürítményéről, amit hoztam, csak pár szó, nem hosszan szeretnék szólni, 80-ban kezdték el a Corvinus Egyetemen kutatni, az én egyetemi tanáraim, konzervtanszék, tehát a volt kertészet és élelmiszeripari, később Szent István, a Corvinus Egyetemnek hívják, kutatták. Mind a mai napig modellanyagként, kiemelt orvosbiológiai értékű modellanyagként van jegyezve az összes szakirodalomban a csicsóka sűrítmény.
Az a kérdés, miért nem hozták forgalomba, hogyha ilyen magas értéke van. Meg is kérdeztem, utána is néztem, gyakorlatilag ellehetetlenítették ennek a forgalmazását egyrészt. A cukoripari működés befolyásolja, az Európai Unió leszabályozza a csicsokasűrítmény forgalmazást, mert teljesen beállítja a vércukorszintet. Hát ennél rosszabbat nem lehet kívánni egy világnak, egy élelmiszeriparnak, mert ha valakinek beáll a vércukorszintje, az nem lesz annyira éhes. Nem fog kívánni dolgokat, nem fog chipseket venni, nem lesz fehérkenyérre mozduló ember, és fantasztikus, milyen jó hatásai vannak, és akkor az emberek elkezdenek gyógyulni. A csicsokasűrítménynek a orvosbiológiai hatása kiemelkedő. Eddig 100 hatást szedtünk össze, kb. 2-3 hét múlva lesz könyvforgalomban, bár én magam mindig azt mondom, hogy a nevemet nem szoktam adni egy konkrét termékhez. Én úgy fogalmazom, én inkább a csicsókában bízom, nem mindegy, hogy a terméket hogy hívják. Kell adni neki egy fantázia nevet, stb. És ha lehető legolcsóbban, forgalomba kell hozni. Ezért én fogtam magam, és miután az egyetemi tanáraim erre engedélyt adtak, hogy azt csinálok, amit akarok, ők nem hozzák ezeket forgalomba, mert ők nem erre, nem ezért dolgoznak, viszont tudják adni hozzá a szakirodalmat. Fogtam magam, és elmentem tárgyalni egy bio csicsóka termesztőhöz, akivel sikerült megalkudni egy ilyen árban, amit most itt láthattok, ez a 650 forint, illetve ha lesz címke, és számlaképesek vagyunk néhány nap múlva, akkor 750 forint az adó és az áfa miatt, sajnos ezt rá kell tennem, mert legálisan szeretnék működni, ezért 750 forintba fog kerülni a termék. Jelenleg, ha valaki rámegy az internetre, akkor 1660 forintért fog találni egy citromsavas glükóz-fruktóz-szirupos, magyarul cukrozott csicsókaszirupot. Két dolgot nem szabad tenni a csicsókával, az egyik az, hogy citromsavazom, mert bomlik az inulin benne, és a hatását veszíti. A másik pedig a cukrozás, mert akkor a glikémiás indexe megnő, és semmi értelme nincs a csicsókának, ha cukrozom és citromsavazom. Márpedig különben nehezen tartósítható, illetve más lesz az íze. Ezért én megmondom őszintén, hogy nem alkuttam meg. Ennek a csicsókasűrítménynek a Natur a neve, vagyis az íze nem egy hatalmas nagy élvezet, de a termékben, tehát 3 kg biogumó van, illetve vannak a rostos leve besűrítve, egy üvegben. És ez finomítatlanul úgy, ahogy van a csicsóka, bele van téve. Aki megbírja enni, ajánlom fogyasztásra, mert ez nem olyan, mint a méz. Krumpli cukros, melaszos íze van. Tehát nem azt mondom, hogy rossz, meg lehet szokni. Én megszoktam, néhány hétig fogyasztottam, meg kell találni a mennyiséget. Az értékében, itt a kis papír, ezt el lehet venni, rendkívül sok értéke van, amit kiemelnék. Koleszterin csökkentő és jó koleszterin növelő, ami ritkaság, csak a fokhagyma és az olajok, egyes olajok rendelkeznek ezzel. Azután helyreállítja a bélflórát, enni ad a hasznos, csak a hasznos flórának, a májat méregtelaníti, és segíti a súlycsökkenést. Idősebbeknek javasolják, sőt, műtétek utáni roboráció csicsokasűrítménnyel szokták tanácsolni. Alkoholbetegek elvonókúráján is alkalmazzák, mert az alkohol lebontását megkétszerezi, borzasztó gyorsan másnaposságot el lehet vele kerülni. Ha valakinek hosszan telik az egyik estéje, mert késő estében nyúlik, akkor a csicsokasűrítmény fogyasztással másnap sokkal hamarabb visszanyeri az erejét. Egyfajta aktivizáló, mai témához igazodva, aktivizáló hatása van, és igazából cukorbetegeknek fejlesztették ki, aztán kiderült, hogy mindenki gyógyult tőle. Volt egy ilyen érdekes kísérlet 82-ben, hogy cukorbetegeket etettek vele, és a többiek is kérték a klinikán. És kiderült, hogy a köszvényes embernek a húgysav szintje lecsökkent tőle. Azonnal kezdték adni a köszvényes osztályon is, illetve az ízületi mozgás problémákkal küzdő osztályon, és azt tapasztalták, hogy csökken a húgysav szint, azonnal adták, és kiderült, hogy a húgysavköveket oldja, ami nem ritkaság szintén, aztán a koleszterint is kimutatták, a bélrendszeri, tehát vastagbél, végbélrákot elkerülhetővé teszi, és ami érdekes, hogy mivel nem igényel inzulint, ezért az idegrendszeri egyensúlyban szerepet játszik, erősíti az idegrendszer, tehát stabilabbak lesznek tőle az emberek. Nem mondom, hogy mindent megold a csicsokasűrítmény, csak azt jelzem, hogy érdekes testi-lelki egyensúlyt hoz létre. Nagyon magas benne a B-vitamin tartalom, a magnézium, a mangán, és a szelén az változó, szilícium van benne még, és ugye foszfor, kálcium, magnézium, egy kálium. Ugye az izomzatnak ez kell, tehát sportátláléknak is minősül, és ami érdekes, ha valaki rendszeresen fogyasztja, nem fogja kívánni a cukrás vitaminokat. Tipikus megfigyelés. Tehát nagyon sok mindenre használható. Én megmondom őszintén, hogy mindezekből adódóan úgy döntöttem, lesz, ami lesz, üzletemben soha nem leszek, de igenis támogatni fogom ennek a terméknek a felfutását. Ugyanis ez a kedves
úriember, Zsolt, aki ezt készíti, Ócsán, külföldre akar kimenni. Német országban üzletemberek megkeresték őt, nagy tételben gyártanák Németországban, és aztán megint elkövetnénk azt a hibát, hogy a német csicsoka sütőpénzt, amit egyébként innen visznek ki, mint alapanyagot, majd onnan hozzák be, mint készterméket, itthon majd 1500-2000 forinttel lehet megkapni, játssza Magyarország.

Ne legyen gond, itt lesz lerakat. Ha Péterék is beleegyeznek, akkor én szívesen, hát most gyorsan fogy a termék, tehát alig bírunk gyártatni csicsókát. Egyébként bőven van a földben csicsóka, tehát nem fog elfogyni a nyersanyag. És abban tudnátok segíteni, hogy terjesszétek ennek a hírét. Ebből én nem csinálok üzletet, az biztos. Ez a termék, ez olyan áron van, hogy kb. 50 forint van rajta, ami ahhoz kell, hogy az eltört üveget, ismeritek ezeket a szisztémákat, ha az autó túlterhelésből adódó autó problémákat, egyebeket próbáljuk megjavítani. A lényeg az, hogy ez a termék most ilyen féláron van az üzleti árakhoz képest, és bio minősítésünk van. Tehát ez egy fantasztikus dolog. Azt gondolom, hogy így árérték arányban jó. Nem sokára, szerintem hogy egy hónap múlva lesz, borzasztó nehéz gyártani ezt, még nehezebb, mint a Naturt, fruktózdús sűrítmény, hát ez egy finom dolog lesz már, ez egy édes ízű sűrítmény lesz, az édesítő ereje az másfélszer-kétszer édesebb, mint a méz. Hát ez már inkább egy picit élvezeti cikk lesz, hogy esetleg bizonyítsuk azt, hogy lehet édeset és finomat és egészségeset is enni. Ez sem igényel inzulint, egy grammot sem. Tehát cukorbetegek számára fogyasztható, édesítésre használható, de jelzem, nehogy valaki aztán csalódjon, ez is hordozni fogja a csicsóka ízét, mert nem vonjuk ki belőle, nem vonhatjuk ki, mert akkor a foszfor, a magnézium és minden csökkenni fog. Ezért enyhén csicsóka ízű, de nagyon finom, édes, mézszerű sűrítmény lesz. Egy picit magasabb lesz az ára, mert ezzel bizony dolgozni kell a cégnek, ez enzimes bontást jelent. Na ennyit a csicsókáról, nem tartom csodaszernek, de azt mondom, hogy hasznos, jól beilleszthető az étrendbe, és nem kellőképpen megbecsült élelmiszerről van szó. Csak magába lehet, édesítésre ugye ez a Natur nem alkalmas, így gyomorra fogyasztható, nem igényel gyomoremésztést, tehát nem indít be semmilyen emésztési folyamatot. Aki viszont így gyomorra fogyasztja, az számoljon bele, hogy elveszi az éhséget. Tehát 20-25 perccel étkezés előtt fogyasztva csökken az éhségérzet, tehát kevesebb étel elég. Nem biztos, hogy mindenki fogyni akar, csak azért mondom. Én az elmúlt hetekben ettől fogytam le kb. 5-6 kilót, hogy ezt fogyasztottam, és nem kívántam annyit enni. Tehát nem biztos, hogy mindenkinek jó, ha viszont mármint, hogy erre a célra. Ha hízni akarunk, akkor étkezés közben és után fogyasztjuk, akkor nem okoz fogyást, nem okoz túlságosan nagy tehetségérzést, hanem segíti a beépülést, de túlsúlyosaknál nem okoz hízást. Az érdekesség az, hogy hanem egy jó közérzetet biztosít, tehát érdekes szabályozó hatása van. Csicsókától még senki nem hízott, hanem vagy megtartjuk a testsúlyt, vagy fogyunk tőle. Ez a két lehetőség van. Minden étkezéshez, tehát háromszor lehet, egy mokkás vagy tejáskanálnyit, és figyeljük a hatást, ha valaki esetleg puffa tőle, akkor csökkenteni lehet, és azt egy-két mokkáskanált meg lehet találni, amikor nagyon jó közérzetünk van, ez egyéni tűrőképesség függvénye. Ezt a könyvet hoztam most nagyobb mennyiségben, mert kiárusítjuk, ha valakit érdekel. Ez a beteg táplálékaink, ugye a híres húsipari krimiként szoktam emlegetni, tehát napközben lehet olvasni napfénynél, este már nem, javasoljuk. És egyébként alkalmas őszi falevelek préselésére is, stb. Tehát nagyon szép vastagra sikerült. 1000 forintba kerül a könyv, 2200 forint helyett, tehát ez most ilyen, nem tudom, 60%-os árengedmény. Egy darabig, amíg a készletünk tart, 1000 forintért tudjátok megvenni, aztán visszaemelkedik az ára, amennyi még más helyeken van. Csak jelzem, hogy itt most egy pár tíz darabot kiárusítunk, ha valaki még nem vette meg, vagy szeretné megvenni, azok számára elég komoly sűrített anyag van benne, hús, tej, tojás hatásai, tükröt tart a magyar vágóhidakkal szemben, hogy mondják ezt magyarul, elé. Tükröt tart a vágóhidak elé, és magyar sertéshús, marhahús és baromfihús ágazatokról szól. Magyar húsipari szemlékből vettem, nem igazán hozzáférhető anyagokból merítettem. Tudják, hogy 2 hét múlva hogyan készíthetünk egészséges ételeket, gyakorlati bemutató lesz november 17-én, itt este 6 órakor. Van-e bárkinek bármi kérdése? Tessék parancsolni. Ott lehet, vagy space-ban, hűtőbe tenni, értelemszerűen felbontás nélkül egy évig eláll, 9 hónapig lesz ráírva, de egy évig legalább eláll, sűrű 75%-os, az azt jelenti, hogy nincs az a penészgomba, ami ezt megtámadja, hogyha felbontottuk, és nem ettünk bele, mert ha beleettünk, akkor az ugye már gyorsabban romlik, ha csak mindig egyszer eszünk bele, olyan sűrű, hogy ez még kint szobahőfokon sem. Tehát ez egy évig ebben a formában el fog állni. A hűtőben egy picit szilárd, tovább szilárdul, de megmondom őszintén, hogy olyan érdekes, jó hűsítő hatása lesz, hogyha behűtjük, tehát hűtőből fogyasztva olyan kellemes, sejmes íze lesz, csak kicsit keményedik. Ha nem hűtjük, ugyanúgy eláll, és akkor szobahőfokú lesz, tehát látok, hogy önökre bízom, hogy fogyasztják.
Egy picit szeretném, hogy

hígabb lenne még, tehát kicsit mézszerűbb, az azt a nehézséget vetíti fel, hogy akkor hűtőbe kell mindenképp tenni, ha majd egy kicsit folyósabb lesz, szerintem akkor egy picit finomabb is, kevesebb lesz az inulin tartalma, tehát értékében ez a jobb, mert ennek 55%-a inulin, ami egy nagyon magas százalék, ilyen forgalomban nincs is ilyen magas inulin tartalmú termék 1000 forint alatt pláne, és ha egy kicsit mézszerűbb lesz és folyós, finomabb lesz, kevesebb lesz akkor az inulin tartalma, és akkor viszont mindenképp hűtőben kell majd tartani, általában egyébként ez a szabály. 140-150 fokig az inulin teljesen stabil, tehát kenyértésztába. Ha a gyermek nem eszi meg, vagy a fiatal, mert nem tetszik neki az íze, vele lehet tenni kenyértésztába. Prebiotikus, cukorbeteg, diabetikus kenyér készíthető belőle. Régen a konzervgyárak és a kenyérgyárak próbálkoztak vele. A csicsókás kenyér külföldön egyébként úgy tudom, hogy itt ott divat. Magyarországon nem sikerült bevezetni, pedig a diabetikus kenyerek között egy piacvezető lehetne a csicsókás kenyér. A piszkai pékségeken gyárt ilyet most már. Tessék. Étkezések közben kell egy kanálra lenni. A hatása viszont nagyon sokrétű, tehát egyébként lehet a sűrítményből lehet csinálni házi csoki krémet idézőjelben. Egy picit csicsókás íze lesz, darált dióval, diókrémet. Én megmondom őszintén, hogy ilyen recepteket még nem tudtunk kitalálni, mert most kezdjük bevezetni a terméket, tehát várjuk a megannyi e-mailt és infót, hogy mit lehet ebből csinálni. Én bízom benne, hogy lehet ebből krémeket csinálni, lehet ebből különböző diabetikus tésztaféléket, de sejtelmünk sincs, a szakma sem talált ki recepteket, azt tudjuk, hogy itt van egy termék, aminek nagyon tehát kiemelt orvosi jelentősége van, és nem tudjuk, mit kell vele csinálni, forgalomba hozzuk. Lehet fogyasztani önmagában, de ha tudtok valami fantáziatus receptet, hogy ez jól sikerült, stb., akkor adjátok közre, hanem... Jó hatása az, hogy a nyállal jobban elkeverjük, sok ideig rágjuk, ezáltal sokkal jobban emésztődik a bélben. Tehát főleg, hogy a pirítós az mondjuk teljes örlésű liszttel is készült, nem csak fehér kenyér. Egyszerűen abban adódik, hogy a nyál a elkeveredés miatt egy hashajtó, egy nyugtató, egy bélregeneráló hatása is van. És ráadásul laktat, tehetségérzést biztosít a pirítós. Egészséges dolog, csak vigyázzunk a pirítós elkészítésénél, mert tudjuk, hogy van az a pirítós, amit berakunk a pirítógépbe, és akkor erősre állítjuk, és a külseje az megpirul, megkeményedik, és a belseje viszont még puha. Az is finom, de az nem igazi pirítós. Az igazi pirítós a kétszer sült. Amikor a teljes keresztmetszetében át van szárítva, és az egész kenyeret úgy, ahogy van, hát ugye ettől már kétszer sültet, mint ezek a hamlettek, ugye, amik kaphatók, ropog az egész, ugye, hogy van, az a legjobb. Gomba van a kenyérben, vagy a kenyéren élő formában, azt megöli. De az élesztőgomba benne marad a termékben, csak halott formában. Tehát aki mondjuk kandida beteg, ott a pirítós sem igazán segít ezen a problémán, mert a gomba benne van, csak nem él. Szívesen. Tessék, nyugodtan. Nem tudom én kompótnak, egyebeknek, de igazándiból a csicsóka sűrítmény gyártás, ez egy szakmunka. Ahhoz kell egy vákumsűrítő. A lényeget nem mondtam, 40 fokon készült. Tehát ez egy vákumsűrített, tehát ezt ne úgy képzeljétek el, hogy azt fogjuk és akkor így főzzük a kondérban, mert úgy is lehet csinálni egy csicsókalekvárt, annak már kevesebb az értéke, hanem egy több 10 milliós berendezésben, ugye ez a nehéz, vákumsűrítőben, erős vákumban, 40, egész pontosan 41 fokon készül, vagyis a 42 fokos hőhatár alatt, ez nyers csicsóka. Tulajdonképpen ez adja ennek az értékét, ezért van ilyen íze. Tehát nyers csicsóka íze van, kicsit erősebb íze van, de ez nyers ételnek számít. Otthon a csicsóka levét ki kéne nyernünk, tehát a durva rostoktól meg kéne szabadítani, a finom rostos levét kinyerni és vákumsűrítőbe besűríteni. És ezt otthon nem tudjuk megtenni. Ha a lényerőn valaki átengedi a csicsókát, meg nem mondom, mi lesz belőle. Gondolom valamennyi lé abból kijön, mert magas a víztartalma, és de az a lé is, azt a levet még ugye, sűríteni kéne, stb. Házilag nem lehet ilyet csinálni. Otthon is fogyasszunk nyugodtan, tehát ez nem pótolja a nyers. Tehát nyugodtan fogyasszunk otthon csicsókát. Én mégis azt mondom, ennek a terméknek is van valamennyi létjogosultsága, mert akkor nem kell pucolni, nem kell termeszteni, stb. És ebből egy kanálnyit megeszek, az megfelel nem tudom hány gumó csicsókának. Ugye 3 kiló van benne ebbe a kis üvegbe, majdnem 3 kg bio csicsóka. Tehát ezt nem bírom modellezni. Ráadásul a csicsóka sűrítmény nem puffaszt. Lényegében annyira, mint a nyers csicsóka. Tehát jelentősen különbözik a puffasztó hatás, és az ez sem mindegy, mert sokan azért nem fogyasztják a nyers csicsókát, mert borzasztóan rosszul vannak tőle. És ezt meg tudom érteni, ennek ilyen hatása nem, tehát nem jellemző.

Kedves hallgatóink, a Biblia és a Magyar Költészet című sorozatban egy hónappal ezelőtt Arany Jánossal foglalkoztunk. Mindenféleképp indokolta a sorrend ezt, hogy Arannyal kezdjük, hiszen ő 4 éves korától fogva a Bibliának olyan hallgatója és ismerője volt, és egész életművét áthatja egy bizonyos biblikus hangulat, stílus is, meg hát erkölcsiség is. Petőfi Sándorról ez annyira nem mondható el, bár a Bibliát ő is mélyen megismerte, főleg Pápán, az ottani református kollégiumban. A proféciák iránt nagyon fogékony költő később az Ítélet című versébe ezt be is építette. De Petőfi Sándor rendkívüli alakja nem csak a magyar költészetnek, hanem az egész világ költészetnek is. Ővele foglalkozni a Bibliával összefüggésben legalább Arany János utánra tartozik. Tudjuk jól azt, hogy amikor Milánóban 5 költőnek állítottak szobrot, Homérosznak, Dantének, Goethének, tehát Shakespearenek, tehát ilyen nagyságú szerzőknek az 5. Petőfi volt. Most már kibővült ez a sor, vagy 11-re, ha jól tudom, Milánói Ambrózián a kertjében vannak ezek a szobrok. Petőfiről Japántól, Kínától, Venezueláig, vagy Ausztráliától, Kanadáig mindenki tudja, hogy a világ költészetnek egy páratlan tüneménye. 26 és fél év alatt. Megír 850 verset, a 850 vers közül legalább 500 remek mű, tehát nem, már 50-nel is az első közé kerülhetett volna, de neki 500 remek műve van. Ezen kívül a prózai művei, főleg az útilevelekkel az élen kiegészíti ezt az életművet, de nem is az életmű nagysága, hanem az, hogy az ő életműve és a vállalt sorsa, szerepe, hogy amit ő elgondolt és hirdetett, amit a híres egysorosában meg is írt, egyetlen egy egysorosa van, ezt Kolozsváron jegyezte be egy könyvkereskedő emlékkönyvébe, ott ugyanis beteg lett. Petőfi betegen is tovább száguldott, mert ő azt mondta, hogy neki költőileg végig kell száguldani az életen, és végig is száguldott. De ott 4 napig betegágynak dőlt, és egy antikváriusnak az emlékkönyvébe a következő egysorost írta: lantom és kardom tiéd, ó szabadság. Ő ezt tartotta magát, a lantja is, meg a kardja is, az életműve is, meg az élet példája is, valami olyan szoros egységbe olvad, ami az európai kultúrtörténetben csak egy valakiről mondható el, de ő is már 2400 éve halott, ez Szókratész volt. Szókratész és Petőfi 2 nagy életmű és 2 nagy életpélda, és az egyikben hiánytalanul benne van a másik, és a másikban hiánytalanul tükröződik az előző. Tehát ez a természet csodája és a történelem csodája is. Petőfi egy olyan megismételhetetlen csoda, hogy 3 évezredenként egy ilyen ember születik. Ennek nem tudjuk az okát. Tehát ezt nem lehet se a genetikából, most Czeisler Endre megjelentette a Magyar Költő Géniuszok című könyvét, ott külön nagy fejezet van Petőfiről, nem tudja megfejteni úgysem az okát. Petőfi egy hasonlíthatatlan nagy költőnk, és ez azt is mutatja, az is alátámasztja, hogy mind a mai napig a magyar kultúra nem tudta befogadni Petőfit.

Rajfi a legismeretlenebb költőink egyike. Általában az emberek 30-40 Petőfi verset ismernek Magyarországon a 850-ből, és nem is a legnagyobbakat, és ha játszani szeretek, mert szoktam az előadásokon, felszoktam olvasni, és ezt a versét a Kis eszmetörténet című kötetem függelékében is közöltem, felszoktam olvasni embereknek pár sort, és meg szoktam kérdezni, ezt melyik magyar költő írta, senki nem tudja, hogy Petőfi. Így kezdi az egyik versét Petőfi. Teremtve van-e a világ, vagy örök idők óta áll? S fog-e örökké állani, vagy egykor semmiség beszáll? Megírta évmilliók előtt a sors, mi fog történni majd? Vagy a történet gája, mit a véletlen fuvalma hajt? Egy-e a lélek és a test? Honnan jövénk, hová megyünk? Elalszik-e a sírba, vagy új rángra lobban életünk? És amikor kérem, ezt egy magyar költő írta, eddig még országjárásom során az elmúlt 20 évben senki nem tudta megmondani, hogy ez Petőfi, ez a Bölcselkedés és Bölcsesség című versének a kezdete. Bölcselkedés és Bölcsesség. Ezért én a mai alkalommal önöknek Petőfit arról az oldaláról szeretném bemutatni, amely a legközelebb áll a Bibliához, és ami a legtávolabb áll tőlünk, mert ezt egyáltalán nem ismerjük, a gondolkodó Petőfit. Ugye úgy gondoljuk, hogy igazi gondolkodót az évek érlelnek ki, és Petőfi nem tudott igazi gondolkodó lenni, gyerekként halt meg, hát 26 és fél év. De Petőfi a legtisztább, legkövetkezetesebb, legmélyebben gondolkodó magyarok egyike, és mindenről. A teremtésről, az ember sorsáról, hogy milyen államformát válasszon az ember, hogy mi lesz a jövő, lesz-e ítélet, lesz-e örök élet, vagy egyáltalán az utódaink hogy fognak ránk tekinteni. Petőfi a 26 és fél éve alatt körülbelül egy olyan 7-8 évi intenzív alkotás után mindenről véleményt nyilvánított, olyan spontaneitással és olyan meggyőző erővel, Arany János, aki hozzá legközelebb volt, és aki igazán tudós költő, csodálta Petőfibe, hogy Petőfinek szinte rossz verse nincsen, amihez ő hozzányúlt, már pedig minden nap szinte verset írt. És ünnepétette a költészetet. Ha valaki Petőfit kézbe veszi, annak tudnia kell, hogy ő minden versét datálta, tehát minden vers után ott van, hogy milyen napon írta. Minden versorát nagybetűvel kezdte, mert szent dolognak tartotta a költészetet, azt mondta, hogy nem tudjátok, hogy a költő az istenség szent levele? Tehát ő ezt szent dolognak tartotta. Embereket fölvilágosítani, embereknek átadni valamit, embereket a jó útra késztetni, tehát minden sorát nagybetűvel kezdte, mert neki a költészet egy papi cselekmény volt, egy szent cselekmény volt. És Petőfi minden év végén meglepte magát az előző év értékelésével, és mivel hát ő január 1-én született, megint milyen szerencsés, minden év elején meglepte magát a jövendő év prognózisával. Tehát ha valaki a Petőfi kötetet kézbe veszi, legyen kedves talán így olvasni, hogy megnézi, hogy 1843. decemberében mi az utolsó vers, 44. decemberében, 45. decemberében, 46., 47., 48. decemberében. És olvassa ezt el, én is egyszer ezt megcsináltam, és olyan érdekes sorokra lettem figyelmes, hogy 1846. december végi Karácsonykor című versében ezt írja, boldogok valánk, mert jók valánk. Tekint vissza a gyerekkorára, meg a szegényes körülményekre. Boldogok valánk, mert jók valánk. Petőfinél az, hogy igaz, meg jó, meg szép, olyan szerves egységben van, mint az ókor nagy gondolkodóinál, Platonnál, Arisztotelésznél. Ő az életet csak úgy tudja elképzelni, hogy valaki igazságos, törekszik az igazságra, magába levő igazságtalanságot legyőzi. Ezért mondta Petőfi, hogy magammal akarok békességben élni, nem a világgal. Ő pontosan tudta, hogy a legnagyobb ellenségünk a természetünk, a rossz természetünk, az igazságtalan természetünk. Ezt le kell győzni, és le is győzhető a lelki ismeret, az értelme, a hit által.
Ami jó volt számára az, hogy az ember ne károsítsa meg a másik embert. Ha egy ember ezt eltűri, a gyávaság a legnagyobb bűn volt előtte. Ezért a legnagyobb értéke az igazság mellett a szabadság. Lantom és kardom tiéd, ó szabadság. Az igazság és szabadság kivívásának legnagyobb ellenségeit a politikusokban és a papokban látta. Ezért nem fogják önök sokat hallani Petőfi nevét a közeljövőben. Ahol pap emel szót, az igazság szörnyet hal ott. Ez az apostolban olvasandó, ez a sor, leginkább ki akarnák vakarni, ha lenne. Egyébként Petőfit cenzúráztuk, nem tudom, hogy most hogy áll a dolog. Én amikor a Tudományos Akadémián dolgoztam, akkor egyik munkatársam kimutatta, ez a 80-as évekig bezárólag volt, hogy Petőfit egy az egybe még soha nem merték kiadni. Mindig megcenzúrázták. Az apostol egyébként, ami a János Vitéz mellett, most a irodalomtörténészek homlok terébe került, tavaly írt Margócs István erről nagy tanulmányt, valóban egy hatalmas mű, ami számot vet az összes életbeli kérdésével, amikor már érezte, hogy nincs sok hátra, mert Petőfi megérezte, hogy neki ezen a földön sok idő nem adatik. Igazság, jóság, szépség. Petőfinek egy olyan költői ösztöne van, ami a magyar irodalomban, a magyar költészetben, hogyha 10 legnagyobbat, Vörös Martit, Aranyt, Vörös Pirinc, mind összeadnánk, azt se tenné ki. Petőfinek a formaképző képessége, a modulációja a versekben, a viszonyulás, a stílus mind olyan csodálatos egységet alkot, hogy Petőfiről engedjék meg, hogy attól a költőtől idézzek, aki a legmesszebb áll tőle. Szinte egy lapon nem lehet említeni, ez Pirinszky János. 1973-ban, amikor Petőfi születésének ünnepeltük a 150. évfordulóját, akkor több kötet is megjelent meg, szóval akkor nagyon kitett magáért a szakma is, meg mindenki. A következőt írta az Új Ember című katolikus folyóiratban, jelent meg Pirinszky János 1973. március 11-én levél Petőfi Sándorhoz. Figyeljék meg, milyen érdekes írás. Bevallom, nem sok közöm volt hozzád. Hát ez legalább őszinte, sok ember azt mondta, sok ember leírta Petőfit. Ilyen volt például Babics is. Babics aranyt részesített előnyben Petőfivel szemben. Babics szemét az 1923-as centenárium nyitotta fel, amikor megírta a híres Petőfi koszorúi című nagy versét, amivel először néz szembe Petőfi igazi nagyságával, szemben az 1910-es Petőfi és Arany című tanulmányával, ahol Petőfit leginkább kiradírozni igyekezett volna, mint minden ember, mert azt gondolják, hogy Petőfi ilyen őstehetség, ilyen gyerek, ilyen nagyokat mondó, könnyű volt neki, mert 26 és fél év alatt mindent el lehet mondani, de érte volna meg a 30, 40, 50, 60, 70. évét, és akkor majd meglátta volna, hogy a világ nem olyan, mint 26 és fél éves korában. Tehát ezért sokan írták Petőfit. Babics is később szembesült ezzel, de figyeljünk Pirinszkyre. Bevallom, nem sok közöm volt hozzád. Mint törékeny gyerek, mindig is az öregekhez húzódtam. Azokhoz, akiknek volt ereje megöregedni. Az érett aranyhoz, s a meghasonlott Vörös Martihoz. Ahhoz a merészséghez, amely lángész létére még a zsenialitásról is hajlandó lemondani. És miként a visszahúzódó Atyaisten adta át a fiúnak a teremtést. Te teremtés voltál, kivont kard, lovasroham. Lángész. Arany és Vörös Marti, érettség, fáradtság, elhomályosuló elme. Te voltál a fiú, ők voltak az atya. Te voltál a vállalkozás, ők a lemondás. Fiú voltál, mint Mozart, ők atya, mint Johann Sebastian Bach. Hát ezért húzódtam én is inkább Aranyhoz és Vörös Martihoz, mint hozzád. Te égettél, ők melegítettek. De hát mikor is nap a nap, mikor éget, vagy amikor melengett? Szeliden, mint arany, halódva, mint Vörös Marti. És mégis nagyon szeretlek. Holott se fiú, se atya nem vagyok. Fiúnak lenni nincs elég bátorságom. Atyának lenni nincs elég erőm. Két nagyság közt hányódó szegény legény, vagy legjobb esetben fullajtár, összekötő, megosztó szeretet vagyok.
közeledben, bevallom, elégek. De ez nem ítélet. Míg az ő lábuknál, mármint Aranynál és Vörös Martinál, megpihenek, megnyugszom. Egy dolog van azonban, amit náladnál tisztábban senki sem képvisel. És ez az igaz mondás. Itt mindig hozzád fordulok. Add, hogy veszélyeztetett alkatom, és korunk labirintusában vergődve, mindig vágyakozzam az egyenes útra, a szép szóra, egy szóval, az igazságra. Ez a befejezés nagyon szép. Megengedik még egyszer felolvasom? Egy dolog van azonban, amit náladnál tisztában senki sem képvisel, és ez az igaz mondás. Itt mindig hozzád fordulok. Add, hogy veszélyeztetett alkatom, és korunk labirintusában vergődve, mindig vágyakozzam az egyenes útra, a szép szóra, egy szóval az igazságra. Kedves hallgatók, ez tényleg egy nagy főhajtás Petőfi előtt. Petőfi a megvesztegethetetlen ember. A megvesztegethetetlen ember. Aki nem kímél rokont, barátot, ő neki csak egy a fontos, az igazság. Őt nem lehet lekenyerezni. Amikor 48, ugye 1848. március 15-öt tulajdonképpen Petőfi és Jókai csinálta. Hát ilyen a mi kis országunk, két ember elég már egy forradalomhoz. Ha Petőfi nem lett volna, nekünk 48 márciusunk se lett volna, mert mindenki hímelt, hámolt, fél, gyáva volt. Petőfi kiállt, és amikor még őt komolyan vették, mert egy-két hónap múlva aztán szépen félreállították, úgy, ahogy volt, amíg komolyan vették, egyszer egy anekdota szerint, hogy amikor Szendrei Júliával a belvárosban béreltek lakást, Dob utca környékén most is hirdeti tábla, akkor beállított hozzá valaki, hogy a közbenjárását kérje. Petőfit nem lehetett megvesztegetni. Mindenki előtt megmondta, hogy ő nem lefizethető. Én általában embereket akkor szoktam becsülni, amikor a pénzgazdálkodásukban kiderül, hogy megvesztegethetetlenek, igazságosak, és segítik a pénzből még a szegényeket is. Hát ez volt Petőfi. Petőfinek az első anekdotája, hogy Pápán, amikor olyan szegény volt, hogy nem tudott hazamenni, Pápán sok a csizmadia. Beállított az egyik csizmadiához, hogy vegyen mintát a lábáról, és csinálja neki egy jó téli csizmát. Aztán beállított egy másik csizmadiához is, hogy vegyen mintát a lábáról, és csinálja neki egy jó téli csizmát. Elérkezett az időpont, amikor fel kellett próbálni a csizmákat. Azt mondja az egyik csizmadiák, ez a jobb lábas, ez jó, de a bal lábas a szorít. Elviszem a jobbat, és csinálja meg a balt. Elment a másikhoz, azt mondja, ez a ballábas, de a jobb lábas a szorít. De elviszem, azért csinálja meg. A két csizmadia rájött, hogy így túljárta az eszén Petőfi, aki szegény, így tudott hazamenni, hogy egyik csizmadiától a jobb, másikot a bal csizmát elvitte, csak hogy aztán visszajött Petőfi, búsásan kifizette mind a kettőt, mert addig írt elég verset, hogy kifizetheti. Tehát Petőfi sokszor furfangos volt, egy ügyeskedő, amiben a János Vitézben nagyon szép példáját adja ott a jelenetekben, de ő megvesztegethetetlen volt. Ő nem csalt, ő nem lopott, amit a János Vitézért kapott, azt is a szüleire fordította, és el lehet mondani, hogy neki pénz azért nem volt, nem azért, mert túlköltekezett, mindig segített embereken. Döbbenetes, ha csak erről valaki írna egy jó tanulmányt, hogy Petőfi és a pénz. Pedig hát a felesége mondjuk elég magas helyről jött, és hát mondjuk szivarozott is, meg szerette az új ruhákat, de a feleségén is stoppot tudott állítani, és mi volt a kedves kiránduló helye? Zugliget. Zugligetbe ment ki, ez volt neki a nagy időtöltése. De egyébként Petőfi az egész országot bejárta. Aranytúrát könnyen hirdetek öt helyszínre, kezdjük Nagyszalontánál, befejezzük Karlovy Varinál, mert ott kezeltette a betegség. Petőfi túrát nem lehet csinálni. Petőfi 10 év alatt úgy bejárta az országot, hogyha most mi itt vagyunk, nem tudom én hányan, ha 3 életünk lenne, akkor se gyalogolnánk, vagy kérezkednénk föl szekér annyit. Közben megtanult 3-4 nyelvet. Fordított Shakespeare-től, Béranger-től, tehát angolból, franciából, németből,
És közben sok minden a kis ujjába volt, amiről úgy gondolták, hogy nem is ért hozzá, de mondom önöknek, én ma a gondolkodó Petőfit szeretném a számomra legnagyobb versén keresztül megismertetni. Ezt az utóbbi években az iskolai oktatás kegyeskedett már fölvenni a szöveggyűjteményekbe. Azelőtt soha nem közölték. 1847. márciusában, tehát egy évvel a forradalmi események előtt írta, és a címe Világosságot felkiáltó jellel. Ennél nagyobb magyar költeményt nem ismerek. Petőfinek persze csak nagy költeményei vannak, a négy ökrös szekér, hogy ilyen finom lírai dolgot mondjak, vagy ha férfi, vagy légy férfi, vagy a levél Adorján Bordizsárhoz, vagy egyéb más episztolai. Tehát olyan nagy művei vannak, meg se próbálom itt önöknek még csak annyit se idézni, mint múltkor Aranytól azért legalább 7-8 verséből idéztem. Most megelégszem azzal, hogy azt a Petőfit, aki 24 éves korában írta, 24 éves korában írta ezt a verset, 1823-1847. Tessenek megfigyelni, hogy a magyar gondolati költészet, filozófikus költészet, lételemző, történetfilozófia, amiben belefér, együtt elfér Arany Vörös Marti, együtt ebben a Petőfi versben, ez hogy szól? Először lassan, hogy mondjam, kortyonként olvasom a verset, utána majd az egészet elmondom. Sötét a bánya, de égnek benne mécsek. Sötét az éj, de égnek benne csillagot. Sötét az ember kebele, s nincs benne mécs, nincs benne csillag, csak egy kis hamvadó sugár sincs. Micsoda felütése a versnek. Illyés Gyula mondta, hogy egy versben a legeslegfontosabb dolog a felütés. Mivel kezdődik egy vers? Mert ha egy vers nem kezdődik úgy, hogy megállít, hogy oda szegez a székhez, nem fogjuk elolvasni. Lehetnek még nagyon nagy futamok egy versben, de hogyha a felütés a kezdeten nem megragadó, oda van az egész vers. Petőfi itt egy háromszoros hasonlattal indul. A legegyszerűbb költői képek mestere. A legegyszerűbb költői kép a hasonlat. Pilinszky már hol jár? A Pilinszky csak metaforákba tud gondolkodni. Lerombolt arcomon a víz ijesztő pusztasága, a szürkület gránitpora, a brutális csipkefájt, meg ilyeneket ír. Hát ezek követhetetlen metaforák. Nagyon nagy költészet egy ilyen 20. századi Pilinszky-féle metaforikus költészet. Petőfi csínyán válik a metaforával. Petőfi logikailag építi a verset, és a logikai versépítkezés legjobb kötőanyaga a hasonlat. Sötét a bánya, de égnek benne mécsek. Ezt ki nem érti, és ki akarja cáfolni. Olyan egyszerű, banális dolog, azt mondjuk, hogy mi itt a költészet. Választott mesterem, Németh G. Béla professzor írt egy csodálatos tanulmányt, ajánlom önöknek, ha Petőfi verseket elemeznek, jobban akarnak Petőfi versek mélyére nézni, olvassák el, Németh G. Béla nagyon sok kötetében benne van az Itt van az ősz, itt van újra című Petőfi verselemzés. Aztán, hogy kezdődik ez a vers? Itt van az ősz, itt van újra, szép, mint mindig én nekem, tudja Isten, mi jobból szeretem, de szeretem. Kiülök a domtetőre, onnan nézek szertetszét, s hallgatom a fák, lehulló levelének lágy neszét. Ez egy olyan egyszerű, szinte a hétköznap így bratizunk, beszélgetünk, itt van az ősz, itt van, szép, mint, tudja Isten, szeretem, mi itt a költészet? Hol van itt a költészet? És a második verszakban már a magyar irodalom legszebb alitázó, fák lehulló levelének lágy neszét. Petőfi az emberi beszéd négy síkja között. Tudják, mi az emberi beszéd négy síkja? Hétköznapi beszéd, stilizált beszéd, retorizált beszéd, poétizált beszéd. Erre képes a nyelv. Hétköznapi beszéd, stilizált beszéd, retorizált beszéd, poétizált. Szépen megy, mint Bach az öt manuálon. Így megy. És követhetetlen. Nem tudjuk, hogy ezt hogy tudta megcsinálni. De ennek egyik legfőbb elemen áll a hasonlat. Mindig olyan evidenciát akar mondani, ami az embereknél értő fülekre talál, befogadás, mert ő minden embernek ír. Ő nem a nemeseknek ír, mert nem a literátoroknak ír, mert nem a vágyfülőeknek ír. Azt mondta, a kanászoknak, a csikósoknak írok. Egyszerű embereknek ír, minden embernek írok. Minden ember.
azért is mondhatta magáról, hogy egy ember szól, de milliók nevében. És ez nem fellengzősség. Megtalálta az emberiség közös nyelvét. Sötét a bánya, de égnek benne mécsek. Sötét az éj, de égnek benne csillag. Semmi probléma. Ugye nincs semmi probléma megértéssel. Sőt, azt mondjuk már olyan banális, hogy most mit akarsz itt Sándorkám ebből kihozni, hogy ez is sötét, meg az is sötét. Na, de ami erre következik, ez kiírta le, hogy sötét az ember kebele, ez kiírta le. Arany János írta le, amikor azt mondta, hogy közönös a világ, s az ember önző, falékony húsdarab. A kertben szív, ezt lemerte írni Arany. Miképp a hernyó telhetetlen előre mász és harap. Igen, ezek bátor emberek voltak, Petőfi és Arany is azt mondja, tudjátok emberek, hol van a nagy probléma? A tulajdon bensőnkben. Itt van a nagy probléma. Hogy mindannyian elsötétültek vagyunk, és a bányában vannak mécsek, az éjben vannak csillagok, de a mi sötét kebelünkben nincs benne més, nincs benne csillag, csak egy kis hamvadó sugár sincs. Kedves hallgató, ki merte ezt megírni, hogy az emberi életben a legnagyobb probléma magában az emberben van. Ne menjünk távolra, ne menjünk a másik emberig se, ne menjünk a társadalomig, ne gyalázzuk az államot, meg a világrendet, meg nem tudom én mi. A nagy probléma itt van belül, hogy az ember elsötétült. Sötét az ember. Na de hogyan? Mitől sötét? Egy ilyen erős verskezdés, ami úgy a falhoz szegez benne. Mitől ilyen sötét? Ezt meg kell okolni. Hát lehet nagyokat mondani. Na de ha valaki nagyon erőset állít, utána nem maradhat adós a magyarázattal. Hogy okolja ezt meg? Tessenek figyelni a folytatásra. Nyomorú ész, ki fénynek hirdeted magad. Vezes, ha fény vagy. Vezes csak egy lépésnyire. Ugye az emberiség a 18. századtól azzal áltatja magát, hogy bennünk itt van az ész. És hát az ész, hát az valami csodálatos. Mekkora esze van az embernek? És a 18. század azt mondja, hát felvilágosodás. Nem a régi babonák, szokások, berögzöttségek. Gondolkozzál, ember. Az ész az világot bocsát mindenre az életbe. És mit mond Petőfi? Nyomorú ész. Hát hogy mondhat egy 19. század elejéig költő nyomorú ész, amikor abban a korban mindenki az ész nagyságát, dicsőségét, ipari forradalom, technika, tudomány, tágulás, minden, gyönyörű jövő, mindent le fogunk győzni a halállal bezárólag, és azt mondja Petőfi, hogy nyomorú ész, ki fénynek hirdeted magad, vezess, ha fény vagy, vezess csak egy lépésnyire, nem kérlek én, hogy átvilágíts a más világnak fátyolán a szemfedőn, nem kérdem én, hogy mi leszek, csak azt mondd meg, hogy mi vagyok, s miért vagyok. Miért mondja ezeket a dolgokat, hogy nem kérek, hogy a más világnak fátyolán? Mert a régi filozófia, meg gondolkodás, ókor, középkor, ugye az metafizika volt. Az emberek mindig azon gondolkoztak, hogy mi van a halál után. Meg lesz-e örök élet? És kevésbé figyeltek arra, hogy itt a Földön kellene úgy élni, hogy méltók lehessünk majd az örök életre. De kevéssé figyeltek. De ugye a skolasztika is azzal foglalkozott, hogy hány angyal fél el egy tűhegyén, meg hogy majd ha eljön a halál, akkor majd az elíziumi mezők, mondja Pláton, vagy a dantei túlvilág, stb. És azt mondja Petőfi, engem nem érdekel ez a sok agyalmány. Engem nem érdekel az, hogy az emberek azt mondják, hogy ez lesz, meg az lesz, meg majd a halál után amaz lesz. Én nem azt kérdem, hogy mi leszek, csak azt mondd meg, hogy mi vagyok, és miért vagyok. Petőfi mer rákérdezni az eredetünkre, miért van ember itt a Földön, miért van élet, mire jó az élet? Hát ezek alapkérdések, nem? Önök túl sok költőt tudnak, akik ilyen kérdésekről verset írtak? Már szerettem volna hozni egy versgyűjteményt, mert olyan régen kérik tőlem, hát most összeállítottam egy ilyen 250-300 oldalas versgyűjteményt, amit még előadásra is javaslok. Bessenyei György önmagához című versétől kezdve a Kosztolányi hajnali részet. Tehát olyan verseket, amikor én azt mondom, hogy a magyar és az egyetemes költészetből ezeket, ezt a 101 néhány verset, azért érdemes elolvasni legalább. De
ilyen sűrítette, mint ebben a versben Petőfi megy előre, és azt mondja, hogy sötétek vagyunk. Mitől vagyunk sötétek? Az, hogy mi belül sincs, ami megvilágítsa ezt a sötétséget. Mi nagyra tartjuk az eszünket, az értelmünket, de vegyük tudomásul, az eszünk egy kis pislákoló, kis lánghoz képest is egy semmi. Semmire nem megyünk, mert nem tudjuk megmondani, hogy mi vagyok és miért vagyok. Magáért születik az ember, mert már magában egy világ,